0: kormányfő. A szenteste munkaszüneti nappal nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Már lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Ezek feladata lesz a térségfejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és azok kialakítása. A Szent István program célja egy olyan hosszú távú modell kialakítása, amelyben a helyi közösségek aktív alakítói is a fejlesztéseknek. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el, mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. A csaknem 11 milliárd forintos keretösszeget az infrastruktúra működésére fordíthatják, de kiemelt cél a hosszú távú bérrendezés is. A szervezet emlékeztetett, az elmúlt évek megnövekedett állami finanszírozásának köszönhetően 3000 munkavállaló akár 64%-kal magasabb fizetést vihet haza a tavaly évelei szinthez képest. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a házi sertés állományban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. A Budapesti Operett Színházat vizsgálja a kulturális tárca. A társulat tagjai szerint a vezetés alkalmatlan a feladatok ellátására, nem megfelelő az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Jelezték továbbá azt is, hogy problémának tartják a főigazgatói poszton Kis B. Attila személyét. A kezdeti derült idő után délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar, megerősödik a szél, a hőmérséklet hajnalban általában 1-5, napközben 18-24 fok között alakul majd.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.
3: Naponta 43 kivonulás, közel 16 ezer riasztás évente. Budapesten naponta 200 tűzoltó áll szolgálatban az év 365 napján, 24 órás készenlétben, 120 másodperc áll rendelkezésükre, hogy elinduljanak a riasztás helyszínére. Megérkeztem szerkesztő kolléganőmmel, Mohácsi Edittel. Kiderült, hogy Kisdi Máté tűzoltó százados szóvivő egykor rádiós munkatárs volt, és mellettem áll Dancs Zoltán hangmérnök, aki egykor tűzoltó volt. Kisdi Máté tűzoltó százados szóvivő mikor dolgozott nálunk a rádióban?
4: Én még a 90-es évek közepén voltam, mondjuk azt, hogy gyakornok. De aztán az élet úgy hozta, hogy 2006-ban felszereltem tűzoltónak, és 2011 óta pedig a kommunikációs szakterületen dolgozom, és ott vagyok a felelős.
3: A sors érdekessége, hogy 20 éve vagyunk kollégák Zolival, de nem tudtuk egymásról, hogy volt néhány év, amikor te is tűzoltó voltál.
5: Én 90-től 95-ig voltam Kispesten tűzoltó, vonulós tűzoltó. Nyilván, mivel hogy peremkerület, ott azért kevesebb a riasztás, mint itt bent a 8. kerületi parancsnokságon, de egy-két emlékezetes esetem volt. Villamosgázolás, vonatgázolás, a 4-esen balesetek, tűzeset, minden volt.
3: Ezért 5 év az elég hosszú idő ahhoz, hogy azt érezzem, hogy ezt te szeretted, de miért hagytad ott ezt a hivatást?
5: pénz.
3: Most is erről majd fogunk beszélni. Közben pedig folyamatosan hallani itt a II. János Pál pápa téren a szirénát. Egy szóvivő rögtön ezt már érzékeli?
4: Az, hogy a város távoli pontján mi szirénázik, azt feltételez.
3: A II. János Pál pápa téren egy elképesztően gyönyörű, impozáns épületet látunk. Én nem mondanám meg, hogy ez egy tűzoltóság. Neogótikus stílusban az ablakok, gyönyörű kupola van odafent.
4: A kupolában díszfunkciót tölt be ez az úgynevezett csókatorony. 1895. november 17-én adták át a tűzoltóknak ezt az épületet.
3: Csókatorony, ez mit jelent?
4: Amikor elkezdett épülni a laktanya, tűzfigyelő toronynak épült volna, de az idő előre haladtával, építésnek mondjuk azt, hogy a lassúságával kiépült a fővárosban a tűzelt jelző berendezés, ezért aztán egy dísz toronnyá alakították át. Csóka nevezetű volt a kőműves mester, aki építette a tornyot. A második variáció sokáig csonkán állt a torony. A harmadik pedig az, hogy rendszerint csókák szoktak tanyázni a toronyba.
3: Én a madarakra tiffeltem volna rögtön elsőre.
4: Itt mellette régen egy vendéglő üzemelt, vendéglő a Víg tűzoltóhoz sok-sok évvel ezelőtt megszűnt. Pontos feljegyzésünk van, hogy itt a Dologház utcai sarkon volt a tűzoltóknak sorakozó, ez egy klinkertéglás épület. Téglákba vésték be a korai tűzoltók, hogy itt sorakoztam, itt álltam.
3: Egyet muszáj egy keressünk. 1924. november 1-én és egy monogram SCH, aztán sétálunk tovább a téglák között. 1914. 7. hó 19.
4: Aztán itt van egy címer, fölötte is, hogy Bata Ábel. 1921. 11. hó 24.
3: Hogy élte túl ez az épület mindezt a sok viszontagságot? Se egy bombatalálat, semmi nem érte?
4: Két bombatalálat érte az épületet a II. Világháború alatt. Hogyha az épülettel szemben állunk, akkor a közepénél rombolódott le az épület falai mögött. Már nem azok a 130 éves technikák vannak, modernizálták. Ha megnézzük a bejárati ajtót, ahol a kulcs nyílását kéne látnunk, nincsen
3: nincs
4: kulcs.
3: Hely.
4: Azért nincsen hely, mert az épület, amióta átadták az épületet, azóta mindig lakott.
3: És közben kivillant a piros lámpa, hallani, hogy vigyázat.
4: 10 szerállás és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság központi laktanyájának a szertára, és a 8. kerületi hivatásos tűzoltókat riasztották most Kárpátalhoz.
3: Elképesztő, tehát riasztás nem volt fél perc, bekapcsolták a motort, a kék villagó tényleg szaladnak, még egy kabátot se vett fel a kollega, és már indulnak is. Dördül ki az autó, ez tényleg nem volt 120 másodperc. Sofőr, jobbra tőle egy kollega. Ez mennyire számít veszélyes helyzetnek, amikor 4-en vannak, vagy 5-en a legénységben?
4: Ez egy kettes fecskendő, tehát egy második fecskendőt riasztottak most. Vélhetően nem nagy tűz, hogyha itt van a 8. kerületben. Ha viszont egy másik kerületbe kellett riasztani az egységet, akkor lehetséges, hogy segítségnyújtásra mennek egy másik esethez. Ezt innen sajnos nem tudjuk megmondani, mert nincs előttünk a riasztásra.
3: Az önök arcát bizonyára mindenki ismeri a médiából, de ha csak a szeptembert nézzük, mi mindenről kellett tájékoztatni az embereket? Dr. Kis Ádám helyettes szóvivő.
6: Jellemzően balesetek, illetve tűzesetek voltak a fővárosban, viharkár szerencsére elhanyagolható számban. A legnagyobb esemény a 14. kerületi Stefánia úton, az Egressy út közelében volt, ahol egy 3-emeletes társasháznak a tetőszerkezete gyulladt ki. 5-ös kiemelt, ez a legnagyobb riasztási fokozatot rendelték el a tűzoltók.
3: Meg lehet ezt szokni, amikor tragédiáról kell beszámolni, amikor mondjuk van halál?
6: Minden személyes tragédia az megviseli az embert. Mi nem találkozunk közvetlen életveszéllyel a nyilatkozat megtételekor, amikor látjuk, hogy egy ember bajban van, és így talán könnyebb.
3: De Kis Ádám ült már rohamkocsin, ha jól sejtem.
6: Ültem, viszont ez nekem a saját döntésem volt. Jogászként végeztem. Előtte itt a 8. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság célszolgálati csoportjával vonultam. Pontosan azért, mert hiszem és vallom azt, hogy ahhoz, hogy a szóvivő hitelesen tudjon kommunikálni a tűzoltók munkájáról, ahhoz ezt át kell élni. Tekernie kell a vizes tömlőt, fel kell vinni a 10. emeletre a feszítővágó berendezést, rendezést. Nem előírás, viszont mindenféleképpen az ember javára válik.
3: Ez még mindig változatlan, hogy nagyon-nagyon kevés az a bér, amivel be kell, hogy érjék.
6: 2008 óta például az illetmény alap az változatlan. Bruttó 474 ezer forint a kezdő fizetése a tűzoltónak.
3: Merre menjünk tovább, Kisdi Máté?
7: Átlépünk az épületből, abban a szertárban, ami a tűzoltóknak a szentélye vagy a temploma. Ott vannak azok a gépjárművek, szerek, amelyeket óvnak.
3: Megérkeztünk tehát a szentélybe, és aki fogad bennünket, DNS Dániel tűzoltó százados szolgálatparancsnok. 24 órás szolgálatban mindenért és mindenkiért ön felel?
8: Így van, három szolgálati csoportban, 24-48-as váltásrendben vagyunk. Mindegyik szolgálatnak van egy szolgálparancsnok a minden laktanyában. 6 óra 30-kor van a váltás, és másnap reggel 7-ig. Ha 6 óra 10-kor kapunk riasztást, akkor ugyanúgy kimegyünk még mi, vagy helyszínen váltunk, vagy túlszolgált útján is.
3: Tehát túlóráznak.
8: Akár igen, de hogy erre megvannak a pontos szabályok.
3: Autókhoz nem nagyon értek, de kezdjük akkor a szekrényeknél. Az utcáról láttuk, ahogy kigurult menteni az autó. Tudja, hogy hová mentek egyébként?
8: Egy tűzjelzőhöz indultak el a kettes szám. Tűzoltóautónk, de ezt lemondták, ezt a tűzjelzőt, téves jelzés volt. Ezért fordulhat elő olyan, hogy egy tűzoltóautó szénházban megy az úton, és egyszer csak lekapcsol mindent, és visszafordul.
3: Bekukucskálhatunk egy ilyen szekrény sorba? Minden szekrény ajtón egy szám, rajta a névtábla.
8: A védőruhája van itt, speciál pont egy éppen vezető, és például az autónak reggel a szélvédőnek a takarítása és az ő dolga.
3: Látszik, Iván, hogy jó régóta használatban lévő kesztyű, aztán... Iván.
8: Bocsánat, mert közben lesz is egy riasztás. Az egyes számú tűzoltóautó a szertár másik végéből azt fog most vonulni. Van itt speciál pont egy éppen vezető, és például az autónak reggel a szélvédőnek a takarítása és az ő dolga.
3: Látszik, Iván, hogy jó régóta használatban lévő kesztyű, aztán... Iván.
8: Bocsánat, mert közben lesz is egy riasztás. Az egyes számú tűzoltóautó a szertár másik végéből azt fog most vonulni.
3: Megnézhetjük közelebb?
8: Igen, igen. Bele is tornózták.
3: Nem lehet ezt bírni, komolyan, hát alig fél órája vagyunk itt, és már hát két éves riasztás.
8: A kerület az főváros meg ország szinten is egy viszonylag sokat mozgatott kerület, tehát évente 2500 riasztást teljesítenek a fiúk. Nyilván ennek egy része lemondott tűzjelző, azért napi 3-4-5 riasztás adódik. Van speciális képessége is az itt szolgáló embereknek, van speciális gépjárművünk is.
3: De azt észrevettem, hogy minden egyes tűzoltóautónak az ajtaja nyitva áll, és mellette letolt nadrág. Igen, van alatta ráadásul egy csizma.
8: 120 másodperc van egy tűzoltónak, hogy elhagyja a laktanát. Mindegy, hogy ő étkezik, hogy ő pihen vagy vécén van. Le kell jutni oda, fel kell venni a bevetési védőruháját, a helyét a tűzoltóautón el kell foglalja, ami fölül, az ajtók becsukódnak, a szertarkapu fölnyílik, és az autónak ki kell gördülni a szertarkapu vonalán.
3: Az de van, akkor itt hagyják a kollégát?
8: Hát megtanulják. Ezért van az, hogy például egy vonós tűzoltóra, hogyha otthon valaki felkapcsolja a lámpát, akkor felugrik a kanapéról. A riasztás az első és legfontosabb dolog, hiszen életmentésről is lehet szó akár. Az nem lehet, hogy emiatt késlekedés van.
3: DNS Dániel, amikor hazamegy a családjához. Igen. És van egy hét, amikor ki lehetne kapcsolni. Igen. Van olyan, hogy próbálnak ez ellen a készenléti üzemmód ellen dolgozni, meditálni, jogázni.
8: Nyilván próbálunk teljesen, de nem lehet. Ha elmegyek színházba a feleségemmel, akkor nézem a menekülési útvonalakat, a nézőtér szélére ülünk, hogyha elmegyünk valahol nyaralni, megnézem, hogy van-e tűzoltókészülék, körbejárom a kertet, hogy van olyan felásos, vagy gyerek beeshet.
3: Volt már ilyen nyaraláson odaugrott és segített?
8: Volt, igen, de hogy ez az életük része lesz a tűzoltóknak. Ameddig tűzoltó, az tűzoltó.
3: Hogy lehet ezt bírni mégiscsak?
8: Ugye van pszichológiai osztály, aki, hogyha olyan esemény van, akkor ad nekünk segítséget. De nagyon fontos az, hogy mondtam, a szolgálati csoportokban dolgozunk. Az, hogy itt van egy olyan közösség, aki együtt sír, együtt nevet, számít a másikra, ha látja, hogy rossz kedve van, vagy ha valami nem úgy sikerült, akkor egymás között már ezzel indul ez a feldolgozás. És persze az ember visz ebből haza, de egy olyan emberrel, aki nem élte át veled azokat a helyzeteket, nehéz megértetni vagy elmagyarázni. Egy feleség, egy barátnő, egy szülő, egy gyermek, persze támogatják az embert, de sokszor van olyan is, amikor az ember hazamegy, és inkább azt mondja, hogy ezt nem mondom el.
3: Vagy most hagyd nekem egy szünetet.
8: Igen, és persze egyébként szerencsénk van, mert most már figyel erre a szervezet, és vannak olyan pszichológusok, akik jól képzettek. Egy olyan esemény után van egy készenléti telefonszám, amit föl tudunk hívni, akár a parancsnok, vagy a tűzoltó, akkor tud ő is segítséget kérni, és kap segítséget.
3: Beszéljünk azért a családtagokról. Amikor minden reggel úgy kell elköszönni, hogy Nem is tudom végigmondani a kérdést, szóval marha nehéz lehet. A feleségek ezt hogy viselik?
8: Azt tudom, az én feleségem az úgy viseli, hogy tudja jó, hogy először elvettem a tűzoltóságot feleségül, aztán elvettem őt.
3: És mindig akkor... is második helyen van a család?
8: Természetesen nem, mert a család az nagyon fontos, és itt bent is úgy kezeljük mindenkinek a családját, hogy az nagyon fontos, de a családnak meg kell értenie azt, hogy nekünk van egy másik családunk, amiért felelünk, ami nekünk fontos, ami az életünk része. Nekünk kell megtalálni a szabályozomat, hogy ezt hogy éljük meg, és ezt hogy

0: rendezzük.
1: De van olyan, ki nem mondott egyesség, hogy haragban sosem válunk el?
0: Persze, az ember próbálkozik ilyennel, de az élet hoz különböző helyzeteket, de persze egy olyan feleség vagy barátnő, aki már egy pár évet lehúzott egy tűzoltó mellett, az pontosan tudja azt, hogy azért ezek hogyan mennek ezek a dolgok. Nagyon sokat kell nekik is csöndben tűrni, és azon az ő támogatásuk nélkül ez nem menne. Készül egy születésnapi ebéd, vagy egy karácsonyi vacsora, és akkor előtte való este 9:30-kor kap egy telefont a tűzoltó, hogy figyelj, nem tudsz mégse szabadságon lenni, be kell jönni szolgálatba, mert a létszámnak meg kell lennie, neked pedig be kell jönnöd. Akkor nem holnap, hanem holnap után karácsonyozunk.
1: Szabad legalább ilyenkor puffogni?
0: Hogyne, szabad, de be kell jönni, és be kell lennie. És ezt a feleségnek, családnak le kell nyelnie sajnos.
1: Dánielt mi húzta be?
0: Bocsánat, csak még egy riasztásunk lesz szerintem.
1: Na?
0: De egyébként... Igen.
1: Lesz. Honnan tudta? Én nem.
0: Volt egy halk kattanó hang, és kállász, akkor én megyek, bocsánat.
1: Akkor ezt nem fogjuk megtudni.
0: Elszólok a riasztási lapján, bocsánat.
1: DNS Dániel, tűzoltó százados szolgálatparancsnok pedig rohan. És addig hagyj kérjem kis Dimát egy tűzoltó százados szobő segítségét, hogy meddig leshetjük meg, hogy mi történik.
2: Az autó fog elmenni.
1: Hogy maradunk itt. Viszont akkor az útvonalban nem állhatunk be, ez nem lesz jó.
2: Az az autó is fog menni. A vizsgáló mögött, meg a KMS is.
1: KMS?
2: Igen. Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat, most a Dani, a DNS úr, aki mostanáig beszélt. Mozdony tűz van a 14. kerületben, és oda mennek most a tűzoltók.
1: DNS Dániel most átöltözik, van egy menetlevél a kezében, és abba a csizmába, amit ki volt készítve, már is átöltözik, felhúzza a kantáros nadrágot, és még mindig nem telt szerintem el 70 másodpercnyi idő sem. A menetlevélen látok egy térképet, és ilyenkor ők már tudják, hogy mi van a helyszínen, van-e ott tűzcsap?
2: Minden tűzeset és minden műszaki mentés más és más, de van egy protokoll, ami alapján elindulnak a tűzoltók. Most azt látjuk, hogy a szolgálatparancsnok beül az első helyre, ő ennek a gépjárműnek a parancsnoka. Kivonulnak a helyszínre, átvehetik az irányítást mindenhol.
1: Díjes Dániel most olvassa a menetlevélen, hogy hová kell menni, gondolom ő a navigátor is ilyenkor.
2: Igen, el is mentek, most pedig látjuk a...
1: És egy másik autó követi.
2: A kameraszer, zuglóba mennek, Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóságnak van egy videócsoportja, 3 funkciót tölt be, rögzíti az eseményeket, utána lehet elemezni. Lehet bizonyító erejű is, és nem utolsó sorban a srácok, akik dolgoznak, vágnak belőle egy sajtóképes anyagot, amit utána pedig este a televíziókban vagy az interneten láthatunk.
1: Tehát nem elég, hogy szolgálok és védek és az életemet és mindenemet áldozom az emberekért, de még azt le is vetítik, és még az is fontos, hogy hogy nézek. Vagy mit rontottam el?
2: A rögzített eseményt és a tényszerűségét adjuk vissza.
1: Most Zuglóba indult ez az autó. Ezek szerint a főváros valamennyi pontját még önök látják el?
2: Igen, a laktanya az két részből áll, a 8. kerületi hivatás és tűzoltóparancsnokságnak a szerállásai, és vannak a központi szerek, ami országosan, de leginkább fővárosi szerte riaszthatók. Ilyen például a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, ebből egy műveleti szolgálat működik az egész főváros területén, és a főváros bármelyik pontjára, hogyha kiemelt nagyobb esemény van, akkor őket a legrutinosabban legtapasztaltabb tűzoltókat riasztják a helyszínre.
1: Azért azt, amikor megy egy szirénázó autó, erre mennyire figyelnek az emberek?
2: Mindig kérjük a lakosságot arra, hogy figyeljenek, segítség a továbbjutását. Mi azt tapasztaljuk, hogy azért az autósoknak a 99%-a segíti a tűzoltóknak a vonulását. Mi azt szoktuk kérni, hogy álljanak is meg.
1: Kisdi Mátét mikor ugrott erre a piros villogóra?
2: Mi, mint sajtómunkatársak, hogyha olyan kiemelt káreset van, akkor megyünk ki a saját gépkocsinkkal, és akkor ott tájékoztatjuk a sajtóképviselőit. 2011-ben kaptam meg a szóvivői beosztást, tehát én 2006-tól 2011-ig voltam vonalos tűzoltó.
1: Most pedig a szerállásban vagyunk, ahol egymás mellett különböző típusú autók, de a legizgalmasabb, legérdekesebb talán az, ami mellett állunk, ez egy hosszú-hosszú tűzoltó autódarú, Domag Tamás tűzoltó törzsölmester, különleges szerkezelő. Hány méter?
3: Maga a gépjármű 12 méter hosszúságú, a gém hosszúsága 10 és 30 méter között hosszabbítható. 3-tagos emelődarú, ezt baleseteknél szoktuk használni. Autók, kamionok, tergépjárművek, tartályosak, vagy konténeresek, illetve autóbuszoknál.
1: Ez is egy különleges daru, egy hosszú plató van, erre emelik fel az autókat?
3: Így van, ez egy autószállító, illetve egy autómentő. Tartozik hozzá egy emelő daru, egy csúszóplató, egy 6,8 tonnás csörlő is tartozik a járműhöz.
1: Menjünk közbe tovább, nézzük meg a többi kiállást is.
3: Mindenkinek van egy aznapi beosztása. Én most jelen pillanatban daruszeren teljesítek szolgálatot, a másik kollega pedig egyedül vezeti és kezeli ezt a szállítójárművet.
1: Szerintem minden kisfiú álma, hogy egy ilyen autóba üljön és ezt vezethesse. Emlékszik az első alkalomra?
3: Az egy felejthetetlen pillanat volt, amikor legelőször bármelyik szerről beszélünk, akár a fecskendőkről, gépjárművi fecskendőkről, vagy a szállítóról, vagy a daruról, mindegyik felejthetetlen volt. Nyomás alatt, főként riasztáson, azért másképp gondolkozik és teljesít az ember, tehát jobban fókuszál, jobban koncentrál.
4: Szépen Attila tűzoltó, Őrnagy vagyok, a működő tűzvizsgáló szolgálatnak az egyik tűzvizsgálója.
1: Azt mondták, gyorsan lépjünk ide, mert önnek mennie kell. Mi a feladata most?
4: Most éppen folyamatban van. Bocsánat.
1: De már csöng is a telefon, valahová hívják.
4: Egy kár esemény, ahova valószínűleg kiriasztanak. Szépen Attila. Szervusz. Parancsnok urakat kérdez meg.
1: Imént kigyulladt egy mozdony, láttuk kigurulni a mentőállomást, és most akkor jött a telefon a helyszínen Szépe Attilához, hogy megerősítése van szükség.
4: Nem minden esetben indult tűzvizsgálati eljárás, hanem jogszabály alapján vannak bizonyos kiemelt ügyek. Ilyen a haláleset, bűncselekmény gyanúja, hogyha fölmerül, 200 millió forintot eléri a kárösszeg, súlyos életveszélyes sérülés történik.
1: Önnek mi ebben a szerepe?
4: Most annak a eldöntése a kérdés, hogy ki kell mennem, tűzvizsgálati eljárást kell indítani, le kell folytatni a helyszíni szemlét, vagy nem. Az én feladatom az, hogy van egy gyönyörű szép járművünk.
1: Emellett állunk? Ez van, a gyönyörű szép? Van, jó, szép, tényleg szép, csillog, villog.
4: Kék lámpával, megkülönböztető jelzéssel látott.
1: Több mint 2 méter hosszúnak látom, ott hátul mit tárol?
4: A tűzvizsgálathoz szükséges, meg természetesen tűzvizsgálathoz szükséges felszerelések, amik egy helyszíni szemle során
1: teljesen feltöltve,
4: van bent lámpa, van bent létra.
1: Poroltó?
4: Kötelező kellék minden járműre.
1: És ezek az üvegre szerelt valamik, meg is bírom mozdítani. Nagyon nehéz.
4: Ezek légzőkészülékek. Hogyha olyan helyre kell bemenni, ahol még áll a füst, akkor is be tudok menni megnézni.
1: Ez olyan, mint egy oxigén palack?
4: Sűrített.
1: Miért nem oxigén?
4: Az emberi szervezetnek nem csak oxigénre van szüksége, hanem levegőre, és ez sűrített levegőt tartalmaz.
1: Amikor egy ilyen palackkal bemegy a hőségbe, nem is akarom elképzelni, ez mennyi időre elegendő?
4: Én menteni nem szoktam vele. Mivel tűzvizsgáló vagyok, én helyszínelek. Nehéz. 20 kiló fölött van. Nehéz benne dolgozni, de szükséges.
1: Hogy lett tűzvizsgáló?
4: Még 2000-ben történt.
1: Akkor már hány éve volt itt a tűzoltóságnál?
4: Akkor még csak 5 éve, de már ennek is 26 éve.
1: 2012-ben leszerelhetett volna, igaz? Tehát most már nyugdíjas lehetne. Tehát a régi rendszerben, amikor még korkedvezménnyel nyugdíjba vonulhattak, ha jól emlékszem, 25 év elegendő volt.
4: 25 év elegendő volt, hát ezt megváltoztatták.
1: Ön már pihenhetne egy nyugágyban.
4: Körülbelül másfél éve, igen.
1: Hány évig kell még dolgozzon?
4: Most jelenleg 65 év a nyugdíjkorhatár, úgyhogy még 13 és fél év.
1: Mosolyogva mondja, de azért engem elriaszt. Tehát 65 évesen ezt a 20 kilós oxigénpalackot lehet, hogy valaki még cipeli a hátán, és ment, és stressz alatt. Ez borzasztó belegondolni is. Én egyébként most jó néhány tűzoltóval találkoztam, életerősek, sármosak, jókedélyűek, tényleg jó kondiban vannak, de nem fiatalok egyikük sem, nem láttam egyetlen egy fiatalt sem.
4: Kicsit el van öregedve az állomány.
1: Ez mit jelent? Mi az átlag életkor?
4: Hát szerintem 40 év fölött van. Szükség lenne arra, hogy több fiatal jöjjön, és kineveljük őket, hogy legyen utánpótlás. Valószínű, hogy 60 év fölött azért ezt már az ember nem tudja csinálni. Most jelen pillanatban van olyan lehetőség, hogy 60 éves korban szolgálati járadékkal elmegy az ember, állományban van, de nem kell dolgozni. Ez egy pozitív dolog.
1: Előfordul az, hogy idő előtt egy szív halál, egy infarktus?
4: Nem jellemző. Szerintem, aki több évtizede itt van, már beleszokott ebbe a szervezete. Megtanult ezekkel a dolgokkal együtt élni.
1: Mi lenne a vonzó a fiatalok számára? Nyilván az egyik a fizetés, egy korkedvezménnyel már lehet, hogy többen jelentkeznének?
4: Korkedvezmény az biztos, hogy vonzó lehet. Magasabb fizetés biztos, hogy vonzó lehet, de én úgy gondolom, hogy nem csak ezeken múlik. Amikor én felszereltem 95-ben, akkor is úgy volt, hogy jöttek emberek, mentek emberek. Aki nem bírta, nem tetszett neki, az elment pár hónap múlva, egy fél év múlva. Aki viszont maradt, az nyugdíjig marad. Ez hivatástudat.
1: Attila miért marad?
4: Én szeretem ezt a munkát. Én imádom ezt csinálni.
1: A mentés?
4: Én magában a mentésben már nem veszek részt. Én nyomozok. Én igazából olyan vagyok, mint a rendőrségnél egy nyomozó, nem csak a tűzoltóságnál. Én szeretek kimenni a helyszínre, szeretek kutakodni, embereket kikérdezni, kideríteni, hogy mi történt, és ennek utána menni, és próbálok addig menni, ameddig meg nem találom.

0: egy átlag autónál.
1: Szívére teszi a kezét, hány autót cserélne le, ha a pénzen semmi nem múlna?
0: Az összeset.
1: Ezt elég gyorsan kimondta. Kisdi Máté szóvő nem hallotta, mit mondott, úgyhogy mi meg nem mondjuk el neki. Mert hogy közben megérkezett. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen a 8. kerületi Dologház utcából, a több mint 131 éves tűzoltó laktanyából. Innen folytatjuk. Kíváncsiak vagyunk tényleg arra, hogy mivel töltik az időt a tűzoltók akkor, amikor éppen nem szól meg ez a dudaszó vagy sziréna, bár sok pihenésre, ahogy eddig láttuk, nincsen idejük. A mai adás Mohács Edit szerkesztette, megtalálják a Világhálón, címünk www.mediaclick.hu. Maradjanak velünk, balesetmentes, tűzmentes estét kívánunk, Belinyi Barbarát hallották.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Múzsa kollektíva október 10-én a Magyar Zeneházában. Stúdió vendégünk Bíró Eszter énekesnő színésznő. Bepillantunk a Nemzeti Színház évadnyitójába. Ajánljuk a Pannon Egyetem rendhagyó kulturális sétáját. Keller András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész karmester pedig a Concerto Budapest nyitó koncertjeiről mesél nekünk. Ezzel várjuk ma a Szóda hallgatóit. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját ma Gödöllei Anna szerkeszti. Én Babucs Kriszta vagyok.

0: A stúdióban, ahogy ígértem, a Múzsa kollektíva egyik tagja a három közül, Bíró Eszter énekesnő, köszöntelek szeretettel.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: És hát bele is hallgattunk már ebbe a projektbe, vagy legalábbis az egyik dalába, Alszik a szív, ez egy Radnóti Miklós vers, valószínűleg vers megzenésítések, de hát a Múzsa kollektívát Lábas Vikivel és Szirtes Edina Mókussal közösen hoztátok létre. Az első találkozás október 10-én lesz a Magyar Zeneházában, és ugye három teljesen különböző zenei világról beszélhetünk itt. Ugye ízelítőt kaptunk most ezen a kis rövid zenei részlettel, viszont a kérdés az, hogy hogyan jutott eszetekbe az, hogy ti hárman így összeálljatok, Múzsa kollektívát alakítva.
1: Ez három évvel ezelőtt indult, és először úgy volt, hogy Jordán Adél lesz a harmadik fél, de mire megvalósult a projekt, addigra ő már elkötelezte magát más irányba, amivel viszont nyertünk egy csodálatos Szirtes Edina Mókust, aki ugye nem csak a hangjával járul hozzá majd az est hangulatához, hanem hegedű, brácsa is, egyéb hangszereken is fog zenélni, mint hogy mindannyian, tehát a Viki is, meg én is, tehát úgy kell elképzelni, hogy négy csodálatos zenész lesz még rajtunk kívül a színpadon. Fődő Sándor, aki egyébként a dalok zömét írta, gitáron, basszusgitáron Kis Peti, Csókás Zsolt és Subic Gábor trombitán, de hogy mi sem csak énekelni fogunk, hanem zenélni, és én is lesz olyan dal, ahol zongorázom, a Viki is lesz olyan, amikor klarinétozik, és hát a Mókustól meg elvárható, és mindenki el is várja, hogy hegedüljön. Úgyhogy ez zeneileg ez egy nagyon-nagyon különleges alkalom lesz, és tulajdonképpen olyan versek fognak elhangzódni, és egyébként nem csak versek, mert ugye nagyon sok olyan kortárs dalszöveg van, amelyek akár versek is lehetnének, hogyha az ember csak úgy felolvassa, hanem azt gondolom, hogy olyan szerzők fognak előkerülni, akik olyan izgalmas gondolatokat tudnak megfogalmazni, amely nekünk is ma érdekes lehet a mai világban, az életünkben, a családunk mindennapjaiban, és valahogy bízunk benne, hogy ez áll majd össze egy izgalmas folyammá.
0: Hogyan válogattátok össze a dalokat? Ugye Múzsa kollektíva, maga a név is nagyon sokat sejtető, hogy a múzsa az ti hárman lennétek-e, vagy ti vagytok a kollektíva, és titeket homlokon csókolt a múzsa, és írtatok egy listát, ami aztán meg lett zenésítve, össze lett hozva, vagy a zenei anyag ki lett válogatva, szóval hogyan képzeljük el ezt az egész munkafolyamatot?
1: A kettőt egyben kell elképzelni, mert ugye a Mókus például rögtön az elején kijelentette, hogy na nehogy valaki azt gondolja, hogy mi vagyunk a múzsák, hanem hogy pont ellenkezőleg.
0: Tehát ő kikérte magának, jó?
1: Igen, tehát ő szerinte, és egyébként szerintem is az egész zenélés, ez örömzenélés, amit majd itt hallani fognak tőlünk, és nem csak lassú számokat, tehát ezt rögtön akartam mondani az elején, az ízelítő után, ezt elfelejtettem mondani, hogy természetesen nagyon sok örömködés, nagyon sok izgalmas zenei fordulat lesz ezen a koncerten, hanem ahogy a Mókus szokta fogalmazni, ez az egész a szeretetről szól. Na most ez egy ilyen teljesen elcsépelt dolog, és tök közhelyesen is hangzik, de valahol az ember belegondol, hogy miért járunk koncertteremben, miért járunk színházba, akkor valóban azért, hogy valamit kapjunk a színpadról. Igen, mi amikor kimegyünk, mind a hárman ilyenek vagyunk, és ebben viszont abszolút ugyanazt gondoljuk, és hasonlóak is vagyunk, hogy így kirakjuk a szívünk egy csücskét a színpadra, és bízunk benne, hogy azok az emberek, akik eljönnek, azok erre vágynak, vagy ezt be tudják fogadni, ezt az adást tőlünk, mert ugye hát muszáj, hogyha az ember ad valamit, akkor valami visszajelzést is kapjon, mert mi is ugye ebből töltekezünk, ebből tudunk másnap újra fölmenni a színpadra, és azt gondolom, hogy a közönség is azért jön el, hogy igen, hogy homlokon csókolja egy múzsa.
0: Ez egy nagy találkozás, Szirtes Edina Mókus, Bíró Eszter és Lábas Viki, tehát ők hárman a színpadon, viszont a klasszikus zene világában is fontos nagy találkozások vannak. A Koncertó Budapest a neves zongoraművésszel Várjon Dénessel nyitja meg ugyanis az új szezonját, az együttes művészeti vezetőivel Keller András Kossuth és Liszt Ferenc Díjas hegedűművésszel, karmesterrel Gödöllei Anna beszélgetett a nyitókoncertekről.
2: Monumentális kórusmű, énekes szólistákkal, lírai zongoraverseny, opera suite is elhangzik. Milyen technikai és művészi kihívás elé állítja a Koncertó Budapest muzsikusait?
3: Amikor én kigondoltam ezt a programot, valahogy nem volt meg bennem az a józanság, hogy fölmérjem, hogy ugye azért véges idő áll rendelkezésre a próbák folyamán, és tele vagyok aggódva, úristen, ezek iszonyat nehéz darabok, és ráadásul kettő közülük teljesen újdonság is a zenekar számára, hogy hogy tudjuk megoldani, de hát olyan gyönyörű feladat, hogy én remélem, hogy valahogy azért mégiscsak sikerülni fog.
2: A világ féltésének üzenete így jellemezte az évadnyitó műsorát. Miért érezte úgy, hogy a mai világunkban éppen Richard Strauss és Bartók Béla ezen megrendítő műveivel kell elindítaniuk az új szezont?
3: Nem volt benne tudatos, viszont valamennyiünkben van, azt gondolom, hogy komoly szorongás azzal, hogy is alakul majd az élet. A gyerekeink és az unokáink életét félti mindenki, hát ez nem is kérdés. A művészet ugye teljes mértékben távol áll a politikától, viszont közel áll az emberiséghez, és igenis a művészet is adhat olyan üzeneteket, amiket érdemes odafigyelnünk rájuk. Bartók 1930-ban írta a Kantáta profánát, ez az egyik legszemélyesebb és a legmélyebb műve, az egyik legnehezebb is, úgy értem, megérteni a darabot. Ha csak egy szóban, vagy nagyon röviden akarnánk a mottóját a dolognak elmondani, az azért elég súlyos. Talán jobb szarvassal lenni, mint egy rossz emberi világban maradni emberként vagy vadászként. Tehát a történetet azt most talán nem mesélem el. Gondolom sokan a Kossuth hallgatói közül is ismerik. De valamit megsejthetett, vagy már érezhetett, hogy közeleg a fasizmus és egy sötét korszaka jön Európának. És mi köti össze ezt a kettőt egymással? Strauss München lebombázása után fogalmazta ezt a egészen rendkívüli szépségű művét, a Metamorfózisokat. Ez 23 vonos szólóhangszerre íródott, és sokan azt tartják az egyik legszomorúbb művel. Nem azt gondolom, hogy itt a szomorúság a legfontosabb benne. Az összes operázat, ahol az ő operáit bemutatták, lebombázták, stb. Tehát tulajdonképpen a német és az európai kultúra elsíratásaként írta ezt. Azért helyeztem a két művet egymás mellé, hogy hát reméljük, hogy soha ilyen nem fog még egyszer a világra jönni, ilyen rossz. De mindjárt a koncert második felében azért szeretnénk ezt egy kicsit fel is oldani. A Bartók harmadik zongora versenye lesz a szünet után, amit Várjon Dénes, aki a koncerton az évad művészem fog előadni. Itt a lassú tételben Bartók bár elbúcsúzik a világtól megrendítő szépséggel és egyszerűséggel, de a harmadik tételben valahogy újra szeretne életre kelni, és egy életteli és bizakodó zenével zárul ez a versenymű, és ezek után pedig Richard Straussnak a legnépszerűbb operája, a Rózsalovakból levő szvittet adjuk elő, ami bár nem a legvidámabb keringőkből áll, viszont van benne valami olyan bódító felsőség, ahogy ő egy zenekart kezel, ahogy ő gondolkodik a világról, az páratlan. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez szépen fogja keretezni ezt az estét.
2: Említette Várjon Dénest, akivel most a harmadik zongora versenyt adják elő. Mit jelent a zenekar is az ön számára az ő jelenléte?
3: Zenei testvérek vagyunk. Kiemelt fontosságú eseményein Dénes lesz a szólista, ez egyben tisztelgés az ő nagy művészete előtt is, és egyben pedig az egyik legjobb barátunkkal játszunk, és Dénes fellép ugye nyitókoncerteken, fellép a Mozart napon, a Beethoven halálának a 200. évfordulóján, ahol Beethoven C-moll koncertjét játsza, május elején Takács Nagy Gábor Mendelssohn Schumann fesztiválján is lesz az egyik főszereplő.
0: Keller András a közönséggel való találkozás izgalmáról és az új évad energiáiról beszélt itt az előbbiekben a Kossuth Rádióban, a Szódában. A stúdió vendég pedig Bíró Eszter énekesnő, a Múzsa Kollektíva kapcsán beszélgetünk, ez egy teljesen új formáció, projekt, aminek október 10-én lesz a bemutatója. Eszter mellett Lábas Viki és Szirtes Edina Mókus áll majd a színpadon. Szereted a színpadot, zenei színpadról indultál, a Miss Saigon, hát nem most volt a bemutató,
1: nem.
0: Jó régen, jövő nyáron viszont Szegeden ismét színpadra.
1: Igen, állítja. Én is láttam.
0: Elmész megnézni?
1: Hát ha meghívnak.
0: Hát reméljük, hogy hallja Béres Attila, ő fogja rendezni, és akár meghív téged a bemutatóra. De hogy annak idején nagy műzikerekben álltál színpadon, énekeltél, ma azért a kisebb, intimebb terek, vagy akár előadások talán közelebb állnak hozzád. Ilyen például a Hanna a szabadesés több szólamban című előadásod, Szenes Hanna történetével, hogyan találtál rá erre a tragikus sorsú lányra, vagy az ő élettörténetére?
1: Igazából Hanna naplója nekem megvolt, ott volt a polcomon, 13 éves koromban olvastam először, és azt tudtam, hogy én nagyon tudok azonosulni az ő történetével. Nekem nagyon tetszett kamaszként is, nagyon tetszett az ő bátorsága, az ő kiállása, az, ahogy az élethez állt, és ahogy a sorstársaihoz viszonyult. Tehát, hogy ugye az életét áldozta föl azért, hogy visszatérjen Magyarországra, miközben maradhatott volna Palesztinában is, mert hiszen ugye ő aliázott, tehát kivándorolt a háború előtt. És aztán úgy nagyon sokáig nem foglalkoztam én ezzel a történettel, és valahogy a Covid volt egy olyan időszak, amikor ugye otthon maradtunk, és akkor sok olyan dolog megszületett, mint például a Kaddis című mű, ami a másik szívem csücske, és csak azért izgalmas, mert ugye vannak ezek, mondtad, hogy ezek kisebb színpados dolgok, igen, abszolút, de hogy annál fontosabb dolgok, amiket szeretnék így az országban körbevinni, és hát pont novemberben valósul meg kétszer Nyíregyházan és Kecskeméten, hogy a Kaddist elvisszük, és az egy nem kis szervező munka végeredménye, és hát a Hannával is ilyen hasonló volt a célom, amikor elindítottuk ezt a Jurányi házban, hogy ez ne csak Budapesten, Budán lehessen látható, ott, ahol egyébként Szenes Hanna felcseperedett, és ahol aztán kivégezték, ugye Margit körúti fogházban, és aztán ennek egy része megvalósult, egy része meg hát bízom benne, hogy majd a jövő évben tovább gördül.
0: Ez egy második világháborús történet, viszont az Eszterek, amiről én azt gondoltam, hogy valószínűleg csak egy előadást fog megérni, hiszen a Zsidók Kulturális Fesztiválon általában egy alkalmas estre állnak össze a művészek. Ebből úgy néz ki, hogy egy egész sorozat indult, Csákányi Eszter, Horgas Eszter és Bíró Eszter állt a színpadon.
1: Igen, hát én nagyon-nagyon boldog voltam, hogy egyrészt, tehát ilyenkor nagyon nehéz az, hogy a művészek egy produkcióban rengeteg munkát raknak, és akkor ennyi, de szerencsére ez nem áll meg itt, hiszen hát Horgas Eszter is azon dolgozik velem együtt, hogy ez minél több helyre eljuthasson, és hát úgy tűnik, hogy novemberben már Győrben el is játszhatjuk, és már Mosonmagyaróváról is szóval jövőre, úgyhogy szép lassan jönnek be az előadás, úgyhogy bízom benne, hogy Budapesten is látható még, mert nagyon sokan nem jutottak be, mert nagyon hamar teltházas lett a produkció, és hát a koncert előtt másfél hónappal már nem lehetett rá jegyet kapni. Tehát itt is szeretnénk majd, és tovább szeretnénk vinni vidéken is.
0: Ez az őszi időszak egyébként a színházi világban mindenhol a nagy visszatérések és az új elhatározások ideje. A társulatok országszerte gőzerővel próbálnak, hogy a legkülönfélébb történetekkel nyissák meg a kapuikat a nézők előtt. Nincs ez másképp a Nemzeti Színházban sem a fővárosban. Kovács Bernadett a Nemzeti Színház dramaturgiát arról is kérdezte, hogy milyen bemutatókkal és milyen művészi koncepcióval vág neki az új évadnak a Nemzeti Színház.
4: Nemrég szólt az ügyelő a színészeknek, hogy kéri vissza őket a büféből a János Vitéz felújító próbájára. Ez az a János Vitéz, amit majd ebben az évadban újra rendez Vidnyánszky Attila igazgató?
5: Nem, ez az a János Vitéz, amit 10 évvel ezelőtt bemutattunk, amelynek a koncepciója az volt, hogy fiatalok, egyetemisták és gyerekek is szerepeltek benne, akkor Mátrai László volt az első János Vitéz, és most a második generációváltással újítjuk fel a János Vitéz című előadást. A másik Petőfi, amire jövő nyáron készülünk, az nem a János Vitézből, hanem Petőfi életéből egy zenés előadás, amihez Szarka Tamás írja a zenéket. Egy dalt bemutatott már pár napja az évad indító gálaestünkön, és hát hatalmas siker volt a szeptember végén című vers megzenésítése. Úgy éreztük, hogy mindenkinek a szívébe belopta magát ez a zene.
4: Olyan sok bemutatóval készülnek, hogy mindről nem fogunk tudni most beszélgetni, de ha már a fiatalokat említettük, akkor szerintem maradjunk most ezen a vonalon. Az eddig is köztudott volt, hogy a Nemzeti Színháznak azért fontos egyrészt a fiataloknak a nevelése, fiatalokat behozni a színházba, és rögtön az első bemutató, a Szigligeti Edének a Lilion fia is fiatalokhoz kapcsolódik.
5: Igen, ez is egy együttműködésnek az eredménye. A Színház Filmművészeti Egyetemnek tulajdonképpen egy gyakorló termet alakított ki, itt Vidnyánszky Attila festőműhely felújítódott arra a célra, hogy itt tudjanak vizsgaelőadásokat is előkészíteni és itt próbálni, és bizonyos vizsgaelőadások meghonosodtak, és többször is a Nemzeti Színház tereiben mutattuk be sorozatosan. Így történt ez a harmadéves komplex osztály vizsgaelőadásával, amit júniusban több szereposztásban mutattak be, és most ősszel egy kicsit meggyúrva, egy kicsit átformálva, mint új bemutató fog futni a Kaszás Attila teremben ez az előadás.
4: Az első premier tehát Szigligeti Ede örökzöld komédiája, a Lilion Filesz, szeptember 25-én, pénteken. Az első nagy színpadi bemutató november 27-én, ehhez képest egy merőben más jellegű előadás, Dosztojevszki Ördögök című regénye, amelyet Vigyánszki Attila rendez. Koltai Lajos életrajzi filmjének sikerén felbuzdulva, de attól teljesen eltérő megközelítésben viszik színre jövő februárban az anyák megmentőjének tragikus életét. A Szemmelweis című előadásról is kérdeztem Kulcsár Editet.
5: Akkor jutott eszünkbe először, amikor Vecsei H. Miklós a Nemzeti Színháztársulatához szerződött. El is olvastuk a filmnek a forgatókönyvét, és ez az minden rendben van, de az filmre van írva. És azon gondolkoztunk, hogy természetesen Vecsei H. Miklós főszereplésével, de megírunk egy darabot azokkal a hangsúlyokkal, ahogy mi elképzeljük, és hát ehhez még jött egy következő fázis is, amikor a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves fennállásának ünnepléseként megszületett egy gondolat, hogy a színházakban nagy tudósokról szülessenek előadások, és a több színház összefogott, valóban mások is választottak tudósokat, és születtek előadások, és ebben a sorban mi akkor beálltunk ezzel a már zsírában lévő gondolattal, hogy ebből az alkalomból mi a Szemmelweis előadásunkat hozzuk létre, és hát kollégánk Verebes Ernő írt is egy új darabot, és a mi előadásunk ebből a darabból fog készülni.
4: A premierek mellett Berec András, Özönvíz és Földes László Hobó Tiltott Gyümölcs című önálló estje is látható lesz a Nemzeti Színház 2026-2027-es évadában. December 12-én pedig Bodrogi Gyula színművészt ünnepli a teátrum, aki a nagy színpadon mesél, játsz, énekel, emlékezik, nevet, és persze nevettet is majd.
0: A fővárosban, a Nemzeti Színházban is elindult tehát az új évad. Kulcsár Edit, a Nemzeti Színház dramaturgia mesélt erről Kovács Bernadettnek, és a stúdióban Bíró Eszter, a vendégünk, énekesnő, a Múzsa Kollektíva című új projektjük kapcsán, ezt Ábas Viki és Szirtes Edina Mókus társaságában hozta létre. Október 10-én lesz a premier a Magyar Zeneházában, és az előbbiekben ugye az intim kis terekről beszélgettünk, arról, hogy milyen előadásokban érzed manapság otthon magad, de hát, hogy te nem csak a felnőtteknek játszol szívesen, hanem van egy nagyon komoly gyermek irodalom, amivel fordulsz a kicsikhez, vagy legalábbis ezt képviseled, méghozzá az Állati Zenés ABC könyvekkel, dalokkal. Ez egy 2013-ban elindult történet.
1: Igen, én is azt gondoltam, ahogy te most az Eszterekről korábban, hogy ez esetleg egy egyszeri dolog, aztán utána akkora sikere lett, amire én valóban nem számítottam, aki a kisebb színpadokhoz és kisebb közönségrétegekhez lettem hozzászoktatva a korai nagy színpados sikerek után. De aztán ez valóban egy olyan nagy dolog, nőtte ki magát, hogy most már a negyedik könyvnél tartok. Az Előttem van éjszak volt a legutolsó. Csináltam egy tévésorozatot, az Időmanó kalandjai címmel, ami 23 résszel fut az egyik csatornán. És ezáltal nagyon sok helyre eljuthatok, és nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy egy-egy dalom, amit azt gondolnám, hogy hát esetleg nem olyan sokan ismernek még, mert vadonatúj, mégis a Magyarország kis, vagy akár határon túl is, ahova jutunk Erdélybe, vagy akár külföldre, akár Angliába, vagy Németországba, hogy ott ismerik ezeket a dalokat, mert vagy a sorozatot ismerik, vagy hallgatják ott is a lemezeimet. Úgyhogy ez egy nagyon jó érzés, és igazából én azzal a céllal indultam el ezen az úton, hogy a kicsiknek egy kicsit játékos módon próbáljak megtanítani nagyon egyszerű dolgokat, akár az ABC betűit, akár az időfogalmait, ugye az Időradír című könyvem kapcsán, vagy az égtájakat, vagy egy kicsit a világot bejárhassuk, bebarangolhassuk együtt, és hát ezt idén is folytatom, természetesen nagyon sok meghívásunk van, és hát a téli időszakban jönnek a mikulásos koncertek, ezek a kedvenceim, az ünnepi koncertek, és ott is bízom benne, hogy nagyon sok helyre el fogunk jutni.
0: Azt hiszem, hogy a gyermeki kíváncsiság az nem múlik el a gyerekkorral együtt.
1: Nem, hanem... és azzal sem, amikor az embernek is gyerekei vannak, mert az enyémek ugye közben megnőttek, de én megmaradtam ennél, hogy én nagyon-nagyon szeretek a gyerekeknek énekelni, nekik is.
0: Ez a fajta oldhatatlan kíváncsiság és a titkok felfedezése, tehát ahogy Eszter is mondta, nem múlik el a gyerekkorral, sőt a felnőtteket is ugyanúgy lázba hozza, ha rejtett, elzárt világokba pillanthatnak be. Szeptember 25-én pénteken pontosan egy ilyen rendhagyó időutazásra és felfedezésre hívja a látogatókat az idén 76 éves Pannon Egyetem. Egy olyan kultúrtörténeti sétát szerveznek Veszprémben, ahol a nagy közönség elől máskor teljesen elzárt terek is megnyílnak. A két órás program során lemerészkednek a légópincékbe, bejárják a fókuszlabort, az alaksori airsoft termet, és a föld alatti szervíz alagutakon keresztül ismerhetik meg az intézmény történetét, az alapítástól az 56-os forradalmon át egészen napjainkig. Felszegi Csaba összeállítása következik.
6: Régebben Veszprémi Vegyipari Egyetem, Veszprémi Egyetem, Pannon Egyetem, tehát a név változik, de a tartalom marad.
7: Raffai Csilla, a Túra Jó alapítója.
6: Hogy ez az intézmény érvel a tudás mellett. Én is az egyetemre jártam, sőt az egyetemen dolgoztam 20 évig, és mindenképpen hálával tartozom emiatt is. És szeretném megmutatni a számomra érdekes helyeket az ide látogatóknak. Na most a Pannon Egyetem, ahogy még nem láttad, talán a séta címe is tartalmazza azt a mondani valót, hogy ne csak laborokban, ne csak tantermekbe sétáljunk be, vagy látogassuk meg az aulát, ahová valójában szinte bárki bármikor beléphet, hanem menjünk olyan helyekre, amelyek nem látogathatók.
7: Pincerrendszer van alatt, hát, talán.
6: Igen, szervízalagút, ott is sétáljunk, kobakot, munkavédelmi sisakot fúzunk a fejünkre, és akkor végig sétálunk a szervízalagúton, hiszen ezek az épületek a föld alatt több épületei össze vannak kötve. Megtekintjük persze a laborokat, lépcsőházakon is körbe sétálunk, és a laborok közül még a fókuszlaborba is be tudunk jutni.
7: Nemrég újították fel.
6: Relatív újnak mondható, de ebben nem kémcsöveket találunk, és nem is kémiai kísérletek folynak, hanem a marketing, tudomány különleges vizsgálatai végezhetők el. Talán krimikből mindenkinek megvan, amikor egy üveg vagy egy tükör előtt sorba állnak a gyanúsítottak, és a tükör mögött pedig valaki szemléli és beazonosítja az elkövetőt. Hasonlóképpen ezt is megmutatom, hogy a marketing milyen lehetőségeit, milyen fókuszcsoportos interjúkat, különböző vizsgálatokat tesz lehetővé.
7: Két órás időutazás, elég hosszú túra, nem?
6: Hát szerintem gyorsan elszalad a vendégek.
7: Már mondjuk séta.
6: Igen, azt gondolom, hogy hamar körbejárjuk, és a két óra nem tűnik majd hosszúnak. Érdemes kipróbálni. Nem hosszú az alagút. Megnézzük először is a főbb épületeket, A épület, B épület, az E épület, van, amikor még az I-ben is látogatást teszünk, és közötte fut az alagút, tehát nem hosszú az alagút, csak nyilván nem tudunk óriási sebességgel nyargalni, hiszen fejünk felett oldalt is vannak olyan kiálló elemek, amelyekre nagyon oda kell figyelnünk.
7: Ez a légópince?
6: Légópince is van, azt majdnem kihagytam, tehát ez nem ugyanaz. A szervizalagút,
7: két külön dolog.
6: Igen, szervizalagút is érdekes, és a légópince is valóban. Ja, és még egy dolgot, ha hozzátehetünk, hogy belekapcsoltuk most már az egyetembe a lövészetet is, tehát a szervizalagút egyik folyosó részlegén lövészet kapott helyet, úgyhogy a vendégeink ezt is kipróbálhatják, a pontlövészet vagy az airsoft rejtelmeit.
7: Airsoft, igen. Rengeteg története lehet, és hát 76 éves az egyetem idén.
6: Bizony, most már nem 70-kedik, hanem már azon is túl van, szép kort él meg, és szerencsére él és virul, és egyre népszerűbb az egyetem, hazai és külföldi diákok is felkeresik, komoly ranglistákon is előkelő helyet foglal el, úgyhogy tényleg büszke vagy rá, hogy ott végeztem és ott dolgoztam.
7: Illetve hát az 56-os forradalom 70 éves évfordulója kapcsán is megemlítik, ugye az egykor lezajlott eseményeket.
6: Igen, ha Veszprém, akkor szerintem mindenki tud Brusznyai Árpád személyéről, vagy éppen Pap János pártitkár neve is előkerülhet. Ha Brusznyai nem is az egyetem oktatója volt,
7: fontos, Lovasi gimnáziumban tanított.
6: Lovasi gimnázium oktatójaként említeni fogjuk, de az egyetemen is gyülekeztek azok a diákok, akik később fegyvert követeltek, és hát, hogyha a Vár utcára most egy picit visszautalhatok, hogy máshol is vannak sétáink, ez az 56-os esemény azért több sétánkon is előkerül majd, akiket bebörtönöztek, Ungvárra szállítottak, és az akkori rektor közbenjárása révén sikerült még 56. decemberben ezeket a diákokat egészségben visszaszállítani Magyarországra.
0: Szeptember 25-én pénteken lesz tehát a rendhagyó séta Veszprémben, az idén 76 éves Pannon Egyetem izgalmas tereiben, és izgalmas lesz az október 10-i nap a Magyar Zeneházában a fővárosban, hiszen a Múzsa kollektíva áll színpadra, Bíró Eszter, Lábas Viké, Szirtes, Edina Mókus. Van-e izgalom, Eszter, bennetek?
1: Hát hogy ne lenne, minden bemutató előtt van hatalmas izgalom, hiszen vadonatúj műsorral készülünk. Most rakjuk össze, most próbálunk összefordni mi hárman. Ugye nagyon sok lesz, amikor három szólamon énekelünk, de abszolút számítunk a közönségre is, tehát ugye ez nem egy olyan koncert, amikor sötétben tartózkodik mindenki, nem akarok ezzel senkit elijeszteni, de azért szerintem a Magyar Zeneházában mindenki számíthat arra, hogy egy kis énekeltetés is lesz. Ha sikerül, akár három szólamba is, de többet nem árulhatok el, minden esetre azt igen, hogy szerintem ez egy felhőtlen, egy nagyon-nagyon vidám, nagyon röhögős, ugyanakkor nagyon mély est lesz, és zeneileg az én pályámon egy, most nem azt mondom, hogy csúcspont, mert fogalmam nincs, de bízom benne, hogy azok, akik szeretnek engem, és szeretik a Mókust és a Vikit, egy nagyon szép estét fognak kapni.
0: Múzsa kollektíve, ez a címe, október 10-én este a Fővárosban, a Magyar Zeneházában. Én köszönöm Bíró Eszternek, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm szépen.
0: És nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzam a hallgatóktól. A hangmérnök Krácz Dorottya volt, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a szerkesztő Gödöllei Anna és a felelő szerkesztő Bödő Anita. Babocs Krisztát hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Mintegy 4,2 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarországnak az Európai Bizottság. Cigány György szalont avat október 1-én a zene világnapján az Óbudai Társaskör. Folytatódik a kora őszi idő, néhol záporokkal, zivatarokkal. Az ukrán elnök szerint fokozottabban kell együttműködni a világ vezetőinek az orosz bevételek csökkentése érdekében. Volodymyr Zelenszky New Yorkban az ENSZ közgyűlésen úgy fogalmazott, korlátozni kell a kereskedelmet Oroszországgal, mert hozzájárul a háború elhúzódásához, aki Moszkvával üzletel. Közben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt, Vladimir Putyin elnök kész olyan tárgyalásokra, amelyek célja a tartós és igazságos béke. Mintegy 4,2 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A testület szerint hatékonyak a jogállamisági problémákat érintő reformok, ezért feloldhatóak az elmúlt 4 év korlátozásai. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a kormány a következő 3 év kulcsfontosságú fejlesztéseit finanszírozza majd a forrásokból, a közlekedés, az energetika és a vízügy területén. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központnál, és egy az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén a rendőrség. A gyanú szerint az intézmény háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett érdemi munkát. A Fidesz politikai indíttatásúnak nevezte az akciót, közleményükben megnevezik az intézettel kapcsolatban álló szemét, Marcin Romanovsky volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettest, akit hazájában több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, és az Orbán kormány idején menedékjogot kapott Magyarországon. Lassítani kell a Balatonpart beépítését, és csak a környezetvédelmi szempontból megfelelő fejlesztéseket lehet engedélyezni, mondta a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. A szakember úgy fogalmazott, a gyakori aszály, a vízszint ingadozás és a növekvő sótartalom egyaránt veszélyezteti a tó érzékeny ökoszisztémáját. A védekezés azonban nem csak biológiai, hanem társadalmi és szabályozásügyi kérdés is. Cigány György szalont avat október 1-én a zene világnapján az Óbudai Társaskör. A Magyar Rádió és a Magyar Televízió egykori munkatársára, az idén elhunyt Cigány Györgyre egy állandó kiállítás emlékeztet majd személyes relikviái segítségével. Az eseményhez kapcsolódva a Bartók Rádió és az Óbudai Társaskör nagy terméből sugározza az aznapi Muzsikáló délután című műsort, a nyilvános rádió adásra ingyenesen regisztráció alapján várják az érdeklődőket. A kezdeti derült idő után délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet esőzápor, nyugaton zivatar, a szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban általában 5-12, napközben 18-24 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt tehát a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először a társadalmi vitára bocsátott vagyonosodási vizsgálatról szóló törvényről, majd a műsor második felében az influencereket érintő reklámszabályozásról lesz szó. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról közismertebb nevén a vagyonosodási vizsgálat bevezetéséről szóló törvénycsomag tervezetét. A törvény célja annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelmükkel. A vonal végén Dobos Zoltán, az Emforisa privát bankár újságírója. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Miért fontos az, hogy most ez a törvénytervezet társadalmi egyeztetésre került?
3: A társadalmi egyeztetés követelményét az Európai Unió írta elő még az Orbán kormány idején, ugyanis nagyon sok törvényjavaslat, meg hasonló jogszabály nem került a társadalom elé, hanem a kétharmados országgyűlésen csak úgy átnyomták. Ezzel később még az előző kormányzat is szakított, és gyakorlatilag minden egyes törvényjavaslatot, kormányrendelet javaslatot kitettek a honlapjukra társadalmi vitára, és ez történt ezzel a törvényjavaslattal is. Nos, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan törvényjavaslat, amelyiknél nincs szükség széleskörű társadalmi egyeztetésre, hiszen az utcaembere nem tudja, hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat, milyen adatok szükségesek, milyen adatok állnak rendelkezésre egyáltalán. Itt szerintem sokkal fontosabb lenne az érintett hatóságokkal, elsősorban nem tudja adó és vámhivatallal konzultálni a pénzügyminisztériumnak, annak érdekében, hogy megfelelő adatokat tudjanak kinyerni, és ezek felhasználásával tudják ennek a törvényjavaslatnak a hatékonyságát növelni.
2: Hogyan kell egyébként egy ilyen véleményezést elképzelni? Bárki hozzászólhat is, hogyha igen, akkor hogyan? Ugye azt leellenőriztem itt adás előtt, hogy a kormány.hu-n valóban olvasható az egész dokumentum.
3: Valóban ez így történik, ott a dokumentum alatt megadnak egy e-mail címet, és oda bárki elküldheti a saját észrevételeit, megjegyzéseit. Azután, hogy ezt a törvényalkotó, az, vagy éppen az előterjesztő megfogadja, vagy nem fogadja meg, ez már az ő szíve joga, mondjuk így.
2: Ez a bizonyos javaslat úgy fogalmaz, hogy az esetlegesen visszaélésszerű közhatalom gyakorlásból eredő vagyongyarapodás nem maradhat következmények nélkül, különös figyelemmel a közteher fizetési kötelezettségre. Ki mindenkire vonatkozik ez?
3: Magyar Péter miniszterelnök ezt a Facebook bejegyzésében, pontosabban Facebook videójában elég konkrétan körülírta, és ennek a körnek meg is felel a törvénytervezetben szereplő érintetti kör. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy aki az elmúlt 20 évben magas szintű közhatalmat viselt, azokra vonatkozik az eljárás. Ide tartozik konkrétan az elmúlt 20 éves miniszterelnöke, miniszterek, államtitkárok, közigazgatási államtitkárok, miniszterelnöki biztosok, miniszteri biztosok, kormánybiztosok, illetve valamennyi országgyűlési képviselő. Valamint ezen felül az ő velük egy háztartáson belül élő közvetlen hozzátartozóik is. Tehát a törvényjavaslat mellékleteként leírt hatásvizsgálatban ez körülbelül 5000 főben határozták meg az érintetti kört.
2: Ugye a javaslatból az is kiderül, hogy az egyedi kockázat elemzési eljárásban a NAV összeveti a vizsgált személy vagyonát, legyen szó lakásról, házról, autóról, bankszámláról, cégtulajdonról, vagy akár biztosításról is, összeveti tehát az adózott jövedelmével, és azonosítja az esetleges kockázatokat, például bűncselekmény gyanúja, vagy közteherfizetési kötelezettségek nem teljesítése. Mit lehet tudni erről a menetéről, ennek a menetéről, az eljárás menetéről?
3: Hát pontosan ez a része a javaslatnak a hátulütője, a gyenge pontja. Ugyanis itt az adóhatóság, mondjuk így, hogy akár az adózó tudta nélkül is, tehát jelen esetben a politikus tudta nélkül is, lekéri a rendelkezésére álló adatokat, így például egy földhivatali nyilvántartási adatot, hogy milyen ingatlanjai vannak, milyen gépjárművei, nagyértékű egyéb járművei, akár luxusiak, repülőgép rendelkezik, csak hogy nem minden adat áll az adóhatóság rendelkezésére, és nem is biztos, hogy mindent meg tud szerezni. Itt konkrétan arra gondolok, hogyha az adott politikus nyitott egy svájci bankszámlát, akkor hiába kér az adóhatóság a svájciaktól egy megkeresés formájában adatot róla. A svájci jogszabályok, az ottani nagyon szigorú adatitok, az nem tudja felülírni ez a jogszabály. Így a svájciak vissza fognak írni az adóhatóságnak, hogy sajnos ezt nem állódjuk van teljesíteni, még csak azt sem mondhatják meg, hogy valóban rendelkezik egy ilyen bankszámlával.
2: Egyébként itt hazai szinten minden adatbázis rendelkezésre áll?
3: A nagy része rendelkezésére áll, vannak olyanok, amelyek nem, de én úgy gondolom, hogy azokat megfelelő jogszabályi változtatásokkal elő lehet teremteni. Tehát ilyet például olyanra gondolok, hogy nagy értékű ékszerekről nem nagyon van nyilvántartás, ha mondjuk elviszi egy értékbecsüshoz, eladja egy kereskedőnek, azokról nehezen lehet azonosítani ezeket a nagy értékű mondjuk ékszereket. Így nem lehet azt sem elmondani, hogy innen adatokat tudnának nyerni. A többi esetben, tehát mondjuk, ahogy említettem, az ingatlanokat, vagy nagy értékű járműveket, gépjárműveket, ott nincs akadálya annak, hogy az adóhatóság ezeket az adatokat kinyerje, de a társadalomban úgy gondolom, hogy a legnagyobb kérdés nem is az, hogy van-e neki mondjuk egy Bentley-e, vagy egy luxusjachtja, hanem hogy van-e olyan eltitkolt vagyon, amely nem került nyilvánosságra, és itt bizony az eltitkolás helye, mondjuk így, az nem Magyarország, hanem például egy offshore paradicsom, Svájc.
2: Nekem még az jutott eszembe itt, visszatérve a belföldi és a nem eltitkolt vagyonra, hogy ugye volt arra példa korábban, hogy egy politikus arra hivatkozott, hogy családi kölcsön a szülők segítségével tudta megvenni a családi házat. Mi van ezzel például, vagy mi van a családon belüli ajándékozással? Mennyire lehet azt egyáltalán ellenőrizni, hogy mondjuk, most csak mondok valamit, hogy a pedagógus szülőknek valóban volt 200 millió forintjuk, hogy azt odaadják egy ház vásárlására?
3: Pedagógus szülők esetében a 200 forint az eléggé életszerűtlen, viszont az a gond ezzel, hogy ez a bizonyos egyedi kockázatelemzés, ez nem terjed ki arra, hogy meghallgassák ezeket az érintett személyeket. Tehát amennyiben valóban ilyen forrás van, ebben az esetben ennek az egyedi kockázat elemzésnek át kell fordulnia ellenőrzésbe. Kimondottan adóhatósági ellenőrzésbe, ez egy másik jogszabályi hely, más eljárásrendet is kíván. Erre egyébként lehetőséget ad a tervezet, de csak akkor, hogyha az előzetes vizsgálat, az a bizonyos előzetes egyedi kockázat elemzés olyan adatot tár fel, amely gyanúsá teszi a vagyonosodást.
2: De ön is szóba hozta itt a külföldön elrejtett vagyonokat. Na most ugye a tervezet szerint a NAV 60 napot kap egy vizsgálat lefolytatására. Most tudjuk azt, hogy a tényfeltáró újságírók az elmúlt években hónapokat, éveket dolgoztak azon, hogy egy-egy komolyabb összefonódást kibogozzanak. Hogyha például ezeket a gazdasági ügyeket vesszük, amikor egy-egy nyomozás is, hogyha most a hatóságokat nézzük, évekig eltarthat. Mire elég 60 nap?
3: A legfontosabb adatokat az adóhatóság le tudja kérni. Megkereséseket is küldhet külföldi hatóságoknak, azonban hát, hogy ezeket meg tudja válaszolni a bizonyos külföldi hatóság, ez finoman szólva is kétséges. Tehát még az Európai Unión belül is egy megkért adat nem biztos, hogy megérkezik ilyen rövid határidővel, az pedig szinte biztos, hogy egy Európai Unión kívül egy harmadik országbeli, gondolok itt egy offshore paradicsomokra, onnan biztos, hogy nem fog megérkezni az adat, még akkor sem, hogyha egyébként van adatszolgáltatási kötelezettség, és nem vonatkozik rá például adótitok.
2: Hogyha mondjuk maradunk ennél a 60 naptál, ugye várhatóan októberben talán megszavazzák a javaslatot, vagy feltételezzük azt, hogyha november-decemberben letelik ez a bizonyos 60 nap, akkor kijöhetnek elvileg az első vizsgálati eredmények. Ezek szerint ön úgy tartja, hogy ez nem igazán reális?
3: Én úgy gondolom, hogy a törvénytervezetnek a szándéka jó, van mögötte egyébként társadalmi támogatottság. Tehát én arra emlékeztetném a kedves hallgatókhoz is, hogy már 2010-ben, amikor a szocialista kormányt leváltotta a Fidesz kormány, akkor is elég erős igény volt arra, hogy gyanús politikusi gazdagodásokat megvizsgálják. Volt is ilyen még törvényjavaslat szinten is, akár az LMP-től, akár a Jobbiktól. Ezeket a Fidesz többség akkor lesöpörte. Én szerintem nem hiszem, hogy lehetséges idén ebből konkrétan megállapítás.
2: Még nagyjából másfél percünk van, még lenne egy fontos kérdés, hogy a NAV-nál készült egy hatásvizsgálati lap, hogy a feladat végrehajtásához új eljárási mechanizmust kell kiépíteni, ezen felül 50 adóellenőr felvételére is szükség van. A vizsgálat ugye 5000 embert érintene, ezt ön is mondta, és hogy évi 600 millió összességében 2 milliárd 400 millió forinttal rontaná a költségvetés egyenlegét. Megéri?
3: Amennyiben tényleg feltárnak olyan jellegű és olyan mennyiségű eltitkolt vagyont, ami alapján megállapíthatják, hogy azok a bizonyos politikusok, akiket vizsgálnak az elmúlt 20 évből, azok eltitkoltak iszonyatos mértékű gazdagodásokat, vagyonokat, és megállapítják ennek az adókötelezettségét, akkor akár meg is érheti. De én ezzel kapcsolatban nagyon erős szkepticizmussal vagyok, mert az előbb is megfogalmaztam, nagyon lassan érkeznek meg a külföldre az adatok, még ha meg is érkeznek.
2: Még
3: én úgy vélem, hogy az egész inkább egy politikusi vágykielégítés a választók felé.
2: Még egy utolsó kérdés és egy rövid választ szeretnék öntől, hogy vajon nem fullad-e jogi procedúrába vajon a visszamenőlegesség?
3: Én szerintem alapjában véve nem hiszem nagyon-nagyon sok adat az illetékes hatóságoknak a rendelkezésére, még akkor is, hogyha az adott adózó vagy politikus már leselejtette azokat a 10-15 évvel ezelőtti iratokat.
2: Dobos Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én is köszönöm, viszont hallásra, üdvözlöm a hallgatókat.
0: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: A GVH figyelmeztette az ismert influencert, Whispertont, mert nem tartotta be a reklámozás szabályait. Ennek kapcsán nem a konkrét esetről beszélgetünk, hanem arról, hogy mennyire tudja lekövetni a reklám, illetve a média szabályozás a teljesen megváltozott média környezetet. A hirdetők ugyanis ugyanazok, de már nem médiavállalatok hirdetési felületei jelennek meg, hanem a social media nagy követőtáborral rendelkező influencerek anyagaiban. Köszöntöm a vonal végén Kapi Anikó ügyvédet, a Magyar Reklámszövetség influencer munkacsoportjának korábbi vezetőjét, aki egyébként most az eljárás alá vont influencerek egyikének ügyvédje is.
4: Én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Kezdjük talán azzal, hogy a reklámok szabályozásának az az oka, hogy a befogadó el tudja különíteni egymástól azokat a tartalmakat, amelyek őt, mint fogyasztó célozzák meg, amelyek azt akarják elérni, hogy engem vegyél meg, azoktól a tartalmaktól, amelyek mondjuk csak tájékoztatási vagy akár szórakoztatási céllal születnek. Ezért kell jelölni azt, ha valami reklám, ha azért a tartalomért pénzt kap a médium. Mennyiben teremtettek új helyzetet ebben a közösségi média influencerei?
4: Egy kicsit hátrébb lépnék egyel a kérdéssel kapcsolatban, mert annyi pontosítást tennék, hogy nem csak a pénzért közzétett reklám minősül kereskedelmi tartalomnak, reklámnak, ahol a reklámjelleget jelölni kell a GBH előírása szerint, hanem minden olyan ellenszolgáltatás, amit valaki azért kap, hogy egyébként azt a reklámot elkészítse, közzétegye. Tehát ez akár lehet egy termék is, amit azért kapott, hogy készítsen róla tartalmat, vagy akár egy jövőbeli együttműködés reményét is ide sorolja a GVH a 2022-ben megjelent tájékoztatójában, ami egyébként már egy 2.0-as verzió, mert 2017-ben, tehát azt lehet mondani, hogy a hatóság nagyon gyorsan reagált az influencer marketingnek a berobbanására, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, ha 2017-es évtől nézzük a mai napig, hogy hogyan is alakulnak egyáltalán itt a viszonyok, mert hogy ki kellett alakulni annak a bizniszmodellnek is, hogy egyáltalán a márkák hogyan működjenek együtt az influencerekkel, ugye próbálgatták azt, hogy közvetlenül működnek együtt az influencerekkel, akár ez ma is megjelenik, de azért sokkal intenzívebben van jelen a piacon, hogy különböző ügynökségeken keresztül lehet eljutni egy-egy influencerig, tehát a reklámláncolatnak a szereplői azért több szereplőből áll, mint kettő, ez az átlag.
2: Segítsen már felvilágosítani a hallgatókat, igen, majd még ezekről a részletekről beszélgetünk később természetesen, hogy ez a bizonyos szabályozás milyen kötelezettségeket ró ezekre a megjelenésekre?
4: Fontos azt megjegyezni, hogy itt Magyarországon az influencer marketing az inkább egy ilyen fogyasztóvédelmi irányt kapott, tehát ezért van az, hogy a GVH-ról hallunk, hogy ő vizsgál, és mondjuk nem az NMHH, tehát nem a médiatörvény hatálya alá tartoznak az influencerek. Bizonyos nagyon extrém esetekben lehetséges ez, de inkább azt lehet mondani, hogy a GVH vizsgálás és fogyasztóvédelmi jellegű ügynek tekinthető. Tehát, hogy a kérdés pontosan arra vonatkozott, hogy egy kicsit ugye azt értsük meg, hogy az influencer az kicsoda is ebben a láncolatban.
2: Én arra gondoltam, hogy tényleg most odaül egy tinédzser, odaül egy fiatal a YouTube vagy bármelyik közösségi csatorna elé, szembe találkozik, pörgeti ugye az oldalt mindenféle videókkal. Mit kell azonnal észrevennie, hogy azonnal tudatosuljon benne, hogy ez itt egy reklám, itt most nem csak csacsog nekem az a bizonyos influencer, hanem ő most próbál nekem a maga platformján, a maga módján eladni valamit. Felirat?
4: Ugye azért ez a tartalomból elég egyértelműen ki tud derülni, tehát ha valaki egy bizonyos üdítő italon kopogtatja a kezét, bizonyos márkáról beszél, akkor azért én azt gondolom, és ez szerintem kutatók is meg tudják akár erősíteni, hogy azért az égeneráció erre még érzékenyebb, mint mondjuk akár az idősebb korosztály. Tehát azért egy tartalomból látszik, hogy mi az, ami egy véleményalkotás, vagy mi az, amiért valamilyen ellenszolgáltatást kapott az influencer. Viszont az, hogy mi mit vélelmezünk, akár használóként, mármint a social media használóként, azért ugye ennek van egy jogi kerete is. Azért várja el a hatóság is azt, hogy jelölve legyenek ezek a tartalmak, a social media felület által megadott címkézéssel, vagy a hashtag reklám, hashtag hirdetés jelöléssel, mert ezzel viszont teljesen egyértelművé teszi a fogyasztó számára azt, hogy amit ő éppen lát, vagy hall, az azért történik, azért kapja ezt a tartalmat, mert ezért valaki a láncolatban, tehát ezt a tartalmat valaki megrendelte, valakinek a kérésére készült el. De ugye az influencer, mint véleményvezér nagyon gyakran, és ezt ugye mondják az influencerek is, hogy ők mondanak márkáról véleményeket csak úgy. Na hát ez az, ami a csak úgy mondja a véleményt, amit így jobban meg kell vizsgálni mondjuk a GVH-nak is, hogy valóban itt volt valamilyen üzleti együttműködés a felek között, vagy másokból történik a véleményalkotás. Tehát ezért van az, hogy ez a fajta elkülönítés kell, hogy legyen az influencernek a social media felületén, hogy mi az, amit ő éppen tényleg használ, és arról mond valamilyen véleményt, vagy mi az, ami abszolút üzleti célt szolgál az ő életében.
2: Hát igen, mert az előbb, amit mondott, az tulajdonképpen a jog fogalmával élve egy ráutaló magatartást nem feltétlenül kell érteni egy 8-10 éves gyereknek, aki csak az anyukája kölcsönvett telefonjával szórakozik egy kicsit és nézi a reklámokat. Viszont így szóba hozta az, hogy ki tartja be, mennyire tartja be. Egy 2023-as ellenőrzés azt állapította meg, hogy a magyar influencereknek csak az ötöde tartotta be a reklámozás szabályait. Így vannak egyébként a klasszikus újságíró szabályokkal is, de azok csak etikai kódexekben jelennek meg, kevésbé jogszabályokban. Az európai platform szabályozás követi-e a közösségi média üzleti modelljeinek és befolyásos szereplőinek működését?
4: Itt ezt egy kicsit külön választanám, mert ugye az influencer nem egy platform szolgáltató, ő is igénybe veszi a különböző platform szolgáltatóknak a felületeit, és akkor ott van egy üzleti profilja. Itt csak egy zárójeles megjegyzés, hogy még a piac, amikor alakult, ez is egy hatalmas mérföldkő volt, hogy az influencer nyitott magának egy üzleti profilt. De egyébként az, hogy a platformnak hogyan kell kialakításra kerülni, mint említettem is, hogy a platform is ad arra lehetőséget, hogy címkézéssel el lehessen látni az adott tartalmat, vagy a YouTube-nál például a feltöltés, ha már eleve promóciót tartalmaz, akkor az anélkül nem is tölthető fel, ha nem kapcsolja be ezt a fizetett promóciót tartalmaz megjegyzést, aminek van, hogy változik, hogy éppen hogyan fordítják magyarra, de ez a lényege. Úgyhogy ilyen szempontból hatással van a platformokra, hogy a platformot hogyan alakítsák ki ahhoz, amivel egyébként meg, vagy amin dolgozik az influencer.
2: Vagyis a platform próbálja egyre inkább kikényszeríteni azt, hogy ezeket a bizonyos szabályozásokat az influencer tartsa be?
4: Egyrésztről igen, de másrésztről pedig segítséget nyújt ahhoz, hogy hát ha csak be kell kattintani azt, hogy amit mondtam is, ez a fizetett promóciót tartalmaz, meg eleve már csak így töltheti fel mondjuk a hosszabb videóját az influencer, ami egyébként tartalmaz ilyen promóciót, akkor ezzel is segíti tisztítani a piacot.
2: Még bő egy percünk van hátra, vagy bő két percünk van hátra, két kérdés talán belefér. Milyennek találja a szabályozást és a hatósági fellépést általában?
4: Ez egy nehéz kérdés jogászként. A gyakorlatból is próbálok most

0: A márka és tehát a hirdetői oldal és az ügynökségi oldalon már elég jó, de az influencer oldalról még lenne hová fejlődni, hogy jobban megismerjék a kötelezettségeket, a szabályokat, és hogy ebben még inkább legyen partner az ügynökség, és figyeljen oda jobban az influencerekre. Az biztos, hogy azért sem tud rövid lenni egy hatósági eljárás, mert ilyen sok szereplős a láncolat. A másik oldalról pedig, ugye sok az elég fiatal influencer, akinek mondjuk még élettapasztalata is kevesebb van, nemhogy reklámjogi tapasztalata, úgyhogy itt is nagyon nagy szükség van, hogy az ügynökségek fogják a kezüket az influencereknek.
1: Az élethosszítartó tanulás, ugye ez van, mindenhova érthető ez a megállapítás. Kapi Anikó, köszönöm szépen a közreműködését. Ez volt a nap témája, a szerkesztő Kis Gábor, a gyártásvezető Pernis Judit és a hangtechnikus Bredák József nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: Amerika sok magyarnak jelentett menedéket, szabadságot, kényszerű otthont, kalandot vagy karriert. Történelmi viharaink idején tudósok, sportolók, művészek és történelmi személyiségek vándoroltak ki a földrészre, vagy az Egyesült Államokba, amely idén ünnepli függetlenségének 250. évfordulóját. De napjainkban is vannak, akik az ígéret földjén keresik a lehetőségeket. Például kiváló filmes kaszkadőreink, akikről szintén hallhatnak ebben a műsorban. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok. This whole city is closing in on me. Az amerikai színész rendező Johnny Depp Modi című filmjében feltűnik egy Ford T modell, hiszen a festő Modigliani életét bemutató mozi cselekménye 1916-ban játszódik, és egyébként Budapesten forgatták. Egy hasonló 100 éves Ford fogad bennünket a Magyar Nemzeti Múzeum előcsarnokában. Az Amerikai Álom című kiállítás ugyanis a magyar emigráció és diaszpóra sokszínű fordulatokkal teli történetét mutatja be. Orgona Angelika és Radnóti Klára kurátorok meséltek a kiállításról. Először az említett Ford T modellt néztük meg, amely nem a saját kerekein jött, bár ma is működik.
1: Azt mondta a közlekedési múzeumnak az illetékes szakembere, hogy nagyon bonyolult, mert kell találni ott, aki vezeti, és amikor már itt van a múzeumban, akkor mégiscsak probléma, mert nem tud följönni a lépcsőkön. Darúval emelték fel a Nemzeti Múzeum elé, és akkor onnét gurították be az előcsarnoknak a szintjén.
2: Most beindítani nem tudjuk, viszont bele tudok innen kukkantani.

0: és akkor akár láthatom is azt a sebességváltót, amelyet a magyar Galamb József fejlesztett ki. Galamb József, illetve Farkas Jenő, mint a Ford tervezői, igen jelentős szerepet játszottak, hogy ez a T-modell népautó lett.
1: Igen.
0: De hogy kerültek ők, mondjuk Galamb József 1904-ben a Fordhoz?
2: Galamb József imádta az autókat, és neki az volt a célkitűzés, hogy mindenképpen meg akar nézni St. Louisban egy autókiállítást, és ezért neki el kell jutni az Egyesült Államokba. Vándorolt végül is a jobb megélhetést keresve, így vetődött el Detroitba, és végül is a Ford Motors Companyhez szegődött el, ahol óriási sikereket ért el. Ez a bádogböske, hogy nevezték, Tin Lizzy angolul, ez tényleg mindenkinek az autója lehet el. Azt hiszem, hogy 4 havi fizetés volt az elképzelés, hogy annyiból meg lehessen vásárolni.
3: Egy eklatás példája annak, hogy a magyarok nem csak szemtanúi voltak az amerikai történelemnek és az amerikai állam kibontakozásának, hanem aktív részesei is.
0: Megnézzük fönt a kiállításban, hogy kik még, akik alakították Amerika életét. Mehetünk régebbre is, akár az 1770-es évekbe, hogyha Kovács Mihály huszárezredes dokumentumait megnézzük. Ő volt az első magyar, aki életét adta Amerikáért.
2: Legalábbis róla tudjuk konkrétan. 16 éves volt, amikor felcsapott a Jászkun huszárezredbe ez a karcagi születésű katonaember. Európa összes háborúját végigharcolta. És az amerikai függetlenségi harcokról a hírek elérkeztek Magyarországra is. És ekkor már túl egy elég rosszul sérült házasságon, viszont rengeteg adóssággal megterhelten, eléggé kalandor életet élt, azt kell, hogy mondjam, és ekkor ment el Franciaországba, küldött egy levelet az éppen Párizsban időző Benjamin Franklinnak, aki ekkor az Egyesült Államok követe volt, és ebben a levélben fidelissimus ad mortem, tehát mint halálig hűséggel felajánlotta szolgálatait Amerika népe függetlenségének a kivívásához. És egy hónapulva partra szállt az Egyesült Államok földjén, tehát ő az az ember, akiről tudjuk, hogy személyesen találkozott George Washingtonnal. És ő az, aki a legmagyarabb fegyvernemnek, a huszárságnak a harcmodorát meghonosította az Egyesült Államokban.
0: Ez nagyon régen történt, gondolom nincs már tárgyi emlék.
2: Tárgyi emléke nincsen, pláne, hogy ő ott hősi halált is halt, Charleston ostrománál. Ez a lovas szobor modell, ez Finta Sándornak az alkotása. Ő 1923-tól kezdve élt New Yorkban, ő egy turkevei születésű magyar művész, és az ő elég erőteljes hozzájárulása kellett ahhoz, hogy létrejön egy társaság, amelyik az amerikai és magyar kapcsolatok történetét tanulmányozta, és többek között Fabrici Kovács Mihálynak az életét is.
0: Azt nem tudom, hogy pontosan Kovács Mihály huszárezredesnek milyen fegyverei voltak, viszont későbbi korokból látunk még itt fegyvereket, például itt Kossuth puskáját, és ott arrébb pedig a Xántos János világutazó puskáját. Kossuth ezt mire használta?
2: Szerintem semmire. Kossuth ezt a puskát ajándékba kapta a feltalálótól, ez a bizonyos Marstontól. Ugye 1848-49 szabadsághozat követően Kossuthnak menekülnie kellett. Az Egyesült Államok segítségével tudott a kütahia internálásból megszabadulni. És amikor megérkezik az Egyesült Államokba, akkor óriási ovációval fogadják, elárasztják ajándékokkal. Itt van ez a kard, úgy nevezik, hogy Washington kardja. Attól tartok, hogy ez, hogy washingtoni volt, ez egy legenda. De ugyanakkor tényleg egy nagyon szép kard, a pengéje maratott díszítésű, és rajta van az Egyesült Államoknak a címere, rajta van az Egyesült Államok mottoja, az E pluribus unum, tehát a sokból egy, illetve a szövetséges államokat jelképező csillagok. Az volt a célkitűzése Kossuthnak ugye az egész Amerikai Egyesült Államok beli útján, hogy egyrészt diplomáciai támogatást szerez a magyar, az újra megszerzett magyar szabadságharcot, másrészt pedig anyagi támogatást, hogy újból felfegyverezhesse a magyar sereget.
0: És a Xántos puskája az nem az, amiről szintén van egy legenda, hogy a Kálmája Vinnetúba beleírta őt, mint Old Shatterhand.
2: Ami valóban csak egy legenda. Na most, amit itt kiáltottunk, az, hogy Henry Karabé, úgy nevezték ezzel az áthúzott Yankee puska, amit megtöltenek vasárnap, és egész héten lőnek vele. Bele van vésve John Xántos, de azt tudjuk, hogy Kálmály és Xántos között nem volt semmilyen kapcsolat.
0: Kossuthoz kapcsolódóan van itt egy hajónapló is.
2: 1849. szeptemberében egy fiatal szenátor, Abraham Lincoln azt javasolta, hogy az Egyesült Államok az ismerje el Magyarország függetlenségét. Sajnos kicsit elkésett, mert akkor már lezajlott a fegyverletétel, Kossuth pedig Törökországban volt. A kongresszusban többször is felmerült, hogy ki kell szabadítani Kossuthot, és a Mississippi fregattot küldték a török partokhoz. Hogyha megnézzük, ott van kinyitva, Long kapitány bejegyezte, hogy felszállt Kossuth, Madame Kossuth, with their children, tehát gyermekeikkel, és még az az 55 ember, akivel együtt tartott. Amikor megérkezett Amerikába, nem a Mississippivel egyébként, már egy másik hajóval.
0: Angliai kitérőt tett.
2: Igen, és amikor megérkezett Amerikába, akkor óriási lelkesedés fogadta, és ennek például egyik nyomát itt látjuk, ez úgynevezett Kossuth üveg. Ez a kék színű üvegpalack, az egyik oldalán Kossuth Lajost látjuk, a másik oldalon pedig a Mississippi hajót. Ezzel fogadta, igen, egyébként van az a híres Kossuth kulacs, amit a Ceglédi Múzeumtól kértünk kölcsön. Könyv alakú kulacs, a gerincére Kossuth nevét írták, és ezt egy Benningtoni cserépgyárban készítették. Rengeteg érem, indián tárgyakat látunk itt, mokaszint, tomahawkot, olyan tárgyakat, amiket Kossuthnak dedikáltak.
0: Tehát akkor ez a szabadság terme,
2: igen.
0: Nyilván 56 is jelen van.
3: Igen, 1956 egy nagyon jelentős menekült hullámot is jelentett. Ugye tudjuk, hogy Eisenhower elnök kormányzata katonailag nem avatkozott be a magyar szabadságharcba. Ugyanakkor politikailag és hát ilyen hidegháborús eszközökkel támogatta. Ilyen volt például a Szabad Európa Rádió adása. Ezt a Szabad Európa Rádiót jelenti meg itt a kiállításban egyébként ez a rádiókészülék, és egyébként az érintőképernyőn meghallgathatók a Szabad Európa Rádió 56-as adásai.
0: És itt van a Time magazinnak a címlapja.
3: Ugye 1956-ban a Time magazin az év emberének a magyar szabadságharcost választotta.
0: Tehát nem egy szemét, hanem a magyar szabadságharcost.
3: Igen. És azt is el kell mondanunk, hogy az Egyesült Államokban egy szolidaritási hullámot hozott ez az 56-os forradalom, és hát a magyar emigráció is megmozdult, és segélycsomagokat küldtek Magyarországra. Itt a segélycsomagokból is látunk egyébként ebben a ládában, ez egy nagyon érdekes ez a láda. A denveri általános iskolások készítették, és a láda belső oldalán iskolásoknak a neve is föl van sorolva, és benne a ládában itt vannak a kis segélycsomagok,
0: az amerikai. Ömlesztett sajt.
3: Igen, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Amerika megnyitotta a határait, és ugye a Camp Kilmer befogadótáborban menedéket találtak az 56-os menekültek, mintegy 40 ezer emberről beszélünk. És egyébként ugye az Ed Sullivan Show is fontos ebből a szempontból, ugye Elvis Presley is szerepelt az Ed Sullivan Show-ban, és elénekelt egy dalt. Sokszor Elvis Presleynek tulajdonítják ezt a kezdeményezést, hogy akkor az Ed Sullivannek, a szerkesztőnek az ötlete volt, hogy ezt a dalt végül az 56-os eseményekre fűzze fel. A lényeg az, hogy rengeteg támogatás érkezett be a műsor hatására.
0: Nézzünk be ide ebbe a terembe, mert itt van az, hogy hogyan is élt a magyar diaszpora emigráció Amerikában. Például ez a vitrin nekem nagyon jól mutatja, hogy egyrészt őrizni akarták a magyarságukat, mert itt a nemzeti lobogó. Ugyanakkor ott látok egy baseball ruhát, ami meg már kicsit az asszimiláció felé mutat.
3: Szerettünk volna megmutatni ennek a diaszporának a sokszínűségét, és bizony ennek részei azok az egyszerű emberek is, akik az első világháborút megelőző 5 évtizedben eljutott Amerikába is. Ez mint egy 1.700.000-2 millió ember, különböző becslések vannak.
0: És van köztük nyilván olyan is, nem kevés, akiknek az amerikai álom akár rémálommá is válhatott.
3: Ajaj. Így van. Ezek a tárgyak egyetesen Clevelandből érkeztek, és ez a clevelandi Szent Erzsébet templomnak emléktárgyai. Láthatunk itt csodálatos templomi zászlót, melyet Madonna ékesít. Templomhoz tartozott egy iskola, magyar iskola, és ennek az iskola volt egy baseball csapata, és a baseball csapatának a mezét is sikerült így kiállítanunk.
0: De azért biztos focisztak is. Beszéltünk a szabadság terméről, de a tudományról még nem. Szent Györgyi Albertnek nagyon fontos 40 éve volt Amerikában. Ez a nagy bőrönt hozzá kötődik?
3: Igen, így van. Szent Györgyi az egyetlen olyan magyar tudós ebben a kiállításban, aki a magyar kutatásaiért még 1937-ben kapta meg a Nobel-díjat, tehát itt Magyarországon is, nem az Egyesült Államokban. Kivándorlása után a Woods Hole-i izomkutató tengerbiológiai intézetnek lett a munkatársa, és ott dolgozott.
2: Akiket ugye marslakóknak neveztek, stb. Nagyon sokan Magyarországról kivándoroltak, azért ott kutatási lehetőséghez jutottak.
1: Az Amerikába vándorolt magyar művész világ történetei is érdekesek, a kiállítás ezeket is bemutatja. Hallgassuk most Szelecki Zita színésznőt egy Los Angelesben készült interjúból.
4: Rengeteg különféle előadó estem volt, magyar Rozikát adtam elő rengeteg helyen, azt újra és újra és újra követelték. Az egy édes kis humoros kis történet, egy kalocsai kis parasztlány, aki ide kerül Amerikába, és elmondja az itteni élményeit, és ahányszor visszagondol haza, akkor elkezd magyar nótázni, mert azt mondja, hogy hát csak a nóta tud már lelkem hazavinni bennünket, és akkor tudjuk, hogy mégiscsak oda húz a szívünk, ahonnan elindultunk.
0: Gábor Zsuzsa a zsidósága miatt volt kénytelen menekülni, Szelecki Zitára a nyilas bélyeget sütötték. Ez a hímzett gyönyörű ruhája, ez egy nagy sikerű műsorára utal.
5: Nagyon különböző pályát futottak be, mert a Gábor Zsuzsa az egy ilyen tipikus hollywoodi csillag lett.
6: Celeb.
5: Vagy celeb. A Szelecki Zita nem került bele abba a hollywoodi világba.
3: Ez a Magyar Ruzika műsor, ez nagyon fontos volt, mert több mint 3 évtizeden keresztül futott sikerrel, természetesen a magyar közösség. És fontos elmondani a művészeknél, hogy számukra egy különösen fájdalmas volt az elszakadás a szülőföldön, mert egyszerűen az írók és a színészek elszakadtak attól a közönségtől, aki őket szerette. Ugyanakkor találtak egy új küldetést Amerikában, a magyar kultúra ápolásának a küldetését. Ugye itt bemutatjuk Márai Sándort, Molnár Ferencet.
0: Ott a Márai írógépe.
3: Igen, Márai írógépet, vagy akár Karádi Katalin cigarettatárca is egy ilyen ikonikus tárgy. 1941 karácsonyán kapta ezt a cigarettatárcát az édesanyjától, és a belső oldalára gravírozták, hogy Babu címnak anyu. És bizony ezt a cigarettatárcát vitte magával az emigrációba, és egyszerre őrzi a sikerek emlékét és az édesanyjának az emlékét.
0: Ott a másik szobában pedig, ez már egészen a közelmúltunkba vezet, 80-as, 90-es évek sikereihez, ez a Terminátor szobor.
3: Azért kerültem muszlámba, mert tulajdonképpen Andy Vajnára emlékeztet minket. Ő a Terminátor 3, a Gépek felemelkedése című filmnek volt a producere. Egyébként ezt a Terminátor szobrot Róna Széki Zoltán készítette, és a Hollywood Múzeumból kölcsönöztük az Origo Film Stúdiótól. Sok más dologgal együtt, például a Gábor Zsuzsa koktélruhájával, vagy a Tony Curtis rendezői székével is egy nagyon szép régi filmvetítőgépet is be tudom mutatni, illetve két reflektort, amelyet ugye a filmforgatásokhoz használnak.

0: Szelecki Zita énekelt. Az amerikai szál felbukkan az 1956-ban Ausztriába menekült magyarok életében is. Amerikából került haza 15 gyerekrajz, amely egy gimnáziumi rajztanár kérésére készült 58-ban Innsbruckban. A Nemzeti Múzeum ezeket a rajzokat is kiállítja majd az 56-os forradalom 70. évfordulójára emlékezve októberben, és reméli, hogy megtalálja még a rajzok készítőit. Hogy mit lehet tudni a 15 rajzról, a gyerekekről, milyen úton jutottak el a rajzok Innsbruckból Amerikába, majd onnan vissza Budapestre, ezeknek járt utána Babucs Kriszta.
1: A Magyar Nemzeti Múzeum állandó történeti kiállításában szemben állok egy olyan kis vitrinnel, ahol egy gyerekrajz látható, és Szalánki Erzsébet készíthette. Egy utcai kép, forradalom felirattal, látunk egy tankot, szovjet katona holtteste, és egy civil halott és testrészek szanaszét, magyar zászló a kivágott címerrel. Ez a rajz hogyan készülhetett Innsbruckban 1958-ban? Kérdezem én Balahó Zoltán történészt.
2: A rajz első ránézése valóban brutális jelenetet ábrázol. Onnan kezdeném a történetet, hogy 1956. november 4-én leverik a forradalmat. Közel 200 ezer ember hagyja el az országot. A többségük Ausztriába menekül, egy kisebb részük Jugoszlávián keresztül érkezik nyugatra. Na most az Ausztriába érkező menekülteknek egy jelentős hányada fiatalkorú volt, iskoláskorú vagy főiskolai hallgató, sőt egy jelentős részük, közel 6%-uk még a 14. életévüket sem töltötték be. Ezek között a gyerekek között voltak olyanok, akik szülőkkel együtt érkeztek, de voltak olyanok is, akik árvák vagy félárvaként szülők vagy felnőtt kíséret nélkül. Na most az osztrák hatóság a gyerekeket, hogy ne kallódjanak el, próbálta őket iskoláztatni. Mivel az Ausztriába érkező magyarok zöme nem kívánt Ausztriában maradni, hanem tovább akart menni elsősorban az Egyesült Államok felé, ezért nem osztrák iskolába integrálták őket, hanem ideiglenes jelleggel létrehoztak néhány oktatási intézményt kimondottan magyar menekült diákok számára. És az öt iskola közül az innsbrucki volt az, amelyik a legnagyobb jelentőséggel bírt, ugyanis ott már 1945-46 óta létezett egy magyar politikai menekültek által létrehozott iskola, és a diákok zöme ide került. Volt ennek egy rajztanára, Török Sándor, aki olyan feladatot adott a gyerekeknek, hogy rajzolják meg 56-os élményeiket. Így keletkeztek ezek a rajzok, összesen 15 darabról tudunk. Na most a rajzok miután elkészültek, ebből az iskola rendezett egy saját kis kiállítást, és az iskola hátterében diákotthonok is működtek. Ezeket nem csak az osztrák állam és magánadományozók, hanem külföldi nyugati államoknak a támogatásaiból hozták létre, és így jön létre az amerikai protestáns egyházak segítségével egy leány diákotthon Innsbruckban, ahova a somodi lánytestvérek is jártak, Somodi Kató és Somodi Gyöngyi. Nekik volt egy nevelő tanárnőjük, aki szintén Amerikából érkezett New York önkéntesként, Ruth Anderson, és ő volt az, aki ezeket a rajzokat valamilyen megfontolásból magával vitte Amerikába. Azt feltételezzük, hogy pénzt akar gyűjteni a diák otthon vagy az iskola számára. Nem tudjuk, mi lett a történet vége, de a rajzok nála maradtak. Közel 40 évig őrizkedte őket, és érdekes, hogy amikor a somodi testvérek a szülőkkel együtt 58 végén Amerikába érkeztek, akkor hamarosan felvették a volt nevelőnőjükkel a kapcsolatot. Közel 40 év múlva az idős tanárnő ezekkel a rajzokkal lepte meg őket. Ők hazahozták Magyarországra, és így került be 2002-ben néhány kézen közön megfordulva ajándékként a Magyar Nemzeti Múzeumban. Egy külön önálló időszaki kiállítás fog készülni ezekből a rajzokból, és néhány egyéb gyerekek által készített naplóból teszel fog a múzeum emlékezni a forradalomnak a 70. évfordulójára.
1: Esetleg az egykori rajzolók közül van, aki él, fel lehet velük venni a kapcsolatot, tudnak erről a háttérről valamit?
2: Nincs arról tudomásunk, hogy lenne közöttük még élő személy, de elképzelhető, hogyha valaki a történetből magára vagy osztálytársára ismer, akkor szívesen vesszük a jelentkezését.
1: Említette a somodi testvéreket, akik segítségével a múzeumhoz kerültek ezek a rajzok. Róluk tudunk valamit?
2: Egyikőjükkel sikerült felvenni a kapcsolatot, és ha minden igaz, akkor majd itt lesz.
1: Ide jöttünk egy rajzmappához, és itt az Andaui híd harcos kató rajza. Ez nagyon szép vízfestékkel a hídon való átkelést mutatja, és ott az osztrák zászló a bal sarokban. Aztán van egy menekülés című, ez egy rajz, és szintén ugyanúgy a hidat ábrázolja. Egy hölgy és egy férfi alak látható ezen a hídon. Ezt Ökrös Katalin készítette.
2: Ez az Andau, ez a határnak a hansági részén található, kis falu ma már Ausztriában, és nagyon sok menekült ezen a bizonyos Andaui hídon, ez egy kis fahíd volt, ezen keresztül léptek osztrák földre. Nagyon sok fénykép, fényfelvétel készült róla, sőt egy amerikai újságíró a menekült magyarokkal ilyen interjúkat készített, ebből született egy interjúkötet. A Híd Andaunál címmel jelent meg magyarul. Ugye így gyerekek rajzairól beszélünk, akik nagyon fiatalon hagyták el az országot, külföldön kezdtek új életet, de a forradalomban áttélt élményeiket magukkal vitték, és hát ez a rajz lehet, hogy egyfajta ilyen traumafeldolgozásként működhetett.

0: És elérkeztünk a jelenbe, amikor Amerika egyeseknek kalandos úti cél vagy izgalmas munkalehetőség. Kiváló magyar kaszkadőreink például rendszeresen részt vesznek amerikai filmforgatásokon. Repülnek, száguldanak, égnek, zuhannak, vágtatnak, hatalmas csatajelenetekben, autós üldözésekben vesznek részt. Juhász Ildikó és Pirók Gábor kaszkadőrökkel kulisszatitkokról is beszélgetett Pintér Edina.
1: Az ember beül a moziba, nem is gondol arra, hogy a sztárok mellett a jelenetek nagy részében magyar kaszkadőröket lát. Pirók Gábor, Terminátor, Die Hard, Trója, tehát tényleg ezekben a kultikus nagy filmekben szerepelt.
2: Már a rendszerváltás előtt is dolgoztunk angolokkal, amerikaiakkal. 1978-ban például itt voltak Amerikából először a Stunt Unlimited kaszkadőrei. Az valami olyan hihetetlen nagy dolog volt, mint hogyha most leszállna ide egy Alien a Marsról, és segítettek, levelet küldtek nekem Amerikából. Hát az valami hihetetlen módon inspirált.
1: Női kaszkadőrökről ritkábban hallunk. A lányok hogy kerülnek a mozikba?
3: Hát ugye engem is a Pirók Gábor fedezett fel, egy dobrai filmben találkoztunk, ahol én Kim Basinger imitátorként szerepeltem és vezettem egy sportautót. Akkoriban még az volt a módi, hogy a nőket is a fiúk dublírozták, viszont azóta egyre több lány, hölgy jön be a szakmába. Általában a sportolókból nagyon jó alapanyag lesz, így kaszkadőr szempontból. Nagyon sokfajta munkát tudnak csinálni.
1: Nézzünk egy-két nagy filmet. Kik azok, akiket helyettesítettetek egy-egy ilyen veszélyes jelenetben?
3: Tudni kell, hogy Amerikában 10 000 kaszkadőr van, tehát ott bejutni az csak ilyen kivételes embereknek sikerült, mint a Pirók Gábor. Azt szeretjük, amikor amerikai produkciók jönnek kis hazánkba. Rengeteg ilyen filmet lehet mondani, Katedrálist, akkor a Company-t is, akkor a Herkulesben is dolgoztam, akkor volt a Die Hard, volt az I Spy, amire én nagyon büszke vagyok, Szegény párák, Emma Stone-nal a főszerepen, és Mark Ruffalo-val. Amit még nagyon szerettem, és a Gáborral együtt csináltunk, az Angelina Jolie-nak Vér és a Mészföld.
2: Itt volt a Brad Pitt is, azt mikor koreografáltuk, mert előbbik ugye nagyon drámai film. A Kalozok filmben, a Cutthroat Islandben, a Matthew Modinak voltam a dublőre, Gina Davis volt a másik főszereplő, annak meg egy olasz fiú volt, a Claudio Pacifico volt, mert nem találtak olyan dublőrt, se égen, se földön, aki tudott volna úszni, lovagolni, búvánkodni, magasból esni, és így tovább.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy kap egy jó parókát, és az arcát nem mutatjuk.
2: Így van, tehát a Matthew Modinak voltam a dublőre, legszebb jelenet, amikor fölrobban a kalózhajó, és akkor a Claudio meg én ugrunk a vízbe. Háromszor kellett megcsinálni, és hát úgy éreztem, hogy ha nem érek bele a vízbe, akkor megégek, mert hatalmas robbanás, óriási hő, de hát vívtam fönt a árbócon, mindent csináltam helyette. Máltán egy 70 méteres szakadékba estünk be a Claudióval, például a Billy Zane, a Cleopatra című filmben Marc Antoniót játszotta, és akkor föl kellett buktatnom a lovát. Négyszer kellett megcsinálni jelenetet. És hát nagyon jól összemarátkoztunk, mert a Titanic ugye 96-97-ben volt, ez a Cleopatra meg egy évvel később. Tehát nagyon sok színésznek voltam a dublőre, az egyik a Mennyei Királyság, a Byron Winstonnak voltam a dublőre, én ugrok fel a lóra, én vágom le az embereket, én ütök a fejére a Orlando Bloomnak a karddal, a Ridley Scott lejött a videósátorból, megkérdezte tőlem, hogy tudom-e bal kézbe fogni a kardot. Mondtam neki, teljesen póker alsza, persze. Titkos gondolatod, úristen, mi lesz ebből? Halálra ügyes vagyok bal kézzel is, de hát nem lehet összehasonlítani, de ezért kell gyakorolni. Átkalapozok a patakon, lendítem a kardot, az Orlando elszaladt a ló elől. Ridley lejött, azt mondja, nem baj, Orlando, semmi baj, maradj ott, a Gábor meg tudja csinálni. Szóval szuperul sikerült, és akkor végén lovagoltam a filmbe helyette. Rengeteg jelenetbe, vívás, esés, lóról esés, de hát rengeteg gyakorlás van emögött, rengeteg.
3: Mindenki fejleszti magát, küzdősport edzésekre jár, tornatermi edzésekre jár, vívnak, lovagolnak, ezek után meg az adott filmre speciálisan próba időszakot kapunk, és így készülünk föl.
1: És a filmben látok majd egy 10 másodperces jelenetet, hogy valaki valahonnan leugrik.
2: Hónapokig készülünk egy ilyen 10 másodperces jelenetre.
1: Mik azok a tulajdonságok, amik a legfontosabbak ebben a szakmában? Nyilván a testi adottságok nagyon fontosak, fontosak, de azért kell ebbe valami vagányság, talán vakmerőség?
2: A legfontosabb kompetencia a megbízhatóság. A másik meg az, hogy nincs visszaduva, nincs nyöszörgés. Volt rá példa, hogy kaptam telefont a Jordi csütörtökön, hogy figyelj ide, azt mondja, a szombaton a Máltán van egy kéthetes forgatás. Gyere, készüljél fel. Semmit nem mondott. Katro Tylen, tudtam a film címét. Akkor mit pakolsz be? Ott szépen kiderül a forgatáson, hogy igen, kell az égőruha, kell a buvárruha, kell a beülő, kell a kiskötél, spéci mellény, amit fölvesztel, és avval rántanak föl, meg azzal akasztanak fel. Az nincs nálad, nem te kapod a melót.
1: A magyar kaszkadőrök miben a legjobbak?
2: Mindenben. A rendszerváltás előtt még voltak olyan filmek, mint a Vörös Zsaru, például itt ott a Schwarzeneggel. Akkor volt az Oroszlán szív című film, a Franklin Schaffner, aki a Majmok bolygóját, vagy a Pillangót rendezte. Úgy elindultunk egy olyan hihetetlen profi úton, felszerelést vásároltunk, és edzettünk. Heti 5-6-7 napot. Például a Mennyei Királyságban, Kelet-Európában alkalmazták a legjobb kaskadőröket. 10 voltunk én, 10 magyar kaskadőr. A legtöbb színész imád minket, jó kapcsolatban vagyunk.
1: Végre önök viszik a bőrüket a vására.
2: Nagyon hálásak is. Ugye van ez a kaskadőr Oscar, a Taurus World Stunt Award, és ott minden egyes alkalommal elmondták a Jackie Chan, vagy a Schwarzenegger, vagy a Harrison Ford, hogy köszöni, köszöni. Vannak színészek, mondták, hogy ők dublőr nélkül dolgoznak. Nincs ilyen. Hogyha ügyes is a színész, a Tom Cruise, mert az nyilvánosan ugye összetörte a lábát, meg tud csinálni egy csomó dolgot, de egy bizonyos szinten túl nem, mert egyszerűen az a kockázat mindig ott van. Színész, azt kell kimélni, az Arnold, amit most a életműdíj után küldött üzenetet, hát az óriási büszkeség tényleg. Most a Kelly produkcióba üzent az Arnold, hogy azt szeretné a Piro Gábort a jelenetében látni. Így aztán dolgoztam mindnapot, mint New York-i senior, de tök jó volt.
1: Ilyen érzés Orlando Bloomot orba vágni.
2: Nagyon érdekes, hogy ilyen nagyképűnek tűnik, de a kaskadőrökkel végtelenül tisztelettudó. Nagyon jó érzés, hogy ezektől a világsztároktól megkapjuk ezt a fajta tiszteletet.
3: Angelina Jolie-val is nagyon jó volt a kapcsolatunk, Emma Stone-nal is. Nekem már az is nagyon sokat számít, hogyha valaki visszajön Magyarországra, és utána a nevemen szólít, hogy jaj, Ildikó, de régen találkoztunk. Tehát ugye ez egy Mark Ruffalo például. Természetesen vannak könnyebb színészek és nehezebben kezelhető színészek, de a végén, amikor már látják, hogy ó, egy nő is tud akciójelenetet, utána már azért ők is kedvesebbek szoktak lenni.
1: Mik voltak a legzűrösebb jelenetek? Azt tudom, hogy a Trója filmben is volt egy-két cifra sem.
2: Hát volt ott annyi minden, fölborult a szekér, hogy cipelte a kaskadőt magával. A Mennyei Királyságban, amikor a Rohamhídon égünk, egyik kaskadőr megégett, egy litván gyerek. Hát csináltunk ilyen nagyugrásokat, én leugrottam innen Kassai téren egyszer 60 méter magasból papírdobozokra, akkor egy ikaros busszal beugrottam a Dunába.
3: Van egy ilyen nagy vashinta, egy motoros ütközést próbáltunk rekonstruálni, és akkor erről a hintáról óriásit lehet repülni, és olyan csúszós volt a csizmám, hogy lecsúsztam a hintáról, le a betonra négy kézláb, de tudtam, hogy jön a vashinta, ahogy tudtam, így próbáltam lehasalni, de nagyon eltalálta itt a gerincem. Rögtön mondtam, hogy kérek szépen egy kis jegelést, és azonnal föl a hintára is csináljuk meg még egyszer, mert különben soha nem szállok föl arra a hintára. Meg egy ló is lerugott. Volt egy olyan, amikor egy üveggel egy színész leütött, tehát ez egy törőüveg, elvileg nem vág meg, de gyakorlatilag ilyen kisebb sérülések lehetnek tőle. Volt, amikor egy kicsit a színész keze is hozzáérte az állkapcsomhoz. Nem esett annyira jól, de azért lekopogom, hogy törés, ez nem történt nálam soha.
2: Hát az egész életpályánk ilyen gyakorlatilag. Lindában, amikor jégve rohanok le ilyen tűzlépcsőn, kiugrok az ablakon, és akkor beleállt a hátam egy üveg. Úgyhogy átszúrta a hátvédőt is, meg minden ruhát. Bementünk a kórházba, kivették az üveget, és akkor másnap már szaladgáltam tovább. Én mindig mondom, hogy három angyal vigyázott ránk, más nem lehetett.

A Szabadpolcban az Amerika földjén menedéket, új hazát, karriert vagy kalandot kereső magyarokról volt szó. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa volt. A szerkesztőt Nánási Anikót hallották.

0: 4 óra, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A pápával találkozik a kormányfő, a budapesti Operett Színházat vizsgálja a kulturális tárca, délutántól többfelé lehet csapadék. Oroszország és Ukrajna is nyitott a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról beszélt, fokozottabban kell együttműködni a világ vezetőinek az orosz bevételek csökkentése érdekében. Úgy fogalmazott, aki Moszkvával üzletel, hozzájárul a háború elhúzódásához. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyar történelemben egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádióbeszédének leíratát, amelyben az egyházfő 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett. A kormányfő Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadásával is készül a látogatásra. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 16. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnök aki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. A budapesti Operett Színházat vizsgálja a kulturális tárca. A társulat tagjai szerint a vezetés alkalmatlan a feladatok ellátására, nem megfelelő az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Jelezték továbbá azt is, hogy problémának tartják a főigazgatói poszton Kis B. Attila személyét, aki korábban zaklatási ügyek eltusolásában vett részt. A vezetőség közölte, hogy egyeztetne a tárcával a színész életpálya modellről. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Alkalmi bélyegblokkot bocsájt ki a Magyar Posta a Herendi porcelán manufaktúra fennállásának 200. évfordulójára. A bélyegek központi motívuma a Herendi porcelán manufaktúra egyik világhírű teáskészletének újra gondolt változata. Az újdonságot egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta weboldalán lehet megvenni. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a változóan napos felhős idő, délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, sok helyen lehet kisebb esőzápor, északnyugaton zivatar sem kizárt, a szelet sokfelé erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 18-24, késő este 10 és 16 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban a hagyományos régi paraszti játékokról lesz szó. Erdélyi falusi bonós zenét hallanak. Pénzes Géza vagyok. A játszás annyira ösztönös, hogy a történelem előtti időkben is jelen volt. Johann Huizinga az ismert kultúrtörténész a Homo Ludens, azaz Játszó ember című könyv első fejezetét azzal a megállapítással indítja, a játék régebbi, mint a kultúra. Nagyszüleink és dédszüleink játszottak még saját kezülek készített játékokkal, vagy a természet adta tárgyakat alakították játékeszközzé. Játék lehetett fű, falevél, kóró, virág, vagy akár a homok is. Játszottak olyan eszközökkel, amik eredetileg más céllal készültek, de a játékban átértékelődtek. Ilyen volt például a botos játékok szőlőkarúja, a kosárkötél, ami kiváló az ugrókötelezéshez, vagy a kocsik kerekének abroncsa, ami tökéletes a karikahajtáshoz. Az eredetileg sáros, agyagos talajon való közlekedéshez használt lábbeli megkímélésére született gólyaláb is játékeszköz lett, melynek különböző változatai még a 19. század második felében is gyakoriak voltak Erdélyben, a Rétközben és a Nagykunság területén. A szükség és ötletesség révén születtek a felnőttek tevékenységét utánzó játékok, hiszen a csutka babával a kislányok az anyaság szerepére készülhettek, míg a fiúcskák a hordón lovagolva igazi csikósnak érezhették magukat. A gyermekek a munkát az élet természetes velejárójaként látták, és kisgyermekkoruktól gyakorolták is. Egy hagymakertész családban a 3-4 éves gyermekek számára például kis kaskát, füles kosarat kötöttek, melybe az apró hagymát szeregethették. A kisgyermek számára így a munka és a játék sokszor egyben mosódott. Jó példa erre a kisállatok gondozása is. Sok gyermeknek volt saját csirkéje, malaca, melynek etetéséről maga gondoskodott. De játékként kínálkozott maga a föld is. Eső után csatornákat ástak a földbe, ezekbe terelgették az eső vizét, vagy a sárból emberalakokat és állatfigurákat formáltak. Az egyik legérdekesebb sárjáték azonban a pukkantó, a sárpuska volt. Kerek vagy szögletes lapocskát formáltak az összegyúrt sárból, majd a közepét igyekeztek óvatosan minél jobban elvékonyítani. Időnként meg kellett köpködni a közepét, hogy ujjaik jobban csúszanak a nedves agyagon. Mikor készen volt, tenyerükre fektették, és teljes erőből a járdára csapták, ahol nagyot pukkant. A sárpuska az 1960-as években még általánosan ismert volt, utána valahogy már elfeledték. Jóval tovább megmaradt azonban a sárparittya. Vékonyabb, hajlékony eper vagy fűszfa vesző végére sárgolyót tűztek, és a veszőt megsúnyítva igyekeztek a sárgombócot minél messzebbre elröpíteni. Nemzedékeken keresztül nagy népszerűségnek örvendett a tricskázás, más néven cinglizés. Apró fémpénz 10-20 filléres kellett hozzá. A gondosabb játékosok a pénzt egy anyacsavar, tompa végű vasszög és kalapács segítségével kissé meg is domborították. A játékot utcán, a ház falának tövében játszották. Először vonalat húztak a fal elé, majd kijelölték a dobás helyét. Innen kellett az érmét úgy falhoz dobni, hogy visszapattanva lehetőleg a vonalra essen. A kisgyermek fejlődésének állomásaihoz a játékok mellé mondókák és dalok szegődtek. Ezek is segítették az ülés-állás-járás megtanulását, majd a beilleszkedést a szűkebb és tágabb családba. A ringóban bölcsőben tartott csecsemőt rigmusokkal altatták. Később párválasztó körjátékokat játszottak a gyermekek, mint például a Beültettem kiskertemet, Búj-búj zöldág, Lánc-lánc-eszterlánc, vagy A körben áll egy kislányka.

0: kedves hallgatóink, erdélyi falusi vonulzene szólt. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Kardos Biri Elvira nevében is köszönöm figyelmüket. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Szerda Téfanni vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Történelmi találkozó. Beregszászban találkozott a magyar és az ukrán ombudsman. Fókuszban a székelyföldi gazdaság. Idén is volt őszi vásár Székelyudvarhelyen. És most jöjjenek a részletek. Kétnapos munkalátogatásra érkezett Kárpátaljára Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa, és Dmitro Lubinets, Ukrajna emberi jogi biztosa. A két ombudsman a magyar közösség jogainak helyzetét mindenek előtt az anyanyelvi oktatás és nyelvhasználat lehetőségeit vizsgálja. A program során iskolákat is felkeresnek, valamint civil szervezetek képviselőivel is egyeztetnek. Részletek Iváncsik Attilától.
2: Vizitre jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézménybe jussunk el, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Elsősorban az anyanyelvi oktatást szeretnénk feltérképezni.
3: Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa szerint a kárpátaljai látogatás egyik fontos célja, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a helyi magyarok helyzetéről.
2: Jártunk iskolákban is már, ennek az egész tényfeltáró utazásnak azért van egy olyan lényeges törekvése, hogy minél kevesebb külső hatás nélkül juthassunk információkra, kevesebb asszisztenciával és kevesebb kísérővel kerül majd sor ezekre a szakmai találkozókra. Több osztályban is jártunk, tökéletesen értik és használják az államnyelvet, semmilyen hátrány ebből a szempontból őket nem fogja érni, hogy nem tudják megértetni magukat valamely ukrán hatósággal, hivatal, ahol esetleg nem beszélnek és nem használják a magyar nyelvet, mert én arról győzöttem meg, hogy ez a tudásuk, ez készségszinten megvan. Nagyon örülök is, hogy olyan magyar diákok fognak itt végezni, akik megállják a helyüket, akár külföldön is, hogyha odaveti őket a sors. Sütő András mondta azt, hogy az ember személyiségének az utolsó mencsvár, az utolsó kincsestára az az anyanyelv. Hogyha az anyanyelv használat sérelmeket szenved, pláne gyerekkorban, iskolás korban, akkor az ember személyiség fejlődésére is egészen biztosan, hogy hátrányosan hat. Tehát mindent meg kell tenni azért, hogy itt ne legyen hiba. Aztán, hogy a későbbiekben, mert nyilván a vizsgálat kiterjed, ne is kis terjed, remélem, a hivatali nyelvhasználatra. Ugye itt komoly ígéretek vannak a politikai tevékenység vonatkozásában és az anyanyelv használat rendezésre. Tehát itt lesz munka még ezen monitoring vizsgálaton túlmenően is, hiszen bizonyos módosításokat 27-re ígért az ukrán fél. Nem

0: Ez az utolsó ilyen jellegű utazás, hogyha a kapcsolatok tényleg fennmaradnak. Nyilván ők is szeretnének majd Magyarország jönni, és jobban megismerni, hogy az odaszakadt ukránok hogyan élnek. Ez ugye nyilván egy picit más természetű dolog, mert őshonos ukrán Magyarországon az gyakorlatilag maximum néhány száz fő van, de most nyilvánvalóan ugye több tízezeren vannak, akik az elmúlt években érkeztek. Ott is vannak gyerekek, ott is vannak iskolák. Ugye alakult egy munkacsoport, és mi szeretnénk elérhetővé tenni ezt a munkacsoportot, úgymond közönség számára is. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a honlapunkra rákattint, az ott látni fogja, akár hogyha Kárpátalján van, és úgy érzi, hogy nem tudom, én oktatási jogai van őt, vagy a gyermekét érte valamilyen olyan sérelem, az umucamokra tartozhat, akkor megkereshet minket. És akkor ezt direktbe tudjuk jelezni az ukrán félnek, nyilván neki van itt joghatósága, de akkor is egy plusz impulzus jelenthet az, hogy már érdeklődött a kérdésben a magyar ombudsman kollega is.
1: A magyar és az ukrán ombudsman a sztálini diktatúra áldozatairól is megemlékezett Szojván, ahol az emlékparkban 12 ezer olyan kárpátaljai magyar férfi neve van felvésve, akiket munkatáborokba hurcoltak.
0: Nagy eredmény, hogy Szojvára eljutottunk, és az ukrán kollégával együtt tudtunk megemlékezni az áldozatokról. Ilyen jellegű megemlékezés nem nagyon volt, ennek túlmutató jelentősége van, hiszen nem mindegy, hogy milyen módon közeledik a többségi nemzet a kisebbség áldozataihoz.
2: Választásra készülnek Szlovákiában az önkormányzatok. Ugyanakkor a középső Ipoly mentén nem csupán a kampányra fókuszálnak, hanem egy olyan összehangolt turisztikai fejlesztésen is dolgoznak, amely felélénkítheti a magyar-szlovák határtérséget. Busa községben ez jól belátható aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze a gyalogos, a kerékpáros és a vízi turizmust. A részletekről Tarnóczy László kérdezte Vég Zoltánt, Busa polgármesterét.
3: Busa község határában egy ökoturisztikai készülőközpont előtt állunk. Az Ipoly hidakról már elkészült egy szép kiállításuk, és a hivatalában is az Ipoly hidakról szóló könyvet forgathatja a betérő a polcról levéve. Mit tudnak az Ipolyból itt bemutatni?
4: Ez a nagy dominós épület, ez a volt Atarőr laktanya épülete. Ebben az épületben egyrészt már működik egy kis turistamenhely, és most a maradék helységekből fogunk kialakítani egy modern interaktív kiállítást egyrészt az Ipoly folyóról, természetvilágról, Busa község történelméről.
3: Kerékpáros turisztikai központ igen. Lesz a jövőben Busa, és lesz egy kajakenu kölcsönző is.
4: Igen. Itt van a kölcsönzőnk, nekünk van már 14 darab biciklink is, és van 17 darab kétszemélyes kenunk. Ez pici vadvíz nekünk itt a híd alatt, és a kikötőnk az itt van, és vagy itt végzünk, Raros Mújattól, vagy Raros Pusztáról, a hídtól, a Madács hídtól jövünk le, oda felvisszük a turistákat, és onnan csónakon kenun körülbelül 2 vagy 3 óraig tartó turistaút, vagy innen mehetnek Csalárig le Busáról startolva, vagy esetleg összekötik ezt a kettőt egybe is, ez egy ilyen hosszú kenunap utonna.
3: Mi adja ennek a folyónak az értékét? Egy kicsit haragszunk az Ipolyra, mert határfolyóvá lett.
4: Pont ez is a témája lesz ennek a kiállításnak, amit tervezünk. Egyrészt elválaszt minket, de másrészt összeköt minket. Ez a kiállítás plusz tovább aktivitások támogatása. Ez kb. 233 ezer euró lesz itt Buson befektetve, de ebből egyrészt a kiállítás, egyrészt a kemping, egyrészt a magának a laktanyai épületnek és a környezetének a modernizálása lesz, plusz van benne egy elektromos autó.
3: Önkormányzati választások előtt állnak a felvidéki települések. Milyen aktivitás mutatkozik meg itt, és ön mire számít?
4: Most 2026 október 24-én lesznek a szlovákiai önkormányzatok, egyrészt a helyi önkormányzatok a választások, de ugyanúgy a megyei önkormányzatokban is a választások. Én bízok benne, hogy sikeres lesz számomra, és akkor kezdhetem a 5. választási időszakomat. A következő 4 évben vannak terveink, amiket szeretnénk megvalósítani. Ezek különböző infrastruktúra fejlesztés, járdák építése, szennyvíz csatornázás és szennyvíz tisztító állomás. Ugye egy dolog a tervezés,
5: Másik dolog a lehetőségek, amiket a kormány és az uniós pályázatok adnak, amiket előre nem tudjuk pontosan, hogy mik lesznek, de eddig is próbáltunk minél több lehetőséget megfogni, és minél több pályázatot beadni, és ezeken a pályázatokon keresztül minél több problémát a községnek és a lakosoknak természetesen megoldani.
2: A hétvégén tartották meg a 33. székelyudvarhelyi őszi vásárt, a térség legnagyobb gazdasági kiállítását. A háromnapos rendezvénysorozat idén is a gazdasági szereplők találkozására, a vállalkozói kapcsolatok építésére, ugyanakkor a helyi termékek és kulturális értékek bemutatására kínált lehetőséget. A különféle területről érkezők között mintegy 500 székelyföldi, illetve anyaországi vállalkozás állított ki. Geréb Krisztina összeállítása.
6: Mindenféle ékszereket, fülbevalókat látok itt a standon.
7: Zabos Melinda vagyok, Temesvárról érkeztünk. Kézzel készített műgyanta ékszereket készítek, amelyekhez a virágokat is mi szedjük, mi préseljük. Van egy kis csapatom olyanok, mint a kis méhecskéim, akik mindig gyűjtik a hozzávalókat. Nagyon-nagyon szeretem készíteni őket, és hát remélem, hogy itt is közönségre találunk.
6: Először van itt?
7: Igen, ez az első alkalom.
6: Mire számít?
7: Az első reakció az általában az, hogy új, nem hordok, nem cserélem, de azért egyet veszek.
8: Kalácska Gábor vagyok.
6: Több éve részt vesznek az őszi vásáron, és nem csak az őszi vásáron.
8: A Románia egy fontos exportpartner a cégünknek. A műszaki műanyag féltermékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk, és hát az itteni cégeknek is szaktanácsadással kiegészítve minden korszerű műszaki műanyagot, kompozitanyagot biztosítani tudunk. Az elmúlt 10-15 évben rendszeresen részt vettünk itt a régió kiállításain, és sikerült kialakítani egy olyan partneri kört, amelyik biztosítja azt, hogy Székelyföldön boldoguló vállalkozók a legkorszerűbb anyagokat tudják felhasználni.
6: Milyen elvárásokkal érkeztek ide?
8: Nincsenek extra elvárásaink. Mi kiértesítettünk egy jelentős meglévő partneri kört, akiknek általában szaktanácsadást, kisebb tréningeket szoktunk biztosítani, és hát mindig természetesen vannak látogatók között is friss belső partnerjelöltek. Ez egy ilyen lassú szisztematikus építkezés, tulajdonképpen ez van mindenhol. Kiugró eredményekre nem lehet számítani, egy stabil piaci munka lassan meghozza a gyümölcsét.
6: 33 éve szervezik az őszi vásárt, és itt a hústermékektől gépkocsikig mindent lehet látni. Oroszpál Levente az őszi vásár főszervezője.
9: Több ezer négyzetméter felületen vannak szabadtéri kiállítói felületünk, ahol ugye megszervezzük a székelytermékek fesztiválját, több mint 30 székely termékes mutatja be a termékeit, és itt a sportcsarnokban 12 magyarországi cég vesz részt, és hát körülbelül olyan 25 erdélyi helyi vállalkozás.
6: A térség egyik legjelentősebb vására, a székelyföldi gazdaságra gyakorolt hatása miatt talán a legjelentősebb. Miért?
9: Egyrészt azért, mert ugye maga a rendezvény az egy multiszektorális kiállítás. Mi szoktunk készíteni a kiállítások után egy-egy ilyen követő lapot, hogy milyen sikeres üzletkötések történtek. Egy olyan megerősítő visszajelzést kapunk, hogy igenis van értelme ilyen kiállítást, ilyen gazdasági rendezvényt tartani, mert ezáltal nem csak hogy az itteni helyi cégek prosperálnak, hanem akár még az anyaországi cégek, akik itt kiállítanak. Most tudjuk azt, hogy a gazdasági helyzet, ami ugye világviszonylatban is érezhető, ez most Székelyföldön sem különb, de bízunk abban, hogy ennek ellenére a cégek sikeresen veszik ezt a helyzetet. Voltak olyan sikeres évek, ahol több millió euró nagyságrendű üzletkötések is megvalósultak.
2: Nagy ünnep volt a hétvégén Múzsján, ugyanis a térség legnagyobb búcsúját ülték meg a bánáti településen. Az eseményt mindig Mária napján, vagy az ahhoz közeleső hétvégén tartják, immár 136 éve. Ilyenkor sok külföldre költözött múzsiai is hazatér. Kónya Kovács Otília tudósítása.
10: Palatinos Ervin a városi tanács tagja, régebben a múzsiai helyi közösség tanácselnöke. Mit jelent egy-egy búcsúi alkalom ennek a közösségnek?
11: A búcsú az a múzsliaknak az év legnagyobb ünnepje volt. Tehát a búcsúkó, a rokonok eljöttek, távoli rokonok. Mindannyiunkban én látom, aki el is ment, úgy ott a sos, hogy elkölt, hogy menjen külföldre dolgozni. A legtöbbje búcsú napjára hazajönnek, jó érezik magukat, találkoznak, találkoznak a családdal, és abban reménykedik mindenki, mi, aki itt maradtunk, meg aki hazajön vendégségbe, hogy egyszer visszajönnek, és akkor úgy élünk, ahogy azelőtt közösen. Tehát ez a nap, ez Muzsla család ünnepje.
10: A muzsjai búcsú alkalmával megtartott díszülésen a szónok Kovács Elvira VMS-es politikus volt.
12: A templom búcsú egy rendkívül fontos esemény, amire szinte egész évben készülnek a helybeliek, és ilyenkor érezhető az, hogy alában mennyien vagyunk, mert még a külföldiek is hazajönnek, és a családok ezt nagyon várják, de szerintem maga a közösség, illetve Muzsla a helyi közössége szempontjából ez egy ideális alkalom arra, mert minden alkalommal a tanács megköszöni a civil szervezetek munkáját, és mivel itt nagyon sokan munkálkodnak csöndben, a háttérben, a közösség összetartása, megtartása érdekében, nagyon szép, hogy ilyenkor megköszönik nekik, és minden civil szervezetből kiemelnek egy-egy szemét, akit az előző évi fáradalmaiért díjaznak.
10: Faludíjban részesült Sándor Irma is.
13: A Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület tagja, elnökségi tag is vagyok, a Cicka Farkének csoportban aktívan jelen vagyok meg alapítás óta. Szeretek tevékenykedni, adni a közösségnek. Mindig is szerettem, régebben is, diákkoromban, most is folytatom, ha csak tehetem. Ez a díj számomra egy úgynevezett elismerés a falutól, hogy jelen vagyok, hogy segítem a közösséget, ha csak lehet, folytatjuk tovább. Mert valahogy úgy érzem, hogy addig leszünk, míg vagyunk és teszünk a közösségért.
10: A testvértelepülések közül Mátra Mincentről is érkeztek vendégek.
14: Horváth János vagyok, Mátra Mincent polgármestere. 10 éve írtuk alá ezt a testvértelepülési megállapodást. Valódi barátságok épültek ki. Tehát most már ott tartunk, és én, hogy otthonról hazajövök, és akkor itthonról megyek haza. Ezek nagyon szép dolgok, és van nekünk ez a Mincenti napos találkozó, egy egyesület, ami a Kárpát-medencei Mincent elős utónévi települések 2 évente tartandó rendezvénye, amelyre a muzsai barátaink állandó meghívottak.
2: Ezzel a mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszonthallásra, határok nélkül.

0: Univerzális tehetség volt. Minden műfajban maradandót alkotott. És a humorban nem ismert tréfát. Alig, hanem mindenki tudja már, hogy kinek a verse következik. Karinthy Frigyes írásait mind olvassuk, de most a műsorban hallhatjuk is őt. A Magyar Rádió archívumában őrzi a költő hangját. A felvétel 88 éve, 1938-ban készült.
1: Háló, itt Karinthy Frigyes költő a 20. századból. Méné te kell! Hallgasd meg, aztán mondd utánam ezt. Versben mondom, hogy jobban megjegyez. Kivedbe vésem és füledbe rágom, rossz volt embernek lenned a világon e korban, melynek mérlege hamis, s megcsal holnap, mert megcsal tegnap is. Délben az ember megkísértetett, az éjben sírtak a kísértetek. Siratták Krisztus gyötrelmes keresztjét, de a gyilkost megint fősnek nevették. A férfi vért ivott, s a nő velőt, fönt a költő bőgött a bolt előtt. Halottra adtak sejmet és brokátot, az élő rongyos volt és vért okádott. Virággal hintették a síri vermet, az élő fönt a hó alatt diderget. Hangos szóval esküdtek a koporsón, az élő halkan jajgatott a borsón. Bámult a gyermek, nagy szemét kinyitva, az aggok hallgattak gyáván sunyítva. De szembe köpte mesterét, a hitvány piszkos rüpőt, a szemtelen tanítvány. Hajók rohantak égő tűzletében, a ringyók cifra rongya szállt a szélben, de a legszebb és a legékesebb szemét dongon rohadt el, mint az ebb. Most hát kezem tördelve, sírva kérlek, készülj, figyelj, készül a tiszta mérleg. Tedd most szívedbe és füledbe el, az értelmét majd megtudod, ha kell. Néné, tékel, ha érted vagy nem érted, jegyezd meg jól, enéket tós, te érted. Ekkor sötétben elmondott dalom, mint lángyírás, világít a falon. Egyezd meg jól, ma szürke szók ezek, de élni fognak, hogyha én nem élek, lesznek, ha nem leszek.
0: A vers mellett van egy különleges felvételünk még Karinthy Frigyestől, ahol önöket köszönti, majd nótázni kezd.
2: Halló, itt Karinthy Frigyes újságíró.
3: Rendesen nő, egy nóta még. Itt ringatózott a szívem verét, az ajkanóták emlékeké, egy árva népről úttal fredjét. A nyárfák lombja szomorú a rezgő,

buna bisa parça var. Hep bu pazarım, hep sen darula, nadar.

különleges 88 éves, 1938-ban készült felvételeken Karinthy Frigyes verselt, beszélt és énekelt. A műsor Duba Szilvia, Rácz Dorottya és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Otto budapesti hallgatónk arra a kérdésre szeretne választ kapni, hogy az ami és az amely használata között mi a különbség, mikor melyiket kell használni. Azt mondja, nem nagyon tudja eldönteni, mert számára teljesen mindegynek tűnik, hogy éppen melyiket alkalmazza, írja levelében. A választ Blankó Miklós nyelvésztől kapjuk, a riporter Takács Tibor.
1: Talán mindannyian tapasztaljuk a beszédünk során, hogy az akit és az amelyet nem feltétlenül tudjuk elkülöníteni. A levélírójához hasonlóan nem biztos, hogy tudjuk, hogy mikor melyiket kellene használni. Egyáltalán van-e különbség az ami és az amely között?
2: Alapvetően van, elkülönül, ugyanis főnévvel meg nem nevezett dologra az amivel utalunk, a főnévvel megnevezett dologra pedig az amellyel. Mondok erre két példát. Az idegen vezető ne beszéljen olyasmiről, amit nem látnak az utasok. Tehát nem mondja el, hogy mit, hanem csak visszautal egy főnévvel meg nem nevezett dologra. A másiknál pedig az idegen vezető arról az épületről beszél, amely előtt megállt a busz. Ebben az esetben az amely a helyes. Valójában a hétköznapi nyelvhasználatban, főleg a szóbeliségben igen-igen összekeverednek ezek. Általában az amely helyett az amit használják az emberek, de valójában ez jól elkülöníthető egymástól.
1: Hogy jobban megértsük, mondana még mindkettőre egy-egy példát?
2: A boldogság, amely szebbé teszi az életünket, mondjuk ez egyértelmű, hogy az amellyel mondható, és mondjuk azt mondom, hogy azt tették, amit jónak láttak. Tehát visszautal valamire, amit valójában nem mond ki főnévvel a főmondatban. Ekkor használjuk az amit. De mondom, ez nagyon sok esetben, főleg a szóbeliségben keveredik, nem különül el már ilyen élesen, de alapvetően nyelvtani kategóriák rendszerében nagyon jól érezhető ez az elkülönülés, és érezhetjük, mikor az egyiket, mikor a másikat használjuk.
1: Budai Ervin ürömi hallgatónk a szép napot kifejezést kifogásolja. A köszöntés kétségkívül kedves, de szerintem az utóbbi időszak amerikanizálódásának eredménye. Szerintem ez idegen a többi európai nyelvben szokásos köszönéssel szemben, írja. Mit gondol a szép napot használatáról?
2: Igen, ugye ez egyértelműen egy fordítása az angol és sok nyelven meglévő változatnak. Nem gondolom, hogy önmagában ez rossz lenne. A magyar hagyományban mi jó napot köszönünk, jó napot kívánokot köszönünk, bár ugye itt alapvetően ez nem csak köszönésként jelenik meg ez a szép napot, hanem egy kívánságként, ami az angolra jellemző, amikor ugye azt kívánják, hogy legyen szép napot. Egyébként ezt is nagyon sokszor halljuk, ezt a szerkezetet, hogy valaki ezt kívánja, hogy hát akkor legyen szép napod, és ezzel búcsúzik mondjuk a viszontlátásra, vagy nyilván a különböző tegező formájú elköszönések helyett. Szóval alapvetően ezzel nincs önmagában gond. Mondhatjuk azt is, hogy örüljünk annak, hogy legalább magyarul mondjuk, de valóban ez mindig nagyon érdekes, hogy egy adott nyelv használói közösség mire gondol, és mi alapvetően a napnak a milyen létéhez, a minőségéhez, a jó kifejezést, meg hát ebből következik, hogy a rossz szót használjuk. Nem azt mondjuk, hogy csúnya napom volt, hanem azt mondjuk, mikor hazamegyünk, és nem sikerült úgy a napunk, hogy rossz napunk volt. Ma igen, rossz napunk volt, vagy jó napunk volt. És hát végül is azt is mondhatjuk, hogy szép napunk volt, tehát hogy azért ezek nem olyan lezárt dolgok, hogy az egyiket vagy a másikat lehet csak használni. Igaz, hogy itt valóban az angol szász kultúrának a lenyomata, de legalább magyar nyelvre fordított lenyomata érezhető és látható, úgyhogy aki ezt kerülni szeretné, az maradhat a klasszikusabb magyar alakoknál, például ez esetben annál, hogy jó napja van, és nem pedig szép.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. február 5-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsor visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
0: Műsorajánlót hallottak. A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van, jó reggelt kívánok, már is kezdődik a hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja, a mikrofonnál Kulik Bence köszönti önöket. Több ponton módosultak a vadászat és a vadgazdálkodás szabályai, 5:30-ig szó lesz erről is, a hírek után.
3: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfőn. Évvégére elkészül Magyarország új oktatási stratégiája. Délutántól többfelé lehet csapadék. A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti önöket. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfőn, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hankó Balázs fideszes és Eszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A legfőbb ügyész helyettes lopással kapcsolatos nyomozás miatt indítványozta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, míg Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Eszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Mintegy 4,2 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A testület szerint hatékonyak a magyar reformok, ezért feloldhatóak az elmúlt 4 év korlátozásai. Közölték azt is, helyreállhat a magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy reagált, a kormány a következő 3 év kulcsfontosságú fejlesztéseit finanszírozza majd a forrásból a közlekedés, az energetika és a vízügy területén. Már lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és a stratégia kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el, mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. Évvégére elkészül Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot dolgoznak ki, valamint külön foglalkoznak a közösségi média és a mesterséges intelligencia oktatási összefüggéseivel. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. A Szenteste munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág- és édességüzletek, a benzinkutakon és pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádióbeszédének leíratát, amelyben az egyházfő 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett. A kormányfő Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadása. hatásával is készül a látogatásra. Folytatódik a változóan felhős napos idő, délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, sok helyen lehet kisebb eső, zápor, északnyugaton zivatar sem kizárt. A szelet sokfelé erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 18-24, késő este 10 és 16 fok között alakul majd.
0: Műsorajánló.
1: Napközben
4: 5-10-15% vagy fix összeg. Megkönnyíti, ha bankkártyával fizetjük? Egyre több helyen találkozhatunk olyan kártyaterminállal, amely lehetővé teszi, hogy a vásárlók fizetés közben elektronikus úton adjanak borravalót. Bevált ez a gyakorlat, vagy inkább idegesítő?
5: Ha akar adni, valaki úgy is ad. Ha nem akar, meg ne erőszakolja.
4: És ön szokott borravalót adni? Diósi Klári vagyok, többek között ezzel a témával várom önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: 5 óra múlt 5 perce, jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Szeptember 24-én csütörtökön a Gellértek és a Mercedesek ünneplik névnapjukat. A mai napon Gellért püspök 1046-os mártír halálára emlékezünk. Most következik néhány szó a mai műsorunk tartalmából. Olcsóbb lett a tűzifa, mivel a kormány az áfáját 27-ről 5%-ra mérsékelte.
6: Az Egerőerdő ZRT-nél a korábban érvényes bruttó árhoz képest most 8000 forinttal olcsóban lehet egy köbméter tűzifát megvásárolni kinn az erdőn, tehát fuvardíj nélkül.
2: Utána elindult az ország első önkiszolgáló hulladékudvara Miskolcon.
7: Kísérleti jelleggel került bevezetésre, van rá igény, mekkora lakossági fegyelem, stb. Ezeket szeretnénk felmérni, hogy egy ilyen önkiszolgáló rendszerben mennyire tudunk jól működni.
2: Fél hatig jövünk a részletekkel, műsorunk e-mail címe hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Füredi Zsolt, a hangmester ma hajnalban Síje Gábor. Napok óta próbálják befogni azt a két nagy testű kutyát, amelyek együtt járják a várost. A szolnoki kóborkutyák közül az egyik ráadásul valószínűleg vemhes, ezért különösen fontos lenne, hogy mielőbb biztonságba kerüljenek. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány munkatársai a lakosság segítségét kérik, hiszen nekik így is több mint 100 ebről kell gondoskodniuk a telepen. Keskenyné Dobos Krisztinát, az állatotthon telepvezetőjét Bakos Csaba kérdezte.
8: Hát jelenleg 118 kutyánk van, és remélem, hogy most már csökkenni fog ez a létszám.
9: Most is van egy olyan ügy, ami meg is jelent a helyi sajtóban, hogy két kutyát szeretnének befogni a Szolnoki Tallinn városrészben, és arra kérték a lakosságot, hogy ne etessék a kutyákat, mert úgy könnyebb megfogni őket és ellátni utána rendesen. Hol tart most ez az ügy?
8: Ezek a kutyák most már annyira merészek, tehát a város bármelyik pontján fellelhetők ők. Itt inkább a probléma, igen, az, amit az előbb is említett ön, hogy sajnos hiába a felhívás, hiába a kérés, hogy ne etessék, folyamatosan etetik. Azt is megtudtuk, hogy nekik van gazdájuk, azt is tudjuk, hogy hol laknak, amit nyilván itt azért ezt nem szeretném elmondani, meg nem is szabad, de próbáljuk őket igen befogni, csak ez így nagyon-nagyon nehéz. Tőlünk elvárják, hogy fogjuk be a kutyát, de azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát ez nem úgy működik, hogy nekünk szólnak, és akkor mi megyünk, szaladunk, és bejönnek nekünk kérésre a boxba, tehát ez nem így működik, hanem hogy az, hogy ezek a kutyák rettegnek, és ugye most már falkában vannak, mert már nem ketten vannak, hanem valamikor hárman és négyen is. Amire kértük a lakosságot, hogyha bárhol meglátják őket, és van olyan hely, ahol bemerik őket terelni, és bezárni őket bárhová egy olyan területre, értesítsenek bennünket, de ez sem jelenti azt, hogy mi azonnal tudunk ugrani, ugyanis itt az állatotthonban ezt a létszámot, ezeket el kell látni, etetni kell, itatni kell. Nagyon sok az idős kutyánk, nagyon sok a beteg kutyánk, ezek között van agyvérzéses, rákos, gerincműtött kutya, akit naponta többször fel kell állítani, mozgatni kell, segíteni az etetés. fizetésbeiktatásba. Tehát ezeket nekünk mind el kell látni, és csak utána tudunk menni. És amit említettem a posztban is, mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint bármelyik másik ember, nincsen se varázsbotunk, se semmi, amivel mi előbb meg tudnánk őket fogni, úgyhogy nagyon-nagyon szépen kérjük a lakosság segítségét, hogyha már bejelentést tesznek, ami rendben is van, akkor amikor mi kérünk egy kis felhívás segítséget, akkor segítsenek már ebben, mert így tudunk együtt működni, hogyha ők segítenek, mi is, akkor mi is segítünk, és akkor a kutyák végre jó helyre kerülnének.
9: Nekem is pontosan ez járt az eszemben, hogy önök annyit segítenek, van aki segít önöknek, például adományokkal, munkával, kutyasétáltatással.
8: Megmondom őszintén, hogy az elmúlt évekre nem tudom ezt ilyen szinten visszavezetni, mint ebben az évben. Nem tudom, hogy ezt köszönhetjük-e annak, hogy végre nem tudom hány év után leesett egy kis hó, tehát télen egyszerűen nem tudtunk bejutni a kenelekhez, és én megpróbáltam egy felhívást tenni, ami nagyon nagy sikerrel járt, mert én azt tudom mondani, hogy körülbelül 80-100 ember megfordult itt és segített nekünk. Ugyanígy történt ez most a nyári hónapokban is. Ilyen meleg még nem volt szerintem, és nagyon-nagyon borzasztó melegek voltak a kenelekben, volt, ahol 55-60 fokot is mértünk, és ismét tettünk egy felhívást, és nagyon sokan jöttek, szinte azt lehet mondani, hogy a kilincset adták át egymásnak az emberek. Szokott lenni adományozási napunk majdnem minden hónapban, ott nagyon sokan szoktak jönni és adományoznak, és főleg, ha itt el lehet mondani, akkor konzervekre lenne szükségünk. Sajnos nagyon kevés az örökbefogadó, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy jöjjenek és fogadjanak örökbe, mert ezek a kutyák semmivel sem kisebb rendűek, mint azokat, amiket megvásárolnak, sőt, én azt gondolom, hogy sokkal hűségesebbek, sokkal ragaszkodóbbak, és mindegyik egy csupa szív kutyai és szocializált kutyáink vannak. A kicsitől a nagyig mindenféle kutyát meg lehet itt találni, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretném, hogyha idén már, és főleg mondjuk így karácsony előtt, mert karácsonykor már kölyök kutyát nem adunk ki, de addig is nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
2: Balatonalmádiban egy új vadriasztó rendszerrel úgy tűnik végre sikerült pontot tenni a városban garázdálkodó vaddisznók elleni védekezés ügyében. A feromonos eljárással 80-90%-os sikert értek el a szakemberek, a lakók félnek a veszélyes állatoktól, főképp az éjszakai randalírozásuktól. Felszegi Csaba, Monsetót Andrást, az új rendszert működtető cég vezetőjét is megkérdezte.
10: Itt Berényben, Balatonalmádiban a nyaralom, de hát ritkán járok ide, mert itt vaddisznók járkálnak állandóan. Kijövök a pince tetejére, ami be van gyepesítve, ott toporzékolnak, látom a lábnyomaikat, az ürüléküket, minden. Hát ez valami rettenetes, és úgy elgondolom, ha én meglátnék itt egy vaddisznó családot, akkor jó kinéznék. Én úgy félnék tőle, hogy az nem igaz. Úgyhogy én nem is tudom, szóval alig járok ide ki a kertembe. Itt nem lehet rendesen kertészkedni, mindent feltúr. Benyomták a vadelhárító kerítésemet is, borzasztó.
11: Vadháló van itt a kerítés alján?
10: Igen, ez azért van éppen, hogy a vaddisznók ne jöjjenek be, de hát ezt úgy benyomták, mint a pinty. Hát egy ilyen vaddisznó nem tudom hány száz kiló, de hatalmas állat. Vettem ezt a gyönyörű telket azért, hogy lelássak a Balatonra, aztán itt szórakozok a vaddisznókkal.
12: Úgy működik ez a rendszer, hogy valójában mi egy szakkerítést hozunk létre, lekarózunk egy adott területet, arra ráteszünk olyan közvetítő egységet, amelyre rá kezeljük ezt a szert, rá kenjük, rá fújjuk, van kenős, illetve fújós rendszerben is, és akkor tehát a légkörbe való kipárolgással próbáljuk meg minden esetben a vadat távol tartani az adott területtől.
11: Hát, amit itt látok, ez egy ilyen karó ebben a kertben, rajta egy kicsi műszerszerűvel, ez riasztja el a vadat?
12: A karó és ez a kis műszer, ez valójában csak egy eszköz arra, hogy kiközöljük a természetbe, illetve a légkörbe a feromon tartalmú szert, ami által a vadnak az érzékszervére hatunk, tehát szaglás érzékszervre hatunk.
11: Ilyen típusú feromonos rendszerek ismerjük a bogaraknál is, de akkor ez nagyobb állatokra is használható?
12: Igen, igen. Sőt, ezek a szerek direkt úgy vannak kifejlesztve, hogy pontosan a nagyvadra vannak kifejlesztve. Igen, tehát a feromon most jelen esetben csúcsragadozónak a feromonját jelenti. A csúcsragadozónak a jelenlét az minden esetben veszélyforrás jelent a többi vad számára, tehát ezáltal már adunk egy olyan közlést, hogy ne is közelítse meg az adott területet, mert veszélyben fog érezni magát.
11: Milyen sugárban riaszt például ez a rúd, amit itt látunk.
12: Ez nagyon speciális eljárás, ezt mindig megvizsgáljuk. Rengeteg félefajta okot és okozatot meg kell vizsgálnunk ahhoz, hogy hatásosak legyünk, de általában ilyen 10 és 20 méter közötti sugarú körben vagyunk képesek riasztani. A vaddisznónál különösen hatékonyak vagyunk, ugyanis rendkívül jó a szaglása, tehát akár százszor jobb, mint az emberé. Tehát ha valójában mi már alig érezzük, vagy nem is érezzük a vaddisznót, még ez is aktívan zavarja.
11: Megijed, vagy mit kell gondolni?
12: Megérzi ezt a számára rendkívül kellemetlen és elviselhetetlen szagot. állapot, meg fog hátrálni, irányt fog váltani. Tehát ha sikeresek vagyunk, és úgy csináltuk, ahogy azt kell, akkor nem fog átmenni a kapun a vaddisznó.
11: Ezzel ugye a kerteket meg tudjuk védeni, de mondjuk a városokban szaladgáló vaddisznókra is hatással van, tehát hogy lehet, hogy előbb-utóbb ezek a szerkezetek befolyásolják az, hogy nem megy be a városba?
12: Igen, igen. Balaton-Almádiban 4 kilométerre riasztunk most. Ahol ott vagyunk, és ahol riasztunk, ott teljesen 85-90%-os hatásfokkal dolgozunk. Tehát eddig a több éves, tehát 5-6 év problémáit vettük most a nyakunkba, és ott, ahol ott vagyunk, ott csak pozitív visszajelzéseket kapunk. Ennek okán viszont kijelenthetjük azt, hogy igen, hogyha a városok környezete már kezelve van, és nincs bent vaddisznó a városban, akkor elvileg ez egy teljesen jó kezelhető feladat.
11: Más vadra is használható, vagy csak vaddisznóra inkább?
12: Minden vadra megvan a saját szer. Én úgy gondolom, hogy inkább így pontosítanám, hogy van vaddisznóra, és vannak egyéb állatokra is, szarvasra, illetve őzekre való szerek. Azt tudni kell, hogy nagyon sokféle szer van a piacon, illetve forgalomban. Mi törekedtünk az egyediségre, illetve törekedtünk arra, hogy egy kicsit sajátossá tegyük, meg a mi szolgáltatásunk a sokkal inkább az előtte tényfeltáráson alapul, illetve az, hogy megvizsgáljuk a helyszínt előtte is. Tehát ez úgy nem lesz hatásos, és nem fog úgy működni, hogy az ember random levereget karókat, használja ezeket a szereket, és akkor vagy működik, vagy nem, nyilván nem fog működni. Tehát ezt a háttérmunka sokkal több, és ez előzi ezt meg.
11: Hol lehet megtalálni önöket, hogyha valaki vaddisznó veszéllyel küzd?
12: A Facebookon vagyunk megtalálhatóak, a vadbiztos oldalon, és folyamatosan tájékoztatást adunk mindenkinek arról, hogy éppen merre járunk, hol járunk, és hol riasztunk.
2: A vad és a vadász viszonya nem statikus, mondta Fazekas Gergely, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadászkamara titkára, ezért nem meglepő, hogy több ponton módosultak a vadászat és a vadgazdálkodás szabályai. Újdonság például, hogy 6 évre nőhet a vadaskertek felszámolási ideje, vagy hogy nem csak 25, hanem akár már 40 fő is lehet egy társas vadászaton. Zsoltos Barnabás beszélgetése.
13: Valóban történtek változások, azt mondanám, hogy az élethez igazították a jogszabályt. Azt például, hogy rögzítésre került a villanypásztor, mint kerítés típus, amely csak akkor nem tartós kerítés, hogyha legalább 3 hónapig nincsen vele bekerítve az adott növénykultúra. Ez úgy vélem, hogy adott esetben a gazdák csak az elkészítését végezték el, és az elbontását nem. Valószínű, hogy azért gondolt a jogszabály alkotó, hogy legalább 3 hónapig ne legyen kint a területen, mert akkor nem kell engedélyeztetni, egyébként ugyanolyan tartós kerítés. Minősül.
14: Mentem Lónya felé, annyi villanypásztort láttam csak a Köves út mentén, hogy elámultam. Nem is tudom, de lehet egyáltalán vadászni.
13: Nyilván a vegetációs időszak az egy mindenki számára érzékeny időszak, hiszen akkor termelnek, akkor kell a mezőgazdaságnak is védeni, de pontosan ezért szól ez a minimum 3 hónap, hogy amikor már nem kell, amikor learadtak, akkor hadd engedjék be a vadat, hadd mozogjon, hadd jöjjön, menjen, pláne egy olyan időszakban, amikor egyébként sincs táplálék, hadd tudjon ez a vad is táplálkozni azokon a területeken.
14: Volt egy fél mondata, hogy a vadaskertek, arra is van némi változást, a vadaskertek felszámolására is hosszabb időt adna a jogszabály.
13: Így van, eddig 1 év volt a felszámolási idő, most ezt meghosszabbították 6 évre, nyilván indokolt esetben és módon. Logikusan feltételezhető, hogy nem biztos, hogy 1 év alatt annak a vadaskertnek a felszámolását rentábilisan és mondjuk gazdaságilag is, illetve általában korrektül meg lehetett oldani.
14: A vadászat, a létszám, most jön majd a társas vadászat, most azért többen körbeállhatják a területet, ha én jól értelmeztem.
13: Igen, bizonyos megkötésekkel. Nagy ütemben erdősítenek, nem csak nálunk, hanem az ország többi részén, viszont nyilván ezekkel a növekvő erdőterületekkel azért jelentősen változik a vadászatnak a lehetősége, illetve a vadászat eredményes lebonyolításának a lehetősége. Az eddigi 25 fő maximális vadász résztvevő mellett most már szervezhető olyan nagy vagy társas vadászat, ahol 40 fő vehet részt, de ennek kikötései vannak, és nagyon fontos kikötései, hogy én ha jól végig gondolom, szerintem a mi vármegyénkben ez talán sehol nem is tudna megvalósulni. Legalább 10.000 hektáros vadászterület kell, legalább 50%-os erdősültséggel. Úgy kell ezt tudni biztosítani, hogy a 40 embernél összelövés lehetőséget ilyen nem történhet továbbra se. Ezen felül minden 10 vadászra kell, hogy essen egy hivatásos vadász, akik közül legalább egy felsőfokú végzettségű, szakmailag sem biztos, hogy sőt biztos, hogy nem ez az álma a szakszemélyzetnek, hogy ilyet szervezzen, hiszen az a 25 fő koordinálása sem egy kis feladat.
14: És ha valaki bejelenti, hogy ilyen létszámmal ilyen vadászatot akar, nyilván a hatóság az megnézi, megvizsgálja, hogy a feltételek megvannak-e.
13: Természetesen ugye a jogszabály azt is kimondja, hogy ezt külön be kell jelenteni a hatósághoz, mint ahogy a többi nagyvadvadászatot is meg kell, és a hatóságnak ott van a lehetősége, hogy bármikor kimehet és ezt megnézheti, hiszen hogyha itt valami probléma történik, akkor nyilván ők is, mint hatóság, aki erre engedélyt adott, felelnek érte, biztos vagyok benne, hogy ezt nagyon komolyan fogják venni. Van még itt egy érdekesség, ami és tényszerű változás, ugye az éjszaka vadászható vadfajok sora, az viszonylag széles, hisz a jogalkotó most ide helyezte a pézsma pockot, az is elejthető éjszakai vadászat során, ez számomra érdekes, de nyilván csak azért, mert hogy itt felénk ebben a száraz régióban víz sincs, nem hogy pézsma pockok. Egyébként komoly kárt, és nem csak mezőgazdasági, hanem árvízvédekezési kárt is tud okozni, hiszen szeret befurkálni a töltésekbe, gyengítve ezzel a töltéseket.
2: A Kárpát-medence időjárásával folytatjuk. Bécsben 12 fokot mértek, még Grazban 7 fok van. Pozsonyban 10 fokos a hajnal, Kassán 5, még Ungváról nem érkezett adat. Kolozsváron 7 fok van, Aradon 8. Újvidéken és Zágrábban 9 fokot mértek, Ljubljanában 11 fok van, még Csíkszeredán az ég borult és 7 fokot mértek. Olcsóbb lett a tűzifa, mivel a kormány az áfáját 27-ről 5%-ra mérsékelte. Az Egererdő ZRT 3 nap alatt. Az Egeredő ZRT-nél 3 nap alatt annyian keresték a tűzifát, mint általában egy egész hét alatt. A csalók miatt azonban érdemes óvatosnak lenni. Pilisi Csenge információi.
15: Megindult a roham a tűzifáért. Az áfa csökkentés miatt sokkal többen keresik az erdészeteket, mondja Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója.
16: Szeptember 15-ével lépett életbe a kormánynak az az intézkedése, ami a tűzifa, illetve különböző tűzifa féleségeknek az áfáját 27%-ról 5%-ra csökkentette. Az állami vállalatok a jelenlegi tulajdonosi joggyakorlótól, az élő környezetért felelős minisztériumtól további utasítás keretében azt a feladatot kapták, hogy a tűzifa nettó árát a 2026. január 1-i szintre kell visszaállítani, így az Egererdő ZRT-nél a korábban érvényes bruttó árhoz képest most 8000 forinttal olcsóban lehet egy köbméter tűzifát megvásárolni kinn az erdőn, tehát fuvardíj nélkül.
15: Pár nap alatt akkora igény jelentkezett, mint mondjuk máskor egy hét alatt.
16: 7 erdészetünk van, a 7 erdészetnél összesen nagyjából a 3 nap alatt, mint egy 3000 köbméternyi lakosság igényt jelent meg. Ez a mostani termelési tempónkhoz képest nagyjából egy heti termelésnek felel meg.
15: A heteken belül megjelenik ugye a szociális tűzifa iránti igény is, több településre fognak majd szállítani.
16: Annyiban változott a szociális tűzifa pályázatnak a kiírása, hogy míg korábban csak az 5000 fő alatti települések pályázhattak szociális tűzifára, most már beléptek külön feltételek teljesítése mellett az 5000 és 20000 fő közötti önkormányzatok is. Itt a Egererdő működési területén gyakorlatilag két település, Gyöngyös és Eger kivételével szinte minden település pályázhat szociális tűzifára. Tudomásunk szerint az önkormányzatok kívánnak is indulni ezen a pályázaton. A pályázatoknak a beadási határideje szeptember 30, az elbírálási határideje október 30-a, tehát gyakorlatilag arra számítunk, hogy itt november hónappal megjelennek az önkormányzati igények is, erre úgy tudunk felkészülni, hogy a korábbi évek pályázatai kapcsán megismert mennyiségeket igyekszünk tartalékolni az erdőterületen. Korábbi években ez 12000 köbméter körül mozgott, most az új belépőkkel is számolva úgy számolunk, hogy egy 15-16000 köbméternyi mennyiséget tartalékolunk kinn az erdőn.
15: Visszaélések, a csalók ilyenkor is megjelennek. Erre készül a társaság már előre?
16: A legfontosabb felkészülésünk a tudatos fogyasztói magatartásnak az erősítése. Természetesen a kollégák ilyenkor fokozott járőrözéssel vannak kint az erdőterületen, és a legfontosabb az, hogy tudatos fogyasztók legyünk, aki úgy dönt, hogy tűzifát vásárol, az megbízható forrásból, és mindig megfelelő dokumentumok birtokában, tehát mindig kérjen szállítójegyet, számlát a megvásárolt tűzifáról, győződjön meg annak a fafajáról, mennyiségéről, mert sajnos ilyenkor az úgynevezett házaló csalók is előkerülnek, és megpróbálják megtéveszteni az egyébként jó hiszemű lakosságot.
17: Itt ment egy kis teherautó, megállt, megkérdezte, vásárolnánk-e fát. Láttam, hogy jó a fa, mondtam, hogy menjünk el, mérjük le a fát egybe, és akkor vásárolom meg. Azt mondta, hogy nem kell mérni, azt mondja, kis mérleggel. Letette a mérleget, megmértünk egy kast, 30-40 kiló ment ebbe a kis kasba. Mondta, hogy mi jegyzeteljük, írjuk le a strigulát, és aztán végül beszorozzuk. Aztán, amikor elmente, akkor azért látszódott, hogy hát ez kevesebb. Megtévesztő volt, nem figyelt az ember erre a dologra, és utána még hallottuk, hogy az országban sok embert megtévesztettek.
18: Nem annyit adnak, nem olyan minőséget adnak, mint ami kezdetben kialkották az árat. A végén lehet, hogy csak felét kapja meg a vevő, mint amennyit valójában kifizetett.
15: Tavaly összesen 234 esetben szabtak ki erdővédelmi és eljárási bírságot 62 millió forint értékben, mondja dr. Nagy Dániel, a Nébih erdészeti főfelügyelője.
19: Van néhány apróság, amire érdemes különösen odafigyelni. Hogyha különösen olcsó, akkor meg különösen kezdjünk el gyanakodni, akkor is gyanakodjunk, hogyha ugye nincs ilyen EUTR azonosítószám az online térbe talált hirdetésnél, akkor is gyanakodjunk, hogyha túl messziről akarják hozni nekünk a fát, illetve hogyha nem adják közre a online térbe a telephelyet vagy a telefonszámot, csak egy Facebook profil mögé bújnak el, akkor is nagyon óvatosak legyünk, és inkább keresünk más beszerzési forrást.
1: Kossuth Rádió. Miskolcon a 97,1 MHz-en.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Elindult az ország első önkiszolgáló hulladékudvara Miskolcon. Szeptember közepétől a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. Hulladékudvarán ugyanis sorbanállás nélkül önkiszolgáló rendszerben leadhatók a háztartásban keletkező, elkülönítetten gyűjtött, de nem veszélyes hulladékok. Bétó Terika riportja következik.
20: A Mirehu legújabb szolgáltatása az önkiszolgáló hulladékudvar. Az előre lefoglalt időpontban, 20 perces idősávokban a lakosság önállóan, várakozás nélkül intézheti a hulladék lerakását, mondja Gajas Szabina projektmenedzser.
7: Kísérleti jelleggel került bevezetése, van-e rá igény, mekkora lakossági fegyelem, stb. Ezeket szeretnénk felmérni, hogy egy ilyen önkiszolgáló rendszerben mennyire tudunk jól működni. Nyilván a célja az, hogy meggyorsítsuk azt a folyamatot, amiben ez a hulladék leadás kerül, mert hogy mindenki tudja, hogy a hulladékudvaroknál óriási a sorbanállás, és ez pont azt szolgálná, hogy mondjuk akinek kevés hulladéka van, az időpont foglaláson keresztül az be tud hozni keveset úgy, hogy nem kell érte nagyon sokat sorba állni.
20: Kíváncsi voltam, hogyan működik az önkiszolgáló udvar, és mit szólnak hozzá, akik igénybe veszik. Reggel 7 óra 40 perce volt is egy igénybejelentés. Én is oda mentem, egy hölgy érkezett.
21: Hát előzetesen időpontot foglaltam, és jelenleg lomhulladékot hoztam, kis mennyiségben, hogy ne kelljen sorban állnom.
20: Hogyan fogja ezt a hulladékot lerakni? Menjünk együtt, jó? És keressük meg, nem tudom, önnek meg kell most találnia egy olyan ládát, minek nevezzük ezt, amiben ezt belehelyezi.
21: Igen, igen, úgy látom már a portás be is enged minket. Alapvetően a 7.40-es időpontot foglaltam le, úgy látom, hogy itt van egy elkerített területen két box, és akkor ide kell elhelyeznem a hulladékot. Elvileg, ahogy olvastam, az időpontfoglaló rendszer automatikusan rögzíti az adataimat, hogy milyen hulladékot hozok, és ennek benne kell lennie a ládában, ennek a nyomonkövetési lapnak.
20: Nézzük meg, benne van-e.
21: Ezt most le kell mérlegelnem. A mérleg az...
20: A mérleget nem találtuk elsőre, de önkiszolgálás ide, önkiszolgálás oda, a portán lévő fiatalember segített. Megtaláltuk a mérleget.
21: Ki is veszem az autóval a lomhulladékot. Rárakom a mérlegre, szuper, ez 7 kiló lett, akkor rá is írom a lapra.
20: Úgyhogy először nem találtuk a mérleget, 10 percet vett igénybe a hulladék lerakása, mérlegelése és a lap kitöltése. A projektvezetőtől azt kérdeztem, hogy mi az elmúlt egy hét tapasztalata.
7: Teljesen pozitív, az esti órákra szinte folyamatosan van foglalás.
20: Azt mondta, hogy ez egy idéglenes, tehát ez egy próbaidőszak. Ha ez beválik, akkor mi történik?
7: Ha ez beválik, akkor alapvetően el szeretnénk indulni egy fejlesztési irányba, hogy hasonlóan működjön, mint a német minta, és akár applikációs teljesen önálló működéssel. Nyilván ez egy működő telephely, tehát hogy innen mindig valaki rá fog látni, hogy ott mi történik. De alapvetően ez lenne a cél, hogy 100%-ban önállóan csinálják. Meglátjuk, mit hoz a jövő.
20: Fontos tudni, hogy nem minden hulladéktípus helyezhető el az udvarban. Ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a leadható hulladékokról és a szabályokról. A rendszer célja, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé tegye a lakossági hulladék leadását, miközben az udvar kapacitását is hatékonyabban használja.

0: Vágányon, Várton délelőtt összeállítják helyre a felső vezetéket Szolnoknál. A Ceglédi és az újszászi vonali erővárosi vonatok menetrend szerint járnak, máshol nincsenek forgalmi fennakadások. A pécsi fővonalon pályakarbantartás miatt módosult a menetrend október 2-ig, Pécs és Szentlőrinc között pótóbuszok közlekednek, Pécsről 20-30 perccel korábban indulnak. Buszok helyettesítik a vonatokat Pécs és Barcs közötti személyvonatok esetében, a Pannonia interrégiók helyett pedig Pécs és Szentlőrinc között. Viszont hallásra!
1: 17:30 lesz egy perc múlva. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió vidékmagazinja. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. Szomorú helyzetben van a hazai kukorica. A szakértők idén nagyjából 1,5 millió tonnára számítanak. Erről is szó lesz 6 óráig, a hírek után.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina, főbb híreink röviden. Washingtonba érkezett a kínai elnök. Házkutatást tartottak az Alapjogokért Központnál. Délután több felé eshet. Jönnek a részletek. Washingtonba érkezett a kínai elnök. Xi Jinping 3 napos látogatásán kereskedelmi kérdésekről, valamint a Közel-Kelet, illetve az ukrajnai konfliktus rendezéséről és Tajvan helyzetéről egyeztett Donald Trumppal. Közben az amerikai pénzügyminiszter bejelentette, hogy január 10-ig meghosszabbítják az úgynevezett kereskedelmi fegyverszünetet. Eszerint Washington nem emeli a kínai termékekre kiszabott büntetővámokat, Peking pedig folytatja a ritka földfém szállítást az Egyesült Államokba. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. A csaknem 11 milliárd forintos keretösszeget az infrastruktúra működésére fordíthatják, de kiemelt cél a hosszú távú bérrendezés is. A szervezet emlékeztetett, az elmúlt évek megnövekedett állami finanszírozásának köszönhetően 3000 munkavállaló már akár 64%-kal magasabb fizetést vihet haza a tavaly évelei szinthez képest. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központnál, és egy az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén a rendőrség. A gyanú szerint az intézmény háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett érdemi munkát. A Fidesz politikai indíttatásónak nevezte az akciót. Újabb 2 vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A NEBIH a járványvédelmi szabályok betartására kéri a gazdákat. Lassítani kell a Balatonpart beépítését, és csak a környezetvédelmi szempontból megfelelő fejlesztéseket lehet engedélyezni, figyelmeztette a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. A szakember úgy fogalmazott, a gyakori asztály, a vízszint ingadozás és a növekvő sótartalom egyaránt veszélyezteti a tó érzékeny ökoszisztémáját. A védekezés azonban nem csak biológiai, hanem társadalmi kérdés is. Végül az időjárásról. Folytatódik a változóan felhős napos idő. Délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Sok helyen lehet kisebb eső, zápor. Északnyugaton zivatar sem kizárt. A szelet sokfelé erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 18-24, késő este 10-16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a hajnaltáj Kulik Bencével.
1: Budapesten és Győrben 7 fokot mértek, még Mosonmagyaróváron 8 fokos a hajnal, Sopronban 10 fok van, Szombathelyen 7, még Pápán 8, Veszprémben 10 fokot mértek, még Székesfehérvárról nem érkezett adat, Szentgotthárdon, Zalaegerszegen és Keszthelyen 8 fok van, Nagykanizsán 5, Kaposváron 8, még Siófokon 12, Pécsett 10 fokot mértek, Pakson 7-et, még Baján, Kecskeméten és Egerben 7 fokot mértek, Széchenyben 1 fok van, Miskolcon, Szolnokon és Karcagon 7, Debrecenben 9, Nyíregyházán 8, Záhonyban 6 fokos a hajnal, Szegeden 7, még Békéscsabán és Kékestetőn 5 fok van.
3: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
1: 17:03. Jó reggelt kívánok, jöjjön néhány ajánlat a következő szűk fél órából.

0: nincs haszon az idei diótermésen.
1: Sokkal mélyebb színe lett a dióbélnek, ezt eredményezte a magas hőmérséklet. A kiteltsége a bélnek nem megfelelő, a víz hiánya miatt, és úgy néz ki, mint egy aszott termék.
0: Utána síralmas a helyzet a szántóföldeken.
2: Nagyjából a belföldi felhasználás felét fedezi a most learatásra kerülő kukorica. A másik felét természetesen importból kell behozniuk. Erre két lehetőség van, az egyik Lengyelország, a másik jelen pedig Románia.
0: 6 óra előtt jövünk a részletekkel. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt.
3: Bozsik gazdarovata.
0: A dél-amerikai paradicsommoly ellen kombinált módszerrel, tehát megelőzéssel, csapdázással, biológiai, valamint kémiai szerekkel lehet hatásosan védekezni. Használhatunk fénycsapdákat, feromonos tömegcsapdákat, rovarhálókat, de fürkészdarazsakkal is gyéríthetjük a kártevő molyokat. Bozsik József rovata következik dr. Pénzes Béla egyetemi tanárral, a rovartan professzorával.
4: Tuta abszolúta, dél-amerikai paradicsom moly, ez a Magyarországon élő baraszkmolynak rendszertanilag rokona, 2006-ig kizárólag Dél-Amerikában fordult elő. Behurcolták Spanyolországba, óriási károkat okozott, elmulasztották a hatásos védekezést, sőt, ezt a kártevőt Európában 2006 és 2010 között paradicsom terméssel hurcolták be a legkülönbözőbb országokba, 2010-ben megjelent Magyarországon. Azokban a kertészeti paradicsom termesztő növényházakban jelent meg, ahol a nagy áruház láncba szállítottak és cseregöngyöleget hoztak. És hát azóta a hazai növényházakban számolni kell ezzel a kártevő fajjal. Sőt, a növényházakból kiszabadulva a nyári időszakban paradicsomon, paradicsom levelén, termésén, illetve burgonya levelén szabadföldi körülmények között is megjelenhet ez a kártevő.
5: A kártételét hogyan mondhatjuk el hallgatóinknak?
4: A paradicsom levelén lárvajáratokat látunk, mi rovatannal foglalkozók úgy nevezzük, hogy aknát készít az állat. Időnként kijön a felszínre, majd ismét berág a levél szövetébe, majd esetenként a lárvák a bogyóba is berágnak, tehát magát a termést is fertőzik. Az önmagában, hogy a lárva berág rendszerint a csuma alatti részen, az önmagában használhatatlanná teszi a paradicsom termését.
5: Magyarországon mennyire jelentős?
4: 2 évvel ezelőtt egy nagyon jelentős kártevő volt, de azt tapasztalom, hogy a kollégák megtanulták, paradicsomtermesztő kollégák a védekezést, van biológiai védekezési lehetőség, tojásfürkészekkel, ragadozó poloskákkal is tudunk ellenük védekezni, tehát ma már nem okoz olyan gondot, mint abban az időszakban, amikor először Magyarországon megjelent.
5: A profi kertészeket, illetve a kertbarátokat ebből a szempontból elválaszthatjuk, ez inkább a profi kertészeknek a gondja?
4: Így van, elsősorban a professzionális hajtatással foglalkozó kertészeknek a gondja. Szabadföldi körülmények között paradicsomon nagyon-nagyon ritkán elvétve akkor jelenik meg, hogyha közelben nagyobb felületű hajtatóház van.
0: Ha írnának Bozsik gazdának, megtehetik, műsorunk e-mail címe hajnaltákukac@mtva.hu. Folyamatos fejlesztés, önképzés, korszerű technológia és a családi összefogás jellemzi a Csongrád-Csanád megyei üllésen található Vitamin Kertészet Kft-t. Ez lett 2026-ban Magyarország legszebb gyümölcstermesztő és kertészeti birtoka. Péter Mihály gazdálkodó szűk 2 hektáros területen paradicsom termesztésre szakosodott. Egy darab 1 hektáros üvegháza van, és majdnem ugyancsak 1 hektáros fóliában termeszti biológiai növényvédelemmel a paradicsomot. A riporter Nagy Margit.
6: A növény nem is érintkezik a talajjal, tápoldattal táplálják.
7: Így van, 2007 környékén tértünk át a talaj nélküli termesztésre, ennek nagyon egyszerű oka van. Ezek a nagy növényházak, termesztő berendezések, főleg amelyik fűtött, akkor a beruházásra és letelepítéssel járnak, hogy ezeket nem lehet arrébb vándoroltatni. Tehát, hogy ha egy talajba föláll egy talajuncság, vagy a kártevők annyira elszaporodnak, ezeket nem lehet arrébb telepíteni egy friss talajra, ahol ezektől a kártevőktől mentesek. Ez egy nyugati technikai technológia, talaj nélkül egy gyökértartó közegbe termesztünk, és így nem kell használni talajfertőtlenítő vegyszereket. A növényvédelem az természetesen integrált biológiai növényvédelem, tehát a kártevők természetes ellenségeit telepítjük be már kicsi palánt a korába. De nem csak a parazitákat használunk, hanem egyéb technológia is, mint például ragacsos szallagok, vagy lilafényű rovarcsapdák, vagy pedig az egyik nagy kártevője a paradicsomnak, ez a tuta abszolút egy mólylepke. Annak például van egy olyan védekezési technológiája, hogy a nőstény egyet illatanyagával van átitatva egy drót darab, abból sokat letelepítünk a területre, és akkor nem találják meg egymást az illatanyag után.
8: Nem tudnak szaporodni, egész évben tudnak itt termeszteni?
7: A termelés folyamatos, de nyilvánvaló, hogy vannak letakarítási szünetek. Ez a növénykultúra, amit itt látunk, ez november 20-áig teremnek le az utolsó fürtök, december 10-én pedig érkezik a következő palánta, de a november 20-ai utolsó betakarítás után lesz egy szünet, és március első hetében lesz a következő érő fürt, amikor majd az új növényidő tudunk majd betakarítani.
8: Amikor téliesre fordul az időjárás, akkor mi az, amivel tudnak fűteni?
7: Mai Magyarországon a mai kertészetek, fűtött kertészeteknek 90%-a az geotermikus, tehát nekünk is saját termálkutunk van, azzal fűtjük meg a növényházakat, ezt hasznosítjuk még tovább padlófűtésbe, tehát hogy minél hatékonyabb legyen a fűtés. Mindegyik fűtött, klímakomputerre látott.
8: Itt a működő üvegház mellett épül egy vadonatúj.
7: Tervek szerint november 30-ra ennek is el kell készülni, mert december 10-re oda is meg van rendelve már a palánta.
8: Honnan jött a tudás, és honnan jött az indítatás, hogy a családnak ezzel kell foglalkoznia?
7: Az indulás az 32 éve ezelőtt volt. Töltenivaló paprika és hegyeserős paprikából indultunk kisebb fóliákba, azt utána kezdtünk fűtögetni sok mindennel. Évek alatt gyűjtöttük az információt először környezetünkben, meg ismerősöktől, utána a Kertészeti Egyetemnek voltak nagyon jó felnőtt képzései is, meg előadásai is. Azokra jártunk, utána pedig külföldre is ki tudtunk menni információkat begyűjteni.
8: Az épülő üvegház innovatívabb lesz-e, mint az mostani, ahol most állunk?
7: Nem lesznek drasztikus különbségek, de az már modern lesz. Fényhasznosítás szempontjából még hatékonyabb lesz az a ház, és légtér szempontjából is a nyári melegeket esetleg jobban tudjuk majd kiküszöbölni.
8: Tehát akkor nem csak az a feladat, hogy a fényt becsalogassák télen, hanem hogy a nyári forróságot, illetve a túlzott fény hatást kivédjék.
7: Így van.
8: Évente milyen mennyiségű paradicsomot tudnak itt termeszteni?
7: 900-950 tonna paradicsomot szedünk éves szinten.
8: Ez a 32 éves munka azért nem csak úgy hozza meg a gyümölcsét, hogy itt pirosanak a paradicsomok, elismerést kaptak.
7: Nem a gazdák neveznek, hanem a kertészeteket vagy a gazdálkodókat úgy nevezik zsűritagok, minket konkrétan a Ledó Feri Szentesről nevezett erre a megmérettetésre. A kertészeti ágazaton belül kaptuk 2026-ban az év legszebb kertészete vagy birtok elismerést. Inkább én kertészetnek nevezném, mert egy termelő gazdaság. Ez egy kicsit visszaigazolás azért a 30 év megítélésére, mert vannak rossz és jó ötletek. Az, hogy 30 év alatt hová tud eljutni, az az jó és a rossz döntések aránya. Azt gondolom, hogy annak is a visszaigazolása ez a díj, hogy elismerik a kertészetünket, még ha volumenben nem is nagyon vagyunk a legnagyobbak között, de minőségben és technológiában tudjuk azt, mint a nagyok. 30 évnek azért átlagosan akkor valószínűleg, hogy egy kicsit több volt a jó döntése.
0: A legszebb gyümölcstermesztő birtok után beszéljünk most kicsit Magyarország legszebb családi birtokáról, mely idén a Szigetvár melletti szőlőhegyen fekvő Újházi Kivi birtok lett. Újházi Tamás már gyermekkorában valami nagyot akart alkotni, és akkori olvasmányai alapján erre éppen alkalmasnak látszott a kivi. A szőlőhelyén ugyan megél ez a trópusi növényem, akkor a legtöbben még őrültségnek gondolták az ötletet. Ebből már a önerőből egy látogatható, jó termés biztosító, sőt a gyümölcs mellett lekvárt, szörpöt és pálinkát is előállító kivi ültetvény lett. A birtokon Bicsák Eszter járt.
9: Ez a kivi egyrészt tömve van, a másik pedig, hogy ez pont tökéletes, ugye?
10: Így van, ez már tökéletes állapotban van, megfelelő a sav, cukor és pH értéke a kivinek, ezáltal most már szedhető állapotba került, úgyhogy hétvégén már meg is kezdjük a kivinek a szüretelését végre, nagy küzdelem volt ez az év.
9: Hát ez nem kedvezett talán semminek se, de ugye a kivire azt mondjuk, hogy azért alapvetően egy jól alkalmazkodó növény, de hát itt voltak olyan időszakok, amihez nem lehet alkalmazkodni.
10: Nagyon szívós növényről beszélünk. Májusban jött egy jég, ami nagyon megcicálta által lombszerkezetet.
11: Ez tiszta lyukas.
10: Pajzsként működik amúgy, mert ha nincs lombszerkezet, ezáltal nem tudja takarni magát a gyümölcsöt, a levél, és ezáltal sérülékenyebb lesz maga a gyümölcs, és ahol éri a nap, ott kicsit aszályosabb lesz a gyümölcs, hamarabb beérik, meg nem növekszik meg arra a méretre, amire én szeretném. Ez volt az egy szűk keresztmetszet, a következő szűk keresztmetszet az pedig a szárasság volt.
9: Mert hogy ráadásul nem csak az öntözés egy dolog, de hát légköri asszály is volt elég rendesen.
10: Igen, légköri asszály
9: is volt. Meg 40 fok.
10: Meg 40 fok, szóval itt már a kiwi is. Igazából a dzsungelnek az aljnövényzete a kiwi, ami azt szereti, hogy a meleg, és legyen neki párás. A meleg az megvolt neki, de a párás időt azt nekem kellett biztosítani.
9: Azt hogyan itt a nyílt téren?
10: Volt az, hogy a csöpögtető rendszerrel próbáltam ezt előidézni. Volt, hogy a fejeket leszettem, és zuhanyszerű állapotot tudtam neki biztosítani, de inkább a csöpögtetés, ami minden nap és intenzíven működött. Voltak itt problémák a csöpögtetőcsővel is, sok helyen kiszakadt, valami kiluggalta, szerintem madár volt, akkor raktunk ki a madaraknak egy nagyobb kádat, föltöltöttem vízzel, és azáltal láttam is, hogy megszűnt ez a probléma.
9: Valószínűleg ők is csak vizet akartak
10: venni maguknak. Persze, ők is a vizet akartak, de semmiféleképpen nem is akartam őket bántani, inkább megóvni őket, és így biztosítottuk nekik az itatást is.
9: Előttünk van a díszoklevél, nem is egy, hanem kettő, mert hogy ez a birtok lett ebben az évben Magyarország legszebb birtoka. Úgy emlékszem, hogy ez mintha cél is lett volna, ugye? Már amikor a birtok megalakult.
10: Célom volt tudatalattiban az, hogy bemutatni ezt a kivit úgy, hogy előtte talán nem nagyon mutogattam, és nem akartam azt, hogy nagyon lássák. Ezt az ültetvény még nincs kialakítva, és a későbbiekben, amikor már megvolt a megfelelő termési hozam, akkor próbáltam megmutatni a közönségnek.
9: Azért itt nem arról van szó, hogy 3 évtizedet dolgozott egy egész család apraja nagyja azért, hogy Magyarország legszebb birtoka legyen, hanem tulajdonképpen egy fiatalember kicsit örült ötlete néhány év alatt eredményezte ezt a díjat.
10: Igen, hát mondhatni azt, hogy nekem kiskoromban is álmom volt ez, hogy én ezt egy ilyet megvalósítsak, hogy kiwi ültetvényemre legyen. Én nagyon sokat akkor is már olvastam róla, tanulmányoztam, érdekelt. 2017-ben adódott meg az, hogy összejöttek a számításaim, volt egy bizonyos kis tőkém, hogy ezzel kis pénzzel el tudtam indítani az ültetvényt. 2017-től igazából 9,5 év alatt olyan szintre felépítettem ezt a birtokot, hogy most már 875 darab fán van. Büszkén be tudom mutatni, hogy ez Magyarországon működik. Terem ezt a gyümölcsöt biogyümölcsként is lehet fogyasztani.
9: Na és milyen a legszebb birtoknak lenni? Mert hogy egy birtok nem csak attól szép, hogy van rajta egy remek kiwi ültetvény, hanem itt a kiszolgáló épületek is számítanak, számít a tisztaság, itt számít sok minden, amit ugye elsőre nem biztos, hogy átgondolnánk.
10: Számomra nagyon nagy elismerés, nagyon sokat számít nekem, hogy hát az életem munkája, és Baranya megyének is különleges színfoltja, zöld aranya.
9: Ennek akkor nagyon... már nem csak a tökmag, hanem itt meg a kiwi.
10: Itt meg a kiwi, igen, és nagyon büszke vagyok arra, hogy Baranya megy is ezt talán értékelik, és hogy Baranya megyéből is talán ezzel ki tudunk egy kicsit emelkedni, hogy a Magyarország családi birtokok közül mi lettünk, Magyarország leszek családi birtoka.
0: Nincs haszon az idei diótermésen, mondja Közép-Európa legnagyobb diógültetvényének vezetője. Ciráki Imre szerint az asszály és a gazdasági nehézségek közösen teszik egyre nehezebbé a helyzetet, és idén kevesebb, de azért többségében jó minőségű termés várható a lengyel-tóti melletti ültetvényen. Sőt, elegendő dió lesz a belföldi piacokon, és az is valószínű, hogy az ára sem lesz több. A Juglans Kft. Ügyvezetőjével Farga Tünde beszélgetett.
12: Itt van előttünk 4 szem dió. Az látszik a dió belsején, hogy egy részén megbarnult. Mondta, hogy ez a napégés következménye.
1: Sokkal mélyebb színe lett a dióbélnek. Ezt eredményezte a magas hőmérséklet. És ezen belül még vannak, amikor a diócipkelyek gyakorlatilag elvesztek. A kiteltsége a bélnek nem megfelelő, a víz hiánya miatt, és úgy néz ki, mint egy aszott termék.
12: Az összes dió ilyen?
1: Remélem, hogy nem ilyen. Ami itt van előttünk, ez egy milotai 10-es, gyakorlatilag ebből van egy 30-40 hektár közötti nagyságrend, és ezek 1990-es telepítés, tehát egy idősebb ültetvény. Van ennél egy fiatalabb is, a sokkal jobban néz ki. Kevésbé viselte meg az asszály.
12: Beszéltünk beszélünk a napégésről, de az önök ültetvényét, a diót, ez hogyan befolyásolja?
1: Befolyásolja az idejévi termésnek a mennyiségét, a minőségét és a jövő évi termés meg a mennyiségét. A rügy differenciálódás júniusban esedékes, és akkor nem volt 30 mm csapadék. Összesen 260 mm csapadék hullott le 2026-ba. Ez nem egészen a fele annak, mint ami szokásos volt.
12: Egy részét öntözik az ültetvénynek, az sem jelent ilyenkor megoldást.
1: Mindenképpen szükséges az öntözés, ez az egyik. Nekünk van hozzávetőlegesen 80 hektárunk, amit mikroszorófejes öntözési megoldással tudunk öntözni. Ez kondícióba tartja az ültetvényt, de ez nem képes pótolni igazából ezt a hatalmas mennyiségű eső hiányát.
12: Most már egyébként szüretelik a diót?
1: Igen, elkezdtük. Hozzávetőlegesen 200 tonna héjas dió lesz az idei évi termés. Az, hogy a minősége milyen lesz, ez még egy kicsit rejtély. De azt gondoljuk, hogy az új telepítések, ami oldalú termőképességű fajtákat jelent, Lara és a Fernur, azok jó termést fognak hozni, és minőségileg is jó termés lesz.
12: Tehát azok a fajták jobban alkalmazkodnak az ilyen szélsőséges időjáráshoz?
1: Igen, kevésbé viselte meg őket, illetve mi tudtuk pótolni a csapadék hiányát öntözéssel.
12: Mekkora területen terem most ez a 200 tonna dió idén?
1: Ez tulajdonképpen 150 hektár, ami termőkorú ültetvény.
12: És ez a 200 tonna, ez mennyivel kevesebb, mint tavaly, vagy mennyinek kellene lenni egy normál jó időszakban?
1: 350 tonna. Zsebünkből hiányzik ez a pénz, az biztos. És ehhez társul már csak az, hogy a piaci viszonyok is negatív irányba mentek el. Az eddigi 3 euró környékén lévő exportár 1,5-1,9 euróra futott be az első szám. Az ajánlat.
12: Nem tudom, Európa vagy nemzetközi szinten milyen a diótermés idén, de hogyha egy negatívabb tendencia van, akkor azt gondolnám, hogy akkor talán többet adnak a dióért. Ez nem így működik?
1: De elvileg így működik. Gyakorlatilag nem így működik. Nagyságrendi héjas diótermés többlet volt Amerikában. Idei évben átküldték Európába egy jelentős részét. Úgyhogy ez az 1,9 eurónak az igazi története.
12: Egész Európában lenyomja a dióárát.
1: Igen. Ehhez társul még a tavalyi 390 forintos euró árhoz a 365 forintos ár. Ha ezt a kettőt összetoljuk, akkor mi megtámogatjuk a fogyasztókat. Ezen nincs haszon, ráfizetés van.
12: Belföldi piacon mennyiért tudják eladni? Mert ugye mi az exportról beszéltünk most.
1: Igen, a belföldi piacon 1300 forint környékén megy egy kiló héjas dió.
12: Ez a mennyiség elég lesz egyébként? Mit gondol a belföldi piac kiszolgálására?
1: A mi vevőink, amit eddig elvittek, hogy el szoktak vinni, az idén is meg fogják kapni ezt a minőséget, mennyiséget.
12: Hány évre előre tud tervezni?
1: Hát azt hiszem én, hogy minimum 5 évre előre. Én a fogyasztói igényeket magasabb színvonalon elégítem ki, ugyanazért az árért. De hát ha nem ezt csinálom, akkor bezárhatjuk a boltot.
11: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban reggel 5 és 6 óra között.
0: Súlyosan felülbecsültük az idei napraforgó termést, volt, ahol a betakarításnál kellett szembesülni a hektáronkénti akár fél tonnával kevesebb terménnyel. A kukorica még keservesebb helyzetben van, idén nagyjából 1,5 millió tonnára számítanak a szakértők, ami csak töredéke a pár évvel ezelőtti 7-8 millió tonnának. A betakarítási koordinációs bizottság ülését követő sajtótájékoztatón Újhelyi Zoltán járt.
13: Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Lassan befejeződik a napraforgó betakarítása, törik már a kukoricát is. Hát mit mutatnak a számok?
14: A várnál keservesebb számok vannak. Napraforgóban nagyon sok szakember fölülbecsülte a várható termését, és amikor elkezdte a betakarítást, szembesült azzal, hogy hektáronként akár 0,4-0,5 tonnával kevesebb napraforgó termet neki. Nagyon sok kaszat üres. A kukorica is sajnos tönkrement. Még rosszabb a helyzet. 1,5 millió tonna kukoricára számítunk most. Hát annak fényében, hogy régen 7-8 millió tonna volt, pár évvel ezelőtt ilyen 16-17-18 millió tonna gabona és olajos növény került be a raktárakban. Ez 2026-ben kevesebb lesz, mint 10 millió tonna.
13: Mennyi víz hiányzik a földből?
14: Körülbelül 600 milliméter, több mint egy évi csapadék nem esett le az elmúlt időszakban. Én, mint termesztő, azt mondom, hogy egy tavaszi nyugodt munkakezdés az egy 350 mm csapadék kellene.
13: Hozzá tudtak kezdeni egyáltalán a vetéshez?
14: Ahol talajelőkészítést tudtak végezni, vagy vetőágy előkészítést, ott el is kezdődtek ezek a vetések. Ezek ugye elhanyagolható méretűekre. Nekem az az üzenetet adja, hogy a bizalom megvan, és nekünk dolgozni kell tovább, még ha ilyen rossz az év akkor is.
13: Molnár János agrárgazdaságért felelős államtitkár. Honnan lesz itt kukorica? Ugye elhangzott az, hogy fele annyi termett, mint amennyi a hazai szükséglet.
2: Nagyjából a belföldi felhasználás felét fedezi a most learatásra kerülő kukorica. A másik felét természetesen importból kell a felhasználóknak, illetve a takarmánygyártóknak behozniuk. Erre két lehetőség van az európai termés alapján. Az egyik Lengyelország, ahol az elmúlt években nő a kukorica vetésterete, és jó hozamok vannak. Idén is jó termése lesz a lengyelországi gazdáknak kukoricában. A másik irány pedig Románia. Romániának a keleti felén, a Duna-delta, illetve a Kárpátok túlsó felén jók voltak az időjárási viszonyok, és magasabb termésre szállítanak, mint az 5 éves átlag. Ebből is lesz lehetőség Magyarországra kukoricát importálni. Azt gondolom, hogy kielégíthető lesz az az igény, amire sajnos most az idejében szüksége van a felhasználóknak.
13: És hogy kerül ez majd be az országba? A drága a dízelolaj, meg hát szerintem a szállítókapacitás is véges.
2: Hát ugye a hagyományos szállítási útvonalak, mint a vasút, nagyon leterhelődött, ugye elindult már a vasúti szállításnak a lefoglalása, ami azt jelenti, hogy vasúti pályán rövid határidővel nem lehet nagy mennyiségáru szállítani, ezért marad a közút azokon a helyeken, ahol nincsen folyami közlekedés. Illetve most egy pozitív hírt is kaptunk, hogyha Duna vízállása olyan lesz, és erre a vízügyhatóság azt mondta, 1000 köbméter per szekundumos dunai vízhozam hosszú távon működik, akkor sávokat nyitnak a dunai hajózásra, a folyami hajózásra, így a romániai kikötőkből, ahol természetesen ott a kukorica és nagy rakodási kapacitás van, tud jönni nagy mennyiségű kukorica Magyarországra, de ez olcsóbb is, mint a közúti, illetve a vasúti szállítás. Reméljük, hogy ez az út megnyílik. A folyami forrózóknak a szövetsége szerint ők fel vannak arra készülve, hogy akár 150-200 000 tonna kukoricát is tudnak havonta behozni, ha a folyami közlekedés alkalmas lesz erre.
13: Készül az agrárgazdasági stratégia, amiben próbálnak válaszokat adni nyilván a klímaváltozásra is. Mikor lesz ebből konkrétum?
2: Sokáig azon gondolkodtuk, hogy milyen hosszú legyen ez az agrárstratégia. Ugye, ha túl hosszú, 100 vagy 150 oldal, akkor nem biztos, hogy mindenki elolvassa. Ezért próbáltunk egy 40-50 oldalnyi anyagot összehozni, illetve nagyon nem a részterületekre koncentrálni, pont azért, hogy mindenki átlássa ennek az egésznek a komplexitását, illetve hogy mi a cél. Az a fő szempont, hogy mindenképpen meg tudjuk termelni azt a mennyiségű alapanyagot, amire az itteni belföldi felhasználásnak szüksége van. 10 éves agrárstratégiáról beszélünk, ennek a véglegesítésénél vagyunk. Azt szeretnénk, hogy 1-2 héten belül véglegesedjen, és a miniszterelnöknek eljuttassuk, és ha ő azt mondja, hogy rendben van, egyezik az ország érdekeiben és a hosszú távú stratégiával, akkor természetesen ezt nyilvánosságra hozzuk, és utána elkezdjük a szakmai stratégiának a kidolgozását és a különböző szakterületeknek is a részletesebb kidolgozását is.
0: A mékas egy biológiailag tökéletes családi gazdaság. A feladatok szigorúan le vannak osztva, mindenkinek megvan a helye és a szerepe. Ez alól nem kivétel a méhés sem, sőt még a méhés családja sem. Családi gazdaságokat bemutató rovatunk következik.
15: Vándorméhészek vagytok. Borzasztóan érdekelne engem az, hogy egy évben nagyjából mekkora az a mennyiség, amit előállítotok. Hány liter repcemész készül el nálatok?
16: Csóka Dániel vagyok. Hát azért egy jó 5-6 hordó, amilyen nagy hordónyi, tehát hogy ez 120-200 literes hordók, abból azért szokott lenni egy évben, úgy átlagban. De ez változó, mert ugye van olyan mézből, amiből még több, de kb. Ez az 5-6 hordó minimum az megvan. Kétféle méhész van. Vannak azok a méhészek, akik egy helyben maradnak, lerakják egy helyre ugye a méheket, és ahogy épp valami virágot van, akkor azt szedik a méhek. Mi ugye vándorméhészek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy amikor épp mi virágzik, megfogjuk a méheket, és átvisszük oda arra a helyre lényegében. Például, mikor a repce virágzás van, akkor keresünk egy olyan helyet, és közben ugye beszélünk a gazdákkal is, hogy letehetjük egyáltalán oda a méheket. Próbálunk egy olyan területet keresni, ahol ugye 3 kilométeren belül a legtöbb repce van, ugye mert egy méh 3 kilométerre megy el a kaptártól, annál nem megy messzebb, így azon a területen belül az a lényeg, hogy minél több repce legyen, illetve ugye azért is kell beszélnünk a gazdákkal, mert nagyon fontos, hogy permetezik-e valamivel, vagy nem, mert vannak olyan permetező anyagok, amik ugye károsak a méhekre, és megölik őket. Emiatt ugye így lényegében tényleg fontos ez a szimbiózis.
15: Itt vagyok Ócsán, Csóka Jenő méhésztársaságában. Van segítsége akár a fia, vagy akár más?
17: Hát a boltot azt a fiút csinálja, meg a párom. Igazából így pergetésnél van, méhészkedésbe egyedül szoktam dolgozni. Úgyhogy pergetésbe azt még besegítenek, azt itthon szoktuk csinálni, egy helységben van pergetőhelységünk, de a méhészkedést, a pakolást, hát egy segítség néha szokott, azt elkapom, de más a gyerekek közül még egyelőre nem. Nem szeretik a mészórást, hát most megérthettek.
15: Viszont a dolgos méhek azok bőven-bőven termelnek. Hány családdal dolgoznak most?
17: Hát jelenleg 150 család van, itt helyben, itt 100 van.
15: Milyen volt az elmúlt pár év? Mik a legnagyobb nehézségek, és át lehet ezeket ugrani?
17: Aki szenvedéllyel oda tette magát, az talán az megmaradt, mert nagyon sokan már feladják, mert nem látnak jövőt benne, nagyon sok munka van vele, piac is gyenge. Igazából azt mondják, hogy hát inkább elmegyek dolgozni, és akkor kész, nem kilódok már, mert nincs benne jövő. Persze, itt leverte a piaci árakat, és nagyon sok méhész már panaszkodik, de mondjuk sok is volt Magyarországon egy kicsit úgy helyileg a méhészetnek a összerakása, de most már ritkul, nagyon ritkul, és hát csak olyanok maradnak meg, akik tényleg oda tették maga szenvedélyesbe, és már azt mondják, hogy na jó van, csináljuk, ameddig tudjuk, aztán utána majd lesz valahogy.
15: Mi a helyzet a virágokkal, illetve hát azzal a típusú inputanyaggal, a pollennel, amiből a méhek majd maguk elkezdik csinálni a mézet? A klimatikus viszonyok és a pollenforrások változásaira vagyok most kíváncsi.
17: Hát azok nagyon megváltoztak, már látjuk is, hogy a szárazság, vagy nem volt eső, ez benne van, ez bele is kell férjen, ez még nem veszteség.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk, de maradjanak velünk, hisz 6 órakor kezdődik a Felkelő című hírműsorunk. Hajnaltája legközelebb, holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adást visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A gyártásvezető Szőlősi Éva, a hangmérnök Síje Gábor és a heti szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 24-én csütörtökön, 60-tó Erika vagyok. A kezdeti napsütés után délután egyre több lehet a felhő, eső is előfordulhat, ezt erős szél kísérheti. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Többet is hallhatnak az időjárásról a krónikában, már is kezdődik a legfrissebb hírekkel.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánunk, Fehérvári Petra vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
4: Rendkívüli ülésen dönthet a parlament, Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Sesztek Miklós ellenzéki képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséről.
3: December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők.
4: Változékony idő lesz ma is.
3: Következnek a részletek. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfőn délelőtt, hogy azonnal dönthessen a kormányfő, valamint Hankó Balázs fideszes és Sesztek Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán.
4: Hétfőn reggel ülözte a mentelmi bizottság is, amely tegnap megkapta a legfőbb ügyész beadványát a miniszterelnök és a két ellenzéki képviselő ügyében. Magyar Péter ellen a 2 éve Dunába dobott telefonügyében feltételezett lopás gyanújával, Sesztek Miklós KDNP-s képviselő ellen a Volánbusz ügyben hivatali vesztegetés, míg a fideszes Hankó Balázs ellen az NKA ügyben fűtlen kezelés gyanújával nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függeszte fel mentelmi jogát.
3: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szintén a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot és közölték, hogy meg fogják szavazni.
4: A témáról 4-1-8 után részletesen is kérdezzük majd a felkelőben Döbrentei Dánielt, a Társasága Szabadságjogokért politikai szabadságjogi programjának munkatársát, korábbi vezetőjét.
3: Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága.
4: A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávid Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsis Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi László, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét, Sadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét és Völner Pál, korábbi igazságügyi államtitkárt is. Toroszkai László bizottsági elnök a testület tegnapi ülésén elfogadott névsorral kapcsolatban közölte, lesz, akit szóbeli, míg másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Házkutatást tartott az Alapjogokért Központnál és egy intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén a rendőrség. A gyanú szerint az intézmény háttércége több, mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett érdemi munkát.
4: A Fidesz politikai indíttatásónak nevezte az akciót. Közleményükben megnevezték az intézettel kapcsolatban álló személyt, Marcin Romanovszki volt lengyel igazságügyi miniszter helyettest, akit hazájában több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, és az Orbán kormány idején menedékjogot kapott Magyarországon.
3: Feljelentést tesz a honvédelmi miniszter, mert a tárca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel.
4: Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és egy olyan egyenruhára is költötték, amely végül nem lett rendszeresítve. A miniszter hozzátette, az előző időszak beszerzései között több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, luxusautó és vadászatbiztosítások is szerepelnek.
5: Nos, az előző honvédelmi vezetés talált egy angol céget, még egyszer egy angol céget, akinek az volt a feladata, hogy tanácsadás keretén belül megírja a szabályzatokat, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket alkalmazni, használni, tartson vezetői tréninget, illetve, milyen furcsa, tervezzen nekünk egyenruhát angol mintára. Tudják, mennyibe került ez? 12 millió forintba. Mint egy 30 millió angol fontba. Érdezem sírva könyörögve, nem volt itthon ember, aki ezt meg tudta volna jönni.
4: A Fidesz szerint a tárca beszerzési döntései minden esetben indokoltak, célszerűek és jogszerűek voltak.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Újabb 4,2 milliárd euró válhat elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar reformokat. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt.
4: A lépéssel közelebb kerültünk ahhoz is, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, most az elmúlt hónapokban hozott változtatásokat vizsgálták, és a döntést még a tagállami kormányoknak is jóvá kell hagynia.
6: Értékeltük a magyar kormány által tett erőfeszítéseket több területen, például olyan ügyekben, mint az integritási hatóság, ahol a magyar fél jelentősen megerősítette az intézmény jogkörét. Szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert is bevezettek, rendezték a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi problémákat, és megkezdték ezek kivezetését, de olyan intézkedések is születtek, amelyek például a közbeszerzésekre vonatkoznak, tehát értékelésünk szerint a magyar kormány átláthatóbbá tette a közbeszerzéseket és a közpénzek felhasználását.
3: Év végére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival.
4: Emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. A tárcavezető szerint az új alaptantervet csak előkészítés és kipróbálás után vezetik be. Az oktatási rendszer átalakításáról pedig széles körű szakmai egyeztetést folytatnak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel.
3: December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág- és édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok.
4: A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A KDNP ügyvezető alelnöke kereszténydemokrata győzelemként értékelte a kormánypárti javaslatot. Latorcai Csaba azt mondta, pártja örül annak, hogy a Tisza is belátta, hogy ez a nap akkor igazán ünnep, ha a családok együtt lehetnek.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai Ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Kurta Vladislava is bejutott a legjobb négy közé a nők 57 kg-os súlycsoportjában, a 75 kg-os Akilo Filip viszont kikapott a negyed döntőben. Szira Zsófia az elődöntőben kapott ki, így bronzérmes a női plusz 80 kg-os súlycsoportban. A DVTK a szerb Cvena Zvezda, míg a Sopron a litván Vilnius ellen harcolhatja ki a női kosárlabda Euroliga főtáblájára jutást. Az Euroligába kerülésről egy összecsapás dönt, amelyet mindkét magyar csapat jövő szerdán 18 órától hazai pályán játszhat. Az angol Jared Gillett vezeti a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna elleni mérkőzését. A Nemzetek Ligája B-ligájának második csoportjában rendezendő találkozót a budapesti Puskás arénában játsszák pénteken 20 óra 45 perctől. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
0: Közlekedés.
4: Az Útinform információi szerint felújítják az útburkolatot az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek, Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöp Szállás és Solt között, több szakaszon is. A 35-ös és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak.
0: Időjárás.
4: Délelőtt még többnyire derült lesz az ég, majd délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A hajnali 5-12 fok után napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő.
3: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök.
4: Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága.
3: 12 milliárdos tanácsadói szerződés miatt tesz feljelentést a honvédelmi miniszter. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával 7 órakor jelentkezünk ismét.
1: Műsorajánló.
0: Vonatra mászni nem vagány.
8: Kollégiumi kimenőben egy barátom fölmászott egy vagon tetejére, és másodperceken belül megrázta az áram, lángra kapott a teste. Én a vagon mellett álltam, és rohantam fel, és kezdtem el oltani, viszont engem is megrázott az áram.
9: Vajon hogyan lehet megakadályozni, hogy a fiatalok egy fénykép vagy kihívás csábítására vasúti szerelvényekre másszanak? Tudják-e, hogy az akcióhősökkel szemben ezt nem mindenki éli túl? Aki pedig igen, annak örökre megváltozik az élete. Idén újra trend lett a vonatra mászás. Egy-egy hír mögött drámai családi történetekkel.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek ma délelőtt 11:30-kor a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 7:15 lesz, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánok a szerkesztő László Pál nevében is, a mikrofonnál 60-i Tóth Erika. Néhány téma a mai felkelőből. Kis visszaesés a Tisza támogatottságában, ugyanekkor a növekedés a Fidesznél, de jelente ez átrendeződést az erőviszonyokban? Hann Endrét, a Median Közvélemény és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatóját kérdezem 7:45 előtt. A héten gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt, információk szerint az úgynevezett Erste ügyben, amelyben tavasszal született feljelentés. Itt lesz Simor András korábbi jegybankelnök 7:30 után. Lehet, hogy csak állami segítséggel tud túlélni a Sziget Fesztivál. Gerendai Károly stratégiai igazgató jön a felkelőbe 8:45 körül. Tartsanak velünk ma reggel is, amíg tudnak. Már is kezdünk.
0: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Óriási a társadalmi igény az elszámoltatásra. Létrejött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Vezetője Unger Anna bejelentette az első eljárásokat. Mégis nagyon sok kérdőjel van még ebben a folyamatban. A nemzeti együttműködés rendszerében különös utat járt be az állami vagyon egy része. Olyan szövevényes rendszert építettek ki, amelynek a kipogozása nem egyszerű a megfelelő jogszabályokkal. Hogyan lehet mégis jogszerűen, a jelenség mélyét is megértve és felgöngyölítve rendbe tenni a tulajdonviszonyokat, és visszakérni azt, ami az állami, és hogyan garantálható, hogy a járadékvadászat, a korrupció a jövőben visszaszoruljon. Erről beszélgettem tegnap a kulcskérdésekben Lendvai András ügyvéddel és Berezvai Zombor közgazdásszal. Lendvai András, Tóth Gábor Attila alkotmányjogásszal, egyetemi tanárral még a választások előtt jelentkezett be egy javaslattal, amelyet a jogtudományi szemlében publikáltak először, később a Válasz Online-on és a Telexen is kifejtették a lényeget, ebben pedig arról beszéltek, hogy a közpénzből magánpénzé lett vagyonok nem a klasszikus piaci versenyben keletkeztek, hanem állami és politikai háttértámogatással, így ezek a politikai tulajdon kategóriájába tartoznak. Mit jelent ez a kifejezés?
10: Politikai tulajdon szerzőségét egyből át kell, hogy adjam egy neves közgazdász akadémikus professzorasszonynak, Voszka Évának. Írt még 2025 őszén az akadémiai székfoglalója kapcsán erről a bizonyos általa tékozló privatizációnak hívott folyamatról, és az ennek nyomán kialakuló politikai tulajdonról. A politikai tulajdon lényege az ő meglátása szerint, hogy egyrészt szelektív módon központi politikai akarat alapján kiválasztott személyekhez kerülnek állami vagyonok, tulajdonba tartozó elemek, és a másik jellemzője pedig, hogy ennek a tulajdonnak a valódi tulajdonosa az nem az a tulajdonos, aki papíron, vagy aki akár a nyilvánosság előtt megjelenik. Úgy tűnik, hogy ezekkel a vagyonelemekkel, ugyanis ezek a tulajdonosok nem rendelkeznek szabadon. Halál esetén mondjuk Andy Vajna halálát említi a professzor asszony is, egy jól érzékelhető példa, az ő általa tulajdonolt tévétársaság, vagy a kaszinó koncesziók, azok más, szintén központi akarat által kiválasztott személyekhez kerültek át, holott egy ilyen esetben az öröklés szabályai szerint, ugye az özvegye családja örökölné, nem ez történt, és ez számos esetben megmutatta azt, hogy a politikai tulajdon nem egy valódi szó piacgazdasági és polgári jogi értelmében vett magántulajdon.
2: Berezvei Zombor, van egy másik jogi megközelítés is, ugye most a magánjogról beszéltünk, ahogy az örökösödésről is például. Egy másik jogi közgazdasági megközelítés pedig a vagyonvisszaszerzést versenyjogi eszközökkel képzeli el. Miben lehet eredményes a versenyjog?
11: Itt korábban is említettétek, amikor az állam választotta ki azt, hogy igazából kik fognak nyerni egy-egy közbeszerzésen, és ki lesz az, aki az állam által favorizált befutó lesz. Ezt nagyon sokszor nem lehet egyébként versenyjogi jogsértés kartell nélkül megvalósítani. Mondok rá egy példát. Ugye van egy közbeszerzés, oda akarjuk ítélni valakinek. Tehát hogyan érjük el azt, hogy csak az a cég pályázzon, vagy ez a cég adja a legkedvezőbb ajánlatot, miközben ugye az egész a túlárazásról szólt, tehát éppen nem arról, hogy ő egy kedvező és olcsó ajánlatot fog adni. Hogyan érjük el azt, hogy ez mégis teljesüljön? Ugye ennek különböző módjai vannak, de ezek nagyon-nagyon sok esetben megkövetelik azt, hogy a potenciális pályázók között legyen valamilyen kommunikáció, elmondják, hogy ki milyen árat ad be, és akkor megegyeznek abban, hogy az, aki ki van választva győztesnek, ő adja a legkedvezőbb ajánlatot, ami önmagában egy nagyon túlárazott ajánlat, mert a többiek még drágábbat adnak be, vagy esetleg a többiek nem indulnak el, vagy esetleg eleve úgy írják ki a közbeszerzést, hogy más ne is indulhasson el. Ezek mindegyike lényegében sérti a versenyt, és éppen ezért versenyjogi alapon egy karteleljárásban ez kezelhető. Tudjuk azt mondani, hogy mivel itt nem érvényesültek a tiszta piaci versenyszabályai, ezért azok a cégek, meg egyébként akár az a kiíró is, aki ebben tevőlegesen részt vett, aki dolgozott azért, hogy itt egy olyan ajánlat nyerjen, ami egyébként piaci körülmények között nem nyert volna, ezzel ők megsértették a versenyjogot, és éppen ezért ezek ellen a gazdasági versenyhivatal egy karteleljárást indíthat. Ennek a karteleljárásnak a végén akár a cég megelőző évi árbevételének 13%-ára kiterjedő bírságot vethet ki. Tehát ez még önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy visszaszerződik a vagyon, de hogy ezektől a cégektől egy nagyon nagy mennyiségű pénzt tud visszaáramlani a központi költségvetésbe. A gazdasági versenyhivatal által kiszabott bírságok a központi költségvetésben landolnak, illetve ezt követően egyébként egy magánjogi úton az állam még egyszer érvényesítheti azt a kárt, és itt már konkrétan azt a kárt, amit ő azáltal szenvedett el, hogy nem piaci áron kapott meg bizonyos szolgáltatásokat. Tehát azt gondoljuk, hogy ez nem helyettesíti se az András által elmondott irányt, se a büntetőjogi irányt, vagy se azt a munkát, amit az MVVH fog végezni, hanem ez plusz egy mód arra, hogy hogyan lehet ezeket a vagyonokat, vagy ezeknek a vagyonoknak egy részét visszaszerezni.
2: Sorozatosan felvetődő kérdés az, hogy visszamenőleges jogalkotás-e az, hogyha ezekre szabnak valamilyen jogszabályt, vagy visszamenőlegesen büntetik-e, veszik-e el a tulajdonokat. Hogyan lehet jogszerűen mindezt megoldani? Melyik jog lesz ebben a nyerő?
10: Én azt hiszem, egy ráerősítve egyébként Zombornak a gondolatára, hogy itt egy nagyon kiterjedt és egyedi típusú korrupcióval van dolgunk, tehát az államnak az a lenne a feladata, hogy minden lehetséges jogági eszközzel fellépjen. A versenyjog és az általunk javasolt magánjogi fellépés mind olyan jogszabályokon alapul, amelyek a magyar jog részei voltak 2010 előtt is, után is. Sőt, mondjuk ugye a mi gondolatmenetünk az nem csak a politikai tulajdont elemzi jogi fogalmak szerint, hanem arra is rámutat, hogy ezek az ügyletek, ezek úgynevezett alapelvi módon sértik a magánjog alapelveit, a jóhiszeműség és tisztesség alapelvét és a jó erkölcsbe ütközés az, amit itt előhoztunk. Ezekre az elvekre alapozva 2003-ban a Tocsik ügyben, ami egy jelentős korrupciós ügy volt ugye a 90-es évek végétől, született, közzétett legfelsőbb bírósági döntés, ami pontosan azokat a jellemzőket, amely itt rendszer szinten és tömegesen valósult meg, ezeket minősítette ezekben az elvekbe ütközőnek. Tehát bárki, aki azt gondolja, hogy ez egy visszamenőleges jogalkotás, az elő tudja venni a 2003-as Tocsik ügy döntését. Ugyanezek az elvek ugyanilyen típusú magatartásokra vonatkoztatva kerültek elvilárásra, és ez szerint az ilyen módon szerzett vagyonok, azok alaptalan vagyoneltolódást eredményeznek, alapelveket sértenek. A polgári jogban erre a jogalap nélküli gazdagodás fogalmazása fogalmát szokták használni, amely az kvázi a szankciója ennek az ilyen típusú magatartásoknak.
2: Zambor.
11: A versenyjogi oldalról is, tehát kétfajta versenyjogot érvényesít Magyarországon is a gazdasági versenyhivatal. Az egyik a magyar versenytörvény, ez a TPVT. Ez egyébként a jelenlegi formájában is alkalmas arra, hogy a közbeszerzési kartelek ellen föllépjen a GVH. Egyébként most is fellép közbeszerzési kartelekkel szemben, csak nem azokkal szemben, amelyekkel kéne. Tehát, hogy például a bajai kormányhivatal felújításánál megbüntette a Ponty-Porony VT-t, a teljes bírság nem volt több mint 20 millió forint. Tehát nem biztos, hogy ezek azok az ügyek, amelyeket a hivatalnak vizsgálnia kell, hanem lényegesen jelentősebb közbeszerzési és korrupciós ügyek voltak ebben az országban. De hogy ennek egyébként van gyakorlata, és ez nem kell semmilyen jogszabálymódosítás. Másik oldalról meg a GVH alkalmazza az Európai Uniós versenyjogot, ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. 102. cikkelye. Ez egy nagyon egyszerűen fogalmazott, sok esetben generál klauzul, ami azt mondja, hogy nem szabad visszaélni az adott cégnek az erőfölényével, illetve nem szabad a versenytársakkal egyeztetve árakat emelni, minőséget rontani, vagy a fogyasztók kárára bármit tenni. Itt ugye most a fogyasztó a magyar állam, hiszen ő veszi meg ezeket a termékeket. És mivel ezek kellően nagy ügyek, ezért ezeknél nagyon valószínűleg uniós jogalapon is meg kell indítani az eljárásokat. Itt pedig szintén egyébként van uniós eljárás, mert nagyon sok egyéb uniós tagállamban is van gyakorlati tapasztalat arra, hogy közbeszerzési kartellek ellen hogyan lehet fellépni. Tehát itt semmilyen esetben nem kell új jogszabályokat hozni, megfelelő a jelenlegi működési keret, és a fő probléma az, hogy ezeket az ügyeket egyébként eddig is el lehetett volna indítani, csak nyilván eddig nem volt rá politikai akarat, hogy ezeket elindítsák, és sajnos a GVH nem működött kellően függetlenül ahhoz, hogy ezzel a politikai akarattal szemben menve ő mégis elindítsa ezeket az ügyeket.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
2: Fél hét lesz 9 perc múlva. Az Országos Mentőszolgálat egy sikeres újraélesztés után tett ki egy Facebook posztot bizakodó szöveggel, csak hogy, mint családjától kitudódott, az érintett beteg időközben életét vesztette. Nagy volt a felháborodás az OMS oldalán. Tegnap délutáni Netszes című műsorunkban a család is megszólalt, Gál Ilonának nyilatkozott az özvegy.
12: Én hallottam valami fura hangot, én a másik szobában voltam pont, és én átmentem az ő szobájába, vagyis ahol ő pihent. Megijedtem nagyon, mert én nem láttam ilyen állapotba. Tolítgattam őt, és nem reagált. És akkor én egyből, ugye a kezemben volt a telefon, egyből hívtam a mentőket.
13: Mennyi idő alatt értek ki?
12: Én másnap néztem meg, 18 perc. Jött egy mentőautó, hárman szaladtak, rohantak, csinálták a dolgukat, de utána még jöttek többen, és akkor, mikor az iratait kérték, akkor láttam, hogy már 3 mentőautó van, és akkor el is vitték őt. Hát egy 2 óra múlva már telefonálgattunk, hogy hova menjünk, ugye nem tudtuk. Bementünk az öcsémmel, és akkor mondták, hogy stabilizálták az állapotát. Ugye rárakták, amire kellett, ott örültünk is.
13: Vagyis akkor a mentők megmentették az életét?
12: Igen, igen. Uh-huh. Igen, én nem azért írtam oda azt, hogy ők késő, mert hogy őket
13: nem, Isten őriz, nem gondolom, egyáltalán nem, csak most, ahogy beszélgettünk, nem volt még nekem egyértelmű, de ugye igen, tehát világos, a mentő megmentette az életét,
12: ők
13: bevitték.
12: Ők úgy adták el, igen, csak ugye sajnos késő sikerült nekik is, mert én megkérdeztem a doktor urat a kórházba, hogy mondom, ha én egyből elkezdem, amit még soha nem csináltam, tényleg. Mondta, hogy nem, sikerült volna, mert sajnos ez a 4-es stádium kapta ezt a szívinfarktust. És tényleg azt láttam a férfin is, mikor megjöttek a mentősök, hogy majd megfulladt, hogy annyira dolgozott, csinálta.
13: Mármint az újraélesztést.
12: Igen, az újraélesztést. Igen, igen.
13: Bementek meglátogatni, igen. Ezt mondta, stabilizáltak az állapotát, itt tartottunk.
12: Akkor már ugye az intenzív osztályon volt, végeztek egy műtétet, vagyis 2, bocsánat, mert azelőtt ugye, amikor bevitték, akkor is műtötték, és akkor utána még egyszer műtötték. Hát mondta a doktor úr, hogy készüljünk fel, már még ők se tudják, hogy mi lesz.
13: És mennyivel később halt meg?
12: Hát vasárnap.
13: Értem.
12: Délután hívtak. De már azelőtt hívtak minket, hogy menjünk el, menjünk be minél előbb, és búcsúzunk el tőle.
13: És akkor ezek után volt az, hogy meglátták a Facebookon az Országos Mentőszolgálat posztját?
12: Igen, nekem a sógonom küldte el ezt, mert ugye a tesóm meg odaírt az öcsém, és akkor valahogy úgy gondoltam, hogy oda kéne írjak, de hát én nem gondoltam, hogy ekkora botrány lesz ebből.
13: Mondta, hogy odaír, de mit írt oda? Tehát ez hogy volt?
12: Azt, hogy elhunyt 6-án, ma volt pont a temetése, és hogy az újraélesztés ugye soká sikerült. Uh-huh. Azt írtam oda, igen. Uh-huh. De nem a mentősökre írtam ezt.
13: Odaírta azt, hogy ez a történet, ez az önök története, és ez végül igen. is rosszul végződött. Jól értelmezem?
12: Igen.
13: Erre hogy reagált a mentőszolgálat?
12: Egyből átírták, ugye, úgyis odaírták, hogy kegyeleti okokból módosították a posztot, és nekem is írtak, megkerestek engem.
13: Mármint, hogy írásban keresték önt?
12: Igen, írásban kerestek, hogy nagyon sajnálják, hát egy nagyon hosszú szöveget írtak nekem. Igen. Szeretném személyesen is kifejezni őszinte részvételmet. Férj elvesztése miatt nagyon sajnálom, hogy abban a nehéz helyzetben a bejegyzésünk további fájdalmat okozhatott önnek és családjának. A jelzését követően módosítottuk a posztot, ha úgy érzi, hogy szeretné, ha ezt a bejegyzést teljes egészében eltávolítanak, kérem jelezze és természetesen azonnal megtesz. Kérem fogadja együttérzésünkre.
3: Megkerestük az országos mentőszolgálatot is, ha minden igaz a vonalban van a szervezet szóvivője Szűcs Brigitta. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Hogyan érintette a mentőszolgálatot az, hogy ilyen nagy port kavart ez az eset?
14: Sokat hibáztunk kommunikációs szempontból, és az a feladatunk, hogy ezt a hibát, mert ezt sajnos hibának kell neveznünk magunknak is, ezt vállaljuk és tanulunk belőle. Alapvetően az ilyen és ehhez hasonló közösségi felületeinken való megosztásainkkal az a célunk, kettős célunk van. Egyrészt annak a bemutatása, hogy milyen emberi helytállásról tesznek nagyon sokan laikusok tanúbizonyságot, ahogy ezt a hölgy is mondta, hogy a hogy nem volt még soha ilyen helyzetben, de oda ment a hozzátartozója, hogy felismerte, hogy nagy a baj, és azonnal segítséget kért. Tehát az egyik célunk az ez szokott lenni, hogy kiemeljük azt, hogy milyen nagy szerepe van a laikusoknak egy ilyen helyzetben, a másik pedig, hogy bemutassuk, hogy hogyan dolgoznak a bajtársaink, és ezzel az edukatív üzenettel, már ha ezt edukatív üzenetnek lehet nevezni, ezzel a poszttal is ez volt a célunk, hogy bemutassuk az emberi helytállást, a laikusok fontos szerepét, illetve magát a mentőmunkát, és az a tanulságunk ebből az esetben, hogy ez nem kellő súllyal esett latba ebben az esetben, hogy az edukatív üzenet legyen a főszerepben.
3: Más országokban van egy ilyen irányelv, hogy konkrét történeteket nem mutatnak be.
14: A jelen történetnek nem az érintett személy volt, meg nem is nem a konkrét esetnek a bemutatása volt a cél, nem is tehetjük, hiszen természetesen a jog, a beteg jogokat figyelembe kell, nem csak hogy figyelembe, tiszteletben is kell tartanunk, pláne az etikai kérdéseket. Az ilyen esetekkel mindig az a célunk, hogy közérthetően tudjunk mesélni egy konkrét jelenségről, amivel egyébként bárki bármikor szembesülhet és találkozhat vele. Engedjen meg egy konkrét példát. Ha azt írja ki az országos mentőszolgálat a Facebook oldalára, hogy mindenki vegye komolyan a mellkasi fájdalmat, akkor az üres, azok üres szavak. De ha van mögötte egy történet, és meg tudunk osztani egy mentési történetet, aminek az az üzenete, hogy akár a hozzátartozó, akár a beteg komolyan vette a mellkasi paraszt, és ezért segítséget hívott, akkor abból mindannyian tudunk tanulni, és mindannyian tudunk tanulságot leszűrni, és ebben az esetben is azt szerettük volna kiemelni, és való igaz, hogy nem sikerült megfelelő súllyal, hogy milyen helytállásról tett tanúbizonyságot a hozzátartozó, hogy nagyon gyorsan telefonált, hogy a kollégánk vonalban volt végig, hogy a bajtársaink megérkeztek, emberfeletti erővel küzdöttek a bajba jutott életért, és ugyan sajnos rövid távon, de átmenetileg sikeres volt az újraélesztés.
3: Hát, hogyha nem lett volna konkrét a történet, akkor valószínűleg nem ismert volna magára az egyik szereplője. Tehát értem, hogy a cél az, hogy ne legyen felismerhető, de akkor lehet, hogy ezt is a tanulságok közé be kell sorolni.
14: Abszolút. Tehát hogy az, hogy a bejegyzés nem tartalmaz nevet, fontos címet, vagy fontos életkort, az sajnos kevés, és még jobban anonimizálnunk kell ezeket az eseteket, és fel kell mérnünk annak a kockázatát, ami sajnos most megtörtént, és ez őszintén sajnáljuk.

0: felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltkozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltkozva halad a 10. kerületben az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Fél hét van, a rövid hírek következnek.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Deslin Bettina. Főbb híreink röviden. A pápával találkozik a kormányfő. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. Délutántól többfelé lesz kisebb eső. Jönnek a részletek. Washingtonba érkezett a kínai elnök. Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a közel-kelet és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Tajvan helyzetéről egyeztett Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt a Szent Péter Bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában, majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szentszék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz 14. Leónak. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. A csaknem 11 milliárd forintot részben az infrastruktúra működésére fordíthatják, de kiemelt cél a hosszú távú bérrendezés is. Az elmúlt évek megnövekedett állami finanszírozásának köszönhetően a csaknem 4000 munkavállaló tavaly január óta átlagosan 52%-os béremelésben részesült. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházad Kisbé Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltussolásában vett részt. Az Operett Színház közölte, hogy a főigazgató tárgyalni szeretne a minisztériummal a színészi életpályamodell létrehozásáról. Végül az időjárásról. Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután többfelé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható. Kedves hallgatóink, 7 órakor krónikával jelentkezünk.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Fél hét után 3 perccel folytatjuk a felkelőt, a mikrofonnál 60-i Tóth Erika. Múlt héten bejelentette a miniszterelnök, hogy az országgyűlés elé terjesztik a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A vizsgálatot a NAP végezné, akár 20 évre visszamenőleg. A cél annak ellenőrzése, hogy a tényleges vagyongyarapodás, az életvitel és a vagyonnyilatkozat összhangban van-e a bevallott adózott jövedelmekkel. Kovács Márton összeállítása.
4: A Tisza pár tervezi, amennyiben felhatalmazást kap a magyar emberektől, hogy egy úgynevezett vagyonosodási vizsgálatot vezet be.
5: Magyar Péter 2024 júniusában, akkor még a Tisza párt alelnökeként beszélt először arról, hogy vagyonosodási vizsgálatot indítanak, ha megnyerik a két évvel később tartandó országgyűlési választást. Akkor azt mondta,

0: mondta, hasonló vizsgálatot a Gyurcsány kormány is végzett. Azonban ők, ahogy fogalmazott, a kis emberek tönkretételére használták azt.
1: Minden olyan politikus, akinek megszűnik a megbízatása, és az ő családtagjai részesei lesznek egy ilyen eljárásnak, a részleteket úgy kell kidolgozni, nyilván, hogy az alkotmányosság próbáját ez kiállja. Ettől fog függeni, hogy mondjuk 5, 10, 15 vagy akár 20 évre visszamenőlegesen is lehet-e ilyen eljárást alkalmazni.
0: Magyar Péter később a közösségi oldalán erősítette meg, hogyha felhatalmazást kapnak a magyar emberektől, teljesen új vagyonnyilatkozati rendszert vezetnek be, és 20 évre visszamenőleg minden magasrangú politikust és családtagjaikat vagyonosodási vizsgálatnak vetnek alá. Közölte azt is, ha nem tudnak elszámolni a tényleges gazdagodásuk forrásával, akkor a különbözetet adóhiányként fizetik be az államkasszába. Ha nem fizetik be, akkor a végrehajtók behajtják rajtuk.
2: Döntött a kormány. A korábbi vállalásunknak megfelelően bevezetjük a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az ehhez szükséges törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztjük.
0: Az eljárásban becslések szerint 5000 országgyűlési képviselőt, minisztereket, államtitkárokat, politikai vezetőket, közigazgatási államtitkárokat, valamint a hozzátartozóik vagyonát, vagyongyarapodását vizsgálja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A szerv összeveti a vizsgált személy vagyonát az adózott jövedelmével, és vizsgálja, hogy az életszínvonal és a vagyon összeegyeztethető-e a jövedelemmel. Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, jogos társadalmi érdek, hogy a súlyos visszaélésekről a társadalom tudomást szerezzen.
2: Évtizedeken keresztül nézték a magyarok tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök milyen mesés vagyonokra tettek szert. Fideszes és nem fideszes politikusok egyaránt. Mind láttuk és éreztük, hogy a legális fizetésük alapján ez a gazdagodás lehetetlen lett volna. Egy képviselői vagy miniszteri fizetésből nem lehet kastélyokra és mesés vagyonokra szert tenni. Egy miniszteri fizetésből nem lehet cégbirodalmakat építeni. Nem lehet egyik évről a másikra 100 milliós ingatlanok, cégek, befektetések és olyan élet vitele tulajdonosává válni, amelynek semmi köze a bevallott jövedelemhez. Mégis megtették, mert megtehették. De ennek most véget vetünk.
0: A törvényjavaslatot társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány. A kormány.hu oldalon elérhető hatásvizsgálati lapból kiderül, hogy az átvilágításhoz a NAV új eljárási mechanizmust alakít ki, amelyhez 50 adóellenőrt is felvesznek. Mindennek költsége becslések szerint a 2 milliárd 400 millió forintot is elérheti. A törvényjavaslatot szeptember 30-áig véleményezhetik.
3: Itt van a vonalban Léderer Sándor, a K-Monitor igazgatója. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Nagyon hangsúlyos szerepet kap az elszámoltatás a Tisza kormány politikájában. Illeszkedik-e ez a bejelentés a korábbi elszámoltatásokat kilátásba helyező ígéretekbe?
4: Igen, abszolút, ugye a Tisza programnak ez is egy része volt, hogy ilyen vagyonosodási vizsgálatok lesznek a politikai elittel szemben. Az ígéret az ugye 20 évről szólt, ez most picit finomítva lett, hogy egyelőre ugye az elmúlt 5 évben mandátumot vesztett, vagy megbízatásra rendelkező politikai vezetőket fogják vizsgálni.
3: Ez nem zárja ki azt, hogy 20 évre visszamenőleg vizsgálódjanak, ha egy mandátumát vesztett képviselőnek
4: De nem a teljes elit 20 évre igen. menő, tehát mondjuk nem olyanok, akik esetleg még az MSZP kormány voltak, vezetői voltak, ugye ezt így is lehetett érteni, hogy még a Fidesz rezsimen túlra is visszanyúlik maga a koncepció, tehát erre mondom, hogy ennél finomabb, de valóban azoknál nincs időbeli korlátja annak, hogy mit vizsgálnak, tehát azoknak, akik az elmúlt 5 évben érintettek, ott ez meg fog történni. Ez egy alapvető ígéret volt, és azt gondolom, hogy nagy is a társadalmi igény, és egyébként kiegészíti azokat a reformokat, amiket már meghozott a kormány a vagyonnyilatkozati rendszerrel kapcsolatban.
3: A 20 évet már említettük, és ugye ez a múltba nyúló vizsgálatokat eredményez majd, ráadásul hozzátartozóknál is. Itt az elévülés szabályának nincsen szerepe?
4: Ugye itt nem bűncselekményről van szó első körben, hanem egy kockázatvizsgálatról. Az elévülés az mondjuk ott jön szóba, hogyha valamilyen vagyonosodás egy feltételezett bűncselekményhez kötődik, és ott fölmerülhet az, hogy az viszont időközben elmerült, vagy elévült, de ezeket külön kell szálazni, hogy melyik vizsgálatnak, a történetnek melyik eleme mire vonatkozik. Ugye itt az első körben csak annyi van, hogy a NAV megvizsgálja azt, hogy az illetőnek a vagyona, életvitele összhangban van-e a bevételeivel. Ebből van egy jelentés, és ebből következhet az, hogy a NAV feljelentést tesz, valamilyen korrupciós ügyet aztán ennek kapcsán kivizsgálnak, vagy lefolytatnak egy olyan vizsgálatot, amiből kiderül, hogy nem fizetett be ennek megfelelő adót, és ezeket kivettik rá. Tehát ez az első lépés, ebből következhetnek dolgok. Ott van, ahol fölmerülhet elévülés, van, ahol meg nem. Ugye ez azon is múlik, hogy a tevékenység mikor következett be, folyamatos-e, stb.
3: Ki állapíthatná meg egy életvitel költségét? Lesznek erre sztenderdek, vagy milyen szabályok vonatkoznak majd a megállapításra?
4: A NAV-nak erre abszolút van kiterjedt, régóta létező módszertana, tehát a NAV-ot igazából azt is lehet mondani, hogy részben felszabadítják az alól, ami egy nagyon erős korlátozás volt nagyjából 10 évvel ezelőtt, hogy lényegében csak bizonyos bűncselekmények esetében végeztek vagyonosodási vizsgálatot. Ugye akkor azelőtt ezt masszívan végezte a NAV, évente nem is tudom, sok-sok milliárd forint, ha jól emlékszem az utolsó években, 20 milliárd forint bevétele volt azokból a megállapításokból, ami ezeknek a vizsgálatoknak a következménye volt. Ugye akkor mindenkit lehetett vizsgálni, most egy ilyen köztes megoldás született, nem pontosan ugyanaz a rezsim, de lényegében arra hajaz, csak politikai vezetőket. Erről egyébként lehetne vitatkozni, és szerintem ez egy jogos kritika, hogy tényleg csak a politikai elitet kell ilyen módon vizsgálni, vagy esetleg azokat az üzletembereket, mindenféle egyéb figurát, akik egyébként ugyanúgy törvénytelenül vagyonosodhattak ebben az időszakban.
3: Mi alapján választanák ki? Mi alapján választhatnák ki az üzleti élet szereplőit?
4: Ezek ugye mind itt is arról van szó, hogy kockázatokat vizsgálnak az integritás hatóságnak is, amikor vagyonnyilatkozatokat ellenőriz, és ott ugye nagyon sok vagyonnyilatkozatról van szintén szó, nem csak politikai vezetőknek, bevezetnek egy kockázati mechanizmust, ezt egyébként a NAV cégeknél is csinálja, amikor szimplán adóellenőrzéseknek az alanyait keresi, hogy mely cégek azok, akiknek aránytalanul nagy profitja volt, az iparáktól a valamilyen bevételi modellje kilóg, tehát ezt most már akár egy mesterséges intelligenciában nagyon különböző modellezésekkel lehet kockázatokat vizsgálni, megállapítani és az alapján lefolytatni, tehát nagyon sok állami adatbázist össze tudnak vetni, a bevételt azzal, hogy egyébként valakinek milyen tulajdona van, vagy a környezetében milyen tulajdonok jelennek meg a bankszámláján, milyen költések vannak, tehát nagyon sok ilyen indikátort föl lehet építeni, és ez alapján szúrópróbaszerűen vizsgálatokat tartani.
3: Lát-e arra esélyt, hogy erre sor kerül, hogy nem csak politikai vezetőket vizsgálnak majd?
4: Hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ennek a történetnek, tehát ennek a masszív korrupciónak két oldala volt, nem csak a politikai elit, amelyik ezt lehetővé tette, és amelyik részben hasznot is húzott belőle, de azért van egy gazdasági elit is, aki így meggazdagodott, tehát én indokoltnak tartanám. Azt gondolom, és szerintem az látszik most ebből a törvénytervezetből is, hogy ez az első lépés, ennek a keretei inkább szűkek, mint tágak, tehát mit tudom én, mondjuk legalább az, hogy állami cégek vezetői egyelőre ebben nincsenek benne, ugye ez egy köztes zóna az üzleti szféra és a politikai vagy az állami szféra között, ők például simán benne lehetnének még ebben a körben, egyelőre nincsenek benne. 5 év ugye a kiindulási pont, amiről az elején beszéltünk, hogy meddig megy vissza a mandátum, amit vizsgálnak. Ezeken lehet elvben tágítani. Szerintem teljesen jogos, hogy első körben megnézik. Így is elég sok embert kell majd megvizsgálni a NAV-nak, vagy kockázatot fölmérni, és nagyon sok embernél, és utána annak alapján, hogy mik az eredmények, és hogyan működik, természetesen ezen lehet változtatni később.
3: A Fidesz politikusai már a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is AVH-nak mondják. Ezek a vagyonosodási vizsgálatok pedig közvetlenül a zsebükben turkálnak majd. Nem lett volna elég az MVVH, az Integritás Hatóság és a Szokásos Hatóságok vizsgálata? És egyáltalán lesz erre kapacitása a NAV-nak?
4: Hát ugye a törvénytervezett hatásvizsgálati lapjából az derül ki, hogy 50 embert erre föl akarnak venni, hogy honnan lesz 50 ember, ez nyilván egy nagy feladat, vagy egy nehéz kérdés, mert valószínűleg a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalban is most keresnek embereket. Tehát ez egy rekrutációs kérdés, ezt majd meglátjuk, hogy sikerül-e, de azért nem gondolom, hogy ahhoz, hogy ez el tudjon kezdődni, szükség van 50 emberre. Van, azt gondolom, hogy átfedés a, mondjuk az Integritás Hatóságnak a vagyonnyilatkozat ellenőrzési hatáskörével, de ugye az egy másfajta feladat, mert ott azt kell megállapítani, hogy amit ők a politikai vezetők, és egyébként nem csak politikai vezetők, hanem nagyon-nagyon sok állami döntéshozó, önkormányzati döntéshozó beletesz a vagyonnyilatkozatában, az igaz vagy sem. Az egy sokkal statikusabb és egy sokkal szűkebb kör, mint az, amikor itt lényegében ezt minden esetben meg fogják tenni azoknál a mandátumoknál, akikre ugye a törvény most kiterjed. Lehetne minden bizonnyal ezt máshogy szervezni, de mondom, a NAV-nak van történetileg ilyen vizsgálatok elvégzésével tapasztalata, masszívan végzett ilyen vizsgálatokat 10 évvel ezelőttig, tehát egyébként nem rossz helyre került ez a megbízás. Egyébként megint csak azt mondom, hogy tapasztalatok alapján ezeken lehet később is módosítani, hogy bizonyos kompetenciák átkerülnek vagy egyesülnek, attól függően, hogy mi a tapasztalat ezzel. Egyébként azt gondolom, hogy egy teljesen jogos társadalmi igény, amit a választásokon a magyar emberek megerősítettek, hogy az a politikai elit, ami ezt az országot az elmúlt időszakban vezette, és egyébként a jövő politikai elitje is számoljon el a vagyonával, számoljon el a megbízatásával, és legyen következménye annak, hogyha valaki nem tisztességesen, becsületesen végzi a dolgát, ugyanis az elmúlt, nem csak az elmúlt 16 évről beszélünk, hanem lényegében azt lehet mondani, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban a magyar emberek nem igazán látták azt, hogy lett volna konkrét következménye annak, hogy politikusok visszajöttek a hatalmukkal, és meglopták a választóikat. Ez csak a választásokon lehetett erről szavazni. Ennél konkrétabb következmények szinte soha nem voltak.
3: Léderer Sándornak, a K-Monitor igazgatójának köszönöm a beszélgetést.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
3: A parlamentben óriási vita tört ki az Ukrajna kezdeményezte Nemzetközi Szövetség a Kárpáti Nyolcak ügyében. Magyar Péter teljesen elhatárolódott a szövetségtől és az ennek keretében nálunk megépülő ukrán kőolajtározótól. Az eddig szoros kapcsolatairól ismert Szerbia viszont pozitívan látja az együttműködést, Dercsényi Dávid összefoglalója.
6: Parázs vita robbant ki a parlamentben a pénteken Ukrajna által bejelentett Kárpáti Nyolcak Szövetség első csúcs találkozóján annak létrehozásáról. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a bejelentés mellett ugyanis többek közt Magyarországot is C8 tagjaként nevezte meg. Vasárnap pedig arról számolt be az ukrán olajipari Naftohas cég, hogy ukrán kőolajtermékek raktárait építik fel a MOL-lal közösen Magyarországon. Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető hétfőn így kérte számon Magyar Péter miniszterelnököt a parlamentben.
7: A kormány sunyog és a kormány titkolózik ebben az ügyben. Nem szól arról, hogy milyen megállapodás született, hogy Magyarország belépett Ukrajnával egy közös nemzetközi együttműködésbe, és a két ország nemzeti olajtársága pedig arról döntött, hogy amit félnek az ukrán felépíteni Ukrajnában, mert úgy gondolják, hogy Oroszország számára a célpont, és megtámadhatják, szabotázsakciót hajthatnak végre ezzel szemben, azt Magyarországon építik fel.
6: Magyar Péter válaszában leszögezte, hogy Magyarország nem lett a szövetség tagja, amire jó oka volt, valamint, hogy a MOL még az Orbán kormány alatt kezdett el tárgyalni a raktárak építéséről. Magyar Vasárnap este felhívta Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, és kiderült, hogy a cég nem tájékoztatta arról az új kormányt, hogy a MOL tárgyalt a tározó megépítéséről.
7: A Tisza kormány alatt, és ezt jeleztem egyébként Hernádi Zsolt elnök vezérigazgató úrnak, nem fog épülni a magyar-ukrán határnál, de sehol sem. Az a tározó, ez egy elméleti lehetőség, és ha meg is valósulna, évek múlva valósulhatna meg, de szeretném minden is jelezni, hogy amíg Tisza kormány van, addig nem fog megvalósulni.
8: Lehetett volna ezt szakmai szinten elsikálni. Nem tudom, hogy miért volt arra szükség, hogy egy ilyen látványos politikai, a miniszterelnök szintjén elhangzó elutasítás legyen. Az alternatívája lehetett volna azt, hogy halkan, csöndben szólnak a MOL-nak, hogy ezt nem kéne, és akkor a MOL valamiképpen kitér ez az ajánlat alól.
6: Ezt már Deák András energiapolitikai szakértő nyilatkozta a Felkelőnek. Felvetésünkre, hogy az ellenzék miatt kellett ilyen hangosan elhatárolódni, azt mondta.
8: Nem az ellenzék kormányoz, nem ők határozzák meg a magyar külpolitikai irányát. Nem az ellenzék van kormányoz. Ha ez lesz a gyakorlat, akkor gyakorlatilag a Fidesz külpolitikáját folytatjuk, mert állandóan ilyen helyzeteket fog teremteni, amire ilyen reakciókat fog a kormány ezek szerint adni.
6: Ha viszont például az ország biztonsága volt az elsődleges oka az elutasításnak, azt megérteni Deák András. Bár, teszi hozzá, a MOL hosszú ideje szállít olajtermékeket Ukrajnának, ebben a logikában akkor ennek is problémásnak kéne lennie. Szakmai okát nem látja az elutasításnak az energiapolitikai szakértő. Ukrajna olajiparát, készleteit az oroszok szisztematikusan támadják, ilyenkor logikus külföldön, védett helyen tárolni olajtermékkészleteket, magyarázza Deák András. Az is logikus, hogy mivel tőlünk megy olaj Ukrajnába, itt is legyen egy ilyen tározó. Mint mondja, ez egy teljesen elfogadott gyakorlat más országokban is. Szerbia is jóval pozitívabban áll a C8-akhoz, mint Magyarország. A Kossuth Rádió belgrádi tudósítója, Markovics Anna Mária áttekintette, hogy mit írt a szerb sajtó a találkozóról.
9: Alekszandar Vučić, szerb államfő, személyesen vett részt az ukrajnai találkozón, ahol külön megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszkijjel. A szerb elnök elsősorban a gazdasági együttműködés jelentőségét hangsúlyozta a találkozó után. Szerinte a Vajdaság, valamint Szerbia keleti körzete is bekapcsolódhatnak a kezdeményezésbe, különösen a vasút és közúti összeköttetések, a határátkelés és a mezőgazdaság területén. A szerb államfő szerint Szerbia túl sokáig összpontosította volt Jugoszlávia országaira és Nyugat-Európára, miközben nem fordított kellő figyelmet Közép- és Kelet-Európa fejlődésére. Hangsúlyozta, a Kárpátok térségével kialakított szorosabb kapcsolatok új lehetőségeket teremthetnek a szerb gazdaság számára. Közlése szerint a szerb kivitel mintegy 15%-a Romániába, Magyarországra és Csehországba irányul, míg az Ukrajnával folytatott kereskedelem 42%-kal nőtt. Hozzátette, az Ukrajnába irányuló szerb kivitel 80%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A kivitelben elsősorban a fogyasztási cikkek dominálnak. A szerb államfő kiemelte az üzleti kapcsolatok, a turizmus és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének jelentőségét. Mint fogalmazott, a Belgrád-Budapest gyors vasút megnyitása, valamint a Szerbia és Románia közötti összeköttetések javítása tovább erősítheti a térség gazdasági kapcsolatot. Az új vasútvonal megkönnyítheti az utazást Pozsony, Bécs és Nyugat-Ukrajna irányába, vélekedett a szerb elnök. Alekszandar Vučić szerint az energetikai, közúti és vasúti beruházások megvalósításához az Európai Unió nagyobb támogatására is számítanak, ugyanakkor úgy fogalmazott, nem különösebben derülátó azzal kapcsolatban, hogy az új regionális együttműködés felgyorsíthatja Szerbia és Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. A C8 kezdeményezés külpolitikai jelentőséggel is bír. Szerbia továbbra sem csatlakozott az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz. Alekszandar Vučić részvétele azonban lehetőséget teremt az Ukrajnával és az európai partnerekkel fenntartott kapcsolatok bővítésére.
6: A szerbiai beszámolókban tehát a várható gazdasági előnyök és Vučić diplomáciai tárgyalásai kerültek előtérbe.
3: 7 óra lesz 7 perc múlva, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja. Újra előtérbe került az influencerek reklámozási gyakorlata, miután a gazdasági versenyhivatal elmarasztalta az egyik legnépszerűbb hazai tartalomgyártót, egy érintett márkára pedig bírságot szabott ki. A téma különösen érzékeny, mert sok követő kiskorú. Az ügyben nem csak az a kérdés, kinek mekkora a felelőssége, hanem az is, hogyan fordulhatott elő ugyanaz a szabálytalanság ennyiszer, ha a reklámjelölés szabályai régóta ismertek. Fórizs Mátyás összeállítása.
10: De majd megkaptam egy meglepetés szerszámos ládát a f***tól. Szerintem bontjuk ki együtt.
11: Damn!
10: Look at me go!
11: Bizony,
10: ez egy meghívó volt f***tól. Egy szuper titkos eseményre.
12: Az imént Whisper Tont, azaz Strenner Antalt hallották. Ő az egyik legnagyobb magyar TikTok influencer, több mint 1,2 millió követővel. Ez az egyik TikTok videójából volt részlet, ahol egy ismert üdítőmárka meghívásáról beszél, a márka neve többször elhangzik, a videón pedig maga a termék is jól látható. Reklámjelölés ugyanakkor nem jelenik meg rajta. A gazdasági versenyhivatal Whisper Tont 49 Instagram és TikTok bejegyzését vizsgálta a 2023-24-es időszakból. 37-nél állapítottak meg jogsértést, ez csaknem 76%-os arány. A probléma nem mindig az volt, hogy teljesen hiányzott a reklámjelölés. Előfordult, hogy ott volt, csak éppen alig lehetett észrevenni. Ezt mondta el Horváth Bálint, a versenyhivatal kommunikációs vezetője.
13: Ezeket sokszor eldugják, úgy jelenítik meg, hogy ez ne legyen nagyon szembetűnő, és a gazdasági versenyhivatal mindig felhívja a figyelmet arra, hogy ezeket a jelöléseket a fogyasztó számára gyorsan és egyértelműen érzékelhetően kell megtenni.
12: Whisper Tont a hivatal figyelmeztette és arra kötelezte, hogy dolgozzon ki egy olyan rendszert, úgynevezett megfelelési programot, amellyel a jövőben elkerülhetők az ilyen jogsértések. A Coca-Cola szolgáltató Kft.-re 5 millió forintos bírságot szabtak ki. A Coca-Colát mi is megkerestük. Interjút nem adtak, írásban annyit közöltek, hogy értesültek a döntésről, majd hozzátették, üdvözlik, hogy a döntés további iránymutatást ad az influencerekkel való együttműködések jogi kereteinek értelmezéséhez.
10: Nem haragudjál meg, de ez a hotel úgy néz ki, mint Kim Kardashian Los Angeles-i palotája.
11: Oké, Ronaldo!
10: Látom a kosárlabda office-et?
12: Megkerestük Whisper Tont korábbi influencer ügynökségét, a Post for Rentet is, de ők sem nyilatkoztak. A versenyhivatal ugyanis az ügynökség felelősségét is vizsgálta, de vele szemben végül nem alkalmazott szankciót. Az influencer reklám azért is érzékeny terület, mert nem csak felnőttekhez jut el. Guld Ádám médiakutató elmondta, a legnépszerűbb tartalomgyártók videóit már egészen kisgyerekek is nézik.
14: A legnépszerűbb influencereknek a megosztásai 6-7 éves kori gyerekeket is elérnek.
12: De annak is van oka, hogy egy influencer miért nem szeretné feltétlenül nagyon látványosan odaírni, hogy reklám. A nézők egy része ugyanis ilyenkor egyszerűen tovább görget, bizalomvesztés történik, magyarázta Guld Ádám.
14: Kiknek a korcsoportjáról beszélünk, ahol nagyon tudatos a reklámkerülés, hiszen ez az ő szemükben nagyon sokszor hitelteleníti az influencert, mert onnantól kezdve, hogy ő vállaltan és pénzért reklámoz egy adott terméket, eltűnik annak az illúziója, hogy mi barátok vagyunk, nekünk van egy szoros, akár egy ilyen emocionális kapcsolatunk is.
12: Guld Ádám szerint az ilyen hibák jelentős része nem véletlen.
14: Ezek a kampányok, főleg egy olyan jelentős márka esetében, mint amit ön is említett, elképesztő sok szűrőn mennek keresztül. Az összes létező részletét ezeknek a videóknak elemzik. Ezen a rendszeren véletlenül nem csúszik át semmilyen megoldás.
12: Ha tehát nem egyszerű figyelmetlenségről van szó, akkor felmerül a kérdés, hogy ki felel érte. Kapi Anikó ügyvéd korábban a Magyar Reklámszövetség influencer munkacsoportját vezette, jelenleg pedig egy szintén versenyhivatal ügyben érintett influencert és ügynökséget képvisel.
15: A reklámtörvény azt mondja, hogy aki a reklám elkészítésében részt vesz, azok egyetemlegesen felelnek. Az, aki biztosan nem tud kikerülni a felelősség alól, az ugye maga a márka, a reklámozó, aki megrendelte a reklámot.
12: Az influencer ugyanakkor ettől még nem mondhatja azt, hogy neki csak videókat kell készítenie.
15: Egy influencer nem addig gazdasági szereplője ennek a reklámláncolatnak, ami kiállítja a számlát. Ugyanúgy, hogy megtanult videót vágni, meg kell tanulni ezeket a szabályokat is.
12: Seres Samu tartalomgyártó, az Innen és Túl műsorvezetője külön videóban üzente meg követőinek, hogy egyre több hirdetői megkeresést kap, így több reklám is megjelenhet az oldalán. Most ebből az Instagram posztból hallanak részletet.
16: És azt tudom, hogy elképesztően zavaró, hogyha egy tartalomgyártó, akit követünk, az már csak reklámokat posztol. Viszont most már látom, hogy mennyire nehéz ez, hogy 26 évesen lehetőségem van arra, hogy tök sok pénzt keressek, és így anyagi biztonságot tudok nyújtani a saját családomnak. De közben meg azért keresnek meg sokan, mert ti néztek, és ti bíztok bennem, és ezt az egy hitelességet, amit kaptam, azt sosem akarom elveszteni.
12: Az interjúban ennél direktebben is beszélt arról, hogy sok influencernél miért kerülhet kevésbé feltűnő helyre a reklámjelölés.
13: Tudják a hirdetők, és tudják az influencerek is, ezért próbálják kicselezni azt, hogy ne kelljen feltüntetni a reklámot, és ezáltal nem vesztenek nézettséget, lájkokat.
12: Seres Samu szerint egyetlen együttműködés akár egy átlagos havi fizetésnek megfelelő bevételt jelenthet. A túl sok reklám viszont éppen azt a hitelességet teheti tönkre, ami miatt a cégek eredetileg megkeresték az influencert. Seres Samut arról is kérdeztem, hogy mit gondol a Coca-Colára kiszabott 5 milliós bírságról és a Viszpertonra kirótt megfelelési programról.
13: Szerintem Viszpertonék cégét, az ügynökséget is meg lehetne büntetni. Ez az 5 milliós bírság a Coca-Cola felé, ez csak egy ilyen jelképes összeg. Én nem gondolom, hogy ez igazi példastatuálás a cégek felé.
12: Ezt a versenyhivatalnak is felvetettem, ha több tucat kifogásolt poszt után az influencer figyelmeztetést kap, a hirdető pedig 5 millió forintot fizet, nem juthat-e valaki arra, hogy egyszerűen megérte kockáztatni? Horváth Bálint szerint ez nincs így.
17: Hát ez sosem éri meg, én ezt sosem mondanám, hogy ez megérte. A gazdasági versenyhivatal alapvetően az a dolgunk, hogy a jogsértéseket a jövőre vonatkozóan nyilván megszüntessük, és tereljük a jó irányba ezeket a vállalkozásokat, ezeket a szolgáltatókat.
12: A Viszperton ügy egy nagyobb vizsgálat sorozat része. A gazdasági versenyhivatal 2024 májusában 6 magyar influencerrel, valamint hirdetőkkel és közreműködő ügynökségekkel szemben indított eljárásokat a reklámjelölés gyakorlat miatt.
18: Mindenki nagyon cuki, mosolygos, boldog és nyitott. Látunk random transformerseket, szuvenírsopokat és minden jóságot az út.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
19: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: 7 óra van, már is a krónika jön a legfrissebb hírekkel.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
20: Jó reggelt kívánunk, Fehérvári Petra vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden. Kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök.
21: Négy szemközti magánaudiencián fogadja ma Magyar Péter miniszterelnököt a pápa.
20: Változóan felhős napos idő lesz, délután néhol eshet is. Következnek a részletek. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfőn délelőtt, hogy azonnal dönthessen a kormányfő, valamint Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán.
21: Hétfőn reggel ül össze a mentelmi bizottság is, amely tegnap megkapta a legfőbb ügyész beadványát, a miniszterelnök és a két ellenzéki képviselő ügyében. Magyar Péter ellen a 2 éve Dunába dobott telefonügyében feltételezett lopás gyanújával, Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen a Volánbusz ügyben hivatali vesztegetés, míg a fideszes Hankó Balázs ellen az NKA ügyben hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát.
20: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szintén a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatja a javaslatot.
21: A témáról 4:08 után részletesen is kérdezzük majd a felkelőben Döbrentei Dánielt, a Társaság a Szabadságjogokért politikai szabadságjogi programjának munkatársát, korábbi vezetőjét.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
21: Hosszú távon fékezheti a gazdasági növekedést a tervezett vagyonadó, erre figyelmeztet elemzésében a csaknem 1000 vállalkozást képviselő Joint Ventures Szövetség. Az érdekképviselet elnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, a vitatható vagyonértékelés, a magas adminisztrációs terhek és a jelentős tőkekiáramlás miatt a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet több tagállamában is visszaszorulóban van az adó nem alkalmazása. Csorbai Hajnalka hozzátette, számításaik szerint a vagyonadó évente 300 és 600 milliárd forint közötti összeggel gyarapítaná a költségvetést. Ugyanakkor az új adó nem helyett a társasági adó, a személyi jövedelemadó vagy az osztalékadó finomhangolásával is lehetne növelni a bevételt.
1: Lehetne a vállalkozásoknak lehetőséget biztosítani arra, hogy visszaforgassák a cégekbe, vagy akár társadalmi projektekbe, akár beruházás, továbbképzés, K+F tevékenység, de ugyanilyen módon akár közösségű célú támogatás irányába is. Ebben az esetben kifejezetten erős gazdaságélénkítő hatása lenne, hiszen már 4 éve nagyon gyenge szinten álló beruházási ráta jelentősen megemelkedhetne, extra ráfordítás nélkül, pontosabban annak a terhére, amit ilyen módon gyakorlatilag nem fizetnének be a vállalkozások.
21: A pénzügyminisztérium kedden jelentette be, hogy hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátja a vagyonadóról szóló jogszabálytervezetet. Újabb 4,2 milliárd euró válhat elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar reformokat. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt.
2: A lépéssel közelebb kerültünk ahhoz is, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, most az elmúlt hónapokban hozott változtatásokat vizsgálták, és a döntést még a tagállami kormányoknak is jóvá kell hagyniuk.
22: Értékeltük a magyar kormány által tett erőfeszítéseket több területen, például olyan ügyekben, mint az integritási hatóság, ahol a magyar fél jelentősen megerősítette az intézmény jogkörét, szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert is bevezettek, rendezték a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi problémákat, és megkezdték ezek kivezetését, de olyan intézkedések is születtek, amelyek például a közbeszerzésekre vonatkoznak, tehát értékelésünk szerint a magyar kormány átláthatóbbá tette a közbeszerzéseket és a közpénzek felhasználását.
21: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormánya feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Hozzátette, hogy a forrás segítségével elkezdődhet egyes hívvonalak felújítása, az M3-as metró meghosszabbítása és több vasútvonal korszerűsítése.
23: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
21: Magán audiencián fogadja a pápa délelőtt Magyar Pétert. A miniszterelnök külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szentszék diplomatáival.
2: A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának, köztük 12. Pius pápa rádióbeszédének leíratát, amelyben 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett. Magyar Péter részletes vatikáni programjáról Sárközi Júlia, a közmédia római tudósítója számol majd be a felkelőben, utána pedig Hoványi Márton teológust kérdezi majd a kormányfői látogatásról Hatvani Tóth Erika.
21: December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzletek egész nap zárva tartanának, de továbbra is nyitva lehetnének a vendéglátóhelyek, a virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok.
2: A javaslat már idén munkaszüneti nappá tenni december 24-ét. A KDNP győzelemként értékelte a kormánypárti javaslatot. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, örülnek annak, hogy a tiszta is belátta, hogy ez a nap akkor igazán ünnep, ha a családok együtt lehetnek.
20: Rendkívül leterheltek a kéményseprők a fűtési szezon kezdetén. A kért időpontra akár egy-két hetet is várni kell. Erre hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az OKF szóvivője a Krónikának elmondta, a társasházban élőkhöz automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. A családi házakban élőknek viszont időpontot kell egyeztetniük. Mukis Dániel hozzátette, az ingyenes ellenőrzésre a 1818-as telefonszámon vagy online a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon lehet időpontot foglalni.
0: Ha valahol évek óta nem járt kéményseprő, egy nagyon régi kéményt, egy régi fűtőeszközt szeretnénk újra beüzemelni, akkor az első használat előtt mindenképpen nézessük meg szakemberrel. Hogyha valahol új fűtőeszközt kötöttek a kéményre, vagy átalakították a kéményt, akkor kötelező kéményseprőt hívni. A kéményseprő egy megfelelőségi nyilatkozatot fog kiállítani a kéményről, csak ezt követően lehet használni. Hogyha enélkül használjuk a kéményünket, akkor nem csak szabályt szegünk, hanem az életünkkel játszunk, mert akár lakástűz, akár szén-monoxid mérgezés lehet belőle.
23: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Kuhta Vladislava is bejutott a legjobb négy közé a nők 57 kg-os súlycsoportjában, a 75 kg-os Akilov Filip viszont kikapott a negyeddöntőben. Szira Zsófia az elődöntőben kapott ki, így bronzérmes a női plusz 80 kg-os súlycsoportban. A DVTK a szerb Svenna Zvezda, míg a Sopron a litván Vilnius ellen harcolhatja ki a női kosárlabda Euroliga főtáblájára jutást. Az Euroligába kerülésről egy összecsapás dönt, amelyet mindkét magyar csapat jövő szerdán 18 órától hazai pályán játszhat. Az angol Jared Gillett vezeti a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna elleni mérkőzését. A Nemzetek Ligája B-ligájának második csoportjában rendezendő találkozót a budapesti Puskás arénában játsszák pénteken 20 óra 45 perctől. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
23: Közlekedés.
20: Az Útinform információi szerint vadat gázoltak a 8-as főúton hosszú peresztek közelében. A 130-as kilométernél Vasvár felé egy sávot lezártak. Felújítják az útburkolatot az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek.
23: Időjárás.
20: Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután többfelé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késeste 8-14 fok várható. A pontos idő 7 óra 10 perc. A Krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy rendkívüli ülésen dönthet a parlament Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós ellenzéki képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emléket ajándékoz a pápának Magyar Péter. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30, Krónikával 8 órakor jelentkezünk ismét.
19: Műsorajánló.
23: Napközben.
19: 5-10-15% vagy fix összeg. Megkönnyíti, ha bankkártyával fizetjük? Egyre több helyen találkozhatunk olyan kártyaterminállal, amely lehetővé teszi, hogy a vásárlók fizetés közben elektronikus úton adjanak borravalót. Bevált ez a gyakorlat, vagy inkább idegesítő?
7: Ha akar adni, valaki úgy is ad, ha nem akar, meg ne erőszakolja.
19: És ön szokott borravalót adni? Diósi Klári vagyok, többek között ezzel a témával várom önöket.
23: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
19: Műsorajánlót hallottak.
23: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: 4:48 lesz 3 perc múlva. Jó reggelt kívánok, Hatvanitót Erika vagyok. A most következő órában lesz szó a politikai pártok népszerűségéről, az országgyűlési képviselők mentelmi jogának részbeni eltörléséről, és arról, hogy gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György korábbi jegybankelnököt. Maradjanak velünk ebben az órában is.
23: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
3: Folytatódott a lassú rendeződés a politikai pártok népszerűségében. Pár százalékkal kevesebb a Tisza támogatottsága, ugyanennyivel több a Fideszé, de ezek nem jelentenek nagyságrendi változást. Dercsényi Dávid összefoglalója.
6: Tovább folytatódik és trendszerűnek tűnik a népszerűségi adatokban a Tisza kimagasló népszerűségének lassú apadása és a Fidesz minimális erősödése. Viszont talán mégsem erre gondolt Orbán Viktor, amikor tusványosan júniusban kijelentette a Tisza kormányzásáról.
8: Ez egy átmeneti jelenség, amely meg fog szűnni, el fog párologni, el fog takarodni, eltűnik az életünkbe.
6: A Medián szeptember 14 és 18 között fölvett 1000 fős felmérése, amely az ország lakosságát reprezentálja, 3,1%-os hibahatárral mutatja meg a népszerűségi adatokat. A Tisza párt a teljes népességben 54%-on áll, ami a pártot választani tudók közt 64%-ot jelent, és ugyanennyit a választási részvételüket biztosnak mondók közt. Ugyanezek a számok a Fidesznél. A teljes népességben 22%, a pártot választók között 26%, a biztos választási résztvevőknél 27%. A Mi Hazánk népszerűsége a teljes népességben 7%, ami a pártot választók közt 8, a választási részvételüket biztosra mondók közt szintén 8%-ot jelent. A Medián júliusi felméréséhez képest a Tisza 3%-ot vesztett népszerűségéből. A Fidesz ugyanennyit erősödött. Mindkettő a hiba határon belüli eredmény. A Medián kutatása szerint nem a kispártok javára csökkent a Tisza, és nem a párt nélküliek aránya nőtt, hanem a Fidesz tudott profitálni a Tisza csökkenéséből. A Medián a közhangulatot is méri. Ez is változott valamelyest júliushoz képest. 63%-ról 60%-ra csökkent azok aránya, akik szerint jó irányba mennek a dolgok az országban, és 30%-ról 32%-ra nőtt, akik szerint rossz irányba. Május elején tetőzött a Tisza népszerűsége a Mediánnál. 61%-os volt a népszerűsége. De a Tisza kétharmados győzelméhez vezető áprilisi 53%-os népszerűséghez képest még a mostani 60%-os eredmény is jóval magasabb.
3: Kis visszaesés tehát a Tisza támogatottságában, ugyanekkora növekedés a Fidesznél, de jelent ez átrendeződést az erőviszonyokban? Itt van velünk a vonalban Hann Endre, a Medián közvélemény és piackutató intézet ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
3: Te mi olvasható?
9: Annyi mindent elmondtak, hogy nekem nem sok marad, de azért értem a kérdést.
3: De hogy nem értelmezni, tudni kell az adatokat.
9: Így van, köszönöm. Tehát átrendeződésről semmiképp sem beszélnék, hiszen inkább egy nagyon is stabil helyzetről van szó, amelyen belül van ez az apró változás, és hát a lényeg pontosan az, hogy ez nem változtat az alaphelyzeten. Mert tehát a Tisza pártnak az előnye az olyan magas, amire a korábbi közvéleménykutatásokban nem nagyon volt példa, tehát az elmúlt ciklusokban sem.
3: A választ...
9: Igen, hallgatom a kérdést.
3: A választás után még erős lehet ugye a győzteshez húzás, de ennek van még létjogosultsága ennyi hónap után, vagy már más játszik főszerepet?
9: Én azt gondolnám, hogy erről már nem érdemes beszélni, ez egy rövid távú jelenség, de hát persze most is megvan az a vonzerő, ami a győztes pártot, hogyha nem követ nagyon súlyos hibákat, vagy nem történik valami katasztrófa, akkor ez nem nagyon változhat. Az a lemorzsolódás, ami most megfigyelhető, ez szerintem egy inkább beszervezném egy természetes folyamatnak, egy természetes jelenségnek. Nem is csak egy győzteshez húzás figyelhető meg a választások után, és különösen az idei választás után, hanem az, hogy nagyon-nagyon nagy volt a lelkesedés. Gondoljon csak arra az ünneplésre, ami csak itt Budapesten a város különböző pontjai megtörtént, és ez azután is még elég tartósan fönnmaradt. Egy ilyen állapot nem lehet azért hosszú távon, tehát nem a hétköznapokon, már nem ez a jellemzője, a hétköznapok elhoznak az különböző konfliktusokat, különböző problémákat, és ezek, ha nem is jelentősen, de egy picit erodálják a kormánypártnak a támogatottságát.
3: A Tisza támogatottsága és Magyar Péter személyes népszerűsége szétvált, vagy még összetartozik?
9: Nem, ez teljesen összetartozik, és hát ne felejtsük el, hogy itt azért érdemes arról is beszélni, hogy van-e Magyarországon a parlamentben valódi ellenzék, vagy akár a parlamenten kívül. Jelenleg nem úgy néz ki, hogy komoly kihívással kellene szembenézni a Tisza pártnak. Tehát a meglévő konfliktusok azok is inkább egy ilyen nagyon kiegyensúlyozatlan helyzetet tükröznek, mert a parlamenten belül ugye nagyon kicsi az ellenzéki, a két ellenzéki frakció még együttvéve is. Érdemes azért megemlíteni a Mi Hazánkat is, amelyik viszont stabilizálta a helyzetét a parlamenten belül ezzel a 7-8%-kal. Viszont új szereplő egyáltalán nem tűnik föl, vagy hát úgy is mondhatnám, hogy a régi szereplők közül senki nem, egyik párt sem mutat olyan teljesítményt, vagy olyan támogatottságot, amivel komolyan számolni kellene. Néztük, hogy mi lehet ennek az oka, mert azért az, amit az előbb mondtam, hogy van egy ilyen természetes lemorsolódás, vagy ahogy a cikknek, a HVG-ben a cikk, amiket megcímeztük, hűlő eufória, szóval egy kicsit hűvösebb a politikai közhangulat. Valószínűleg szerepe van ebben annak, hogy Orbán Viktor egy nagyon hosszú
3: szabadságon
9: volt, igen, mondjuk úgy, hogy pihenés után most visszatért, és ezzel valamilyen kis reményt adhatott azoknak, akik nem tartósan ábrándultak ki a Fideszből.
3: Korábbi felmérésükben nézték azt, hogy minek nevezték, vagy minek neveznék ma az Orbán vezette 16 évet a választópolgárok. Volt itt maffia állam, önkényuralom, diktatúra, illiberális demokrácia. Van-e ezeknek a kifejezéseknek hatása a választói magatartásra?
9: Hát inkább azt mondanám, hogy a választóknak a hangulat változása az abban is nagyon erősen tetten érhető volt, ahogy ezeknek a fogalmaknak a használata átrendeződött. Itt a leglátványosabb különbség abban van, hogy most a választások után már egyértelműen többségbe kerültek a társadalom minden rétegében azok, akik ezt maffia államnak látták. Tehát ebben bizonyos felszabadultságot lehet érezni, hogy ma már sokkal többen használják, részben talán azért is, mert korábban tartottak attól, hogy ezt a kifejezést használják, de már a mondom többségé vált, és ez egy folyamatnak a betetőzése, mert éveken át ez azért folyamatosan erősödött. Én azt gondolom, hogy mivel a korrupció már talán az első számú támadáspontjává vált a mostani kormányzatnak.
3: És a kormány retorikájában is főszerepet játszik.
9: Így van. Mára ez lett az egyik legfontosabb téma, és a mindennapi vitáknak a tárgya, de a társadalomban azért kimutatható, hogy nagyon nagy az igény arra, hogy ezzel valamilyen módon leszámoljanak, és elszámoljanak, vagy valamilyen igazságtételre kerüljön sor. Tehát azt gondolom, hogy ez a folyamat folytatódni fog a közeljövőben.
3: Hann Endrének, a Medián ügyvezető igazgatójának köszönöm szépen.
23: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
3: 8:30 lesz 8 perc múlva. Miután az ügyészség kedden kezdeményezte Magyar Péter, Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését, Magyar Péter bejelentette, hogy el is törölni a mentelmi jogot a közvádas bűncselekmények esetében. Hogyan működik a mentelmi jog és mire szolgál, és valóban gyorsítaná-e az eltörlése az eljárásokat? Itt van a stúdióban Döbrentei Dániel, a TASZ jogásza. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
3: Nos, mire szolgál a mentelmi jog?
10: A mentelmi jog történelmileg kialakult jogintézmény. Alapvetően az a funkciója, hogy védje a parlamenti képviselőket attól, hogy a munkájukat politikailag motivált eszközökkel, büntető eljárásokkal akadályozzák. Nagyon félreértett jogintézmény, sokakat dühít, hogy ez létezik, mert azt hiszik, hogy ez a politikusokat a törvények fölé helyezi. Egyáltalán nem erről van viszont szó. Arról van szó, hogy kettő részre osztható a mentelmi jog. Az egyik az, ahol egy picit egyébként tényleg a törvények felett áll a politikus, amikor a parlamenti szavazás miatt nem lehet őt felelősségre vonni, tehát hogy milyen törvényről hogyan szavazott. A másik pedig, hogy mit mondott a parlamentben, tehát amikor ott van egy felfokozott vita, akkor ott nem lehet emiatt őt mondjuk rágalmazásért vagy becsületsértésért feljelenteni. Ez az, amit egyébként nem érintene a mostani módosítás, igen, ha jól értem. A másik oldal érdekesebb, az arról szól, hogy egy büntetőeljárást csak akkor lehet megindítani a politikus, a képviselő ellen, hogyha a parlament kiadta a mentelmi jogát az illetőnek. Ez azt jelenti, hogy egy gátat szabnak annak, hogy lehessen indítani olyan eljárásokat, ami politikailag motivált, és olyat is, ami egyébként egyáltalán nem az, tehát ez egy ideiglenes akadálya a büntetőeljárás megindításának, csak hogy a gyakorlat az az volt eddig, hogy amikor közvádas bűncselekményekről volt szó, akkor mindig kiadták a mentelmi, igen, jogot. Magánvádas esetben jellemzően nem, de erre is volt példa.
3: Ennek a fényében mekkora Magyar Péter bejelentésének a súlya?
10: Én nem jelenteném ki, hogy ez egy különösebb bejelentős változtatás lenne, hiszen ugye a közvádas bűncselekményekre korlátozná ezt. Ez egy eljárásgyorsítás eszköze lenne, aminek ugye a mostani politikai környezetben van egy olyan súlya, hogy valószínűleg a vagyonvisszaszerzési hivatal munkáját akarják ezzel megkönnyíteni, de ez egy feltételezés csak a részemről.
3: Ezt ígértek ilyen lépéseket.
10: Igen, és elképzelhető, hogy ez az. Én mégis óvatos lennék egyébként ezzel, mármint a mentelmi jognak a megszüntetésével, mert hogy azért arról van szó, hogy valami fajta védelem és gát a megválasztott politikusoknak nem miattuk, hanem a választói képviselete miatt jár. Azt se gondolom, hogy egyébként ez a megszüntetés, ez politikailag motivált eljárásokhoz vezetne. Ugyanakkor, hogyha megszüntetik a mentelmi jogot, azt olyan környezetben lehet megszüntetni, ahol például az ügyészség az örvend egy olyan társadalmi megbecsültségnek és közbizalomnak, hogy nem feltételezné róla senki, hogy politikai, igen, okokban indít eljárást. De rengeteg büntetőeljárási garanciát kellene még beépíteni. Itt a sorrendiség nagyon fontos. Nem állítom, hogy a mentelmi jog szükségszerű eleme egy demokráciának. Ezt a Velencei Bizottság sem állítja. Van erről elemzésük, állásfoglalásuk. Azt mondják, hogy nem kötelező eleme egy demokráciának, egy jól működő államban más garanciák, igen, is védhetik a politikusokat megalapozatlan büntetőeljárásoktól, de hát ezek a más garanciák jelenleg magyar jogrendszerben nincsenek.
3: Ha nem, akkor itt, ha megszűnik a mentelmi jog, akkor mi fogja garantálni, hogy megvédik a politikust a munkájában?
10: Hát egyelőre a bizalom, ami azt kell mondanom, hogy az intézményrendszer kapcsán viszonylag alacsony, tehát az ügyészségről, hogyha már beszéltem, akkor elég, ha arra utalok, hogy azért az elmúlt 16 évben nem lehet azt mondani, hogy nagyon magas szintű társadalmi megbecsülésnek örvendene ez az intézmény.
3: És a napokban is elég sok a vihar körül.
10: Így van, és hát azért azt látjuk, hogy persze büntetőeljárás az sok irányból indulhat, de hát mégiscsak az ügyészségnek van meghatározó szerepe, alapvetően ugye a vádmonopólium az náluk van, megint csak hangsúlyozva, hogy a közvádas bűncselekményekről beszélünk, magánvádas bűncselekmények esetében a módosítás az nem érinteni ezeket az ügyeket.
3: Említette azt, hogy valószínűleg gyorsítani akarják a eljárásokat, a büntetőeljárásokat, és mennyi idő, míg a mentelmi jogát egy képviselőnek kiadják, mennyit lehet ezzel spórolni?
10: Egy-két hétről beszélhetünk legfeljebb, tehát hogy azért ez egy eddig is viszonylag gyorsan végigfutó eljárás volt. Ha jól követtem az eseményeket, akkor ugye most a hét elején bejelentették, hogy több országgyűlési képviselőnek kikérik a mentelmi jogát, igen, és jövő hét hétfőn talán már szavaz is erről a parlament. Itt látszik, hogy eljárási oldalról ez nem egy jelentős, igen, időmegtakarítás. Ugyanakkor az egész jogintézménynek az átalakítása az szerintem most még idő előtti.
3: Tehát túllőtt a szimbolikával a miniszterelnök a valós célon vagy a nyereségen?
10: Még ezt is ki lehet jelenteni, hogy ez azért magában foglal egy népszerűségi szempontot, hogy így mondjam. Nem volt olyan kampány, ahol ne lett volna olyan párt vagy olyan politikus, aki ne ígérte volna meg, hogy a mentelmi jog rendszerét úgy-olyan megszünteti. Ez a mostani javaslat azért egy visszafogottabb változat abból a szempontból, hogy nem a teljes rendszert iktatnák ide, mégis hozzányúlna.
3: Elképzelhető-e az ad abszurdum, hogy egy eljárásban a parlamentbe mennek be az ügyészség munkatársai, és onnan viszik el a képviselőt, hiszen már a mentelmi joga nem védi, ha közvádas az ügy?
10: Hát elméletben igen, és ugye ez is egy olyan pillanat lenne, ahol nagyon megmutatkozna az eljárási garanciáknak a hiánya. Tehát amikor, játszunk el a gondolattal, hogy ez valóban megtörténik. Tegyük fel, hogy éppen zajlik egy parlamenti szavazás, vagy egy vita. Megjelennek az ügyészség részéről azok, akik mondjuk elő akarják állítani a képviselőt. Hát azért az egy finoman szólva erősen konfliktusos helyzet, hogyha azt látjuk, hogy egy megválasztott képviselő nem tudná ellátni azt a feladatát egy azonnali nyomozóhatósági beavatkozás miatt, ami miatt a választópolgárok őt a parlamentbe küldték. Gondoljunk bármit az adott politikusról, vagy az ő által képviselt gondolatokról. Itt arról van szó, hogy a mentelmi jog végül is nem őt védi, hanem, igen, azt a politikai közösséget, aki őt beküldte.
3: Megválasztotta. Döbrentei Dánielnek, a TASZ jogászának köszönöm szépen.
10: Köszönöm szépen.
23: Közlekedés.
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei.

0: Ében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Folytatódik az amerikai-kínai kereskedelmi fegyverszünet. Dél-Koreának adtak át két észak-koreai katonát. Kezdetben napsütésre, majd délutántól többfelé esőre számíthatunk. Jönnek a részletek. Meghosszabbítják az úgynevezett kereskedelmi fegyverszünetet Kína és az Egyesült Államok között. Január közepéig Washington nem emeli a kínai termékekre kiszabott büntetővámokat, Peking pedig folytatja a ritka földfém szállítást az Egyesült Államokba. A konfliktus alapja, hogy Peking a félvezetőkre és mesterséges intelligencia csipekre vonatkozó amerikai exportkorlátozásokat kifogásolja, Washington pedig azzal vádolja Kínát, hogy bizonyos nyersanyagok szállítását tudatosan visszatartja. Nemzetközi együttműködés sürgetnek a világ vezető mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatai. Az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén az OpenAI vezérigazgatója azt mondta, a rendszerek fejlődése olyan gyorsá válhat, hogy az emberek már képtelenek lesznek nyomon követni vagy beavatkozni. Az Anthropic vezetője szerint a mesterséges intelligencia rossz kezelés esetén akár az egész emberiségre is kockázatot jelenthet, és globális szabályokat szorgalmazott. Választásokat ígér Venezuelában a dél-amerikai ország ügyvezető elnöke. Delcy Rodríguez az ENSZ közgyűlésén demokratikus átalakulásról, az ellenzékkel való egyeztetésről beszélt, de a voksolás lehetséges időpontjáról nem volt szó. Venezuelában januárban kezdődtek a változások, amikor az amerikai hadsereg eltávolította Nicolás Maduro államfőt a hatalomból. A korrupció ellenes és jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte Ukrajna további EU-s támogatását az ENSZ ülésén az Európai Bizottság vezetője. Ursula von der Leyen ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akiket az oroszországi Kurszki régióban fogtak el. Volodymyr Zelenszky elmondta, hogy a katonákat még tavaly januárban elsőként ejtették fogjul, miután Észak-Korea csapatokat küldött Oroszország támogatására. Az ukrán elnök közölte, a katonákat készek lettek volna Fennyennak átadni ukrán hadifoglyokért cserébe, de sajtóhírek szerint a két katona jelezte, hogy Dél-Koreába szeretne menni. Végül az időjárásról. Délelőtt még többnyire napos időnk lesz, majd délután többfelé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható. Kedves hallgatóink, 8 órakor krónikával várjuk Önöket.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
4: 8:04, 60-tó Erika vagyok. A héten gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, a jegybank korábbi elnökét egy hivatali visszaélési ügyben. Összesen 7 személyt hallgattak ki, és házkutatásokat is tartottak. A fővárosi főügyészség közleményében azt írta, a megalapozott gyanú lényege szerint a Magyar Nemzeti Bank bankfelügyeleti központjához tartozó főosztályokat irányító egyes személyek 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatban, vállalatú magyar bankra. Ez a felügyeleti nyomásgyakorlás azt célozta, és el is érte azt, hogy az osztrák anyavállalat egyik felügyelő bizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Az úgynevezett Erste ügyről van szó ebben az ügyben.

0: pedig Simor András, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a főszereplő, aki itt van velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Matolcsi azt állította a gyanúban szereplő állításokról, hogy mese is, hogy ez az ő elnöksége alatt nem történhetett meg, de ön már tavasszal említette ezt az esetet, és ezután született a feljelentés az MNB mostani vezetése részéről. Hogyan értékeli a tavasz óta történteket?
1: Hát tulajdonképpen örülök neki, hogy idáig eljutott az ügy, hogy gyanúsítotti meghallgatások vannak. Persze örültem volna, ha ez gyorsabban történik, mert azt gondolom, hogy ez egy viszonylag szimpla, egyszerű ügy, és ha szimpla, egyszerű ügyek azok sok hónapig tartanak, akkor el lehet képzelni, hogy hány évig tartanak az ennél sokkal komplikáltabb ügyek. Tehát örültem volna, ha gyorsabban megy, de végül is idáig eljutottunk. Lássuk, hogy mire ezután.
0: Korábbi MNB vezetőként rálátása van arra, hogy Matolcsi György azt mondja, hogy ő nem volt jelen ezeken az eseményeken. Akkor milyen felelősség terheli a jegybank elnökét ilyen esetben?
1: Hát nyilván az kérdés, hogy volt-e és milyen szerepe volt neki ebbe az ügybe. Önmagában az, hogy a rendőrség őt gyanúsítottként kihallgatta, az számomra azt jelenti, hogy valami bizonyíték van a rendőrség kezébe, hogy ő ennek az ügynek a részese. Hogy pontosan hogyan, azt én nem tudom megmondani, az biztos, hogy mondjam, nem áll távol Matolcsi jellemétől, hogy egy ilyen ügyben belekeveredjen. Én emlékszem arra, hogy egy ismerősöm, mert hívta Matolcsi magához dolgozni sok évvel ezelőtt, és az ismerősöm azt mondta, hogy ne ragudjon, nem megy, mert neki jó állása van, és ezzel elbúcsúztak egymástól. Majd pár évvel később az én ismerősöm állást keresett, és egy bankhoz föl is akarták venni, míg nem a Matolcsi erről tudomást szerzett, és fölhívta a bank vezetőjét, és közölte, hogy ennek az embernek már pedig az én ismerősömnek semmilyen körülmények között ne adjon munkát.
0: Akkor van egy másik ügy is, de az ön ügye
1: azért ez más, bennem. Szerintem ez más, de jellegéből, jellemileg ez egy ugyanaz a történet. Ő egy bosszúálló típus, és egy rendkívül hiú ember, aki nem bírja elviselni, hogyha neki ellent mondanak, amíg ő hatalmi pozícióban van. Tehát nem meglepő, hogyha ő ebbe az ügybe valamilyen módon belekeveredett volna.
0: Nem csak ez az egy ügy van az MNB körül, ugye az alapítványok ügyében már zajlik nyomozás, és az elmúlt években történtek az MNB-nél ez személyi, vagy intézményi, vagy rendszer szintű problémák voltak ezek. Mit gondol?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően személyi probléma. Tehát az MNB-ről szóló törvény, az MNB-nek a szabályozása, a szervezete, az minden tekintetben megfelelő, és megfelel az európai normáknak. De bármilyen szabályt lehet alkotni, ha olyan embert nevezünk ki ennek az intézménynek a vezetésére, aki nem a megfelelő módon üzemelteti ezt az intézményt, akkor a dolog az nem működik.
0: Kicsit hagyjuk el most már a jegybank személyeit, de azért a feladatát ne. Mit gondol azokról a bejelentésekről, amelyeket Varga Mihály tett a napokban az euró bevezetésének jövőbeni terveihez igazodó monetáris elgondolások, lépésekről? Van-e realitása az euró közeljövőbeni bevezetésének?
1: Az egy olyan dolog, hogyha most azt mondják nekem, hogy 15 kilót le kéne fogynom, akkor meg lehet kérdezni, hogy van ennek realitása, erre azt tudom mondani, hogy az elhatározás kérdése.
0: Tehát
1: ugyanez igaz az euró bevezetésére is. Én azt gondolom, hogyha be akarjuk vezetni, és ennek az én megítélésem szerint több a haszna, mint a kára, akkor egy ilyen lépésre, ami többek között Varga Mihály és kollégái elhatároztak, hogy csökkentsék az inflációs célt 3%-ról 2,5%-ra, majd gondolom pár év múlva 2%-ra, az egy szükséges előfeltétel, egy szükséges lépés a jó irányba.
0: Milyen egyéb lépésekre van még ehhez szükség?
1: Hát a legnagyobb feladat a költségvetés rendbehozatala. amivel Magyarország, hát szokták mondani ezt a fiskális alkoholizmust, ugye, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindig sokkal többet akarunk költeni, mint ami pénzünk van, és állandóan nagyobb és nagyobb adósságokba verjük magunkat. Ezzel az ország szerintem legalább 50 év óta küszködik, és ez időről időre mindig válságba sodorta az országot. Én arra emlékszem, hogy 1981-ben fiatal bankárként attól féltem, hogy csődbe megyünk, mert akkor az volt a probléma, aztán ugyanez 94-be, aztán ugyanez 2008-ba, aztán 2011-12-be.
0: Mi magyarázza ezt a ciklikusságot, a körforgást?
1: Valahogy ki kéne lépni ebből a fiskális alkoholizmusból, és hozzá kéne szokni ahhoz, amit egyébként minden magyar család tud, hogy annyit lehet elkölteni, amennyi pénzünk van. Persze lehet adósságot fölvenni, de azt korlátok között, de ezt a határt Magyarország túllépte. Tehát már az adósságot, amit föl lehet venni, azt fölvettünk. Nincs több.
0: Többféle forrásból is.
1: Többféle forrásból, most már csak annyit szabadna költeni, amennyi bevételünk van.
0: Csak hogy egy új kormány van, amelyiknek vannak ígéretei, és ezek mind pénzbe kerülnek. Hogyan lehet akkor megvalósítani ezt?
1: Pontosan erről van szó. Ez az a nagy felelősség, amivel ez a kormány szembesül. Én azt gondolom, lehet továbbra azt az utat járni, amit Magyarország eddig járt, és a következő nagy válságnál megint mi leszünk az elsők, akiket jó pofon vágnak. Ugye lehet azt mondani, hogy ja, hát Amerikának is nagyobb az adóssága a gazdaságához képest, mint Magyarországnak a saját gazdaságához képest, de hát Amerikát ne hasonlítsuk Magyarországhoz. Én, amikor kisgyerek voltam, a nagyapám mindig azt mondta, azt a mondást mondta nekem latinul, hogy quod licet jovi, non licet bovi. Ami azt jelenti magyarul, hogy amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek. Magyarország egy kis ország, mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy akkora adósságokat halmozzunk föl, mint a világ legnagyobb hatalma, mert a mi kötvénypiacunk az nem egy olyan attraktív befektetési tér, mint az amerikai kötvénypiac.
0: Vállalja vajon a kormány az ezzel járó népszerűtlenséget? Mert akkor itt valamiféle megszorításra szükség lesz, valamilyen megtakarítást valahonnan el kell érni.
1: Én a megszorítás szót itt nem használnám, de hogy megtakarításokra szükség van, az egészen biztos. De hát sokféle módon lehet megtakarítani, ami nem okvetlenül megszorítás a lakosság széles rétegei számára.
0: Mondanom néhány ötletet.
1: De például, hogyha közbeszerzések összegét visszavágjuk, vagy amit kiírunk közbeszerzést, az 10%-kal alacsonyabb áron vásároljuk meg, vagy hogyha a közszférában dolgozók létszáma az mondjuk 10%-kal alacsonyabb, vagy 20%-kal alacsonyabb, mint az előző kormány alatt, akkor ez a lakosság széles rétegei számára nem megszorítás, de ugyanakkor megtakarítás. És akkor most csak néhány példát említettem, de mondhatnám azt is, hogy nem kell olyan sok ingyen költségvetési támogatást adni a gazdálkodó szervezeteknek.
0: Például kinek?
1: Például általában a gazdaságban működő cégeknek. A cégeknek az a dolguk, hogy a saját eszükkel, eszközeikkel, lehetőségeikkel a piaci körülmények között sikeressé váljanak.
0: Nem pedig
1: az a dolguk, hogy az államtól várjanak folyamatosan ingyen hitelt, vissza nem térítendő támogatást, stb. A piacról kell megélniük.
0: Ugye a nemzeti együttműködés rendszerében nagyon bonyolultan épültek fel ezek a politikai tulajdonok, ezekről tegnap beszélgettünk a kulcskérdésekben, és ezeknek az állammal összefüggő pénzügyi manőverei, ezeket említi most, hogy nem kellene mindenkinek támogatást adni ingyen, nem kellene ingyen hitelt adni azért, hogy megvásárolja az államtól magántulajdonba azt, amit aztán majd esetleg, mikor már nem nyereséges, visszavásárolt tőle az állam. De visszatérve a kormány feladatára, meg magára a kormányra, hívták önt a kormányba?
1: Nem.
0: És nem is menne?
1: Nem. Én őszintén szóval én dolgoztam a magánszektorba, én dolgoztam úgynevezett állami szférában. Én a magánszektorban mindig sokkal jobban éreztem magam, mint az állami szférában. Jobban illik a karakteremhez, habitusomhoz, de hát egyébként is én most már évek óta nyugdíjas vagyok, úgyhogy ez nem merül fel ez a lehetőség?
0: A másik kérdésem, ami ugyanígy magyaráz a nyugdíjas lét, akkor MNB elnöknek sem benne már?
1: Nem, nem, semmiképpen.
0: Simor Andrásnak köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: 3.48 van. Rómába utazott Magyar Péter miniszterelnök, mert ma délelőtt a Vatikánban magán audiencián fogadja őt 14. Leó pápa. A várható programról Sárközi Júlia küldött összefoglalót Rómából.
3: Magyarország miniszterelnöke vatikáni látogatása a Szentpéter Bazilikában kezdődik, de a magyar kereszténységhez és a magyar történelemhez kötődő helyszínen. Az előzetes program szerint Magyar Péter az úgynevezett imádságkapun lép be a bazilikába, azon a bronzkapun, amelyet az állam és kormányfőknek tartanak fenn. Nincsen onnan messze a magyarok nagyasszonyáról elnevezett kápolna, hol Eredics Gergő érseki titkár és Zsódi Viktor piarista tartományfőnök mutat be misét. A magyar kápolna a bazilika altemplomában, Péter apostol és a pápák sírjai közelében található. A lengyel pápa II. János Pál avatta fel 1980. októberében, a Szent István alapította egykori magyar zarándokház örökségeként. A kápolnát magyar művészek alkotásai díszítik magyar szentek domborműveivel, és Szent István szobra is ott áll kezében a szent jobbal. Magyar Péter megkoszorúzza a szobrot. A következő állomás az apostoli paloták belső udvarán lesz, hol Peter Rajics érsek, a pápai ház prefektusa köszönti a miniszterelnököt, valamint azok a pápai udvari méltóságok, egykor nevesek, akik Magyar Pétert és delegációját egészen a pápai könyvtárszobáig kísérik, amelynek ajtajában szokás szerint az egyházfő személyesen várja vendégét. A beszélgetés 4 szem között zajlik, és sajnos a pandémia éve óta a sajtó a találkozás első perceiben sem lehet jelen, pedig jó volt hallani, milyen nyelven és hogyan köszönti a pápa a vendégeit. A magán audienciáról a miniszterelnök a Szentszéki államtitkárságra megy tovább, hol a vatikáni külügyminiszterként ismert Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint a Szentszéknél a magyar ügyekért is felelős Fábio Salerno atyával egyeztet. A magyar delegációban részt vesz Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Velkei György a külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Ceti István egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkár. A Szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíboros azért nem lesz jelen, mivel New Yorkban az ENSZ közgyűlésén vesz részt.
0: Legutóbb tavaly októberben fogadta a magyar kormányfőt a pápa, akkor még persze Orbán Viktort. Milyen jelentőséggel bír egy vatikáni találkozó? Erről is kérdezem Hoványi Márton teológust. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok a Kossuth Rádió hallgatóinak és önnek is!
0: Mit jelent az, hogy a pápa fogadja a magyar miniszterelnököt?
4: Tulajdonképpen ez egy formális találkozás, ugye magán audiencián, magán kihallgatáson, így fordítanak magyarra, mindenki bejelentkezhet, aki államfőként vagy az állam kiemelt vezetőjeként szeretne a pápával találkozni, és ezeket formalitás jegyében a diplomácia megfelelő szabályai szerint Vatikán államnak az államfője, tehát a római pápa mind-mind fogadja is. Úgyhogy jelentősége ilyen szempontból diplomáciai, mint egy első találkozások egyikeként fogadja Magyarország legfontosabb vezetőinek az egyikét, és ebben a találkozásban végső soron egy ilyen kölcsönös üdvözlése történik meg egymásnak.
0: Milyen kérdések kerülnek ilyenkor szóba? Előre egyeztetett diplomáciai vonalon egyeztetett kérdések, vagy valami más?
4: Ez tulajdonképpen a két vezetőnek az álláspontjától függ. Hogyha nincs kiemelten különlegesen fontos téma, akkor igazából ez tényleg formalitás és diplomáciai kapcsolatfelvétel, de ilyenkor szokott elhangozni az, hogy ha valamely vezető szeretné meghívni a pápát a saját országába, akkor erre általában ilyenkor kerül sor. Ilyenkor történik meg az is, hogyha van olyan közös külpolitikai cél, amely mellett ki akarnak állni, például a béke, vagy valamilyen álláspontot kialakítani, ezek mind-mind ilyenkor kerülhetnek elő.
0: Hoványi Márton teológusnak köszönöm szépen.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
0: 3:48 múlt 4 perccel. A 2010-es évek uniós fejlesztési forrásainak elosztásában a helyi rászorultság mellett a politikai érdekérvényesítésnek és az országgyűlési képviselők befolyásának is jelentős szerep jutott. A támogatások gyakran az eleve erősebb gazdasági hátterű térségekbe áramlottak, miközben számos beruházás nem érte el a valódi felzárkózási célját. Hegedűs Katalin összeállítása.
5: A Telex cikke szerint a 2010-es években az országgyűlési képviselők komoly befolyással bírtak az uniós fejlesztési pénzek elosztására. A kutatások azt mutatják, hogy a Széchenyi 20-20 ciklusban nem csak a saját választókerületükbe áramló forrásokért lobbizhattak, hanem abba is beleszólhattak, hogy az egyes települések mire kapjanak támogatást. A politikai befolyás mértéke persze változó volt. A pénzek sorsát az önkormányzatok szakmai felkészültsége és érdekérvényesítő képessége is nagyban alakította. A lap megállapítása szerint önmagában a rászorultság mértéke sem magyarázza meg teljes egészében, mennyi uniós forrás jutott egy-egy térségbe. Bár a szegénység számított, mellette olyan tényezők is döntő szerepet játszottak, mint a helyi pályázati és intézményi háttér, a munkaerőpiac szerkezete, vagy éppen a politikai érdekérvényesítés. Ezzel szemben az Európai Szociális Alap, amely az uniós kohéziós politika társadalmi felzárkózást célzó pilléreként a foglalkoztatás bővítését, a hátrányok csökkentését, valamint az oktatást és a készségfejlesztést támogatja, olyan terület, ahol magától értetődő elvárás lenne, hogy a források elosztásakor elsősorban a helyi társadalmi gazdasági rászorultság szempontjai érvényesüljenek.
6: Nem egyértelmű magyarázó tényező a politikai érdekérvényesítés, de azért mégiscsak volt ennek jelentősége és szerepe például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, vagy Békésben és Nógrádban, és itt pedig lehetett azt is látni ezzel párhuzamosan, hogy a népesség megtartó képesség sem volt erős.
5: Mondta műsorunknak Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A szakértő rámutatott egy egyértelmű tendenciára a források elosztásában. A legtöbb támogatás azokba a térségekbe áramlott, amelyek már eleve erősebb gazdasági háttérrel, valamint felkészült pályázati és intézményi rendszerrel rendelkeztek. Kiemelte, hogy a sikerhez az is nagyban hozzájárult, ha ezek a körzetek jól illeszkedtek a hazai fejlesztési célokhoz, ráadásul a megfelelő politikai szándék és érdekérvényesítő erő is a hátuk mögött állt.
6: De hogyha a legutóbbi kutatásokat nézzük, akkor látjuk azt, hogy a rászorultság, illetve a támogatás intenzitás között volt kapcsolat, de ez jellemzően nem volt egy erős kapcsolat, közepes vagy inkább gyenge kapcsolat volt. A gazdasági szerkezetet is nyilván meg lehet említeni. Egyébként ott könnyebb termelékenység növelő beruházást végrehajtani, ahol már van vállalkozói bázis, képzett munkaerő, infrastruktúra és működő intézményi hálózat, ahol nincs ilyen, ott nyilván egészen nehéz. És hát az is egy lényeges szempont, hogy az adott térség mennyire tudott beilleszkedni az országos és megyei fejlesztési politikába vagy prioritásokba, mert hogyha jól kapcsolódott, akkor értelemszerűen komoly előrelépést lehetett elérni, hogyha nem, akkor természetesen szerényet.
5: Bár Borsod vármegye bőséges forrásokhoz jutott, a szakértő utalt arra, hogy ezek nem tudták megállítani az elvándorlást. Ennek következtében a magyarországi területi fejlettségbeli különbségek sem enyhültek, sőt, inkább konzerválódtak. Hozzátette azt is, hogy számos olyan beruházás valósult meg, amelyek nem tudták beindítani a gazdasági növekedést, vagy éppen a tényleges felzárkózást előtérbe helyezni.
6: Ilyen volt például, meg lehet említeni Tyúkot példáját, hogy 2015-ben épültek kilátók több forrásból, ilyen volt továbbá például a 60-i kerékváros kalandpark. Itt lehet megemlíteni azt, hogy 2015 környékén 140 millió forint uniós pénzből épült, és a működés során közölt adatok szerint hát nem sokan használták, később ezt be is zárták és el is bontották. Érdemes hozzátenni, hogy máshol is előfordulnak ilyen esetek. Ezt a fehér elefánt fogalmát is azért ismeri elég jól a szakirodalom.
5: Pásztor Szabolcs szerint a támogatások önmagukban kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy megállítsák a lakosság elvándorlását. Mint fogalmazott, a gazdaság nagyobb erői, például a tőkebefektetések és a nagyvárosok vonzereje továbbra is a fejlettebb központok felé terelik az erőforrásokat.
0: 8 óra lesz 7 perc múlva. Több éves vita zárulhat le a tiszás képviselők kezdeményezése nyomán. A parlamenti honlapon elérhető már a javaslat, amely már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Az ügyben évek óta zajlik vita a politikusok, szakszervezetek és kereskedelmi dolgozók között. A Fidesz-KDNP képviselői 7-szer szavazták le a javaslatot a parlamenti bizottságban 2010 óta, azzal az indokkal, hogy káros hatással lenne a gazdaság. Illés Annan és Brieska Dániel összefoglalója.
7: Több százezer embert érint, ez egy nagyon fontos és nagyon komoly intézkedés.
8: Fogalmazott az Egyenlő.hu szakszervezet elnöke. Bubenkó Csaba emlékeztetett, az előző kormány több alkalommal is elzárkózott attól, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. Sanda Tamás az egykori innovációs tárca államtitkára 2023-ban például azt mondta, a munkaszüneti napok számának növelése gyengíteni a versenyképességet és GDP kiesést okozna, valamint érzékenyen érinteni a nemzetgazdaság teljesítményét és a költségvetés bevételeit is. Bubenkó Csaba hozzátette, adataik alapján a december 24-i munkaszüneti napnak széles körű támogatottsága van.
7: Az általunk végzett felmérések alapján a munkavállalók esetében az egyértelmű, hiszen ezt mindenki támogatja. Ha a kereskedelmi szempontból nézem, azzal kapcsolatban is készítettünk felmérést, és a társadalom ebben a kérdésben nagyon nyitott volt és nagyon támogató volt, és lehet érezni azt, hogy van egyfajta társadalmi szolidaritás ennek a dolgoknak, hiszen például a kereskedelmi szempontból tekintjük, nem volt az a jellemző, hogy ellenállás lett volna ebben a kérdésben, hogyha mondjuk összevettek egy másik ügyet, például a vasárnapi zárvatartást, akkor ott az érezhető volt, hogy a társadalomnak van egy olyan igénye, hogy legyenek nyitva az üzletek vasárnap. Ebben a kérdéskörben viszont egy óriási széleskörű társadalmi támogatottsága volt.
8: Magyar Péter kormányfő tavaly évvégén azt ígérte, hogy amennyiben kormányra kerülnek, 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítják december 24-ét. Korábban a Jobbik nyújtott be hasonló javaslatot népszavazási kezdeményezésként, azonban a kúria elutasította. A kezdeményezést később átengedték, ugyanakkor népszavazás nem lett belőle, pedig több szervezet is csatlakozott. A mostani tiszás javaslatra Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke is reagált.
9: Bízunk abban, hogy nem csak néhány tiszás képviselő, hanem majd a Tisza frakció is meg fogja szavazni ezt a javaslatot, ami a munkástanácsoktól indult, a KDNP és képviselői felkarolták egy önálló indítványt benyújtva az országgyűlésnek, és most ezzel a Tisza párt képviselői is egyetértenek akkor, amikor benyújtják az egyébként nagyon-nagyon hasonló ugyanarra a témára szóló javaslatukat.
8: A mostani előterjesztés szerint egyes üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének egyebek mellett a vendéglátóhelyek, a virág és édesség üzletek, valamint a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok.
10: Nagyon komoly erővel kell majd erre készülni, mert 3 egymást követő nap lesz munkaszüneti nap.
8: Erről már a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára beszélt. Neubauer Katalin szerint a kereskedelmi vállalkozásokat különösen nagy kihívás elé fogja állítani a 3 egymást követő munkaszüneti nap, fel kell készülni a változásokra.
10: Ugye a karácsonyi forgalmat azt méltó módon a legjobb minőségben szeretnénk mindig bonyolítani, de a friss áruk tekintetében, a romlandó élelmiszerek tekintetében azért ez egy komoly szervezést igényel majd. Ugye december 24-e hagyományosan az utolsó legnagyobb roham volt az élelmiszerüzletekben, ez egy nappal korábbra tolódik majd. Biztosan egy nagyon jó tervezés, egy nagyon jó szervezés és egy nagyon jó kommunikáció kell majd a vásárlók irányába, illetve az áruházak szempontjából, hogy ténylegesen a legfontosabb, amit mi mindig vallunk, hogy a legszínesebb és legszélesebb, legjobb minőségű kínálat a családok rendelkezésére álljon a karácsony szent ünnepén. Biztosak vagyunk abban, hogy amit karácsonyra a lakosság meg szeretne vásárolni, azt meg is fogja tenni.
8: Itthon jelenleg idén összesen 13 munkaszüneti nap van, ebből 11-esig hétköznapra. A törvény a kihirdetést követő napon lépne hatályba, így amennyiben a következő hetekben sikerül döntésre jutni, akár már az idei december 24-e is munkaszüneti nappá válhat. Európa több államában is hivatalos munkaszüneti nap december 24-e, egyebek mellett Szlovákiában, Bulgáriában, Cipruson és Norvégiában is. Lengyelországban pedig tavaly vezették be az intézkedést.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Budapesten a 107,8 MHz-en.
13: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
13: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: 8 óra van, már is következik a krónika.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
14: Jó reggelt kívánunk, Fehérvári Petra vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
15: Hétfőn dönthetnek Magyar Péter kormányfő, valamint Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogáról.
14: Nincs jelentős átrendeződés a politikai erőviszonyokban, mondta a Medián ügyvezetője a Felkelőben.
15: Folytatódik a kora őszi idő sok napsütéssel.
14: Következnek a részletek. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfőn délelőtt, hogy azonnal dönthessen a kormányfő, valamint Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán.
15: Hétfőn reggel ülözte a mentelmi bizottság is, amely tegnap megkapta a legfőbb ügyész beadványát a miniszterelnök és a két ellenzéki képviselő ügyében. Magyar Péter ellen a 2 éve Dunába dobott telefonügyében feltételezett lopás gyanújával, Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen a Volánbusz ügyben hivatali vesztegetés, míg a fideszes Hankó Balázs ellen az NKA ügyben hűtlenkezelés gyanújával nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát.
14: Újabb 4,2 milliárd euró válhat elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar reformokat. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt.
15: A lépéssel közelebb kerültünk ahhoz is, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, most az elmúlt hónapokban hozott változtatásokat vizsgálták, és a döntést még a tagállami kormányoknak is jóvá kell hagyniuk.
16: Értékeltük a magyar kormány által tett erőfeszítéseket több területen, például olyan ügyekben, mint az integritási hatóság, ahol a magyar fél jelentősen megerősítette az intézmény jogkörét, szigorú vagyonnyilatkozati rendszert is bevezettek, rendezték a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi problémákat, és megkezdték ezek kivezetését, de olyan intézkedések is lettek, amelyek például a közbeszerzésekre vonatkoznak, tehát értékelésünk szerint a magyar kormány átláthatóbbá tette a közbeszerzéseket és a közpénzek felhasználását.
14: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
15: Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Hozzátette, hogy a forrás segítségével elkezdődhet egyes hévvonalak felújítása, az M3-as metró meghosszabbítása és több vasútvonal korszerűsítése.
14: Matolcsi György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében és köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
15: A jegybank korábbi elnöke annak kapcsán beszélt erről, hogy kedden gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre a Nemzeti Nyomozóiroda az MNB-hez köthető hivatali visszaélés miatt indult büntető ügyben. A gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra, hogy Simor András, a pénzintézet felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Simor András a felkelőben jelezte, előrelépésnek tartja, hogy az ügyben meghallgatások kezdődtek.
1: Az kérdés, hogy volt-e és milyen szerepe volt neki ebbe az ügybe. Önmagában az, hogy a rendőrség őt gyanúsítottként kihallgatta, az számomra azt jelenti, hogy valami bizonyíték van a rendőrség kezébe, hogy ő ennek az ügynek a részese. Hogy pontosan hogyan, azt én nem tudom megmondani. Az biztos, hogy nem áll távol Matolcsi jellemétől, hogy egy ilyen ügyben belekeveredjen.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
14: Év végére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival. Emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot is kidolgoznak. A tárcavezető szerint az új alaptantervet csak előkészítés és kipróbálás után vezetik be, az oktatási rendszer átalakításáról pedig széleskörű szakmai egyeztetést folytatnak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. A Tisza párt támogatottsága némileg visszaesett, míg a Fideszé valamelyest nőtt szeptember közepére, derül ki a Medián felméréséből. A közvéleménykutató ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádió felkelő című műsorában azt mondta, érdemben nem változtak a politikai erőviszonyok. A kormánypárt előnye továbbra is olyan mértékű, amire a korábbi közvéleménykutatásokban nem volt példa. Hannendre hozzátette, a Fidesz erősödésében vélhetően Orbán Viktor aktív a politikai szerepvállalása is közrejátszik. Hangsúlyozta, a Tiszának egyelőre nem kell komoly kihívóval szembenéznie.
17: A meglévő konfliktusok azok is inkább egy ilyen nagyon kiegyensúlyozatlan helyzetet tükröznek, mert a parlamenten belül ugye nagyon kicsi a két ellenzéki frakció még együtt véve is. Érdemes azért megemlíteni a Mi Hazánkat is, amelyik viszont stabilizálta a helyzetét a parlamenten belül ezzel a 7-8%-kal. Viszont új szereplő egyáltalán nem tűnik föl, vagy hát úgy is mondhatnám, hogy a régi szereplők közül egyik párt sem mutat olyan teljesítményt, vagy olyan támogatottságot, amivel komolyan számolni kellene.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
14: Magán audiencián fogadja a pápa délelőtt Magyar Pétert. A miniszterelnök külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szentszék diplomatáival.
15: A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának, köztük 12. Pius pápa rádió beszédének leíratát, amelyben 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett.
14: December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzletek egész nap zárva tartanának, de továbbra is nyitva lehetnének a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, valamint a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok.
15: A javaslat már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A KDNP győzelemként értékelte a kormánypárti javaslatot. Latorcé Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, örülnek annak, hogy a Tisza is belátta, hogy ez a nap akkor igazán ünnep, ha a családok együtt lehetnek.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
18: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét, és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináliába a szófiai Ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Kuhta Vladislava is bejutott a legjobb négy közé a nők 57 kg-os súlycsoportjában, a 75 kg-os Akilov Filip viszont kikapott a negyeddöntőben. Szira Zsófia az elődöntőben kapott ki, így bronzérmes a női plusz 80 kg-os súlycsoportban. A DVTK a szerb Svena Zvezda, míg a Sopron a litván Vilnius ellen harcolhatja ki a női kosárlabda Euroliga főtáblájára jutást. Az Euroligába kerülésről egy összecsapás dönt, amelyet mindkét magyar csapat jövő szerdán 18 órától hazai pályán játszhat. Az angol Jared Gillett vezeti a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna elleni mérkőzését. A Nemzetek Ligája B-ligájának második csoportjában rendezendő találkozót a budapesti Puskás arénában játsszák pénteken 20 óra 45 perctől. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
2: Közlekedés.
15: Az Útinform információi szerint baleset történt a 3-as főúton Miskolc belterületén a Király utcában, a Vörösmarty Mihály utca körforgalmánál. Az érintett szakaszon a Sajó-Szentpéter felé vezető oldalon a belső sávot lezárták.
2: Időjárás.
15: Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután többfelé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
14: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy 4,2 milliárd euró felszabadítását javasolja az Európai Bizottság Magyarország számára.
15: Négy szemközti magánaudiencián fogadja ma Magyar Péter miniszterelnököt a pápa.
14: Már idén munkaszüneti nap lehet, december 24-e. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor, krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
13: Műsorajánló.
2: Szóda.
19: A pesti humor, az operett és a kabaré, vagyis a könnyű műfajt hozza magával a stúdióba a Szóda vendége, László Ferenc zenetudós. A Traviata Szegeden és Bősze Ádám Kotta Antikváriuma Bécsben.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
13: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
0: 8:45 lesz, 4 perc múlva. Jó reggelt kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok. Ötszörös bajnokok ligája győztes, világbajnok, 2014-ben a világ legjobb női kézilabdázója. Tegnap ünnepelte 40. születésnapját Eduarda Amorim, aki 12 éven keresztül erősítette a Győrt. A Sportextrában Amorim magyarországi beilleszkedéséről és az ikonikus 2017-es BL döntőről hallhatják Cserj és Bendegúz összeállítását.
20: Amorim, gól! Gól! Gól! Amorim emelkedik, gól! Gyönyörűen a bal felsőbe, ami a jobb felső. A kapus a balra számított. Hú, Amorim mekkora gólt lőtt.
21: Eduard Amorim, becenevén Dudá, ma ünnepli 40. születésnapját. A Győr világklasszis kézilabdázója volt 2009 és 2021 között, ez alatt 10 bajnoki címet és 5 bajnokok ligáját nyert, Brazíliával világbajnok, és megjárta a 2008-as és 2012-es olimpiát. 2014-ben a világ legjobb kézilabdázójának választották. Amorim egy dél-brazíliai városban, Blumenau-ban született. Kézilabda pályafutása 11 évesen kezdődött a nővére hatására, akivel egyébként később csapattársak is voltak Skopjében, és már 16 évesen a brazil első osztályt erősítette. Az európai kaland 2006-ban kezdődött, amikor februárban az észak-macedónai Kometás Skopje szerződtette 20 évesen. 2008-ban a brazil válogatott tagjaként 9. lett a pekingi olimpián. Klubcsapatával 2006 és 2009 között 4-szer nyert bajnokságot, majd csapata csődbe került, Amorim így Magyarországra a Győrbe igazolt. Hallgassuk meg Pálinger Katalint, ő hogyan emlékszik a találkozásra.
22: Azt gondolom, hogy barátnők is lettünk itt a kézilabdának köszönhetően. Amikor megérkezett tulajdonképpen, akkor egy nagyon kedves, mosolygó személyiség volt már akkor is, és talán nem titok, és ezt több helyen megemlítette, hogy én voltam az, aki akkor a csapatban viszonylag jól beszéltem angolul már, és akkor én segítettem neki nagyon sok mindenben, úgyhogy napi szinten sok mindent megmutattam neki, és hát egy nagyon pozitív személyiség volt, és egy nagyon-nagyon jó hatással volt a csapatra minden tekintetben, ezen felül pedig nem csak egy remek embert ismertem meg, hanem tényleg egy nagyon-nagyon profi kézilabdászót, akinek azt gondolom, hogy a pályafutás alatt végig kiemelkedő volt a hozzáállása és a profizmusa is, hát az eredmény listáját tükrözi is.
21: Eduard Amorim a Győrrel 5-ször nyert Bajnokok Ligáját, közülük számára a 2017-es Vardar Skopje elleni mérkőzés a legikonikusabb, amely így kezdődött.
20: Felrobban az aréna, másfél perc után vezet a Győr 1-0 Amorim bombagóljával, de most támad a Vardar Skopje.
21: A mérkőzés végig kiélezett volt, aztán a második félidő vége felé haladva rémálomba illő jelenet zajlott le. Eduard Amorim ujja egy vetődésnél kiugrott, majd rögtön visszarakta a helyére. Mint utólag kiderült, az ujja eltört, ilyen sérüléssel sokan játszani sem tudnának, Duda esetében viszont még játék megszakítás sem történt. Aztán ő maga lett a mérkőzés hőse 20-19-nél.
20: Hú, most mindenki feláll, de mi más tehetnek? Görbit és Bódi a két szélen, Rokka falban, Amorim, Offedál és Grót. Ja, és mivel gól volt és időkérés, középkezdés, hogy ezzel is teljen az idő. Lekics, Penezic, Lazovic a középső védő hármas. Menni kell a falra, mielőbb. Offedál, testsel, Amorim, gól!
3: Gól!
20: Gól!
3: De még van 10 másodperc, figyeljünk meg!
20: Mi van itt? 9 másodperc, tehát 11-jel a vége előtt Amorim egyenlített. Offedál milyen, mondjam azt, önfeláldozó volt. A kisember bement a nagyok közé a pofonokért, és ezzel teremtette meg a helyzetet. Ott a nagyvédők között belépő Amorimnak, akinek hihetetlen idegrendszer van. Én nem egy olyan magyar bajnoki meccsen emlékszem, a Fradi ellen, amikor az utolsó labda Amorimé volt, ugyanígy hátrányban kiegyenlített, hogy győztes gólt lőtt.
3: Magyar kupa döntő. Igaz, utána aztán a tavalyit a
20: hihetetlen.
3: Magyar kupa döntő.
20: Ma még csak a második gólja, de higgyék el, ennek semmi jelentősége. Óriási tűz harcolt. Amorim kiegyenlítés marad, 9 másodperc. Hát ha van igazság, akkor ezt a 9 másodpercet, amíg mindig emberhátrányban lévő Győr, valahogy kivédekezik.
3: Sőt, ha hosszabbítás, még akkor is úgy kezdünk, de kijövünk emberfogásra, vagy legalábbis 12-13 méterre.
20: Gyorsan kell taktikai szabálytalanság. Mert itt ugye az utolsó percben viszont szigorú volt a szabályok. Bizony, Lekics, Lazovic elindul, 5 másodperc.
3: Felezik. Lépés volt!
20: Lazovic hiába lő kapufát, már elvették.
21: 21 másodperccel a rendes játékidő vége előtt Amorim törött ujjal egyenlített a Bajnokok Ligája döntőjében. Egészen elképesztő. Aztán így folytatta a hosszabbításban.
20: Így van, letelt az ember hátrány. Grót, Offedál, be tud-e menni, nem tud, megfogja Lekics, megrángatja a mezét, Amorim emelkedik, gól! Gyönyörűen a bal felsőbe, ami a jobb felső, a kapus a balra számított. Hú, Amorim mekkora gólt lőtt. Amorim megint megy a fal felé, Grót tovább, Offedának nem tudja leúzni a szélre, úgyhogy tovább megfogta a kezét. Nincs egyelőre. Amorim! Amorim kipókálozza, most tényleg a bal felsőt. Hát olyan váratlanul lőtt közbe, átlósan.
3: Lekics futtából teljesen ütemtelenül Grimsbő lábai között egyenlít. 22-22. Megint Amorim hozza a falra. Megint gól! Tweetet, 2 percet is kapott. Így van, akkorát kapott Amorimtól, hogy Amorimnak akkorát adott Tweet. És reklamál és színészkedik, és azt mondja, hogy nem, kérem, hát olyan leütötte Amorim fejét.
21: Amorim hősiességére aztán harmadszor is szükség volt. A hosszabbítás végén csupán egy gól volt a Győr előnye, aztán jött a győriek sztárja.
3: Offedál, Grót keresztmozgással, mit kap, úristen, mit kapott bent Brok a falban, csak nem szabad eladni a labdát, becsüljük meg, hosszú lejáratú támadás, gól, inkább lőjünk gól, és kivás, mint Amorim!
21: És itt még mindig nem volt vége a döntőnek. 50 másodperccel a mérkőzés vége előtt egy gól volt a győriek előnye, a Vardar Skopje az egyenlítésért támadt.
20: Hofted áll, eladja!
4: Ja Istenem!
20: Lekic robog, Lekic robog! Csovi Zitter!
4: Kicsi a legot a lábad!
20: Kicsi a
4: Bajnokok ligája!
21: Győr Várdár Szkopje 27-26, az Eto negyedszer lett bajnokok ligája győztes. Eduard Ámorim egyik legemlékezetesebb mérkőzését hallották. A Győr korábbi klasszisa tegnap ünnepelte 40. születésnapját.
0: 4:09 múlt 3 perccel, nehéz visszajönni a földre, ekkor a szurkolói lelkesedés után, de ez a felkelő a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja. Április óta nem tisztázódtak a sarkalatos kértések a turizmusban, vendéglátásban, rendezvényszervezésben, és egyelőre még azt sem tudni, merre is indul majd el a kormány ezekben a kérdésekben. Ez nehezíti a tervezhetőséget, a piaci működés modellezését. Mindezekről egy konferencián beszélt a napokban Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál szervező cég stratégiai vezetője, aki itt van velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt!
0: Különös ellentmondásba keveredett korábbi vagy mostani önmagával ebben a beszédben, mert hogy korábban még azt mondta büszke arra, hogy a Sziget állami támogatás nélkül működik, most azonban felvetette, hogy valószínűleg szükség lenne állami támogatásra. Mi változott ebben az időben?
5: Hát egyrészt sajnos a világ is változott, másrészt meg ugye én már úgy kellett visszajöjjek és visszavásároljam a Szigetet, hogy az derült ki, hogy az elmúlt években komoly veszteségekkel tudott csak működni, de valamiért azt reméltem, hogy egy gyorsabb folyamat lehet az, hogy valahogy kimásszunk ebből a gödörből, viszont ugye sajnos az idei eredmények a tervhez képest is lényegesen rosszabbak lettek, és itt éreztem azt, hogy ha nem tudunk olyan fejlesztéseket végrehajtani, nem tudjuk valahogy hatékonyabban megszólítani a nemzetközi közönséget is újra, akkor ez egy nagyon hosszú folyamat lehet, amíg kimászunk a gödörből, és hogy addig ki fogja tudni finanszírozni, hiszen sem én, sem azok a kis befektetők, akiket bevontam most az idei évben, nem fogunk tudni hosszú éveken keresztül milliárdokat bukni a rendezvényen azért, hogy életben tartsuk, és ezért mondtam, hogy sajnos úgy érzem, hogy ebben a helyzetben lehet, hogy kénytelenek leszünk mégis az államhoz fordulni segítségért, annak ellenére, hogy én valóban azt gondolom, hogy ez a típusú rendezvény akkor működik jól, hogyha a piacról is meg tud élni, hiszen nagy tömegeket próbálunk megszólítani, és a szponzoroktól a vendéglátásig számos olyan bevételi forrás van, amiből jó lenne, hogyha önfenntartó tudna lenni egy ilyen rendezvény, de azt is látjuk, hogy addig, amíg nem tudjuk megnövelni újra a látogatók számát arra a szintre, addig vagy a rendezvény költségeit kellene radikálisan csökkenteni, de akkor mi törjennének többen, akkor ugye csak egy elmúlás irányába egyre inkább leépülne az esemény, ha pedig azt szeretnénk, hogy jobb legyen, többen jöjjenek, akkor viszont további forrásokat kell még befektetni. Itt én azért vagyok egy picit nyugodt, mert ezzel párhuzamosan nem arról van szó, hogy mi azt kérjük az államtól, hogy inkább ide adjon pénzt, és ne az egészségügyre, vagy a nem tudom, akár sokkal fontosabb dolgokra, hanem ezt egy sima befektetési logikával érdemes kezelni, hiszen az államnak most is, amikor nem volt semmilyen támogatás, akkor is sok milliárdos bevétele van abból, hogy ez a rendezvény itt lezajlik, hiszen több mint 50 000 turista utazik emiatt Magyarországra, azok 10 milliárdos nagyságrendben költenek, a költségvetésnek is sok milliárdos bevétele van ebből az eseményből, és azt gondolom, hogy a világon egyébként ez egy teljesen megszokott, vagy Magyarországon is egy teljesen elfogadott modell, hogy különben a nagy rendezvények általában kapnak állami pénzt. Itt nem az volt, igen, hogy mi ezt nem tudtuk volna eddig mire költeni, igen, csak egyszerűen büszkék voltunk rá, hogy enélkül, igen, is tudjuk működtetni.
0: Hát ez egy akkora fesztivál, ami jóval túlmutat a saját keretein, a hatása a fővárosra óriási, az országra óriási, és a külföldi turistáknak a jelenléte minden pillanatban érezhető a Sziget ideje alatt, de ezt a pénzt, amit az államtól várnának, mire költenék konkrétan?
5: Hát több mindenre, de a leginkább a nemzetközi kommunikációra, a nemzetközi kampányra.
0: Az a tapasztalata, hogy a korábbi szigetszervezők erre nem fektettek hangsúlyt, és csökkent a külföldi látogatók száma?
5: Hát sajnos egyrészt volt a szigetnek még az én időmben korábban egy 26 országban jelenlévő képviseleti rendszere, ahol mindenütt nem csak a helyi marketing kommunikációt, hanem az utazás szervezéstől kezdve a helyi közösségépítésük, egy csomó mindent végeztek ezek a partnereink. Ezt a hálózatot, ez például teljesen megszüntette az előző tulajdonos, mondván, hogy neki van 83 fesztiválja, amiből 82-nek nincs ilyen, akkor a 83-nak is ez egy felesleges kiadás, csak hát azzal nem foglalkoztak, hogy a másik 82 fesztivál az a helyi piacokról él meg.
0: Igen.
5: Olyan nagy országokban, ahol nem kell hozzá nemzetközi látogató feltétlenül. A Szigetnél viszont mindig is az volt a sikerének a kulcsa, hiszen az ország méreteit azt már réges-rég kinőttük, tehát azért azt látni kell, hogy a Sziget után a második legnagyobb hasonló rendezvény, az körülbelül a 10%-a költségvetését tekintve a Szigetnek, tehát itt nem tudunk egy tízszer akkora rendezvényt is egy ugyanakkora piacról eltartani, és ezért azt gondolom, hogy ebben most nagyon határozott lépéseket kéne tennünk, amit lehet nyilván lassan is, csak akkor ki fogja addig, amíg ez visszaépül, addig tudni finanszírozni a veszteségeket. Én ezért azt mondtam, hogy szerintem ez 2-3 év alatt akár megugorható, hogy újra egyenesbe hozható és önfenntartóvá tehető a rendezvény, de addig valamilyen módon szükségünk van arra, hogy egyébként kapjunk olyan segítséget, amiből ezeket a fejlesztéseket, meg azt az időszakot, amíg elérjük újra az önfenntartó szintet, azt túl tudjuk vészelni.
0: Szétnéztek már a pályázati piacon? Tehát, hogy milyen forrásra lehet egyáltalán pályázni? Van példa arra, hogy fesztiválokat támogat az állam?
5: Igen, hát korábban is voltak fesztivál támogatások, például az NKA keretei között. Itt ugye ami a probléma az, hogy általában ezek a pályázati rendszerek ezek számára értelmezhetetlen a Sziget mérete. Tehát, hogy itt ugye arra vannak kitalálva, volt mondjuk azt tudom olyan év még korábban, amikor eleve maximálva volt, hogy mondjuk maximum 30 millió forint, ami elnyerhető egy ilyen...
0: Egy
5: ilyen pályázaton. Most nyilván egy majdnem 15 milliárdos költségvetésű rendezvénynél az, hogyha elnyer 30 milliót, az persze jó, mert van 30 milliónyi elkölthető pénze, amit nem kellett megkeressen, de arra, hogy egyébként mondjuk a ténylegesen érdemi fejlesztéseket tudjon végrehajtani, arra nyilván ez messze nem elég. Ezért is van, hogy mi soha már a hosszú évek óta nem is nagyon indultunk ilyen pályázatokon, mert úgy voltunk vele, hogy nem tudunk azzal mit kezdeni, hogyha mondjuk a költségvetés egy ezrelékét, vagy nem tudom, megkapjuk támogatásként, azzal tudunk mit kezdeni, hogyha valóban van valamilyen szemmel látható fejlesztésekre fordítható, meg most per pillanat akár az életben tartásra fordítható összeg, mert azt gondolom, hogy az a része az egy nagyon egyszerű és tiszta matek példa, hogy mennyi, amit ezzel szembe áll bevétel, és azt nyilván mindenki tudja nézni, hogyha mondjuk nem lenne valamiért, mert összeomlik ez a modell, és csődbe megy a Sziget, akkor mennyi lesz a kiesés, ha pedig növekedni tudunk, akkor mennyivel több lesz a bevétel, mert hogy ugye ezek is világosan kimutatható számok.
0: Azt gyanítom, sokat kell még számolni az elkövetkező időszakban. Gerendai Károlynak köszönöm szépen.
2: Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
0: 8:30 lesz, 4 perc múlva. Heti menü rovatunk következik. A héten Erdős Virág író költő ajánl önöknek nekünk olvasni és nézni valót, programot, vagy éppen gondolkodni valót, ahogyan most is. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Hát én már egy igazán rendhagyó programajánló leszek, mert pont egy olyan rendezvény helyszínre szeretném felhívni a figyelmet, ahol jelenleg nincsenek rendezvények, a nyitott műhelyről van szó, ami évtizedek óta az egyik legszerethetőbb független kulturális helyszíne Budapestnek. Mondhatnánk, hogy ez egy valóságos kulturális fellegvár, hanem hasonlítana sokkal inkább egy jó kis meleg barlanghoz ez a Rád György utca 4 szám alatt lévő helység, ami egyébként eredetileg egy bőrös műhelyként indult, és Finta László bőrművész nyitotta ki aztán a tér profilját a kultúra egész a felé, és előbb-utóbb a legkülönfélebb kulturális műfajok találtak itt abszolút otthonra, de talán leginkább
0: mi a történik most?
6: Volt.
0: Igen, mi történik most, hogy nincs ott semmi, hiszen annyira hát, pezsgő életet ír le?
6: Igen,
7: Hát nem tudom, ahhoz képest, amilyen korábban volt, ahhoz képest egy hatalmas változás történt, ezért is estünk kétségbe, mert nagyon fontos, hogy szeretett helyünk volt ez nekünk, és ezért estünk kétségbe, mikor Laci megosztott egy segélykiáltást a Facebookon, hogy baj van, és ő maga belefáradta. A műhely gyakorlatilag egy személyes működtetésében, úgyhogy segítséget kért, és ezért mostanában sokkal kevesebb program van, mint amennyi ideig volt, úgyhogy most az egész, a kortárs irodalmi közeg egész gyakorlatilag is szorongva várja itt a fejleményeket.
0: Mondjunk egy valamilyen ötletet, hogy mások is tudjanak ebben a dologban segíteni. Hogyan lehet?
7: Nem tudom, talán ez az együtt gondolkodás, ez egy fontos momentum a dolognak, főleg ezekben a hónapokban, hiszen szerintem a nyitott műhely válságát, ezt az irodalmi élet egészenek a válságától nem lehet elválasztani, úgyhogy ha már programajánló, akkor hadd említsem meg, hogy a közeljövőben lesz két fontos ilyen esélylatolgató rendezvény ebben a témában, és a nyitott műhelynek a pesti társhelyszínén, a Három Hollóban rendezte például a Litera Irodalmi Portál egy nyilvános beszélgetést az irodalom jövőjéről, ez szeptember 30-án lesz. Aztán október elején a Pré kulturális portál tart egy kétnapos beszélgetés sorozatot a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol az irodalom politika újra gondolását a társadalmi trauma feldolgozás témájával kötik össze, hiszen ha másból nem is traumából bőven kijutott a kortárs irodalmi szcénának az utóbbi másfél
0: évtizedben. Igen, és az irodalom él is a traumából, hiszen abból is merít, amikor egy-egy író
7: ír. Igen, most egy kicsit sok ez a trauma sorozat, amit itt elszenved. Úgyhogy lényeg az, hogy mi közben innen is drukkolunk a nyitott műhelynek, hogy minél előbb rendeződjön a sorsa.
0: Erdős Virágnak köszönöm szépen, holnap folytatják Benyó Ritával. Viszont hallásra!
2: Közlekedés.
9: Jó reggelt kívánok! A Nagykörösi úti lehajtón a határútnál egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, szombatig naponta reggel 8 órától délután fel.

0: terelési hullám a rendőrségnél. Kezdetben napsütésre, majd délutántól többfelé esőre számíthatunk. Jönnek a részletek. Magánaudiencián fogadja a pápa délelőtt Magyar Pétert. A miniszterelnök külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szentszék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának. Stabil a kormánypárt helyzete, a Tisza párt támogatottságának néhány százalékos csökkenése természetes folyamat, mondta a Medián vezetője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Ann Endre a társadalmat foglalkoztató témák közül a korrupciót, az elszámoltatásra, az igazságtételre való igényt emelte ki. A Medián tegnap közölt felmérése szerint a teljes népességben a kormánypárt 54, a Fidesz 22%-on áll. Már lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Ezek feladata a térségi javaslatok összegyűjtése és a stratégia kidolgozása lesz. A program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el 1-1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. Még egy hétig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. A nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Végül az időjárásról. Délelőtt még többnyire napos időnk lesz, majd délután többfelé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmester Verseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmester Versenyen. További információk a mupa.hu-n.
3: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
6: Fél 9 múlt 5 perccel. Miután az ügyészség kedden kezdeményezte Magyar Péter, Sezták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését, Magyar Péter bejelentette, hogy el is törölné a mentelmi jogot a közvádas bűncselekmények esetében. Hogyan működik a mentelmi jog és mire szolgál? Valóban gyorsítaná-e az eltörlése az eljárásokat? A felkelőben korábban Döbrentei Dánielt a

0: közjogászát kérdeztem. Mire szolgál a mentelmi jog?
1: A mentelmi jog történelmileg kialakult jogintézmény. Alapvetően az a funkciója, hogy védje a parlamenti képviselőket attól, hogy a munkájukat politikailag motivált eszközökkel, büntető eljárásokkal akadályozzák. Nagyon félreértett jogintézmény, sokakat dühít, hogy ez létezik, mert azt hiszik, hogy ez a politikusokat a törvények fölé helyezi. Egyáltalán nem erről van viszont szó. Arról van szó, hogy kettő részre osztható a mentelmi jog. Az egyik az, ahol egy picit egyébként tényleg a törvények felett áll a politikus, amikor a parlamenti szavazás miatt nem lehet őt felelősségre vonni, tehát hogy milyen törvényről hogyan szavazott. A másik pedig, hogy mit mondott a parlamentben, tehát amikor ott van egy felfokozott vita, akkor ott nem lehet emiatt őt mondjuk rágalmazásért vagy becsületsértésért feljelenteni. Ez az, amit egyébként nem érintene a mostani módosítás, ha jól értem. A másik oldal érdekesebb, az arról szól, hogy egy büntetőeljárást csak akkor lehet megindítani a politikus, a képviselő ellen, hogyha a parlament kiadta a mentelmi jogát az illetőnek. Ez azt jelenti, hogy egy gátat szabnak annak, hogy lehessen indítani olyan eljárásokat, ami politikailag motivált, és olyat is, ami egyébként egyáltalán nem az, tehát ez egy ideiglenes akadálya a büntetőeljárás megindításának, csak hogy a gyakorlat az az volt eddig, hogy amikor közvádas bűncselekményekről Igen. volt szó, akkor mindig kiadták a mentelmi Igen. jogot. Magánvádas esetben jellemzően nem, de erre is volt példa.
0: Ennek a fényében mekkora Magyar Péter bejelentésének a súlya?
1: Én nem jelenteném ki, hogy ez egy különösebben jelentős változtatás lenne, hiszen ugye a közvádas bűncselekményekre korlátozná ezt. Ez egy eljárásgyorsítás eszköze lenne, aminek ugye a mostani politikai környezetben van egy olyan súlya, hogy valószínűleg a vagyonvisszaszerzési hivatal munkáját akarják ezzel megkönnyíteni, de ez egy feltételezés csak a részemről.
0: Ezt ígértek ilyen lépéseket.
1: Igen, és elképzelhető, hogy ez az. Én mégis óvatos lennék egyébként ezzel, mármint a mentelmi jognak a megszüntetésével, mert hogy azért arról van szó, hogy valami fajta védelem és gát a megválasztott politikusoknak nem miattuk, hanem a választói képviselete miatt jár. Azt se gondolom, hogy egyébként ez a megszüntetés ez politikai motivált eljárásokhoz vezetne. Ugyanakkor, hogyha megszüntetik a mentelmi jogot, azt olyan környezetben lehet megszüntetni, ahol például az ügyészség az örvend egy olyan társadalmi megbecsültségnek és közbizalomnak, hogy nem feltételezné róla senki, hogy politikai Igen. okokban indít eljárást. De rengeteg büntetőeljárási garanciát kellene még beépíteni. Itt a sorrendiség nagyon fontos. Nem állítom, hogy a mentelmi jog szükségszerű eleme egy demokráciának. Ezt a Velencei Bizottság sem állítja. Van erről elemzésük, állásfoglalásuk. Azt mondják, hogy nem kötelező eleme egy demokráciának egy jól működő államban. Más garanciák is védhetik a politikusokat megalapozatlan büntetőeljárásoktól, de hát ezek a más garanciák jelenleg magyar jogrendszerben nincsenek.
0: Ha nem, akkor itt, ha megszűnik a mentelmi jog, akkor mi fogja garantálni, hogy megvédik a politikust a munkáját?
1: Hát egyelőre a bizalom, ami azt kell mondanom, hogy az intézményrendszer kapcsán viszonylag alacsony, tehát az ügyészségről, hogyha már beszéltem, akkor elég, ha arra utalok, hogy azért az elmúlt 16 évben nem lehet azt mondani, hogy nagyon magas szintű társadalmi megbecsülésnek örvendene ez az intézmény.
0: És a napokban is elég sok a vihar körül.
1: Így van, és hát azért azt látjuk, hogy persze büntetőeljárás az sok irányból indulhat, de hát mégiscsak az ügyészségnek van meghatározó szerepe, alapvetően ugye a vádmonopólium az náluk van, megint csak hangsúlyozva, hogy a közvádas bűncselekményekről beszélünk, magánvádas bűncselekmények esetében a módosítás az nem érinteni ezeket az ügyeket.
0: Említette azt, hogy valószínűleg gyorsítani akarják az eljárásokat, a büntetőeljárásokat, és mennyi idő, míg a mentelmi jogát egy képviselőnek kiadják, mennyit lehet ezzel spórolni?
1: Egy-két hétről beszélhetünk legfeljebb, tehát hogy azért ez egy eddig is viszonylag gyorsan végigfutó eljárás volt. Ha jól követtem az eseményeket, akkor ugye most a hét elején bejelentették, hogy több országgyűlési képviselőnek kikérik a mentelmi jogát, Igen. és jövő hét hétfőn talán már szavaz is erről a parlament. Itt látszik, hogy eljárási oldalról ez nem egy jelentős Igen. időmegtakarítás, Ugyanakkor az egész jogintézménynek az átalakítása az szerintem most még idő előtti.
0: Tehát túllőtt a szimbolikával a miniszterelnök a valós célon, vagy a nyereségen?
1: Még ezt is ki lehet jelenteni, hogy ez azért magában foglal egy népszerűségi szempontot, hogy így mondjam, nem volt olyan kampány, ahol ne lett volna olyan párt, vagy olyan politikus, aki ne ígérte volna meg, hogy a mentelmi jog rendszerét újonnan megszünteti. Ez a mostani javaslat azért egy visszafogottabb változat abból a szempontból, hogy nem a teljes rendszert iktatnák ide, mégis hozzányúlna.
0: Elképzelhető-e az ad abszurdum, hogy egy eljárásban a parlamentbe mennek be az ügyészség munkatársai, és onnan viszik el a képviselőt, hiszen már a mentelmi joga nem védi, ha közvádas az ügy?
1: Hát elméletben igen, és ugye ez is egy olyan pillanat lenne, ahol nagyon megmutatkozna az eljárási garanciáknak a hiánya. Tehát amikor játszunk el a gondolattal, hogy ez valóban megtörténik, tegyük fel, hogy éppen zajlik egy parlamenti szavazás vagy egy vita. Megjelennek az ügyészség részéről azok, akik mondjuk elő akarják állítani a képviselőt. Hát azért az egy finoman szólva erősen konfliktusos helyzet, hogyha azt látjuk, hogy egy megválasztott képviselő nem tudná ellátni azt a feladatát egy azonnali nyomozóhatósági beavatkozás miatt, ami miatt a választópolgárok őt a parlamentbe küldték. Gondoljunk bármit az adott politikusról, vagy az ő által képviselt gondolatokról. Itt arról van szó, hogy a mentelmi jog végül is nem őt védi, hanem azt a politikai közösséget, aki őt beküldte.
0: Döbrentei Dánielnek, a TASZ jogászának köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
0: 8:30 lesz, 3 perc múlva. A héten gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, a jegybank korábbi elnökét egy hivatali visszaélési ügyben. Összesen 7 szemét hallgattak ki, és házkutatásokat is tartottak. Mint kiderült, az úgynevezett Erste ügyről van szó, ebben pedig Simor András, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke volt a főszereplő, korábban itt volt a stúdióban. Matolcsy azt állította a gyanúban szereplő állításokról, hogy mese, és hogy ez az ő elnöksége alatt nem történhetett meg, de ön már tavasszal említette ezt az esetet, és ezután született a feljelentés az MNB mostani vezetése részéről. Hogyan értékeli a tavasz óta történteket?
3: Hát tulajdonképpen örülök neki, hogy idáig eljutott az ügy, hogy gyanúsítotti meghallgatások vannak. Persze örültem volna, ha ez gyorsabban történik, mert azt gondolom, hogy ez egy viszonylag szimpla, egyszerű ügy, és a szimpla egyszerű ügyek azok sok hónapig tartanak, akkor el lehet képzelni, hogy hány évig tartanak az ennél sokkal komplikáltabb ügyek. Tehát örültem volna, hogy gyorsabban megy, de végül is idáig eljutottunk, lássuk, hogy mi van ezután.
0: Korábbi MNB vezetőként rálátása van arra, hogy Matolcsy György azt mondja, hogy ő nem volt jelen ezeken az eseményeken. Akkor milyen felelősség terheli a jegybank elnökét ilyen esetben?
3: Hát nyilván az kérdés, hogy volt-e és milyen szerepe volt neki ebbe az ügybe. Önmagában az, hogy a rendőrség őt gyanúsítottként kihallgatta, az számomra azt jelenti, hogy valami bizonyíték van a rendőrség kezébe, hogy ő ennek az ügynek a részese. Hogy pontosan hogyan, azt én nem tudom megmondani. Az biztos, hogy nem áll távol Matolcsy jellemétől, hogy egy ilyen ügyben belekeveredjen. Emlékszem arra, hogy egy ismerősöm, mert hívta Matolcsy magához dolgozni sok évvel ezelőtt, és az ismerősöm azt mondta, hogy nárogodjon, ő nem megy, mert neki jó állása van, és ezzel elbúcsúztak egymástól. Majd pár évvel később az én ismerősöm állást keresett, és egy bankhoz föl is akarták venni, míg nem, a Matolcsy erről tudomást szerzett, és fölhívta a bank vezetőjét, és közölte, hogy ennek az embernek már pedig az én ismerősömnek semmilyen körülmények között ne hagyjon munkát.
0: Akkor van egy másik ügy is, de az ön ügye?
3: Azért ez más, benne. Szerintem ez más, de jellegéből, jellemileg ez egy ugyanaz a történet. Ő egy bosszúálló típus, és egy rendkívül hiú ember, aki nem bírja elviselni, hogyha neki ellent mondanak, amíg ő hatalmi pozícióban van. Tehát nem meglepő, hogyha ő ebbe az ügybe valamilyen módon belekeveredett volna.
0: Nem csak ez az egy ügy van az MNB körül, ugye az alapítványok ügyében már zajlik nyomozás, és az elmúlt években történtek az MNB-nél ez személyi, vagy intézményi, vagy rendszer szintű problémák voltak ezek. Mit gondol?
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően személyi probléma. Tehát az MNB-ről szóló törvény, az MNB-nek a szabályozása, a szervezete, az minden tekintetben megfelelő, és megfelel az európai normáknak. De bármilyen szabályt lehet alkotni, ha olyan embert nevezünk ki ennek az intézménynek a vezetésére, aki nem a megfelelő módon üzemelteti ezt az intézményt, akkor a dolog az nem működik.
0: Kicsit hagyjuk el most már a jegybank személyeit, de azért a feladatát ne. Mit gondol azokról a bejelentésekről, amelyeket Varga Mihály tett a napokban az euró bevezetésének jövőbeni terveihez igazodó monetáris elgondolások, lépésekről? Van-e realitása az euró közeljövőbeni bevezetésének?
3: Ez egy olyan dolog, hogyha most azt mondják nekem, hogy 15 kilót le kéne fogynom, akkor meg lehet kérdezni, hogy van ennek realitása, erre azt tudom mondani, hogy ez elhatározás kérdése.
0: Tehát ugyanez igaz
3: az euró bevezetésére is. Én azt gondolom, hogyha be akarjuk vezetni, és ennek az én megítélésem szerint több a haszna, mint a kára, akkor egy ilyen lépésre, ami többek között Varga Mihály és kollégái elhatároztak, hogy csökkentsék az inflációs célt 3%-ról 2,5%-ra, majd gondolom pár év múlva 2%-ra, az egy szükséges előfeltétel, egy szükséges lépés a jó irányba.
0: Milyen egyéb lépésekre van még ehhez szükség?
3: Hát a legnagyobb feladat a költségvetés rendbehozatala, amivel Magyarország, hát szokták mondani ezt a fiskális alkoholizmust, ugye, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindig sokkal többet akarunk költeni, mint ami pénzünk van, és állandóan nagyobb és nagyobb adósságokba verjük magunkat. Ezzel az ország szerintem legalább 50 év óta küszködik, és ez időről időre mindig válságba sodorta az országot. Én arra emlékszem, hogy 1981-ben fiatal bankárként attól féltem, hogy csődbe megyünk, mert akkor az volt a probléma, aztán ugyanez 94-ben, aztán ugyanez 2008-ban, aztán 2011-12-ben.
0: Mi magyarázza ezt a ciklikusságot, vagy körforgást?
3: Valahogy ki kéne lépni ebből a fiskális alkoholizmusból, és hozzá kéne szokni ahhoz, amit egyébként minden magyar család tud, hogy annyit lehet elkölteni, amennyi pénzünk van. Persze lehet adósságot fölvenni, de azt korlátok között, de ezt a határt Magyarország túllépte. Tehát már az adósságot, amit föl lehet venni, azt fölvettünk. Nincs több.
0: Többféle forrásból is.
3: Többféle forrásból, most már csak annyit szabadna költeni, amennyi bevételünk van.
0: Csak hogy egy új kormány van, amelyiknek vannak ígéretei, és ezek mind pénzbe kerülnek. Hogyan lehet akkor megvalósítani ezt?
3: Pontosan erről van szó. Ez az a nagy felelősség, amivel ez a kormány szembesül. Én azt gondolom, lehet továbbra azt az utat járni, amit Magyarország eddig járt, és a következő nagy válságnál megint mi leszünk az elsők, akiket jó pofon vágnak. Ugye lehet azt mondani, hogy ja, hát Amerikának is nagyobb az adóssága a gazdaságához képest, mint Magyarországnak a saját gazdaságához képest, de hát Amerikát ne hasonlítsuk Magyarországhoz. Én, amikor kisgyerek voltam, a nagyapám mindig azt mondta, azt a mondást mondta nekem latinul, hogy quod licet Jovi, non licet bovi, ami azt jelenti magyarul, hogy amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek. Magyarország egy kis ország, mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy akkora adósságokat halmozzunk föl, mint a világ legnagyobb hatalma, mert a mi kötvénypiacunk az nem egy olyan attraktív befektetési tér, mint az amerikai kötvénypiac.
0: Vállalja vajon a kormány az ezzel járó népszerűtlenséget? Mert akkor itt valamiféle megszorításra szükség lesz, valamilyen megtakarítást valahonnan el kell érni.
3: Én a megszorítás szót itt nem használnám, de hogy megtakarításokra szükség van, az egészen biztos. De hát sokféle módon lehet megtakarítani, ami nem okvetlenül megszorítás a lakosság széles rétegei számára.
0: Mondanám néhány ötletet.
3: Tehát például, hogyha közbeszerzések összegét visszavágjuk, vagy amit kiírunk közbeszerzést, az 10%-kal alacsonyabb áron vásároljuk meg, vagy hogyha a közszférában dolgozók létszáma az mondjuk 10%-kal alacsonyabb, vagy 20%-kal alacsonyabb, mint az előző kormány alatt, akkor ez a lakosság széles rétegei számára nem megszorítás, de ugyanakkor megtakarítás. És akkor most csak néhány példát említettem, de mondhatnám azt is, hogy nem kell olyan sok ingyen költségvetési támogatást adni a gazdálkodó szervezeteknek.
0: Például kinek?
3: Például általában a gazdaságban működő cégeknek. A cégeknek az a dolguk, hogy a saját eszükkel, eszközeikkel, lehetőségeikkel a piaci körülmények között sikeressé váljanak. Pedig az a dolguk, hogy az államtól várjanak folyamatosan ingyen hitelt, vissza nem térítendő támogatást, stb. A piacból kell, a piacról kell megélniük.
0: Ugye a nemzeti együttműködés rendszerében nagyon bonyolultan épültek fel ezek a politikai tulajdonok, ezekről tegnap beszélgettünk a kulcskérdésekben, és ezeknek az állammal összefüggő pénzügyi manőverei, ezeket említi most, hogy nem kellene mindenkinek támogatást adni ingyen, nem kellene ingyen hitelt adni azért, hogy megvásárolja az államtól magántulajdonba azt, amit aztán majd esetleg, mikor már nem nyereséges, visszavásárolt tőle az állam. De visszatérve a kormány feladatára, meg magára a kormányra, hívták önt a kormányba?
3: Nem.
0: És nem is menne?
3: Nem. Én őszintén szóval én dolgoztam a magánszektorba, én dolgoztam úgynevezett állami szférába. Én a magánszektorban mindig sokkal jobban éreztem magam, mint az állami szférában. Jobban illik a karakteremhez, a habitusomhoz, de hát egyébként is én most már évek óta nyugdíjas vagyok, úgyhogy ez nem merül fel ez a lehetőség.
0: A másik kérdésem, ami ugyanígy magyaráz a nyugdíjas lét, akkor MNB elnöknek sem menne már?
3: Nem, semmiképpen.
0: Simor Andrásnak köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
0: A napokban hangzott el egy konferencián, hogy a Sziget Fesztiválnak szüksége lehet állami támogatásra. Gerendai Károly stratégiai vezető járt a Felkelőben. Különös ellentmondásba keveredett korábbi vagy mostani önmagával ebben a beszédben, mert hogy korábban még azt mondta büszke arra, hogy a Sziget állami támogatás nélkül működik, most azonban felvetette, hogy valószínűleg szükség lenne állami támogatásra. Mi változott ebben az időben?
4: Egyrészt sajnos a világ is változott, másrészt meg ugye én már úgy kellett visszajöjjek és visszavásároljam a Szigetet, hogy az derült ki, hogy az elmúlt években komoly veszteségekkel tudott csak működni, de valamiért azt reméltem, hogy egy gyorsabb folyamat lehet az, hogy valahogy kimásszunk ebből a gödörből, viszont ugye sajnos az idei eredmények a tervhez képest is lényegesen rosszabbak lettek, és itt éreztem azt, hogy ha nem tudunk olyan fejlesztéseket végrehajtani, nem tudjuk valahogy hatékonyabban megszólítani a nemzetközi közönséget is újra, akkor ez egy nagyon hosszú folyamat lehet, amíg kimászunk a gödörből, és hogy addig ki fogja tudni finanszírozni, hiszen sem én, sem azok a kis befektetők, akiket bevontam most az idei évben, nem fogunk tudni hosszú éveken keresztül milliárdokat bukni a rendezvényen azért, hogy életben tartsuk, és ezért mondtam, hogy sajnos úgy érzem, hogy ebben a helyzetben lehet, hogy kénytelnek leszünk mégis az államhoz fordulni segítségért, annak ellenére, hogy én valóban azt gondolom, hogy ez a típusú rendezvény akkor működik jól, hogyha a piacról is meg tud élni, hiszen nagy tömegeket próbálunk megszólítani, és a szponzorok a vendéglátásig számos olyan bevételi forrás van, amiből jó lenne, hogyha önfenntartó tudna lenni egy ilyen rendezvény, de azt is látjuk, hogy addig, amíg nem tudjuk megnövelni újra a látogatók számát arra a szintre, addig vagy a rendezvény költségeit kellene radikálisan csökkenteni, de akkor mi törjennének többen, akkor ugye csak egy elmúlás irányába egyre inkább leépülne az esemény, ha pedig azt szeretnénk, hogy jobb legyen, többen jöjjenek, akkor viszont további forrásokat kell még befektetni. Itt én azért vagyok egy picit nyugodt, mert ezzel párhuzamosan nem arról van szó, hogy mi azt kérjük az államtól, hogy inkább ide adjon pénzt, és ne az egészségügyre, vagy a nem tudom, akár sokkal fontosabb dolgokra, hanem ezt egy sima befektetési logikával érdemes kezelni, hiszen az államnak most is, amikor nem volt semmilyen támogatás, akkor is sok milliárdos bevétele van abból, hogy ez a rendezvény itt lezajlik, hiszen több mint 50 ezer turista utazik emiatt Magyarországra, azok 10 milliárdos nagyságrendben költenek, a költségvetésnek is sok milliárdos bevétele van ebből az eseményből, és azt gondolom, hogy a világon egyébként ez egy teljesen megszokott, vagy Magyarországon is egy teljesen elfogadott modell, hogy különben a nagy rendezvények általában kapnak állami pénzt. Itt nem az volt, hogy mi ezt nem tudtuk volna eddig mire költeni, igen, csak egyszerűen büszkék voltunk rá, hogy enélkül igen is tudjuk működtetni.
0: Hát ez egy akkora fesztivál, ami jóval túlmutat a saját keretein, a hatása a fővárosra óriási, az országra óriási, és a külföldi turistáknak a jelenléte minden pillanatban érezhető a sziget ideje alatt, de ezt a pénzt, amit az államtól várnának, mire költenék konkrétan?
4: Több mindenre, de a leginkább a nemzetközi kommunikációra, a nemzetközi kampányra.
0: Az a tapasztalata, hogy a korábbi szigetszervezők erre nem fektettek hangsúlyt, és csökkent a külföldi látogatók száma?
4: Hát sajnos egyrészt volt a szigetnek még az én időmben korábban egy 26 országban jelenlévő képviseleti rendszere, ahol mindenütt nem csak a helyi marketing kommunikációt, hanem az utazás szervezéstől kezdve a helyi közösségépítésig egy csomó mindent végeztek ezek a partnereink. Ezt a hálózatot, ez például teljesen megszüntette az előző tulajdonos, mondván, hogy neki van 83 fesztiválja, amiből 82-nek nincs ilyen, akkor a 83-nak is ez egy felesleges kiadás, csak hát azzal nem foglalkoztak, hogy a másik 82 fesztivál az a helyi piacokról él meg, igen, olyan nagy országokban, ahol nem kell hozzá nemzetközi látogató feltétlenül. A szigetnél viszont mindig is az volt a sikerének a kulcsa, hiszen az ország méreteit azt már réges-rég kinőttük, tehát azért azt látni kell, hogy a sziget után a második legnagyobb hasonló rendezvény, az körülbelül a 10%-a költségvetését tekintve a szigetnek, tehát itt nem tudunk egy tízszer akkora rendezvényt is egy ugyanakkora piacról eltartani, és ezért azt gondolom, hogy ebben most nagyon határozott lépéseket kéne tennünk, amit lehet nyilván lassan is, csak akkor ki fogja addig, amíg ez visszaépül, addig tudni finanszírozni a veszteségeket. Én ezért azt mondtam, hogy szerintem ez 2-3 év alatt akár megugorható, hogy újra egyenesbe hozható és önfenntartóvá tehető a rendezvény, de addig valamilyen módon szükségünk van arra, hogy egyébként kapjunk olyan segítséget, amiből ezeket a fejlesztéseket, meg azt az időszakot, amíg elérjük újra az önfenntartó szintet, azt túl tudjuk vészelni.
0: Szétnéztek már a pályázati piacon? Tehát, hogy milyen forrásra lehet egyáltalán pályázni? Van példa arra, hogy fesztiválokat támogat az állam?
4: Igen, hát korábban is voltak fesztivál támogatások, például az NKA keretei igen között. Itt ugye, ami a probléma, az, hogy általában ezek a pályázati rendszerek, ezek számára értelmezhetetlen a sziget mérete. Tehát, hogy itt ugye arra vannak kitalálva, volt mondjuk azt tudom olyan év még korábban, amikor eleve maximálva volt, hogy mondjuk maximum 30 millió igen forint, ami igen elnyerhető.
0: 10-20 egy ilyen, egy ilyen
4: pályázaton. Most nyilván egy majdnem 15 milliárdos költségvetésű rendezvénynél az, hogyha elnyer 30 milliót, az persze jó, mert van 30 milliónyi elkölthető pénze, amit nem kellett megkeressen, de arra, hogy egyébként mondjuk a ténylegesen érdemi fejlesztéseket tudjon végrehajtani, arra nyilván ez messze nem elég. Ezért is van, hogy mi soha már a hosszú évek óta nem is nagyon indultunk ilyen pályázatokon, mert úgy igen voltunk vele, hogy nem tudunk azzal mit kezdeni, hogyha mondjuk a költségvetés egy ezrelékét, vagy nem tudom, megkapjuk támogatásként, azzal tudunk mit kezdeni, hogyha valóban van valamilyen szemmel látható fejlesztésekre fordítható, meg most per pillanat akár az életben tartásra fordítható összeg, mert azt gondolom, hogy az a része az egy nagyon egyszerű és tiszta matek példa, hogy mennyi, amit ezzel szembe áll bevétel, és azt nyilván mindenki tudja igen nézni, hogyha mondjuk nem lenne valamiért, mert összeomlik ez a modell, és csődbe megy a sziget, akkor mennyi lesz a kiesés, ha pedig növekedni tudunk, akkor mennyivel több lesz a bevétel, mert hogy ugye ezek is világosan kimutatható számok.
0: Azt gyanítom, sokat kell még számolni az elkövetkező időszakban. Gerendai Károlynak köszönöm szépen. A Felkelő ma reggeli adása ezzel véget ért. Beszéltünk a vagyonosodási vizsgálatokról Léderer Sándorral, a K-Monitor igazgatójával, a mentelmi jog részleges megszüntetéséről Döbrenteni Dániellel, a TASZ jogászával. Simor András volt itt az Erste ügyről, és beszélgettünk egy kicsit az euró bevezetéséről is. Hoványi Márton teológussal, Magyar Péter mai vatikáni programjáról beszélgettünk, és itt volt Gerendai Károly, aki úgy látja most, hogy talán állami támogatásra is szüksége van a Sziget Fesztiválnak. Köszönöm egész reggeli figyelmüket. Munkatársaim Hajósi Bence, Pillinger Marianna, Fácán Andrea, Dancsó Mária, Harcsás Gergely, és a szerkesztő László Pál nevében is Hatvani Tóth Erikát hallották, viszont hallásra.
2: Napközben, napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
5: Köszöntöm Önöket, 9 óra van, kezdődik a napközben, én pedig Diósi Klári vagyok. Tegnap óta már csillagászatilag is ősz van, és mutatja ezt az időjárás is, csípős a reggel, bár igaz, hogy napsütés is jellemzi majd a mai napot. Ha itt lesznek velünk 11:30-ig, hallhatnak arról, hogy egyre több az olyan kártyaterminál a vendéglátóhelyeken, ami lehetővé teszi, hogy a borravalót elektronikusan adjuk. Bevált-e? Ennek utána járunk, de invitáljuk Önöket, hogy gyalogoljanak, megnézzük, hogy milyen cukor és tejpótló élelmiszerek vannak, és hogy ezután mikor használhatjuk például az ökobarát jelzőt. A hírek után jövünk.
6: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina, főpíreink röviden. Az 56-os forradalomhoz kapcsolódó emlékeket ajándékoz a pápának a kormányfő. Nincs kiemelkedő leszerelési hullám a rendőrségnél. Kezdetben napsütése, majd délutántól többfelé esőre számíthatunk. Jönnek a részletek. Magánaudiencián fogadja a pápa délelőtt Magyar Pétert. A miniszterelnök külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szentszék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának. A Tisza párt támogatottsága stabil, és továbbra is olyan magas, amire korábban még nem volt példa, mondta a Median ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A tegnap közölt felmérés szerint a pártot választani tudók között a Tisza 64, a Fidesz 27%-on áll. Hannendre fontos fejleménynek nevezte, hogy a társadalom minden rétegében többségbe kerültek azok, akik maffia államnak látják a korábbi rendszert. Matolcsy György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében, aminek köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András, szintén a Kossuth Rádióban. A korábbi jegybankelnök annak kapcsán beszélt erről, hogy kedden gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre a Nemzeti Nyomozóiroda, az MNB-hez köthető hivatali visszaélés miatt indult büntető ügyben. A gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra, annak érdekében, hogy Simor András lemondjon a pénzintézet felügyelőbizottsági tagságáról. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központnál, és egy az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén a rendőrség. A gyanú szerint az intézmény háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett érdemi munkát. A Fidesz politikai indíttatásónak nevezte az akciót. A nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltött és nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonos a takarítás közben bukkant a több mint egy kilónyi növényi kábítószerre és 6 g fehér porra. A férfit otthonában fogták el a rendőrök, kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették. Késnek a vonatok a Püspökladány Bihar keresztes vonalon. Reggel Berettyóújfalun történt gázolás, a román határhoz közeli település és Bihar keresztes között szünetel a forgalom, az utasokat pótlóbuszok szállítják. Végül az időjárásról. Délelőtt még többnyire napos időnk lesz, majd délutántól többfelé számíthatunk, kisebb esőre, nyugaton zivatarra. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
7: Műsorajánló. A hely. Az elsivatagosodó vízhiánnyal küzdő Maris pusztán egyfajta csoda történt. A gazdák és a vízügyi szakemberek együtt olyan vízvisszatartási projektet valósítottak meg, amely nem csak a mezőgazdaság számára hozott reményt, hanem a ritka madárfajokat is visszacsábította a térségbe. És ez a közös siker új fejezetet nyithat az alföldi vízgazdálkodásban is.
8: A hely. Riport műsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben.
8: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
5: Jó napot kívánok, 9 óra múlt 5 perccel, önök a Napközbent hallgatják, én pedig Diósi Klári vagyok, mondom is, hogy milyen témákkal várjuk önöket a műsor első órájában. 10-15% vagy fix összeg borravalót illik adni, de nem szeretjük, ha kérik.
9: Ha akar adni, valaki úgy is ad, ha nem akar, meg ne erőszakolják. Ezt nem kellene megkérdezni, úgy gondolom, hogy akarok, nem akarok, mennyit, meg kötelező, mert hát be kell nyomni, hogy hány százalékot adok borravaló. Akkor inkább nem, már csak azért se.
5: Megkönnyíti, ha bankkártyával fizetjük, és ön szokott borravalót adni? Valamint mit jelent a dinamikus áramár? A kedvezményes sávhatárig fix árszabás szerint kedvezményes áron számol. Ez hogyan változtatja meg az elektromos autók otthoni töltését?
10: Nem töltöttünk még idegenben, de arra is van lehetőség, tehát felmértük azt, hogy melyik utakon lehet tölteni. 2022 előtt ugye még ingyen lehetett tölteni nagyon sok helyen, ezek ugye megszűntek, ezek a lehetőségek, de az országban most itt meg lehet oldani.
5: Egyre több az elektromos autó az utakon, de vajon ki, hogyan használja, hol, mikor tölti? Írjanak nekünk, mondják el észrevételeiket, véleményüket, kérdezzenek akár, az SMS számunk 0630 9666. A műsor mai szerkesztői Veres Ágnes és Pilisi Csenge. Borravalót illik adni, ám nem szeretjük, ha kérik. Nagyjából így vélekednek az emberek a terminálon választható lehetőségekről, amikor adhatunk 10 vagy 20% jattot, de választhatjuk a semmi gombot is. Egyre több helyen találkozhatunk ezzel a lehetőséggel, Pilisi Csenge összeállítása.
9: Bárhol vásárolok, én szeretek hagyni, mert én is olyan helyen dolgozom, ahol örülök, ha kapok.
11: És mennyit lehet adni, vagy mennyit illik most?
9: Én üzletekbe szólnám, olyan helyekre járok, ahol többet. 100-200 forint, az a plafon a 200 talán.
11: És örülnek neki.
9: Hát, hogyne.
11: Mostában vannak ezek a terminálok, amin lehet választani, hogy akarunk-e borravalót adni, vagy nem. Ehhez mit szól, hogy felajánlják?
9: Olyan furcsa, mert ha akar adni, valaki úgy is ad. Ha nem akar, meg ne erőszakolják. Ezt nem kellene megkérdezni, úgy gondolom, hogy akarok, nem akarok, mennyit, meg kötelező, mert hát be kell nyomni, hogy hány százalék. Akkor inkább nem, már csak azért se.
12: Leginkább éttermekben szoktam adni, vagy valamilyen ilyen élelmiszer vendéglátóipari egységekben. Benzinkutya, a szolgáltatás jó, akkor adok borravalót.
11: És megkérdeztetem, mennyit szokott adni?
12: Általában 15%-ot. Szeretem a legjobban, amikor erre már fel van készítve a pénztárgép, és akkor kiválaszthatom azt, amelyiket szeretném adni.
11: Nem lepődött meg, amikor először találkozott ilyen terminállal?
12: Nem, inkább most már azon lepődök meg, hogyha nem találkozom vele. Mert akkor úgy érzem, hogy a személyzetnek nem tudom adni azt, amire nekik is szükségük lehet. Mert ugye a tulajdonos nem ismerem, viszont a személyzetet ismerem, és ezzel a személyzetnek a munkáját honorálom. Legalábbis én mindig abban reménykedem, hogy ez egy, általában, hogyha olyan a helyzet, akkor meg is kérdezem tőlük, hogy ez eljut-e hozzájuk, és hogyha egyértelmű választ kapok, ugye ez már egy kicsit ilyen szürke zóna ezteket megkérdezni, de én nekik szeretném ezt adni.
11: Ja. Eljut hozzájuk, mit gondolni?
12: Az esetek 90%-ban azt mondják, hogy igen. Akkor, hogyha ugye ezek a pénztárgépek erre már fel vannak készítve, ott szerintem ez külön választható és egyértelműen látható, hogy melyik rész hova kerül.
11: Önöknél szoktak borravalót adni a vásárlók?
13: Szoktak, igen. Holnár Gergely.
11: És mennyire gyakran?
13: 10-ből 8 ember. A kiszállításnál ott kevesebb, mivel az, az emberek hol rá vannak állva arra, hogy kártyával fizetnek. Aki kártyával fizet, az 10-ből 2 ember, aki ad. Aki azért készpénzzel, azért az szokott itt hagyni, igen.
11: Ez egyébként jól esik?
13: Persze, ez a munkának az elismerése valamilyen szinten természetes, hogy jól esik. Nem azért csináljuk végül is, de elfogadjuk. Az elmúlt 5 évben állok ezen az oldalon, mint üzletvezető, tulajdonos. azelőtt nem tudom, hogy működött, mert én konyhán dolgoztam, nálunk ez nem csapódott le. Hallottam én is erről a termináról, amikor rá kell ütni ezt a százalékot. Nem, én nem vagyok híve ennek. Úgy, hogy nem vagyok híve annak, hogy az árakban, ételmekben benne van a szervizdíj. Ha meg vagyok elégedve, akkor odadom. Én úgy gondolom, hogy akkor többet is, mint amit ugye van ez a 10%-at illik odadni. Ha nagyon meg vagyok elégedve, rúgom a 15-20%-ot is, de engem ne kötelezzen arra senki, ha egyszer nekem valami nem volt jó, akkor én miért adjak?
14: És áruljál önöknél, mi lesz a borra való sorsa? Szétdobják a kollégák között, vagy bemegyek közösbe?
13: Nálunk ez úgy működik, hogy én akivel dolgozok, aki pultban van, én a legelső nap, amikor már úgy mondom, hogy igen, ez a dolgozó az, aki nekem szükségem van, akkor megkérdezem tőle, hogy szeretnél a borra valót, vagy nem. Ha nem szereted, ennyi a fizetésed, ha szeretnéd, akkor ennyi a fizetésed. Azért tisztában mondjuk valahogy körülbelül egy nap hány százalék a borra való, körülbelül tudjuk, és úgy ajánlom fel a fizetés neki.
5: Mivel a kártyás fizetés önmagában nem teszi lehetővé, hogy borra valót adjunk, ezért mondhatjuk, hogy igenis logikus lépés, amiért digitalizálják, de vajon bevált-e ez a gyakorlat? Erről beszélgetünk. Itt van a stúdióban Körösi Zoltán, az Event Trend Group alapító partnere, a Vendéglátó Ipartestület alelnöke. Köszöntöm itt szeretettel, és a vonalban is van két vendégünk. Telefonon kapcsolódik hozzánk Baldauf Csaba, a Kolping Hotel szálloda igazgatója, és Semsei Rudolf, a Vakvarjú étterem család tulajdonosa. Mindenkit köszöntök szeretettel, uraim.
15: Jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt, itt vannak velünk. Hát egyre jobban terjed ez a, én így hívom, hogy borra való képernyő a digitális fizetéseknél, és most Zoltánhoz fordulok itt a stúdióban. Ennek az is lehet oka, hogy ez a bizonyos készpénz már nem is annyira lapul a pénztárcánkba? Ez is az egyik oka, hogy bevezetésre került?
16: Szerintem igen. Hogyha én visszagondolok a saját magam 10-20-30 évvel ezelőtti vásárlói szokására, akkor azt tapasztalom, hogy az ember, amikor készpénzzel fizetett, akkor a, mondjuk a kerekítésig odaadta borravalónak, vagy még azon túl is adott. Tehát a készpénz, meg az ember nem akart elrakni az aprót, amikor kisebb összeget fizetett, akkor egyébként ez tök normális volt. Mi magyarok egyébként borravalósak vagyunk, tehát mi azt gondoljuk, hogy kell adni a fodrásznak, régen a taxisofőrnek is kellett, most már ott is digitális fizetés van, de hogy mi úgy szocializálódtunk, hogy a borravaló az része a kultúránknak. Vannak olyan országok, mondjuk az Egyesült Államok, ahol ez sokkal agresszívebb, 15-20-25%-ig
5: is akár. Hát például az Egyesült Államokban ott a minimum a 20%.
16: Így igaz, és vannak olyan országok, mondjuk a német nyelvterületen, vagy mondjuk a hollandokat mondhatnám példának, ahol meg ez alapvetően nem része a kultúrának, de mi úgy vagyunk vele, hogy mi szeretünk adni, és azt gondoljuk, hogy ettől a szervizés jobb lesz, meg hát kicsit jobban mosolyog az, aki megkapja ezt.
5: Igen, sőt, Kínából most érkeztek haza, ismerősei mondták, hogy ott sem ismerik mindezt. Egyre jobban terjed. De azért, amikor említette, hogy neki ez benne van a kultúránkban, igen, akkor még valóban nagyon benne volt, amikor viszont szervizdíj nem volt még. És nagyon sok ember mondhatja azt, hogy ha azt én kifizetem, akkor miért adjak még borravalót?
16: Igen, talán a mai beszélgetés keret nem teszi lehetővé, hogy a szervizi evolúciójáról nagyon sokat beszélgessünk, de hogy amikor ez a 2000-es évek elején bevezetésre került, akkor alapvetően ezzel együtt az a lehetőség is megteremtődött, hogy a szervizdíj az egy a vendéglátásban dolgozók számára kedvezményes adózási lehetőséggel bérré válik. Tehát aki ezt elkezdte alkalmazni a 2000-es évek elejétől, és nyilván egyre többen kezdték el alkalmazni, ott lehetett tudni, vagy mi vendéglátósok tudtuk, sajnos a közvélemény nem tudta, hogy a dolog végén ezt egy az egyben meg kell kapni a kollégáknak, és ebből egyébként nyugdíjalap, meg egyébként társadalombiztosítási járulék, tehát egy csomó minden létrejön belőle, ami egyébként a munkáltatónak is, meg a munkavállalónak is ilyen szempontból érdeke. Tehát, és ezt nem szabad szerintem összekeverni magával a borravalóval. Mi ezt mindig úgy definiáljuk, sajnos a közvélemény ezt még talán nem így érti, hogy a szervizdíj az része az árnak, azért része az árnak, mert egyébként ebből bér keletkezik a kollégáknak, és nyilván e fölött diszkrecionálisan még adható borra való, és egyébként évelejétől, de már nem akarom tovább bonyolítani, meg megváltoznak az egésznek a szabályozása, mert most már úgy is lehet adni szervizdíjat egy kollégának, hogy nincsen föltüntetve a számlán, de mondjuk az elmúlt 20 év jelentős részében egészen ez év tavaszáig az volt, hogy csak akkor lehet egy szervizélapú bért kifizetni, amikor ez föl is volt tüntetve.
5: Hát igen, én is azt olvastam, hogy ebben, ha írásban megállapodnak, akkor az ott van. Erről igen. Még majd, ha lesz idő, mindenképpen beszélgetünk, de a két úr itt van a vonalban, és Csabától kérdezem, hogyha jól tudom, akkor önök már mondjuk a büfében bevezették, de az étteremben még mindig mondjuk inkább a szervizdíj van. Mi a tapasztalat?
15: összességében nyilván a szálloda üzemeltetésen belül szintén kijelenthető az, hogy a borravaló, mint olyan az konkrétan lényegében eltűnt. Tehát még ezelőtt mondjuk 20 évvel a szobaasszony, a felszolgáló, de akár a szakács kollégáknak is hagytak ott a vendégek készpénzes borravalót, az a napjainkban már lényegében tényleg ritka, mint a luminózus holló, úgyhogy a szervizdíjat az első adandó alkalommal, ahogy erre a jogszabályi lehetőségek biztosítottak voltak, mi is bevezettük. Ugye itt kétfajta mód is lehetséges, vagy már tartalmaz az át, vagy külön fel kell tüntetni, és ugye ez a munkadó részéről egy 18,5%-os TB járulék plusz költséget jelent, ugyanakkor, hogy a Zoltán is elmondta, lényegében ezzel jelentősen tudtuk a dolgozó jövedelmét javítani. Ez volt az elsődleges cél és a szempont. Ez mind a mai napig működik, lényegében szerintem most már minden szállodában. A borravaló az ilyen szempontból egy másik kérdés. Van egy úgynevezett Bobó Fánparkunk, egy élménypark, ahol egy büfében biztosítjuk az ilyen digitális borravalónak a adását a kollégák felé, és hogy mondjam, nyilván vegyes a fogadtatása, de én mindig azt mondom, hogy ez a 0, 5, 10, 15 fogalom sincs ki, milyen százalékokat tüntet föl, az első gomb az a 0, tehát az a vendég, aki úgy érzi, hogy ő nem szeretne borravalót adni, nem kell, hogy rosszul érezze magát, nyomja meg a 0-ás gombot, és onnittól kezdve készen van a számlája.
17: Most bocsánat, hogy beleszólok, csak ugye most beszéltünk arról, hogy a munkavállalók hogyan állnak ehhez, de mondjuk az emberek, tehát tud egy mondjuk egy százalékot mondani, hogy ezzel elégedettek, nem kapják fel a fejüket, nem tesznek megjegyzést?
15: Mi nagyon, hogy mondjam, intenzíven kérdőjévezzük a vendégeinket mind a szállodában, és mind a Fánparkban is. Azt tudom mondani, hogy egy hónapban mondjuk egy 200-250 vendégvélemény, ami írásban hozzánk elkerül, ebben 3-4 olyan megjegyzést látunk, hogy őt zavarta például ez a fizetési mód. Tehát ha arányokat szeretnék én megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy 5-10% az, ami a vendégek arányában, akiket adott esetben ez a technikai megoldás zavar, ami nem azt jelenti, hogy a maradék 90% az mind borravalót ad, de egyáltalán ezzel hogy mondjam, technikai megoldással élni tud.
17: Kérem a hallgatókat is, hogy mindenképpen írjanak nekünk akár tapasztalatokat. Tudják, az SMS számunk 0639666, várjuk az észrevételeket. És akkor most Semsey Rudolfot kérdezem, hogy önöknél mi a tapasztalat?
18: Hát alapvetően mi azt gondoljuk, hogy a borravaló az nem egy kötelezettség, tehát azt sem szoktuk mondani, hogy borravalót illik adni, hanem az egy köszönetnyilvánítás. Ami komoly a problémát szokott okozni, az tényleg, hogy a felszolgálási díjat vagy szervizdíjat keverik a borravalóval. Még valóban a felszolgálási díjat, azt egyes éttermek azt ráütik még az éttermi árakra, más éttermek régebben beépítették, addig a borravaló az pedig egy opció, hogy vagy adok, vagy nem. És hogy ehhez kapcsolódóan kellett, vagy dolgoztunk azon itt a különböző szövetségekkel, hogy ezt valahogy elmagyarázzuk a vendégeknek, hogy a kettő között nagy a különbség. Számunkra ezért volt nagyon-nagyon jó érzés, amikor február 1-ével már a felszolgálási díjat nem kellett valamilyen módon a nyugtán megjeleníteni, hanem alapvetően a forgalom 20%-áig kifizethetővé vált, mint bér a munkavállalók részére, és az éttermek nagyobbik részénél így megszűnt ez a kérdés, hogy akkor most a felszolgálási díjat tartalmaz, vagy nem tartalmazza, bátran nem mondhatták, hogy nem tartalmazza a számla, és a borra való pedig valóban egy olyan lehetőség, amivel a köszönetnyilvánítást ki tudják fejezni. Csabával teljesen egyetértek, hogy ezek a banki terminálok, ezek most lehetőséget adnak arra, hogy előzetes választási lehetőséget, hogy milyen százalékos borravalót fizethessenek a vendégek. Erre azért van szükség, mert egyébként a régebbi banki terminálok nagyon bonyolítják bonyolultan tették lehetővé, hogy valamilyen borravalót tudjanak a vendégek fizetni a pincérek részére. Ezekkel tényleg egy gomnyomással meg tud oldódni. Mi azt képviseljük, hogy igenis fel kell tüntetni a 0%-ot, nem magas borravalós lehetőségeket kell adni, hanem olyanokat, amik a vendégek számára tényleg nem ütik ki a biztosítékot, és a harmadik pedig, hogy a kollega az meg ne várja el, tehát ne beszéljen különösen azért, hogy akkor ő még ez neki jár. Uh-huh. Nem jár. Akkor, hogyha vendég úgy érzi, akkor adható.
17: Igen, most tisztáztuk egyébként, hogy szervizdíj meg borra való, de nem találkoznak olyannal, hogy mondjuk azt mondja egy vendég, hogy azért mégiscsak kétszer fizetek?
18: Hát nálunk nincsen szervizdíj, tehát ilyen szempontból ez megszűnt. A régebbi időszakban ez komoly problémát okozott, hogy elmagyarázom, hogy már nálunk úgy volt, hogy az étlap ára már tartalmazta a szervizdíjt, tehát rá nem ütöttünk semmit. Most ez most már sokkal könnyebb elmagyaráznunk nekik, de valóban, és teljesen érthető, hogy ő se tudja megkülönböztetni a kettőt. A kötelezően ráütött szervizdíj azért az sok problémát tud okozni egyes éttermeknél, az nagyon nehezen megmagyarázható, mert pontosan keverik a borravalóval, de mint ahogy az Oli elmondta, nehezen tudjuk elmondani, hogy ez pedig az étterem árának része. Úgyhogy mi ezért ezt teljesen kivezettük.
17: Igen, írjanak nekünk mindenképpen erről a témával kapcsolatban, és már Gábor írt is nekünk, azt mondja, nem értem ezt a szervizdíj dolgot, van egy szolgáltatás, aminek van egy ára, én azt kifizetem. Akkor a szervizdíj az mi? És hogy miért kell egyáltalán fizetni? Szóval Zoltán, önhöz fordulok itt a stúdióban.
16: Valóban nagy a, mondhatom azt, hogy értetlenség, mert ez tényleg nem nagyon könnyű megérteni, és ahogy a historikus adatokat soroltam, ez egyszerűen egy kialakult szokás volt, hogy a szervizdíj az nem egy választható dolog, hanem az elmúlt 20 év jelentős részében, akik alkalmazták, tegyem hozzá, a vendéglátó vállalkozások döntő többsége nem alkalmazza, tehát 1-2 ezer cég, aki, amit tudomásunk szerint alkalmazta a szervizdíjat, azok is jellemzően a mondjuk inkább a turisztikai régiókban meglévő, mondjuk sok esetben külföldieket is kiszolgáló éttermeket jelentették. Ott ez nem volt opció, ott valójában az árnak a része volt. Mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy a vendég gondolja úgy, hogy a teljes ár az a szervizdíjjal növelt ára a terméknek, és akkor e fölött, hogyha valaki szeretne, akkor egyébként tud borravalót adni. És a digitális része az meg pont azt motiválja, és ebben meg szeretném a Rudit is, meg a Csabát is megerősíteni, hogy hát ne érezze magát kellemetlen a vendég, hogyha 0%-ot adhat. Ő úgy érzi, hogy az a szerviz az nem ért neki többlet borravalót, akkor nyomja a 0%-ot, de egyébként, hogy mondjam, az ne legyen kellemetlen, hogy neki választási lehetősége van, hiszen ahogy az adás előtt beszélgettük, hát ma már online divatáruházakban is lehet borravalót adni egy webshopban, hát ott kinek adok, ott semmilyen fajta személyes szolgáltatás nincsen, és szerintem ez a világban teljesen, hogy az ember elmegy egy taxi, online taxitársasághoz, ott is az út közben egyébként felajánlja, hogy akarok-e a taxisofőrnek borravalót adni.
17: Tudja, nekem egy kicsit az is a dolgom, hogy kekeckedjek itt, vagy legalábbis ellent mondjak, és a hallgatók nevében kérdezve, találkoztam már én is ilyen terminállal, itt az MTV-ben is van, például a büfében. És az embernek egyből odaugrik a tekintet, hogy 3-5 vagy éppen 7%, az a bizonyos nulla, az jóval lejjebb van. Nem tudom, hogy ez pszichológiai nyomás, de akkor, amikor gyorsan akar és sorba állnak és fizet az ember, akkor logikus, hogy legalább azt a 3-ast fogja megnyomni. Tehát, hogy sokszor zavarban van az ember, és nem vesz észre azt.
16: Igen, de azt valljuk be, hogy ezen kártyatermináloknak a nagyméretű elterjedés az elmúlt 1-2 évben történt Magyarországon, a világszinten talán már korábban. És szerintem ez egy szocializációs folyamat, hogy meg kell tanulnunk, és nyilván, ahogy ön is a büfében már sokadjára vásárol, pontosan tudja, hogy a 0% is ott van, és hogyha nullát akarok adni, akkor nullát adok. Én szerintem ez egy tanulási folyamat, és meg fogjuk tanulni, hát amikor bowling teremben a cipőkölcsönzésnél is lehet borravalót adni, mert legutóbb én már ezzel találkoztam, és a lehető legtöbb helyen, és szerintem ez el fog jönni, hogy egy ponton túl lehet, hogy majd a közérben is lehet borravalót adni. Hát ki tudja, hogy a világ hova fejlődik. Szerintem azt fogadjuk el vásárlóként, hogy az én diszkrecionális jogom eldönteni, hogy szeretnék adni vagy sem. A bolt meg egyébként hadd ajánlja föl, hiszen aki szeretne adni, annak meg legyen meg a lehetőség.
17: Jó, ebben igaza van, ebben tanulnunk kell. De ha mondjuk nézzük gyakorlati példával, hogy mondjuk egy főétel 4-5 ezer forint körül van, és ha ezeket úgy rápakoljuk, mire nézzük a számlát, hogy miért olyan sok, ez akár még 1500 forinttal is több lehet a legvége. Hogyha most a szervizdíjról is beszélünk, meg még borravalót akarok adni. Igen. És azért az lehet, hogy sokalja. a vásárló, a vevő.
16: Így igaz. Hát ez nyilván egyéni döntés kérdése, tekintve a szervizdíjat, hogyha egy üzlet alkalmazza még az árakon felül, ezt fel kell tüntetni az étlapon, tehát ez nem egy titkos információ. Nyilván, hogyha az ember előzetesen egy helyen asztalt foglal, akkor ezt pontosan tudja. Én szerintem érdemes ebben a tekintetben körültekintően asztalt foglalni vagy vásárolni, és a szervizdíjnak ugye van egy törvényi plafonja, az most ugye 15%, tehát ugye a fölött nem lehet adni. Én legutóbb voltam egy étteremben, 15%-os szervizdíj volt, egy nagy nemzetközi étterem, és a borra való 10-15-20%-kal volt beállítva, és én kérdeztem a kollégákat, és ott azt mondták, hogy itt nagyon sokan adják a 15-20%-ot még a szervizdíj fölött is. Tehát én inkább azt úgy merem keretezni, hogy igen, vannak emberek, akiknek ez kiveri a biztosítékot, de a nagy csöndes többség, én azt hiszem, hogy ezzel együtt megy, és elfogadja, és tudomásul veszi, vagy akár nem is zavarja.
17: És ahogy mondta, hogy azért tanuljuk ezt a dolgot, azt már lehet látni azokon a helyeken, ahol ezt csinálják, hogy mondjuk több borra való is össze tud jönni, mint a készpénzes korszakban?
16: Hát, hogy több jön össze, ezt nehéz megmondani, mert attól függ, hogy van-e szervizdíj, vagy nincsen, de egyébként az, hogy a kártyával van nagyon kényelmes adni, és tekintve a készpénz, az szinte eltűnik a vendéglátó üzletekből, tehát nagyon alacsony számban van. Ezért most csak én a magam cégei példáját tudom mondani, ott, ahol mi alkalmazunk szervizdíjat, még egy 3-4-5% borra való, még e fölött is egyébként jön, sőt, másik példát mondok, ott, ahol ez a kioszkos rendszerű, ugye az érintőképernyős rendelés van, ugye a gyorséttermekben is van, nekünk a kioszkok is, ahol egyébként nincsen személyes közreműködés, csak utána majd megkapja, ott is átlagosan 2% borra valót adnak az emberek. Tehát, hogy én szerintem ez egyszerűen a kultúránknak a része, hogy mi szeretünk kicsit többet adni annál, mint amit elvárnak tőlünk, de aki nem akar, az nyilván ne adjon és nyomja a nullát.
17: Ugye már említett egyrészt nemzetközi tapasztalatokat is, hogy melyik országban hogy van, meg már egy picit ketté választottuk ezt a és borra valót, mert hogy mi csak a felszolgálóval találkozunk. Ugye igen, van, amelyikből jut a konyhás dolgozóknak, igen, konyhai dolgozóknak, van akinek meg, a másik pedig csak a, mondjuk a felszolgálónak, mert egyfajta elégedettséget próbálunk ezzel a színvonalat kifejezni?
16: Igen, hát a szervizdíjat jogszabályilag a vendéglátó üzlet bármely kollégájának ki lehet osztani, és összességében ki is kell osztani, tehát azt tudjuk, hogy a szervizdíjat látunk a számlán, akkor abban nagy valószínűséggel fog kapni nem csak a felszolgáló, hanem a szakács, a mosogató, akár az üzletvezető, vagy bárki, aki az étteremben vagy vendéglátóegységben dolgozik. És nyilván a borravalót meg kötelezően elkülönten kell nyilván tartani, és azt egyébként ténylegesen oda kell adni, mint ahogy a szervizdíjat is a kollégáknak, sőt, nagyon sok helyen van ugye borravaló, hogy direktbe a cég számláját nem is érinti, közvetlenül a kollégákhoz kerül kiutalásra, hát ezek nyilván cégenként különbözőek. Abba egészen most mondhatom, hogy biztosak lehetünk, de az egyik ugye vélemény az ezt is mondta, hogyha megkérdezi a kollégát, hogy megkapja a borravalót, és azt mondja, hogy igen, akkor mi bátorítjuk arra, hogy tessék adni borravalót, uh-huh, vagy hogy mondjam, tessék megfontolni a borravalónak az adását.
17: Van, aki azt írja, hogy ugye kapnak tisztességes fizetést a dolgozók, de közben meg akkor én erre rákérdezek, hogy ez növelheti a munkaerő megtartását is?
16: Abszolút. Hát ugye a vendéglátás egy nemzetközi munkaerőpiacon versenyez. Pincérnek, szakácsnak pont ugyanazt kell tudni Ausztriában, meg Olaszországban, meg Svájcban, mint Magyarországon. Tehát az munkaerő elszívás egy nagyon erős problematika volt az elmúlt 6-8-10 évben, mert hogy nagyon könnyű volt, hát hogyha én pincér szakács vagyok, akkor ma fölállok, és holnap tudok külföldön is dolgozni, mert pont ugyanaz a tudáskészlet van. Ha beszélem a nyelvet, akkor valójában abszolút munkaképes vagyok. Egy csomó más munkában, mondjuk ügyvéd, vagy csomó minden más nem tudok lenni egy külföldi országban. Ezért nyilván mi egy nemzetközi bérrendszerben versenyzünk, és ezekkel igenis a munkaerő megtartás, meg a motivációt lehet elősegíteni, és mi MV-ként is pártoljuk, hogy minél magasabb legális jövedelmet kapjanak ilyen módon és látható módon a kollégák, mert ugye mind a szervizdíj, mind a digitális borravaló egy látható jövedelemmé válik, hiszen digitális módon közlekedik.
17: Akkor majd talán ezt megszokjuk, mert közben írnak a hallgatók, hogy mondjuk egy szülinapon, ahol akár 20-an is ott ülnek az asztal körül, akkor már az a szervizdíj is, amit ki kell fizetni, az egy jócskán magas összeg ilyenkor. A 20 ember étkezéséről beszélünk.
16: Igen, de szerintem hadd nyugtassam meg a hallgatókat már, hogyha ez egy megnyugtató információ, hogy ez jó helyre megy, hogy a dolog végén legális jövedelem, tisztességes bér, nyugdíj, táppénz, és minden keletkezik a szervizdíjon keresztül, és a digitális borravalón keresztül, meg úgy szintén látható, elkölthető digitális jövedelem, és az, hogy a készpénzt kiiktatjuk, azzal valójában a gazdaság fehérítéséhez is mindannyian közösen hozzájárulunk, ami szerintem össztársadalmi érdek.
17: Érdekes, amit ír egy hallgató, hogy az önkiszolgáló rendszerben is kellett nyomni, és ugye itt arról beszélünk, hogy alapvetően mondjuk a felszolgálásért fizetjük. Akkor hogy is van ez?
16: Hát ugye nyilván, nem tudom, hogy gondolom, hogy borravalóra gondol ebben, ebben a kérdésben. A borravaló az, az, hogy mondjam, szerviz formától függetlenül kérhető és adható. Ilyen szempontból mindegy. Hát én Somót cukrászdában találkozom, nekünk is vannak cukrászdáink, hogy valaki a pultnál vásárol, vásárol két dobos meg két eszterházi tortát, és egyébként, hogyha akar, mert kedves volt hozzá, a pultos mosolygott rá, akkor hadd adjon neki borravalót. Hát az pont olyan, mint egy ilyen önkiszolgáló rendszer.
17: Hát köszönöm, hogy erről beszélgettünk, és ezt a fél órát erre szántuk. Itt volt a stúdióban Körösi Zoltán, a Vendéglátóipar Testület alelnöke, és telefonon kapcsolódott hozzánk Baldauf Csaba és Semsei Rudolf. Örülök, hogy beszélhettünk erről.
16: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 9:50. Nem egy elképzelt világ már az, amikor délben ránézünk a telefonunkra, és látjuk, hogy mivel süt a nap, fillérekbe kerül az áram. Így aztán gyorsan, szintén a telefonról beindíthatjuk a mosó, mosogatógépet, a vízmelegítőt, valamint szerencsés esetben az elektromos autó töltőjét is. A németországi tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy igen keveseknek éri meg átállni a dinamikusan változó áramár tarifára. Horváth Ágnes összefoglalója.
2: Németország továbbra is a legmagasabb áramárakkal rendelkező országok közé tartozik az Európai Unióban. A lakosok jelenleg 32-37 eurócent közötti összeget fizetnek kilovattóránként. A szolgáltatók versengenek a fogyasztókért, a hagyományosan takarékos németek pedig különböző platformokon, appokon, összehasonlító internetes felületeken keresztül figyelik a legkedvezőbb feltételeket kínáló cégeket, és évente akár többször is váltanak. A felmérések szerint, bár a fogyasztók 50-60%-a érdeklődik a rugalmas áramtarifa iránt, csak 6%-uk fizet az aktuális tőzsdei áramárak szerint. A többség tart a magas beruházási költségektől, illetve a technika bonyolultságától. Általában egy digitális árammérőre, úgynevezett smart meterre van szükség. Ez valós időben méri a fogyasztást és továbbítja az adatokat. Úgy tűnik, van egy-két mérőpont üzemeltető, akit túlterhel az intelligens mérőrendszerek beszerelése. Kevés háztartás rendelkezik intelligens fogyasztásmérővel. Mondta el tapasztalatait a német közszolgálati televízióban egy hölgy. 2025. január 1-e óta a törvényi szabályozás értelmében minden áramszolgáltatónak kötelessége dinamikus áramtarifát is biztosítani a lakossági és kisvállalati ügyfelek számára, de egyes innovatív szolgáltatók, például a Tibber vagy az Ostrom már korábban is kínáltak ilyen konstrukciókat. Arról, hogy vajon megéri-e fogyasztóként átállni, megoszlanak a vélemények. Sok szolgáltató hirdeti, hogy a dinamikus tarifákkal pénzt lehet megtakarítani, hiszen akkor veszünk áramot, amikor a tőzsdei árak alacsonyak, és hatalmas különbségek vannak, például 36 cent kilovattóránként 6 órakor, 11 cent 14 órakor, és 44 cent 20 órakor. De tudnak-e élni a fogyasztók a kedvezőbb ajánlattal? A Szövetségi Fogyasztói Központ megbízásából nemrég elvégzett tanulmány szerint elsősorban a magas áramfogyasztású háztartások fizetnek kevesebbet a dinamikus áramdíjszabás esetén. Vagyis azoknak a háztartásoknak éri ez meg, amelyek nagy áramfogyasztású vezérelhető készülékekkel rendelkeznek, mint például hőszivattyúk, elektromos autók, és például az elektromos autót célzottan olyan időpontokban töltik, amikor az áram különösen olcsó. Az eddigi tapasztalatok szerint a hétköznapi fogyasztók nem tudták csökkenteni az áramszámlájukat a dinamikus tarifával, sőt, sok esetben akár 2-3 centtel még többet is kényszerültek fizetni. Ez persze elhanyagolható különbség, de nem ösztönöz a váltásra. Léteznek már olyan alkalmazások, amelyeken meg lehet tekinteni a következő nap bizonyos napszakaira vonatkozó áramárakat, vagyis ha valaki gondosan megtervezi, hogy mikor kapcsolja be a mosógépet, törti a rollert, az autót, és használja a számítógépet, néhány eurócentet valóban megspórolhat. De a hosszú téli estéken többnyire a német családok is felkapcsolják a villanyt, bekapcsolják a szárítót, sőt akár fűtenek is árammal, és az garantált, hogy a tőzsdei ár ilyenkor a legmagasabb.
3: Hier bei den dynamischen Tarifen ist es eben so, dass ich alleine das Risiko hoher Börsenpreise zahle.
2: A dinamikus tarifáknál éppen az a helyzet, hogy egyedül én viselem a magas tőzsdei árak kockázatát. Például az esti órákban, amikor az árak viszonylag magasak, talán reggel is, amikor az árak 50 esetleg 60 cent per kilovattóra körül mozognak. Csak azt tud tehát spórolni, aki célzottan az olcsóbb időszakokra halasztja az áramfogyasztását. Például úgy, hogy a ruhaszárítót csak délben, napfényben indítja el, mondja a tanácsadó. Persze fontos szempont, hogy a dinamikus díjszabások arra ösztönzik a fogyasztókat, hogy akkor használják az áramot, amikor sok a nap a szénenergia hálózatban, ami aztán ösztönzi a megújuló energiaforrások kiépítését. De sajnos vannak olyan időszakok az árampiacon, amikor kiugróan magasak lesznek az árak. Ezek az úgynevezett sötét szélcsendek. Vagyis amikor nincs szél vagy elegendő napfény sem, és ezt az időszakot aztán valóban a fogyasztónak kell megfizetnie. Ha valaki előre tervez és valóban a legolcsóbban

0: szeretné tölteni az autót, nem feltétlen kell a vekkertéjére beállítani. Intelligens energiagazdálkodási rendszerek teljesen automatikusan szabályozhatják a fogyasztást. Persze ezeket a készülékeket is meg kell vásárolni. De akinek magas az áramfogyasztása, van elektromos autója, hőszivattyúja vagy akkumulátoros napelemrendszere, érdemes komolyabban foglalkozni a témával. Hogy ez végül kifizetődő lesz-e vagy sem, az persze más kérdés. A számítások szerint Németországban minden más áramfogyasztónak egyelőre megéri a szokásos átlagos áramtarifákat választania, mert a dinamikus áramtarifák esetében nagyon nagy a kockázata annak, hogy különböző előre nem látható okok miatt akár hirtelen megugrott tőzsdei árat kell fizetni. És ott bizony érhet bennünket kellemetlen meglepetés.
1: Szeptembertől tehát igényelhető a dinamikus áramár, de kevesen ismerik, úgyhogy beszéljünk most róla. Itt a stúdióban vendégem Romhányi Róbert, az MVM Next energiakereskedelmi ZRT vezérigazgatója, és itt van velünk Antalóczi Tibor, a villanyautósok.hu főszerkesztője, a Magyar Elektromobilitás Egyesület elnöke. Jó napot kívánok, uraim! Kicsit azért ketté választjuk, mert azt gondolom, hogy elsősorban meg kell tudnunk, hogy mi ez valójában, mert ahogy mondtam, kevesen ismerik, úgyhogy Robert, mit jelent ez a dinamikus áramár?
2: Köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Igen, szeptember 1-től lehet igényelni a dinamikus tarifát az egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfeleinknek, de ez azért egy picit összetett történet, és azt látni kell, hogy nagyon erős a hangsúly a 21. században arra, hogy a magyar fogyasztók képesek legyenek befolyásolni valamilyen módon a fogyasztási szokásaikat. És alapvetően ez a termék arról szól, hogy ha már rendelkezünk olyan eszközökkel, amik nagy fogyasztásúak, gondoljunk itt napelemes rendszerekre, otthon töltőberendezésekre, gondoljunk itt hűtő-fűtő rendszerekre, akkor el lehet azon gondolkodni, hogy képesek vagyunk ezzel valamilyen aktivitást elérni, és képesek vagyunk ezeket valamilyen célzott módon használni. És hogyha ezt másképp használjuk, mint ahogy megszoktuk, akkor ezzel lehet elérni árelőnyt a piacon, vagy sem. Most a dinamikus tarifa erről szól egy picit, hogy megkíséreljük azt Magyarországon is, ami ugye korábban még ebben a szegmensben nem volt jelen, hogy azoknak az ügyfeleknek, akik rendelkeznek okosmérővel, tehát idősoros elszámolásúak, ők jellemzően a nagy fogyasztású ügyfelek, több mint 600 ezer ilyen ügyfelünk van jelenleg Magyarországon, az ő számukra biztosítsunk egy olyan lehetőséget, és ezt hangsúlyozom, hogy ez egy lehetőség, amikor választhatják azt, hogy a jelenlegi rezsicsökkentett sáv feletti villamosenergia mennyiségüket ne a jogszabályokban rögzített 70 forint per kilowattórás áron számolják el, hanem egy úgynevezett tőzsdei árkövető módszert annal. És a dinamizmusát ennek az árkövetésnek pontosan ez adja, hogy a tőzsdei árak változnak óráról órára, negyed óráról negyed órára, és tulajdonképpen ez a bázisa az elszámolt villamosenergiának, amit felhasználnak az ügyfelek otthon. Innen eredett a szónak a kifejezésben a jelentése, a dinamikus tarifa, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a magyar szervezet villamosenergiapiaci tőzsde, vagy rövidebb nevén a HUPIX-nak a másnapi elszámoló árai, lesznek az alapja a dinamikus tarifa elszámolási árának. Ezek negyed órás bontásban történnek ezek az elszámolások. Ugye ez is különlegesség, és tényleg itt vagyunk a 21. században, ahol arról beszélgetünk, hogy 15 perces ármeghatározás tud történni egy energia nem felhasználása során. És tulajdonképpen ez a lehetőség azért nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon nagy felelősséggel is jár. Ugyanis ezzel, hogy aktivizáljuk az ügyfeleinket és aktivizáljuk a fogyasztókat, a kezükbe adunk egy olyan felelősséget, hogy próbálják meg meghatározni az energiapiaci viszonyok alakulását. Uh-huh. Hiszen a serpenyőnek vagy a mérlegnek a két serpenyőjében azért két dolog van. Az egyik oldalon áll a saját fogyasztásunk és annak a befolyásolási lehetőségei, a másik oldalon viszont ott van a piaci ár változékenységának a kitettsége, amit itt a bejátszásban is hallhattunk, ugye a német példa kapcsán, hogy előfordulhatnak bizony-bizony olyan negyed órák, órák, napok, időszakok, amikor jelentősen magasabb az a piaci ár, mint mondjuk ez a 70 forint per kilowattórás érték. De ugyanígy, amikor nagyon erős napelemes termelés van, jellemzően előfordulhatnak negatív árak is, amikor tulajdonképpen pénzt kapunk vissza azért, hogy mi energiát fogyasztunk.
1: Tehát akkor azt veszem, mert azt mondta, hogy ugye nagyobb fogyasztású berendezéseknél van ez ugye így leginkább, van. De hogy nagyon tudatosan kell akkor azt nézni, hogy milyen időszakokra időzítsünk, ugye? Hogy pontosan. Mikor mennyi villamos energia áll a rendelkezésre.
2: Pontosan, ez így van. Ez azt jelenti, hogy meg kell tervezni a másnapi fogyasztásunkat, és meg kell tervezni azt a fogyasztási ütemet, amiben mi szeretnénk a felhasználásunkat biztosítani az adott napon. És nem csak azt kell mérlegelni. Ugye a másnapi kereskedési árak azért, mert az előző nap délután rendelkezésre állnak, tehát ismertek lesznek azon a napon, amikor ezt a tevékenységet végezzük. De nem csak az energiapiaci árak, és mondjuk így, hogy a villamosenergia, mint termék árának alakulása befolyásolja ezt az eseménysort, hanem az is fontos, hogy a tőzsdén euróban történik a kereskedés, tehát ugye euróban fizetnek azokért a megawattórákért, amit ott lekereskednek, és ennek van egy devizaátváltási árfolyama is. És ezek a kockázatok mind-mind megjelennek ilyenkor már az ügyfélnél, és nem az energiakereskedőnél, aki egyébként alapesetben viseli ezeket egy fix áras termék esetén, hanem már az ügyfélnél. Úgyhogy ez egy rendkívül megfontolandó termékválasztás, hogy kell, hogy legyen azoknál az ügyfeleknél, akik ennyire energiatudatosan viselkednek.
1: De akkor ez tulajdonképpen azoknak éri meg, akik a napközbeni ezeket az ingadozásokat tudják figyelni. Ugye ma már akár egy karórán keresztül egy redőnyt is tudunk irányítani, meg egy garázsajtó már kinyíljon, mire hazaérünk. Akkor tulajdonképpen ezt is tudjuk figyelni, nézni, és ugyanúgy irányítani akár a munkahelyünkről.
2: Így van, azok az okos eszközök, amik már most is rendelkezésre állnak a piacon, és egyébként felszereljük jellemzően az ingatlanokat ezekkel, ezek alkalmasak arra, hogy befolyásoljuk az eszközeinket, mikor induljon a mosógép, mikor kapcsoljon be az öntöző rendszer. Tehát, hogy ezeket egyébként pontosan erre a célra lehet felhasználni, és ez a fogyasztó oldali szabályozás tulajdonképpen, ami megjelenik, és ez egyfajta önszabályozás, pont azzal a céllal, hogy az kiderül, hogy olcsóbb tud-e így lenni a piaci keretek között a mi működésünk, vagy sem.
1: De ehhez kell egy úgymond okos villanyóra? Tehát mindenképp, le kell cserélnünk, van, nem csak, hogy nekünk legyen egy kütyünk, hanem olyan legyen a szerkezet.
2: Pontosan, ezért is említettem az elején, ez tényleg csak okos mérőberendezésekkel működik, ez nagyságrendileg most 630 ezer van felszerelve az egyetemes szolgáltatási körben, tehát célzottan ez az ügyfélkör az, aki már most tudja igényelni. Természetesen azok is igényelhetik, akiknek nincs ilyen, de ebben az esetben először egy mérőcserét kell végrehajtani, egy ilyen okos mérőt kell
1: feszelni. Összességében ez mibe kerül, hogy ezt átalakítsuk, ezt az egészet?
2: Az egész, én mindig azt szoktam mondani, hogy alapvetően egy életmódváltásból induljunk ki. Tehát ne az lebegjen a szemünk előtt, hogy most egy mérőberendezést cserélünk le, hanem az lebegjen a szemünk előtt, hogy akarunk-e tudatosabb energiafelhasználást az otthonunkban. És hogyha azt gondolom...
1: Ez hosszú távon behozza?
2: Hosszú távon behozza, de ezt át kell gondolni, és azért a magyar családoknak nagyon sok mindent figyelembe kell venni egy ilyen döntés meghozatala során. És hogyha ezt tényleg átgondolták, megtervezték, hogy hogyan kívánják ezt biztosítani, milyen eszközökkel, milyen módon, és mennyi pénzt hajlandók befektetni ebbe az induláskor, akkor azt mondom, hogy tényleg megéri, és lehet kérni okos mérőberendezéseket. Egyébként fontos azt elmondani, hogy kötelező is 5000 kWh éves fogyasztás felett okos mérőberendezéseket felszerelni most Magyarországon, tehát ahogy járnak le a régi mérők hitelesítési időszakai, úgy az elosztó társaságok már okos mérőket szerelnek fel. Ráadásul ez a mérethatár 4000 kWh-ra fog módosulni a közeljövőben, tehát van egy automatikus ilyen típusú átállás is a rendszerben a nagyobb fogyasztású ügyfeleknél, de egyébként az alacsony fogyasztású ügyfelek is kérhetik ezt a változást.
1: Azért még egyszer megkérdezem, hogy úgy körülbelül mibe kerül, mert ugye azoknak nagyon megéri, akik sokat fogyasztanak, mert hogy valószínű, hogy már, még ne is beszéljünk az elektromos autókról, ahova mindjárt majd átkapcsolódunk, de akár a klímaberendezések, vagy van valami elektromos autó, azok már nagyon-nagyon sokat elhasználnak, tehát elég sok háztartás gondolkodhat rajta.
2: Aki már belevágott ilyen beruházásba, az láthatja, hogy önmagában egy mérőcsere az 60-70 ezer forint, de ahhoz, hogy kiépítésre kerüljenek azok az áramkörök, azok az eszközök, azok a bekötések, sok esetben olyan szabványosítási és átalakítási munkálatok történnek, amik több 100 000 forintot jelentenek egy-egy család életében, és ezért mondom, hogy alapos megfontolás után érdemes ezekbe belevágni, viszont helyes is, hogyha belevágunk, hiszen ezzel tényleg a 21. században mi magunk tudjuk valamilyen módon kézben tartani az energiatudatosságunkat, az energiahatékonyságunkat.
1: Mindjárt Tiborhoz fordulok, és az elektromos autókkal folytatjuk, de ezt még muszáj megkérdeznem, hogy azért elgondolkodik az ember, ha csak ezt a nyarat is nézi, hogy milyen szárazság volt, vagy a paksi termelés is hogyan alakult, hogy egyszerűen rugalmasan kell, hogy alkalmazkodjon, tehát ez a jövő, főleg, hogyha azt nézzük, hogy ott vannak ezek az alternatív energiaforrások.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez a rugalmasság, ez fontos lesz a jövőben. Tehát ahogy az energia források felhasználása átalakul, azok a környezeti hatások, amik érik Magyarországot is, és ugye ezt nyáron tapasztalhattuk, ezek mind-mind-mind abba az irányba terelik, egyébként nem csak a lakossági, hanem az üzleti fogyasztókat is, hogy minél inkább energiatudatosabb, energiahatékonyabb módon működjenek, és tervezzék az ő felhasználásukat és fogyasztásukat. Úgyhogy azt gondolom, hogy a jövőben erre nagyon nagy szükség lesz, mint hogy ez a nyár is megmutatta, hogy az önkéntes fogyasztással, ez is egyfajta fogyasztói beavatkozás volt, ugye egy önkorlátozás tulajdonképpen, de hogy ez a nyár megmutatta, hogy képesek vagyunk, és a magyar lakosság is képes arra, hogy az ilyen típusú fogyasztás befolyásolásokat megtegye.
1: Tibor, akkor önhöz fordulok, szóval aki autót tölt, annak akkor ez megéri.
3: Mi nagy örömmel fogadtuk ezt az új szabályozást, illetve ezt a lehetőséget, hogy legyen dinamikus tarifa, mert már régóta kardoskodunk emellett, mert meggyőződésünk az, hogy az elektromos autó az nem feltétlen probléma az elektromos hálózat számára, hanem akár megoldás is lehet azzal, hogyha megfelelően van időzítve a töltése az autónak, akkor nyilván pont olyankor tud áramot felvenni a hálózatról, amikor abból felesleg van a hálózaton, és hogyha nem olyankor töltjük, amikor csúcsidő van, és mindenki egyébként otthon süt, főz, és az esti programját intézi, akkor az segítség a hálózatnak. Sajnos ugye a rezsicsökkentés az ezt teljesen lehetetlenné tette, senkit nem ösztönzött, hiszen a nap minden órájában pont ugyanannyiért kapjuk a rezsicsökkentés során az áramot, amivel így nyilván az összes ilyen tevékenység, és itt nem csak az elektromos autóról van szó, hanem az este 6-kor bekapcsolt klímaberendezésekről is, tehát hogy minden ilyen nagy fogyasztó kapcsán el lehet ezt mondani. Ez nem segítette, és emiatt is örültünk annak, hogy érkezik egy ilyen dinamikus tarifa, ami opcionálisan választható. Sajnos azonban utána nézve a részleteknek, meg utána számolva az elmúlt időszaknak az áramárai alapján a lehetséges kimeneteleknek, arra jutottunk, hogy nagyon-nagyon kevés az a, vagy kicsi az a kör, aki tud annyira tudatos lenni, és kellően nagy fogyasztó ahhoz, hogy neki bármiféle beruházás itt megtérüljön ezzel kapcsolatban. És itt ugye a legnagyobb probléma megint csak a rezsicsökkentés, hiszen még a 70 forintos a magasabb küszöbű vagy árszintű áramár is nagyon alacsony ahhoz, hogy alacsonyabb, mint ami kijön a legtöbb esetben a dinamikus tarifával a fogyasztóknak. Tehát, hogy ugye itt eleve már azt a kört ki kell zárjuk, aki kis fogyasztó, relatíve kis fogyasztó, és az energiafogyasztásának nagy része az alacsonyabb 30-valahány forintos ára már szinten fizetődik. Akik ezt túllépik, akik nagyobb fogyasztók, eleve ők fontolhatják ezt meg, de hogyha az áramár a dinamikus árazás mentén az esetek többségében magasabb összegre jön ki, mint a 70 forint, amit fizetnének egyébként, hogyha normál tarifában maradnak, akkor egyértelműen látható, hogy nem éri meg ezt a kockázatot vállalni, hiszen csak magasabb lesz az esetek többségében a villanyszámla. Ugye azt látni kell egyébként ezzel a dinamikus tarifával, és itt aztán kérlek javíts ki, hogyha rosszul mondok valamit, hogy ez egy 2019-es EU-s irányelv írta elő, hogy az összes Európai Uniós országnak ezt biztosítani kell, mint opcionális lehetőséget a fogyasztók számára. Tehát, hogy itt egyelőre most meg itt nem arról van szó, hogy ez azért született, hogy segítsük feltétlen a hálózatot. Nyilván lehetne segíteni a hálózatot is veled, a rezsicsökkentés mellett ez nehezen megvalósítható. Ugye itt szóba került az, hogy eurós elszámolás van a tőzsdén, és ez azért persze nyilván okos eszközökkel mindent át lehet hidalni, de ez megint csak beruházást igényel, hogy ilyen olyan okos eszköz szereljek fel, ami figyeli a euró árfolyamot is, figyeli a tőzsdei, tehát az áram tőzsdei árát, és ezek alapján nekem kiszámolja, hogy nekem most megéri bekapcsolni az elektromos autótöltést, vagy nem éri meg bekapcsolni az adott időszakban.
1: Még az autóknál maradva mindenképpen, tehát célszerű egy olyan intelligens, tulajdonképpen az árakhoz igazodó fali töltőt felszerelni?
3: Igen, de nyilván ez azért ennél még egy picit bonyolultabb. Igen, hogyha léteznek ilyen töltők, amik konkrétan erre a... tehát amiket erre programoznak föl, és nyilván ki fognak jönni ezek a töltők, hiszen a piac azért igazodik hozzá, hogy ha van erre igény, akkor meg fognak ezek jelenni. Akkor igen, de mondom, nagyon ritkán volt az elmúlt egy évben olyan időszak, amikor megérte ilyen módon tölteni, egyébként meg magasabbra jött van, aki az áramszámra, mint a rezsicsökkentett tarifában.
1: Akkor most megnézzünk egy összefoglalót, mert hogy egyre több az elektromos autó az utakon, de hogy vajon ki hogyan használja, hol, mikor tölti, Tarnóczy László tulajdonosokat kérdezett.
4: Városon belüli közlekedésre használja az elektromos autóját, vagy nagy távolságokat is mennek?
5: Megyek vele nagy távolságot, és Budapest-Pásztor.
4: Hol tölti a kocsit?
5: Otthon.
4: Napelem segít?
5: Napelem segítségével, igen.
4: Ez így költséghatékony?
5: Igen, ez kedvezményes a családi kasszára nézve. Így van.
4: Mekkora távolságokat szokott megtenni?
5: Ez egy elég jó hatótávolságú ez, hogyha feltöltjük, olyan 540 km a hatótávolság, amiből klímahasználat vagy fűtés esetén olyan 460-at lehet használni, 460 kilométert. Tehát én mondjuk Budapestre, meg minden nap Salgótarján Pásztó között.
4: Hogyha idegenben kell tölteni?
5: Mindig otthonról megoldott. Nem töltöttünk még idegenben, de arra is van lehetőség, tehát felmértük azt, hogy melyik utakon lehet tölteni. Tehát nyilván, ami régen volt, még a 2022 előtt ugye még ingyen lehetett tölteni nagyon sok helyen, ezek ugye megszűntek, ezek a lehetőségek, de az országban most itt meg lehet oldani.
4: Céges elektromos autót vezet, munkahelyen tudja tölteni?
6: Igen, tudjuk. Nekünk itt a munkahelyünkön 4 állomáson tudjuk tölteni az autókat. Gyors töltési lehetőség nincsen, az autók tudnák, de csak sima töltési lehetőségünk van.
4: Ez mennyi idő alatt?
6: Ez akkumulátor kapacitástól függ, hogy mekkora akkumulátor van. Kétfajta kapacitású akkumulátor van az autónkban, mert kétfajta típusunk van, kisebb, illetve egy nagyobb. A kisebb az körülbelül ezzel a töltési sebességgel 0-ról 100%-ra 5 óra alatt töltődik fel, a nagyobb az pedig 0-ról körülbelül, ha 0-ra lecsökken, akkor pedig egy 8 óra alatt töltődik fel.
4: Mekkora távolságokra tud elindulni ezekkel az autókkal?
6: A kisebbik kapacitású autó az körülbelül 200 és 220 kilométerre tud föltöltődni nyáron.
4: Salgótarjánból Győrbe akkor nehezzel induljon.
6: Salgótarjánból Győrbe el tudunk jutni a nagyobb kapacitásúval, mert az föltöltődik, azért 410 kilométerre föltöltődik. És azzal meg lehet ellenkezni ezt a távolságot, viszont ott már tölteni kell rá, hogy vissza tudjunk jönni még aznap ugye az autóval.
4: Applikációt szokott nézni, hogy hol vannak töltőállomások, hogyha úton van, vagy pedig figyel és keresi a benzinkutaknál a töltést.
6: Applikáció kereső van az autókba automatán, viszont nekünk annyi segítségünk van, hogy itt helyben mindig föl tudjuk tölteni. Úgyhogy az aznapi kapacitás, ami kell, még ami távolságot megteszünk, azt helyben meg tudjuk oldani. Úgyhogy nagyon ritkán töltünk rá máshol az autóra.
4: Töltőállomásokat szokott figyelni, hogy vannak szabad helyek egyébként?
6: Itt applikációnként van, illetve autótípusonként van. Vannak a drágább autók, típusok például a Tesla, ami eleve benne van, és a Tesla töltőket mutatja. És ott meg lehet azt is csinálni a Tesláknál például, hogy megmutatja, hogy hol a szabad kapacitás, le lehet foglalni, és akkor természetesen nem engedi, hogy rájön valaki a töltőre, mert eléggé gond, hogyha még üreset mutat, egy fél órával érkezne oda az ember a töltőállomásra, üreset mutat, hogy rá tud állni az ember, de közben valaki rááll, akkor ilyen várakozni kéne. De így ennél a típusnál például egy olyan applikáció, hogy le lehet foglalni, és akkor úgy nem engedi odaállni, illetve nem engedi tölteni mást addig, míg én oda nem érek, és akkor úgy rátöltünk.
4: Mi van akkor, ha nem ér oda? Forgalmi dugó vagy más miatt?
6: Hát általában a Tesláknál 10-15 percet vár, és akkor utána törli a foglalást.
4: Előfordul, hogy benzines vagy dízelüzemű autó egyszerűen ott parkol, mert ott volt hely?
6: Hát főleg itt nálunk a településen itt azért vannak problémák, mert kevés a parkolóhely, és itt általában föl van töltő is van a városban, ahol élünk több is, viszont igen, előfordul, hogy benzines vagy dízel autóval ráállnak és ott hagyják a parkolóba. Ez körülbelül olyan, mint hogyha az elektromos autóval oda mennénk a benzinkútra, letennénk a töltő állomás, és akkor elmennénk onnan egy-két órára, de ott hagynánk, hogy nem férne hozzá, hogy megtöltsék a tankot, ugye a benzines vagy dízel autót. Egy elég nagy probléma, mert így nem tudja megoldani az ember az elektromossal, mert azért akkor annyi lehetőség nincsen, mint egy sima üzemanyaggal működő autónak a tankolása.
1: Közben itt vagyunk újra a stúdióban, és Antalóczy Tibor, amit elmondott, ahhoz szeretne Robert is hozzászólni még.
2: Igen, köszönöm szépen. Abszolút, tehát hogy az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem magyarországi egyedi termék, ez egy uniós elvárás volt, ugye az RRF vállalások esetén is ezeknek a támogatásoknak a hazahozatala során ez egy mérföldkő volt, amit teljesíteni kellett Magyarországnak. Ez nagyon fontos elmondani. Ugye nem véletlenül hallottuk a német példát is, ahol kevésbé szabályozottak a lakossági árak, mint Magyarországon, és ugye ott is nagyon érdekesen alakul, hogy megéri-e vagy nem éri meg ezt a terméket választani. És itt is az a fontos, és azt kell átnézni, hogy ezt a mostani hatósági árat, ami rögzítve van, ez képes-e megverni a piac, képes lehet-e megverni a piac tartósan, vagy sem. Ehhez egyébként megpróbálunk segítséget is nyújtani, tehát az erre létrehozott aloldalunkon, webes aloldalunkon elhelyeztük már az elmúlt egy év negyedórás árait. Tényleg teljes mértékben ez megtalálható, hogyha valaki a historikus adatokból szeretne táplálkozni, akkor ezt meg tudja tenni, és különböző árelőre jelző modellek is készülnek. És fontos az, hogy nyilván a dinamikus tarifa egy dolog, de vannak más speciális tarifák is.
1: Például ez a H-tarifa, amiről kell beszélni.
2: Ilyen a H-tarifa is egyébként.
1: Fűtési rendszerekhez kapcsolódva.
2: Így van, általában hőszivattyús vagy bizonyos klímás berendezésekhez kapcsolódik ez a tarifa, ami nyilván egy külön áramkor, egy külön mérés kiépítését feltételezi az otthonokban, viszont egy olcsóbb tarifa jelent a fűtési időszakban egy többletkedvezménnyel, ami innentől kezdve szintén egy hosszabb távú megtérülést tud biztosítani, azon túl, hogy energiahatékonyabb típusú fűtési rendszerről is beszélgetünk. Szóval ezek a speciális tarifák is réteznek, és igényelhetőek egyébként az ügyfelek részéről.
1: Az autókra visszatérve, ugye én például szerencsés helyzetben vagyok ahhoz képest, hogy társasházban élünk, mert kevesen vagyunk, és megtudtuk például ezt a napelemet, tehát tudtunk létesíteni a tetőre. Nagyon sokan élnek például panelházakban, ahol rengetegen vannak, ott nagyon esély sincs erre, hogy ez mennyire befolyásolja majd a jövőt, hogy ilyen töltőket akár oda felszereljenek. Ugye az autósok azt mondják, azért nem veszünk, mert nem tudjuk otthon tölteni, azért nem szerelnek fel, mert nem vesznek autót, ez oda-vissza.
3: Igen, ez a tipikus csirke vagy tojás esete, vagy tyúk vagy tojás esete. A jó hír az, hogy technikailag ez nem probléma. Igazából itt egy valakinek be kell indítani ezt az egész folyamatot, és itt jó esetben, vagy ideális esetben ez az állam lehetne, vagy az önkormányzat lehetne, amely egyrészt lehetőséget biztosít a szolgáltatók számára, hogy elektromos autótöltőket szereljenek feladott helyeken, és ezért nem kér elő óriási összeget például a terület használatért, ami most per pillanat azért probléma szokott ezeken a helyeken. Tehát el kell indítani ezt a folyamatot, és onnantól kezdve ez önjáró lehet, hiszen azok az autósok, akik otthon a panelház parkolójában töltenének, ők fizetnek azért az áramért, tehát ez egy megtérülő üzleti beruházás lehet, itt lehet megfelelő üzleti modellt kialakítani, de valahol el kell indítani ezt a folyamatot, itt a szabályozóknak elég nagy szerepe van.
1: Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Köszönöm szépen a beszélgetést Romhányi Robertnek és Antalucci Tibornak itt a stúdióban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Séta?
9: Gondoltam.
10: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség 4 lábon.
7: Indulhatunk.
11: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadó munkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrme.jegy.hu.
7: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Szombathelyen a 93 MHz-en.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, amivel még foglalkozunk a mai műsor második órájában. Megnézzük, milyen cukor és tejpótló élelmiszerek vannak. Népszerűsítjük a gyaloglást, ami az időseknek kifejezetten ajánlott. Endrei Judit is elmondja majd, hogy sosem késő változtatni az életmódunkon, és igazolni kell, ha azt mondjuk, egy termék ökobarát. A hírek után jövünk vissza.
8: Pontosan 10 órakor jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Amerikai-kínai csúcsra készülnek Washingtonban. Újabb drón zuhant le Románia északkeleti részén. Délutántól többfelé számíthatunk esőre. Jönnek a részletek. Védelmi kérdésekről és a digitalizáció jövőjéről is egyeztetett az államfő észt kollégájával New Yorkban az ENSZ közgyűlésén. Észtországgal a NATO balti missziója miatt vált szorosabbá hazánk kapcsolata. Az utóbbi években a magyar gripenek 4-szer vettek részt a balti légtér védelmében. Baka András a digitalizációs úttörőnek számító Észtország elnökével, Allar Karisszal az ágazat jövőbeni lehetőségeiről is beszélt. A köztársasági elnök találkozott finn kollégájával is, akivel elsősorban a NATO keleti szárnyának jelentőségéről, védelméről tárgyalt. Washingtonba érkezett a kínai elnök Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Tajvan helyzetéről egyeztett Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. Választásokat ígér Venezuelában a dél-amerikai ország ügyvezető elnöke. Delcy Rodriguez az ENSZ közgyűlésén demokratikus átalakulásról, az ellenzékkel való egyeztetésről beszélt, de a voksolás lehetséges időpontjáról nem volt szó. Venezuelában januárban kezdődtek a változások, amikor az amerikai hadsereg eltávolította Nicolás Maduro államfőt a hatalomból. Legkevesebb 2 meghaltak, 8 pedig megsebesültek Kijevben, miután az oroszok rakétákkal és drónokkal mértek csapást lakóépületekre, egészségügyi intézményekre és raktárakra. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán fővárosban és Odessa megyében hadi üzemeket, távközlési és logisztikai központokat támadtak. Közben a dél-oroszországi Krasznodár környékén ukrán dróntámadás okozott tüzet egy ipari létesítményben, a Rosztovi régióban pedig egy olajtározó irodáiban keletkezett kár. Újabb drón zuhant le Románia északkeleti részén. Az Ukrajna felől érkezett pilóta nélküli eszköz mintegy 4 percig repült a román légtérben, majd Szucsává megyében csapódott be, senki sem sérült meg. A légierő 2 F-16-os vadászgépet riasztott. Északa a Duna-delta térségében is észleltek drónokat a román határ közelében, ott azonban nem történt légtérsértés. Itthon elektronikai cikkek energiahatékonysági címkét vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okostelefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják-e az adott termékekhez előírt tájékoztatást. Növeli a kerékpárszállító kapacitást a MÁV szombaton, a Börzsönyring kerékpáros teljesítménytúra napján. A Budapest-Vác-Szob vonalon a szokásos járatok mellett 7 óra 40 perckor mentesítő vonat is indul a nyugati pályaudvarról Szobra. A kerékpárjegy egy útra 500 forintba kerül. Részletek a MÁV honlapján olvashatók. Végül a várható időjárásról. Országszerte változóan felhős az ég, helyenként süt a nap. Délutántól többfelé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
13: Műsorajánló.
14: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
15: Korzó a 100 forintos bolt előtt, avagy mi várt a fővárosból vidékre költöző írónőre. Kezdetben nagyfokú bizalmatlanság és értetlenség. Sándor Anikó falusi kaminója. A 19 éves fiatalember életét alapjaiban határozta meg a példaképnek tekintett rendezővel való találkozás. Schilling Árpádot mesterekről, a franciaországi évekről és a hazai újrakezdésről kérdezzük. Hamis propaganda vagy a valóság képei? Vitatott dokumentumfilm Gázáról.
14: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
13: műsorajánlót hallottak.
14: Napközben, napközben.
13: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra múlt 5 perccel, ez a Napközben, én Diósi Klári vagyok, csütörtök van, dietetika rovatunk következik, de mielőtt beszélgetünk, azért mondom önöknek, hogy nyugodtan írjanak nekünk SMS-t, 0639 666, például írjanak arról, mit gondolnak önök, szeretik-e a növényi italokat. Azt mindannyian tudjuk, hogy például cukorra szüksége van a szervezetnek, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyenre és mennyire. Sokan próbálják a finomított cukrot helyettesíteni, de a szakemberek szerint egy sütemény sohasem lesz ugyanolyan cukorpótlóval. Pilisi Csenge Stiller Tamással beszélgetett.
16: Mivel lehet egy kicsit csökkenteni a cukormennyiséget, egy picit pótolni a cukrot?
17: Különféle olyan növényi készítmények is vannak, ami szerintem elsőre mindenkinek ismerős lesz, csak még lehet, hogy nem próbálta ki, ugye ez a stevia és eritrit, illetve az agave szirup, ami édes, de ugye nincs utóíze, a datoja szirup, és innentől kezdve ezek a különféle egyéb szirupok. Talán a stevia az, ami ugye, aki egyébként növényformájában is megtalálható, az olyan kertészetekben, ahol foglalkoznak egy igen széles skálán a fűszernövényekkel, ott is meg tudjuk találni ezeket a édesítőket, de nagy sikerrel lehet egyébként kipróbálni különböző melegházi termesztésekben, és én úgy tudom, hogy egész szép sikerrel. Magának a cukornak a csökkentése, ugye a fehér méreg, ahogy szokták ugye emlegetni a cukrot. Alapvetően szükség van cukorra, hogy cukrot együnk. Nem elsősorban az ételben való mennyiség a kérdés, hanem az az egészséges arány, amit mindenkinek kellene követni, hogy csökkentsük az ennek a cukrotnak a bevitelét. Sokkal több vizet kellene innunk a cukros üdítők helyett, az édességek és egyéb cukorkák helyett is, ami nem csak egyébként cukorbetegség szempontjából is veszélyes tud lenni gyerekeknél, úgy akár a fogakra is komoly hatással is van. Hát ezeket is visszavenni, és inkább gyümölcsöket fogyasztani, ami egyébként is tud édes lenni, gyümölcsalátákra ezeket lecserélni. Ez alapvetően, ahogy szokták mondani, ez egy fejben eldőlő folyamat, hogy a cukrot hogy helyettesítjük. Én ennek vagyok a híve, hogy nem a helyettesítőt és valami kevésbé édeset tegyünk az ételbe, mert ha nem lesz olyan édes, mint ahogy megszoktuk, akkor igazából egy felesleges erőfeszítés volt. Inkább próbáljunk meg arra rámenni, hogy az étrendünkben lévő cukrokat próbáljuk meg valahogy kivenni, helyettesíteni az előbb elmondottak alapján.
16: Van olyan, aki a receptben előírt cukornak a felét rakja be az ételbe vagy a süteménybe. Például sütemények esetében lehet akár kihagyni a cukrot, vagy mondjuk gyümölcspürével bármi mással helyettesíteni?
17: Nem ajánlott, annyit mindenki tud, hogyha most egy piskótából én kiveszem a cukrot, akkor valószínűleg az állagon nem lesz olyan, mint amit megszoktunk, tehát ezt ne is erőltessük, úgy, hogy az élesztőhöz is igazából elég tud lenni egy nagyon kevés cukor, maga a liszt is elég lehet ahhoz, hogy az élesztőt fel tudjuk futtatni, nem feltétlenül kell hozzá cukrot adni, csak nagyon minimálisat, ott mondjuk el lehet venni nyugodtan a felét. Ha egy receptben van egy megadott cukormennyiség, és azt mindenféleképpen helyettesíteni akarjuk például eritrittel, akkor azt úgy kell kalkulálnunk, hogy a megadott mennyiségnek a 70-80%-a az, amit mondjuk eritritből hozzá kell, hogy adjunk. Nagyon fontos megemlíteni, hogy sok olyan helyettesítő van, ami eritritol végződésűek, ezek alkoholos kieresztéssel készülnek, nem igazán teljes környezetben valóak, okozhatnak egy kicsi bél és gyomor problémákat. Gyorsak leszünk, maradjunk annyiban, hogyha ezt így fogyasztjuk el, tovább erjedés történik az embernek a bélrendszerében, és ennek következménye nem annyira lesz kellemes, úgyhogy ezt mindenféleképpen kerüljük. Maradjunk meg inkább annál, hogy vagy stíviát használjunk, akkor vagy eritritet.
1: Közben mi is elkezdtünk a stúdióban gondolkodni, hogy mik jutnak eszünkbe. Nekem az eritrita, xilita, nyírfa, kókuszvirág, cukor, stevia és az elhangzott agave szirup. Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke érkezett hozzánk. Azért is soroltam föl, mert hogy rengetegféle van. Nem tudunk választani szinte, de tisztázzuk legelőször is az, hogy mik ezek az édesítőszerek.
18: Az édesítőszerekből is vannak jellemző csoportok, tehát például a stevia az egy úgynevezett intenzív édesítőszer. Erre az jellemző, hogy nagyon-nagyon pici mennyiség, egy-egy tabletta vagy néhány csepp már a cukor édességének a sok szorosát adja, tehát ezen nagyon-nagyon óvatosan érdemes bánni. Ugyanakkor ennek nincsen tömege, tehát például a riportban elhangzott piskóta esetében valóban nem a legszerencsésebb cukorpótló választás. Másik jelentős csoportja az édesítőszereknek az úgynevezett cukorpótlók. Ugye ennek régen a maltit volt például, vagy a szorbit volt nagyon hosszú ideig a legnépszerűbb tagja. Az eritrit, illetve a nyírfacukor, vagy xilit is ide sorolható. Ezekre az jellemző, hogy tudják biztosítani a cukornak a tömegét is, hiszen ezek ugye nagyon mennyiségben használjuk őket, jellemzően kevésbé édesek a cukornál, tehát itt a dozírozásra érdemes figyelni. És ami elhangzott még itt a felsorolásban, kókuszvirágcukor, agávészirup, mostanában a különböző datolyapaszták, datolyaszirupok nagyon népszerűek. Ezeknek a cukortartalma is hasonló a cukoréhoz, tehát itt például egy cukorbetegség esetében ezeknek a használatát nem minden esetben javasoljuk.
1: Hát akkor nagyon meg kell nézni, nem elég az, hogy nem eszünk finomított kristálycukrot, hanem hogy milyen betegségre, meg egyáltalán például milyen süteményben mit tehetünk. De ha úgy osztályozzuk, hogy mesterséges és természetes szerek, vagy melyek adnak energiát, nem adnak energiát, így is áttekinthetjük, ugye?
18: Egyértelműen igen. Én nem feltétlenül tartom praktikusnak a mesterséges, természetes megkülönböztetést, hiszen nem is ez a lényeg, hanem valóban az előbbiekben említett első csoport az, ami jellemzően kalóriamentes, tehát hogyha valaki nagyon erősen súlykontrollban van, vagy bármilyen más okból szükséges odafigyelni a kalória bevitelére, akkor ezek akár egy cukorbetegség esetében, ezek a, például a stevia, vagy a korábbi generációs ciklamát, aszpartam, ugye ezek még most is kereskedelmi forgalomban van, sokan fogyasztják, tehát ezeket lehet bátran használni, nyilván észszerű mértékben, tehát hogyha valaki a kávéjába, teájába egy-egy tablettát beletesz, az nem egy ördögtől való dolog. Amit ugyanakkor én kicsit vitatkoznék a riportban elhangzottal, Tamás azt említette, hogy ő nem hisz abban, hogy ugye az a lényeg, hogy az édesség az megmaradjon. Szerintem pedig pont az lenne a lényeg, hogy kevésbé édesen együnk. Tehát függetlenül attól, hogy cukrot teszünk az ételeinkbe, italainkba, mézet teszünk, vagy valamilyen édesítőszert, az lenne a lényeg, hogy a lehető legkevesebbet használjuk, és minél kevésbé édesen együnk.
1: Erről beszélünk, hogy kevés cukrot együnk, de vajon ugyanolyan egészséges, hogyha bármelyiket az előfelsoroltak közül, mint cukorpótlót használunk? Annyi a tévhit, amikor azt mondják, hogy bizonyos fokig rákkeltő, vagy ne együnk. Tehát, hogy nagyon sok vélemény arról szól, hogy egyik se jó igazán a szervezetnek.
18: Ami rendkívüli módon fontos, és ezt szeretném most el is megnyugtatni a kedves hallgatókat, hogy ezek az édesítőszerek biztonságosak, tehát az Európai Unióban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ad ki használati engedélyt, illetve forgalomba hozatali engedélyt az összes élelmiszeradalékra, köztük az édesítőszerekre is. Tehát ez valóban egy szabályozott piac. Ugyanakkor azt azért fontos tudni, hogy minden, amit megeszünk, azért összefüggést mutat. Tehát, hogyha valaki nagyon-nagyon sok édesítőszeres terméket fogyaszt, nyilvánvalóan ez valaminek a kárára történik. Tehát semmiképpen nem jó, hogyha azt gondoljuk, hogy önmagában például a cukor kihelyettesítése édesítőszerrel önmagában egészségesebbé teszi az étrendünket, és mondjuk a napi folyadék pótlást azt akár ilyen üdítőkkel oldjuk meg.
1: Mondjuk azért, ha utána olvasunk, hogy például a stevia is gyógy- és fűszernövény Dél-Amerikában, akkor már ez nem is hangzik annyira rosszul, de azért a cukor után térjünk át például a tejpótlókra, hogy mit tartalmaznak igazából ezek a bizonyos növényi italok, amelyeket tejpótlóknak nevezünk. Van-e benne akár adalékanyag, mennyire ultrafeldolgozott?
18: Mindenképpen azt javaslom a kedves hallgatóknak, hogy a dobozokon lévő feliratokat, tudom, hogy sok esetben apró betűs, de fölvenni a szemüveget, esetleg nagyítót, vagy a éles szemüveknek még erre sincs szükségük, tehát érdemes megnézni, hogy miből készül az adott termék. Itt kettő dolgot is meg tudunk figyelni. Az egyik, ugye van mindig egy tápanyagtáblázat a csomagolásokon. Itt nagyon jól meg tudjuk nézni azt, hogy például hozzáadott cukor van-e a termékekben. Ilyen alapvetően jellemző, hogy hozzáadnak az élvezeti érték javítására hozzáadott cukrokat. A másik fontos információ itt a tápanyag táblázatban a hozzáadott anyagoknak a köre. Tehát azokat a növényitalokat javasoljuk, amelyek a tejre jellemző tápanyagokkal dúsítottak, tehát például kalciumot adnak hozzá, esetleg D-vitamint adnak hozzá, ezzel tudják a növényitalokban alapvetően nem jelenlévő hasznos tápanyagokat pótolni. És a harmadik fontos dolog itt az a fehérje tartalom, itt fogják majd látni a kedves hallgatók, hogy jellemzően nagyon alacsony fehérje tartalmúak ezek a készítmények, itt a szójaital az, ami kivételt képez ez alól, tehát mindenképpen egy, mondjuk akár egy vegán étrend esetében ezt fontos a fehérje bevitel biztosítása érdekében figyelembe venni.
1: De amikor mondja, hogy vegánok, meg mondjuk vannak laktózérzékenyek, meg vannak, akik a természetes megoldásokat keresik, és mondjuk ilyenekhez nyúlnak. De egyébként egy egészséges szervezetnek meg mégiscsak tejet kéne inni.
18: A egészséges lakosságnak szóló nagy ajánlásokban, például az okos tányér táplálkozási ajánlásban a tej, hogy ezt első szerepel elsődleges javaslatként, hiszen ez az, amiből valóban nagyon jól hasznosul a, például a kalcium, ugye hozzájárul a fehérje fogyasztásunkhoz is. Ugyanakkor például tejcukorérzékenység esetében is elsőként a laktózmentes tejtermékeket javasoljuk, pont amiatt, hogy ugye laktóz nincs benne, de az összes többi táplálkozási előnyét a tejnek biztosítja, és olyan esetekben, amikor feltétlenül szükséges egészségi okokból, például egy tejfehérje allergia esetében, akkor javasoljuk a növényitalokat, de természetesen azt tiszteletben kell tartani, hogyha valaki valamilyen meggyőződésből nem szeretne tejet fogyasztani. Az ő esetükben azt javasoljuk, hogy a növényitalokból a cukormentes, illetve hozzáadott tápanyagokkal dúsított italokat választják.
1: De akkor gondolom, ki lehet mondani, hogy alapvetően ezek egészségesek és fogyaszthatók. Mert hogy nagy kérdés az is, hogy ezek bevizsgált dolgok. Közben üdvözlöm a stúdióban Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét, és már ő hallgatta itt a beszélgetést, szóval vizsgálják ezeket az italokat is, ugye? Mentes italokat.
19: Valóban egyben köszöntöm a hallgatókat. Hát nem könnyű eligazodni az édesítőszerek, vagy akár a növényi italok rengetegében a fogyasztók, vásárlók számára, és ezért én is nagyon köszönöm ezt a nagyon részletes és közérthető tájékoztatást, én is sokat tanultam belőle. Valóban a gazdasági versenyhivatal is érintheti ezt a területet, vizsgálhatja ezt a területet egészen pontosan olyan oldalról, hogy nem mindegy, hogy a vállalkozások mit állítanak a saját termékükről. A gazdasági versenyhivatal alapvetően azt vizsgálja az ilyen fogyasztóvédelmi eljárásokban, hogy amikor egy cég valamilyen állítást tesz a terméke élettani hatásáról, összetételéről, vagy valamilyen szlogennel látja el, akkor ez mennyire megalapozott, és mennyire milyen kutatások vannak mögötte, milyen tények vannak mögötte, hiszen nagyon fontos, hogy a fogyasztók ne legyenek megtévesztés áldozatai, amikor ilyen termékekkel találkoznak.
1: Az a lényeg, hogy ezek bevizsgált dolgok, amiért viszont hívtuk önt ide a stúdióba, arról beszélgetünk most, hogy vasárnap óta nem lehet egy terméket úgy nevezni, hogy mondjuk ökobarát, klímabarát, biológiailag lebomló, vagy éppen környezetbarát, vagy zöld, csak akkor, hogyha igazolni lehet. Hogy is van ez?
19: Igen, illetve vannak olyan állítások, és amelyek kapcsolódnak az előző témánkhoz, például valami bio, azt állítják egy termékről, vagy vegán, azt mi alapján teszik, és hogyan teszik. Valóban ez az Európai Uniós rendelet, illetve annak a magyarországi átültetése, az majd szeptember 27-én lép teljes körű határban Magyarországon, tehát a jövő héttől kell ezt alkalmazni, sokkal szigorúbb szabályok jönnek a fenntarthatósági kommunikáció területén, az úgynevezett zöld kommunikáció területén. A gazdasági versenyhivatal is régen foglalkozik ezzel a kérdéssel, a kollégám végeztek néhány évvel ezelőtt egy nagyon átfogó piackutatást. Ennek két nagyon fontos tapasztalata lett. Az egyik az, hogy a vállalkozások nagyon átfogó módon és egyre szélesebb körben használják ezeket az úgynevezett zöld állításokat, amikor a szolgáltatásukról vagy a termékükről azt állítják, hogy ez valamilyen módon fenntartható, védi a környezetet, vagy kevésbé terheli a környezetet annak az előállítása, hiszen nekünk fogyasztóknak ezek vonzó tényezők, megvásárolunk ilyen termékeket nagyobb szándékkal, hogyha tudjuk róla, hogy ezáltal védjük a környezetünket, és alapvetően ez egy nagyon jó társadalmi, illetve környezeti jelenség. A másik fontos tapasztalat, hogy a vállalkozások mintegy 40%-a akkoriban kizárólag brandépítésre használta ezeket a szlogeneket, tehát nem volt mögötte valós tartalom, amikor azt állította valamiről, hogy az környezetbarát, vagy mondjuk öko, vagy fenntartható, és így módon nem volt mögötte valós tartalom. A másik, hogy a fogyasztók viszont nagyon széles értelmezésben értelmezik ezeket a szlogeneket, és valójában nem értik, hogy mi van. Emögött. mögött, a szlogenek mögött, mégis a vásárlói döntésükkor ez fontos szempont.
1: Igen, hát például, hogyha egyre több embernél látom, hogy bemegy egy drogériába, akkor megnézi azokat a bizonyos jelzéseket. Nem is kell, hogy szöveget olvasson, bizonyos kis, ugye, kis logók ott vannak rajta, amik már kifejezhetik ezt. De amikor azt mondja, hogy igazolni kell, akkor ezt hogyan kell igazolni?
19: Igen, a címkék esetében egy különlegesen nagy zűrzavart tapasztaltunk mi a gazdasági versenyhivatal, és jellemző az, hogy vállalkozások saját maguknak alkotnak meg ilyen különböző címkéket, illetve különböző jelzéseket a termékeikre. Ezen általában hát a földgolyót ábrázolják, zöld leveleket, fákat, csobogó patakokat látunk ugye ezekben a reklámkampányokban, és ezek sokszor megtévesztőek lehetnek a fogyasztók számára. Ezen a területen is új világot hoz ez az új rendelkezés szeptember 27-től, hiszen kifejezetten szól arról, hogy ezeket a címkéket is csak akkor lehet használni, hogyha valamilyen harmadik fél által bizonyítottan akreditált, auditált felmérés eredménye ez a címke. Tehát a cégek nem használhatnak ezen túl saját maguk által megalkotott ilyen vizuális elemeket a csomagolásokon vagy a termékeken, csak olyan jelzéseket használhatnak, amögött valós tudományos kutatás, felmérés, eredmények vannak, ami nagyon fontos, ami egyrészt a fogyasztók számára is visszakereshető, nyomon követhető, és a hatóságok számára is ellenőrizhető, a gazdasági versenyhivatal számára is ellenőrizhető, ugyanis nekünk, mindig ezt mondom, bizonyítékokra van szükségünk, nem pedig ígéretekre.
1: Ennek az is oka, hogy a zöld átállással kapcsolatban van mondjuk Magyarországnak egy szerepvállalása, meg az is, hogy amikor mondjuk egy vásárló nem elégedett, és akár önök felé, vagy a fogyasztóvédelem felé jelzi, és ennek kapcsán elindult ez a folyamat?
19: A zöld átállás, amit említ, az nagyon fontos, és fontos, hogy a kommunikáció az ne csak pusztába kiáltott szó legyen. Az a lényeg alapvetően, hogy a vállalkozások, amelyek tesznek a környezeti fenntarthatóságért, tehát a szolgáltatásaikat, vagy akár a termékek gyártását úgy alakítják át, hogy az kevésbé legyen megterhelő a környezet számára, ezek a vállalkozások, ezek előnybe kerüljenek a piaci versenyben ezáltal. Mi fogyasztók pedig biztonságban legyünk, minden információ birtokában legyünk, amikor meghozunk egy fogyasztói döntést. Hiszen önmagában az nagyon jó, hogyha a vásárlók, a fogyasztók olyan termékeket választanak a polcokon, amelyek környezetbarátabbak, fenntarthatóbbak, vagy akár jobb élettani hatásaik vannak ezeknek a termékeknek, ez is fontos tényező, ez egy nagyon lényeges kérdés, ugyanakkor az a lényeg, hogy a vállalkozások azok pontosan és megalapozottan kommunikáljanak erről, hiszen az ebbe való beruházás, a zöld átállásba való beruházás, az nagy igény, nagy pénzügyi igényei vannak, innovációt igényel, beruházásokat igényel a vállalkozásoktól, és ez a jogszabály, illetve ez az irányelv biztosítja azt, hogy a kommunikációjuk megalapozottabb és bizonyíthatóbb legyen a vállalkozásoknak, tehát egyrészt a fogyasztók nagyobb biztonságban legyenek, illetve a piaci versenyben is azok a vállalkozások tegyenek előnyt piaci előnyre, amelyek valóban investálnak és valós megállapításokat, szlogeneket alkalmaznak.
1: Emlékszem, gyerekkoromban volt ez a matrica, hogy kiváló áru. Az mennyire meghatározta, hogy akkor mondjuk az egy minőség, és azt vettük. Aztán ez eltűnt, de például létezik ilyen, hogy Ökotex védjegy?
19: Léteznek különböző védjegyek, ezeket nyomon lehet követni egyébként az interneten is, hogy mik azok, amelyek mögött valós kutatások és tudományos eredmények
1: ez
19: állnak.
1: Ez fontos, hogy utána kereshetünk mi, fogyasztók, vásárlók?
19: Mi utána tudunk keresni, és jó, ha ebben tudatosak vagyunk. Azt azért tapasztalható, hogy a fogyasztói bizalom pontosan amiatt, mert a cégek sokszor hát nem kellően megalapozottan használták ezeket a jelöléseket, illetve a szlogeneket, erodálódott ez a bizalom a fogyasztókban. Talán kevésbé bízunk az utóbbi időben ezekben az állításokban, és az is fontos szerintem, hogy ez a szigorúbb jogszabályi környezet vagy szabályozási környezet visszaépítheti ezt a fajta bizalmat a fogyasztókban, a vásárlókban. Ez nagyon lényeges, hogy meg tudjunk bízni ezekben az üzenetekben. Amikor halljuk, hogy valami bio, öko, fenntartható vagy klímasemleges, akkor már ezt ugye elengedjük a fülünk mellett, mert ezt nagyon gyakran halljuk. Ezáltal a cégek ezeket az állításokat csak sokkal szigorúbb körülmények és feltételek mellett tudják majd alkalmazni ebben az új szabályozási környezetben.
1: Ugye közben azon gondolkodom, hogy milyen területeknél volt a legtöbb, mondhatjuk úgy, hogy anomália, tehát mondjuk élelmiszerek, kozmetikumok, háztartási vegyűáru, de még ide tartozik a ruhaipar is.
19: Igen, hát jellemző az, hogy olyan piacokon, ahol egyébként a vállalkozásoknak nagy a környezeti lábnyomuk, tehát sok akár káros anyagot termelnek a szolgáltatásaik vagy a gyártásaik során, megpróbálják ilyen pozitív zöld kommunikációval valamilyen módon ezt ellenpontozni. Tehát olyan kommunikációs technikákat alkalmaztak, amivel elterelik a figyelmet arról egyébként, hogy annak a árunak vagy az előállítása egyébként az hogyan terheli a környezetet, ilyen a ruhaipar például, vagy a vegyipar, ilyen, de az élelmiszeriparban is nagyon gyakori az, hogy alkalmaz fogalmaznak ilyen állításokat, hiszen amikor egy élelmiszert megvásárolunk, akkor az különösen fontos, hogy azt gondoljuk róla, hogy egyrészt annak az előállítása kevésbé terhelte meg a környezetünket, illetve jó élettani hatása is van számunkra, ezért hajlamosak vagyunk hinni ezeknek az üzeneteknek. Ezeket a vállalkozások korábban nagyon eltérő módon alkalmazták, és ez az új Európai Uniós irányelv, illetve annak a magyar jogszabályokba való átültetése, a fogyasztóvédelmi törvénybe való átültetése, amely meghatároz majd konkrétan olyan állításokat, amelyet csak megalapozottan, bizonyíthatóan lehet megtenni ezután, tehát gyakorlatilag vasárnaptól. Ez egy nagyobb rendet tesz majd ezen a területen.
1: Zsuzsa, ezek az úgynevezett tejpótlók vagy alternatív formák, ezek is már a zöld felé mutatnak?
18: Különböző forrásból származó, vagy különböző alapanyagból készülő növényitaloknak egészen más az ökológiai lábnyoma, függően attól például, hogy mennyi vizet használnak fel ezek előállításához, tehát vannak olyanok, amelyek kimondottan. Most már azért nekem például nagyon szimpatikusak az upcycle termékek, tehát amelyek például valamilyen élelmiszeripari melléktermékből készülnek, akár napraforgóból, de akár burgonyából, különböző hüvelyesekből is most már nagyon-nagyon nagy a választék növényital fronton. Az egyik legnépszerűbb termék a mandulaital, ennek kimondottan magas a vízigénye, tehát éppen ezért az ökológiai lábnyoma is magasabb. Tehát a választásnál nyilván nincs a fogyasztó könnyű helyzetben, ezért erre vannak nemzetközi kezdeményezések, hogy hogyan tegyék ezt picit úgy könnyebben átláthatóvá. Franciaországban indult el például egy EcoScore rendszernek a kifejlesztése, ami a különböző tápértékjelölésekhez hasonlóan egy ilyen szín skálán jelöli az adott terméknek a környezeti gazdasági hatását. És ez például nem csak az alapanyag előállítást, de akár a szállításnak a körülményeit, akár az állatjóléti szempontokat is beépíti ebbe az értékelési rendszerbe.
1: Semmiképpen nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy mindenkinek ezt kell fogyasztani, mert hogy ön is elmondta, hogy a tejfontosság az mindenképp ott van, de a vizsgálataikban viszont ott vannak ezek a tejmentes italok.
19: Természetesen a gazdasági versenyhivatal is folytat ilyen vizsgálatokat, egyébként a tejágazatban is folytatott a gazdasági versenyhivatal vizsgálatot az elmúlt években, és számos megállapítást tettünk ezen a területen. Nyilván, ahogy mondják, a tej az nagyon fontos, de hát sokan vannak, akik nem tudnak valamilyen élettani okból tejet fogyasztani. Fontos, hogy ezek a fogyasztók is megtalálják azokat a termékeket, amik a leginkább megfelelők számukra, viszont az nagyon fontos, hogy az ügyleti döntésüket, a vásárlói döntésüket, azt teljes körűen megalapozott információk alapján hozhassák meg, és biztosak lehessenek abban, hogy az a termék, amit megvásárolnak, annak valóban olyan összetevői vannak, valóban olyan élettani hatásai vannak. Ugye a gazdasági versenyhivatal is voltak olyan vizsgálataink az elmúlt években, amikor például különböző pékárukat vizsgáltunk, azt, hogy ez valóban teljes kérlősülésből készülnek-e ezek a pékáruk, amelyeket így forgalmaztak ezek a kereskedelmi cégek. Tehát az a lényeg szerintem, hogy a vásárlók, a fogyasztók azok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek, mind a termékek összetételét, mint pedig a reklámkommunikációt illetően, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy közös a célunk, közös az ügyünk, a gazdasági versenyhivatal is mindent megtesz azért, hogy egyrészt olyan vizsgálatokat végezzen, amik célzottan védik a fogyasztókat, támogassuk egyébként a jogkövetésre törekvő vállalkozásokat különböző edukációs tartalmakkal, illetve a fogyasztói tudatosságot is erősítsük ezen a téren.
1: És akkor így a vége felé muszáj megkérdeznem, hogy a többször említette ugye ezt a szót, hogy vizsgálnak, bevizsgálnak, hogy mondjuk milyen gyakran találkoznak, akár egy álvédjeggyel, vagy ezekkel a bizonyos visszaélésekkel, amiről több perce beszélgetünk.
19: Ugye a gazdasági versenyhivatal ugye sosem a termékek összetevőit vizsgálja, arra vannak más hatóságok, amelyek azt vizsgálják, hogy valóban olyan az engedélyezett formában hozzák a forgalomba, tehát mi nem a tartalmát vizsgáljuk ezeknek a termékeknek, vagy nem az élettani hatásait, hanem azt a kommunikációt, azt a kereskedelmi tevékenységet, amit végeznek a vállalkozások. Nagyon például sok vizsgálatunk van ilyen különböző ételkiegészítők területén, amikor cégek hát jogszabályellenesen azt állítják, hogy pozitív élettani vagy gyógyító hatásai vannak különböző étrendkiegészítőknek, amikor azt állítják, hogy ezek a termékek, ezek fogyasztanak, még azt is megmondják, hogy ez mennyit fogyasztanak. Ezek nagyon fontos vizsgálatok, hiszen nagyon sokan használnak egyébként, vagy vesznek igénybe ilyen termékeket, amikor nagyon fontos, hogy a vállalkozások jogszerűen kommunikáljanak ezeknek a termékeknek a hatásáról. Ugye gyógyító hatás, vagy betegségek gyógyítását kizárólag gyógyszereknek lehet tulajdonítani a reklámkommunikációban. Ilyen egyébként az egyéb élelmiszereknek is az élettani hatása. A GVH azt vizsgálja, hogy a cégek csak olyat állíthassanak, ami valóban megfelel a valóságnak.
1: Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és mindenről beszélgettünk. Szűcs Zsuzsannát és Horváth Bálintot hallották.

0: Héten egyszer 15-20 kilométer gyalogolok a Velencei tó körül.
1: És mióta az élete része a mozgás?
0: Mindig. Gyerekkoromtól kezdve balerina szerettem volna lenni, de azt sajnos nem sikerült, és helyette a mozgás nem lehet abbahagyni. Tehát azt mindig mozogni kell, és nem lehet elég korán kezdeni. Tehát én nekem van 3 kisunokám, és a 2 kisebbiket, azt minden héten egyszer, általában szombaton, hogyha jó idő van, elviszem túrázni.
1: És miért jó a mozgás? Miért van jó hatással a szervezetünkre?
0: Boldog az ember tőle. Boldogság. Tehát a természetben vagy kint, látod a madarakat, látod, hogy az emberek sétálnak és boldogok lesznek. És ez mind nagyon-nagyon jó dolog.
2: Murányi Gabriella vagyok, baráti gyaloglóklub vezetője. A Satival kezdtem el gyalogolni, és a tavalyi év folyamán én is alapítottam egy klubot, a baráti gyaloglóklubot. Azóta majdnem minden nap megyünk irányba.
1: De miért kezdtek el mozogni?
2: Én a gerincem véget levoltam, 100%-ba lebénultam, és amikor újra kezdtem tanulni járni, úgy gondoltam, hogy most addig fogok menni, míg a lábam bírja, és nekem ez bejött, ez a gyaloglás. Úgyhogy futni nem tudok a gerincem véget, mert most is van az érc problémák. Nyitott hát gerincel születtem, és vagyok operálva, úgy gondoltam, hogy ameddig a lábam jó megyek.
3: És akkor is megy, ha fáj?
2: Igen, akkor is megyek, ha fáj, az igazság, hogy elfelejtődik már a második percben, nem számít, hogy fáj.
1: Mi a tapasztalata, hogy könnyen rá lehet beszélni a korosztályát, hogy elinduljanak, hogy tartsanak önnel?
2: Nem, nagy, elég nehéz rá beszélni őket. Most rossz az idő, most esik az eső, de hát van esőkabát, úgyhogy mi akkor is megyünk, hogy elég nehéz, de hát próbálkozunk. Aki egyszer már eljött velünk, az látja, hogy tényleg jó a társaság, lehet mindenről beszélni, lehet főzni. De hova megyünk legközelebb? Gyalogolni, hogy vannak az unokák, mik az egészséges táplálkozás, szóval elég sok.
1: Hány lépést tesz meg egy nap?
2: Az átlagom 15-20 ezer, de hát millió lépésben is benne vagyok, és hogyha ott átváltják a reggeli 6-tól 7-ig való úszásomat, meg az esti pingpongozást, akkor nekem 30-40 ezer lépés is összejön egy nap.
1: A mozgás milyen hatással van a szívünkre, az érrendszerünkre? Dr. Szilágyi Attila, az Egri Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályvezető főorvosa.
4: Ha egy szóval szeretném megválaszolni, akkor nyilvánvalóan jó hatással van. Egy kicsit részletesebben kifejtve, ugye nagyon fontos, és ezt hangsúlyoztuk az előadásban is, hogy már a megelőzéstől egészen addig a pontig, amikor valakinek már sajnos kialakultak a betegségek, vagy az odavezető út valamely stádiumában jár, minden ponton nagy jelentősége van a mozgásterápiának. Szerintem ez a leghelyesebb, hogyha így hívjuk, hogy mozgásterápia, az életmódba beillesztett rendszeres fizikai aktivitásnak. A megelőzésben óriási a jelentőség abban, hogy megelőzzük annak a zsírszövetnek a felszaporodását, ami utána egy kiindulási pontként, utána több szervrendszerünk károsodásának a közös eredője lesz. A kardiológiai berkeken belül most már nagyon letisztult fogalom az, hogy ez a kórosan felszaporodott zsírszövet kisiklatja az anyagcserét, és ennek áldozatává válik mind a vese, mind a szív, és most már egyre tisztában látjuk, hogy a máj is, tehát több szerv összehangolt működését tudja idővel tönkretenni ez a folyamat, hogyha nem állítjuk meg az elején. Ebben kulcsfontosságú a mozgásterápia. Amikor a mozgásterápiáról vagy mozgásról beszélünk, akkor ne csak feltétlenül a professzionális edzés munkában gondolkozzunk. Hát az jó dolog, hogyha megadatik az életünkbe, de ez ne tántorítson el minket, hogyha sajnos ezt nem tudjuk aktuálisan beépíteni, hanem igenis elemezzük a mindennapjainkat, ugye a szabadidős tevékenységeinket, a munkába járási szokásainkat, a pihenési szokásainkat, a munkában eltöltött időnket, és próbáljuk belecsempészni a fizikai aktivitást a mindennapi életünkben, mert megint csak kimutatott tény, hogy ha már legalább egy pár percet bármiféle fizikai aktivitással töltünk, az összeadódik, tehát így nagyobb eséllyel tudjuk kialakítani a mozgásban gazdag életformánkat.
5: Hamarosan kezdődik októberben a gyaloglás hónapja, ezért most mi is népszerűsítjük a túrázást, a sétát és a gyalogló klubokat. Csányi Dorottya, a Magyar Szabadidő Sport Szövetség munkatársa érkezett hozzánk, aki elárulta nekem, hogy most taxival érkezett. De mennyi az az annyi, ha megkérdezem mondjuk egy napi séta vagy napi lépésszám?
6: Hát minimum annyi, hogy egy megállóért nem szállok tömegközlekedésre, tehát hogy ez a teljesen minimum. Hát nem szoktam így kifejezetten mérni, hogy mennyi a gyaloglás.

0: távú, megy nap, de azért igyekszem arra, hogy tényleg, amit az előbb is mondtam, hogy egy megálló én nem szállok föl tömegközlekedésre, inkább igyekszem a gyalogos módot választani.
1: Tetszik nekem ez az elnevezés, hogy világgyalogló hónap, de hogy konkrétan mi is ez? Erről fogunk most akkor beszélgetni. Hogy mire számíthatnak, akik most elindulnának?
0: Ez a Magyar Szabadidő Sportszövetség országos programsorozata. Ez a gyaloglást népszerűsíti, és október 1-e és 31-e között várjuk azokat a jelentkezőket, akik helyi szinten szerveznek majd túrát. Itt különböző kategóriákba lehet nevezni a honlapunkon díjmentesen a masport.hu oldalon, és tanintézmények, közösségek, nyugdíjas szervezetek, egyének és a szövetségtag szervezeteinek a nevezését várjuk, és itt igazából annyi a feladat, hogy van egy központilag meghatározott, hát mi úgy nevezzük, hogy versenykiírás, amiben teszünk különböző ajánlásokat, hogy a helyi szervezők hogyan valósítsák meg a túrájukat, ők kijelölik az útvonalat, ezt regisztrálják, és akkor ezt különböző színes programokkal is ki lehet például egészíteni, úgyhogy van ennek egy olyan üzenete is, hogy nem csak magáról a gyaloglásról szól, hanem egyfajta ilyen egészséges életmódot is népszerűsítő programsorozat, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy csatlakozzon még a programhoz, ezt megtehetik egészen szeptember 28-án.
1: És amikor azt mondja nekem, hogy egészséges életmód, akkor itt elárulta azt is, amikor itt a beszélgetés előtt mi kettesben beszélgetünk, hogy tulajdonképpen pont a Dietetikus Szövetség elnöke itt volt nálunk, hogy velük is együttműködnek az okos tányér kapcsán, ide tartozik ez is.
0: Igen, ugye a tanintézményekhez tartozó kiírásba, oda beletettünk ilyen választható kiegészítő programokat, és az egyik a Dietetikusok Országos Szövetségének az okos tányér programja, ezt is ajánljuk, hogy intézményekben ezt valósítsák meg, tehát figyeljenek oda az egészséges táplálkozásra, megfelelő folyadékfogyasztásra, zöldséggyümölcs fogyasztásra, úgyhogy ez is egy olyan, amivel ezeket a gyalogló programokat például ki lehet egészíteni.
1: Dorottya, most mi főleg mondjuk a nyugdíjasokra, ha koncentrálunk. Azt hiszem, hogy ez az egyik legbiztonságosabb mozgásforma, hogy sétálunk. És mondjuk akkor tovább megyek, már nem csak úgymond utcán sétálunk, hanem bizonyos távokat akár túrázunk is. Tehát ez az, amit ajánlunk, és akkor ezt még lehet fejleszteni egy kis Nordic Walking-gal?
0: Igen, ezt az időskorban szoktuk ajánlani, hogy a gyaloglás ez egy olyan mozgásforma, ami könnyen teljesíthető, tehát akár kisgyermekkorban is, de nyugdíjas korban is, igen, ez egy biztonságosan mozgásformának számít. Nyilván itt is oda kell figyelni arra, hogy megfelelő cipőben induljunk el, akár sétálni, akár túrázni, mondjuk a túrázásnál a cipő kiválasztása az egy picit fontosabb. De igen, hogyha ezt kiegészítik Nordic Walking Bottal, akkor sokkal hatékonyabb lesz, tehát sokkal több izomcsoportot megmozgat, és ezt egyébként azért is szoktuk javasolni, akár idősebb korba is, mert ugye tehermentesíti az ízületeket, tehát hogy azért ez jóval kiméletesebb, mint a sima gyaloglás, úgyhogy ezt kiegészítjük Nordic Walking Bot használattal.
1: Sőt, nemrégiben olvastam, hogy a 90%-át megmozgatja, igen, a testünknek, tehát nagyon hatékony, ott csak arra kell figyelni, hogy jól legyen beállítva például az a bot magasság, és jól használjuk, de egyébként pont ez a lényeg, hogy semmi nem kell hozzá, hogyha a gyalográsra fókuszálunk, és hogy bármikor el lehet indulni. Nincs az ember kötve csoporthoz, egyénileg eldöntheti, talán így vonzóbb.
0: Igen, viszont mi pont erre szoktuk így a hangsúlyt tenni ebbe az egy hónapban, hogy ennek a közösség formáló erejére, tehát hogy itt akár generációk is találkozhatnak például, helyi nevezetességeket megismerhetnek, és tényleg kapnak egy olyan maradandó élményt, ami akár motiválhatja az adott közösséget arra, hogy járjanak össze és rendszeresen sportoljanak, hanem is feltétlen a gyaloglást válasszák, de hogy egyébként valahogy az aktivitást építsék be a mindennapjaikba, tehát hogy nekünk ez egy fontos küldetésünk.
1: Mert hogyha közösségben vannak, akkor együtt egyrészt könnyebb, meg a testi dolgok mellett ott van akkor a lelki tényező.
0: Hát igen, ugye főleg most szerintem a digitális eszközök most így eléggé a kommunikációba egyenluralkodtak, tehát a személyes kommunikáció én szerintem így lecsökkentett, van egy ilyen tendencia, itt nyilván a gyaloglásnál, sétánál a telefonokat így jobb esetben így elteszik, és akkor itt tényleg lehet egyfajta személyes kommunikációt, kapcsolatteremtés, beszélgetést jobban létrehozni a séta által, úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog.
1: Hát meg ahogy hallottuk is, és mondták az idősek az összefoglalóban, hogy ez bármikor el lehet kezdeni, ebben ez a jó.
0: Igen, hát itt ugye maximum az időjárás az állhat így a gyaloglásnak az útjába, de ez kortól, edzettségi szinttől is független, tehát hogy aki mondjuk esetleg túlsúlyba szenved, akkor az is nyugodtan el tudja rövidebb távval kezdeni a sétát. Itt nyilván lehet az intenzitást növelni, és aki mondjuk fittebb szinten van, akkor az akár egy intenzitással vagy távnöveléssel azért az egy kiadós edzésnek is megfelelhet a gyaloglás.
1: Na nézzük a testi hatásokat, hogy miért is jó gyalogolni, mert hogy annyi mindenre hat. Tehát, hogyha most csak annyit mondok, és ezek összefoglaló nevek, hogy szív- és érrendszer, akár az anyagcsere, a súlyunkra.
0: Hát igen, ez egy ilyen szempontból szerintem egy nagyon szerencsés mozgásforma, tehát hogy mindenki számára egyébként teljesíthető, ugye itt a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának megelőzésére is szolgálhat, például a cukorbetegség kialakulását is csökkenteti, növelheti például a tüdőkapacitást, és ugye nem utolsó sorban a mentális egészségre is abszolút jó hatással van, csökkenti a stressz szint, növeli például a kreativitást is, ugye a szervezetnek az oxigénellátását is, úgyhogy tényleg ez egy abszolút olyan mozgásforma, ami például eszközt nem feltétlen igényel, ugye nyilván ki lehet egészíteni a Nordic Walking Bottal, viszonylag költséghatékony, tehát nem igényel nagy anyagi ráfordítást, úgyhogy ez tényleg egy olyan mozgásforma, amit örömmel ajánlok mindenkinek.
1: Meg hát az idősek sokszor mondják, hogy hát nekünk már ehhez nincs izomzatunk, közben meg egy idős embernél is lehet ezzel akár egy kis izmot erősíteni, növelni?
0: Hát lehet, igen, de ott is figyelni kell arra, hogy ki milyen fittségi szinten rendelkezik, tehát hogy nyilván egy idősebb embernél azért a távot, tehát hogy kisebb távot kell kijelölni így a gyaloglásra, tehát mondjuk egy 8 kilométeres túrát nyilvánvalóan nem fognak tudni biztonságosan teljesíteni, meg ugye az intenzitás, tehát hogy nyilván egy lassabb, kényelmesebb tempót kell fölvenni ahhoz, hogy akkor ez jól működjön.
1: De például pont a Nordic Walkingnál ez a nagyon jó, hogy azzal ad egy ritmust az ember magának, ugye? És akkor például eldöntöm, de akkor az egy olyan rendszeressé váló mozgás.
0: Igen, itt a Nordic Walkingnál nagyon fontos kiemelni, hogy mindez akkor fog működni, hogyha a megfelelő technikát elsajátítják. Tehát, hogy az, hogy veszünk egy Nordic Walking botot, bemegyünk egy sportszeráruházba, és akkor rábökünk egy botra, hogy jó lesz, ez nem biztos. Tehát, hogy a szövetségünknek több olyan programja is van, ami egyébként a Nordic Walking sportágat népszerűsíti, és kifejezetten arra fókuszál, hogy a lakosságnak megtanítsa a helyes technikát. És szerintem...
1: Ezt a bizonyos váltott mozgást,
0: igen,
1: és hogy mennyire?
0: Igen, a váltott karlám mozgást, igen, és hogy erre van nekünk képzésünk, tehát hogy mi képzünk országszerte instruktorokat is, akik egyébként így a lakosság számára helyes technikát megmutatják, és mi azt szoktuk javasolni, hogy mielőtt valaki Nordic Walking botot vásárol, azelőtt vegyen részt egy ilyen pár alkalmas kis, hát képzésen, vagy ilyen kis programon, és utána ott az oktató elmondja neki, hogy mire kell figyelni, hogyan kell helyesen használni a botot, és utána vásároljon botot, és egyébként most ehhez kapcsolódóan például most 3-án lesz egy Nova találkozónk a szövetség szervezésében, ahol különböző Nordic Walking programokon vehetnek részt a résztvevők. Október 3-án Sukoron, úgyhogy ott is egy ilyen Nordic is találkozót szervezünk, úgyhogy oda is várjuk szeretettel a résztvevőket.
1: Dorottya, mindjárt folytatjuk itt a stúdióban, de hála Istennek egyre többen csatlakoznak ahhoz a különleges hazai mozgalomhoz is, amelynek tagjai a gyaloglásban találták meg a testi-lelki feltöltődés kulcsát. A már 23 ezres közösséget Endrei Judit vezeti, aki bizonyítja, sosem késő változtatni az életmódunkon. Vele beszélgettünk. Létezik a közösségi oldalon egy csoport, Gyalogolj Endrei Judittal, ami több mint 20 ezer embert mozgósít. Hogy kezdődött ez, Judit?
2: Magam sem tudom. Ugye az utóbbi években én is elég aktív lettem a közösségi oldalakon, több oldalam is van, és mivel már sok éve gyalogolok, egyszer csak jött az ötlet, mi lenne, hogyha elindítanánk egy ilyen csoportocskát, mert kezdetben azt gondoltam, hogy ez egy csoportocska lesz, és aztán egyre többen csatlakoztak hozzánk, és nagyon örülök, hogy továbbra is bővül ez a kör, vagyis népszerű a gyaloglás.
1: Ahhoz, hogy megszületett ez az oldal, te aktívan túrázol, kirándulsz, utazol, ez volt az előzmény, és a te életedben ez mikor kezdődött, hogy a gyaloglás fontos szerepet kapott?
2: Azt gondolom, hogy összekapcsolható azzal, hogy egyszer csak magam is elkezdtem öregedni, és kerestem azt a mozgásformát, amihez nem kell egy zárt térben lenni, amihez nem kell időben alkalmaskodni, és ami jól esik, ezt egyszer egy sportorvos mondta nekem, hogy olyan mozgásformát kell magunknak keresni, amiben örömünket is lejjük. Na most a gyaloglás ez egyértelműen az. Vicces a történet, én onnan indultam, hogy a húgom, aki 200 méterre lakott tőlem, képes voltam beülni az autóba, kiállni a garázsból, elmenni hozzá, visszajönni. Ma meg hát a napi 5 kilométernek, bocsánat, a napi 5 kilométernek meg kell lenni, az a minimum, és arra aztán rájön még, ha úgy adódik, vagy úgy döntök.
1: Ezért is jó ez a közösségi oldal, mert hogy talán inspirálják egymást is az emberek, hogy igen, nincsenek kifogások.
2: Ez pont így van, nem egyszer van olyan bejegyzés, hogy figyellek titeket egy ideje, de én még nem indultam el. És akkor egy idő múlva egyszer csak ott a bejegyzés, hogy na jó, ma mentem 3000 lépést. Ugye ez a lépésszámláló, enélkül is lehet gyalogolni, de ez mégis ad egy kis lelkesítést, egy kis inspirációt, és akkor én persze rögtön megdicsérem az ilyen új tagot, vagy új újdonsült gyaloglót, aztán jön megint, hogy hű, már több, még többet gyalogoltam. És tudod, ennek a közösségnek azért az is nagy pozitívuma, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy barátságok kezdenek szövődni. Aztán, ha valaki rájön erre az oldalra, hát felfedezi Magyarország rejtett szépségeit, mert elkezdtek fotókat felrakni, elkezdték a napi teljesítményt, tehát nagyon élvezem, és szerintem fontos az, hogy itt jól érzi magát, aki ebben a kis közösségben van. Tehát kizárunk mindent, ami negatív, ami bántó. Itt az a lényeg, hogy gyalogoljunk, vegyük észre azt, ami szép, ami jól esik a testünknek, és hát ezért vagyunk egyre többen.
1: Én is rákerestem erre az oldalra, és láttam is a fotókat, és ezzel nagyon lehet egymást inspirálni. Pláne, hogyha valaki mondjuk Budapest belvárosában lakik, aki hát a betontömbök között él, lehet, hogy nehezebben mozdul ki, őket is egyre jobban inspirálhatja ilyen, hogy nem is kell csak talán a város széléig elmenni, és mennyi zöldet talál az ember.
2: Meg hát azért Budapestnek, ha nincs is, mert jártam világvárosokban, ahol egymást érik a zöld parkok, zöld területek, de azért Budapestnek is vannak a Városliget, segíts a Népliget, Budán gyönyörű zöld területek, de hát ez is csak egy döntés, tudod, hogy ha más nincs, akkor a lakótelep körül megyek két kört este. Ezt nemrég olvastam, ugye rengeteg negatív hatásnak vagyunk kitéve. A légkör, a benzin, a zaj, a minden. És erre mondta egy szakember, már azzal megtisztítjuk a testünket, lelkünket, ha mondjuk csak hétvégén kimegyünk egy nagyobb túrára az erdőbe, a zöldbe, a természetbe. Úgyhogy én mindenki, velem, ha valaki bármilyen témában beszélget, akár így a médiában, akár azon kívül, 5 perc múlva biztos, hogy a gyaloglást szóba hozom, mert egyszerűen egy olyan mozgásform, egy olyan tevékenység, ami elsimítja a lélekben dúló olykori viharokat, vagy egyszerűen csak tényleg az egészségünknek teszünk jót vele.
1: Ahogy mondod, igen, az egészségünknek jót teszünk, de szerintem, ha valaki elindul, és egyszer rákap erre az ízére, ennek az ízére, akkor ez sokkal nyitottabbá is teszi az embert, kíváncsivá válik, felfedezni akar dolgokat.
2: Ez pont így van. Én van ugye egy bejárt útvonalam, és néha megkérdezi a saját húgom is, én nem unod még, hogy mindig ugyanod. Mindig azt mondom, hogy figyelj, nem hogy évszakonként változnak a dolgok, hanem naponta egészen más veszek észre, Mert tudod, én falusi származású lány vagyok, és amikor már harmadszor találkozom ugyanazzal a kutyasétáltatóval, vagy hozzám hasonlóan gyaloglóval, akkor szót kezdünk váltani, akkor ráköszönünk egymásra, de szép napunk van, és nekem ez fontos, hogy legyenek ilyen kapcsolódásra lehetőségek ember és ember között.
1: Remélem, hogy most is a szép őszi időben nekiindulsz több helyszínre. Én köszönöm, hogy beszélgethettünk mindenről. És újra itt vagyunk a stúdióban, természetesen Endre Judittal azért tegeződtünk, hiszen kollégaként nagyon régen ismerjük egymást, és közben Dorottyával néhányszor egymásra néztünk, mert elhangzottak olyan fontos szavak, amit még folytatnunk kell itt a beszélgetésben. Például, hogy öröm, hogy mennyire örömforrás, hogyha valaki elindul és tényleg rákap az ízére.
0: Hát ugye ez abszolút, ehhez én is rá tudnék csatlakozni, hogy azért itt a zöldben való mozgás, tehát hogy a természet közelsége például, tehát hogy akár egy madárcsicsergés, akár egy napsütés, az már önmagába véve azt gondolom, hogy olyan sok örömet és boldogságot tud okozni, amire abszolút azt gondolom, hogy mindenkinek mentálisan szüksége van, és tényleg ezek kellenek, ezek az apró kis dolgok ahhoz, hogy a hétköznapok nehézségeit jobban le tudjuk küzdeni.
1: Szerintem nem az a lényeg, hogy mennyit megyünk, tehát hogy számoljuk-e a lépéseket, vagy ott van ez az applikáció akár a telefonban, bár ez meg ösztönző lehet, de ahhoz, hogy mondjuk az egészségünket is nézzük, és valaki mondjuk túlsúlyban van, elindul időskorban is, akkor azért mennyit érdemes mondjuk napi szinten sétálni?
0: Hát ez abszolút attól függ, hogy ki milyen edzettségi szinten rendelkezik, tehát nyilván olvashatók erről ajánlások. Az abszolút fontos, hogy a szervezetünk jelzi azt, hogy hol van az elég. Tehát, hogy nyilván érezzük azt, hogy elfáradunk, esetlegesen valamilyen izomláz kezd kialakulni, akkor nyilván csökkenteni kell a távot, lassítani a tempont. Tehát, hogy abszolút azt gondolom, hogy ez egyéni, de erre találunk az interneten számos ajánlást.
1: Miért fontos egyébként, hogy aktívak maradjunk időskorban? Sejtjük, de ezt nem mondjuk elégszer el.
0: Hát nyilván ugye az inaktivitás hatására, ugye ez egy mentális folyamatokat is elindít, tehát hogy jobban szorongunk, jobban kiszolgáltatott állapotba keveredünk, tehát hogyha aktívabban élünk, akkor csomó olyan dolgot önállóan is meg tudunk csinálni, amire az inaktívak például segítségre szorulnak, tehát hogy fontos az, hogy fenntartsuk a rugalmasságunkat, az állóképességünket, tehát a hétköznapi teendőknek az ellátása sokkal gördülékenyebben megy, hogyha aktívak maradunk, mint sem hogyha inaktívan, és erre például a gyaloglás is kifejezetten jó, vagy a szövetségnek kifejezetten szenioroknak szóló olyan otthonról elvégezhető foglalkozásai is vannak, ami abszolút ezt segíti, hogy a napi mozgás mennyisége meg legyen időskorban. Ez a mozgás élmény szenioroknak program, úgyhogy akinek a gyaloglás nem annyira szimpatikus, akkor annak azt is ajánljuk figyelmében.
1: Na hát azt gondolom, hogy aki például elindul gyalogotni, ad egy rendszert az életéhez. Időskorban mondjuk ez is nagyon fontos, és picit visszakanyarodva a mentális hanyatláshoz, ugye ott a demencia, ott az Alzheimer, ezeket is talán tudja lassítani mindez.
0: Igen, ezeket is tudja lassítani meg, igen, amit Judit is említett így a riportban, hogy egyébként hiába mehetünk akár ugyanazon az útvonalon, de mindig felfedezhetünk valami újat. És egyébként ez szerintem a memóriára is nagyon jó hatással van, hogy ugyanott van az a kerítés, akkor azt megjegyezzük, ugyanott fordulunk be, azt is megjegyezzük. Tehát, hogy ez a demencia kialakulását is lassíthatja például.
1: Önök a Szabadidősport Szövetségnél rálátnak arra is, hogy mondjuk nem mindenki gyalogol, de vannak például futóklubok, futókörök, lehet ilyenekhez is csatlakozni?
0: Bizonyos szinten, tehát ilyen minimális szinten rálát a szövetségünk, de mi inkább szabadidősporttal foglalkozunk, ugye mi nagyobb rendezvényeket szervezünk, meg ugye van több nagy eseményünk, a kihívás napja is például, vagy akár ez a világgyalogló hónap, úgyhogy mi inkább ilyen, tehát hogy olyan eseményeket szervezünk, ahol többféle mozgásformát ki lehet próbálni, tehát hogy mi nem koncentrálódunk egyféle sportágra, úgyhogy de ilyenek, hogy ezeket népszerűsítő eseményeket lehet találni a szövetség honlapján.
1: Valószínű, hogy ön is érzi, amikor mondjuk gyalogol, észre sem veszi az ember, hogy ez mekkora szabadságot tud adni. Én van, amikor csak így a szellemi munka közben azért állok fel, mert ha elindulok, és mondjuk fókuszálok arra, ami ott a világban körülöttem történik, akkor otthon maradnak a gondok.
0: Igen, egyébként a gyaloglás erre is kifejezetten jó, tehát egy stresszesebb időszakban tenni egy parkba, vagy akár csak a városban is egy sétát, vagy zenehallgatással, vagy zenehallgatás nélkül, akkor azért ez csökkenteni tudja a stresszt is, meg mentálisan az ember felfrissül, tehát teljesen más ingerek érik, mint például a munkahelyén, vagy bent az irodában, most mindegy, hogy milyen területen dolgozunk, de akkor így az agy egy picit lelassul, és akkor ezáltal kicsit mentálisan fel tudunk frissülni.
1: Meg hogy pont arra céloztam, amikor, hogy nézelődik az ember, hogy mennyi mindennel össze tudja ezt kapcsolni, hogy az érzékszerveink, mert hogy megyünk, bár arra fókuszálunk, és azért indulunk el, de hogy már egy, azt hiszem, egy gondolat erejéig oda beszéltünk erről, hogy mondjuk egy nevezetességet, amit eddig, vagy úgy megyünk az utcán, hogy felnézzünk, és látjuk mondjuk az épületek homlokzatát, amit a napi rohanásban meg se figyelünk, és rácsodálkozunk arra, ahol élünk.
0: Igen, ugye a világgyalogló hónapot azt azért is szoktuk ilyen, hát egy ilyen nagyobb programnak is nevezni, mert hogy például ki lehet egészíteni ezt ilyen helyi nevezetességek, kulturális intézmények megismerésével, és nagyon sok helyen olvassuk azt ilyen beszámolók kapcsán, hogy élek egy lakókörnyezetben, és nem észlelik azt, hogy milyen csodák vannak körülöttük. Tehát mert ugye mindenki tömegközlekedik, vagy autóval jár, és arra, hogy gyalogosan megismerik a környezetet, igazából arra nem volt fókusz, és hogy csomó olyan helyi nevezetesség van, amit akár az ott élők sem biztos, hogy tudnak, hogy az miért van annak jelentősége a városra vagy falura vonatkozóan, úgyhogy ezeket is be lehet építeni ebbe a gyaloglás programba.
1: Most ugye arról beszélünk, hogy mi önmagunk, vagy akár a családtagokkal, ha elindulunk, és amivel kezdtük a beszélgetést, hogy ugye ez a hónap az arról szól, amellett, hogy népszerűsítik, hogy tulajdonképpen lehet jelentkezni is ott a Masport oldalán, és ahogy láttam a kiírásban, hogy közösségekre, szervezetekre, intézményekre is fókuszálnak, hogy olyan jó már, amikor tulajdonképpen egy munkahelynél is fókuszban van a mozgás.
0: Hát nagyon-nagyon színes a jelentkezőknek a tábora, ugye a tanintézmények között ugye az óvodák, iskolák, de hogy bölcsödék is egyébként jelentkeztek a programba, és csomó ilyen, tehát pedagógusok csomó ilyen komplex programot is kialakítanak, hogy ilyen tematikus sétákat csinálnak például így a kisgyerekeknek. Hát nyilván ők egy-két kilométert mennek, de azt gondolom, hogy egy bölcsödés óvodáskorban ez is nagyon-nagyon-nagyon becsülendő, és nagyon-nagyon jó, hogy ilyen programokat szerveznek a pedagógus. Hát közösségek közül ugye számos EFI iroda, sportszervezet, vallási szervezet is csatlakozott, úgyhogy nagyon-nagyon színes ez a nevezőknek a tábora.
1: Azért is jó, hogy erről beszélgetünk, mert sokszor megtapasztalom, hogy amikor a kisfiam hazajön, és azt mondja, hogy lehet menni mondjuk egy futóversenyre, de szülőkkel, akkor nem szeretnénk lemaradni, és akkor az ember már csak becsületből is ott van, hogy akkor ehhez csatlakozik, és milyen jót tesz. Utána jön rá az ember, hogy felnőttként is ez milyen jó. Ezt köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Csányi Dorottyát hallották, a Magyar Szabadidő Sportszövetség munkatársát, és azt ajánlom önöknek, hogy gyalogoljanak, de ne csak októberben.

0: napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra van, a siketek világnapja kapcsán a jelnyelvről, a jelelésről beszélgetünk, de csak a hírek után. Várom vissza önöket.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A Vatikánban tárgyal a kormányfő. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. Délutántól többfelé számíthatunk esőre. Koszorút helyezett el a miniszterelnök Szent István szobránál a Vatikánban. Magyar Péter előtte magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. 14. Leó pápa nem sokkal ezelőtt magán audiencián fogadta a kormányfőt. Magyar Péter az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékozott a katolikus egyházfőnek. Folytatta az egyeztetéseket az igazságszolgáltatás szereplőivel a szakminiszter. Görög Márta ezúttal a törvényszékek elnökeivel és az országos bírósági hivatal elnökével tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, a törvényszékeken összegyűlt tárgyalótermi és bírói gyakorlatok felhasználása segítheti, hogy a bírósági eljárások kiszámíthatóak, gyorsak és hatékonyak legyenek. Az igazságügyi miniszter a múlt héten az országos bírói tanáccsal egyeztetett, illetve részt vett a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségi ülésén. Matolcsy György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében, aminek köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A korábbi egybankelnök annak kapcsán beszélt erről, hogy kedden gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre a Nemzeti Nyomozóiroda az MNB-hez köthető hivatali visszaélés miatt indult büntetőügyben. A gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra annak érdekében, hogy Simor András lemondjon a pénzintézet felügyelőbizottsági tagságáról. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte és nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa takarítás közben bukkant a több mint egy kilónyi növényi kábítószerre és 6 gram fehérporra. A férfit otthonában fogták el a rendőrök, kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Bács-Kiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös, lámpahordó kabócát. Az intenzív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabóca fajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. Ismét fagyos volt a hajnal, 3 helyen is 0 fok alatti hőmérsékletet mért a Hungaromet. Nyírtasson mínusz 1,1 fokig hűlt le a levegő, míg Széchenyben 2 zabarban 1 fokkal volt hidegebb a fagypontnál. Mindegyik érték elmarad azonban a napi rekordtól, a mínusz 3 foktól, amit legutóbb Putnokon mértek ezen a napon 1948-ban. Most országszerte változóan felhős az ég, helyenként süt a nap, délutántól egyre több felé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat, napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható. Kedves hallgatóink, délben a Krónikával jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánló.
4: Vonatra mászni nem vagány.
5: Kollégiumi kimenőben egy barátom fölmászott egy vagon tetejére, és másodperceken belül megrázta az áram, lángra kapott a teste. Én a vagon mellett álltam, és rohantam fel, és kezdtem el oltani, viszont engem is megrázott az áram.
6: Vajon hogyan lehet megakadályozni, hogy a fiatalok egy fénykép vagy kihívás csábítására vasúti szerelvényekre másszanak? Tudják-e, hogy az akcióhősökkel szemben ezt nem mindenki éli túl? Aki pedig igen, annak örökre megváltozik az élete. Idén újra trend lett a vonatra mászás. Egy-egy hír mögött drámai családi történetekkel.
4: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek ma délelőtt 11:30-kor a Kossuth Rádióban.
3: Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Napközben, napközben.
7: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra múlt 5 perccel, Diósi Klári vagyok, a következő fél órában a hallássérültekre fókuszálunk. Körülbelül 70 ezer siket vagy nagyot halló ember él ma Magyarországon. A Siketek Nemzetközi Szövetségének határozata alapján 1958 óta, minden év szeptember utolsó vasárnapján, idén tehát szeptember 28-án tartják a hallássérültek világnapját. Az esemény felhívja a figyelmet arra, hogy a hallássérülteknek sajátos kommunikációs nehézségeket kell leküzdeniük, így óhatatlanul kisebbségbe szorulnak. A szövetség Heves megyei szervezetének tagjai jelnyelven meséltek az egri óvodákban és általános iskolákban, így mutatják meg, hogy ők sem mások, mint hallótársaik.
9: Tudjátok, mi hallássérültek vagyunk, sem hallunk semmit. Azért jöttünk ide ma hozzátok, hogy megmutassuk, hogy egy picit más világban élünk ugyan. A csend hangjában élünk, a csend világában, mi nem hallunk semmit. Ti hallók vagyok, ugye?
10: Igen.
9: És mi kicsi bácsi vagyunk jelenünk, nem biztos, hogy ti mindent pontosan értenétek. Ezért itt van egy jelnyelvi tolmács, akinek meg hangja fordít. Persze, majd figyeljétek, hogy Misi bácsi hogy jelen, és majd tolmács adja hozzá a hangjuk, jó? Rendben? Figyeljünk! Akkor el is kezdjük a mesét.
11: Szőke Mihály fog mesélni, és mellettem Kévi Zsuzsa jeltolmács segíti a megértést. Mit fognak mesélni?
12: Mátyás király aranyszőrű bárányát fogjuk elmesélni a gyerekeknek.
11: Miért pont ezt választottam mai napra?
12: Ez a mese nagyon-nagyon szép, és nagyon-nagyon tanulságos, és mert hogy Mátyás nagyon igazságos, a gyerekeknek meg kell tanulnia, hogy mi az, hogy igazság. Hogyha a kisebb gyerekek vagy óvodásokról van szó, akkor állatos meséket adok elő, és ott a gyerekek nagyon-nagyon élvezik azt, hogy nagy mimikával és hatalmas mozgással adom elő a jelnyelvi mesét. Itt nem csak a jelnyelvet használom, hanem a testbeszéd is 100%-osan, és ezt nagyon élvezik a gyerekek.
9: Mátyás király aranyszőrű bárány, ismeritek a mesét? Király, és ő mellett a szomszéd király, a Burgos király. Ők mindig egymáshoz jártak, nagyon jó barátok voltak. Amikor csak úgy gondolták, és ideje engedte, átmentek egymáshoz.
12: Siketek világnapja alkalmából kezdtük el a gyerekeknek általános iskolákba és óvodákba ezeket a meséket mondani.
11: És hogy fogadják?
12: A legelső eladásoknál meglepődtem, hogy a gyerekek mindig azt mondták, hogy még egy mesét mondj, még egy mesét mondj. Nem is gondoltam, hogy ennyire tetszik nekik a jelnyelvi mese. Nagyon szeretek gyerekeknek mesélni. Nagyon sokat nevetnek, utánozzák az én kezemet, és a végén oda jönnek hozzám, megölelnek, és mindenféle kapcsolatot próbálnak teremteni, pedig Siket vagyok.
9: Itt a sorok? Képzeljétek el, mi feladatjuk a kezünket. Próbáljuk már megtapsolni Misi bácsi. Jaj, de szép taps, hát ez gyönyörű taps. Nézzétek csak, Misi bácsi, milyen boldog. Tudjátok, miért kell a kezünket föltenni? Képzeld el, hogyha valaki hátul, és ott tapsol, én nem is látom a kezét.
13: Láttatok már jelnyelvi mesét?
11: Milyen volt?
14: Koppány Balázs. Nekem tetszett, minden ugyanúgy tetszett.
11: A mese is, meg ahogy előadta a bácsi?
14: Igen, minden.
11: Megtanultál néhány jelet?
14: Igen.
11: Mit például?
14: A lepkét, meg a köszönést, meg a tapsot.
11: És fogod használni, hogyha találkozol majd Sikettel?
14: Szerintem nem nagyon fogok találkozni Sikettel.
11: De itt az iskolában nem jár, akkor hallássérült.
14: Igen.
11: És hogyha találkoznál, szerinted hogy kell velük viselkedni?
14: Jól.
11: Megértetnéd magad velük?
14: Igen. Rajzolni.
15: Selétli Hédi. Szoktam beszélgetni a siketekkel is, de ők nem teljesen siketek. Megértik, amit mondok.
11: És hogy szoktál beszélgetni? Rajzolsz, vagy jobban artikulálsz?
15: Inkább artikulálom. És soha nem szabad őket bántani, mert ők másképp reagálnak a dolgokra.
11: Ez azért segít abban, ez a mesesorozat, hogy megtanítsa arra őket, hogy hogyan kell viselkedni mondjuk egy sikettel szemben?
12: Igen, amikor én gyermek voltam, siketként nem kaptam meg ezeket a meséket, de most úgy érzem, hogy ezekkel a mesékkel, ahol én nagyon-nagyon jól tudom a mimikát és a gesztusokat mutatni jelnyelven keresztül a mesét, és úgy érzem, hogy mint hallássérült, az esélyegyenlőséget tudom megmutatni a gyerekeknek, és a gyerekek már picikorban meg meglátják azt, hogy attól, hogy én siket vagyok, én nem vagyok buta, tehát természetesen segít abban, hogy a hallássérültek és a hallók találkozzanak. Ismerkedjünk meg egymással, milyenek a siketek, milyenek a hallássérültek, hogyan élnek, hogyan kommunikálnak, mi a jelnyelv, és most úgy érzem, hogy ez az esélyegyenlőség. Én, mint hallássérült, meg tudom mutatni, hogy ugyanolyan egyenértékű ember vagyok a világban.
1: Pilisi Csenge riportját hallották, amit együtt hallgattunk meg a vendégeinkkel. A stúdióban itt van Ormódi Róbert, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének igazgatója, és vele érkezett Lipcsei Boglárka, jelnyelvi tolmács, aki természetesen a beszélgetésüket tolmácsolja majd Róbertnek. Valamint itt van a stúdióban Patyus Virág jeltolmács, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket szeretettel itt nálunk, és amíg így figyeltem Boglárkát, ahogy az iménti összeállítást is jelelte Róbertnek, felvetődött bennem a kérdés, hogy ez most milyen szerencsés helyzet, hogy ezt itt megélhetjük a stúdióban. De mennyire szerencsés, mondjuk Róbert, Önhöz fordulok, minden hallássérült, mennyire érhető el nekik a mindennapi életben a tolmácsolás?
8: Köszönöm a szót, üdvözlök minden hallgatót. Pontosítanám a számot, mintha azt mondtátok volna az elején, hogy 70 ezer hallássérült él Magyarországon. Hogyha visszagondolunk a 2022-es népszámlálásra, akkor ott azért volt egy olyan kérdés is, hogy miben érni magát akadályozottnak közügyek intézésében, mi akadályozza, mi egymás, és erre adott válaszok alapján viszont azt látjuk, hogy több mint 150 ezer ember
1: halló. És az kétszeres ennek a számnak.
8: Igen, és több mint 10 ezer ember siket. Csak amiatt, mert akadályozottnak érzi magát bizonyos területeken. De hogyha előveszük a WHO, tehát az egészségügyi világszervezet becslését, akkor ők azt mondják, hogy a minimális hallásvesztéstől teljes sikettségi tartó spektrumon minden társadalom, minden ország állampolgárának 20%-a él. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik ember valamilyen szinten nem úgy hall, mint a nép hallású társai. Nyilván akik meg teljesen siketek, jóval kisebb számot feltételen. De hogy megválaszoljam a kérdésed, jelnyelvi tolmács szempontjából, létszám szempontjából annyira nem vagyunk jól ellátva. Abban a szempontból, hogy nagyon nagyok a területi különbségek. Tehát Budapesten elég viszonylag sok jelnyelvi tolmács van, ugyanakkor az azt is jelenti, hogy nagy jelnyelv használó, illetve jelnyelvi tolmácsolást igénylő populáció is van itt Budapesten. Még vidéken igaz, hogy kevesebb, de arányaival jóval kevesebb jelnyelvi tolmács kérhető a kommunikációs akadálymentesítésnek.
1: Ugye ez is egy része az akadálymentességnek, és amikor én még Szegeden éltem, akkor több olyan színházi előadást láttam, ahol ott vannak a jelnyelvi tolmácsok. Vagy ha az ember elmegy egy múzeumba, akkor ott is akár ezt megtapasztalja. Szóval ez mennyire jellemző, mennyire természetes ez ma már?
8: Hát, hogy őszinte legyek, annyira nem. Tehát abból szempontból nem, mert hogyha mondjuk egy egyszerű polgárként, művészetet kedvelő polgárként el akarok menni, mondjuk egy színházi előadásra, akkor nekem meg kell néznem, hogy ja, akkor hol van ilyen jelvi tolmács akadálymentesítés, és mikor. Tehát nekem alkalmazkodnom kell. Tehát nem adva, hogy bármelyik előadásra simán beülök. Ez az egyik. A múzeumoknál szintén ugyanez van, tehát általában ilyen kampány jelleggel vannak ezek a dolgok, kivéve akkor, amikor hadrendbe tudnak állítani valamilyen digitális megoldást arra, hogy folyamatosan hozzáférhető legyen.
1: Közben itt a stúdióban nézem Virág arc kifejezését, hol bólintott, hol rázta a fejét, szóval kevesen vannak?
10: Jelnyelvi tolmácsok van egy regisztrációs folyamata, tehát van egy országos névjegyzék, ebben körülbelül most olyan 140 fő van országos szinten jelnyelvi tolmács, viszont aki ebből valóban aktív és munkát is végez, az durván a fele. Tehát azt gondolom, hogy ez nem olyan sok, és ahogy Robert is mondta, a területi eloszlás is nagyon változó. Tehát tolmácsszolgálat minden megyében, megyeszékhelyen működik, tehát ilyen szempontból jó az elérhetőség, amire szerintem irányult a kérdés. Tehát minden megyében létezik, működik tolmácsszolgálat, vannak jelnyelvi tolmácsok, akiket igénybe tudnak venni.
1: Na de hogyan? Tehát ugye most már csak bocsásson meg, hogy belekérdezek, tehát hogy mondjuk az ember elmegy, mondok egy mindennapi problémát, ügyet intézni egy hivatalba. Akkor ezt bejelenti önöknek, kér egy időpontra, hogy akkor legyenek szívesek és álljanak rendelkezésre?
10: Igen, alapvetően a személyes tolmácsolás az így működik, hogy a tolmácsszolgálat felé kell bejelentenie az igényét a hallássérült személynek, hogy mikor, hol, milyen ügyet szeretne elintézni, ahogy mondta, bármilyen, akár banki ügyintézés, ügyvédhez, közjegyzőhez, ha megy, ha orvoshoz megy, ezek talán a legjellemzőbbek, akkor szülői értekezletek, most szeptemberben például ennek volt a dömpingje, ugye a szülői értekezletek, lakógyűlések, tehát bármi, ami az ő életében egy intézendő dolog, arra igényelhet tolmácsolást, és ez neki ingyenes, tehát ezt az állam biztosítja a számára. Emellett, ami egyre növekvő óraszámban jelentkezik így a tolmácsszolgálatoknál látva, az az oktatási tolmácsolások, ami azért egy nagy öröm, hogy most már ez is elérhető, és egyre többen is a hallássérültek közül ezt igénylik, tehát egyre, látjuk, hogy egyre többen vesznek részt a felső oktatásban, ami egy nagyon pozitív dolog, de ahogy Robert is mondta, másik oldalon, meg tolmács kapacitás szempontjából azért ez egy nagy kihívás, hogy mindenhol legyen mindig megfelelő számú tolmács, ez most nekünk egy nagy kihívást jelent.
16: Én annak örülnék leginkább, bocsánat, hogyha ezt mindenki megtanulná, mert majd mindjárt beszélünk arról, hogy igazából, hogy kevesen vannak, és ki lehet egyáltalán jeltolmács, Robert.
8: Igen, lenne a legjobb egyébként, de addig is kiegészíteném Virág szavait addal, hogy vannak ugye olyan esetek, amikor SOS adhok jellegkel valami, ő kell valami, és akkor ezért a SINOSZ, a Sigetek és Nagyotalok Országos Szövetsége érdekvédelmi szervezetként hiánypótló szolgáltatásként elindította a kontakt jegyelmi tolmácsszolgálatot, ami azt jelenti, hogy interneten keresztül, okostelefon, tableten keresztül a ügyfél fölhívja a jegyelmi tolmácsot, jegyelmi tolmács fölhívja a érintett ügyfelet, valamint akit el akar érni, és akkor így közvetlenül online történik meg a beszélgetés. Ez az egyik, másik verzió meg az, hogy ez általában munkahelyeken működik, számos ilyen, ilyen vállalati partnerünk is van, hogy a hallássérült munkatársai számára biztosítja ezt a kontakttolmács szolgálatot, hogy oda megy a vezetőjéhez, szeretne valamit megbeszélni, akkor ezt előncsak előveszi az okostelefonját, vagy a tabletet, és akkor a vezetőjével közvetlenül tud beszélni azonnal. Úgyhogy a képernyőn a jegyelmi tolmácsot látja. De ezek ilyen rövid maximum fél órás.
16: Igen, rövid intervallum időszakra, és ha már önnél van a szó, és hogy már munkahelyeket említettünk, akkor mindenképpen ide tartozik, hogy a munkahelyek mennyire alkalmaznak hallássérült, vagy akár siket embereket. Hol áll ez a történet? Ugye a 10 évvel ezelőtt az akadályugrás munkaerőpiaci szolgáltatást önök elindították, ez már mennyiben fejlődött, akár 10 év alatt?
8: Hát annyiban mindenképpen fejlődött, hogy vannak olyan vállalati partnereink, ahol bizonyos munkakörök már elképzelhetetlenek siket vagy hallássérült munkatárs feltöltése nélkül. És azt látom, hogy ezek a partnerek már évről évre velünk vannak, velünk együtt próbálnak elérni dolgokat. Ez nagyon jó. Ugyanakkor azért lehet látni, hogy akkreditált foglalkoztató szervezeteknél, illetve azoknál a szervezeteknél, ahol inkább ilyen adóoptimalizálási lehetőséget látnak abban, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalóval dolgozzanak együtt. Ott viszont a nagyot halló személyek, akik nem rendelkeznek se komplex minősítéssel, se fogyatékossági támogatással, ezáltal nem tudják igazolni azt, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalónak számítanak, ott viszont kiesnek ebből a dologból. Itt viszont nekünk az a feladatunk, hogy olyan munkaadókat vállaljunk, vagy találjunk, akiknek az, hogy a csapatukat ilyen irányban is sokszínűbbé tegyék, ennek számukra érték.
16: Virághoz fordulok itt a stúdióban. Ki lehet egyáltalán jelnyelv tolmács? Az én ismeretségi körömben olyanok vannak, akik eleve nagyot halló vagy siket szülők, és valahol így nőttek fel, hogy ez szervesen az életük része. De például önt mi motiválta ebben a munkában?
10: Összekapcsolom a kettőt. Igazából nem feltétel ez, amit ön mond. Igen, persze. Vannak a szakmában olyan olyan kollégák, akik siketszülők gyerekei, és így az anyanyelvük a jelnyelv, így szoktuk ezt mondani, mert nyilván pici babakoruk óta ezt megkapják, de ez nem feltétel, azért nagyon sokan vagyunk, én magam is olyan vagyok, akik később egy tanult nyelvként tanultuk meg a jelnyelvet.
16: De biztos volt motivációja.
10: Volt motivációm, persze. Igazából tehát visszatérve, hogy ki lehet jelnyelvi tolmás, nyilván nagyon fontos az, hogy egy megfelelő szintű jelnyelvi tudása legyen, ahhoz, hogy tolmácsképzésre tudjon jelentkezni valaki, ahhoz a B2-es jelnyelvi szintet kell elérje, és egy megfelelő szintű magyar nyelvi tudása is, ugye, tehát ez is egy fontos feltétele, egy csomó személyiségbeli feltétele van, hogy az ember jelnyelvi tolmács lehessen, de alapvetően érettségizett személyek kerülhetnek be a tolmácsképzésbe, akik egy 2-2,5 év alatt tudják elvégezni a tolmácsképzést. Igen.
16: Közben már ugye Pilisi Csengő összeállításában is hallgattuk, hogy ennek az eseménynek az egyik fókusza most idén Egerben van, úgyhogy telefonon velünk van Domborócki Tamásné, aki főszervezője ennek az eseménynek. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
16: Sőt, a mottóban is ott van, jelej Egerben. Mondja el nekünk, akkor milyen programokkal ünneplik szombaton ezt a világnapot?
17: Üdvözlöm a hallgatókat. Eger nagyon várja a történelmi múltjával, történelmi nevezetességeivel a hallássérülteket. Mindenképpen fontos, hogy városnéző kisvonattal is indulnak, ezt önkormányzati civil alapos pályázat támogatásával valósítjuk meg, de Egerben együttműködünk a Dobó István Vár Múzeummal, akik a intézményeikbe a hallássérülteket várják szeretettel, de péntek, szombat és a vasárnapi napon is az Egri Termálfürdő is szívesen fogadja a látogatókat, kedvezményesen mehetnek be a strandra is, de a Kopcsik Marcipánia, vagy éppen a Tűzoltó Múzeumban is megnézhetik a kiállításokat, a minaretbe is felmehetnek a hallássérültek, úgyhogy Eger nagyon sok-sok-sok látnivalóval várja a hallássérülteket.
16: Ugye azért ebben a helyzetben nem csak ők vannak fókuszban, hanem ez arról is szól, hogy mi, akik nem élünk ilyen élethelyzetben, valahogy szolidárisak legyünk, hogy átérezzük ezeket a dolgokat. Mennyire lesz így integrálva a program? A hallók, és mondjuk a siketek nagyot hallókkal.
17: Hát a város igazából nem választa külön őket. Lesz olyan civil szervezet, aki mellénk állt és segít, mint például az Egri Foltündérek jönnek közénk és foglalkozást tartanak. Ők teljesen épp hallók és kézműves foglalkozást tartanak. De a Maklári Sportklub, tehát az ugrókötél lesek is csatlakoznak, és ők is egy bemutatót fognak tartani. Tehát nem kifejezetten csak a hallássérültek, hanem egy kicsit közösen jelnyelvi hallgatók is, akik itt Egerben esetleg érdeklődnek, ők is részt vesznek, tehát nem csak a hallássérültek, hanem mindenképpen a hallókat is várjuk szeretettel, és lesznek is, vannak visszajelzések.
16: Hát szeretnénk is, hogyha minél többen ott lennének Egerben a hétvégén. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta nekünk, és visszakapcsolódva ide a stúdióba, Robert. Igazából hallani már olyanról, hogy egy vásárlóknak, akár egy bevásárló központban füldugót tesznek a fülébe, hogy átérezhessék, milyen az, amikor külső zajok kiszűrésével mi is megélhetjük azokat a helyzeteket, mit éreznek azok, akik nem hallanak. Mennyire vannak ilyen események?
8: Hát igen. Hát ugye nekünk több jeles napunk is van, tehát van mondjuk a Magyar Jelnyelv napja november 9-én, akkor ugye a december 3-a a fogyatékos személyek világnapja. Általában mi mindenképpen nyitottan állunk ilyen vállalati kezdeményezéseknél. Milyen volt például tavaly előtted a füldugós történet, illetve volt olyan is, hogy azt hiszem, a Magyar Postánál volt egy ilyen közös lehetőségünk, hogy megmutassuk azt, hogy a hallássérült emberek is értékes tagjai a munkaközösségeknek, meg úgy általában a nagy társadalomnak is. Legközelebb, ha jól tudom, november 9-én lesz nekünk egy ilyen vállalati programunk, ilyen de támogatásunk.
16: Most eszembe jutott a szó, amit az előbb kerestem, hogy ez a bizonyos érzékenyítés, ahogy ezt szoktuk mondani, hogy ezt utána mérik, hogy ez mennyire volt tényleg hasznos, mert hogy nagyon kell, hogy a társadalom önök felé is nyisson.
8: Igen, a Sinosz többféle szélcsoportnak csinál érzékenyítést, szemléletformálást. Most ugye nagyon zajlanak itt a középiskolások, iskolások osztályaiban, illetve úgy érzékelem, hogy önkormányzatok is felvállalták azt, hogy ilyen közös az adott önkormányzat városában, településén működő iskoláknak csinál ilyen közös olyan programot, amiben megmutathatja az ott tanuló gyerekeknek azt, hogy hát vannak olyan csoportok, olyan személyek, akik kicsit másképp kommunikálnak, kicsit másképp viselkednek. Így gondolok, nem csak a hallásérültekre gondolok, hanem ilyen célesebb körben kell ezt gondolni. És mi ebben ilyen örömmel vesztünk részt. Most is két hétben 3-4 ilyenen is voltunk, itt csak Budapesten, de ugyanúgy működik vidéken is. Vállalati partnereknek is csinálunk természetesen, mert ugye nem mindegy, hogy milyen közegbe, mennyire felkészült csapatba kerül be egy hallásérült munkavállaló, már csak azért is, mert egyik az én példámat, én az egyik fülemre ugye nem hallok, nem használok hallókészüléket se, és hogyha mondjuk a jobb fülem felől érkezik valami köszönés, bármi, akkor én kívülálló szemével, főleg, hogyha nem ismer engem, akkor azt gondolom, hogy bunkó vagyok, nem veszem észre, nem köszönök vissza. Igen, csak ugye azt, ami ott hangzik, azt nem hallom, tehát nekem a másik oldalon kell, hogy legyél. Viszont, hogyha ezt így elmondjuk, ezt a csapat részére, akkor ezt a csapat is így fogja majd kezelni az ilyen szituációkat.
16: És egyébként egy munkahelyi környezetben, mert most itt van Boglárka, most tud segíteni. Egyébként ő mennyire tud szájról olvasni? Mert ugye ez is egy formája annak, hogy mi kommunikáljunk egymással.
8: Egyéni egyébként a szájról olvasásnak, a képességének a kifejlesztése. Az én esetemben az van, hogy én 5 évesen vesztettem el a hallásomat, tehát én addig jó halló gyerek voltam, és a másik nagy szerencsém az, hogy a szüleim siketek, tehát apám, anyám siket, nekik az ilyet természetes volt az, hogy a gyerek nem hall úgy, és akkor így igazából nekem betegségtudatom sincsen, tehát ezt nem élem betegségként, és egyébként nagyon sok sorstársam ugyanígy gondolkodik, hogy ez egy ilyen állapot, amivel élni lehet. Ez egy normális dolog. És a szájrólolvasás, hát igen, a 80-as években, 90-es években jártam iskolába, akkor itt ennyire, de ilyen nyelvi tolmácsok nem voltak, mert ugye 2005 óta van ez a rendszer, vagy 2006 óta van ez a rendszer, így nem voltak, így rá voltam szorítva arra, hogy akkor így, na akkor értsem, hogy mit mondanak a társak, mit mond a tanár, és akkor eljutottam olyan szintre, hogy viszonylag jól megy.
16: Virág, visszatérve az iskolához például, ugye az lenne a jó, hogyha integrált oktatásban részesülnének ezek a gyerekek, ott tudnak lenni, vagy ők egy ilyen helyzetben hogyan működnek?
18: Egyre több gyerek tudott lenni, így tudok fogalmazni, és ez nem azt jelenti, hogy mindig van mellettük ilyen nyelvi tolmács. Nyilván ez nagyban függ a hallásállapotuktól is, milyen segédeszközt használnak, tehát nagyon sok dologtól függ ez, de egyre több olyan gyerek van, igen, akit látunk, de akár már óvodáskortól is. Vannak tolmácsok, akik már óvodába is járnak ki, a foglalkozásokon segítik a gyerekeket, és egyébként pontosan azért is, hogy a gyerekek szokják a tolmács használatot, mert nekik ezt is meg kell tanulni, addigra, mire iskolába kerülnek, mert tényleg egyre többen vesznek részt integrált oktatásban, és ott biztosított számukra, bár mondom, a tolmács kapacitással azért ezt nehezen bírjuk, de biztosított számukra a tolmácsolás egészen általános iskolától, középiskolán át és a felsőoktatásban is.
16: Robert, kevés időnk maradt így a műsor végéig, de mégiscsak a hallássérült mentorszülői hálózat. Az hogyan tud működni, vagy milyen élethelyzetekben, ugye itt lehetnek szülők is érintettek, meg egy családon belül a gyerekek.
8: Igen, ha jól tudom, tavaly előtt évvégén indult ez a mentorszülő hálózat. Abban érdekes, azért érdekes, mert hogy érintett szülők, tehát olyan szülők, hogy vagy maguk is siketek, vagy hallásérültek, illetve olyan szülők, akinek hallásérültek a gyereke is fölnőttek, és akkor itt információkat, tudást tudnak megosztani hozzájuk fordulókkal.
16: Örülök, hogy itt voltak nálunk, és hogy egy kicsit jobban önökre fókuszáltunk ebben a fél órában. És hát mindjárt 11:30 van, úgyhogy itt vagyunk a műsor végén. Ez volt a Napközben szeptember 24-én. Perceken belül kezdődik a Vendég a háznál című műsorunk, és benne azzal foglalkozunk, hogy vajon hogyan lehet megakadályozni, hogy a fiatalok egy fénykép vagy kihívás csábítására vasúti szerelvényekre másszanak. De holnap is várjuk önöket, tudják, lesz Napközben, mégpedig olyan izgalmas témákkal, mint hogy a hazai internetezők több mint 70%-a használja az AI-t, de mire és mennyire bízik meg benne. A mai műsornak Mali Andrá volt a gyártásvezetője, a hangmérnök Síje Gábor és Veres Ágnes, valamint Pilisi Csenge szerkesztők nevében is köszönöm, hogy hallgattak minket, figyeltek ránk. Szép napot kívánok, Diósi Klárit hallották.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenki. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
19: Vajon hogyan lehetne megakadályozni, hogy a fiatalok egy fénykép vagy egy kihívás csábítására vasúti szerelvényekre másszanak? Tudják-e, hogy hiába vannak akár 2 méterre a magas feszültségű vezetéktől, ez olyan, mintha villamosszékbe ülnének? Hogy az akciófilmek és videójátékok hőseivel szemben ezt nem mindenki éli túl, aki pedig igen, annak örökre megváltozik az élete. Idén sajnos újra trend lett a vonatramászás. Egy-egy hír mögött drámai családi történetekkel. Vajon akkor is keresnék a fiatalok a veszélyt, ha pontosan tudnák, hogy mekkora? És nekünk szülőknek? Eszünkbe jut-e beszélgetni velük erről?
5: Kimenőben egy barátom fölmászott egy vagon tetejére, és másodperceken belül a 25 ezer volt áthúzott, és megrázta az áram, lángra kapott a teste. Én a vagon mellett álltam,

0: Ő 10. napom, én pedig 2 hónapot voltam élet és halál között az intenzíven.
1: Részletek a Kakashinta című könyvből. Vajon azért érzem ezt, mert a kórteremben nagyon más nem tehetek? Csak beszélek, énekelek a suta hangommal. Hinni akarom, hogy hall engem. Hinni akarom, hogy szellemileg éppen visszakaphatom. Hogy nem sérült a szeme, látása. Hogy tud majd beszélni. Mindezt hinni akarom. Mert önző módon azt gondolom, hogy ha ezekkel az emberiség markánsan nagyobbik része számára teljesen egyértelmű képességekkel visszakapom a fiamat, akkor tud majd méltó életet élni. Mert nem voltam még elég bölcs, hogy tudjam, a méltó életnek nagyon sok árnyalata van. Egy újabb hajnal, közel a 60. reggeli ébredéshez a baleset óta, amelyet követően azonnal velem vannak a gondolatok. Ezen a napon is csendben azok a bizonyos rögzült szokásaim mozgatnak, bár egy picit beengedem a zenét, ha a klasszikus dallamokkal állok a konyhában a kávé mellett, majd a mindennapos telefon. Indulhatunk-e? Lesz-e tervezetten beavatkozás vagy kötözés? A hívások velünk voltak minden egyes nap, mint a reggeli fogmosás. Megtapasztaltuk, hogy a rendszertelenségben mégis van egy kicsi rendszer. Amennyiben biztosan nem léphetünk be az intenzív kórterembe, akkor még otthon várakozunk. Ezen a napon indulhattam reggel. Mielőtt kilépek a kertből, ránézek a magas ágyásra. Fel is mentem 2 hónapja, amikor is a baleset előtti napon magukat ültetett Soma. Nem akarok hinni a szememnek. Kikelt a sárga répa. Éppen ezen a napon. Ezek a répák élni akarnak. Haladtam a forgalommal a Betesda felé. Találtam a közelben parkolóhelyet. Mentem fel az ismerős lépcsőn, mindig rátekintve a látogatások kezdetén felfedezett szív alakú kopásra a fél emelet utáni 5. lépcsőfokon. Csengetek. Az égés intenzív osztály bejáratánál belépve a folyosón balra ott a pakk. Minden gyermek hozzátartozója részére a védőruha. Tetőtől talpig beöltözve, maszkban, készfertőtlenítés és gumikesztyű után tartok az ágy felé. Simogatom a csontos készfejet. Bárcsak hozzáérhetnék már a bőrömmel a bőréhez. Átmegyek az ágy fal felüli oldalára. Oda, ahol a csempére ragasztottam a 3 gyermekünk bérmálásának a pillanatát megörökítő fényképet. Soma kinyitja a szemét. Kinyitja a szemét. Én meg csak nézem, ott állok a régóta várt és remélt pillanatban, s valójában nem is tudok mit kezdeni a helyzettel. Csak beszélek hozzá, s mesélem, hogy mi történt, lassan, kevés szóval. Nem akarok rázódítani mindent. A közel 2 hónapról, ami neki kimaradt, számunkra meg egy valós kapaszkodók nélküli csúszós massza volt. Ezt nem akarom elmondani neki. Mesélek hát a kihelyezett fényképről, a nővéreiről, akik akkor éppen osztálykirándulásra utaztak. És ekkor Soma a bekötözött fején a beesett barna szemeit megmozdítja a fal felé, ahol a közös fotó található. Soma hall, Soma érti, amit mondok. Soma lát, a többit megoldjuk. Méltó lesz az élet.

0: most itt vagy helyes 19 éves fiatalember, de az elmúlt éveid azok tulajdonképpen erről a balesetről szóltak, jól gondolom?
1: Igen, én első körben a balesetet követően, mikor bekerültem a Betesdába, 3,5 hónapot töltöttem itt. Azóta, mióta kijöttem, volt 27 altatásos nagy műtétem, és még lesz néhány. Ezek funkcionális műtétek, húzóhegeket műtenek, hogy ugye a lehető legjobb eredményt elérjük csak mozgásban, tehát hogy ez még nem az esztétikai része, ez nem az a plasztikai rész, amit a tévében látunk, az még akár évekkel később következik. Mikor felkeltem, egy nagy múmia voltam, aki 2 hónapja nem mozgott, szóval én csak pislogni tudtam, még egy ujjamat se tudtam megemelni. Az intenzíven napi edzés volt mondjuk 1 órában, hogy az ujjaimat emelgessem. Idegek és izmok váltak hamuvá az égés által, valamint eltört a combcsontom, amelyet most 4 évvel később tudtak korrigálni. 9 csavarral.
0: Van olyan hely, ami egyébként látszik, én így nem látok semmit az arcodon, de

0: Olvastam, hogy van.
1: Igen, nekem nagy részt a bal oldalam égett, a bal fülem is leégett. Hétköznapi ruhaviselettel én szinte az összes hegemet el tudom takarni. Hajam is hosszú, így az arcom bal oldal sem látszódik.
0: Arra emlékszel, hogy tulajdonképpen miért is mászott fel a barátod erre a vagorra?
1: Sajnos egy fénykép volt a kiváltó oka ennek a borzalomnak, hogy alulról fényképezzük le, ahogy ő ugye fent van a vagon tetején. Tudatlanságunkból történt ez. Romániában volt egy ilyen trend, csak hogy ott dízel mozdonyok vannak, ami fölött nincsen 25 ezer voltos vezeték.
0: Ti láttatok más fotókat, ahol valakit alulról fényképeznek?
1: Igen, igen. Láttunk igen sok fényképet. Nem jutott eszünkbe, hogy ebből ekkora baj lehet. Természetesen mi mondtuk, hogy most már menjünk vissza a kollégiumba, de hát utána másodpercek alatt megtörtént a baleset.
0: Gondolom, hogy ki volt téve ez a klasszikus tábla, hogy magas feszültség, csak ez valahogy nem volt annyira rémisztő, vagy nem volt látványos, hogy most mennyire van közel az a vezeték.
1: Igen, ki voltak téve oszlopokra kis sárga táblák, hogy nagy feszültség, viszont mi nem törtünk be sehova, ez nem egy elzárt terület volt, és sajnos ezt nem tudtuk. A vezetékhez nem kell hozzáérni, hogy áthúzzon az áram, másfél-két méterről is képes már áthúzni ekkora feszültség, úgyhogy se a barátom, se én nem értünk a vezetékhez, csak ugye a közelébe kerültünk.
0: Nektek fizikából mennyi tudásotok volt? Van erről emléket? Sejtettétek, hogy itt tényleg veszély lehet?
1: Bevallom, nem jutott eszünkbe, hogy ez egy igazán veszélyes történés, vagy egy cselekedet, szóval nem jutott eszünkbe, az az igazság. És akkor mi pont nem is tanultunk fizikát.
0: Nyelvi előkészítő osztályba jártatok.
1: Igen, igen.
0: Tehát amit tanultatok, az a nyolcadikos áramfeszültség.
1: Uh-huh. Igen, szóval csak az általános iskolás tananyagból tudhattuk a fizikát. Viszont érdekes, hogy az iskolánkban is azóta hangsúlyozzák ezt fizika órán.
0: Gondolom, hogy az osztálytársaidnak már nem kell erről beszélni, de másoknak te mit mondanál, vagy te hogy mondanád el, hogy ez nem valami olyan, amit úgy ki kell próbálni?
1: Igen, ez nem vagány. Próbálom a lehető legtöbb csatornán keresztül átadni, hogy ez tényleg mekkora veszélye jár, de ahogy bebizonyosodott az elmúlt években történt baleseteknél is, hogy mindig a nagy feszültség győz.

0: Nekem a városomban volt új szászon. Egy hölgy, akit úgy ismertem, és ő fiatalon felmászott. Félteste meg is éget, de túlélte szerencsésen. Neki még a jobbik kimenetel volt, de nem mindenki ilyen szerencsés, hogy túlélje sajnos.
1: Egyébként lehet itt az állomáson arra vonatkozóan figyelmeztetést, hogy a magasban futó vezetékeknek a közelébe sem szabad menni?
0: Hát szerintem ezeket jobban ki kellene táblázni, még jobban felhívni erre a figyelmet.
1: Vidéki városban él. Ott a vasútállomáson szokott látni fiatalokat, akik beszélgetnek.
0: Igen, szoktam látni egyébként. Igen.
2: Ott van a jel, az a villámjel. Ez a sárga alapon, fekete villámjel, az azt jelenti, hogy ott a vasfeszültség.
1: Igen. És önök szerint ez elég?
2: Hát akinek van egy kis esze, annak elég, igen.
1: Itt állunk a Ferencvárosi pályaudvaron, egy tehervagon mellett. Hegyi Zsolttal, a MÁV vezérigazgatójával. Rengeteg vezeték megy az egész pályaudvaron, tulajdonképpen fél méterenként. Mi az, ami itt veszélyes?
3: Ugye a felső vezeték abban az esetben persze nem veszélyes, ha valaki a peronon áll, vagy a vonat mellett áll. Ha valaki a vonat tetejére mászik fel, akkor már annyira megközelíti ezt a felső vezetéket gyakorlatilag 1-2 méter távolságban, ahol ehhez már nem kell hozzáérni, hogy balesetet okozzon. Nagyon fontos, hogy ezekben a felsővezetékekben 25 ezer voltos feszültség van, ami azt jelenti, hogy érintés nélkül is halálos égési sérülést, illetve áramütést lehet ettől elszenvedni. Az igazi probléma az, hogy ez nem zúg, vagy nem forró. Tehát semmilyen olyan fizikai jelet nem lát az ember 1-2 méter távolságból, ami ezt megüzenné, hogy ez veszélyes, de ettől függetlenül ez egy olyan próbálkozás, egy olyan ötlet, ami gyakorlatilag kivétel nélkül mindig valamilyen súlyos balesethez vezet. Aki ebben az évben fölmászott és elkerülte, egy ilyen esetről tudunk, de ott a kollégáink lélek jelenlétén múlt ez, mert azonnal lekapcsolták a feszültséget a felsőzetékben, mikor látták, hogy valaki fölfelé mászik a kocsira.
1: Itt állunk egy ilyen tehervagon előtt. Nem tudom, ez éppen mit szállít, ilyen henger alakú, de vannak rajta mindenféle kiálló részek, tehát egy ügyesebb fiatal viszonylag könnyen fel tud rámászni. Például ez a pályaudvar sincsen mondjuk körülzárva, nincsen drótkerítés, nincsenek halálfejek körbe. Meg lehet tenni, hogy ide jön az ember és fölmászik.
3: Attól, hogy fizikailag meg lehet tenni, attól még azt tudni kell, hogy ezt nem szabad csinálni, az autópályák sincsenek elkerítve, egy csomó olyan veszély van az életünkben, amiről tudnunk kell, hogy hol van a határ. Nem reális az, hogy félkerületnyi pályaudvarokat kerítsünk el, vagy az összes vasútvonal legyen lezárva. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van abban felelőssége, hogy közvetítse ezt az üzenetet a fiatalok felé, hogy egészen egyszerűen ez egy képtelen vállalkozás.
1: Ha itt most körülnézek, itt például ugye nem látok egyetlen ilyen figyelemfelhívó táblát sem, hogy ez a bizonyos magas feszültség az életveszélyes.
3: Hát ez így van, azt gondolom, hogy a magas feszültség életveszélyes volt azért egy közismert tény.
1: A vasútállomás melletti részen ott van több oszlop, és gondolom ott még több vezeték megy, ott ki van téve egy ilyen tábla, sárga alapon fekete villám, és ki van írva, hogy magas feszültség életveszély. Ez körülbelül az a dizájn, én múltkor láttam egy ilyet, mint amikor ki van téve egy építkezésnél, hogy a járdán építkezési munka van, kérjük fáradjanak át a túloldalra. Gondolja, hogy lehetne ezt esetleg kicsit riasztóbban megjeleníteni?
3: Feltétlenül lehetne, azért gondoljon bele, hogy a tengerparton sincsen kiírva 5 méterenként, hogy a mélyvízhez úszni kell tudni. Hát azt gondolom, hogy muszáj mindenkinek abban felelősséget vállalnia, hogy felelősen viselkedik a közterületen. Egyébként ez egy rendező pályaudvar, ide maga a belépés is tilos. Hát ezeken a területeken nem szabad tartózkodnia senkinek, csak akinek itt dolga van. Ami újdonság lesz ebben az évben, korábban is terveztük már, hogy ezeket a nagy kiterjedésű területeket, ahol sok vonat áll, várakozik a továbbindulásra. Hát alapvetően mi a vagyonvédelmet szerettük volna erősíteni, amikor arról döntöttünk, hogy egy drónos őrzésre térjünk át. De ugye ennek egy új kihívása az, hogy nem csak a vagyontárgyainkra kell vigyáznunk, hanem a belépők testi épségére is.
1: Ez mikortól várható?
3: Ezt ebben az évben elkezdjük, a reményeink szerint a Szolnoki pályaudvaron is ezen, ez a két legnagyobb rendező pályaudvar, és aztán megyünk tovább még 20-25 helyszínre, nyilvánosok megfigyel, és akkor a kollégák tudnak jönni, és elejét tudják venni az ilyen rossz ötleteknek. Az igazság az, hogy azt látjuk, hogy közben terjednek a közösségi médiában is olyan videók, amik arról szólnak, hogy valaki próbált ilyet megkísérelni. Mi készítettünk olyan videókat, amik próbálják ezt közérthetően elmondani, hogy ebben milyen kockázatok vannak. Ezeket igyekszünk népszerűsíteni, és persze keressük a kapcsolatokat, akár az oktatási intézményekkel. A rendőrség és a mentők is ebben egyébként részt vesznek.
1: Nagyon sok videójáték van, amin a vonaton ugrálva kell teljesíteni a feladatokat. És rengeteg olyan videó, amin fiatalok például az Egyesült Államokban a vonat tetején futnak. Láttam olyan amerikai hírt is, hogy ott is a magas feszültség miatt halt meg egy kisfiú telefonnal a kezében. De az igaz, hogy az angol száz országokban és az Egyesült Államokban máshogy működnek a vonatok, nincsenek ilyen magas feszültségű vezetékek?
3: Az Egyesült Államokban alapvetően dízelvontatást használnak, tehát nincs felső vezeték, hanem dízelmotor hajtja a mozdonyt. Hozzáteszem, hogy ettől függetlenül egy közlekedő vonat tetején ugrálni, az nem sokkal veszélytelenebb, mint felső vezetéket megközelíteni. Hát elég tragédia lenne az is, ha Magyarországon ez történne.
1: A MÁV hangsúlyozza, hogy minden egyes áramütéses baleset üzemi területen történt, ahova szigorúan tilos a belépés. Elmondjátok, hogy mi az a játék, amivel játszotok?
4: Egyik vonatról a másikra kell átugrálni. A lényeg az, hogy ne csapjon el a vonal, ne kapjon el a rendőr és a kutyája, akik közben folyamatosan üldöznek téged.
1: Itt most a síneken rohangál a figurád, és ott gyűjt utalmakat?
4: Igen, itt a vonatok tetején is lehet szaladgálni, meg átugrálni egyik vonatról a másikra.
1: Ti 12-esek vagytok itt a Jedlikányos gimiben.
5: Manapság nagyon szeretik berakni oktató videók alá, hogy koncentráció segítő legyen a háttérbe. Mondjuk fotoszintézis hogyan működik, közben megy alatta, hogy játszik az emberke ezzel a játékkal. Van valami, ami így megy a háttérbe, és nem csak egy nyersanyagot kapunk közbe.
6: Több impulzust kapunk szerintem talán, és akkor ezért jobban leköti az ember figyelmét.
1: Hol találkoztok ilyen videókkal?
7: Legfőképpen mondjuk TikTokon, vagy hasonló rövid videókban.
1: Egyébként még hol láttok olyat, hogy valaki veszélyesen fölmászik vonatra, esetleg selfit készít, vagy valamilyen kihívást teljesít?
8: Keleten egy szénszállító vonatra divat felmászni, ami átmegy az országon.
1: Erről látsz a közösségi médiában videókat?
8: Igen, elég gyakori.
5: Hát meg elég nagy kultúrája van ennek, hogy felszállnak így a városi metrókra, villamosokra, végére, és akkor azzal utazgatnak. Én is több ilyen videót láttam már.
1: Szerintetek az, hogy ez ennyire népszerű meg elterjedt, az kicsit csökkenti a veszélyérzetet? Bennetek csökkenti?
5: Ezek az emberek, akik ezt csinálják, ezeknek ez akkora adrenalin roham, hogy egyszerűen nem is gondolnak bele, hogy milyen veszélyes lehet, csak élvezik, hogy ők szabadok, és azt csinálnak, amit akarnak.
6: Esetleg a veszély az, meg a kockázat, ami érdekessé teheti ezt egyes emberek számára.
8: Bennem abszolút csökkenti egyébként.
1: Mire emlékeztek általános iskolából? Tanultatok-e a magas feszültségről?
8: Én személyesen semmit nem tanultam. Általános iskolában, gimnáziumban tanultam fizika órán.
7: Nekem is hasonló volt a helyzet.
1: Ti hogy mondanátok el, hogy nem ér annyit az a fotó, vagy ez a kihívás, hogy az életetekbe kerüljön?
5: Közösségi médiákon több ilyen anyag lehetne, hogy mi történik ezekkel, és el is magyarázni nekik. Nem csak megmondani, hogy ne csináld, mert milyen a gyerek, ne csináld, akkor is megcsinálja. Sokkal jobban meg kéne ezt úgy közelíteni, hogy ténylegesen ők is megértsék, hogy mi történik, és hogy miért ne csinálják ezt.

0: Itt vagyunk a budapesti Jedlikányos Gimnázium fizika szertárában, Radnai Tamás fizika tanárral. Ön naponta találkozik diákokkal, ugye ebben az iskolában 5-től 12. osztályig. Előttünk van két tankönyv, ezek az általános iskolai és a gimnáziumi fizika tankönyvek. Nézzük először az általános iskolai tankönyvet.
1: Van egy nagy vigyázat, nagy feszültség tábla, 12 sor, és ez leginkább arról szól, hogy az otthoni háztartási gépekkel óvatosan kell bánni, vizes kézen ne nyúljunk a konnektorba, meg hogyha azt látjuk, hogy zárlatos a készülék, ne nyúljunk hozzá, ne rajtunk keresztül záródjon az áramkör, ami természetesen igaz, de itt a probléma az, hogy a nagy feszültség az teljesen máshogy viselkedik. A tankönyvnek az a koncepciója, hogy háztartási elektromos eszközöket tanít, és ehhez kapcsolódó feszültségforrásokat.
0: Van itt egy 10-es tankönyv is, mert hogy a gimnáziumi tantervben újra előkerül az elektromosság. Itt már van egy ember, aki a földön fekszik, és itt az a címe a fejezetnek, hogy az elektromos áram élettani hatása.
1: Itt azt szeretné elmagyarázni, hogy az áram az idegrendszerünkre hathat, megállíthatja a szívet, ami egy nagyon fontos hatás az elektromos áramnak, de ez megint nem a nagy feszültségnek a veszélye. A nagy feszültség ez egészen mást okoz. Tehát, hogy amikor valaki 25.000 voltnak megy a közelébe, akkor az nem eldől, meg nem megáll a szíve. Sajnos ott az elektromos áramnak a hőhatására az emberi test lényegében megég, megsül. Teljesen más. Kis feszültségnél az élettani hatás számít, az, hogy megráz, az, hogy az idegrendszerünket megráz, a nagy feszültségnél viszont a hőhatás lesz a jelentős, tehát ténylegesen, akit egy villámcsapás ér, az szénnék.
0: Az igazság akkor az, hogy el lehet jutni akár az érettségig is úgy, hogy az embernek erre külön nem hívja fel senki a figyelmét.
1: Igen, szóval ez nem elég hangsúlyos, azt gondolom, a tananyagban, tanára válogatja. Én ennek ellenére beszélek róla a fizikórán, de azt gondolom, ez egy fizikatanárnak igenis feladata. Nekünk kell tudni elmagyarázni azt, hogy egy 230 voltos feszültségforrás tényleg csak akkor ráz, hogyha bedugja az ujját a konnektorba, de egy 25.000 voltos elég megközelíteni. Ez is egy olyan dolog, amit egyszerűen nem ért meg egy átlagos hétköznapi ember, hogy azt a vezetéket nem kell megfognia. Tehát, hogy az elektromosságnak van egy olyan tulajdonsága, hogy nem csak közvetlenül fejti ki hatását, hanem az úgynevezett elektromágneses téren keresztül.
0: Egyáltalán nem kell semmilyen érintés. Ezt bárhogy érzékelhetik a diákok? Szerezhetnek erről tapasztalatot egy fizika órán?
1: Megmutathatom. Ez egy úgynevezett Van der Graaff generátor, vagy más nem, szalaggenerátor.
0: Olyan, mint egy víztartó glóbusz, csak kicsiben, tehát mondjuk egy fél méter magason van egy kosárlabda méretű glóbusz, fémből van, az oszlopban pedig van ez a bizonyos szalag.
1: Ha közel teszi most a kezét, már érzi az elektromos teret.
0: Pedig
1: most alig töltöttem fel, tehát látta, hogy párat fordítottam csak rajta, kicsit jobban feltöltjük.
0: Aha, tehát ha mellé tesz egy kisebb fém gömböt, akkor pedig ott látszódnak a szikrák.
1: Igen, ami le van földelve, ő játssza el annak az embernek a szerepét, akinek a lába a földön van, és a kezével meg megközelíti a nagy feszültségű tárgyat. A vonat esetében az a probléma, hogy ott van maga a vasúti szerelvény, ami nem csak, hogy nagyon közel van a nagy feszültséghez, ráadásul fémből készül, tehát le tudja földelni azon keresztül az ember magát. Ennél a kísérletnél, amit most meg fog nézni, nagyjából egy olyan 15 másodpercnek fogjuk kitenni azt a virslit, de mindössze nagyjából 100 voltot kapcsolok rá, tehát nem 25.000-et.
0: Bedugta a konnektorba a vezetéket, és akkor két oldalról kapja a virsli az áramot. És már füstöl is, szikrázik is, nem fogunk kigyulladni?
1: Nem fogunk kigyulladni, ez most belülről szól meg. És mielőtt túlhevülne, megfőtt.
0: A diákok megnézik ezt a virslit, de összekötik ezt fejben azzal, hogy léteznek ilyen nagy feszültségű vezetékek, hol vannak ezek a vezetékek?
1: Én azt gondolom, hogy ez nekünk igenis feladatunk. Nekünk össze kell kapcsolni, hogy mik azok a hétköznapi helyzetek, amikor ővelük is megtörténhet ez. Nehéz erről a témáról beszélni, mert az ember nem szeretne órán képeket mutogatni hasonló esetekről, amikor az emberi test ugyanúgy viselkedik, mint ez a virsli ebben a kísérletben. Ennek ellenére muszáj megemlítenünk, hogy amit itt látnak, az bármikor megtörtént bárkivel, aki nem tartja be a megfelelő távolságot azoktól a feszültségforrásoktól, amik az ő testével ugyanezt okoznak. Ezek külön-külön tananyagok. A nagy feszültség tananyag, az áramnak a hőhatása, életleni hatása tananyag. Ezeket össze kell kapcsolnom.
0: Mi a tapasztalata, hogy a virtuális játékok, ez a rengeteg vonaton ugrálás, ezek milyen hatással vannak a diákokra?
1: Az, hogy a diákoknak ez az érdeklődését felkelti, az nekem tanárként egy lehetőség arra, hogy bemutassak akár egy videójátékos jelenetet, vagy egy filmből kivágott jelenetet, és beszéljünk annak a fizikájáról. Beszéljünk arról, hogy az fizikailag helyes-e vagy sem. Beszéljünk arról, hogy az veszélyes vagy biztonságos. Ha azt látja egy filmben, hogy egy szabadon eső Mary Jane után egy szabadon eső pókember utoléri szabadesésben, az nem helyes. Tehát ilyen fizikorán nem lehet. Nem fog gyorsabban szabadon esni. A gravitáció nem hat jobban pókemberre, mint Mary Jane-re. Ezeket aknázzuk ki, beszéljünk ezekről. És persze vannak ennek vicces, de igenis vannak szomorú részei. Mutassunk olyan videókat be, amik veszélyesek, beszéljünk arról, hogy miért az. Van egy másik veszőparipám ebben a témában, az a villámcsapás. És amit mindig levetítek, az, amit tilos villámcsapáskor csinálni, az az, hogy az ember elkezd futni. Amikor az ember környezetében lecsap a villám a földbe, és a két lábunk nem egy helyen van, hanem valamilyen távolságra egymástól, akkor a két lábfejünk között igenis áram fog folyni. Ha két lábunkat összezárjuk, akkor biztonságban vagyunk. Felnőtt embereknek hosszasan kell erről beszélni. Összezárt láb, le kell guggolni. Ez a tuti.
0: Időnként bekerül a hírekbe, hogy egy-egy fiatal vonatra vagy villanyoszlopra mászik, de valahogy az utóbbi időben mintha gyakrabban hallanánk ilyen esetekről. Tamás Nébesen óra, a Betesda Gyermekkórház főigazgató helyettese.
2: Sajnos mi is ezt tapasztaljuk itt a Betesda Gyermekkórház égés intenzív osztályán. Hál' Istennek az elmúlt két évben nem volt ilyen balesetünk, tehát nem érkezett ilyen fiatal, azonban az idei évben a hírekből is jól átjönnek azok a szomorú tragédiák, amelyek mutatják, hogy ezek a balesetek ismételten megszaporodtak. Volt néhány évvel ezelőtt egy hullám, amikor rengeteg ilyen fiatalt kezeltünk, akik vagy egy szelfi miatt, vagy egy kihívásból felmásztak a vonatra, és megégtek. Amikor felmászik egy fiatal a vonat tetejére, akkor sokszor szinte még 2 méter van a vezetékig, és ilyenkor szinte kiugrik az áram, ezt, hogy ilyen laikusoknak így szoktuk magyarázni, és ott a levegőt felforrósítja több ezer fokra, és ilyenkor minden meggyulladott a közelében. Ezek a fiatalok felgyulladnak, ez egy külső belső égés, a ruhájuk, a bőrük, mindenük ég, de mivel az áram áthúz rajtuk, ezért az egész test is ég belülről, tehát az izmok, a csontok, minden tud károsodni, és ha túlélik, abban az esetben nagyon súlyos sérülésekkel érkeznek hozzánk a Betesdába, az országos égés központunkba.
0: Azt olvastam, hogy akik önökhöz kerülnek, 11 és 17 év közötti fiúk.
2: Nagyobb arányban vannak a fiúk, de ugyanúgy vannak lányok is. Azért az fontos tudni, hogy a fiatal, mert a kamaszkornak valahol a része az, hogy a veszélyérzetnek az érzékelése az más, mint egy felnőtt személyiségnél. Ez egy normális jelenség is, vagy ha érzékeli a veszélyt, annak ellenére is megcsinálja, tehát mindig is voltak különböző baleset típusok, amik erre a korosztályra jellemzőek.
0: Nehéz elképzelnünk, hogy néz ki egy ilyen égési osztály, de hát azért csak az a néhány mondat is, amit olvasunk, hogy van, hogy ez végtag amputációval jár, hogy a test 80%-a megég, ezek nagyon durva sérülések.
2: Azt szoktuk mondani, hogy nem kívánjuk senkinek, hogy el tudja azt képzelni, mi zajlik a falak mögött, mi zajlik egy égésműtőben, itt egy közel 20 fős tím éjjel-nappal azon dolgozik, hogy ezek a fiatalok életben maradjanak. Őket minden nap műtik az orvosok a túlélés reményében, és ők folyamatosan teljes testfelületükön bekötözve, lényegében egy múmiaként fekszenek egy homokágyba az intenzív osztályon, tehát így tudnám szemléltetni a laikusoknak, hogy ez hogy néz ki egy égés intenzív osztály.

A vendégháznál mai adásában a vonatok felett és a villanyoszlopokon futó magas feszültség veszélyére hívtuk fel a figyelmet. Keressék műsorainkat podcaston, vagy a mediaclick.hu internetes oldalon. E-mail címünk vendégháznál@mtva.hu. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Diós Judit.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
3: Séta? Gondoltam.
4: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
5: Indulhatunk.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatóink, ma délben a koroncói római katolikus plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Koroncó Győr-Moson-Sopron vármegyei község, Győrtől 15 kilométerre délnyugatra. A Sokorói dombvidék és a Kisalföld találkozásánál fekvő település neve a középkori Magyarországon élt kálizoktól ered. A falut említő első ismert írásos adat 1207-ből való. A középkorban a győri káptalan, valamint a koroncói és az újszászi családok birtoka volt. A török hódoltság után lakói visszatelepedtek. Először vesszőből font, sárral tapasztott templomot építettek, majd 1753-ban Szent Anna tiszteletére felszentelték a ma is látható barokk templomot. Egy második századi apokrif irat szerint Szűz Mária édesanyját Annának, apját Joakimnak hívták. Anna annyit jelent, kegyelemmel áldott, Joakim pedig Isten megvigasztal. Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza, Anna asszonyháza a Betesda tó közelében állt. Az 5.-6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek. Szent Anna a nagyszülők védőszentje. A koroncói katolikus templom 32 méter magas tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló harang Zeltenhofer Frigyes mester soproni öntödőjében készült 1924-ben. Dél.

0: Téli krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tesszári Nóra vagyok. A bemondó Garami Zsuzsa. Először legfontosabb híreink röviden.
2: A korábbi jegybankelnök Simor András szerint Matolcsy György kihallgatása jelzi, hogy az Erste ügyhöz kapcsolódó bizonyíték van a rendőrség kezében.
1: Az árrestop azonnali kivezetését kéri a kormánytól a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége.
2: Szeptember 28-ától 4 napra a benzinkutasok beköltöznek a Kossuth térre, hogy akcióval hívják fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére.
1: Helyi települések fognak össze a vízmegtartás érdekében, mert eltűnt a víz a Mátra patakjaiból. És most a részletek, a szerkesztő Illis László. Matolcsy György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében, aminek köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András a Kossuth Rádióban. A korábbi jegybankelnök utódja felelősségéről és az euró bevezetésének feltételeiről is beszélt a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Hacsás Gergely összefoglalója.
3: Örülök neki, hogy idáig eljutott az ügy, hogy gyanúsítotti meghallgatások vannak.
4: Így reagált az Erste üggyel kapcsolatos fejleményekre Simor András a Kossuth Rádióban. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy kedden gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre a Nemzeti Nyomozóiroda az MNB-hez köthető hivatali visszaélés miatt indult büntető ügyben. A gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörül visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra, hogy Simor András a pénzintézet felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét, Matolcsy Györgyöt, aki korábban hamis mesének nevezte az esetet. Simor András az utódja esetleges felelősségéről is beszélt.
3: Az kérdés, hogy volt-e és milyen szerepe volt neki ebbe az ügybe, önmagában az, hogy a rendőrség őt gyanúsítottként kihallgatta, az számomra azt jelenti, hogy valami bizonyíték van a rendőrség kezébe, hogy ő ennek az ügynek a részese. Hogy pontosan hogyan, azt én nem tudom megmondani. Az biztos, hogy nem áll távol Matolcsy jellemétől, hogy egy ilyen ügyben belekeveredjen.
4: Simor András az euró lehetséges magyarországi bevezetéséről azt mondta, a közös valuta alkalmazása elhatározás kérdése, és szerinte több hasznot hozna, mint amennyi kárt okozna. Az inflációs cél fokozatos csökkentése szükséges előfeltétele az egységes valuta használatának, mutatott rá a jegybank korábbi vezetője, aki jelezte, az euró bevezetéséhez stabil költségvetésre van szükség.
3: Valahogy ki kéne lépni ebből a fiskális alkoholizmusból, és hozzá kéne szokni ahhoz, amit egyébként minden magyar család tud, hogy annyit lehet elkölteni, amennyi pénzünk van. Persze lehet adósságot fölvenni korlátok között, de ezt a határt Magyarország túllépte. Tehát már az adósságot, amit föl lehet venni, azt fölvettünk. Nincs több.
4: A kormánynak felelősen kell eljárnia, hangsúlyozta Simor András hozzátéve, Magyarország nem engedheti meg magának, hogy akkora adósságokat halmozzon fel, mint az Egyesült Államok, mert a magyar kötvénypiac kevésbé vonzó a befektetőknek. Szerinte olyan megoldásokra van szükség, amelyek nem feltétlenül jelentenek megszorítást a lakosságnak.
3: Például, hogyha közbeszerzések összegét visszavágjuk, vagy amit kiírunk közbeszerzést, az 10%-kal alacsonyabb áron vásároljuk meg, vagy hogyha a közszférában dolgozók létszáma az mondjuk 10%-kal alacsonyabb, vagy 20%-kal alacsonyabb, mint az előző kormány alatt, akkor ez a lakosság széles rétegei számára nem megszorítás, de ugyanakkor megtakarítás.
4: A volt jegybankelnök fontosnak tartja azt is, hogy a cégek alkalmazkodjanak a piaci körülményekhez, az eredményességüket pedig nekizárólag az állami támogatások mértéke határozza meg.
1: Erős igény van a társadalomban az igazságtételre, jelentette ki a Median Közvélemény és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója. Hann Endre hangsúlyozta, a választók részéről egyre nagyobb az elvárás az elmúlt időszak politikai és gazdasági ügyeinek elszámoltatására. Falucskai Ivett összefoglalója.
5: A választók hangulatváltozása abban is látszik, ahogy az olyan fogalmak használata, mint például a maffia állam és az önkényuralom átrendeződött, mondta a Kossuth Rádió felkelő című műsorában Hann Endre, a Medián Közvélemény és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója. Úgy fogalmazott, a leglátványosabb változás abban van, hogy a választás után már egyértelműen többségbe kerültek a társadalom minden rétegében azok, akik a korábbi kormányzást maffia államként látják.
6: Felszabadultságot lehet érezni, hogy ma már sokkal többen használják, részben talán azért is, mert korábban tartottak attól, hogy ezt a kifejezést használják, de mára mondom, többségé vált, és ez egy folyamatnak a betetőzése, mert éveken át ez azért folyamatosan erősödött.
5: Az ügyvezető igazgató hozzátette, ahogy a korrupció felszámolása az új kormány munkájában is az egyik legfontosabb téma, úgy a választók részéről is érezhető az egyre növekvő igény az elszámoltatásra.
6: A társadalomban azért kimutatható, hogy nagyon nagy az igény arra, hogy ezzel valamilyen módon leszámoljanak, és hogy elszámoljanak, vagy valamilyen igazságtételre kerüljön sor.
5: A Medián szeptember 14 és 18 között végzett 1000 fős felmérése szerint lassú rendeződés érezhető a politikai pártok népszerűségében. Pár százalékkal csökkent a Tisza támogatottsága, nagyjából ugyanannyival nőtt a Fideszé. Az elmúlt időszakban tapasztalható felfokozott politikai érdeklődés pedig mérséklődött.
1: Koszorút helyezett el a miniszterelnök Szent István szobránál a Vatikánban.
2: Magyar Péter előtte magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. 14. Leó pápa nem sokkal ezelőtt magán eud audiencián fogadta a kormányfőt, akivel külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztettek. A látogatás alkalmából Magyar Péter az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékozott a katolikus egyházfőnek.
1: Az árléstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. Szerintük az infláció kedvező alakulása és a piactorzító hatások miatt indokolatlan a szabályozás fenntartása. Részletek Harcsás Gergelytől.
4: Az árléstoppot az élelmiszerárak csökkentésére vezette be az előző kormány tavaly márciusban. Az eredetileg 30 termék kategóriára vonatkozó intézkedést azóta többször is meghosszabbították és kiterjesztették. Kármán András pénzügyminiszter a választás után a szabályozás fokozatos kivezetéséről beszélt, júniusban azonban a tárca azt közölte, hogy egyelőre nincs napirenden a megszüntetése.
7: Ez egy olyan kérdés, amiben praktikusan az élelmiszerlánc minden szereplője egyetért,
4: mondta a Krónikának a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója. Vörös Attila hozzátette, az élelmiszerinflációs adatok kedvező alakulása miatt az árléstopp fenntartása indokolatlanná vált, ráadásul az intézkedés piackorlátozó hatása nehéz helyzetbe hozza az élelmiszeripari szereplőket.
7: Azzal, hogy ez az árléstopp 10%-ban meghatározásra került, néha a kereskedő is arra kényszerül, hogy egy olcsóbb, egy másik beszerzési forrásból hozzon be terméket, kvázi az importot segítjük ezzel akaratunk ellenére, hogy olyan helyről egyszerűbb és jobban lehet beszerezni terméket, ahol nincsenek extra nehezikek, és ahol nincs ez az áréskorlátozás. A szabad piac működési mechanizmusaiba beleszól, korlátozza és eltorzítja a valóságot.
4: Vörös Attila kifogásolta azt is, hogy a 10%-os árléstopp bevezetésével a beszerzési árak könnyen kiszámolhatóvá váltak, így bizalmas üzleti titkok kerültek nyilvánosságra.
7: Megindult az a fajta összemérés is, hogyha egyik helyre ennyiért, másik helyre annyiért adja, akkor ez különböző módokon felborította a korábbi rendszereket, és innentől kezdve mindenki egy előnytelenebb pozícióba került, elvesztve azt a jogot gyakorlatilag a vállalkozás szabadságában, hogy ez egy bizalmas információ, hogy ki mennyiért árulja a termékét.
4: Az intézkedés megszüntetését több szervezet, például a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Fruit Fab zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet is szorgalmazza.
1: Szeptember 28-ától 4 napra a benzinkutasok beköltöznek a Kossuth térre. A Független Benzinkutak Szövetsége különleges akcióval hívná fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások áldatlan helyzetére. Ökörrázás helyett hangos bemondó, kerekasztal beszélgetések, online bejelentkezés várható, és a szervezők arra számítanak, Magyar Péter miniszterelnök is ellátogat hozzájuk. Debcsényi Dávid összeállítása.
8: Egy hét a Kossuth téren a független magyar vállalkozásokért. Ez a mottoja a megmozdulásunknak.
9: Egri Gábor, az FBS elnöke egy nagy közös beszélgetésnek képzeli az eseményt. A MOL 6 hónap alatt 900 millió dollár hasznot realizált az üzemanyag árán. A kiskereskedők viszont küszködnek, csődközeli helyzetbe kerültek, folytatja Egri Gábor. Az üzemanyagból befolyó pénz fele a MOL-hoz és egyéb olajtársaságokhoz folyik, míg a másik adóformájában az államhoz, mondta az FPS elnöke. És hogy mi is várható a Kossuth téren?
8: Hát én ezt úgy jellemezem, hogy egy performance demonstráció, mert napi kétszer szeretnénk, illetve fogunk online bejelentkezni az FBS felületén keresztül. Lesznek meghívott vendégeink, beszélgetéseket fogunk folytatni. Kétszer meg a helyszínen hangos bemondón fogjuk tájékoztatni az érdeklődőket, a jelenlévőket, a járókelőket a Magyarország üzemanyagpiacról és annak a rendkívül diszonáns helyzetről, amiben kerültünk. Figyelemfelkeltő, konzultatív, nem ököltrázó, nem ordibálós demonstrációk, mert ez nem jellemző ránk. Tehát mi vállalkozók vagyunk, elkötelezettek vagyunk a magyar gazdaság iránt.
9: Egri Gábor szerint 4 éve szenvednek a független benzinkutak. 2021. novemberében kezdte el az Orbán kormány a piaci logikával ellentétes lépéseket megtenni, a választás előtt a védettárral, árstoppal. Ez a MOL-mal már hajtotta a vizet, és az új kormánnyal kezdene erről párbeszédet az FBS. Az eddigi próbálkozások nem jártak sikerrel.
8: Tehát rengeteg szakmai anyag volt, ötletet, koncepciót, személyes megbeszéléseken, írásba tártunk a kormányzat elé, de semmilyen választ, érdemi választ nem kaptunk.
9: Magyar Péter megjelenésének is örülnének, mondta végül Egri Gábor.
8: Megmondom őszintén, nagyon-nagyon örülnénk miniszterelnök úrnak. Ugye őt is levélbe megkerestük, és nagyon várjuk, hogy miniszterelnök egy kicsit a szárnyaja alá helyezze ezt a KKV-szektort.
9: A demonstráció október 1-én ér véget.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Legkevesebb 2 meghaltak, 8 pedig megsebesültek Kijevben, miután az oroszok rakétákkal és drónokkal csapást mértek lakóépületekre, egészségügyi intézményekre és raktárakra.
2: Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán fővárosban és Odessa megyében hadi üzemeket, távközlési és logisztikai központokat támadtak. Közben a dél-oroszországi Krasznodár környékén ukrán drón támadás okozott tüzet egy ipari létesítményben, a Rosztovi régióban pedig egy olajtározó irodáiban keletkezett kár.
1: Meghosszabbítják az úgynevezett kereskedelmi fegyverszünetet Kína és az Egyesült Államok között.
2: Eszerint január közepéig Washington nem emeli a kínai termékekre kiszabott büntetővámokat, Peking pedig folytatja a ritka földfém szállítást az Egyesült Államokba. A csaknem 1 éve érvényben lévő megállapodás vetett véget annak a vámháborúnak, amelyben a két ország egymás termékeire 100%-ot meghaladó pótlólagos vámokat vetett ki.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Vészharangot kongatnak a környezetvédők, mert eltűnt a víz a Mátra patakjaiból, az élővilág szenved. Ezért indult a Nagy Tavak Vizes Élőhelyek Szövetségének Mátrai Vízió programja, amelyben a helyi települések fognak össze a vízmegtartás érdekében. Pilisi Csenge beszámolója.
10: Civilek és a Bükki Nemzeti Park munkatársai építenek természetes gátakat a Danka patakon. Gyöngyöspatán az asszály és a hirtelen lezuduló csapadék is károkat okoz, mondja Hevér Lászlóné polgármester.
11: Az utóbbi időben mindannyian látjuk, hogy mennyire asszályos idő van, mennyire kevés csapadék, és amikor van, akkor meg egyszerre nagyon nagy mennyiségű csapadék leesik a területünkre. Szeretnénk minden egyes lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy minél több vizet, esővizet itt tudjunk tartani az asszályosabb időszakra, és ez a kezdeményezés egy ilyen. A településünkön 2 patak folyik át, és akkor most ilyen kőgátakat rakunk itt a szakemberek segítségével, mi is kijöttünk segíteni, örülünk ennek a kezdeményezésnek, annak érdekében, hogy itt tartsuk a vizet hosszabb ideig, és ez a pataknak a partfalán tudja áztatni a településünk földjét.
10: Ezért indult a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének Mátrai Vízió programja. Összefogtak a helyi települések, hogy megtartsák és hasznosítsák a vizet, mondja Nagy Laura, a Bükki Nemzeti Park környezeti nevelője, a Hevesi Vízőrzők alapítója.
12: A település fölött közvetlenül megépítve ezeket a kis kőgátakat, egyrészt biztosítsuk azt, hogy a víz vissza tudjon szivárogni a talajba, másrészt egy esetleges nagy víznél lassítsuk a lefolyását és megvédjük a települést a nagyobb vízszől. Emellett értékes élővilág is található a patakban, és igyekszünk élőhelyet biztosítani az itt élő, például folyamirákoknak, de jelentős számban kétéltőek is szoktak előfordulni, például foltos szalamandra, ők is nagyon szeretik ezt a részt, illetve itt a patakmenti fák otthont adnak nagyon sok madárnak, árnyékolást biztosítanak, úgyhogy a párolgásban is szerepet kapnak. Azért örülök ennek a mai akciónak, mert itt helyben sikerül valamit tenni a természetvédelmiért, illetve a fennálló klimatikus változások miatt bekövetkező folyamatok hatására létrejött vízhiányt egy picit alakítani. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a helyi lakosság, a döntéshozók lássák ezt a problémát, hozzájáruljanak ahhoz, hogy segítsünk ezeket a vizeket a tájban megtartani. A környező települések mind ugyanazzal a problémával küzdenek, hogy az egyik alapvető probléma az a víz megtartás. Kiszáradnak a kutak, alacsonyan van a talajvízszint, nehezebb a gazdálkodás, és ezek a kis akciók egy picit mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a problémák mérséklődhessenek.
1: A nyári rendkívüli aszály a hazai halastavakat sem kímélte. Bár a Balatonban az alacsony vízállás nem veszélyezteti a halállományt, és folyamatosak a haltelepítések, a balatoni halgazdálkodásnál idén kevesebb lesz az export, és ezáltal a bevétel is. Varga Tünde tudósítása.
13: Több tógazdaságunkban is nyári időszakban kritikusan leapadtak a vízszintek, ezért hát sajnos kényszerhalásznunk kellett, mentettük a halállományt, mert egy részét értékesítettük, egy részét pedig már közvetlen a Balatonba telepítettük a nyári időszakban.
14: Számolt be az asszály sújtotta helyzetről Fodor Ferenc, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT haltermelési igazgatója. A társaság 1100 hektár halastó felületen gazdálkodik, több mint 10 tavat kellett nyáron lehalászniuk. Június elejére szinte minden érintett vízfolyás kiszáradt, így a Balatonföldvári 20 hektáros tó is, utánpótlásra pedig nincs lehetőség. Kérdés, hogy ez milyen hatással lesz a hazai halértékesítésre. Fodor Ferenc szerint 20-30%-os pénzügyi kieséssel lehet számolni.
13: Pénzügyileg jelentős kiesés lesz. Nyilván mi valahol már készültünk, tehát látszott már tavaly télen is, hogy kevés víz jött, gyengén tudtuk föltölteni a tavainkat, ezáltal egy kisebb kihelyezéssel dolgoztunk, kevesebb halat igyekeztünk nevelni, és igyekeztünk ott spórolni, ahol tudunk, tehát a költségeinket jelentősen csökkentettük.
14: Fodor Ferenc kiemelte, a helyzet nem érinti a balatoni haltelepítést, és a karácsonyi halellátással sem lesz probléma. Az ünnepi igények kielégítésére lesz elég hal, maximum a halgazdaságoknak, ahogy nekik is kevesebb jut exportra, illetve a belföldi piac is szűkülni fog, mivel az aszály következményei mindenkit érintenek. A Balaton alacsony vízállása minden esetre a tó halállományát és a haltelepítéseket egyelőre nem befolyásolja.
15: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Komplex tüdőegészségprogramot indít az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az ingyenes vizsgálatokra 50 és 75 év közötti jelenleg is aktív dohányosokat várnak. Falucska Ivett összeállítása.
16: Egy budapesti férfi arról beszélt a Krónikának, hogy 25 éve dohányzik, még fiatalon szokott rá a cigarettára, azóta napi átlag egy dobozzal elszív.
17: A tínédzserkori próbálgatások, aztán abból lett időben a munkahelyen egy szokás, aztán ez megmaradt.
16: Magyarországon a lakosság 21%-a gyújt rá naponta, pedig a dohányzás káros hatásaival legtöbben tisztában vannak. Az egyik legsúlyosabb következménye a tüdőrák.
18: A tüdő rosszindulatú megbetegedése jóval a betegség diagnosztizálása előtt indul el, tünet és panasz nélkül, tehát alattomosan fejlődve.
16: Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológia Intézet főigazgatója elmondta, intézményük a Komplex Tüdőegészség Programban ingyenes tüdőrákszűrést biztosít. Emellett a leszokást is igyekeznek támogatni.
18: Azokat várjuk, akik 50-75 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 20 éve körülbelül napi egy doboz cigarettának megfelelő mennyiséget szívnak. A program nem csak az LDCT vizsgálatról szól, tehát nem egyetlen diagnosztikai módszert alkalmaz, a résztvevők tüdőegészségét komplexen mérjük fel.
16: A dohányzás a környezetre is negatív hatással van. A füstölgés a levegőt is szennyezi. De a dohány termesztésének, majd a termék gyártásának és szállításának is jelentős a környezeti terhelése. A legnagyobb kárt az eldobott cigaretta csikkek jelentik. Számolt be a részletekről Szegő Judit, környezetkutató, a levegő munkacsoport projektvezetője.
19: ezek konkrétan veszélyes hulladéknak számítanak. Egyrészt nem papírból vannak, hanem műanyagból, aminek a lebomlás ideje rengeteg idő, 15 év is lehet. Másrészt viszont minden, ami nem a tüdőnkbe kerül, azért van benne ez a filter a cigaretta termékekben, hogy kiszűrje a legkárosabb anyagoknak egy részét, az benne van ebben a filterben.
16: Világszerte évente 4,5 billió cigarettacsikket dobnak el. Minden darab egy-egy liter ivóvizet tesz toxikussá, emellett a talajt is jelentősen szennyezi.
1: Vitorlázni tanulnak a gyerekek testnevelés órán egy balatonalmádi általános iskolában. A program több mint 40 fővel indult szeptember elején, a képzésben 5. osztályos tanulók vehetnek részt. Részletek Brieska Dánieltől.
20: A vitorlázás idén ősszel került a tananyagba a balatonalmádi Györgyi Dénes általános iskolában. Ide járt egykor Vadnai Jonatán is, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, de ugyanitt volt diák, testvére, Vadnai Benjamin olimpikon vitorlázó is. Az iskola 5. osztályos tanulói elméleti és gyakorlati képzésben is részt vesznek, jelenleg 43-an. A program a Veszprém Balaton Európa sportrégiója 2026 támogatásával a vitorlázó gyermekekért egyesület szervezésében valósul meg.
21: A gyerekek mindenképpen imádják és szeretik, ráadásul ugye kimozdulnak az iskolából, és sporttal töltik az időt a természetben, szerintem ez mindent megér.
20: Az egyesület elnöke a Krónikának elmondta, az ötlet francia példából még 2017-ben született. A tanmenetet a Vitorlás Szövetséggel közösen készítették el, az oktatásban a Magyar Vitorlás Akadémia edzői is részt vesznek. Nárai Rihárd hangsúlyozta, a 4.-6. évfolyamon a legalkalmasabbak a diákok arra, hogy megismerkedjenek ezzel a sporttal.
21: A célja ennek az oktatásnak az az, hogy egy táboros, vitorlázós gyerek, egy vitorlás tábort végigjárt gyerek tudás szintjéig egy fél év alatt el tudjuk jutatni ezeket az osztályokat, az ő testnevelés tanárjaikat, és utána pedig ők tudnak olyan döntéseket hozni, amik valóban az ő környezetükhöz optimalizálják a mindennapi sportjukat a jövőben.
20: A vitorlázó gyermekekért egyesület elnöke hozzátette, hasonló tanórán kívüli foglalkozás több iskolában is elérhető, ugyanakkor azt szeretnék, ha a vitorlás képzés a legtöbb balatoni iskolában a tanterv része lehetne.
1: Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Bács-Kiskun megyében még a nyáron találtak pöttyös lámpahordó kabócát.
2: Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabóca fajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A NEBIH azt kéri, hogyha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse.
1: Egy új vadriasztó rendszerrel úgy tűnik sikerül megállítani a vaddisznók garázdálkodását Balatonalmádiban. A szakemberek a feromonos eljárással 80-90%-os sikert értek el. A balatonparti településen szinte állandósult a vaddisznók éjszakai jelenléte, ami komoly félelmet keltett a lakókban. Felszegi Csaba összeállítása.
22: Balatonalmádiban hosszú évek óta küzdenek azzal a problémával, hogy a vaddisznók rendszeresen bejárnak a kertekbe. Legutoljára szeptember elején tombolt egy egész konda a város utcáin, de mindennaposakat teljesen feltúrt kertek a településen. Azonban nem csak a pusztítás mértéke riasztó, hanem az is, hogy az emberek rettegnek a hatalmas, erős és veszélyes állatoktól.
23: Kijövök a pince tetejére, ami be van gyepesítve, ott toporzékolnak. Hát ez valami rettenetes. Alig járok ide ki a kertembe. Itt nem lehet rendesen kertészkedni, mindent feltúrnak, igazából félek ettől a hatalmas vadisznójárástól.
22: Most azonban egy új eljárással, egy feromon tartalmú riasztóval végre először hatékonyan lehet védekezni a várost rettegésben tartó vaddisznók ellen. Mozzetó Tandást, az új rendszert működtető cég vezetőjét hallják.
24: Balatonalmádiban 4 kilométeren riasztunk most, 85-90%-os hatásfokkal dolgozunk, 5-6 év problémáit vettük most a nyakunkba, és ott, ahol ott vagyunk, hogy csak pozitív visszajelzéseket kapunk. Valójában mi egy szakkerítést hozunk létre. A szakkerítésnek a lényege az, hogy lekarózunk egy adott területet, arra ráteszünk olyan közvetítő egységet, amelyre rákezeljük ezt a szert, rákenjük, ráfújjuk. A légkörbe való kipárolgással próbáljuk meg minden esetben a vadat távol tartani az adott területtől.
22: A modern riasztással egyelőre a kertekben lévő pusztítás lehet megakadályozni, de a remények szerint mindez hatással lehet a városban, főleg éjszakánként portyázó vaddisznók jelenléte ellen is.
1: Lopott műkincseket ad vissza az Egyesült Államok Szíriának.
2: Az összesen több mint 5 millió dollárt érő 36 műtárgyat a New Yorki Metropolitan Művészeti Múzeumból és gyűjtőktől foglalták le. A műkincsek között van egy 450 kg-os temetkezési dombormű, amelyet az UNESCO világörökségi helyszínei között szereplő Palmyra feldúlásakor rabolt el az Iszlám Állam terrorszervezet. Az Egyesült Államok már több régészeti lelőhelyről ellopott műkincset adott vissza különböző országoknak, köztük Kínának, Egyiptomnak, Görögországnak és Olaszországnak.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: És a sporthíreket ma Mújdrica István hozza, szervusz!
3: Szervusz és köszöntöm a hallgatókat! A magyar labdarúgó válogatottat jelenleg erősebbnek tartja az ukránnál. Többek között erről beszélt a közmédiának a kárpátaljai születésű korábbi középpályás Rácz László, aki a szovjet válogatottal 1988-ban EB ezüstérmet szerzett. A magyar csapat holnap az ukránok ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Rácz Lászlót hallják, aki magyar győzelmet vár.
4: Marco Rossi már 8 éve építi a csapatot. Az ukrán válogatottnál meg egy pár hónapja van új edző. A magyar válogatott nagyon tetszik. Mindenképpen le kell támadni, bátran játszani. Megvan a stílusa, amit ők játszanak. Mindegy, hogy milyen ellenfél, de jó játszanak. Én úgy gondolom, hogy a magyarok 2-0-ra vagy 2-1-re győznek. Mert jelenleg én jobb csapatnak látom, mint az ukrán válogatott.
3: A holnap 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A második félidőt pedig 22 óra 15 perctől itt a Kossuth Rádióban is hallhatják. Bondár Anna bejutott a negyed döntőbe a szőuli keménypályás női tenisztornán, miután magyar idő szerint ma hajnalban nagy csatában 3 játszmában legyőzte az örmény Csárájevát. George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es azeri nagydíj első szabad edzésén ma délelőtt. A második helyen a négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A második gyakorlást 14 órától az MD Sporton élőben láthatják. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
2: Nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt Tatai és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódást tapasztalható, de az átterett belső sáv jól járható, így aki személyautóval a fővárosba tart, annak érdemes ezt a sávot használnia. Több jármű ütközött össze a 35-ös főúton Debrecen belterületén, a Böszörményi úton az Akadémia utca kereszteződésénél. A 80-as kilométernél a városközpont felé vezető oldalon két sávot lezártak.
1: És mi a helyzet a főváros útjain?
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Pestre, a Soroksári úti lehajtónál a külső sávban. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. A 4-es villamos terelve a Móricz Zsigmond körtérig közlekedik baleset miatt, nem érinti az Új Buda központ és a Budafoki út Szerémi sor megállót. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos, a 33-as, a 153-as, 154-es és a 212-es autóbusz, illetve az M4-es metró igénybevételét ajánljuk. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás.
1: És Tóth Tamás már mondja is, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban.
6: A következő órákban északnyugat felől határozottan vastagszik a felhőzet, és abból az irányból egyre több helyen elered átmenetileg az eső, kisebb záporok. Az ország nyugati részén egy-egy zivatar is kialakulhat, éjszaka viszont ugyanebből az irányból már elkezd szakadozni, vékonyodni a felhőzet. Leginkább az ország délnyugati, déli, illetve néhol a keleti területein várható további kisebb eső, illetve zápor. Holnap azonban ezeken a területeken is felszakadozik a felhőzet, napközben gomoly felhők képződnek, néhol nagyobb mennyiségben, de ekkor már csak itt-ott az ország keleti felében fordulhat elő néhány záporeső. Arra foltokban köd is képződik a szélvédett alföldi, illetve északi középhegységbeli tájakon. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 5 és 11 fok között valószínű, egy-két völgyben azonban ennél alacsonyabb érték is lehetséges, holnap napközben 17 és 21 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Illis László, a hírszerkesztő Berente Marianna, bemondó Garami Zsuzsa volt. Gyártásvezető Pernis Judit, technikai munkatársak Farkas Szilvia, Dancsó Mária és Rácz Dorottya. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Teszári Nórát hallották. Várjuk Önöket 17 óra 30-kor is, viszonthallásra.
15: Műsorajánló.
0: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
15: Műsorajánlót hallottak.
0: Kulcskérdések.
15: Mi a tétje?
0: Miért fontos?
15: Mit jelent?
0: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
7: Jó napot kívánok, Hatvani Tóth Erika vagyok. 7 évvel ezelőtt államosították a meddőségi kezeléseket, az akkori magánintézmények helyett főként állami intézményekbe járnak azok a házaspárok, amelyek meddőségi gondokkal küzdenek. Most friss adatokat közölt a Humán Reprodukciós Igazgatóság arról, hogy ezek az asszisztált reprodukciós központok hogyan teljesítenek. Ez a kérdéskör azért is különösen érdekes, mert az előző kormány idején kiemelt jelentőséget tulajdonítottak a demográfiai mutatóknak, sokféle módon kommunikálva a gyermekszületés ösztönzését. Visszaigazolják-e a friss mutatók a döntés helyességét? Miben kellene változtatni a rendszeren? A többi között erről is beszélgetünk a mai kulcskérdésekben. Lantos Gabriella egészségügyi menedzserrel, aki korábban egy meddőségi kezelésekkel foglalkozó magánklinika igazgatója volt. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
7: És dr. Vereckei Attilával, aki a reprodukciós medicina főorvosa, a Versis Clinics alapító orvosigazgatója, az Európai Humán Reprodukciós és Embriológiai Társaság szakmai ellenőre. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
7: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter még júniusban jelentette be, hogy felül akarják vizsgálni az egész államosítást. A friss adatok indokolják ezt a szándékot, Lantos Gabriella?
8: Hát mindenképpen indokolják, mert az európai átlaghoz nem sikerült felzárkózni, és ennek számos oka van, nyilván erről beszélni fogunk. Ezért az, hogy áttekintsék azt, hogy ezek az intézetek hogyan működnek, milyen beteganyaggal milyen eredményeket érnek el, és utána ez alapján eldöntsék azt, hogy

0: az államosításon, én most már nagyjából bizonyítottan kiderült, hogy egy nagyon komoly szakmapolitikai hiba volt. Ugye a magyar meddőpárok lényegében arra kényszerülnek, hogy külföldön magánfinanszírozásban vegyenek részt tömegével kezeléseken. És hát ami amit másik és valószínűleg még szóba fog kerülni, ugye a magánintézetek megszüntetése. De ebben különösen majd érdekes pont lesz ugye a nemzetközi minőségbiztosítással, akkreditációval rendelkező intézet megszüntetése, miközben jelenleg Magyarországon működik olyan állami medőségintézet, ami elbukta ezt az akkreditációs folyamatot, tehát nem feleltek meg a szakmai minőségi kritériumok. Tehát, hogy a, hogy is mondjam, az egyszerű paraszti logika is sántít, hogy nemzetközi szintű intézeteket ellehetetlenítünk, aki pedig elbukik, azt pedig támogatjuk. Nagyon sok közpénzt költve ezekre a nagyon alacsony hatékonyságú kezelések.
1: Ezeken kívül mi volt a szakmapolitikai hiba ebben a lépésben? Elnézést, még a Bereckei Attilát kérdezem, mert hogy ő hivatkozott arra, hogy az egész államosítás szakmapolitikai hiba volt.
0: Igen, hát nem értjük, hogy miért volt szükség államosításra. Ez egy furcsa történet, mert a statisztikai adatokból is az látszik, hogy nem lett egy egységes, harmonizált működés az állami intézetekben. Tehát nem lett egy szisztematikus koncepció, egy szakmai koncepció, amivel a páciens bármelyik intézetbe bemegy, és ott egy megfelelően standardizált kivizsgálást és egy kezelési folyamatot kap, és ez meg véleményem szerint, és a medőségi illetések eredménye is ezt igazolják, ennek meg kellene, hogy feleljen az európai átlagnak. Tehát majd látjuk az adatokat, de a magyar medőségi adatok messze elmaradnak ahhoz, tehát sérülnek a betegjogok. Egyrészt azért, mert egy olyan kezelésben vesz részt a páciens, ami sokkal gyengébb esélyt ad neki, mint egy átlagos európai állampolgárnak elvárhatóan lenne, illetve nem fér hozzá olyan szükséges technológiákhoz, amihez lényegében Európában, a környező országban mindenki hol hozzá lehet férni, de majd erről részletesen beszélünk, itt nevesíteném a donációt és egyéb más technológiát.
1: Igen. Lantos Gabriella is említette már, hogy elmaradunk az európai kívánalmaktól, tehát ez lehetett a szakmapolitikai hiba, ami ide vezetett?
2: Hát ebben a szektorban mindenféle szóbeszéd van arról, hogy Novák Katalinnak és az Orbán család nőgyógyászának milyen személyes érdekeit fűződtek ehhez, ezt most hagyjuk így egy kicsit nyitva, szóval, hogy itt
1: amíg szóbeszéd, addig ezzel nem is tisztünk foglalkozni.
2: Nem látszik az, hogy a szakmapolitikai érvek emögött a központosítás mögött nagyon erősek lettek volna, ezért ezek a szóbeszédek ugye egyre jobban terjednek. De nem is érdemes már a múlttal foglalkozni, hanem azzal érdemes foglalkozni, hogyha majd a felülvizsgálat megtörténik, és ki fog derülni, hogy az európai átlagtól elmaradó a teljesítmény, és minden klinika teljesítménye szinte elmarad, akkor milyen módon érdemes változtatni, és az én eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a korábbi állami finanszírozással működő intézmények is hát egy tömeggyárak voltak, tömeg hormonkezelési gyárak voltak, és az a alapos kivizsgálási protokoll, amelyet a doktor úr említett, és az arra felépített modern kezelés, hát az nem volt része, finoman fogalmazva, eddig sem, és most aztán már az összes intézményben. Ezek mind hiányoznak. És ugyan elsősorban, mint nőgyógyászati problémáról beszélnek a meddőségről, de ez semmilyen módon nem állja meg a helyét, ez nem egy nőgyógyászati probléma, ez egy nagyon összetett probléma, és 40%-ban a nők, 40%-ban a férfiak felelősek a pármeddőségért, 20%-ban meg mind a kettő. Szóval, hogy itt nem az a kérdés, hogy majd nőgyógyászati protokollokat hogyan kell módosítani, hogy eredményesebb legyen legyenek a kezelések, mert persze a petesei donáció egy egyre idősebb női célcsoport esetében hát gyakorlatilag az elkerülhetetlen, mert hát, hogyha 40 éves kor fölött kerülnek a nők, vagy 37 éves kor fölött, amikor sok esetben elkezdődik már a korai menopauza szindróma, szóval ezek után a saját petesejtjükből nincs esély, hogy

0: teherbe essenek, és adhatnak neki bármennyi hormont, akkor sem lesz terhes. Igen. De még ezelőtt sokkal fontosabb, hogy ez a kivizsgálási protokoll mind a női, mind a férfi oldalon nagyon precízen és nagyon sok betegségre kiterjedően megvalósuljon, mert itt egyrészt persze a női termékenységi szerveknek a betegségei fontosak, de hát legalább ennyire fontosak a hormonális betegségek. Ugye a doktor úr biztosan megerősít abban, hogy PCOS-ok tömkelege vagy szeretne teherbe esni, de nem tud, ez egy endokrinológiai probléma, már ezelőtt is vannak inzulinrezisztenciából következő meddőségi problémák, tehát diabetológusok tömkelegét kellene bevonni, a habituális vetélés, amely egy hematológiai problémára vezethető vissza gyakran, hematológusok jelenlétét igényli, és a férfiágon az andrológusoknak a minél nagyobb számú bevonását igényli ezekbe a folyamatokba, amelyek hát szerintem nem, vagy nagyon kevéssé történnek meg, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az egész humán reprodukciónak a kulcsfigurája a biológus, a humán reprodukcióban jártas, igen, gyakorló biológus, amelyik hát szóval tényleg ez a kulcs, és ebből is nagyon-nagyon kevés van.
1: Visszatérünk majd ezekre a fontos elemekre, és most kérdezem Vereckei Attilát, hogy egyetérte azzal, hogy ezek a hiány határozták meg azt, hogy nem lett olyan eredményes az államosítás, mint amilyenre számítottak.
2: Én azt gondolom, hogy ez egyik faktor, de egy nagyon fontos faktor, és egyetértek a Lantos Gabriella által mondottakkal. Ez a világon már 15 éve eldőlt, hogy a meddőség az egy komplex probléma és egy multidisziplináris, több szakmás megközelítést igényel. Pontosan így van, nem csak nőgyógyászokat kell bevonni, de hozzáteszem, erre rendelkezésre állnak nemzetközi protokollok a kivizsgálásokra, amik evidenciára épülnek, bizonyítottak. Itt például külön majd esetleg szó esik az úgynevezett add-on terápiákról, hozzáadott kísérő terápiákról, amelyek bizonyítottan nem működnek, és bizonyítottan semmilyen esélynövekedést és eredmény növekedést a páciens számára nem adnak, de mégis széles körben használatosak. De külön még hozzátenném a Gabriel által mondottakhoz a reprodukciós sebészeti programot, hiszen az ő általa vezetett intézet az egyik kiemelkedő centrum ma volt, és van is Magyarországon, ahol arról van szó, hogy olyan méhüregi fejlődési rendellenességeket, miomákat, endometriózisokat kell operálni a lombikbőgő program előtt, amely lecsökkent, vagy a meddőség okaként létrejött okokat korrigálja, tehát a csökkent esélyeket egy jól sikerült műtéttel vissza lehet állítani. De a jól sikerült műtét alatt megint egy nagyon fontos standardizációs folyamat megy. Én a Medicei Világtársaság reprodukciós sebészeti programjának vagyok a vezetője. Ott nagyon-nagyon sok guideline-t, ajánlást írunk arról, hogy bizonyos műtéti eljárásokat kinek, milyen képzettséggel, milyen gyakorlattal, milyen módon, milyen eszközzel, és milyen indikációs körben kell elvégezni. Tehát ez egy nagyon fontos hozzáadott információ, hogy nem az a cél, hogy behajtsuk, bezugdítsuk a meddő párokat a inszeminációs vagy lobbybé programban, hanem az a kérdés, hogy mikor indítjuk el a meddőség kezelést, és az megfelelően előkészítés után történjen. És ami most történt az államosítás után, az, hogy készületlenül érintett az intézeteket a nagy mennyiségű páciens, aminek az ellátását nem is tudták megfelelő színvonalon szerintem ellátni, hiszen csökken a forgalom, tehát csökken az ellátás színvonala nagyjából 6-7%-kal kevesebb lombigbőgő beavatkozást végezte 2024-ben, miközben a világ tendencia pont ellentétes, 15-20%-kal nő a lombigbőgő programok beavatkozások száma szinte mindenütt a világon, Magyarországon pedig csökken. Igen. Hol vannak a betegek? Ez egy nagyon fontos kérdés.
1: Mindketten említették az államosított rendszer tömeg termelését idézőjelben, futószalagon, úgy értem, hogy önök úgy látják, hogy futószalagon zajlanak ott a kezelések, csak hogy miért került ekkora tömeg a meddőségi kezelésekre? Mondjuk el a hallgatóknak, hogy mitől vált ez az államosított intézményrendszer annyival népszerűbbé, mint a magánintézményrendszer?
0: Hát a magánintézményekben is nagyon sok beteg volt, de egy másik beteganyag. Már korábban is, az államosítás előtt is finanszírozott volt legalább 3 kezelés, nagyon hosszú életkori kitolásig, szóval korábban is azok a fiatalabb nők, akik finanszírozott kezeléseken szerettek volna részt venni, azok az állami intézményeket választották, akkor is, hogyha ez a Káli intézet volt, hiszen az is egy államilag finanszírozott intézmény volt, még akkor is a magántulajdonban volt. És a magánintézményekbe azok mentek, akik már vagy életkori okok miatt kikerültek ebből, vagy pedig már túl voltak a 3 kezelési, hormonkezelési cikluson. Ezt most kitolták, hosszabb időszakban lehetséges még ezt igénybe venni, és még többször, ami hát, hogy finoman fogalmazzak, azért a női egészséggel való határozás. Mert azért ne beszéljünk úgy egy hormonkezelésről, hogy az teljes mértékben veszélytelen. Ezt kivizsgálás nélkül ötször adni 40 éves nőknek, hát ez nem a hatékonyságot, vagy a női egészséggel kapcsolatos ilyen gondos kezelést, hanem egy tömegtermelést juttat az ember eszébe. Szóval igen, most sokkal több ciklust kaphatnak a nők ingyen, sokkal hosszabb idős korukig, és ezért nyilván sokkal több ember kerülne be ebbe a programba, de mint hogy egy-két ciklus után látják, hogy ez milyen tömeges, és milyen kevéssé személyes, és milyen kevéssé az ő személyes problémáik megoldására fókuszál, ezért hát hatalmas mennyiségben mennek el elsősorban cseh klinikákra, Brünóba, már magyar asszisztensek meg orvosok dolgoznak, olyan hatalmas a Magyarországról történő kiutaztatás.
1: Igen. Hogyan hat a páciensek életkora a sikerességre? Korábban már Gabriella említette, hogy egyre idősebbek azok, akik vállalják ezt a kezelést, és egyre idősebben is lehet vállalni, hiszen kitolták ezt a korhatárt. Nem lehet, hogy a leendő kismamák vagy kezelésre járók életkora miatt hiúsul meg több meddőségi kezelés? Vereckei Attila.
2: Köszönöm szépen. Én annyit szeretnék az előzőekhez hozzátenni, hogy azt nem mi mondjuk, hogy a kivizsgálások hiányosak, hanem a betegek maguk. És sokszor hallunk, én aktívan dolgozom orvosként is, és nagyon sokszor halljuk a pácienseket, hogy saját maguk indulnak el az internet alapján vérvételekre, kromoszómavizsgálatokra, immunológiai tesztekre, vagy akár egy méhüregi vizsgálatot is privátban, magánorvosoknál, akár az állami intézetben dolgozó meddőségi centrum dolgozó orvosok magánrendelőjében végeztetik el ezeket a vizsgálatokat, amihez egyébként az állami keretek közül is hozzá kellene férnie. Az adatok, a beavatkozás adatok nagyon szórnak, van olyan intézmény, ahol 1300 beavatkozást végeznek egy évben, és van olyan, ahol 241 csak. Na most az IVF kezelések minősége az egy megfelelő terheléssel optimalizálható. Tehát nagyjából a világon a kutatások azt mutatják, hogy a 500 és 700 ciklus között van egy intézetnek az optimális terhelése. Tehát ha jobban terhelt, az esetleg a fáradtságfigyelem és a túlterheltség miatt csökkentheti az esélyeket, ha pedig nagyon kevés beavatkozás van, ott pedig nincs kellő gyakorlat. A intézetek közötti szórást több mint hatszoros. Tehát van olyan intézet, ami 6-szor annyit csinál, mint egy másik intézet, beavatkozást végez. Na most egy rendszerben működő, egy szisztémában működő rendszernél ez nem benne elfogadható, sajnos. Tehát a túlterheltség és az alul terheltségnek a problematikájával is foglalkozni kell a jelenlegi friss adatok alapján.
1: Szóba került már az, hogy nagyon sokan külföldre járnak kezelésre. Egyszerű külföldre járni kezelésre? Milyen döntés kell ahhoz? Milyen körülmények kellenek ahhoz, hogy egy meddőségi problémával küzdő pár fogja magát és kiutazzon az ország határon túlra?
0: Hát ez nem egy nagyon bonyolult dolog. Egyrészt az internet tele van ilyen ajánlatokkal.
1: Ezek megbízható ajánlatok? Tehát ha az internet tele van ajánlatokkal, szoktunk látni olyat, hogy nem mindig hiteles egy internetes ajánlat, de ezekben a élethalál kérdésekben, hiszen az ilyen pároknak ez életük problémája, lehet internet alapján dönteni?
0: Hát ugye azt, tehát ez nem egy internetes szolgáltatás, ez egy helybe többször kiutazó szolgáltatás, tehát itt nem lehet becsapni a vásárlót, itt csak a figyelmét lehet interneten felhívni, utána ez mindig személyes egyeztetéssel foglalnak időpontot, mondom, gyakran vannak már magyar nyelvű szereplők ezeken a cseh klinikákon, Brünóban hatalmas ipar épült erre, és bizony Magyarországon is vannak olyan orvosok, akik jó kapcsolatokkal rendelkeznek ezekkel az intézetekkel, úgyhogy ez egy szervezett betegút is. Egyáltalán nem bonyolult kijutni jó minőségű és megbízható klinikára, nagyon kevés erőfeszítést kell tenni, hogy ezt valaki megcsinálja, és bizonyos esetekben elkerülhetetlen.
1: Milyen esetek ezek, amikor
0: amikor a 37 év fölötti korai menopauzás hölgynek a nőgyógyász megmondja, hogy hát a saját feszesejtjei azok már alkalmatlanok, és ez minél idősebb a hölgy, a 37-től fölfele 40, nem tudom, 5-9-ig, 45-9 körülbelül ott a határ, amikor még emberek elképzelik azt, hogy saját gyerekük legyen. Szóval amikor ezt meghallják, és hogy a petesei donáció ilyenkor az egyetlen megoldás, mert hát ha párjának vagy a partnerének nincsen komoly problémája, akkor ez általában sikeres lesz, akkor ez már csak pénzkérdés. És hát ez, itt súlyos pénzekről beszélgetünk, igen.
1: De ez csak külföldön valósítható meg?
0: Igen, Magyarországon a petesei donáció csak nagyon-nagyon szabályozott és csak bizonyíthatóan költség nélküli és közvetlen hozzátartozó között lehetséges legálisan, ezért gyakorlatilag a magyar klinikák ezt egyáltalán nem vállalják, hanem már adnak is egy megbízható telefonszámot, vagy akkor Brünóban, vagy más cseh klinikákon ezt. Hogy fogják tudni igénybe venni, ez Magyarországon semmilyen módon nem legális, és ezért OF vagy nem finanszírozás sincs rá, szóval aki erre szorul, az így is úgy is a zsebébe kell nyúljon, akkor viszont elmegy egy nagyon megbízható cseh klinikára. Szóval ez csak pénzkérdés. És pont azért, belekapaszkodnék a doktor úrnak a mondandójába, pont azért, mert egyre idősebbek a hölgyek, akiknek egyáltalán eszébe jut, hogy gyerekük legyen, 30 körül van ugye most az első gyermekvállalás átlagos életkora, és ebben benne vannak a 16 éves kislányok, akik gyereket szülnek véletlenül, meg benne vannak a 47 éves IVF technológiával gyermekhez jutó asszonyok is. Szóval, hogy itt azért egyre később jut a hölgyeknek eszébe, hogy gyerekük legyen, és úgy 35 körül derül ki, hogy hát akkor hosszú próbálkozás után mégsem sikerül, és mire 37 éves korukban néhányan eljutnak a korai menopauzába, már nincs semmi esély. Szóval igen, ez a petesei donáció, ez olyan múlhatatlan, szükséges változtatás lenne, ami nagyon sok esetben Magyarországon tarthatna párokat, és sikeres gyerekvállalást tenne lehetővé, hogyha egyébként alkalmasak rá.
1: Doktor úr, van a szakmának itthon egy kész javaslatlistája, hogy milyen szakmai kritériumoknak kellene megfelelnie ennek a rendszernek? Tartják a kapcsolatot a minisztériummal egyáltalán?
2: A helyzet az, hogy mi igen, mert ugye én egy olyan intézetnek vagyok az alapító igazgatója, ami nem lett állami intézet, és mi szeretnénk, hogy a klinika újra nyithasson, főleg azért, mert mi a világon negyediként kaptuk meg a Nemzetközi Világtársaság akkreditációját. Ez egy nagy dolog, a jelenleg is 12 ilyen klinika van az egész világon, aki ezt teljesíteni tudta, mint az a szakmai munkacsoport, amitől a működés engedélyt bevont. Tehát nekünk van szakmai programunk, és én felajánlottam az előző kormánynak és miniszterelnök úrnak is, és a jelenlegi kormánynak is, hogy nagyon örömmel a teljes akreditált programunkat, a Vezisznek a ESSE által akreditált szakmai programját átadjuk az intézményeknek, segítünk a abban, hogy a további fejlődésben, vagy az európai színvonalhoz megfelelően ennek nyomába tudjunk eredni.
1: Ennek a standardnek az általánosítása, vagy egységesítése az egész ágazaton javítana?
2: Egyértelműen igen. Itt egy olyan nagyon magas minőségű, minőségbiztosítási benchmarking rendszerről van szó, ami lényegében igazolja, hogy egy adott klinika jogi, etikai, szakmai, embriológiai, technológiai, eredményességi szempontokat átvizsgálva megfelele annak a minimum elvárható szakmai követelmény rendszernek, ami most az EU-ban minimálisan elvárható. Ezt nagyjából úgy lehet elképzelni, mint egy műtő felszereltség. Itt van egy standard, enélkül nem lehet műtőben operálni, de azután lehet. Ez a Lombik Baby centrumoknál is így van, csak ezek egy úgynevezett KPI, tehát egy ilyen mérőpontok alapján történő, nagyon bonyolult minőségbiztosítási rendszer. Ezeket, ha rávetítenénk ezekre a klinikákra, vagy ennekre a működésére, akkor kiderülnének azok a sajnálatos pontok esetleg, amiben mindenképpen lehetne javítani és fejlődni.
1: Lantos Gabrielet, Lantos Gabrielet kérdezem, hogy mindezek a standardek, mindezek a szabályok és ezek az egységesítések hogyan képzelhetők el az állami tulajdonlású rendszerben vagy magánrendszerben?
0: Hát az én fejemben egy olyan egészségügy körvonalazódik, és ebben remélem, hogy a jelenlegi egészségügyi vezetés majd partner lesz, hogy minden szektorra ugyanazok a minőségi kritériumok vonatkozzanak. Szóval, hogy a működés feltétele legyen az ilyen-olyan szabályok betartása, az ilyen-olyan minimum feltételeknek a teljesítése, és hogyha ez így van, hogy ezek egységesek és egységesen ellenőrzik, és az ANTS nem csak a magánintézményekhez megy ki 3 havonta mintát venni, hanem a legrosszabb állapotú állami intézményben is ugyanolyan gondossággal ellenőriz, akkor végül is teljesen mindegy, hogy milyen tulajdonviszonyok között működik egy intézmény, mert hogyha megfelel minden kritériumnak, és a versenyben helyt álljuk, ezek a KPI-ok, amelyeket a doktor úr említett, és eredményesen működik, akkor nem látom akadályát annak, hogy bármelyiket miért ne finanszírozza az állam, hiszen a paciensnek az az érdeke, hogy ezek az intézmények, amelyik megfelel ezeknek a minimum feltételeknek és minőségi elvárásoknak, ezek mindegyik versenyezzen a piacon, és ők a legjobbat kapják. Igen. És a egységes neafinanszírozással a paciensnek pont mindegy, hogy ki a tulajdonos, gyakran nem is tudja, és nem is érdekli. Őt az érdekli, hogy minden standardet betartottak, van WC-papír, szépen beszél vele a recepciós, a biológus érthetően elmagyarázza a problémáját, a nőgyógyász a legjobb eszközöket és a legfinomabban használja, amikor az ő kezelése zajlik, szóval itt ezek a fontosak, nem az, hogy ki a tulajdonos.
1: Igen. Egy-egy mondatra van még időnk, mert 2 percünk van hátra az adásidőből. Doktor úr, mit gondol, eléggé érette, nyitotta a magyar társadalom, a magyar betegek, a magyar közönség arra, hogy ezeket a problémákat helyén kezeljék, és ne azt mondják, hogy én csak államiba megyek, vagy én csak versenybe megyek?
2: Hát nézd, egy nagyon fontos dolog, hogy a intézetek államosítására kapcsolatos eljárás miatt az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indított a magyar állammal szemben, amelyet teljesíteni kell. Tehát ez egy jogi procedúra, ami jelenleg is folyik, a jogtalanul elvett működési engedélyeket vissza kell adni, és a magyar jelenlegi szakmapolitika szeretne az Európai Unió megfelelő minőségi, meddőségi ellátását biztosítani, akkor nem lehet más tenni, ha tetszik, hanem mint a nemzet megfelelő minőségbiztosítási rendszereket alkalmazni az intézetek működésében, és hogy Lantos Gabriella elmondta, teljesen egyetértek, versenyhelyzetet kell teremteni, motiválni kell az intézményeket arra, hogy mindent megtegyenek azért, hogy minél jobban és nagyobb eséllyel sikerül a terhesség. Enélkül a magyar meddőség jelenleg a 30 céles elmaradásában fog maradni, ami a magyar meddőpároknak a lehető legrosszabb döntés lenne.
1: Elfogyott az időnk. Nagyon szépen köszönöm Lantos Gabriellának és dr. Vereckei Attilának, hogy vállalták ezt a beszélgetést. A munkatársaim Pernis Judit, Rácz Dorottya és a szerkesztő Király István Dániel nevében is megköszönöm figyelmüket. Hatvanitót Erikát hallották. Nem sokára kezdődik tudományos műsorunk, holnap pedig kulcskértések, ugyancsak fél egykor lesz, akkor Benyóritával. Viszont hallásra!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadó munkos vezényletével szeptember 30-án a MÜPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszteli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MÜPA-ban. mrme.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: 13 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Sokan jelentkeztek a nemzeti parkok vezetésére. Új kártevő jelent meg az országban, és estig több felé lehet eső, zápor. Magán audiencián fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert, a miniszterelnök és a katolikus egyház fő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. A kormányfő ezután a Szentszéki államtitkárságon Polcser Gelegerérsekkel, valamint a Szentszéknél a magyar ügyekért is felelős Fabio Salerno atyával tárgyalt. Magyar Péter délután felkeresi a Szent Péter tér oldalában található rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt is, amelyet Ferenc pápa alapított 2015-ben. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizáció stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián hozzátette, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Több mint 100-an adtak be pályázatot a nemzeti parkok vezetésére. A 10 igazgatói tisztségre összesen 120-an jelentkeztek, ami az élő környezetért felelős miniszter szerint kiemelkedő érdeklődést jelent. Gajdos László hangsúlyozta, hogy a kiválasztás nem ajánlás vagy ismerettség alapján, hanem átjátható eljárásban szakmai alapon történik. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Bács-Kiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kapócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kapócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A NEBIH azt kéri, hogyha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Megújult a Felsőzsolcai vasútállomás. A homlokzat mellett korszerűsítették az utasvárút és a mosdókat, akadálymentesítették az állomást és a parkolót, valamint védett kerékpártárulót is kialakítottak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a MÁV országos programjában több mint 30 állomás és megállóhely újul meg, és több helyen környezetrendezést is végeznek. A kormányablak épületének csapódott egy teherautó Újpesten, miután összeütközött egy villamossal az István úton. Az Újpest.hu szerint senki sem sérült meg, de az épület megrongálódott. A baleset miatt délelőtt egy ideig pótlóbuszok jártak Rákospalota-Újpest vasútállomás és Angyalföld kocsiszín között. Ismét fagyos volt a hajnal, három helyen is 0 fok alatti hőmérsékletet mért a Hungaromet. Nyírtasson -1,1 fokig hűlt le a levegő, míg Széchenyben 2, Zabarban 1 fokkal volt hidegebb a fagypontnál. Estig több felé lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy heves zivatar is kialakulhat, holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet, a szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jövünk itt, a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Korzó a 100 forintos bolt előtt, avagy mi várt a fővárosból vidékre költöző írónőre? Kezdetben nagyfokú bizalmatlanság és értetlenség. Sándor Anikó falusi kaminója. A 19 éves fiatalember életét alapjaiban határozta meg a példaképnek tekintett rendezővel való találkozás. Schilling Árpádot mesterekről, a franciaországi évekről és a hazai újrakezdésről kérdezzük. Hamis propaganda vagy a valóság képei? Vitatott dokumentumfilm Gázáról.
2: Netszes. Ma délután 4-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
4: A hely. Az elsivatagosodó vízhiánnyal küzdő Maris pusztán egyfajta csoda történt. A gazdák és a vízügyi szakemberek együtt olyan vízvisszatartási projektet valósítottak meg, amely nem csak a mezőgazdaság számára hozott reményt, hanem a ritka madárfajokat is visszacsábította a térségbe. És ez a közös siker új fejezetet nyithat az alföldi vízgazdálkodásban is.
5: A hely. Riportműsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Haydn koncertek a Zeneakadémián. Három előadás, három különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazenek kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydenum.com.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Felfedező a történelemről.
7: Nagy még a sötétség, kedves barátom, és nekem úgy látszik, hogy mivel némely helyeken napok támadnak, tehát fényesség kél, a barlangok sötétjei még feketébbekké válnak, mint eddig voltak, egünket pedig estveli homály fogja bé. A 18.-19. század fordulója magyar közgondolkodásának jelese, az író, irodalomszervező Kazinczy Ferenc írta ezt 1790. március 25-én kelt levelében Aranka Györgynek. Kazinczyt élete és alkotó ereje jelentős évtizedei kötötték Zemplén vármegyéhez, különösen Sátoraljaújhely városához, amelynek közelében az általa szép halomnak elnevezett Bányácskán építette föl családi kúriáját. Kazinczy nem csak a Zemplén vármegyei közélet állandó résztvevője, hanem élete végén Zemplén vármegye levéltárnoka is. Életműve jó részét Újhely közeli birtokán alkotta meg. Természetes tehát, hogy az alapítása 765. évfordulóját ünneplő Sátoraljaújhely várostörténeti tudományos konferencián kiemelten idézte Kazinczy Ferenc emlékét is. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. A következő percekben részleteket hallanak a Sátoraljaújhelyen 2026. szeptember 23-án rendezett várostörténeti emlékülésről. Visszanyúlni a tradíciókhoz, egyszer mint 21. századi tudományos eszközökkel mérlegelni és kutatni a múltat. A Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Társaság elnökével, a Magyar Nyelv Múzeuma vezetőjével, Nyíri Péter irodalomtörténésszel, Bódisz Attila készített interjút.
8: A Kazinczy Ferenc Társaság mindig is élen járt a helytörténeti, várostörténeti kutatásokban. Úgy gondoltuk, hogy szervezünk egy várostörténeti konferenciát az önkormányzattal együtt, azért, hogy bemutassuk a legújabb kutatási eredményeket. És hívtunk távolabbról is előadókat, de hívtunk helyi erőket is. Történészek tartottak előadásokat. Ennél nyilván még sokkal szélesebb az a kínálat, amelyet a tudományos ismeretterjesztésben tudunk mutatni, hiszen az az irodalomtudománytól nyelvtudományon keresztül, a történettudományon, régészeten keresztül, a természettudományokig terjed. Ez most egy szelete volt mindannak, amit a városról el tudunk mondani. És hát a Kazinczy Múzeum volt a helyszíne ennek a konferenciának. Ami még fontos, hát persze ez egyelőre csak terv, bár mesterterv, hogy ezeket az előadásokat a következő Szép Halom kötetben megjelentetjük. A 33. kötet most fog megjelenni, tehát ez a következő évben, a 34-ben lát majd napvilágot a konferencia anyaga.
9: A városnak melyik korszakát ölelte föl leginkább ez a mai előadás sorozat, hiszen azért nem mentek túl messzire, és nem jöttek túl közel, hogy így mondjam, a mostani időszakhoz.
8: Középkortól kezdtünk, közelítettünk a jelenkor felé, ugye Sátoraljaújhely 1956-ban ezzel zárult a konferencia, de a második világháborúig tartó időszakot is bemutattuk, például 1860-as évektől a gazdag sajtóvilágot, úgyhogy igyekeztünk azért meglehetősen tág képet adni a város történetéről, sőt, még képzőművészeti reprezentációkról is hallottunk, és hát be tudtuk mutatni azt, hogy Sátoraljaújhely valóban vármegye székhelyként is fontos település se volt itt a régiónak, de hát vannak olyan eredményei vagy vonásai, amelyek országosan is jelentőssé teszik, és hát ezt a programot valójában folytatjuk. Ugye ez egy konferencia volt, de hát a tudományos ismeretterjesztésre mindig szükség van. Azt hiszem, hogy ebben is élen járt mindig a Kazinczy Társaság, hogy egyfelől nagyon komoly szaktudományos munka folyt. Tehát a tudományos kutatások rendben jelen vannak, ezek megjelennek publikációkban, de közben a közérdeklődésre számot tartó témákról beszélünk ezt szélesebb közönség előtt is, tehát nevezzük ezt közművelődésnek, tudományos ismeretterjesztésnek. Itt arról van szó, hogy a lehető legszélesebb közönséget megszólítjuk. De hát a Kazinczy Társaság munkájához például a Baui Szabad Egyetem is hozzátartozott, tehát olykor kimozdulunk Sátoraljaui helyen kívülre is, de most a 765 éves várost ünnepeltük.
7: Néhány adalék Sátoraljaui helyi középkori történetéhez, tehát a Mohácsi csata 1526 előtti periódushoz. Tringli István történész.
10: Miféle középkorát ismerjük a városnak? Most a válasz egyszerű. Csak a középkor második felétől kezdve vannak írott források a város történetéről. A legtöbb magyar település esetében ugyanez a helyzet. Újhely már a 8. évszázada lakott hely, ahol folyamatosan építettek, bontottak házakat, még ha egy kora Árpád-kori ház nyomai elő is kerülnének, az nem bizonyítaná, hogy itt komolyabb település volt. Ennek ellenére mégis nehezen képzelhető el, hogy a gazdag szőlőtermőhegyek és a jó szántók között korábban ne létezett volna valamiféle település, de hogy milyen, azt nem tudjuk. Ez azonban csupán feltételezés, és feltehetőleg örökre az is maradt. Az 1261-es kiváltságlevél amúgy sem lett volna alkalmas a szabad királyi státus elnyerésére. Újhely 1317-ig királyi királynői birtokban volt, azok közé a királyi országok közé tartozott, amelyet a király vagy a királyné közvetlenül kormányzott, és nem adta oda egy hű emberének teljes haszonvételbe. Ez nem volt rendkívüli dolog, de azért ritkában fordult elő. A városnak volt saját plébániája, a plébánosnak káplánja volt, és iskolamester segítette a munkát. Ez megfelel a tekintélyes mezővárosok helyzetének. Az is a tekintély mutatja, hogy két rend is élt a városban, illetve a város mellett, amely teljesen a városlakokra volt utalva. A pálosan Szent Egyed, később Szent Egyed és Boldogasszony rendháza volt a régebbi. A középkor végi Szűz Mária tiszteletben a lakók és a szerzetesek egyaránt osztoztak, az sem zavarta őket, hogy két rendház és két templom is ugyanannak a szentnek a tiszteletére, Boldogasszonynak a tiszteletére lett felszentelve. Sátoraljaui hely igazi jelentőségét valószínűleg a középkor végig kiterjedt kereskedelmi kapcsolatai adták. Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik. Mivel az elmúlt hónapokban nagyon sok szó esett a csatáról, ezért aztán mindjárt tudjuk, hogy Magyarországon 1526. augusztus 29-én délután 4-5 óra körül ér véget a középkor. Na de mikor ér véget Sátoraljaui helyen? Azért érdemes egy kérdést feltenni, mert az országos történelem fordulópontjai az ország vidékein nem egyformán érvényesültek. Sátoraljaui hely azonban ezúttal is követte az országos trendet. A Mohácsi síkon sok magyarul mellett elesett Pálóczi Antal, a földesúr is, akivel véget ért a Pálóczi korszak. A Perényi család terebesi, ekkor már inkább Siklósi Ága lett az új földesúr. A földesúr változása mindig forduló pont, település életében, ez azonban kétségtelenül az. Az 1530-as években a Perényiek Siklósról Patakra tették át rezidenciájukat, nem újították fel az időközben elpusztult újhelyi várhegyen álló várat, hanem patakon húzták fel Dűvárba. A 40-es években aztán megreformált az birtokaik egyházat. Két olyan változás is kötődik tehát a Perényiekhez, amely átalakította a város régi életét, így aztán az 1526-os évszámot itt nyugodtan használhatjuk a középkor záró dátumában.
7: Amikor Kazinczy Ferenc állami szolgálatban állt, mégpedig II. József császár tanügyi inspektora volt. Sós István történész.
11: Felmerülhet a kérdés, vajon a hivatalba lépésekor 27 éves Kazincit, a Baui vármegye akkori aljegyzőjét, milyen okok és körülmények készítették arra, hogy II. József rendszerében állami hivatalt vállaljon. A kérdésre Kazinczy részben már megadta a választ. Nevezetesen a józsefinus rendszer iránti elkötelezettsége, a hazaszolgálata, az akkori oktatási reformoknak, köszönjük elsősorban a vallási toleranciát elősegítő, azaz a különböző vallások egymás megértését szolgáló, az úgynevezett vegyes felekezeti iskolák megvalósítása, az iskolaszatás színvonalának emelésével a műveltség terjesztése. Mindezen nemes célkütízések mellett azonban ott lebegett szem előtt az esetleges sikerekkel kecsegtető pálya, a jövő ígérete, a bécsi kormányzati udvari vezetőkkel és a hazai közélet jeles képviselőjével való közvetlen kapcsolattartásnak a lehetősége, és nem utolsó sorban az, hogy hivatali tisztségében magasabb színvonalú megélhetés biztosítassa a maga számára. Természetesen, csak annyit tennék hozzá, akkoriban a megyei aljegyzői fizetése 150 forint volt, évi 150 forint, ezzel a hivatali lépésével 600 forintra emelkedett, majd 1789-ben 1500 forintot kapott, ami azt jelenti, hogy egy koronaőr, egy magyar koronaőr évi fizetésével megfelelő összeget. Hivatalának elnyeréséhez részben az akkori vármegyei szolgálatban elért előmenetele, az átlagon felüli képességével és műveltségével, szorgalmával és nem utolsó sorban német nyelvtudásával. Kivívott tekintélye, megbecsülése, társadalmi kapcsolati hálója is segítette. A politikai változások is arra késztették, hogy oly hivatal után kezdjen vágyni, ahol életét egy kedvesebb tárgy körül való foglalhatóságban tölthette. Azaz nem erüljön ki a vármegyei szolgálata abban, hogy rendeleteket megcáfolandó, magyarázandó, tiltakozó, az uralkodót meggyőzni törekvő feliratot megfogalmazásában töltse az idejét. Hasznosnak kívánva magát tenni, idézem, mind a nevendék hazafiak nevelése körül való forgolódással, mind pedig a vallásbéli egyenletlenségek eltávoztatásával. Az általa célkitűzésként megfogalmazott hasznos hazafiság három alappillérre nyugodott. A tanfelügyelő kötelezettségek teljesítése, a tanfelügyelő feladatok ellátáshoz kapcsolódó tolerancia képviselése, és végül az igazi felvilágosodás vagy felvilágosítás terjesztése, amennyire ez hivatali működése között lehetséges volt.
7: Élete utolsó periódusában Kazinczy Ferenc Zemplén vármegye levéltárnoka volt Sátoraljaújhelyen. Olá Tamás levéltárost hallják.
12: Általában Kazinczy kapcsán a nyelvújító, az irodalmár, az, amit a köztudatban a leginkább szoktak emlegetni, azonban történeti kutatással foglalkozó levéltári munkatárs, az talán az életpályának kevésbé ismer. Része volt, Kazinczy életünknek egy nagyon jelentős szakasza kötődik a magyarországi levéltárhoz, amikor 1830. november 17-én a Magyar Tudós Társaság tagjává választja Kazinczyt, ő ebben az időszakban Zemplén vármegye levéltárának a munkatársa. Tehát még ha nem is vármegyei levéltár, de talán az első levéltári munkatárs a magyar történetírás, a magyar tudomány történetében, aki a levéltári munkatársként lett a Magyar Tudományos Akadémia tagja. De általában a történeti levéltári munkásság kevésbé volt hangsúlyos az ő életútjának a feltárásában. Majd a 19. század vége, a 20. század eleje lesz az, ami Újhely esetében majd egy fordulatot hoz. A Kazinczy társaságnak az alapító nagy hátrasa, Hőge István, Kovács Dániel, illetve Fehér József is foglalkoztak Kazinczy életpályája kapcsán a levéltárban eltöltött évtizedekkel, és különösen Hőge Istvánnak a Kazinczyakra vonatkozó forráskiadványa az, ami mindenképpen meg kell említeni. A korábbi kutatásokat felhívták rá a figyelmet, hogy Kazinczynak a történetírás, a magyar történelem iránti érdeklődése már Pataki diákkorában nagyon jelentősen megmutatkozott. Első nyomtatásban megjelent műve ez a Magyarország geografika, ami egy államismereti mű, amiben már Kazinczynak a magyar történelem iránti érdeklődése jelentősen megmutatkozott. Éppen ugye a tanfelügyelői időszaka előtti pályakezdő évek, a vármegyei közigazgatásban eltöltött pályakezdő évek azok, amikben Kazinczynak a levéltár iránti érdeklődése elsőként megmutatkozott. Maga a levéltári munkására az ténylegesen 1820-ban kezdődik el Kazinczynak. és egészen a haláláig 1831-ig tart. Tehát az életútjának az utolsó tizede az gyakorlatilag a Szentpéter megye levéltárának a vizsgálatával, a levéltári iratanyagok kutatásával, forrásközlemények kiadásával telik, és olyan feladatokkal is, amelyeket napjainkban lehet inkább hallani, levéltár látogatásoknak a lebonyolítása, közművelődési jellegű tevékenység, és de ha a vármegyének vendégei voltak, akkor általában Kazincit kérték fel arra, hogy ezeket a vendégeket kalauzolja a levéltárban, mutassa be a levéltár és a vármegye történetét. Tehát az ismeretterjesztés is megjelenik Kazinci tevékenységei között, és amikor a Magyar Nemzeti Levéltár, illetve a korábbiakban ugye a Levéltáros Egyesület munkája kapcsán úgy felmerült, hogy akkor nyissunk a nagy közönség felé, és akkor mutassuk a levéltárakat, és ez mennyire pozitív lenne, és mondtam a kollégáknak, hogy ebben tulajdonképpen olyan nagyon nagy újdonság nincsen, ez Kazinci a művelődési programjában 19. században leírja. Kazinci ennek a fajta ismeretterjesztő közművelődési munka előfutárnának is tekinthető a magyar levéltárügyben.
7: A 18. századtól 1944-ig Sátoraljaújhelyen élt Magyarország egyik legnagyobb zsidó közössége, jelentős lenyomatot hagyva a város históriájában. Ringer István, régész.
13: A késő dualizmuskori Sátoraljaújhely városát a kortársak előszeretettel illették a kis Jeruzsálem vagy a magyarországi Jeruzsálem jelzőkkel, nem alaptalanul. A történelmi Zemplén vármegye székhelye az 1867-es kiegyezéssel járó polgári egyenjogúságot biztosító emancipációs törvény követően elindult folyamatok nyomán a 19. század utolsó harmadára a hazai vidéki zsidóság egyik legjelentősebb centrumává vált. Az izraelita vallásúak aránya folyamatosan 30% körül mozgott, és ezzel a legnépesebb felekezetnek számítottak a magyarországi ortodox zsidó kultúra és a haszon mozgalom központjának is számító városban. Az elsősorban kereskedelmi, pénzügyi és hivatali pozíciókat betöltő, a városfejlődés részbeni motorjaként is jellemezhető zsidóság meghatározó jelentőséggel bírt Sátoraljaújhely gazdasági, társadalmi és kulturális életében. Míg a tömeges galíciai bevándorlás a 18. század 70-es éveiben bekövetkezett geopolitikai változások eredménye volt, addig ezt megelőzően a hegyaljai zsidóság alaplétege lassult és békésebb folyamatok eredményeként jóval kisebb lélekszámban Morva területekről és Sziléziából érkezett a régióba. A magyarnál magasabban polgárosodott társadalmi réteként jellemezhető morva-sziléziai zsidóság kunyomoriszt városokban telepedett meg, és nyitott volt az asszimilációra. A hazánkba betelepültek második fedő rétegét jelentő galíciai eredetű zsidóság ezzel szemben sokkal merevebb, középkorias réteget képviselt, általánosságban rosszabb vagyoni helyzettel, nehézkesebb integrációs hajlammal és lehetőséggel. A haszid ortodox hátterű, erősebben vallásos zsidóság merevebben utasított el a befogadó társadalom kínálta asszimilációs lehetőségeket. Sátoraljaújhelyen közel 4000 főre emelkedett a zsidóság lélekszáma. A régió összlakosságához mért arányuk 1880-ban ért el a csúcspontot, közel 20%-ot. Tokaj hegyei települései közül ebben az évben itt volt a legmagasabb 35,5% a zsidó lakosság számaránya. Itt Sátoraljaújhely vált az emplényi zsidóság első számú művelődési és gazdasági központjává. Az első biztosan ismert zsinagóga 1790-ben épült. Ebből a korszakból a közismert Eitelbaum Mózesnek a szerepe, aki 1808-ban érkezett Galíciából és 1841-ig rabbiként tevékenykedett Sátoraljaújhelyen, ugye neki egy komoly, most újra virulenssé váló kultusza van, a síremléke jelentő zarándok helyé vált. Különböző irányzatok közötti nézetkülönbségek szakadáshoz vezettek itt helyben is. Az anyahitközség ugyanis sem a neológ, sem az ortodox irányzathoz nem kíván csatlakozni. 1878-ban kivált egy ortodox hitközség, ami aztán nagyon jelentős viszályt eredményezett itt a város zsidó közösségében. És ennek a konfliktusnak az eredményeként 1886-ban a status quo ante anya hitközség egy része is ortodoxá vált, vagy ortodox irányzathoz lépett, ám mivel a törvények szerint egy településen nem működhetett több azonos irányzathoz tartozó önálló hitközség, az elsőként kivált csoport a továbbiakban ortodox szefárd anya hitközségként határozta meg magát, hogy ez a magyarázat a szefárd népválasztásra. A város szerte ágazó módon gazdag zsidó örökségének módszeres feltárása, ugye tartogat lehetőségeket. Nagy hangsúlyt fektettünk itt a múzeumban az elmúlt évtizedekben a városi zsidósághoz köthető ismeretanyag rendszerezésére. Több kiállítást is befogadtunk, vidéki gettók történetével is foglalkoztunk. Ennek a folyamatnak volt az egyik fontos mérföldkő, vagy a városkötleti kiállításunkban hangsúlyosan foglalkoztunk a sátoraljói zsidóság, gazdaság és társadalom történetével. A zsidóság elleni jogfosztás és a újhelyi gettó történetét is feldolgoztunk. Több olyan jelentős műtárgygyarapítást is abszolválni tudtunk. A városban lappangó, judaika vonatkozású anyagoknak a vásárlásával nagyon jelentős és kvalitásos olyan szakrális tárgyi anyag.
7: Még a város régiójában is viszonylag kevéssé ismertek az 1956-os forradalom sátoraljaújhelyi eseményei. Adalékok Balázs Tibor történésztől.
14: A Miskolcról érkező hírek hatására mozdult meg a társadalom, legelőször is a diákság. Tüntetés tervezett, eleinte úgy tűnt, hogy ez sikerül megakadályozni, de végül is összegyűlt egy nagyobb tömeg a város főterén, ahol megkoszorúzták a Kossuth szobrot, 48-as dalokat énekeltek, beszéltek és szavalatok hangzottak el, aminek központi eleme volt a szovjet csapatok kiküldése és az ország függetlenségének helyreállítása. A tömeg szétoszlott, békés tüntetés, békés megmozdulás volt ez, de azért akadtak néhányan, akik ettől tovább mentek, és a szovjet hős emlékműhöz mentek, aminek a tetejéről levették a vörös csillagot. 26-án kezdődtek meg igazából komolyabban az események, megalakult a munkástanács, és itt a helyi kommunista funkcionáriusok azt az utasítást kapták, hogy amennyire lehet hátráltassák a helyi munkástanácsok megalakulását, ha pedig ezt nem sikerül elérni, akkor legalább biztosítsák azt, hogy ők kerüljenek benne túlsúlyra. Itt ez az utóbbi eset állt elő. A testület 17 tagjából 9 volt az MDP tagja, és nem tétlenkedtek, már aznap határozatot hoztak, melyben a szovjet csapatok kivonását kérték, az üzemek számára munkásőrség kijelölését szorgalmazták, és a miskolci Dimával gépgyár dolgozóinak volt egy 21 pontból álló követelése, amit itt széles körben átvettek. Október 27-én a munkástanács határozata szerint ugye néhány szektor kivételével leállt a munka, a tömeg gyűlt össze, és elég nagy elégedetlenség volt, kifejezetten azzal kapcsolatban, hogy nagy rész kommunista vezetőkből állt ez a munkástanács, majdnem tetlegességig fajult, ennek hatására ez a testület lemondott, és testépségüket féltve a tagjai is hagyták az épületet. Elsődleges feladat volt tehát a rend helyreállítása, azért Kumer Károly haladéktalanul hozzákezdett a nemzetőrség megszervezéséhez. Másnap reggel 9 órakor kezdődött a gyűlés, ahol az üzemek és vállalatok 200 körül delegáltja segítségével a városi tanácson megválasztották az immár véglegesnek tekintett városi munkástanácsot. A 30. lai nagynyíre rádióbeszédből értesültek nyilván az emberek a többpártrendszer visszaállításáról, és Sátorajújhelyen elsőként a Független Kisgazdapárt szerveződött újjá, már másnap felhívást és kiadványt bocsátottak ki, melyben a szabadság megőrzése érdekében a rend, fegyelem és nyugalom megtartására és a személyes érelmek félretételére buzdították a lakosságot. A másik párt pedig a Nemzeti Parasztpárt volt, ők november 3-án aktiválták újra magukat. November 4-én megindult a szovjet csapatok széles körű beáramlása az országba. A szovjet páncélosok pedig november 9-én érkeztek meg a térségbe. Hummer is a fegyverletétel mellett döntött. Haláleset, fegyveres összecsapás nélkül zárultak le az október-novemberi események itt Sátoraljaújhelyen. Ugye amnestiát ígértek a nemzetőröknek és vezetőjüknek, ezt Kummer Károly nem hitte el, és végül neki lett igaza. Külföldre emigrált, távolítében halálra ítélték, segítőjét Józsa Györgyöt pedig ki is végezték. A 20 további résztvevőt kisebb-nagyobb ideig szabadságvesztésre ítéltek, és 28 fő pedig nem várta meg a felelősségre vonást, hanem emigrált az országból.
7: Egy város a történelemben. Részleteket hallottak a Sátoraljaújhelyen 2026. szeptember 23-án rendezett várostörténeti emlékülésről.
2: Felfedező a történelemről.
7: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Kossuth Rádió. Debrecenben a 99,7 MHz-en.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent Gellért püspök és vértanú ünnepnapján szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk témái: találkozás a püspökkel a kaposvári kattárson.
2: Amikor a püspökként kineveztek és felszenteltek, akkor ezt az egyetlen egy szót választottam, vagy irgalom, és azóta is nagyon tudatosan törekszem a munkatársaimmal együtt arra, hogy Isten irgalma szeretetének a jeleit megmutassuk.
1: Meghívó a Szent Jeromos Bibliakörök első nyílt napjára.
3: Nekünk most szerintem Európában ébrednünk kell, nagyon is ébrednünk kell, nekünk is komolyan kell venni a mi hitünket, és az Isten igéje nagyon nagy segítségünkre lesz ebben.
1: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Igazságosabb és testvériesebb világot. Ezzel a mottóval zajlott az elmúlt hétvégén a kattárs, azaz a katolikus társadalmi napok, melyet idén a kaposvári egyházmegye rendezett. A Magyar Katolikus Rádió stábja is külön sátrat kapott. Sokan felkerestek bennünket hallgatóink közül, és örültünk, hogy személyesen is találkozhattunk. Varga László kaposvári megyés püspökkel is beszélgettünk. Posgai Nóra kolléganőmmel a kaposvári egyházmegye arculatáról, üzenetéről kérdeztük őt.
2: Ha legrövidebben akarnám kifejezni, akkor csak annyit mondanék, hogy az egyház él és az egyház lélekben gazdag, és van üzenet a társadalom számára. Igazságosabb és testvériesebb világot, ezt a címet választottam annak idején, amikor kiderült, hogy a kaposvári egyházmegye fogja rendezni az idei kattárs napokat, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezt az üzenetet a lehető legszélesebb körbe, a szegényektől egészen az értelmiségig, vagy a gazdagokig eljuthassuk, hogy egy igazságosabb és testvériesebb világot akarunk építeni.
4: Itt a kattárson milyen eszközökkel lehet ezt eljuttatni?
2: A legegyszerűbb, hogy változtatnunk kell a kommunikációnkon, változtatni kell a világban való jelenlét.

0: a Ferenc pápa által elindított folyamat, amiben az első lépés az, hogy ki kell lépnünk a templom falai közül. Ez történik itt a elmúlt napokban, és találkozunk a legemberekkel. Szóba kell állnunk a minket körülvevő világgal, és hogyha azt tapasztalom, hogy rettentően allergikusak és idegesek arra, hogy hát van egyház, és annak még van véleménye is, akkor szeretnék találkozni velük, és megkérdezni, hogy ez miért van benned? Mi történt? Mi az, ami miatt így viszonyulsz az egyházunkhoz? De találkozni kell, kérdezni kell, és meghallgatni kell. Ebben is sokat kell tanulnunk, mert sokkal inkább megszoktuk azt, hogy mi kijelentjük az igazságot, tanítjuk az igazságot a templomainkban, itt tanórákon, és kevés lehetőséget adtunk az embereknek, tiszteletet kivételnek arra, hogy elmondhassák a véleményeket, és hogy hallgassuk meg őket. És hogyha hajlandók szóbálni velünk, és elmondják a véleményeket, akkor már az a dolgunk, hogy ennek mentén ismerjük fel az idők jeleit, és próbáljunk az evangélium mentén válaszolni. Talán a legegyszerűbben úgy fogalmaznám, hogy gyertek nyitott szívvel, nyissátok meg a szíveteket a találkozásra, gyertek nyitott szemmel, hogy meglássátok a szenvedő, fogyatékos, hajléktalan testvéreiteket is, akik részt vesznek ezen a találkozón, mert meghívtam őket, és gyertek nyitott füllel, hogy meghalljátok az igazságot is.
1: Sok atyát reverendában látok. Ez a mai világban mit jelent? Fontos, hogy újra magunkra öltsük a látható jelét is a kereszténységnek?
0: Fontosnak tartom, hogy legyen jel. A habitus és a reverenda az egyfajta jel a világ számára, hogy vannak szerzetesek, vannak papok. Persze lehet botrány is. Azon múlik, hogy ki van a reverendában, vagy ki van a habitusban, mert ha alázattal van jelen, és szeretettel van jelen, akkor profétai jel lesz az ő fogadalma. Hogyha pedig klerikális gőg van benne, és lenéz másokat, akkor viszont botrány. Tehát nem a ruhám múlik, de örülök annak, hogy a fiatalabb generáció, a papjainkra gondolok, azok szívesen jelennek meg a közterületeken is reverendába, megszólíthatóvá válnak. És én is, hogyha papi civilbe jelenek meg, vagy mellkereszttel, akkor azonnal megszólítanak az utcán, és kérdeznek is. Amikor sétálgattam a fő utcán a 40-valány sátor között, akkor valaki odajött hozzám, és azt mondta egy férfi, hogy de jó, hadd szagolja meg magát, mert maga bárányszagú pásztor.
2: Ha be kellene mutatni a Kaposvári Egyház megyét, akkor mi az ő legmarkánsabb proféja?
0: Egy szóval az irgalom. Én annak idején 10 évvel, amikor a püspökként kineveztek és felszenteltek, akkor ezt az egyetlen egy szót választottam, hogy irgalom. És azóta is nagyon tudatosan törekszem a munkatársaimmal együtt arra, hogy Isten irgalmas szeretetének a jeleit megmutassuk. Létrejöttek az irgalmasság házai, művei, itt vannak a Teréz anya, a szeretett misszionáris nővérei, elfogadták a meghívásomat, sőt le is telepedtek. Itt van a Fazenda Esperanza közösség, amelyik a szenvedélybeteg beteg testvéreinknek ad otthont és gyógyulási lehetőséget. Van a Szent Lázár házunk, ahol hajléktalanokat fogadunk be, és próbáljuk visszaüttetni a munkavilágába, illetve eljutatni oda, hogy a család visszafogadja őket, ha van családjuk. És van az irgalmasság háza, kifejezetten egy olyan ház, ahol elsősorban az irgalmasság lelki cselekedeteit szeretnénk bemutatni, tettekre váltani, és hát mindez hozzátartozik még az imádságháza, mert tapasztalatom, amióta pap vagyok, hogy minden az imából fakad, minden a személyes Isten kapcsolatból fakad, és ezt is szeretnénk megmutatni. Ezek a kötelező strukturális feladatok mellett ez az, ami plusz, amit szeretnénk megélni. Külön tekintettel a cigányokra, nagyon sok cigánytestvérünk van, nálunk van az egyháznegyedben önálló személyi plébánia, ami kifejezetten a cigányok plébániája, tehát bárki mehet oda, ott megkapja azt a segítséget, amit esetleg a saját egyházközsége nem kap meg, a szentségek szolgálatára is gondolok. Van külön fogyatékossággal élő referatúránk, ami kifejezetten a

0: különböző fogyatékossággal élő testvéreinknek szervezi a lelki gyakorlatokat, találkozókat, programokat, és ezért is nagyon hálás vagyok, hogy ezt is lehetőségként megvalósíthatjuk. Én ebbe az irányba szeretném továbbvinni, amíg még van alkalmam a püspöki szolgálatban az egyházmegye életét, és öröm látni, hogy a paptestvérek is nyitottak, és a világi testvérek is nagyon nyitottak erre, és ki a saját területén megpróbálja ugyanezt.
1: Szabad csak az egyházmegyéről beszélnünk, vagy pedig legyen ez egy nagyobb távlat, és a Magyar Katolikus Egyháznak is egy, mint a példa arca a bővíthetőségre?
0: Én nem tartom mintának azt, amit csinálok. Én ezt egyszerűen azért csinálom, mert a Szentlélek erre indít. Azt viszont gondolom, hogyha ahogyan annak idején, amikor befogadtam az első plébániámra a fogyatékosság élő testvéreket, és gondoztam, ápoltam őket, együtt éltem velük közösségbe, és ezzel én érét adtam valaminek, amit én így fogalmazok, hogy Somocsán sem belérkedett az Isten országa. Azért, mert megéltük azt a szeretett közösséget, ami a Szent Háromságból fakad. És csak annyit kértem, hogy ha én ezt meg tudom élni itt plébánosként, akkor semmi probléma, ahol ti laktok, ahol ti éltek, azt éljétek meg ti is. Mert azt mondja Jézus, hogy a föld sója, a világ világossága vagyunk, el kell kezdeni. És azt is gondolom, hogy nem csak a magyar egyházról van szó, a társadalomról is szó van. Hiszen az egyház a világért van, az egyház a világ evangelizációjáért van. Az örömhírt tovább kell adnunk, és ez nagyon fontos küldetés. Sajnos sokszor elfelejtjük, sokkal inkább befele érünk a saját egyházközségeink felé, a saját híveink felé. A küldetésünk sokkal több. És nagyon jó lenne, hogyha ez, például ez a pár nap, amit itt a Igazságosabb és Testvériesebb Világot címmel rendeztünk, hogy ez átmenne az egyháziakon és az egyházban is az a felé, hogy felelősek vagyunk a társadalomért. Felelősek vagyunk azért a társadalomért, amiben él az egyházunk. Két dolog nagyon tetszik, az egyik, amit Ferenc pápától tanultam, azt mondta, hogy az egyház az egy tábori kórház a társadalomban. Annyi a sebzett, annyi a sérült ember, hogy állandó sürgőségi osztály kell, állandó jelenlét kell, és én ezt például az imádság házán keresztül szeretném megölni, hogy 24/7-ben végezzük a dicsőítést, az imádást, mert gyógyulnia kell a társadalomnak, gyógyulnia kell az egyháznak is. Ez az egyik, a másik pedig, amit Leó pápától olvastam a Magnifica Humanitas enciklikájában, ahol fölteszi a kérdést, hogy vajon hol tart az egyház, a katolikus egyház a saját társadalmi tanításának a megélésében? Mert mi ezért vagyunk felelősek. Tehát ha én azt szeretném, hogy egy igazságosabb, testvériesebb világ legyen Magyarországon, akkor magunkon kell elkezdeni. Először saját magamon, hogy hogy viszonyulok én a közjóhoz, hogy viszonyulok a személy méltóságához, a szolidaritáshoz, a szubszidiaritáshoz, vagy az anyagiakhoz, az emberi méltósághoz. Hogyan viszonyulok, és hogyan viszonyul az egyház a saját életében, nem csak én papként, püspökként, hanem a magyar katolikus egyház, és ezekre válaszolnunk kell, ezekre a kérdésekre, amit Leó pápa megfogalmaz ebben az enciklikában, és ő még hozzáveszi az ökológiát, mert az legalább olyan fontos, itt a mai napon teret kapott a teremtésvédelem, nem csak abban, hogy fát ültettünk a jövőre, hanem abban is, hogy egy előadás, egy szekció volt kifejezetten a teremtésvédelem témájában, és nagyon örültem annak, hogy nagyon sokan ott voltak ezen az előadáson, találkozáson.
1: Vége lesz a társadalmi napoknak, az emberek hazamennek, folytatódik az élet. Milyen gyümölcsöket vársz ettől a hétvégétől?
0: Hát, ha várok gyümölcsöt, a Szentlélek gyümölcseit várom. Amik maradandó gyümölcsök, várom, hogy az öröm, ami most jelen van, hogy ez tovább folytatódjon. Reménykedek abban, hogy a békesség teremtés, a békesség az, mint gyümölcs, maradandó gyümölcs lesz a résztvevők életében. A társadalom rendkívül sebzett, megosztott, és egy hatalmas szükség van arra a békére, ami a krisztusi béke. Remélem, hogy a türelem is megterem, hiszen az is a Szentlélek gyümölcsei közé tartozik. A kedvesség semmibe nem kerül, csak egy mosoly, egy kedves szó, és mindjárt szebb a világ, a jóság, ami szintén ingyen van. csak keresnünk kell. Nekünk a dolgunk, hogy felfedezzük a jóságot, hiszen amit Isten alkotott, az jó. Hát ezt keresni, erre rácsodálkozni, és ezt ki is mondani, a hűséget, az alázatot, a szelídséget, és az önmegtartóztatást is, hiszen nagyon nagy jel, ha valaki a szeretet miatt megtartóztatja magát, és a másikat állítja az élet középpontjába, úgyhogy ha szent leggyümölcseit szeretném látni majd a folytatásban.
1: Pozsgai Nóra kolléganőmmel, Varga László kaposvári megyéspüspökkel beszélgettünk a múlt hétvégén megrendezett kattárson, azaz a katolikus társadalmi napok rendezvényen. Szeptember 26-án első alkalommal rendezik meg a Szent Jeromos nyílt napot Budapesten a 6. kerületi Avilai Nagyszentelész plébánián. A találkozó célja, hogy minél több helyen plébánián családi kisközösségekben alakuljanak Szent Jeromos Biblia körök. A szombati programról Madasszeri Benvén Sebastian Verbita szerzetestől, a Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat elnökétől Kékesi Enikő érdeklődött.
2: Szent Jeromos, ő volt az előfutár, az egyik, aki nagyon-nagyon sokat foglalkozott az Isten igével, és szentelte az életét. Azt gondolom, mai keresztény embernek nagyon komolyan kell venni az Isten igéjét, az ő tanítását. Talán egy kicsit több időt kell szánni. És ezekre szeretnénk egy kicsit fényteríteni, és azért lesznek ilyen elmélkedések. Mi szeretnénk kezdeni az egész nap 11 órakor, egy köszöntően bevezető gondolatokat megosztom. Azután 4:12-kor kezdődik az első elmélkedés, az maga a plébános atya, Horváth Zoltán atya fogja a gondolatokat osztani, és olyan címet adtam, hogy hogyan készüljünk az ige liturgiára a szentmisében. Ez azért fontosnak tartom, mert van egy ilyen gondolat a hívek körében, hogy csak a papnak kell készülni, és azt kell hallani. Szerintem ez nem így van, hanem a híveknek is kell készülnie, olvasni, mielőtt megy szentmisére, különösen vasárnaponként, előtti estén leül, egy kicsit olvas, kicsit elmélkedik, talán sokkal jobban tudja felfogni bizonyos dolgokat a pap segítségével, ha így készülünk együtt. Ezt követően lesz egy alkalom, hogy mi tudjuk fölteni atyának kérdések. Utána a kis ebéd, mi készítjük az ebédet. Azért is fontos, hogy hányan tudnak jönni, ezt a jelentkezés azért fontos.
1: Hogyan folytatódik tovább a nap?
2: Hát ebéd után 13-kor szeretném a második elmélkedést, ez pedig Bágbölgyi Éva, aki biblikus is, már sokan ismernek, és ő fogja tartani. Kértem, hogy arról beszéljen, korszerű módszerek a Biblia megértésében és befogadásában. És ugyancsak azután lesz ilyen kérdésfelelet, néhány perc erre szánjuk, azután 1:45 kezdjük a harmadik elmélkedés, az pedig magam fogok tartani. Ige apostolok. Én itt szeretném egy kicsit, hogy én, mint keresztény ember, mennyire tudok apostolkodni, mennyire tudok az igét elvinni egy másik embernek az életébe, környezetbe. Erről fogok beszélni, és ez miért fontos. Mi katolikusok sokszor egyfajta visszafogottan foglalkozunk ezzel. És szerintem ezen kell szintén változtatni, hogy nekünk vannak alkalmak, amikor mi találkozunk emberekkel, leülünk beszélgetni, vajon miért nem tudunk beszélgetni az Isten igével kapcsán. És az mennyire tud segíteni, útmutatást adni egy másik ember életében, de ebben magunknak először kell tudatába lenni, én az igének a hírbővője vagyok, vagy én hordozom az Isten igét. Szóval ige apostolok címmel fogok tartani egy elmélkedést. Azután lesz csoportos beszélgetés, ami nagyon fontosnak tartom. A három elmélkedés alapján talán egy kérdés vagy kettőt fogom fogalmazni, és ezzel egy kicsit így csoportokban beszélgetni. Azután 3 órakor szeretnénk tartani egy hálaadó szentmisét, és ebbe valószínűleg fogjuk az első Szent Jeromos Biblia kör vagy közösséget beiktatni hivatalosan. Ők is ott jelen lesznek. Tehát a cél az egész napnak, ha azt tudom mondani, hogy több helyen induljon komoly Szent Jeromos Biblia kör itt Magyarországon. És mi ebben támogatjuk, mi rendszeresen próbáljuk látogatni, irányítani és segíteni, hogy az ige az ember életében, minden keresztény ember életének a középpontjába kerüljön, mert az ő tanítását, ha ismerjük, akkor mi ismerjük Krisztust is, ezáltal nagyon sok kegyelemben részesül az ember. Hát nagyon sok embernek a tapasztalata. Minél távol van tőlünk az isteni ige, az ő tanítása, annál eltávolodik a kegyelmek, meg áldások. Szóval minél több ember áldásban, kegyelmekben részesüljön az Isten ige által, ahogy mi közelebbről ismerjük, tapasztaljuk annak az erejét, meg a rejtett értelmeit. Ez lenne a célja ennek az egész napnak.
3: A Szentje Romos Katolikus Biblia Társulat egyik missziója, hogy terjeszti a Szentírást, a Bibliát, nem csak Magyarországon, hanem határon túli magyar lakta településekre is eljuttatja ott az írást. Itt viszont ebben a misszióban a szó lesz a lényeg, azzal, hogy a bibliatársulati körök megalakulnak, tehát szóban tudnak beszélni Isten igényéről?
2: Ez két különböző dolog, mindkettő nagyon-nagyon fontos. Az egyik pedig, ami nagyon komoly, amit említettél, ez pedig a Biblia, mint könyv. Szent könyvnek eljutatás az emberek kezébe, vagy éppen házába. Ezt mi most csináljuk, most is vittük közel 600-700 Bibliát Kárpátaljára. Most is nyomtatjuk, az új kiadás van, amit teljesen más is, szép is, könnyebb, ez most fognak jönni. De igen, egy Biblia kerül egy ember házába. De azt olvasni kell, ezt sajátítani kell. Tehát az kevés, hogy az ember házában, mint épült házban van az a Biblia, hanem ebbe a házba. Mint...
3: Mutatsz a testre.
2: Igen, ez az igazi ház. Ide be kell kerülni. Ahhoz azonban azt kezünkbe kell venni. Ugye, ami ott írva van, az ide kell bemenni ebbe a házba, akkor jönnek változások. A saját kezembe kell venni, értelemmel kell ezt olvasni, és szívünkbe kell fogadni, és akkor az megtestesül én bennem is. És ez az a küldetés, és ez a második része ennek, ezért a Biblia körök. Tehát ott közelebb kerül az ember, olvassa, átelmélkedik ezen, és mik vannak ott nekem, mint ember írva, szólva, mi az az üzenet az én életemben. Ezeket talán a lélek elmondja nekünk, ha foglalkozunk az Isten igével, hiszen a lélek által írodott az Isten igéje.
3: Mi a tapasztalatod? Mennyire vagyunk Biblia olvasó emberek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert most jelenleg itt Magyarországon zajlik az a bizonyos 365 napja alatt Biblia, Fábri Kornél püspök atyának a kezdeményezése, és ez egy nagyon jó dolog egyébként. Nagyon sok ember felébredt arra, hogy mennyire fontos, hogy ismerjük ugye a Bibliát és a bibliai történeteket, és ez mit mond nekünk. De ezt szeretnénk egy kicsit megszemélyesíteni, így is lehet mondani, hogy most a személyes találkozások fontosak ebbe, hogy amiket ott meghallottak az emberek, most személyesen tudja beszélgetni, például a Biblia körök alakulnak itt Magyarországon. Én erre is gondolok, amikor a nyílt napra gondoltam, hogy milyen jó lenne azok a testvérek, akik most minden nap Püspök atyának az előadásait hallják, azok jöjjenek össze, és hivatalosan egy komoly közösséget alakítanak így Magyarországon, de különböző helyen, kiskörökben. És ebben segítséget szeretném nyújtani a Szentje Romos Biblia Társulat hivatalosan. Ez egy jó kezdeményezés lenne, hogy mi tudjuk együtt így tovább vinni ezt Isten igét, amit már be van öltetve a szívükben, az gyümölcsöszővé váljon a jövőben.
3: Biztos vannak előzetes tervek, hogy ezek a Biblia Társulatok hogyan tudnak működni rendszerességükben, de hogyan?
2: Én így gondoltam, hogy ha valahol kialakul ilyen egy közösség, akkor oda megyek is egy szentmise keretében hivatalosan beiktatni őket, igen, ők a Szentje Romos Biblia kör. Ott azon a településen, vagy azon a plébánián vannak ilyen körük, ahol összejárnak, imádkozni meg egyebek. Ők is tudnak a Szentje Romos Biblia Társulathoz csatlakozni, és akkor hivatalosan mi tudjuk ezt fogadni, és támpont akkal segíteni, még meglátogatni, és így együtt haladni az Isten népével együtt, így építeni Krisztus titokzatos testét itt a földön. Különösen azokra a településekre gondolok, ahol általában nincs szentmise gyakran, mondjuk, hogy nagyon ritkán van szentmiség, és azokra a településekre gondolok, hogy legyen nekik is lelki táplálék. A papok hiánya miatt nem jutnak nekik azt a lehetőséget, hogy havonta talán jutnak egy szentmisére, de a többi napok, akkor az egy kicsit nehezen. Ugye ezért ilyen helyekre inkább koncentrálni fogok, ahol közösségek vannak, de nehezen jutnak szentségekhez, mint szentmise például, akkor legalábbis az ige, a körök, hogy a találkozások, az emberek jöjjenek össze, de az ige körül, ige legyen akkor a központ, maga ige az Krisztus, hogy most már el kell kezdeni az ilyen gondolatok, szemléletváltás, hogy sok ilyen kör legyen itt Magyarországon.
1: A szombaton az Avilai Nagy Szent Teréz plébánián megrendezendő nyílt napról Madasszeri Benvin Sebastian Verbita szerzetessel, a Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat elnökével Kékesi Enikő beszélgetett. Az ingyenes programra a jeromos@biblia-társulat.hu e-mail címen lehet jelentkezni. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya olvassa fel, melyhez Hulitka Róbert, Váci egyházmegyés pap fűzi gondolatait.
4: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a népvéneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt, szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk, bizony mondom nektek, a vámosok és az utcanők megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi.
5: Gyakrabban kellene föltennünk magunknak a kérdést, teljesítjük-e mi Isten akaratát? Az evangéliumban a két testvér közül az egyik teljesíti Isten akaratát, de ő az, aki nem ígérte ezt meg. A másik viszont az ígéretet megtette ugyan, de később nem teljesítette azt, amit ígért. Mi keresztényként ígéretet teszünk arra, hogy valóban úgy éljük föld életünket, ahogyan Isten akarata szerint az megfelelő, illetve egyáltalán Istennek tetsző. Vannak azonban, akik megtérnek, akik egész életükben talán nem a keresztény életnek úgymond a mintaképei, de aztán később mégis rámutatnak arra, hogy mit jelent igazán kereszténynek lenni. Valójában mi különbözteti meg azokat a keresztényeket, akik úgymond magukat idézőjelesen jó kereszténynek tartják, egyszerűen a keresztényektől. A jó keresztények valahol mindig szeretnek reprezentálni, első helyeket elfoglalni a templomban, fennen hangoztatni azt, hogy számukra mennyire fontos az evangélium. És ezzel kapcsolatban ez a szálló ige jut eszembe, hogy a keresztényt, a jó kereszténytől pontosan az különbözteti meg, mint a madárt a jó madártól. A keresztény ember magatartása, mentalitása ugyanis nem a reprezentáció által, úgymond a kimondott szavak, akár üres ígéretek által válik keresztényi, hanem a megélt őszinte szeretet által. Éppen ezért, amikor valaki megtér, akkor egyben szakít korábbi életével, szakít azokkal a nehézségekkel, problémákkal, amelyeken úgymond nem tudott úrrá lenni, és valami új útra indul el. Ezen az új úton szintén lesznek nehézségek, szintén lesznek problémák. Az újdonság azonban az, hogy ezt Krisztussal együtt járja egy keresztény ember. Éppen ezért mindig meghívást kapunk arra, hogy megtérjünk, hogy megváltoztassuk életünket, hogy ne úgymond annak a testvérnek a csapdájába essünk, aki fennen megígéri, hogy igenis teljesíti a mennyei atya akaratát, de közben tetteiben nem követi azt. Nekünk a valóságot, a tetteinket kell Isten akarata szerint intézni és rendezni. Legyen ehhez segítségünkre Krisztus kegyelme, aki nem csak beszél az evangéliumról, hanem megéli azt, megmutatva nekünk azt az utat, amelyet nekünk nem csupán megígérni, hanem megélnünk is kell.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 14 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Kis József, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Folytatódik a Hungary Helps program, mondta a Vatikánban Magyar Péter. Új gyümölcs kártevő jelent meg az országban, és estig többfelé lehet eső, zápor. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával, majd Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárságával, titkárával, és Fabio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával egyeztetett. A kormányfő hangsúlyozta, tájékoztatta a Vatikánt, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő ember KISZ kiválasztása. Egyeztetést tartott a legfőbb ügyészség és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője. Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, és Unger Anna az MVVH elnöke, valamint Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes áttekintette az együttműködés kereteit és az ahhoz kapcsolódó elsődleges feladatokat. Emellett megállapodtak abban, hogy a további tevékenységük részleteit együttműködési megállapodásban rögzítik. Több mint 100-an adtak be pályázatot a nemzeti parkok vezetésére. A 10 igazgatói tisztségre 120-an jelentkeztek, ami az élő környezetért felelős miniszter szerint kiemelkedő érdeklődést jelent. Gajdos László hangsúlyozta, hogy a kiválasztás nem ajánlás vagy ismerettség alapján, hanem átlátható eljárásban, szakmai alapon történik. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon, Bács-Kiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kapócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A NABIH azt kéri, hogyha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik. Nyugat-ukrajnai orosz légitámadások miatt evakuáltak és ideiglenesen lezártak két lengyel-ukrán határátkelőt. Donald Tusk lengyel kormányfő azt közölte, hogy a korlátozás egy vasúti és egy közúti átkelőt érint. Tegnap este furcsa körülmények között felgyulladt a Starlink műholdas internetszolgáltatás egyik lengyelországi földi kiszolgáló állomása. A lengyel digitalizációs miniszter szerint nem kizárt, hogy szabotás történt. Itthon estig többfelé lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy hevers zivatar is kialakulhat, holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik, éjszaka 5-15, napközben 17-21 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel 15 órakor jövünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: A pesti humor, az operett és a kabaré, vagyis a könnyű műfajt hozza magával a stúdióba a Szóda vendége, László Ferenc zenetudós. A Traviata Szegeden és Bősze Ádám Kotta Antikváriuma Bécsben.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól. Kossuth Rádióban.
4: A Himalájában élő tibeti szerzetesek ma már minden pénzüket a legújabb okostelefonokra és tabletekre költik. De hogyan egyeztethető össze az applikációk állandóan vibráló világa és a meditáció, az elme lecsendesítése? A Prima Primissima és Pulitzer emlékdíjas Cseke Eszter és Estakács András kérdéseikkel egészen a Dalai Lámáig jutottak. On the spot, okos világ. Kedden 23:05-től a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Rádiószínház.

Válogatás Kafka Margit novelláiból. Úrnapja. Felolvassa Császár Angela. Most nappalaim, nyaraim és történeteim egyre sietőbb közönnyel loholnak már. Zagyván bukdácsolnak el egymáson, néha siket nagy robogással. És ha ma haldokolnék, azt kellene mondanom, minden jó és minden rossz utolért engem. A hét ábrázatú életről én lerángattam mind a hét fátyolát. De ha csak egyetlen egyszer is tudnék még érzékien emlékezni azokra a jó illatokra, amik ifjúságom levegőjében úszva sejtőztek felém. Százszoros éllel sebezték, százszoros zamattal füröztöttek azon a régi nyári reggelen, amikor még semmi se volt, semmi se történt. S a messze, iromba világból nem volt még enyém más, csak a drága, kék, teli levegő fényei és jó szagai. Mi a kolostorból indultunk sorral a nagy templom felé. Lesütött szemű, fehér-fekete apácák lépdeltek itt-ott mellettünk, fáradhatatlan ajkal suttogva örök imáikat, míg sápat ujjaik az olvasó halálfejes csontszemeit cserélgették hevesen, hogy távol tartsák zavartalan szívükből az utca színeit, e külső világi képek zagyvaságát, és közben lopva vigyáztak ránk. A mi fiatal bokáink már kinyúltak a ráncos kék szoknyák alól, kezünk csuklóin éreztük a kinőtt ujjas formátlanságát. A szörnyű kis kerek kalapok gumizsinórja dísztelenül vágott telt nyakunk húsába, a feszes hátrafésült komikus rendes fényes kontjaink alatt. Ó, már szerettünk volna elbújni, földbe süllyedni a résztvételi, kíváncsi, tolakodó tekintetek elől, amikkel a világi emberek, katonák, diákok, úrnők, ájtatos kofák, kékposztós parasztok végig habzsoltak elhaladó páros sorainkon. De csak hamar zsongó kábulatba ejtett a szokatlan világosság, harangbongás, zaj, virágszag, napmeleg. És nem gondoltunk semmire többé, csak vitettük magunkat a páros vonulás hullámzó kába ritmusával, szédelegve és ernyetten, átengedve az érzéseinknek, melyek dús és megőrzött ifjúságunk mélyéből dagadva áradoztak. Névtelen, tárgytalan, teljes gazdag szerelmeinknek, a szerelemnek. Elfeledtük lezárni ajkainkat, és szemünk részegen és merőn csillogott. Be szépek, be drágák, mondták tompa férfi hangok jobbra és balra az út szélén, és mint egy álomban ütöttek fülünkhöz a szavak, megrezzentve és csiklandozón, bár nem mertünk oldalt fordulni, hogy szemükbe nézzünk. Ez volt az egyetlen nap az évben, mikor utcára vitték a klastrom növendékeit, telünk siketen is szomorúan telt a nagy, hideget izzadó szürke és komorházban. Kemény életrend szigora kínozott, támolygó fásult imák és könyvbetűk rideg unalma. Majd egyszerre leveleket hajtott az ifjú vad gesztenyefa a szűk kő kockás udvar közepén, és egy darab eleven kékség látszott az égből, ha lopva megálltunk a folyósók ablaka mellett. Végre levittek vasárnap délutánokon a nagy fás füves kertbe, melyet magas kőfal kerített. Amögött az utca kezdődött már az emberek, a világ, az élet utcája. Jól tudtuk ezt, bár közelébe se mentünk, és soha se emlegettük. Vágyainktól féltünk, a szabadság őrületétől, de mégis bomoltan éreztük mind a tavaszt, hogy szinte fulladoztunk tőle. Ha esti harangszó szürkületében térden állva zsongtuk az ávét, távoli illatok és távoli zümmögések szálltak be a nyitott ablakokon, és szavunk elakadt, öklünk görcsösen szorult teli keblünkhöz, a rítus drámai mozdulatával utánozva a megadó szűzet. Ímé az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. A lelkiismeret vizsgálás nagy csendjében tenyerünkbe temettük arcunkat, hogy elmerülten és mély bánattal idézzük fel titkos gondolataink vétkeit.
de a némaságban tisztán hallatszott, hogy zümmög, robog, suttog, kavarog, oda lenne a város korzós utcája az alkonyati mulatozókkal. Tudtuk, hogy az út a templomtól a rezidenciáig most csupa lomb, szagos favirág, és párok suhannak alatta, új kalapos párfümös dámák, tiszte kispapok. A városi kénlakó társnőink letaposott sarkú cipőikkel és felbodrozott hajukkal, akikkel mi csak titokban válthattunk szót. Ó, ellesett, elkapkodott értesülések a világról! És fenn a hálóteremben, mikor az öreg nővér nyújtott horkolása hallatszott fodros fülkéjéből, egyenként surrantunk hosszú hálóköntöseinkben a folyosókra, mint néma kísértetek, és átkoroltuk egymás derekát a nyitott folyosó ablakok előtt. Kemény diszciplinák veszélye tette nyilallóan izgalmassá édessé emerést. Aztán halkan és sokáig beszélgettünk még a május szenzációjáról, mert ez a szent szőz és a virágok hava volt. Csak ilyenkor szabadott világi embereknek is részt venni az árda templom ájtatosságaiban. A nagy kapu zárva volt, és a litánia monoton szó muzsikája közepett, évről évre megújuló merény lett, kardók csörgetése hallatszott messze a bejárat felől. Titkos értelmű rózsa, Mária aranyház, Fridnek szent szekrénye, suttogta mellettem Tila, az én gyönyörű barátnőm, és arca fehérsége világlott szinte a tömjénes homályban. Kivonuláskor a templom ajtónál, míg csapatunk elfordult a refektórium sötétlő folyosója felé, ez idén az ő arcába tüzelt egy szép bajuszú nagy katona pillantása, és ujjaik hegye érintette egymást egyszerre a szentelt víztartó langyos hullámaiban. Most itt halad mellettem Tila, párom a sorban, és megyünk a nyár levegőjében, mely részegítőbb az édes bornál. Nem hosszú az út a zárdától a nagy templomig, de a nagy piac terén visz át, ahol boltok és hivatalok vannak, sok száznyi nép, kíváncsi szemek sűrűbje, lombos oltárok elé kivezényelt katonák mozdulatlan csillogó csapata. Merre lehet? Kérdezi rejtett vágyunk, de nem merünk arra nézni, hol egyenruhák aranyán káprázik a fény. Az őrző apácák sietésre intik a sort. Dicsértessék! Köszöntjük zavartan a szép magas papunkat, aki benne az árdában vallást és szertartást tanít nekünk. Már ismerjük a világias felháborodást, íme nekünk kell előre köszönni nagylányoknak, holott egy év múlva már semmi. Egy év múlva itt sétálhatunk szabadon és pipesen, akár a vőlegényünkkel is. Vagy divatos, hosszú ruhában, tollas kalappal, magas kesztyűkkel, mint a finom, elegáns kis doktorné ott a boltok előtt. A papunkat bevárja vajon? Igen, csak nem nyugodtan és feltűnés nélkül, lágy és pongyol a macska lépteit lassítja, míg szembe kerülnek és egymásra néznek. Láttad? Mind láttuk-e pillantást, az értő bánatos jelentős és rejtett mosolyt a finom hervatag arcon, és a pap szinte néma a tragikus főhajtását a köszönésnél. Vagy csak mi láttuk így? Gyerekfantáziánk érzett ennyit, szinte minden titkosat, izgalmasat és emberit mögéje? Vagy félig öntudatlanul nekünk játszottak színházat ezek? A templomban vagyunk már, a nagy román egyházban. Az ablakok nem szűkek és színesek itt, mint a kolostoréi. A nagy kerekded nyílásokon fehéren ömlik be a profán külső fény, felhőssé világítva a tömjén ködött. A lágy színű felhőzés folytatódik a boldogasszony derűs képén a mellékoltáron, ahol a mi nagy papunk kis misét mond nekünk. A főhajóban fenn az ünnepi misztériumjáték folyik, a kövér énekes kanonok dalára felelget zengve a kórus, és zsong az orgona szó. Aranyhémes fehér selymek uszáját hordozzák az úr szolgái, komoly és kimért ritmusú táncban a népek látványosságául.
Mi alig láthatunk odáig, de itt szép, komoly angyalkák könyökölnek asszonyunk lábai alatt, és sarlós hold az ő zsámolya. A másik asszony, a sápatag, nyugtalan karcsú, tollas kalapjával és magas kesztyűivel, merészen, egyszerűen és nesz nélkül a mi padunk szélére települ, egészen közel az oltárhoz. Nem mozdulunk, mintha meg se látnók, de szenzációéhes, naív kíváncsiságunk megremeg a színjáték örömére. A mi papunk bejön, csendes ünnepi lépteivel, lényeges hanyag egykedvűségével a megszokásnak. A süvegét szórakozott mozdulattal nyújtja a minisztráns felé. Elrendezi gyakorlott kézzel az oltárt, könyvet, korporálét, és a lépcsőre térdel, hogy elkezdje a bűnvallást. Confiteor, miért szállta meg akkor őszinte döbbenet az én szívemet? Ki száz misét is hallgattam már unalommal és szórakozottan, de akkor érezni tudtam-e föld feletti misztériumjáték izgalmát. Ki tudja honnan, micsoda hangulatból, milyen titkos húrján a léleknek a hit adománya szállt rám csodás szuggesztióval. A szent lélek, vagy a nyár, az ifjúság, a szerelem, az ámulat. Mindegy ez. Most a világ legnagyobb dolga készül itt, szóltam bensőmben. Az önszántából tehetetlenné kényszerült Isten feláldozása. A valóságos Istené. Kegyelem. Krisztel Leijson. Látom, amint megcsókolja az oltár erekjéit, mint mindig, akárhányszor a néphez fordul. Mennyire nem véletlen szimbólum ez. Az ajak csókja, gondolom, és egy percre küszködve hunyom le a szemem, mikor felpillantok, már széttárt karokkal fordul felénk, lebbenő lágy ernyet mozdulatával az ölelésnek. Orémus! Hirtelen fordul a lecke könyvhöz, gyorsan hadarva olvas, percekre az ünnepi szertartás muzsikáján szunnyad el az érzésem. Mikor az evangéliumhoz felállunk, akkor leskedek csodálkozva a mellettem ülő asszony finom kesztyűs összetett kezeire. Egyszerre felém csap különös izgató párfümje, az íriszvirágé. Mozdulatlanul mereven hallgatja a krédót. Fölemeli gyönyörű nagy szemét a papra, elnézi őt, a beavatottak fölényes kicsinlő nyugalmával, ahogy elbabrál a kehellyel, a tányérkával, kiteríti a hófehér kendőt, bort és vizet vegyített az aranyedényekben. Sursum corda. Most megrezzent mégis, a kedves hangja csendítette szíven, vagy drága varázsvessző, csiling. Csiling, hisz már küszöbön a csoda, térdre. Fulla csuttogását hallom már a kánon igéinek, ez örök szóknak, miket változatlanul mondanak évezredek óta, millió oltárán a földnek, minden óra, minden percében, a világ végezetéig. Most fogja szívemet az áhítat. Éltemben egyszer megkóstolhatom a hit örömét, a drága malasztot, mely a szentekkel jár, éltük minden órájában. Egyszerre meg tudom érteni a szentek életét és halálát, hisz így nincs unalom az igék egyhangúságában, ha érzéssel itatott minden szó. Miért is nem mondanuk mindig ugyanazt, hisz minden szimbólum csupán? Hisz oly keveset mondhatunk úgy is, és sohasem az igazit. Jobb is, ha komolyan egyhangú, merevvé szentült, értelmetlen, mert értelem fölötti igékbe ömlik e nagy lelki áradás. Ez az én testem, vegyétek és egyétek. A pillám se rezzent, semmi se történt, és már ő van az oltáron, ő maga, a magasságbeli. Mi akadályoz abban, hogy higgyem? Ütődik fel egyszerűen, könnyítőn ez üde gondolat, mikor az oltár szolgája térdre hull a kenyér előtt. Csiling, csiling. Térdre, térdre.
Mélyen lekonyulnak a fiatal szűzifők, mint a nyár szép búzaszárai az alázat és teliség terhe alatt. És akkor újra látom közöttünk az asszonyt, fölemelt, illetődéstelen sápat arcával, nagyra nyitott, tudatos szemei ragyogásával. Mit keres ez mi közöttünk? A pap fölajánlja a bort is, megáldja megbűvölő erős fehér kezei mágikus mozdulataival. Íme az én vérem, és térdre hull előtte. Csiling, az asszonyra nézek lopva. Kapcsos imakönyvét ölébe ejtette, kissé elefántcsont színű arca fölemelve, és szemei varázsbontó, sajgató részeg nézésével csak félig kivillanó pupillái reszketésével csügg a szent edényt magasra tartó kézen. Valami megvillan bennem e percben, valahogyan egynek érzem a kettőt, e szemek és kezek varázslatát, a légies, megfoghatatlan hatásokat, az emberré levés titkát és egymási levés titkát, a fogantatás csodáját kenyérben, borban és vérben. Mi emberi, isteni és csodálatos mindez. És az egyház. A pap megtöri a kenyeret, borba ejti egy darabját. A minisztráns friss, készséges gyerekhangja megint felcsendül felelgetőn. Agnus Dei! És mellünket verjük. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, de csak egy szóval mondjad, és meggyógyul az én lelkem. A feltétlen, alázatos, felégő és felolvadó szerelem örök szavai ezek. Isten szerelme. Már áldozott, nemes szép tisztult mozdulatukkal jelképezvén az evést és ivást. Most öblíti kétszer és tisztára törüli a kelyhet. A minisztráns komolykodó készséggel cipeli balra a könyvet. Item missa est. Megállt és elbocsát. A bűvöletnek vége. János igéi hallatszanak megint a kezdetről és a levésről. Grácias felelünk. Az Úrnak hála. A pap lejön az oltárról, és a lépcső legalsó fokára térdelve, pompázatos, profánul színházias szépségű, de idegekbe ható hangján zengi el magyarul a szálvét. Ó, irgalmas, ó, kegyes, ó, édes szűz, esdekel. És ez a földi férfiú ravaszkodó játéka már. Nők hallgatják, Éva földi leányai. Az asszony hátra vetett fején pompázva rezegnek a drága fehér kalaptollak. Tán búcsút intett a távozónak titkon. A szép doktorné nesztelenül feláll, biccentve köszönti fejével az oltárt, és lágy macska járásával kisurran. Már nem érdekli tovább.

Az utcán vagyunk megint. Lendül kavarog a menet a napfényes piacon át. Itt-ott holtfáradtan átsorgunk egy-egy lomboltár előtt. Az apáca olvasóját pergeti. Zúg valamennyi harang. Nő a meleg, s a veríték szag. Most lövés dörren, és érzékeny idegeinken riasztva rezzen át a hang. Még a katonák néma sora egy mozdulattal emeli vissza archoz a fegyverét. Mint egy százfejű, százkarú, százfegyverű gép. Milyen teli-teli, kábító, tarka és fáradtságos az élet. Messze mögöttünk megtorpad a kanyargó sokaság kígyója, térdre hull mindenki, majd tovább végig a soron mindnyájan. Kanonokok díszruhás csapatában jön magas süvegével a püspök. Hozzák a szentséget aranysugaras tartójában. Kilépett a poros, lármás utcára a templom istene. Ő, akit mi vezeklésben imádtunk a bőjt idején a klastrumi templom hidegében, szentelt és színes homályban engesztelve minden vétkezők vétkeiért. Most leborulnak előtte e profánok, világiak, férfiak és nők, belemártják szívüket könnyedén az áhítatba, és féltérdre hullnak óvatosan szép ruháikban. Mi pedig mindjárt visszamegyünk az árdába, és szilenciumot tartunk a látással és hallással elkövetett vétkekért. Tilára nézek. Reszket mellettem, és szép ifjú arca bíborpiros. Három katonatiszt mosolyogva áll egy házsaroknál. A szélső az, a szép bajuszú kékszemű, aki a májusi litániákra eljárt. Felénk néznek, elég feltűnően is, kedveskedő játszós nevetéssel. Most megindulnak. Kegyelet Tipron merészen és egyenesen felénk. Mi ez? Micsoda esztelen manőver, gondolom megütközve. Már itt vannak, szoros térdelő soraink előtt megállva halk, alázatos pardont mond a szőke, és áttör épp Tila előtt, s előttem. És közben nevető, incselkedő szép férfi szemével a leány gyönyörűen riadt vérpiros arcába néz egy pillanatig. Csak ezt akarta. Az apáca megrökönyödve tart felénk. Csak nem sír a botrány miatt. Már oszlik a processzió, siettetnek minket is. Az első pár az apró leányokkal befordult már a zárda utcába. Mi lesz most ebből? Mormogom Tila felé halkan és izgatottan. Látom, hogy elszántan, kemény daccal mered maga elé. Igen, tudom. És ő is tudja, hogy inkvizíció lesz ebből. Keményen dorgálják, foggatják majd. Tán a fejedelemnő elé is idézik. Azon túl is majd úgy néznek rá, mint bélyegesre, és minden kicsiny véteknél szemére lobbantják a mai dolgot. Szenvedni fog, tudom, és ő is jól tudja ezt. De ő ma átélt valamit. Eseményt. Közülünk ő az, akinek története van, emlékezetes napja, vétke. Ebben a percben sokan irigyeltük őt.

Elhangzott válogatás Kafka Margit novelláiból. Úrnapja. Felolvasta Császár Angela. A felvételt Jancsik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szuper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2024-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
3: Pesti mesék, avagy a könnyű műfaj könnyed története. Stúdió vendégünk a sorozat házigazdája László Ferenc kultúrtörténész. A Traviata bemutatója Szegeden, a Furcsa pár a fővárosi Centrál Színházban és Bősze Ádám bécsi antikváriuma. Ezzel várjuk ma kulturális magazinunk a Szóda hallgatóit itt a Kossuth Rádióban. Köszöntöm Önöket a mai szerkesztő Bödő Anita nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Októberben egy új sorozat indul a Momkultban, a fővárosban, Pesti mesék címmel, a házigazda László Ferenc kultúrtörténész a stúdió vendégünk. Köszöntöm szeretettel.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Havi egy alkalommal más és más témák kerülnek majd terítékre, lesz szó operetről, kabaréról, az Orfeumok világáról, régi magyar filmekről, nótákról, kuplékról, táncdalokról is. Az opera, a komoly zene, az irodalom az mind olyan terep, amely abszolút ismerős László Ferenc számára. Na de, hogy ez a mostani sorozat is egy szerelem, egy régi nagy szerelem, kutatási terep, vagy abszolút ismeretlen még ez?
4: A lehető legnagyobb szerelem. Hát egy könyvet már el is követtem valamikor az operett történetről, de igazából sokkal fontosabb az, hogy ezek a könnyű műfajok egyrészt kutatóként, másrészt pedig, mint a mondjuk így a populáris kultúra révén fölnövekedett emberként is fontos számomra, mert hogy ez a sorozat el fog majd érkezni a rádió és a tévé kultúráig is, márpedig aki mondjuk 40-50 táján jár, az még egy olyan világban növekedett fel, ahol a televízió meg a rádió révén egészen sok populáris kultúrát tehetünk a magunkévá, úgyhogy számomra az, hogy Nagy Endre, az egy történeti kutatás, Kellér Dezső, az viszont már egy nagyon személyes élmény, Hofi Géza pedig aztán már végképp.
3: Az, hogy összeállította a Pesti mesék sorozatot, és ott ült az asztalnál, akkor már látta előre, hogy kiknek fogja majd ezt a produkciót előadni a Momkultban? Tehát látta a közönséget, 70 pluszos, 50 pluszos, 30 pluszos, kamaszok, kiknek fog szólni ez?
4: Hát élek a gyanúperrel, hogy nem kamaszok fognak jönni, és valószínűleg a közönségnek a nagyobbik fele az a nyugdíjkor környékén járhat. De valójában az a remény mindig él bennünk, hogy egy fiatalabb közönséget is meg tudunk nyerni ezeknek a témáknak, és ezzel kapcsolatban a Momkultban, például mondjuk Bősze Ádámmal közös sorozatomban, a Páratlan párokban vannak kellemes benyomások és tapasztalatok, szélesíthető ez a kör, de valójában azzal sincsen semmi probléma, hogyha csak az idősebb közönség jön el, mert hiszen nekik vannak nagyon személyes élményeik ezekkel a témákkal kapcsolatban, legyen szó akár mondjuk a régi tévi szilveszterekről, vagy éppenséggel a táncdalfesztiválokról.
3: Elő szokott fordulni? Vagy mondjuk várható lesz az, hogy elhangzik egy est, és akkor utána a közönség soraiból valaki megkopogtatja László Ferenc vállát, és elmesél egy személyes történetet. Aztán, amit majd mondjuk egy következő alkalommal tovább is ad.
4: Hogyne, ez nagyon gyakran előfordul, sőt, ennél még cifrábbak is, vagy még szebbek is előfordulnak, mert hogy a közönség tekintélyes része például könyvekkel látja el az előadót, vagy lemezekkel. Én magam például, amikor már megírtam egy fejezetet egy könyvben Blaha Lujzáról, már tartottam róla előadást, amikor egy nagyon kedves idős házaspár révén

0: összefoglalja ezt a dolgot, és valóban Budapestnek ebben a témában egészen centrális a szerepe, hiszen akár a kabaré kultúráról van szó, akár a televíziózásról, azért Budapest a központ. Ráadásul a Pest beemelése azért is fontos, mert nagyon nagy részben ezek a témák összekapcsolódnak egymással, például a helyszínek okán. Tehát egy kabaré, egy darabig kabaré, az kimegy onnan az a társulat, és bejön oda egy mozi. Vagy éppenséggel bejön oda egy boxmérkőzés. Ha a Royal Orfeumra gondolunk, ami ma Madách Színház, akkor ott minden volt. Komoly színházi előadás, operett előadás, kabaré, a lehető legkülönfélebb műfajok találkoztak ott, és mondjuk akár még filmeket is vetítettek, hiszen tudjuk jól, a magyar vetített képes kultúra az részben éppenséggel kávéházakból indult el. Úgyhogy majdnem mindent találkozik, majdnem mindennel, és körülbelül ugyanez a helyzet a személyi összefüggések terén is. Mert hogyha azt mondom, hogy Rátonyi Róbert, akkor az operett jut az eszünkbe. De ő egyúttal historikusa volt például a mulató kultúrának. Egyúttal valamikor mondjuk konferenciéja volt rádió és televíziós szilvesztereknek. Szóval majdnem minden ponton ott lehet például Rátonyi Róbert, vagy Kabos Gyula, és egy sor más alkotó, pontosabban előadó művész, akiket adott esetben besorolnánk egy fachba, de hát Kálmán Imre sem csak operett szerző, hiszen kabarédalokat is komponált, méghozzá olyan kabarédalokat, amelyek mind a mai napig meghatározzák azt, amit a fülünkben él a korabeli kabaré kultúrával kapcsolatban.
1: Ráadásul Rátonyi Róbert a rádióban is vezetett egy sorozatot, úgyhogy minden mindennel összekapcsolódik. A Pesti Mese után azonban most jöjjön egy párizsi történet Szegedről. Pénteken mutatják be a Szegedi Nemzeti Színházban Verdi La Traviata című operáját. A Traviata nem csupán egy megrendítő szerelmi történet, hanem a személyes szabadság és a társadalmi ítélet drámája is, ahogy az előadás rendezője Koltai M. Gábor látja. A riporter Beslin Anita.
2: Most sokkal több ideje volt gondolkodni ezen a produkción Koltai M. Gábor rendezőnek, és Fülöp Dániel Erikkel összedugták a fejüket, hogy mit gondol a karmester is, mit a rendező, mire jutottak.
3: Nekem ez az első opera rendezésem. Több menetben kellett végig elemeznünk tulajdonképpen Danival az operát, különböző olvasatokat fölépítenünk, elképzeléseket ütköztetnünk, és ennek ellenére az ideális esetnek egy karmester és egy rendező együttműködésében. Ez nem volt mindig vitamentes.
2: De ha vitáztak, akkor mind vitáztak?
3: Ahol a én dramaturgiai elképzeléseim és az ő zenei olvasata nem találkozik, ott addig kell gyűrnünk egymást, amíg a zenei olvasat győz. Tehát tulajdonképpen a zenére rátelepedni nem lehet, de nagyon-nagyon sokféleképpen el lehet jutni ahhoz, ahogyan a karmester zenéileg elemzi a dolgot.
2: Mi az, ami az ön számára fontos a Traviátában?
3: Én nekem a Traviát az legelsősorban egy Violetta nevű nőnek a története. Érzékeny közelkép egy nőről és a küzdelmeiről és a vágy iról, és hát a haláláról. Mint minden opera, tulajdonképpen kinyílik dimenziókban, és egyszer csak nem egyedül a Violettáról van szó, hanem valami végtelen megrendítő módon kell gondolkodnunk boldogságvágyról és magányról, és az életből való kimenésről. Nem tudom, hogy opera utolsó felvonás létezik, ami ennyire felfoghatatlan részletgazdagsággal. Paradox módon, tulajdonképpen hiperrealista módon beszél a haldoklásnak a különböző stációiról, de ez is, mivel hogy opera, és mivel hogy tulajdonképpen a hiperrealizmus és költészetté válik benne, tehát tulajdonképpen egyszerre valami, tulajdonképpen az egész opera tulajdonképpen ez, tehát valamiféle emberi realizmusnak a közelképe, ami pillanattól pillanatra költészetté vagy vizionárius átágul dimenziókat vitt.
2: Vereckei Rita, aki a díszletet színpadra álmodta, ebben is volt együtt gondolkodás?
3: Mindig természetesen díszlettervezővel és jelmeztervezővel is hosszadalmas együtt gondolkodás volt, és Bodor Johanna koreográfussal is, ha jól számolom, akkor 6 darab több órányi találkozásunk volt, ahogy pontról pontra végigmentünk, akkor már egy kész makett alapján. Hát sült bolond az, aki úgy megy egy operának a próbájáról, nem készült fel alaposan.
2: Milyen díszletre számíthat a közönség?
3: Festői lesz, tehát nem nagyon hiszek ezekbe a fogalmakba, hogy modern vagy nem modern, azt képzelem, hogy formerben is lehet borzalmasan, unalmasan és dagályosan játszani, tehát tudom magam jelen semmit. Általában a színházra azt gondolom, hogy minden pillanatnak olyannak kell lennie, mint egy festmény. Hol gyönyörű festmény, hol nyugtalanító, hol szomorú festmény, kerülném azt a szót, hogy szép, nem tudom, mit jelent ez, hogy aztán helyette a festményt. Egy olyan teret próbáltunk elképzelni Ritával, ami tud reális térként viselkedni, tehát nem tudom, kvázi egy szalonként, vagy egy loft lakásként, vagy egy parti térként, de meg tud nyílni a szürreália, vagy a költészet felé, vizionáriussá tud válni, akkor, amikor a Violetta idegállapottal, a Violetta szerelme, vagy a rajongása,

0: hogy egyszerűen a halálnak a folyamatosan jelenlevő kérdelhetetlen és súlyos jelenléte megköveteli. Remélem, hogy egy költői és festői tér.
1: A pénteki bemutató előtt Koltajem Gábor beszélt a Traviata szegedi előadásáról.

0: Violetta áriájába hallgattunk bele a Traviátából, itt a Kossuth Rádióban, a Szódában, Anna Nett Repko előadásában. A stúdió vendégünk pedig László Ferenc kultúrtörténész, aki sok Traviáta előadást látott már, gondolom, hogy kritikát is írt róla. Legutóbb, mondjuk most hallottunk egy részletet, de mikor hallgatott Traviátát?
1: Egész pontosan tegnap este, amikor az operában Placido Domingo gála volt, és ott egyrészt ezt a bizonyos első felvonásbeli Violetta áriát is hallottam, másrészt pedig természetesen az elmaradhatatlan pezsgő duettet, ami annyira népszerű, hogy el is felejtjük, hogy mennyire magával ragadó, mennyire elementáris zene, és egyébként a Traviátával kapcsolatban nagyon könnyű megfeledkezni arról, hogy ez mennyire elevenbe vágó történet, amiről egyébként az is tanúskodik, hogy az opera irodalomnak az a klasszikusa, amit nem fordítunk le magyarra címet, mert még mindig egy picit kínosnak érezzük, hogy egy bukott nőről szól, és ez egy gyakorlattá vált, hogy a Traviáta az megmaradt Traviátának, és kicsit érthetetlen is mindazok számára, akik nem beszélnek olaszul.
0: Írt kritikát az előadásokról, annak idején, Traviáta előadásról?
1: Hogyne, természetesen meg annyiról, igen.
0: Egy kritikában hogyan kell úgy fogalmazni, hogy benne legyen azért a kritikai él, de ne legyen bántó, dicsérjen is, vagyis hogy ne menjen el az életkedve a művésznek, amikor elolvassa a sorokat?
1: Az nagyon fontos, hogy a kritika elsősorban nem a művésznek szól, hanem az olvasónak, a potenciális közönségnek. De természetesen a kritikusnak is érző embernek kell lennie, és tudnia kell, hogy valójában még egy rossz előadásban is milyen hatalmas energiák működnek együtt, hogy az megszülessen egy rossz előadást is sokkal nehezebb megalkotni, mint egy jó kritikát. Ez nagyon fontos a kritikus számára, mint egy életigazságként ajánlanám, már hogyha az ember ajánlhatna mások számára igazságokat. De az pontos, hogy valami azért kiderüljön, ahogy a rosszról derüljön ki, hogy rossz, a jóról, hogy jó, és ha szabad itt egy rádiós, valamikori rádiós legendát megemlítenem, Kertész Ivánt, akinek van egy csodálatos, nagyon szellemes írása, ahol egy kritikusi szótár, ami azt jelenti, hogy a valós szavak, tehát hogy mit akarunk mondani, és hogy fejezzük ki. Tehát például a kulturált tenorja van, az azzal egyenlő, hogy nem lehet hallani. És így két-három oldalon keresztül folytatja, hogy hogyan lehet kifejezni ezeket a dolgokat, és valóban a legtöbbször például a kulturáltan énekel, az a kicsi hangot jelenti a kritikákban. Ezt azok számára mondom, akik mondjuk zenekritikákat próbálnának desifrírozni.
0: Ön szokott így fogalmazni, tehát használja ezt a szótárt?
1: Valamelyest, igen. Én egy picit arhaizálva szoktam magam kifejezni, és komoly, jelentős mennyiségű iróniával, de ez talán már kiderülhetett.
0: Beszéltünk most az operáról, de a Pesti Mesék sorozatban ugye az Orfeon világa elevenedik meg, az operettek világa, de említettük, hogy lesz szó a rádió történetről, a televízióról is, nyilván a 60-as évekről is. Most utazzunk el időben a 60-as évekbe, mondjuk így, hiszen Simon vígjátéka A furcsa pár a 60-as években íródott Oscar és Félix történetén ma is tudunk nevetni, például a Centrál Színházban, a fővárosban. Gödöllei Anna a főpróbán kérdezte az előadás rendezőjét, Puskás Tamást.
2: Neil Simon darabja 1965-ös. Mit gondol arról, hogy miért működik ez a dinamika és ez a humor a 2020-as években is ugyanilyen frissen, mint annó?
3: Azért, mert minden megváltozott, mobiltelefonnal élünk és az AI-tól rettegünk, de az nem változott meg, hogy a férfi és nő megpróbálja összehangolni a lépteit, de aztán újra és újra kiderül, hogy a férfiak a Marsról, a nők a Vénuszra jöttek. Tehát, hogy más nyelvet beszélünk. Az egyik, minthogyha mindent érzelmesen élne át, ha egyszerűsíteni akarom, a másik pedig racionálisan akarja, okokozatilag akarja a dolgokat rendbe tenni, és ez újra és újra, ha egyszerűsíteni akarom, újra és újra összeütközéshez vezet. Könnyűnek nem könnyű összehangolni férfinak és nőnek a lépteit, az biztos, hogy aztán még ennek a darabnak is, ami ennyi nevettető szituációt vonultat fel ebben a témában, hogy ennek is az a kicsengése végül, hogy mégiscsak a legjobb, mégiscsak együtt valahogy, az szintén a Neil Simon nagy tudása és az ő varázslása.
2: Összeköltözik két barát, az egyik elvált, a másik pedig válófélben van. Félix látszólag egy idegesítő, kényszeres alak, Oscar pedig egy lustaling. Stúl András és Alföldi Róbert játsszák a főszerepeket. Egyértelmű volt, hogy ők alakítják majd Félix X-et és Oscart.
3: Igen, egy ilyen nagyon sok sikert megért darabnál válaszolni kell arra a legfontosabb kérdésre, hogy mi miért és hogyan. Tehát a miénkben mi a különleges. És a miénkben az a különleges először is, hogy teljesen új szöveggel csináljuk, új fordításba csináltuk, nagyon megöregedett a szöveg, nagyon elmúlt már az a világ, ahol 66-ban járt a magyar nyelv és a magyar közeg, vagy a társadalom, és a másik pedig erre kellett válaszolni, hogy kik miatt érdemes ezt elővenni. De ehhez kell két ilyen dinoszaurusz, és amikor még azt is megtudtam, hiszen annyit dolgoztak együtt, nagyon jó barátok, és nagyon szeretnek együtt dolgozni, amikor azt is megtudtam, hogy igen, de színészként soha nem dolgoztak még együtt, akkor azt gondoltam, hogy hát az aztán ez baromira elégséges ok ahhoz, hogy port ferjen fel a híre, hogy most ez a két hatalmas színész együtt fog állni a színpadon, és még soha ezelőtt nem álltak együtt.
2: Valahogy egyértelműnek tűnik, de nem biztos, hogy az, hogy az ő barátságuk a való életben az könnyítette talán a munkát.
3: Tehát mind a ketten nagyon jól és ügyesen segítettek egymásnak. Az nagyon fontos, hogy az emberek szeressék egymást, hogy bizalommal legyenek egymás iránt, és ők szeretik egymást, bizalommal vannak irántuk, és én nagyon bízom az ő megfellebbezhetetlen színészetükben, és ők is nagyon bíznak bennem.
2: Vígjátéknak mondjuk, de azért komoly drámák vannak a színpadon.
3: Ez a nagy tudása a Neil Simonnak. Az a nagy tudása, hogy hogy lehet úgy nevettetni a nézőt, hogy közben azt érezze, hogy ebben minden emberi mélységes dráma ott lappang mögötte.
0: Neil Simon Furcsa pár című darabját új fordításban játsszák a Centrál Színházban a fővárosban. Puskás Tamás rendezővel, Gödöllei Anna beszélgetett.

0: stúdióban továbbra is László Ferenc kultúrtörténész a vendégünk, és a Furcsa pár című filmet, vagy akár a Színpadi változatot sokszor látta?
1: Ó, rengeteg szeret, a film az nagy kedvencem, és egyébként azért érdekes a Furcsa pár, mert az nagyon hamar beérkezett Magyarországra, ugye Várkonyi Zoltán révén, és nevezzük meg az új akkori fordítót, mert Örkény István fordította le, és azóta nagyon sok legendás páros kialakult a magyar színpadokon is, ugye kezdve Tomanek Nándorral és Bárdi Györggyel, és mindig az az érdekes, hogy vajon egyenesen vagy keresztbe van kiosztva a két főszerep, mert ez gyakran változik. Én például a Centrál Színházban most bemutatásra kerülő előadásnál is fölmerült bennem, hogy nem fordítva kellett volna kiosztani a két főszereplő szerepét, és egyébként ezzel el is játszanak néha. Például a Madách Színházban volt néhány évvel ezelőtt egy olyan Gálvölgyi János és Szervét Tibor által alakított, akik időnként helyet is cseréltek egymással, és ez mindig izgalmassá teszi az előadást.
0: És ha feltettek egy személyes kérdést, akkor Ferenc inkább az a Oszkár, vagy a Rendmániás Félix a magánéletben?
1: Hát nem vagyok nagyon rendszerető, ugyanakkor tele vagyok fóbiával, úgyhogy én azt hiszem, hogy valamiféle vegyüléke lehetek ennek a két szereplőnek.
0: Akkor egyszer ide kellene ugrani a színpadon, egyszer meg oda, és akkor saját magával is tudna akár egy dialógust is létrehozni, de erre nincs szükség, amikor a Páratlan Párok című sorozatban Bősze Ádámmal állnak a színpadon, akkor nem kell szerepet cserélniük, mert gondolom, hogy le van osztva, hogy ki az okos, a mindentudó, és ki a kicsit laza, pontatlan vagy humorosabb karakter.
1: Mondjuk azt, hogy mind a ketten nagyon humorosak vagyunk, és nagyon okosak, legyen ez a munkahipotézisünk, de valóban mi egy összeszokott párost alkotunk, hiszen a hatodik évadunkat kezdjük ezzel a Páratlan Párokkal, és egyébként nagyon sokáig volt is egyfajta véletlen eleme az előadásainknak, mert ugye az előző előadásnak a végén általában pénzfeldobással döntöttünk a közönség előtt, hogy melyik téma kihez kerül majd. Most egy picit másfajta megosztást csinálunk, ezt az évadot a közönség szavazta meg, hogy kikről beszéljünk, így például az első előadáson Mozart és Tolnai Klári fog egymás mellé kerülni. Igazán szokatlan páros, igazán furcsa páros, és páratlan páros is egyúttal, és így fogjuk végigvinni az évadot, hogy például ezúttal nagyon fontos regények is szóba kerülnek, városok, múzeumok, Gandhiról fogok beszélni, de szó lesz Párizsról, egészen változatos témák lesznek, és hát Bősze Ádám esetében mindig lehet számítani arra, egyrészt, hogy a közönséget lábon megveszi a maga sármjával, másrészt pedig arra, hogy mi ketten éppen eléggé különbözünk egymástól ahhoz, hogy ez a dolog érdekes lehessen a közönség számára.
0: Nyilván ez komoly kutató munkát is igényel. Beavat minket picit abba, hogy például nekem most semmi nem jutott eszembe Tolnai Klári és Mozart kapcsolat között. Tehát, hogy van?
1: Hát abban az értelemben természetesen nincs, hogy nyilván más században éltek, de abból a szempontból lehet kapcsolatot teremteni Tolnai és Mozart között, hogy például mind a ketten úgynevezett harmonikus művészalkat volt, mind a kettőjük harmonikus művészalkat volt, és mind a ketten valójában válság nélkül futották végig a maguk pályáját. Mozart esetében ez az életút persze sokkal rövidebb volt, de valójában az egy nagy-nagy teljesítmény egy zeneszerző és egy színésznő esetében is, hogy igazából különösebb probléma nélkül képes az egész pályán a siker régiójában tölteni.
0: Persze az is kérdés, hogy Tolnai Klári mit élt meg sikerként, mert tehát, hogy ő azért válságokat élt meg magában.
1: Természetesen, de hát egy Bródi János által írt dal révén tudjuk, hogy a boldogsága, ha a közönség szeret, és ő ezt megkapta, amint hogy nyilvánvalóan megkapta, és megkapja azóta is Mozart.
0: Bősze Ádámmal tehát páratlan párost alkotnak a színpadon, viszont Bősze Ádám zenei antikváriumot nyitott Bécsben, a tervekről pedig Szemere Katalinnak mesélt.
2: Nem hiszem, hogy a zenei antikvárium, mint műfaj, az, nagyon sok embert érdekelne. Ez egy réteg szakmának a réteg szakmája. Viszont tekintettel arra, hogy itt Budapesten vagy Magyarországon, mint zenei antikvárius már több mint 20 éve dolgozom, és nagyjából látom azt, hogy mi az, amire lehet kereslet, úgy gondoltam, hogy hát ez mégiscsak nonsens, hogy Bécsben, amely városnak azért mégiscsak sokkal gazdagabb a zenei történelme, mint Budapestnek, hogy Bécsben most már hosszú hosszú évek óta nincsen zenei antikvárius. Érdemes azt tudni, hogy ahhoz, hogy valaki régi kottákkal foglalkozzon, speciális szakismeret, de sokkal inkább speciális szakkönyvtár kell. És ezért van az, hogy kevesen vállalkoznak erre. Úgyhogy a bécsi kollégák voltak azok, az antikváriusok voltak azok, akik évek óta rágták a fülemet, hogy annyira közel van Budapest, hát miért nem csinálsz valamit itt is? És nekem ez egy régi álmom volt. Én azt gondolom, hogy ha nem is rögtön, de egy idő után ez olyan lehet Bécsben, ez a zenei antikvárium, mint itt Budapesten, hogy egy picike kis hely, de talán lehetőséget ad arra, hogy én is sokat tanuljak a bécsi zenetörténetről, másrészt pedig az ottani zeneéletnek egy, ha nem is meghatározó, de egy pici helyszíne legyen.
3: Vannak bécsi gyűjtők, akik tőled vásároltak eddig?
2: Igen, olyan bécsi gyűjtőket ismerek, akik érdeklődnek főleg a 18. század, 19. század eleje bécsi zenemű kiadás iránt. Ők kifejezetten nyomtatványokat keresnek, ott van a bécsi opera, az ő archívumokba bevételezett zongorakivonatokból egyszer érkezett több doboznyi, amiben bele volt pecsételve, hogy ez a bécsi operának a tulajdona. Én akkor föl is hívtam őket, hogy ingyen és bérmentve ezt kiszállítom nekik, ez az övék, én nem akarok, nem is kereskedhetnék ezekkel tulajdonképpen. És akkor ebből kialakult egy jó viszony, ott van a Gesellschafter Musikfreunde, ott van az egykori igazgató, aki egy ragyogó zenetörténész, és van néhány gyűjtő, akiket tudom, hogy az operett világa érdekli őket, vagy pedig Schönberg és köre.
3: És hogy tervezted el a bécsi antikváriumot? Tehát hogyan indultál el?
2: A bécsi antikvárium terve, nyilván ilyen nagy álmokat szőttem, és mondtam, hogy majd lesz egy üzlethelyiség, és akkor lesz egy kedves asszisztens, aki ott dolgozik, és akkor az nyitva áll, és akkor mindig vágytam egy kirakatra, még itt Budapesten sem tudtam ezt megvalósítani. Aztán rájöttem arra, hogy Bécsben üzlethelyiséget nyitni, plusz munkavállalót találni, és őt megtartani, az elég komoly anyagi rizikó. És aztán számot vetettem ezzel, és azt mondtam, hogy Ádám, kezd ugyanúgy, ahogy Budapesten. 2004-ben én egy kábeltelevíziónak a kazetta raktár helységéből béreltem 4 négyzetmétert, egy íróasztalt, és ott kezdtem el csinálni ezt online. Feladtam újságban apró hirdetéseket, hogy zenei antikvárius vásárol kottákat, és akkor ez így indult el, és Bécsben is ez van. Most készítettem el a honlapot. Az az első, hogy szépen végigjárom a bécsi kollégákat, bemutatkozom szépen, feladok majd hirdetést bécsi újságokban, és várom majd azt, hogy csörrenjen a telefon, és azt mondják, hogy itt van 60 banános doboz kotta, vigyel, de azonnal meg ki fogjuk dobni.
0: Bősz Ádám beszélt a bécsi antikváriumról, a riporter Szemere Katalin volt, a stúdióban pedig továbbra is a vendégünk László Ferenc kultúrtörténész, és hát Bősz Ádám zenei antikváriumában opera történeti gyors talpalót is szokott tartani, nyilván kisebb közönség előtt, mint a Momkultban, mert hogy egy sorozat kapcsán beszélgetünk most, ugye ez a Pesti mesék, amely október 8-án indul. Az elsőnek a címe Terongyos élet, az operett arany és ezüst kora. Hát beszélhetünk egyáltalán ezüstkorról?
1: Hát, ha a műfaji felosztást, vagy mondjuk a műfaji történetet veszük, akkor valamelyest igen, mondjuk a jazz operettnek a bejövetel az már mindenképpen egy késői fejlemény, az már nem az aranykorhoz tartozik, de igazából ezek mellékes dolgok ahhoz képest, hogy ezek az operettek még mind a mai napig mennyire meghatározzák a kulturális tudást. Tehát valójában egy sor operett dallamot az is tud, az is ismer, sőt alkalmaz, aki soha büdös életben, bocsánat a szóját, soha az életében nem járt még az operett színházban, és nem akarna tudatosan operettet hallgatni, de ezzel tele van az életünk. Mondjuk a lesz még szőlő, lesz még lágy kenyértől kezdve egy sor más pillanatig.
0: Aztán szó lesz a Magyar Kabaréról november 2-án, december 17-én pedig közel a rádió születésnapjához. Szól a rádió, megy a tévé, kívánságműsorok, rádiókabarék, tévészilveszterek. Na hát ez egy kifogyhatatlan témakör.
1: Így van, ezt a Momkult akarta is, hogy ott a szilveszter környékén történjen meg, hiszen nagyon rá lehet majd játszani híres rádiós és tévészilveszterekre, például egészen legendás számokra, mondjuk a Mi kerül ezen a fotelen 7200 forintba című Kála István számot, de egy sor más és elő fog kerülni, és nyilvánvalóan a nagy-nagy legendás kívánságműsorokról és egyebekről is szó esik majd.
0: Van a rádió kapcsán kedvenc téma?
1: Hát a rádió kapcsán nekem most a rádió kabaré lesz a legfontosabb, azt hiszem, de nyilvánvalóan egy pár más műfajt is be fogok hozni, amely a szórakoztatásban szerepet játszott, például a nóta műsorok, mert ugye a nótákról is fogok majd ebben a sorozatban beszélni, és ez is, mert minden mindennel összefügg, csak elmondok egyetlen példát, ugye egy nótaszerző, Kondor Ernő volt az, aki Budapesten az első Kabaré Színháznak az igazgatója volt, szóval tényleg minden mindennel összefügg.
0: Hát rengeteg kérdésem lenne még, de lassacskán lejár a műsoridő, úgyhogy én most megköszönöm László Ferenc kultúrtörténésznek, hogy itt volt velünk. A Pesti Mesék című októbertől induló új sorozatáról beszélgettünk. Ez a Momkultban lesz a fővárosban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A szerkesztő Bödő Anita volt, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is búcsúzom már a hallgatóktól. Holnap délután 14:30 találkozunk legközelebb itt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a Mipában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Mipában. mrm.jegy.hu
0: Reklámot hallottak.

0: 15 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Kis József, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Folytatódik a Hungary Helps program. 5 előterjesztés tárgyal hétfőn az országgyűlés, és estig több felé lehet eső, zápor. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával, majd Paul Richard Gallagher érsekkel és Fábio Salernő magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Urzó Mária, tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. Egy Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakétacsomagot kap Ukrajna. Ezt az ukrán elnök jelentette be, aki azonban tudatosan elhallgatta, hogy melyik országgal kötöttek megállapodást. Volodymyr Zelenszky az Egyesült Államokban élő ukrán közösség képviselőivel és vezetőivel tartott tájékoztatón beszélt az egyességről. Sajtó értesülések szerint Spanyolországnak, illetve Görögországnak vannak hamarosan lejáró szavatosságú rakétái. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió. A brüsszeli intézkedés azt jelzi, hogy Ukrajna sikeresen teljesíti az Unió által feltételként szabott célkitűzéseket. Az Ukrajna alap finanszírozásának célja, hogy erősítse Ukrajna makrogazdasági és pénzügyi stabilitását, helyreállítását és modernizációját, valamint támogassa Kijev reform törekvéseit. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők holnap és holnap után a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. A száraz talaj nehezíti az előkészítést az őszi vetéshez. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de 3 hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. A Dunántúl nyugati tájain és helyenként északon a felszín közeli talajréteg nedvesség tartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. Estig több felé lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy hevers zivatar is kialakulhat. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel 16 órakor jövünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Korzó a 100 forintos bolt előtt, avagy mi várt a fővárosból vidékre költöző írónőre. Kezdetben nagyfokú bizalmatlanság és értetlenség. Sándor Anikó falusi kaminója. A 19 éves fiatalember életét alapjaiban határozta meg a példaképnek tekintett rendezővel való találkozás. Schilling Árpádot mesterekről, a franciaországi évekről és a hazai újrakezdésről kérdezzük. Hamis propaganda vagy a valóság képei? Vitatott dokumentumfilm Gázáról.
2: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Október 1-je a Zene Világnapja. Muzsikáló délután. Játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se. Mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
6: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
7: Vidéki kiváltsággá válhat a csillagles. A fényszennyezés azonban az állatvilág számára jelenti az igazi kihívást. Hulladéklerakás soron kívül és ingyen, már tesztüzemben az önkiszolgáló hulladékudvar Miskolcon. És vasárnapig regisztrálhatunk a Teszed akcióra. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Ha felnézünk az éjszakai égboltra, egyre kevesebb csillagot látunk, és ennek nem csak a felhők az okai. A települések, utak és épületek mesterséges fényei mára jelentősen átalakították az éjszakai környezetet. Vajon milyen károkat okoz a fényszennyezés, és megállítható-e? Kobolák Attila, dr. Klein Ákost, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány vezető biológusát kérdezte.
8: A fényszennyezés az mindig mesterséges fény által okozott megvilágítása tulajdonképpen a természetes éjszakai égboltnak. Ez nyilvánvalóan a mi világítótesteinkből, tehát a lámpákból, armatúrákból származik, és ami fontos, hogy a horizont fölé is kiterjed ez a fényszennyezés, tehát hogy az eget érinti, nem csupán a föld fölülről történő megvilágításával, hanem a fölfelé szétterjedő sugarakból is adódik a fényszennyezés.
9: A fény hogyan lehet szennyező, hiszen a nagyvilágot abban segíti, hogy éjszaka sem áll meg az élet, mint mondjuk a középkorban, hanem ugyanúgy lehet dolgozni, termelni.
8: Természetesnek vesszük mi emberek, tekintve, hogy mi nappali aktivitású fajnak számítunk, hogy az élet megáll szürkület után. Ez közel sincs így, tehát a fajoknak majdnem annyi, vagy akkora hányada, mint amekkora hányada nappal aktív, éjszaka kezdi a valódi életét. És ez nem úgy működik, hogy aki az evolúció évmilliói során az éjszakai sötétségre alkalmazkodott, akkor tud vadászni, akkor tud táplálkozni, akkor tud repülni, hogy ő majd a fényes környezetben még egy kicsit könnyebben csinálja a dolgát, és hogy még mi segítünk neki a fénnyel, hanem pont ellenkezőleg van. Az a nagy sötétség, amire szükségük van, vagy természetes sötét égbolt, az csak abban a formában megfelelő nekik, ami nincs összeszennyezve a mesterséges megvilágítással. Nagyon jó példa erre, ami mindenki kertjében szinte előfordulhat, a mesztelen csigákat fogyasztó zsákmányoló futóbogarak csoportja. Ugye a mesztelen csigák, akikkel szemben legtöbb kertész küzd, nekik a nedvességgel egy nedves virágágyás az már pont elég ahhoz, hogy oda eljussanak, és ott a rágásukkal kárt okozzanak. Az ő kerti ragadozóik azok a nagytestű futóbogarak, akik viszont nem a nedvességben és az éjszakában tudnak közlekedni, hanem nekik kifejezetten a sötét helyek azok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy eljussanak A pontból B pontba. Tehát akár egy egyszerű kerti ösvényt megvilágító ledes világítás, ami a kertben egy kis fényt okoz, az gátolni fogja ezeknek a futóbogaraknak a mozgását, és így tulajdonképpen saját magunk ellenségeivé válunk, mert a mesztelen csigáink természetes ellenségeit gátoljuk abban, hogy végezzék a dolgukat, és a kertünkben a károkozás nagyon nagy lesz így.
9: A fény meg abban gátolja a különböző élőlényeket, hogy táplálékhoz jussanak. Ez az egyik legkártékonyabb része?
8: Nagyon jó példa erre a denevérek esete például, a táplálékszerzés és a fény kapcsolata. A denevérek szinte mindegyik faja, legalábbis ami Európában él, az a szürkületkor válik aktívvá, és sötétben vadásznak, és a sötétedés az egy olyan inger számukra, ami azt jelenti, hogy indulhatunk vadászni. Most egy olyan templomtorony, ami erős fényszórókkal megvilágításra kerül, és beszűrődik a fény a templom zsalugáteres ablakain, a tetőréseken, a denevéreket félretájékoztatja, és azt gondolják, hogy még nem jött el az ő idejük, és majd egy fél óra múlva fognak csak nekiindulni nagy nehezen, addigra pedig esetleg lekésik azt az első szürkületi rovarcsúcsot, a rovaroknak a legintenzívebb repülési időszakát, ahhoz kellene, hogy ők a denevérek jó kondícióban, sok rovar elfogyasztása után jó erőben tudjanak szaporodni és vadászni.
9: A biológiai órájukat tévesztjük meg ezzel.
8: Pontosan erről van szó.
9: Mit tehetünk a fényszennyezés ellen? A közvilágítást gondolom nem kapcsolhatjuk le.
8: De akár azt is lekapcsolhatjuk. Egészen radikális változtatásokra van szükség és van lehetőség. A fénynek az a pozitív kivételes hatása, vagy a fényszennyezésnek az a nagyon kivételes lehetőség azért megvan, hogy amint elzárjuk a fényforrást, megszűnik a szennyezés. Semmilyen más szennyezőanyagnál ezt nem mondhatjuk el. Folyónak a vegyszeres szennyezése akár évekig, évtizedekig is jelen lehet. Mit tehetünk a fényszennyezés ellen? Vannak természetesen technológiai megoldások, hogy milyen fénycsövek, milyen armatúrák, milyen búrák, hány kelvinen világítsanak, és van egy társadalmi lehetőség, hogy elszakadunk attól a vágyunktól, hogy mindent diszkivilágítunk, mindent ünnepi fényekbe borítunk, mindent a lehető legtöbb luxszal próbálunk megvilágítani.
9: Elsősorban a fényszennyezéssel szemben társadalmi változtatással léphetünk föl.
8: Én a társadalmi változtatásban hiszek inkább, ami rövid távon a realitás, az a technológiai fejlesztés. Jó pár önkormányzat rálépett arra az ösvényre, hogy a közvilágítását szeretné modernizálni, és a régi, általában sárga fénnyel működő, elavult, sok energiát fogyasztó armatúrákat lecseréli modern LED világításra. Ez egy olyan technológiai lépés, amit annak érdekében, hogy a költségeket csökkentsék, és annak érdekében, hogy a felhasznált energiamennyiséget csökkentsék, meg szoktak lépni úgy, hogy mindemellett a település kivilágítottság, a közbiztonság, vezetés, technikai biztonság az ne sérüljön.
9: A fényszennyezés csökkentése akkor nem csak a különböző élőlények érdeke, hanem a mi érdekünk is, hiszen akkor kevesebb energiát használunk fel.
8: Ez egy alapvető érdekünk, és nem csak emiatt fontos ez, hanem a fényszennyezésnek nagyon súlyos humán egészségügyi vonatkozásai vannak. Tudjuk azt, hogy az elalvás előtti néhány órában történő mobiltelefon nyomkodás, vagy a számítógép képernyőjének a nézegetése, az nem segíti a mély alvást, a rendes, hosszú távú és megnyugtató alvást, mert az elalvás előtti 3 órában a szemünkön keresztül az idegrendszerünket érő fénysugárzás, az alapvetően egy készenléti reakciót vált ki az idegrendszerből, és nem tudunk az alvásra megfelelően, ahogy ezt az evolúció egyébként sok év százezreden keresztül kitalálta, felkészülni. Jó alvásnak is kulcsa az, hogy a városi környezetben az a rengeteg fényinger, reklámfények, utcai világítás, ebből minél többet ki tudjunk szűrni, beleértve a lefekvés előtti képernyő használatot is.
9: A fényszennyezés csökkentése az megoldható lenne úgy is, hogy a jelenlegi életszínvonalunk, például a kivilágított díszépületek, mindenhol megjelenő közvilágítás csökkentése ne menjen az életszínvonalunk rovására?
8: Nem, és nem is kell ezt az életszínvonalat fenntartani. El kell engednünk azt, hogy nincs ára annak, hogyha díszkivilágításban részesítjük az összes városunk középületét, hogyha falfelületeket világítunk meg egész éjszaka, amelyben igazából este 9:30 után nem sokan gyönyörködnek már. El kell engedni azt, hogy a karácsonyi díszkivilágítás minden településnek tulajdonképpen az életet befolyásoló, élet-halál harcot okozó kérdése legyen. Tehát, hogy ha ez az életszínvonalunkat befolyásolja, hogy milyen fényárral árasztjuk el a környezetünket, akkor elég rossz helyen keressük a boldogság kulcsát. Ez egy kulturális forradalom kell, hogy legyen, hogy a szükséges, a saját jó közérzetünket és biztonságunkat szolgáló minimális kivilágításban részesítsük a lakókörnyezetünket.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
7: Hallgassuk meg a zöld híreket Barta Bernadett és Sarkadi Péter összeállításában.
10: Már most megdőlt a korábbi rekord, pedig a legújabb adatok szerint még hónapokig erősödhet a globális időjárást felforgató El Niño jelenség. A csendes óceán középső térségében a vízfelszín hőmérséklete több mint 3 Celsius fokkal lépte túl az átlagot. Ezzel a mérések már most túlszárnyalják a 2015-ös történelmi csúcsot. A szakértők a rendkívüli méretek miatt már nem csak szuper El Niño-ként, hanem Godzilla szintű jelenségként emlegetik a mostani helyzetet. A meteorológiai besorolás szerint ugyanis már a 2 fokos eltérés is nagyon erősnek számít. A neheze ráadásul még csak most jön. Az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal szerint több mint 90% az esélye annak, hogy a folyamat ősszel és télen tovább durvul. Az előrejelző modellek szerint a tetőzés november és január között várható, amikor a hőmérsékleti eltérés akár 4 fokot is meghaladhatja. Ilyen extrém értékekre a modern meteorológiai megfigyelések óta még nem volt példa. Bár a csúcspont a téli hónapokban lesz, a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a jelenség pusztító gazdasági és környezeti hatásait igazán majd 2027-ben érezheti meg a világ, írja a The Guardian. A vártnál korábban és jóval nagyobb mértékben pusztulnak a mecsek idős bükkösei. A klímaváltozás okozta környezeti terhelés, különösen egy 315 hektáros erdőtömb meredek, déli és délnyugati fekvésű hegyoldalain szembetűnő. Az erős napsugárzás, a gyakoribbá váló asszályok, a magas hőmérséklet és a fokozódó párolgási kényszer együttesen rendkívül megterheli a fákat. A folyamatos víz és hőstressz miatt a faállomány legyengül, így a különböző kórokozó és farontó gombákkal szemben is védhetetlenné válik. A folyamat leginkább a bükköt sújtja, de a romlás jelei már más fafajokon is megfigyelhetők. A Mecsekerdő ZRT szakemberei egy 2015-ben indított monitoring program keretében 32 kijelölt mintaterületen évről évre követik a fák sorsát, mérve a törzsek kerületét és rögzítve állapotváltozásukat. A kutatás drámai példája a 100 éves, 33 méter magas bükkfa, amely a program kezdetén még teljesen egészségesnek látszott. 2019-re viszont teljesen elszáradt. Bár egy-egy idős fa pusztulása a természetes körforgás része, a mecseki állományban a hanyatlás már tömegesen jelentkezik, ami a zárt lombkorona folytonosságát veszélyezteti. Olvasható a Mecsekerdő közleményében. Napsütés, zöldelő fák és lágymadár csicsergés. A legtöbb embernek a nyugalom jut erről eszébe. Nem véletlenül. Evolúciós örökségünk, hogy madárdalt biztonsággal azonosítjuk. Ha a madarak énekelnek, nincs vészhelyzet. Egyes dallamokat viszont szebbnek tartanak az emberek a többinél. A németországi Tübingeni Egyetem kutatói 84 önkéntessel több mint 120 vadon élő madárfaj hangját értékeltették. Az abszolút győztes az európai fekete rigó lett, lágy, fuvolaszerű énekével, még a lista végén a gyöngybagoly végzett, amelynek rekettes sikolyát hátborzongatónak találták a résztvevők. A kutatás egyik legmeglepőbb eredménye, hogy az emberek az egyszerű, ismétlődő hangok helyett a bonyolultabb, összetettebb madárdalokat kedvelik jobban. A tudósok szerint a felismerések a jövő város tervezőjének is segítenek abban, hogy a parkok kialakításakor olyan fákat ültessenek, amelyek vonzzák a dallamos énekmadarakat. Fehér Olga viszont figyelmeztet, a kellemetlen hangú madarakat sem szabad elűzni, hiszen a természet sokszínűségéhez ezek az állatok is hozzátartoznak, és a szép dallamok éppen a kevésbé szebbek mellett tündökölnek igazán. A tanulmányról a CNN Science közölt először részletes beszámolót.
7: Hulladéklerakás sorban állás nélkül, hirdeti a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., vagyis a Mirehu. Szeptember közepétől önkiszolgáló hulladékudvar várja azokat, akik kora reggel vagy akár munka után szeretnék leadni például a tönkrement tévét, a használt étolajat, vagy éppen a lepergett zománcú fazekat. Ehhez mindössze előzetesen az interneten kell időpontot foglalni, a szolgáltatás ráadásul díjmentes. De hogyan működik mindez a gyakorlatban, és mi a célja az új rendszernek? Ennek járt utána Bító Terika.
11: Nem kell sorban állni, nem kell várakozni. Önállóan adhatja le a lakosság a fölöslegessé vált hulladékot a miskolci új önkiszolgáló hulladékudvarban. Az országban elsőként bevezetett kísérleti szolgáltatás iránt már az első héten nagy volt az érdeklődés, mondja Gajas Szabina, a projekt vezetője, a Mirehu Kft. Környezetvédelmi osztály vezetője.
12: Mert ez most itt kísérleti jelleggel került bevezetésre, van-e rá igény, egy mekkora lakossági fegyelem, stb. Ezeket szeretnénk felmérni, hogy egy ilyen önkiszolgáló rendszerben mennyire tudunk jól működni. Nyilván a célja az, hogy meggyorsítsuk azt a folyamatot, amiben ez a hulladékleadás kerül. Mert hogy mindenki tudja, hogy a hulladékudvaroknál óriási a sorban állás, és ez pont azt szolgálná, hogy mondjuk akinek kevés hulladéka van, az időpont foglaláson keresztül az be tud hozni keveset úgy, hogy nem kell érte nagyon sokat sor. Állni.
11: És mindezt munkaidő után is megteheti, hiszen nem aktív időszakban, hanem esetleg este is elhozhatja, ugye?
12: Így van, direkt két sávot alakítottunk ki. Van egy reggeli, reggel 7-től és 8 között, illetve egy esti, este fél 7 és fél 8 közötti sávot, ami a normál üzemelési időn túl van. Mindkét idősávban 20 perces etapok állnak rendelkezésre.
11: Miért fontos az, hogy 20 perc legyen egy kliensnek, aki behozza ide a hulladékot? Miért fontos ez?
12: Azért kellett beszűkíteni, hogy egyrészt az időpontfoglalás könnyebben meg tudjon történni, ne várakozzanak egymásra, hanem ugye megvan szűkön az időpont, viszont kell tudni a kirakodást is magunknak végezni, az adminisztrációt elvégezni, ehhez viszont kell az idő. És mivel azt várjuk a lakosoktól, hogy ugyanúgy rakodható formába hozzák a hulladékot, ahogy eddig a normál hulladékudvarba, ezért ezt itt külön-külön kell, ha többféle hulladékot hoznak, azt külön-külön kell lemérni, külön-külön kell adminisztrálni, és úgy kell bepakolni a rendelkezésre álló dobozba.
11: Kíváncsi voltam, hogyan működik az önkiszolgáló udvar, és mit szólnak hozzá, akik igénybe veszik. Reggel 7 óra 40 perce volt is egy igénybejelentés. Én is oda mentem, egy hölgy érkezett.
13: Hát előzetesen időpontot foglaltam, és jelenleg lomhulladékot hoztam, kis mennyiségben, hogy ne kelljen sorban állnom.
14: Hogyan fogja ezt a hulladékot lerakni? Menjünk együtt, jó? És keressük meg, nem tudom, önnek meg kell most találnia egy olyan ládát, minek nevezzük ezt, amiben ezt belehelyezi.
13: Igen, igen, úgy látom már a portás be is enged minket. Alapvetően a 7.40-es időpontot foglaltam le, úgy látom, hogy itt van egy elkerített területen két box, és akkor ide kell elhelyeznem a hulladékot. Elvileg, ahogy olvastam, az időpontfoglaló rendszer automatikusan rögzíti az adataimat, hogy milyen hulladékot hozok, és ennek benne kell lennie a ládában, ennek a nyomonkövetési lapnak.
14: Nézzük meg, benne van-e?
13: Ezt most le kell mérlegelnem.
11: A mérleget nem találtuk elsőre, de önkiszolgálás ide, önkiszolgálás oda, a portál lévő fiatalember segített. Megtaláltuk a mérleget.
13: Ki is veszem az autóból a lomhulladékot, rárakom a mérlegre, szuper, ez 7 kiló lett, akkor rá is írom a lapra, és ebben észrevettem, hogy van itt egy postaláda, amiben elhelyezhetem a nyomonkövetési lapomat.
14: Melyik a jobb, a postaláda vagy ez a láda?
13: Igazándiból a ládába úgyis bele fogok pakolni, tehát akkor teljesen mindegy, a ládába egy kicsit kényelmesebb, oda elhelyezem a nyomonkövetési lapomat, illetve a hulladékomat is.
14: Ön honnan hallott egyébként erről az önkiszolgáló hulladéklerakóról?
13: Egyik ismerősöm ennél a cégnél dolgozik, és ő mesélt róla, hogy mennyivel egyszerűbb, nem kell sorban állni ahhoz, hogy lerakhassam a hulladékom.
14: És itt nem is kell fizetni ezért?
13: Nem kell fizetni, viszont olvastam olyat, hogy az építési, bontási hulladékért fizetni kell most már. Azt még nem hoztam be úgy, hogy erről nem tudok pontosan nyilatkozni.
11: A projektvezetőtől azt kérdeztem, hogy mi az elmúlt egy hét tapasztalata.
12: Teljesen pozitív, az esti órákra szinte folyamatosan van foglalás, amit eddig behoztak, teljesen pozitív. Mindenki elvégzi a nyilvántartást is, úgyhogy eddig nem lehet okunk panaszra.
11: Lehet ugye textilhulladékot, fahulladékot, gumiabroncsot például, ez is nagyon fontos. Hozzák az emberek?
12: Igen, pont gumiabroncsot akart az egyik ügyfél behozni, és azt is szándékozott lenni, azt is adott le. De volt, aki elektronikát hozott, volt, aki kisebb lomokat hozott. Tehát teljesen jól működik. Legalábbis így egy hét után teljesen jól működik.
11: Azt mondta, hogy ez egy ideiglenes, tehát ez egy próbaidőszak. Ha ez beválik, akkor mi történik?
12: Ha ez beválik, akkor alapvetően el szeretnénk indulni egy fejlesztési irányba, hogy hasonlóan működjön, mint a német minta, és akár applikációs teljesen önálló működéssel. Nyilván ez egy működő telephely, tehát hogy innen mindig valaki rá fog látni, hogy ott mi történik, de alapvetően ez lenne a cél, hogy 100%-ban önállóan csinálják. Meglátjuk, mit hoz a jövő.
7: Egyelőre tesztüzemben tehát az önkiszolgáló hulladékudvar Miskolcon, nem új keletű viszont a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció, amelyet a jövő hónapban rendeznek meg országszerte. Hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalmát 14. alkalommal rendezik meg az élő környezetért felelős minisztérium támogatásával. Ennek kapcsán köszöntöm a vonalban Kertész Káldosi Zsuzsannát, környezetvédelemért és körforgás gazdaságért felelős államtitkárt.
15: Jó napot kívánok!
7: Mi volt az elképzelés a Teszed akció életre hívásakor?
15: Hát ugye már, ahogy említette ön is, a idén 14. alkalommal kerül megrendezésre. 2011 volt az első év, amikor úgy döntött az akkori területért felelős tárca, hogy megszervez egy ilyen önkéntes akcióprogramot. Tulajdonképpen az elhagyott hulladékok jelentős mennyisége adta a konkrét ötletet arra, hogy egy ilyen típusú mozgalommal tegyünk azért, hogy környezetünk rendezettebb legyen, és hogy az elhagyott hulladékok összegyűjtésre kerüljenek.
7: Kiket igyekeznek megszólítani?
15: A programhoz bárki csatlakozhat, két státusza van a programban való részvételnek, az egyik egy koordinátori státusz, akik konkrétan regisztrálnak a TESZED felületére, és egy minimum 10, maximum 200 főből álló csapatot képviselnek. Ők kapják meg azokat az eszközöket, például ami a gyűjtéshez szükséges, ők felelnek azért, hogy a munkavédelmi oktatást megtartsák, hogy a jelenléti éveket aláírassák, tehát tipikus koordinátori tevékenység. Az ő regisztrációjukhoz lehet csatlakozni aztán a felületünkön önkéntesként azokhoz a pontokhoz, amik meghirdetésre kerülnek.
7: Ugye a hulladék meglehetősen tág fogalom, mi gyűjthető a TESZED hulladékgyűjtési napokon?
15: Azok a típusú hulladékok gyűjthetők, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető, és zsákban elhelyezhető és elszállítható, hiszen a programot követően ezek az összegyűjtött hulladékok elszállításra kerülnek, és engedéllyel rendelkező megfelelő hasznosító az ártalmatlaníthoz kerülnek elszállításra. Hát ez az elsősorban a háztartási jellegű hulladékok összegyűjtésére koncentrálunk, és nem gyűjthetők azok a típusú hulladékok, például veszélyes hulladékok, vagy gumiabroncsok, vagy építési bontási törmelékek, amik zsákos gyűjtésre nem alkalmasak. Ha ilyeneket találnak az önkéntesek a program során, akkor azt javasoljuk a hulladékradar applikáción keresztül bejelenteni.
7: Mit biztosítanak a szervezők?
15: A szervezők biztosítják magát a regisztrációs felületet, tehát ahol lehet különböző szemétszedési pontos helyszínekhez csatlakozni, illetve a különböző eszközöket a gyűjtéshez, tehát a kesztyűt, a zsákot, illetve a koordinátor személyében azt, hogy az adott területen egy felkészült koordinátor fogja segíteni az ő önkéntes munkájukat.
7: Ugye nagyon sok iskolás vesz részt ebben az akcióban. Mi a feltétele, hogy ők is ott lehessenek, akár a tanáraikkal?
15: Ugye meghosszabbítottuk a jelentkezés dátumát, tehát most szeptember 27-ét, tehát most vasárnap éjfélig lehet jelentkezni a rendezvényre, és koordinátorként kell a pedagógusoknak a honlapunkon regisztrálni, és ezt követően a gyerekek így tudnak csatlakozni. A koordinátor kapja meg egyébként hozzákerül kiszállításra az eszköz, illetve ő jelöli ki azt a területet is, ahol úgy látja, hogy szükség van ennek az akciónak a megvalósítására.
7: Kell-e esetleg a szülőktől beleegyezés?
15: Ezt nyilván az iskolák döntik el, az iskolai helyi szabályozatnak megfelelően kell eljárniuk, hogy a gyerekek milyen módon tudnak csatlakozni egy ilyen rendezvényhez.
7: Én azt gondolom, hogy jó hír a fiataloknak, hogy a TESZED akció keretében végzett közösségi szolgálat plusz pontot, pontosabban plusz órát jelent.
15: Igen, mindenképpen. Mindenképpen a vonatkozó rendelet alapján erről tudunk kiállítani közösségi szolgálatról 5 vagy 8 órás igazolást.
7: Mi a tapasztalat az akció lecsengése után, meddig tart a lelkesedés?
15: Hát ugye, aki egyszer részt vett ebbe az akcióban, azért az megtapasztalja, hogy elhagyni a hulladékot azért az nem megfelelő magatartás. Amúgy az elmúlt időszakban több mint 22 ezer helyszínen vettek részt az önkéntesek ezzel az akcióval, és mintegy 19 ezer tonna hulladék került összegyűjtésre, és hát azt is elárulom a hallgatóknak, hogy az nagy álmunk az, hogy néhány éven belül úgy szervezünk meg TESZED programot, hogy nem lesz szükség se kesztyűre, se zsákra, hanem csak egy kirándulásos közösségi programmá alakul át, mert nem lesz majd olyan illegálisan elhagyott hulladék, amit gyűjteni lehetne.
7: TESZED akció tehát október 12-e és 18-a között, jelentkezni szeptember 27-ig, tehát e hét vasárnap éjfélig lehet, és további információt találnak a selektálok.hu/TESZED honlapon. Kertész Káldosi Zsuzsannának, környezetvédelemért és körforgás gazdaságért felelős államtitkárnak köszönöm szépen az interjút.
15: Köszönöm szépen én is.
7: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket. Címünk a földmaradt@mtva.hu. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Szép napot kívánok mindenkinek! Varga Barnabás, Sallai Roland, a magyar labdarúgó válogatott oszlopos tagjai, akik sérülés miatt nem tudnak részt venni a Nemzetek Ligája sorozat következő 4 meccsén. Dibusz Dénesnek pedig fizikailag pihenésre van szüksége, így ő sem tud csatlakozni a férfi A válogatott többi tagjához. Marco Rossi szövetségi kapitány néhány napja a kerethirdetésen beszélt ezekről. Még a profi sportolóknál is megeshetnek kisebb vagy nagyobb sérülések. De mi történik egy fiatal sportoló szervezeti, ha túlzottan hajtja magát? Honnan tudhatjuk, mikor magas a sérülés kockázata? Hogyan lehet ezeket elkerülni vagy épp kezelni? Mai műsorunkban ezekre a kérdésekre fogjuk keresni a választ. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Bicsák Eszter, ez pedig a Dr. Kossuth című műsor, ami 16 óráig szól. Kitartás, csapatszellem, célok meghatározása és nem utolsó sorban fizikai egészség mindegyik hatással van a rendszeres sportolásra. Bármikor el lehet kezdeni, de nagyon fontos, hogyha lehetőség van rá, már gyerekkorban beépüljön a mindennapokba a rendszeres testmozgás. Hogy miért fontos? Mit vehetünk észre egy sportoló gyermek mindennapi viselkedésén? Kobolák Attila a 10. nagy sportág és hangszerválasztón járt, ahol tanárokkal és fiatalokkal is beszélgetett.
2: Tanárként hogy látja, miben változik az a gyermek, aki sportol?
3: Teljesen más hozzáállása lesz a társaihoz, jobban figyelnek egymásra, edzettebbek lesznek, figyelnek az egészségükre, hát rengeteg előnye van. Egészségesebb lesz, érdeklődőbb lesz.
4: Az iskolai keretekben, az iskolai órákon talán egy kicsit nyugodtabbak, a mozgás igényüket a sport közben ki tudják elégíteni. Elsősorban mentális változás, másodszorban hosszabb távon, fizikailag is, ugye, akár a testalkatukban, súlycsökkenésben, mozgékonyságukban, rugalmasságukban, tehát azért a testük is jó irányban változik.
2: A tékvándót hozták el a nagy sportválasztóra. Mit kaptak ettől a sporttól? Miért szeretnék továbbadni ezt a következő generációnak?
5: Magabiztosságot, áróképességet, egészséget, életszemléletet.
6: Azt kell mondjam, hogy nálam a tékvándó szerintem mindenél többet adott. Szavak a fogal is elég nehéz. Adott egy nagyon jó, egészséges, támogató közeget, társaságot, ami segített nem csak a sportban, hanem az élet más területein is, akár az iskolában annó, a munkaterén is egyébként. Ez igaz a kitartás és gondolkodás például, a gondolkodás fejlesztésben is nagyon segített.
5: Ja, amikor formagyakorlatokat csinál az ember, vagy formagyakorlatokat gyakorol, az nagyon-nagyon hasznos. A memória fejlesztésére nyilván meg kell jegyezni a mozdulatokat, akkor a küzdő része a tekvandónak az nagyon sokat segít magába az állóképességbe, gyorsaság, reflexek, állóképesség, egyensúlyt.
2: És adott egyfajta önkontrollt is, nem?
6: Az a sorban elmények, itt elő kellett volna, hogy legyen. Egyébként az önkontrollt nagyon-nagyon jól tudja fejleszteni. Azt is igazából mindent érintett akkor is, hogyha valaki mondjuk stressz helyzetben van. Indulatkezelésre is nagyon jó, igen, hogy visszatudja magát az ember hirtelen. De ezen kívül egyébként a téri tájékozódó képességet is fejleszti.
5: Mordászkoordináció.
6: Nagyon jó, igen.
5: Olyan sportág, amivel gyakorlatilag mind a 4 végtagot dolgoztatjuk.
1: A nagy sportág választón Kobolák Attila járt, és sporttal folytatjuk, illetve sporttal, sportsérülésekkel és sportbalesetekkel is. A stúdióban vendégem Laca Zsombor professzor, ortopéd traumatológus szakorvos, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sportmedicina Központjának igazgatója. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
1: Hallgatóknak pedig mondom, hogy 0639666, ez az SMS számunk, Viberen a Kossuth Rádiót keressék, várjuk történeteiket. Ma kifejezetten sporttal vagy sportsérüléssel kapcsolatosan tudunk válaszolni a felmerülő kérdésekre. Az sokszor elhangzik, hogy sportoljunk meg, hogy a gyerekek sportoljanak, és azt mondta, hogy most is egy olyan rendelésről jön, ha jól értem, amikor éppen sportolót kezelt, vagy probléma adódott, meghúzódott, eltört. Mi történt?
7: Igen,
1: pontosan?
7: Testnevelési egyetemen, sportmedicina központban, hát ki más jönne oda, mint az a sportoló, akinek éppen valami fáj. Tehát ez a dolgunk, hogy ezeket a típusú problémákat kezeljük.
1: A sportsérüléseket és a baleseteket esetleg érdemes megkülönböztetni, mert szerintem a köznyelvben gyakran...

0: lehetőség.
1: Beszéljünk kicsit a korosztályokról, ugye, amikor felkonferáltam a műsort, ott alapvetően már profi fiatal felnőtt vagy középkorú sportolókról beszéltünk. Aztán a nagy sportág választó, ez főképp nyilván a gyerekeknek szól, hogy ki tudják választani, hogy számukra mi a leginkább tetsző sportág. Mikor jellemzőek a sportsérülések? Mert arra gondolok, hogy egy 1-2 éves gyerek, amikor elkezd menni, járni, hát legfeljebb lezúzza magát, lehorzsolja magát, de olyan igazi nagy sérülést nem ott szoktak szenvedni.
0: Valóban így van, a gyerekeknél, serdületlen kisebb gyerekeknél, általános iskolás, alsó tagozatos gyerekeknél, óvisoknál banális sérülések vannak, zöldgajtörések, tehát egyszerű, könnyen gyógyuló kartörés, lábtörés, ugye mindenkinek megvan a sztereotípia, hogy focizik a fűn, elesik, megüti a karját, eltörik, aztán 3 hét múlva megint focizik, tehát hogy ilyen van. Egyre talán érdemes odafigyelni, főleg a szülőknek, hogy nagyon sok olyan sportág van, ahol van kontakttrauma, mondjuk korcsolya, görkorcsolya, kerékpár, sízés, ahol azért célszerű sisakot használni. A gyermekeknek, kicsiknek ugye vékony a koponyájuk, relatíve nagy a fejük ahhoz képest, amekkora a testük, és a fejet érdemes védeni.
1: Sípályán láttam nem egyszer, nem kétszer, de szerintem ez teljesen tipikus, hogy a család szépen síel, és a kis 5 éves, akinek félelem érzete nulla, úgy megy le a hegyoldalon, mint egy golyó, és kétlem, hogy bárki utol tudná érni, vagy elé tudna kanyarodni, hogy egy kicsit lassítson, vagy óvatosan. Úgyhogy ezekkel a gyerekekkel én gondosan el szoktam menekülni, mert nagyon ügyesek, aranyosak, de hát nehogy én okozzak balesetet.
0: Valóban így van, tehát ezekre figyelni kell. De mondtam, pont ezek a gyerekek nagyon jó gumiból vannak, sontjaik is részben egyébként még porcból vannak, tehát ezeket kiheverik, meggyógyulnak, a fej az egyetlen, amire vigyázni kell, meg nyáron a szem, tehát napszemüveg, sisak, és akkor nagyjából le is vagyunk védve, a horzsolások meg hát behegednek.
1: Jó, akkor a gyerekeket most már megirigyeltük, menjünk egy kicsit tovább a nagyobb korosztálynál, mert ott, amikor hirtelen elkezdenek nőni a gyerekek, ugye most így nagyjából a kamaszkorra ugrottam ilyen hirtelen váltással, nem tudom, hogy ugorhatunk-e oda.
0: Hát ugorhatunk, egy néhány évvel ezelőtt az egyik foci akadémiának voltam az orvosa, amikor 300 gyerek volt, mondom, hogy fog én 300 gyereket ellátni. Erre viszonylag hamar kiderült, hogy csak 16-tól 18-ig voltak sérültjeim. Az alatt ez se.
1: Mert hát úgy lesz, hogy megvan a kezdő életkor.
0: Balesetet szenvedett, azt ellátták ott, ahol akik már később jöttek ilyen klasszikus típusú sportsérülésekkel, azok mind 16 pluszok voltak. Tehát valahol ott, amikor már felserdült, már olyan felnőtt méretű, de még nem igazán nőtt bele a saját testébe a gyermek, akkor kezdenek el sérülni.
1: Én másképp gondoltam egyébként, én arra gondoltam, hogy amikor elkezdenek hirtelen megnőni, ugye főleg fiúknál szokott ez előfordulni, egy nyár alatt nő a gyerek 12 centit, hogy akkor a vázizmok nem erősödnek hozzá ugye ehhez az egészhez, és ott a terhelése lehet gond, de akkor ezek szerint ez nem szokott annyira
0: fordítva problémát. Szokott lenni, az izom már erős, de az izületek még nem, a szalagok még nem.
1: Tehát akkor ilyenkor van a szalagszakadás, a részleges szalagszakadás és az egyebek, amit nagyon szeretünk.
0: Igen, tehát még laza az izület, de már a testméret megvan, hosszúak már a végtagok, tehát az erőkar is nagy, az erő is nagy, fiúk izótól túszadok, és nagyon könnyen a saját kezüket, lábukat meghúzzák különösebb.
1: Ez mikorra áll be egy optimális szintre? Mert hogy nyilván ugye azért a fejlődés megy szépen, 18-20 éves kor, akkor van nagyjából vége ennek?
0: Nem, akkor is még inkább sérülnek, és akkor utána már. Csak azért nehéz mondani, mert abba hagyják.
1: Ja, értem. Tehát, hogyha abba hagyja a sportot, akkor ugye nehéz megmondani orvosként, hogy mikor sérült volna le még.
0: Pontosan. Hát ugye a statisztikák...
1: Nyilván, aki nem hagyja abba, az az élsportoló, de ez egy másik
0: kategória. Az egy másik téma, igen. A statisztikák szerint két komoly sérülésveszélyes sportág van, a legsérülésveszélyesebb
1: fogja mondani az öreg fiúfocia.
0: A második legveszélyesebb a cheerleading.
1: Igen. Tehát, hogy igen, ez már kicsit így viccbe is hajlik, de hogy alapvetően teljesen jogos, hogy ugye, ha időskorban újra elkezd sportolni valaki, akkor már az izületei, csontjai nem olyan állapotban vannak, mint fiatalabb korban, és gondolom, hogy nem nagyon figyelnek erre.
0: Hát pontosan, meg ugye a testünk még emlékszik rá, milyen volt 20 évesen focizni, de azóta már van egy nagyobb pocak, meg van egy kisebb bemelegítési hiány, meg az ellenfél is hasonló, és akkor 210 kilós férfi egymásnak koccan, akkor abból azért könnyen vannak sérülések.
1: Ezt még nem mondtuk el, itt nagyjából most a fiatal felnőtt korosztálynál álltunk meg, hogy mik a típusos sérülések. Ugye a szalagszakadás az egyik, amit említettünk. Törések, ficamok?
0: A törés annyira nem gyakori, szerencsére ma már az olyan dolgok, amik töréseket okoznak, azok a sportágak kikoptak. A szalagszakadások jellemzően, meg az izomhúzódás, izomszakadás az, amit sokat látunk. Miért is? Azért, mert ezek a szövetek nagyon nehezen alkalmazkodnak,

0: És hogyha az ember nem kellően okosan, stabilan építi föl azt a sportteljesítményt, amit űz, akkor túlerőltetődnek. És egy túlerőltetődött szalag, azért azon nem látszik semmi az ég a világon, de már megvastagodott, nem bírja, elzsírosodott, hibás, egy kicsit instabilis, és akkor egy nagyobb, rosszabb lépésre elszakad. Tehát típusos például a labdajátékoknál azt szokták mondani a játékosok, hogy letapadt a lábam, elszakadt a keresztalagom.
1: Ezt én is hallottam, mert ez a letapadt a lábam, és sose értettem, hogy hogy tapad le valakinek a lába.
0: Egy csomó idegen se értettem, de viszonylag egyszerű a dolog, hogy valaki fut, és mondjuk egy stoppis cipőbe, vagy parketten megáll a lába, megáll az alsó lábszár, és az egész test meg, mintha rohanna tovább, és a keresztalag az pont az a szalag, ami ennek ellen tart. És
1: hát
0: nem bírja.
1: Egészen addig, ameddig
0: tud. Hány
1: tud.
0: Ilyen lépés volt, amikor neki letapadt, és azért tartott? Csak van egy, amikor már pont nem tart. Na ebből látszik, hogy ez azért sérült volt korábban, csak hát belül van, nem látszik. És ezért nagyon veszélyesek ezek, tehát föl kell építeni azt a sportmozgást, hogy ezt kiküszöböljük.
1: Melyik sportág az, ahol a legtöbb sérülés van? Most eltekintve az öreg fiú fociát, illetve tekintsünk most el. Az öregkort előhozhatjuk egyébként még később, mert egyébként az is fontos, hogyha valaki újra szeretne sportolni, akkor mire vigyázzon, mert hát azért az sem sérülés veszélytelen a történet. Tehát, hogy melyik sportág az, ami ugye hagyományosan annak idején nekem mindig azt mondták a fiú ismerőseim, hogy a szüleik nem engedték őket jéghokira menni, mert hogy az aztán borzasztó veszélyes, meg az akkor nagyon divatos amerikai foci, ami még éledezett csak Magyarországon a 90-es évek végén, hogy oda ne menjenek, mert ott aztán nagyon verik őket.
0: Kétségtelen, hogy azok veszélyes, mert kontaktsportok, tehát egymásnak mennek, és ez benne van a sportágban, hogy egymásnak mennek. Ugye amerikai fociban nagyon gyakori az új törések, kulcsontörés, tehát ez ilyen egyszerűbb törések. Ezek azért jellemzően meggyógyulnak. Tehát ezek inkább a sporttal együtt járó gyakori baleset kategória, ami nem gondolják az emberek sokan, de például röplabda, kosárlabda, teremben végzett bármilyen labdasport, ahol nincs is kontakt, ott is nagyon sok ugrás, leérkezés van, rengeteg alsó végtagi probléma van. Tehát az ugrótér, térgyulladás, térszalagszakadások, bokaficamok, tehát ezekben a leérkezős sportokban, röplabda, kosárlabda, rengeteget látunk.
1: Azt meg lehet-e mondani orvosként egy sérülést láttán, hogy ez túlerőltetés volt? Ugye előbb említette a szalagot, ami hát valószínűleg már egy ideje rosszul viselkedett, és egyszer csak tényleg elszakadt. Tehát, hogy ez túlerőltetés, vagy valami aktuális baleset következménye?
0: Viszonylag könnyen meg lehet mondani, ugye a beteg általában elmeséli, hogy történt az eset, és hogyha inadekvát trauma, tehát nem az, hogy elütötte az autó, akkor az jellemzően az keresztalagszakadásnál 80% az például ilyen, vagy még magasabb.
1: Hamarosan folytatjuk itt a stúdióban közben, ha már a labdajátékokat emlegettük, akkor a vonalban van egy kézilabda edző, mert hogy a kézilabda sérüléseket tekintve egy veszélyes csapatsportnak számít, van fizikai kontaktus, ahogy az előbb is mondtuk az ellenféllel, sok az ugrás, ahogy mondta a leérkezés, a futás. Telefonon itt van velünk Marosán György, a Békés Csabai Előre NKSF felnőtt női csapatvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Vége lett-e már a mai edzésnek, és volt-e sérülés?
2: Vége lett, éppen most ültem be az irodába, hogy nyugodt körülmények között tudjunk beszélni. Lekopogom, nem volt sérülés a mai edzésen.
1: Nem is a vicc kedvéért kérdeztem, hanem tényleg azért, mert hogy arról beszéltünk, hogy ez a labdajáték, labdasport, ez kifejezetten egy sérülésekkel járó műfaj. Önöknél hogy van ez, hogyan próbálnak erre figyelni?
2: Igen, hát a mi sportágunkban minden előfordul, ami a sérülés veszélyt növeli. Ugye itt komoly kontaktok vannak, egyre jobban megy a gladiátorok irányába a mi játékunk.
1: De ezt a közvetítéseken láthatjuk néha a televízióban is.
2: Igen, és mégis a legkevesebb sérülés a kontaktokból ered. Ugye nálunk a keresztalag, tehát a térdnek a sérülései a felnőtt kézilabdában, amik a leggyakoribbak, és hát a legsúlyosabbak, nem is a leggyakoribbak, de a legsúlyosabbak, ugye ott körülbelül 9 hónap az, ami a regenerálási idő, illetve amire mi úgy mondjuk, és doktor úr lehet, hogy felszíszem majd erre, de hogy az új sérülés az nem sérülés, hiszen az igen gyakori.
1: Nevet nem sziszent fel, úgyhogy úgy látszik, hogy ezzel egyetértetünk, ha a játékosok is egyetértenek vele.
2: Hát egy, igen, ugye a hüvelykú és a kis ujjnak a szerepe, ami jelentős a kézlabdában, de egyébként a három középső ujjnak, hogy a gyűris ujjmutató és a középső ujjnak a sérülése, az könnyen kiküszöbölhet, hiszen az egyiket a másik mellé kötjük. De beszélhetünk itt bokasérülésekről. Ugye a rengeteg irányváltoztatás miatt a boka tércsérülés, ami gyakori, illetve az Achilles fájdalmak, ugye az Achilles szakadás is egy komoly sérülés. Nálunk amellett, hogy a kontaktokat említettem, az irányváltoztatást, még komoly veszélyforrás a talajváltozások, hiszen azért különböző talajon játsszák a kézlabdát még mai napig, ugye, hogy ez a gerflor talaj, a parketta, és hogyha sűrűn változik...
1: Bocsánat, én nagyon-nagyon képzetlen vagyok. Milyen flor talaj? Gerflor?
2: Hát ez a gerflor, ez a műanyag, biztos tetszett látni, akár bajnokok mérkőzéseket most már kötelező azon játszani. Ez egy műanyag.
1: Tehát ez a versenyműanyag pálya.
2: Igen. És ugye az sem mindegy, hogy azt mire húzzák rá, tehát hogy mind vannak, mennyire rugalmas a talaj. És sajnos én dolgoztam olyan klubnál, ahol egy héten belül háromszor váltottunk talajt, edzés szituációkon belül is, és ez azért az Achilles sérülést, az Achilles fájdalmat, ez igencsak előhozza, akinek olyan akut problémája van, amit nem tud kipihenni. Ugye ez a másik dolog itt nálunk az élsport, a versenysportban, hogy nem mindig tudjuk megtartani azt az ideális regenerációs időt. Viszont hát én két hetente osztom az orvosi Nobel-díjat az orvosi stábnak, mert általában ilyen két-három hetes sérülésekből két-három napost kérek, és általában sikerül is ez több-kevesebb kivétellel.
1: Ember azért döbbenten hallgatja a versenysporttal kapcsolatos sérüléseket, a versenysporttól kicsit távolabb ülve. Miben látja a sérülések okát, amikor bekövetkezik? Tehát ott van egy túlterhelés, és akkor az volt a 150%, és azt már nem bírta el mondjuk az Achilles-ín, vagy a boka, vagy a térd. Tehát ezeket esetleg érdemes átgondolni, megelőzni, mert hiszen önöknek szüksége van a játékosok lábaira, vagy pedig ezek akut történések inkább.
2: Igen, én szerintem az edző felelőssége ebben a legnagyobb, hogy a túlterhelés, a túledzettséget ne érje el, előzze meg, hiszen a sérülések adódhatnak abból is, sőt, biztosan adódni fognak, tehát a túledzettségnek azért vannak jelei, amit egy edzőnek észre kell vennie, a terhelés és pihenés arányát megfelelően megtalálni. Amennyire lehet, ezt próbáljuk kivédeni, tehát ez egyetemű szakmai dilettantizmus, hogyha valaki túledzi a csapatát, de a sérüléseket még gyógytornával próbáljuk megelőzni, ugye általában profi csapatoknál most már minden csapatnál van gyógytornász, gyógytorna foglalkozásokat tart a csapatnak, itt ugye az egyensúlyi feladatok, ami leginkább ugye a boka sérüléseket próbáljuk ezzel meg előzni. Van egy érdekes része, ennek egy nagy vita volna szerintem a szakmán belül is, több orvossal konzultálva az évek alatt, hogy például bokarögzítő. Ugye nagyon sok kézilabdázón látunk bokarögzítőt. A bokasérülések, múltbéli bokasérülések miatt, viszont találkoztam olyan véleményekkel, hogy nem jó a bokarögzítő, mert egy esetleges, instabil helyzetet a boka rögzítő a bokánál nem engedi stabilizálni, és így megy tovább a térdre, és ebből lesznek a sok esetben a térdsérülés.
1: Itt álljunk meg egy pillanatra, mert akkor én megkérdezem professzor urat, Laca Zsombor itt a stúdióban, hogy mit mond erre.
0: Köszönöm szépen a felvetést, ez egy jó kérdés, és csináltunk is erre ilyen különböző tudományos vizsgálatokat, de azért alapjában az az ökölszabály, hogy valakinek kicsit instabil a bokája, mondjuk egy-két ilyen enyhe ficama volt, helyre jött belőle, látjuk, hogy instabil, akkor azért azt aktívan kell stabilizálni. Tehát, ahogy az edző úr is mondja, tehát akkor instabil felületen gyógytornát kell végezni, és a többi, hogy aktívan stabilizálja, de nem mindig elég. Tehát van, akinek ennek ellenére is instabil marad, na azoknak indokolt, hogy csak meccsen, vagy esetleg csak játékhoz bokarögzítőt használ, mert ha a belső stabilitás nem elég, akkor külső kell. De a cél az, hogy saját magát stabilizálja, mert azt tudja ugye tökéletesen, vagy hát közel tökéletesen kompenzálni a legváratlanabb helyzeteket is.
1: Marosan Györgyhöz még egy kérdés gyorsan, aztán elengedem. Milyen korosztály az, akivel ön foglalkozik, vagy akikkel ön foglalkozik?
2: Én felnőtt kézlabdában dolgozok lassan 18 éve, természetesen mindig vannak fiatal tehetségeim a csapatban, most is 2-16 évesen dolgozunk, és ez az a korosztály, amire én tapasztalatból rálátok, de természetesen azért az ennél fiatalabb generációt is ismerem, korábban utánpótlás szakmigazgatóként is dolgoztam, ott az ennél fiatalabb korosztály, tehát erdülő alatti korosztálynál az új sérülések, főleg ugye nálunk szivacs kézilabdából az átállás ott az, ami a legdominánsabb, illetve a boka.
1: Igen, de hát ön mondta, hogy az újakra nincs annyira szükség, úgyhogy ezt elfogadtuk, mint ilyen közös alapot és megállapodást. Nagyon szépen köszönjük, Marosán György, a Békés Csabai Előre NKS-e vezetőedzője volt a vonalban, és Lassa Zsombor professzorral, ortopéd-traumatológus szakorvossal folytatjuk itt a stúdióban. 9 hónap itt, ez nekem megütötte a fülemet, amit a vezetőedző mondott, hogy ennyire is kieshet egy sportoló akár.
0: Hát 9-12, jó, tehát jól mondta, az egy nagyon hosszú idő.
1: Ez borzasztó.
0: Azért is, mert egy keresztszalag, amikor elszakad, ugye mindenki tudja, hogy a keresztszalag az bent van a térden belül, passzív stabilizáló alkatrész. Tehát, hogyha azóta elszakad, akkor nagyon-nagyon nehéz azt ott valahogy.
1: Mert ez teljesen instabil gyakorlatilag.
0: Nem nagyon, kicsit instabil, nagyon sok keresztszalag szakadt beteg, szalag nélkül is köszöni, jól el van. Tehát ez nem annyira vészes, főleg kívülről, nem is fáj egyébként, tehát pont ezért nem szoktak rá odafigyelni, de mondjuk pótolt a szalag. Vagy van most nálunk egy új módszer, hogy hogyan tudjuk műtét nélkül újraépíteni a szalagot. Egy rögzítéssel és egy tornával, egyébként meglepően egyszerű megoldásokkal egy új szalagot, lehet regenerálni a szalagot, de az is ilyen lassú. Tehát, hogy ezek a szövetek egyszerűen lassan gyógyulnak.
1: El kell fogadni. Na most, egy kicsit még beszéljünk erről a keresztszalag sérülésről. Ha jók az információim, akkor talán ön beszélte szerkesztő kolléganőmmel még a beszélgetés előtt, hogy a kézilabdában régen nem volt ennyi keresztszalag sérülés, hogy most meg kifejezetten sok van.
0: Igen, ezt hallom én is a régebbi vagy régebb óta edző kollégáktól, hogy például röplabdában és kosárban, kézilabdában, tehát ezekben a csapatsportokban jóval kevesebb volt régen, mint ma. Azért azt látjuk, hogy sokkal nagyobb a nyomás ezeken a sportolókon, tehát professzionalizálódik a sport, még mondjuk egy ilyen fél amatőr szinten is, és sokkal keményebb edzésmunkát végeznek. Ezen kívül nem tudom, milyen más paraméter van benne, de azt tudom, hogy bizonyos dolgok mérhetők. Tehát például meg tudjuk mérni a térdizületnek az oldalirányú kitérését, és ezzel mondjuk egy olyan paramétert, ami ötszörösére növeli a keresztszalag szakadást, előre tudunk jelezni.
1: Ha jól értem, akkor itt most arról beszélünk, hogy előre tudjuk valamilyen fajta módszerrel jelezni azt, hogy mennyire kockázatos.
0: Pontosan.
1: A sérülés. Tehát mennyire van sérülés veszély.
0: Hogy a combizomnak az izomerő aránya az úgy felépíthető, hogy gyakorlatilag nullára csökken a sérülés esélye. Csak egy nagyon kemény és speciális edzésmunka kell, hogy megelőzze.
1: Amennyire tudom, sportorvosként önök is mennek edzésre, és segítenek felmérni a sportolók erőllétét. Mik a tapasztalatok a sérülések vonatkozásában, vagy a sérülések kockázatának vonatkozásában?
0: Vegyesek a tapasztalatok egyszerűen azért, mert nem nagyon alkalmazzák ezeket.
1: Most például
0: kollégáimmal együtt kidolgoztunk olyan módszereket, amikkel nagyon könnyen ki lehet menni, és nagyon sok fiatal sportolót egyszerre föl lehet mérni, mert ez kell ahhoz, hogy hamar egyszerű visszajelzéseket adjunk, kiszűrjük azt a néhány embert, akire nagyon kell figyelni, azt a sokkal többet, akire egy kicsit kell figyelni, és utána is be is tartsák. És egyszerűen nem gondolkodnak ebben.
1: Pedig ez egy nagyon egyszerű diagnosztikának tűnik nekem.
0: Ez egyszerű dolgok, ráadásul a megoldás is egyszerű. Olyat is csináltunk, hogy volt 2 foci csapat, 16 éves fiúk, pont ugyanaz a szint, ugyanannyi edzésre járnak ugyanoda, és az egyik csapatot, mind a kettőt felmértük, de az egyiknek az edzője bevezette egyébként a FIFA által ajánlott sérülés megelőző edzést, ami tényleg banálisan egyszerű gyakorlatok, és szezon végére kimutathatóan csökkentek ezek a sérülés megelőző állapotok.
1: Tehát tulajdonképpen egyszerű lenne. Itt a megoldás, tessék, igen. Mindenki hallotta, remélem, hogy akkor ezt időben fogják alkalmazni.
0: Jó,
1: egy kicsit térjünk vissza kicsit amatőr sportolók világába. Az, hogy valaki mit sportoljon, mit nem, ugye erre is vannak lehetőségek megmondani, hogy az ön gyereke nem lesz 180 centis, tehát ne kosarazzon. Van ennek értelme?
0: Az utóbbinak van, és egyre többet látom, hogy nagyon sok sportágban vannak optimum testmagasságok, vagy testalkatok egyébként, és hogyha azt valaki nem éri el, akkor nagyon sok frusztrációt gyűjt magának.
1: Igen, 160 centisen próbáltam kosarazni, tényleg sok frusztrációt gyűjt be az ember, bár elfértem lábak alatt, tehát nagyon jó volt.
0: Minden, igen, mindennek van előnye, de azért tényleg. És ezek azért megmondhatók előre, tehát most szintén a TFM meg kollégákkal dolgozunk azon, hogy ezt gyorsan, könnyen meg tudjuk mérni, és mondjuk fiataloknak, kamaszoknak megmondjuk, meg a szülőknek visszaérezzük, hogy 11 éves korban, hogy mekkora lesz a várható felnőttkori testmagasság, illetve milyen testalkat, mert akkor abból le tudja vonni a következtetést, hogy hát nem lesz belőle kapus, de jó lesz még mezőnyjátékosnak.
1: Tehát nem lebeszélni a sportról, hanem lehet, hogy azon belül választhat magának olyan pozíciót, vagy alkalmazhatják őt olyan pozíción, amiben jobban illeszkedik.
0: Persze, rengeteg olyan sport van, ahol bizonyos mondjuk vitorlázókkal sokat dolgozom, ott a hajóosztályok meghatározzák, hogy milyen testméret kell hozzá.
1: Volt ott még a kilogrammot is mindent, úgyhogy...
0: Kilót is mérnek pontosan, de hát ezek is előre tudhatók, és nem mindegy, hogy valaki 2 évig küzd egy olyan osztályban, ami igazából sose lesz neki jó, mert nem nő bele.
1: Tehát érdemes használni a diagnosztikát, meg ezeket a típusú előrejelzéseket. Beszéljünk még egy dologról, mert az meg égető kérdés. Szó szerint a műsorunkban is sokszor előkerül, idősebb kor túlsúly. Mind a kettő érint nagyon sok embert. Mi a helyzet sportolással túlsúly esetén? A sérülés kockázata, nem is kell örönéznem, hogy tudjam, hogy nagyobb.
0: Valóban nagyobb, de nem kell ettől megijedni. Tehát, hogy önmagában attól, hogy valaki túlsúlyos, igenis sportoljon, mert jellemzően nem a túlsúlyra vezethető vissza a sérülés, hanem inkább a gyakorlatlanságra.
1: Uh-huh. Tehát, hogyha kellően ügyes valaki, de túlsúllyal áll neki sportolni, akkor nem csinál őrültséget, hanem óvatosabb, hogy akkor azért alapvetően a szervezet ezt megoldja.
0: Pontosan, meg hát olyan sportokat kell űzni, ami nem árt a túlsúlynak. Például túlsúlyos betegeimnek, főleg idősebbeknek azt szoktam ajánlani, hogy menjenek vízben végzett tornára. Nem úszás,
1: tehermenteseti a szervezetet.
0: Zseniálisan jó, mert az izületi fájdalmaik jelentősen javulnak, és az izomerő meg elkezd épülni. És amikor az elkezdett épülni, akkor már az ilyen teremgyakorlatok sokkal könnyebben mennek. És az embernek az önbizalma is több, hogy bemegy egy terembe, és nem a legügyetlenebb, akkor is szépen föl lehet építeni.
1: 06-39-666 egyik hallgatónk írja, hogy fitnessgéptől édesanyja kopásos sportsérülést kapott, csak később tudtuk meg, hogy az ő karában ezt nem lett volna ajánlott alkalmazni, ezt a gépet. Na most egy ilyen fitnessgépet bárki beszerezhet, tehát ezt nem biztos, hogy...
0: Furcsa egy picit nekem, nem tudom, milyen gépről van szó, lehet furcsa gép is, tehát bármi lehet.
1: Bármi lehet.
0: De például Amerikában jártam egy egyetemen, ahol pontosan azt szervezik, hogy olimpiai súlyemelés módszertant tanítanak 80 évesnél idősebb embereknek. Nem? 80 éves súlyemelésnek, átlag embereknek. Beszélgettem ott a nénikkel, bácsikkal, halálboldogok, nyilván ilyen 3 kilós súlyokkal, de tökéletesen megtanulják, hogy hogyan kell emelni, tartani, stb. És a napi gyakorlati életben ez rengeteg segítséget nyújt nekik. Pedig súlyokkal, fitnessgépekkel dolgoznak.
1: Itt ez kontrollálatlanul történt olyan értelemben, hogy nyilván nem volt szakember, aki megmutatná. Aki, ezért mondom, hogy bárhol meg lehet venni egy ilyen gépet, és igazából hazaviszem, aztán összerakom, és akkor állok, aztán történik valami.
0: Még egyébként a betegek által nagyon kedvelt szobabicikli is ilyen, hogy azt ügyesen be kell állítani ennek a nyergét, kormányát, azt a minimális állítást, de azt jól meg kell csinálni, mert különben több bajt okoz, mint amennyi hasznot, de fordítva, inkább csinálják, mint ne.
1: Nagyon szűk egy percünk van, de egy kérdés még megér, hogy hogyan előzhetjük meg a magunk sportsérüléseit teljesen amatőrként? Hogyan vigyázhatunk magunkra?
0: No, a legkönnyebb az, hogy mindenki ismerje meg a saját testét, használjon edzőt, és fokozatosan építse fel a sporttevékenységet, és akkor a 90%-a ezeknek megelőzhető.
1: Nagyon szépen köszönöm. Laca Zsombor professzor, ortopéd traumatológus szakorvos, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sportmedicina Központjának igazgatója volt a vendégem itt a Dr. Kossuthban, és holnap is lesz adás, természetesen néhány szó a holnapi műsorból. Új országos eljárásrendet adott ki az NNGK a vele született szifilisz megelőzésére. Ez egy szexuális úton terjedő alattomos fertőzés, amelyet a várandós édesanyja áthathat a babának. A szifiliszről ma már itthon járványként beszélhetünk. A holnapi adásunkban a betegség felnőtt és gyermekgyógyászati vonatkozásait egyaránt körbejárjuk majd. 06-39-666, ne feledjék, itt írhatnak SMS-t és kérdést a szakértünk számára. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, itt hamarosan a Netces következik, én a hangmérnök Rácz Dorottya és a szerkesztő Ernst Rackközi Kinga nevében is köszönöm figyelmüket, további szép napot, jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt Bicsák Esztert hallották.

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: 4 óra van. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión. A mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Egy művész, akinek az alkotásai pusztulásra vannak ítélve. Korunk egyik legismertebb street artosa Void lesz a vendégünk. Utazások csak nőknek. Távoli országok másik arcát mutatja meg klienseinek egy magyar iroda. És fizikai és mentális utazásra indulunk Sándor Anikóval. Írjanak nekünk, SMS számunk 0639666. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Garami Zsuzsától.
2: A szerkesztő Kis József nevében is köszöntöm Önöket. Folytatódik a Hungary Helps program. 5 előterjesztés tárgyal hétfőn az országgyűlés, és estig több felé lehet eső, zápor. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával és több magasrangú szentszéki tisztviselővel. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A Hungary Helps program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzós Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió. A brüsszeli intézkedés azt jelzi, hogy Ukrajna sikeresen teljesíti az Unió által feltételként szabott célkitűzéseket. Eközben az ukrán elnök bejelentette, hogy egy Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakétacsomagot kap Ukrajna. Volodymyr Zelenszkij azt tudatosan elhallgatta, hogy melyik országgal kötöttek megállapodást. Sajtóértesülések szerint Spanyolországnak, illetve Görögországnak vannak hamarosan lejáró szavatosságú rakétái. Az ukrán elnök egyelőre nem utasította el a moszkvai tárgyalásokra szóló orosz meghívást, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Oroszország nyitott a rendezési folyamatra, de úgy véli, hogy a békét kell célul kitűzni, nem pedig egy ideiglenes fegyverszünetet. Moszkva megköszönte Vlagyimir Putyin meghívását a G20 csoport Miami csúcs találkozójára. Országszerte Oroszország biztosan ott lesz, de arról még nincs döntés, hogy Putyin vezeti-e a delegációt, mondta a szóvivő. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra. 2 katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Estig több felé lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy heves zivatar is kialakulhat. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. Hírekkel 16:30 jövünk legközelebb.
3: Műsorajánló.
4: Harmonika és fúvós muzsika, káposztagyalulás dédapáink féltve őrzött eszközeivel, savanyítás, avagy a fermentálás gyógyító tudománya. Káposztapakoló verseny, káposzta király választás és vicces ügyességi vetélkedő a Palánta kuckóban. Mazsola és Tádé, Frak, Kukori és Kotkoda, gyermekkorunk kedvenc figurái és alkotójuk emlékei, mesélő falak a Bálint Ágnes emlékházban. Vecsés természeti, kulturális, gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
0: Országjáró. Szombaton délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Miért lohol eszétvesztve az akadályok között egy rakás ember a kutyájával? A következő percekben bepillanthatunk egy különös hobbiba, megnyílik előttünk az Agility világbajnokság és a sportkutyák világa. Aztán megtudhatjuk azt is, mi az a pareidolia, és hogy szenved-e tőle az, aki ilyesmiben szenved. SMS számunk 0630 9666. A mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Ezekben a napokban rendezik az Agility világbajnokságot a finnországi Turkuban, ahol kutya és gazdája együtt teljesíti az akadálypályák kihívásait. Hogy mennyi sikerrel, abban az idő, az állat tudása és intelligenciája épp úgy szerepet játszik, mint a kettejük közti harmónia. A több mint 20 fős magyar válogatottban egy kivételével csak nők szerepelnek. Egyikük itt is van a vonalban, Horvátot Boglárka, üdvözlöm!
5: Üdvözlöm én is, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, illetve köszöntöm a hallgatókat.
1: Van már magyar érem?
5: Magyar érem nincs még, de rajta vagyunk az ügyön, úgyhogy nagyon remélem, hogy a napokban szerzünk egy-két dobogós helyet. Egyébként nagyon szépen futnak a magyarok, nagyon jól teljesítünk, úgyhogy csak így tovább.
1: Jó, sejtem, hogy jelentős időt és pénzt áldozott arra, hogy most kint lehessen az Agility világbajnokságon?
5: Igen, ezt abszolút nagyon jól sejti. Hát ettől függ, tehát általában ez egy önköltséges történet, de idén változott a helyzet, nagyon sok támogató van mellettünk, és nagyon sok támogatást kaptunk különböző márkáktól, szponzoroktól, akiknek nagyon hálásak vagyunk egyébként.
1: Hogy néz ki egy ilyen rendezvény? Rengeteg kutya, káosz és ugatás közepette, vagy szigorú fegyelemben zajlik?
5: Szigorú fegyelemben zajlik egyébként, ez rendhagyó általában a világbajnokságokon, mert általában a nagy versenyeken, a nagy agility versenyeken ott bármikor bejöhetnek a kutyák a lelátóra, vagy a környékére, ugye ilyenkor nem csak a versenyző kutyák vannak ott, hanem általában a versenyzőknek a nyugdíjas kutyáik, vagy éppen a készülőben lévő kölyök kutyáik. Itt a világbajnokságon nagy szigor van, ugye egy zárt arénában, egy csarnokban rendezik meg, ez egy egypályás verseny, csak a versenyző kutyák lehetnek bent, és nem is jöhet semmilyen más idézőjeles néző kutya, és ők is csak a megadott helyeken közlekedhetnek fel a pályára, tehát a lelátón ők sem lehetnek.
1: Úgy tudom, hogy a felkészülés is nagy szigorban zajlik. Hogy néz ez ki a hétköznapokban?
5: Természetesen. Természetesen, hát a mi kutyáinkat, illetve saját magunkat is nagyon komolyan vesszük sport tekintetében. A kutyáink olyan fizikummal rendelkeznek, illetve mentális érzelmi felkészültséggel, mint egy olimpiai sportoló, tehát nagyon komolyan készítjük őket keresztedzésekkel, már picik koruktól gyakorlatilag arra készülünk, hogy eljussunk majd egy ilyen rendezvényre, mint ez az idei világbajnokság is, úgyhogy nem csak agility edzésekből áll a felkészülés, hanem kutyáknak különböző keresztedzések, úszás, fizioterápia, mindenféle komoly szocializációs gyakorlatok, koncentrációs gyakorlatok, és hát mi magunk emberek is, ugye nekünk is megkérdezik ezek a pályák a fizikumunkat, illetve a mentális és érzelmi felkészültségünket, úgyhogy mi magunkat is készítjük minden területen.
1: Ön miért vágott ebbe?
5: Miért vágtam bele? Én díjugrató voltam egyébként még ifi koromban, és a díjugratásból alakult ki egyébként ez a sportág, és a díjugrató karrierem az sajnos véget ért egy ponton, és nagyon szerettem volna valamilyen állattal közösen sportolni, és így jött az agility az életembe, és hát nagyon beszippantott a rendszer, ha szabad így fogalmaznom, mert hát rettentően tetszett az, ami történik. Számomra ez a sport, ez megtestesíti a valódi összhangot és együttműködést, és ami szerintem egy óriási specifikuma, hogy itt tényleg minden nagyon őszintén történik. Tehát itt a kutyával, a jelen pillanatot megélve minden mozdulat, minden fajta része a kommunikációnak a lehető legőszintébb, és engem ez ragadott magával.
1: Igen, erre szerettem is volna rákérdezni, hogy nagyon más egy ilyen kutya-gazda kapcsolat akkor, hogyha ilyen kihívások előtt áll a két fél, mint egy ilyen hétköznapi megetettem, leviszem sétálni, megdögönyözöm típusú?
5: Teljesen más egy ilyen kapcsolat, én azt gondolom. Itt ugye gyakorlatilag a csapat a kutya és az ember, és nagyon fontos az, hogy milyen kapcsolat van közöttük. Itt a pályán félszavakból meg kell értenünk egymást, sőt, sokszor még szavak sincsenek, csak testjelek, de egyébként technikailag úgy néz ki egy ilyen együttműködés, hogy a kutyát semmilyen kényszer nem érheti, vezényszavakra, testjelekre dolgozik nekünk, és hát kívülről nézve ez egy ilyen nagyon jó hangulatú, dinamikus, együtt töltött 40 másodperc körülbelül a pályán, de emögött nagyon kemény munka és felkészülés van ahhoz, hogy így tudjunk egymással kommunikálni, és minden rezdülésünket az állat le tudja venni. És egyébként, ami nagyon izgalmas, hogy ugye a kutyák természetesen meg vannak tanítva az adott akadályokra, de amit most itt futunk, pályákat, az soha az életükben nem látták így ebben a formában, ezt mindig a bíró tervezi meg, és a versenyzőknek 8 percük van, hogy kutya nélkül megtanulják a pályának a vonalvezetését, és amikor a kutyával mi föllépünk a pályára, akkor csak a mi kommunikációnkon fog múlni az, hogy a kutya helyes sorrendben és jól teljesítse a pályát, ugye a lehető legrövidebb idő alatt.
1: Ennek milyen kutyája van, és eddig hogyan szerepeltek?
5: Nekem egy border collie-m van, akivel most itt vagyok, egyébként 6 kutyával élek együtt, van belőlük nyugdíjas kutya, meg fiatal kutya, meg mindenféle, de azért egy ilyen világbajnokságra kijutni, kvalifikálni magunkat, az nem egy egyszerű feladat. Én most egy 5 éves Santé nevű border collie-val vagyok itt a Maxi csapatban, egyéniben és csapatban is kijutottam a versenyre, és hát pont most tudhatok magam mögött egy gyönyörű, hibátlan futamot a csapatfutamba, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, nagyon jól zárult ez a mai nap, holnap meg holnap után pedig az egyéni eredményekért fogunk küzdeni.
1: Mi kell ahhoz, hogy kijusson az ember egy világbajnokságra?
5: Vannak válogató versenyek, ezek egyébként márciusban, illetve áprilisban szoktak lenni. Magyarországon a szabályzat szerint 2 hétvége, tehát 4 napot versenyzünk azért, hogy kijuthassunk. Természetesen nem ennyit készülünk rá, csak ezek maguk a válogató versenyek, és egy nagyon szigorú pontrendszer alapján lehet kvalifikálni. Méretosztályok vannak egyébként, jelen pillanatban 4 méretosztály van, és a 4x4 versenyző jut ki a csapatversenybe, és más elbírálás alapján nézik az egyéni kvalifikációt, itt picit más a pontozás, és ugye van, aki csak csapatban kvalifikálta magát, van, aki csak egyéniben, és van, akinek mind a kettőben sikerült, szerencsére mi ezek közé tartozunk.
1: Ez a felnőttek sportja, vagy gyerekek is indulhatnak a kutyájukkal?
5: Alapvetően nagyon sokat fejlődött már az utánpótlás nevelés. A gyerekeknek külön világbajnokságuk van egyébként, de ez nem azt jelenti, hogy a felnőtt VB-re nem kvalifikálhatják magukat. Most is az egyik médium versenyzőnk 16 éves egyébként, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. Ő egyébként a junior világbajnokságon is gyönyörű eredményeket ért már el, Novotny Lindának hívják, és most itt van velünk a felnőtt VB-n.
1: A cirkuszokban már kitiltották az elefántokat, arra hivatkozva, hogy nem hiszük el, hogy élvezik a mutatványokat, de honnan tudhatjuk, hogy a sportkutyák azok örömüket lelik ebben a versenyben?
5: Hát onnan tudhatjuk, hogy alapvetően aki olvassa úgymond a kutyát, az látja a reakcióit és látja a jelzéseit, és én nem azt mondom, hogy ez nem egy stresszes helyzet a kutyának, de ugye a pozitív stressz is stressz, és ugyanolyan fiziológiai határ jelenségei vannak egyébként, mint a negatívnak. Mi pont azon dolgozunk, hogy a kutyáink minél könnyedebben és egy játéknak fogják fel ezt az egész aktivitást. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségük maximális koncentrációra, és csak elbohóckodhatjuk, főleg nem ilyen szinten, ahol mi is most itt vagyunk Finnországban, de nagyon nagy felelőssége van az embernek, hogy különösebb nyomást ne helyezzen a kutyára, hanem végig a felkészülés alatt játékosan tanítsa, és a kutya végig élvezze ezt a közös időt.
1: Hát ebben minden sportágnál van egy felső korhatár, az Agilitynél ez kutyának, gazdának mennyi?
5: Hát az agility egy nagyon megengedő sportág ebből a tekintetből, főleg ha az embereket nézzük, tehát vannak nagyon fiatal versenyzők, és vannak kifejezetten már idősebb korosztályban is megmérettetik magukat. A kutyáknál ugye ez egy kicsit szűkebb intervallum. Általában ugye a szabály szerint másfél éves kor alatt nem versenyezhet hivatalosan egy kutya sem. A felkészülés az már zajlik kölyök koruk óta, de csak és kizárólag mindig a korának idegrendszeri érettségének megfelelően, erre nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, meg ugye a testi fizikai fejlődésének megfelelően történhetnek ezek a feladatok. Másfél éves korában indulhat először hivatalos versenyen, de hát ugye itt megkezdődik még egy úgynevezett kezdő szakasz, amikor megszerzi a versenyrutint, minősül egyre nehezebb szintekre, és általában a kisebb testű kutyák azért kevesebb megterhelésnek vannak kitéve, így ebből fakadóan ők idősebb korukig tudnak érdemben teljesíteni, tehát akár ilyen 8-9, még akár 10 éves korukban is komoly teljesítményt tudnak nyújtani. A nagyobb testű kutyák azért olyan 8 és 9 éves koruk között szokták így a karrierüket, a sportkarrierüket élni, utána egy levezető időszak következik már.
1: És mivel díjazzák a gazdát és a kutyát, és hány éremre számít?
5: Hát itt ugye a világbajnokságon nagyon sok szép érem, rozetta és díj van, de igazából a legnagyobb érték az, hogy itt lehetünk, és a világ legjobbjai közé tartozhatunk, és velük együtt mérethetjük meg magunkat. A hány éremre számítok? Hát én megmondom őszintén, mi nagyon pozitívan állunk a csapatunkhoz. Én azt gondolom, hogy egy nagyon felkészült, szakmailag is és emberileg is nagyon jó csapattal jöttünk ki idén erre a világbajnokságra. Nagyon összetartó a csapat. Ez a sport viszont nagyon vékony ég, és például most mondok egy példát, a tavalyi világbajnok eddig a két futamot futott, és mind a kettőben kizárást sikerült neki elérni, és nem azért, mert rosszabb, mint tavaly, hanem egyszerűen nagyon pici nyuanszokon múlhatnak dolgok. Itt azt gondolom, hogy senki nem tudhatja a zsebében az érmeket. Vannak nagyon sokan, akik potenciálisan világbajnokok lehetnek, hogy ki lesz az, ezt majd meglátjuk, erre nem tudok mit mondani.
1: Sok sikert kívánunk a versenyzéshez. Horváth Ott Boglárka, köszönjük, hogy elmondta ezeket.
5: Nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: Graffitisnek indult, már a hazai street art egyik legismertebb alkotójává nőtte ki magát Void, akinek a munkáját nagy jellegzetes absztrakt arcképei teszik összetéveszthetetlenné, de fűződnek a nevéhez Munkácsit, Bartókot, Erkelt, vagy éppen Tamási Áron táblázoló képek is szerte az országban. Vajon kibékült-e az illegalitással, amiben ez a műfaj hajszolja a művészt, és hogyan éli meg, hogy az alkotásai rongálásnak minősülnek? Már is megtudhatjuk tőle. Üdvözlöm a stúdióban.
6: Jó napot kívánok!
1: Jól tudom, hogy pareidóliában szenved?
6: Hát a szenvedés az erős szó. Ez egy jelenség igazából, és ebben elég viszonylag sok ember szenved, ha mondhatjuk ezt.
1: Szerintem sokan nem tudják, hogy mit jelent.
6: Ez annyit jelent, hogy élettelen tárgyakba látunk bele emberi arcokat, amiben lehet, hogy más nem feltétlenül látna bele, de ez azért egy elég széles körű defekte az agynak, tehát ez egy magától jön, úgyhogy nem szenvedek benne, ez egy érdekes dolog.
1: Gyerekkora óta tapasztalja ezt magán, ezt a másfajtalátásmódot?
6: Hát ez igen, már gyerekkorom óta figyelegettem a sziklákba, meg mindenféle dolgokba az emberi arcot, de ez nem volt tudatos egy jó ideig, úgyhogy ez csak úgy szerepelt így az életemben.
1: Ezeket a nagy emblematikus arcait régi nagy kapukra festi fel leginkább, de mi mindenben látja meg még őket?
6: Hát ez nagyon, nagyon változó. Igazából ahogy utazom, meg ahogy járkálok a világban, mindenhol teljesen random helyeken látok bele arcokat, mindenféle tájképekbe, sziklákba, ahogy előbb mondtam. Nyilván felhőkbe, az szerintem sok ember nézegeti, úgyhogy hát egészen széles körül az, amiben benne
1: bele lehet. És mi kell ahhoz, hogy el is jusson odáig, hogy ezeket rögzítse azokon a felületeken akár, amiken meglátta őket?
6: Hát ez igazából, ez egy alkotói folyamatnak a része, ez az arcrajzolás, úgyhogy próbálok minél sokfélébb és sokszínű arcot létrehozni, nem csak ajtókon, hanem mindenféle felületeken, falakon, vásznakon akár, vagy találtárgyakon. Úgyhogy ez egy alkotói folyamat, ami egy, igazából beleépítettem az én művészetembe ezt a parédólia jelenséget.
1: A graffiti is múltból indult, ami amellett, hogy egy énközpontú műfaj hozza magával az illegalitást. Szereti, vagy szerette feszegetni a határokat?
6: Fiatal koromban igen, most már azért kevésbé. Az igazság, hogy egyúttal bennő az ember felé lágya, és nem a polgárpukasztás lesz a cél, meg nem az önkifejezésnek tehát az egónak a bontogatása, hanem inkább az, hogy hogyan tudok olyat alkotni, ami esetleg másnak is értéket adhat.
1: Mit kockáztat egy street art művész azzal, hogy csak köztereken pingál?
6: Hát főleg a pénzét, meg az idejét, mert azért elég sokat kell illegálisan festeni az, hogy börtönbe kerüljön valaki ezért, de hát van rá példa, úgyhogy azért ez sem kizárt, de hát főleg pénzbüntetést kapnak általában, akik ezzel a rongálással élnek.
1: Én sem tudom a nevét, ez marad így, de hát hogy legalább...
6: Rongálás. Igen, ez sajnos rongálás.
1: Miért döntött úgy, hogy Angliában folytatja a képzőművészeti tanulmányait?
6: Ez egy kicsit összetettebb dolog, próbálom röviden leírni. Igazából próbáltam felvételezni itthon, nem vettek föl, és kaptam egy lehetőséget, hogy ki utazhassak először Svédországba, majd később onnan felvételiztem egy angol főiskolára, és akkor így kerültem oda.
1: Ezt gondolom eléggé tágította azért a világról alkotott képén.
6: Igen, főleg az oktatásnak a minősége az, ami érdekes volt, teljesen nem teljesen, de valószínűleg más módon tanítanak kint, legalábbis én úgy érzékeltem, úgyhogy egy kicsit tágította azt a művészeti látásmódot, amivel rendelkeztem. Nagyon tágította.
1: És effektív is hatott a művészetére?
6: Tulajdonképpen igen, olyan szempontból, hogy jobban reállított arra, hogyan tudom kiaknázni a saját lehetőségeimet a kreativitásom belül. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon érdemes volt elvégezni. Igen, abszolút.
1: Ezek a groteszk fejek, amikkel a markáns lenyomatot hagy az utcaképeken, sokkal összetettebb önkifejezési formák már, mint a graffiti. Milyen üzenetet akar ezekkel átadni?
6: Hát az igazság, hogy a graffitis énemnek az a része, hogy nem feltétlenül akarok üzenetet közvetíteni, az megmaradt, tehát így ezek igazából, ezek a fejek, ezek így legtöbbször spontán különböző benyomások alapján keletkeznek, úgyhogy nagyon sokszor nincs mögöttük olyan határozott közlési kényszer, hanem egyszerűen csak az agyamból kijönnek ezek a dolgok, és akkor erre próbálom felépíteni a művészeti látásmódomat, meg világomat.
1: Miért választotta a Void művésznevet?
6: Régebben sokat dolgoztam sablonokkal, vagy stencilekkel, ez azt jelenti, hogy papírból vagy műanyaglapokból kivágott formák, és ez tulajdonképpen az üres felületekkel hoztam létre ábrákat, meg képeket, és szerettem ennek a jelentését, hogy tulajdonképpen egy ilyen üres felülettel játszadozom, és ebből jönnek ki a dolgok, és nagyon szerettem azt a részét is, hogy az alapformák benne vannak, tehát a V az egy háromszög, az O az egy kör, az I az tulajdonképpen egy négyzet, és a D maga az egy félkör, tehát így könnyű volt ábrázolni, és hogy jó pofa volt így ábrázolni ezt.
1: De azért ez a rejtőzködésének is egy fontos momentum, ahogy művésznevet választott.
6: Igen, ez igazából a graffitis múltamból jön, tehát hogy azért én még mindig valahol úgy érzem magamat, mint egy graffitis, legalábbis része a lényemnek még mindig az, és igazából ez ennek a maradványa, vagy a része.
1: együtt tud élni azzal a tudattal, hogy rongálásnak minősülnek a műalkotásai?
6: Együtt, igen. Ez,
1: és a nagy részük meg is semmisül, mint igen, ahogy igen. Értesültem, ami rettentesen hangzik.
6: Igen, hát ez a műfaj velejárója, tehát hogy ez nem egy olyan kőbevésett dolog. Nyilván vannak olyanok, akik próbálják ezt csiszolgatni, és olyan helyekre alkotni, amik minél magasabb, minél elérhetetlen helyekre, és akkor az elég sokáig megmarad.
1: Ez ennél nem szempont?
6: Nem feltétlenül. Nyilván jó dolog, hogyha sokáig léte, vagy sokáig ott van az, amit alkot az ember, meg megmarad, de az igazság, hogy én elfogadtam, sőt, igazából valahol tetszik is az, hogy nem egy ilyen állandó dolog, hanem ez egy ilyen időszakos, és aki élőben láthatja, az esetleg még emiatt többnek is érezheti azt a pillanatot, amikor látja ezeket a munkákat, mert nem biztos, hogy akár egy hét hónap, egy év múlva ott lesznek.
1: Melyik az a munkája, amit a legtöbb ember láthatott, és ami a legrégebb óta van, vagy a legforgalmasabb helyen található?
6: A legforgalmasabb az viszonylag régóta, 2018 óta az a Kazinczy utcában lévő ajtó, azt elég sokan fotózgatják meg, az a legközkedveltebb, meg a leghíresebb munkám, azt hiszem, azt mondhatom, és bár nekem nem az a kedvencem, de mégis ez a legközkedveltebb, meg a legnagyobb figyelmet kapó alkotásom.
1: És azt is illegálisan festette? Vagy
6: nem, azt felkérésre, nem.
1: Vannak ilyen megrendelései most már?
6: Egyre több, igen, hál' Istennek, most már szinte, hát nem szinte, de azért főleg ezek teszik ki az alkotásaim fő vonalát, ezt az megrendelések alapján készített munkák, nem vagyok már akkora illegális, mint régebben voltam.
1: Hallgatói kérdés érkezett, sokba kerül egy ilyen kaput megfestetni önne?
6: Hát az igazság, hogy a festék sajnos viszonylag drága, úgyhogy nem olyan hatalmas összeg, de mondjuk egy festékszóró spray az 1600 és 2000 forint között bekerül, és az olyan másfél-két négyzetméter elég, de nyilván minden színhez külön festékszóró spray kell. Én ezekkel szeretek dolgozni, mert kültéren ezek a legtartósabb festékek, és most már rengeteg szín variáció létezik, úgyhogy nem kell kevergetni feltétlenül, ami egy elég nagy segítség, főleg időben megvalósításkor. Úgyhogy hát most, hogyha veszük azt a kaput, az volt körülbelül, nem tudom, elvittem egy ilyen 10-15 festéket, úgyhogy ilyen 15 és 20 forint között van kb. Annak az ára, csak anyagban.
1: Van olyan felület, amit tiszteletben tart?
6: Természetesen.
1: Amit biztos több, nem festene össze?
6: Több ilyen van. Ez, azért a grafitiseknek van egy alapvető, ki nem mondott szabályrendszerük, hogy azért olyan helyekre nem festünk, amik azért teljesen műemlék, egyházi dolgok, tehát templomokra azért nem illendő, temetők falára nem, azért nem illendő festeni. Úgyhogy azért van aki ezt is áthágja, meg nem igazán érdekli, hogy hova fest, de azért a graffitis világnak is van azért egy kimondatlan szabály, hogy hova nem illik festeni.
1: És így én megrendelésnél egyébként egy egész lakóközösség dönt arról, hogy megszülethet-e ott egy festmény?
6: Általában igen, most már azért igen, főleg a megrendeléseknél, a nagyobb megrendeléseknél be kell adniuk a házfelügyelőknek, vagy a házmesternek, vagy akihez beadják a kérelmet, hogy meg kell mutatni azért általában lakóknak, és akkor én úgy tudom, hogy általában szavaznak lakógyűléseken, hogy akkor tetszik esetleg a terv, amit beadtak, vagy nem, és akkor ez alapján megvalósítható az alkotás, vagy nem.
1: Művészként nincs olyan igénye, hogy múzeumokban lássa viszont az alkotásaid?
6: Hát nem, nincs rá, igen, nincs rá, jól esik nyilván, amikor elismerik az embert, és ez egy elismerés, hogyha múzeumban vagy bármilyen galériába kerül az ember képe, de én meg szerintem a legtöbb művész nem azért alkot, hogy bekerüljön valahol. Én szerintem ez egy ilyen hozadék, egy nagyon pozitív hozadék ennek a dolognak, egy nagyon jó elismerés, de nem ez a célja egy művésznek szerintem.
1: Nem tud nem alkotni.
6: Igen, ez a kényszer. De valahol ez egy ilyen muszáj dolog, amit úgy ki kell adni a magából az embernek, és akkor mi így adjuk ki.
1: És ez mit jelent, hogy ha utazik, akkor alkot, gondolom ugyanúgy, ott bevásárol hozzá, mert elkapja az alkotási láz, hol mindenhol láthatjuk, vagy láthatják a világon az emberek a műveit?
6: Európa országaiban elég gyakran megfordulok, főleg a szomszédos országokban, de voltam már messzebb is, voltam Portugáliában, Spanyolországban, úgyhogy festeni is tudtam. Szlovénia, Horvátországban viszonylag gyakran tudok eljutni, hál' Istennek, de a legmesszebb az India volt 2023-ban, az azért egy jó túra volt, és ott is sikerült egy-két falat megfestenem.
1: Legközelebb hol fest nálunk? Mondja gyorsan el még.
6: Van egy pár megrendelésem, főleg Budapest és környező kis vidéki városokban fogok festegetni.
1: A hazai street art egyik legizgalmasabb alkotójával, Voiddal beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
6: Én is köszönöm.
1: Most hírek következnek, utána pedig egy rendkívül megosztó dokumentumfilmről, a NASA-ról fogunk beszélgetni, és egy olyan különleges utazási irodát is bemutatunk, amely távoli kultúrák asszonyainak szemszögében mutatja be a világot. Kizárólag nőknek. A szó most Garami Zsuzsáé.
2: A szerkesztő Kis József nevében is köszöntöm Önöket. Folytatódik a Hungary Helps program. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés. Estig többfelé lehet eső, zápor. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával és több magasrangú szentszéki tisztviselővel. A felek elégedetten nyilatkoztak a megbeszélésekről. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A Hungary Helps program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben két, szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözés a korábbi házelnök Kövér László ötlete volt. A miniszter egyben bejelentette, a végéhez közeledik a kúriának otthont adó igazságügyi palota felújítása és az Agrárminisztérium korábbi épületének rekonstrukciója is, ugyanakkor ezeket a projekteket is tüzetesen átvilágítják. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében. A dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Az egy hét múlva kezdődő 4 napos rendezvénynek ezúttal a Hung Expo ad otthont. A fesztiválon Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalomon kerül a középpontba, a díszvendég pedig a kortárs ír irodalom neves szerzője, Kolm Tobin lesz. Lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni holnap este 6 órától a Puskás Aréna környékén. A Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt várhatóan lezárják egyebek között a Dózsa-György út és az Ifjúság útja egy szakaszát, a Verseny utcát és az István mezei utat. Érdemes a sűrűbben járó metrókkal és villamossal megközelíteni a stadiont. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet, a szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok körül várható. Kedves hallgatóink, hírekkel 17 órakor jövünk legközelebb.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Üdvözlöm azokat, akik most kapcsolódnak be az adásunkba, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Nagy vihart kavart a NASA című tényfeltáró dokumentumfilm, amely azt állítja, hogy az izraeli hadsereg előre számolt a civil áldozatokkal a gázai hadműveletek tervezésekor. Újraindul a Népszabadság. Online újság és nyomtatott heti lap lesz a forma. Kifaggatjuk a főszerkesztőt, aztán pedig azoknak a női hallgatóinknak adunk tippet, akik nem csak turisztikai látványokat,

0: minden hadseregben, ez egy katonai szakkifejezés, minden hadseregben van egy olyan lehetséges civil áldozatszám is, amely egy kívánatos áldozatot, mondjuk egy Hamas terroristának a megölését kísérhet.
1: A hadsereg hivatalosan tagadja a film állításait, az alkotókkal szemben pedig vizsgálják a lehetséges jogi lépéseket is, ha jól tudom. Milyen most a közhangulat? Lehetséges, hogy árulás vágyával megfosztják őket az izraeli állampolgárságuktól valóban?
0: Hát én nem tartom valószínűnek, de minden attól függ továbbra is, hogy mi lesz a választások eredménye október 27-én. Uh-huh. Akár ez is elképzelhető. Pillanatnyilag különböző vélemények vannak, de valóban van egy ilyen népi alulról jövő közfelháborodás is, uh-huh. mert ugye a hadsereg Izraelben egy a féle szent tehén, uh-huh. az hadsereget nem lehet bántani, a hadsereg az mi vagyunk. Mi vagyunk, mi harcolunk, a gyerekeink harcolnak benne, és aki a hadsereget bántja, az kvázi az izraeli népet bántja, van ennek egy ilyen etosza, és ezért, amikor úgy érzik, hogy személyes hadseregen keresztül személyes bántás érezte az izraeli népességet, az izraeli lakosságot, akkor erre miatt nagyon sokan megharagudtak.
1: Úgy tudom, hogy a miniszter, kulturális miniszter most egészen frissen kiadott egy utasítást, hogy nem is lehet vetíteni ezt a filmet a mozikban. Ez így van?
0: Igen, ennek a közfelháborodásnak egy furcsa másik oldala, hogy még senki sem látta ezt a filmet. Izraelben még nem mutatták be. Egy olyan filmről beszélünk, amit senki sem láthatott, és most Miki Zohar kulturális miniszter bejelentette, hogy a mozik igazgatói nem is vetíthetik sem ingyen, sem pénzért, sem bérbe nem adhatják a mozijaikat ennek a filmnek a vetítésére. Ehhez mondjuk nem tudom, hogy vannak a jogi eszközei, Izrael egy szabad ország, és könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy ennek ellenére, hogyha majd eljut ide ez a film, akkor különböző helyiségekben, közösségekben ez láthatóvá fog válni. De ettől függetlenül novembertől mindenki megnézheti, mert az alkotók nyilvánosságra hozták, hogy novembertől díjmentesen látható lesz a Guardiannak a honlapján.
1: Uh-huh. És akkor beszédtéma ez a film most a hétköznapi társalgásban, Izraelben ezek szerint?
0: Igen, ez egy beszédtéma. Nagyon sokan olyanok is, akik egyébként a jelenlegi kormány ellenzékéhez tartoznak, nagyon sokan személyükben megbántva érzik magukat, mert hogy a hadsereg és a Hamasszal szembeni háború itt egy ilyen össznépi támogatást élvezett. Legalábbis az első időkben feltétlenül, és amíg a túszok ott voltak feltétlenül. Az emberek, nekem is vannak barátaim, akik vacsorákat, rántott húsokat sütöttek nagy tételben, és vitték a katonáknak. Az emberek maguk harcoltak önkéntesen, a gyerekeink is ott voltak, a gyerekek is ott voltak. Mindenki kivette részét ebből a harcból, ami az október 7-i terrortámadást követte, és ezért nem érzik igazságosnak, hogy pont izraeli alkotók olyasmivel vádolják a hadsereget, ami szerintük nem valós. Én nem láttam a filmet, tehát erről nem tudok nyilatkozni, viszont az biztos, hogy nagyon óvatosan járt el az izraeli hadsereg, éppen azért, mert ott voltak a túszok. Egészen tavaly őszig a tűzszünetig a túszok is ott voltak a gázai övezetben, és az izraeli hadsereg úgy próbált lőni, úgy próbált különböző hamaszosok ellen kivégzéseket végrehajtani, hogy nehogy körülötte élők is megsérüljenek, mert nem lehetett tudni, hogy hol vannak a túszok, nagyon részlegesek voltak az információk.
1: És ha bebizonyosodna, hogy a film állításai igazak, az mit váltana ki az izraeli társadalomból szerinted?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ráadásul a filmet úgy készítették el, volt egy beszélgetés a 13-as tévécsatornán, ezt onnan tudom, hogy minden olyan részletet töröltek az interjúkból, aminek alapján rá lehetne ismerni arra a konkrét esetre. Ez a tanúk védelme, illetve a beszámolók, a vallomásokat tevők, a katonák, az izraeli hadsereg egyik osztályának, hírszerző osztálynak, a katonáinak a védelme érdekében történt. Tehát miután nem lehet ellenőrizni, nem lehet bizonyítani, hogy ezek konkrétan milyen esetek voltak, mi történt, hogyan és miért történt,

0: történt, ezért borzasztó nehezen hihetők Izraelben ezek a történetek, és hát nehezen igazolható az egész.
1: Séri Zsuzsa, köszönjük szépen! Napra pontosan 10 évvel azután, hogy megszüntették, október 8-án újraindul a Népszabadság. A Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkező Liberty Press Kft. Közleménye szerint a lapcsaládba becsatlakozó Népszabadság online napi lapként és nyomtatott heti lapként jelenik majd meg. A vonal szerencsére stúdióban üdvözölhetjük Tóth Ákost, aki 10 nap múlva főszerkesztővé lép elő, és aki 10%-ban tulajdonosa is a lapnak. Szervusz, Ákos!
2: Jó estét kívánok a hallgatóknak, szervusz!
1: Mikor vehetjük kézbe először ezt a lapot?
2: Október 8-án elindítjuk online formában, és terveink szerint a rákövetkező hétvégén, pénteken, a szokásos pénteki napon megjelenik heti lapként. 64 oldalos lesz, szagos, színes, bízunk benne.
1: Régi arcok is feltűnnek majd benne?
2: Hát ugye az a helyzet, hogy nagyon sokan a Népszabadsággal együtt öregszünk, igen, bizalmasra állíthatjuk, hogy régi arcok is feltűnnek benne. Itt vagyok például Rögvestén.
1: Mi tudom, hogy te voltál a fő motorja annak, hogy a Népszabadság újrainduljon. Miért tartottad ennyire fontosnak?
2: Nem csak én voltam a fő motorja, a Népszabadság Egyesületnél van egy pár olyan elkötelezett ember, aki egyrészt meg tudta óvni a Népszabadság védjegyét, ami ennek egy kulcskérdése volt. Másfelől elmúlt a NER, és az egész egyszerűen megnyitott olyan új lehetőségeket, amelyekkel egyszerűen bűn volna, azt gondolom, hogyha veszni hagynánk, és nagyon sokat gondolkodtunk a barátaimmal azon, hogy hogyan lehetne egy olyan baloldali liberális erőközpontot létrehozni, amely a Magyarországon kétségtelenül jelenlévő és kezdett, szerintem lassan elburjánzó jobboldali túlsúlyt valamelyest szellemileg, legalább szellemi műhelyként ellensúlyozni tudná. És így a Forrás Társadalomkutató Intézet és a Jelen köré próbáltunk szervezni valamiféle anyagi erőteret, és ekkor tudtuk meg, hogy a Népszabadsággal is lehet valamit kezdeni, sőt, ekkor vált élessé az, hogy a Népszava lényegében a megszűnés szélére került. Ez egy komoly gondolkodást indított el, hogy mi mit évők legyünk. Egész egyszerűen nem engedhettük meg semmilyen értelemben, se a hagyomány tiszteletből, se szellemileg az, hogy a Népszava szerkesztősége szétessen, ezért döntöttünk a Népszava megvásárlása és a Népszabadság elindítása mellett.
1: Tehát a népszavások fogják folytatni a Népszabadságot?
2: Természetesen, illetve a Népszava örökségét is megtartjuk, mert a heti lapon belül lesz egy olyan csak is kizárólag a Népszavára jellemző blokk és tartalom, amiben tovább él, illetve hát az online oldalon is.
1: Az idei választásra rég nem látott társadalmi egység alakult ki jobb és baloldaliak, liberálisok és konzervatívok között. Nem félő, hogy a Népszabadság újraindítása egy nagy lökést fog adni annak, hogy újra kirajzolódjanak azok a törésvonalak, amik mentén a 90-es években a magyar közélet kialakult, vagy amik köré alakult?
2: Hát az nagyon nagy baj volna, hogyha a Népszabadság újra alapítása ilyen erővel rendelkezne, de hát én úgy tudom, hogy a kormány deklarációja, hogy új választási törvényt alkot, amely alapvetően arra fog épülni, hogy olyan nagyon könnyen kétharmadhoz ne lehessen jutni, tehát virágozzék 1000 virág. Jelen pillanatban én úgy látom, hogy Magyarországon minimum 2, de inkább 3 jobb oldal van. Szerintem ebben azért van helye a baloldali liberális gondolatnak.
1: Milyen értékek határozzák meg az új Népszabadságot? Folytatja a régi hagyományokat, vagy egészen másra kell számítanunk?
2: Nyilvánvalóan a baloldali értékek mentén elkötelezettek vagyunk, hát csak soroljam a kollégáimat, Lakner Zoltán, Ónodi Molnár Dóra, Forgács Iván, aki a Népszava egyik meghatározó szellemiségű embere. Tehát nem tudunk kibújni a bőrünkből. Szerintem erre lehet számítani.
1: Miért nem Népszava lesz? Miért Népszabadság?
2: Ugye itt azért sok mindent mérlegelni kellett, tehát az a helyzet, hogy mindannyian átéltük az elmúlt 16 évet, mindannyian tudjuk, hogy milyen kínlódás volt a magyar sajtóban. Alólam kiszervezték a Népszabadságot, utána kiszervezték a 168 órát, azért a Jelennel nagyon-nagyon sokat küszködtünk, és ugyanez volt a Népszava útja, és az, hogy a Népszava bizonyos politikai erők játékává vált, és ez biztosította a fennmaradását, ez tényszerű, kényszerű és fájdalmas folyamat, de létező folyamat. A Népszabadságot viszont a NER kivégezte, és én azt gondolom, hogy szimbolikus lépés is az, hogy akkor ezt most visszahozzuk.
1: Az archívum is a birtokotokban van?
2: Nem, az archívum jelen pillanatban a Mészáros Lőrinc féle Mediaverse birtokában van. Nagyon-nagyon-nagyon bízom abban, hogy meg tudjuk szerezni.
1: Erről tudunk valamit, hogy ennek mi lett a sorsa?
2: Igen, az archívumot nagyon-nagyon hosszas unszolásra, bírósági unszolásra és mindenféle jogi unszolásra hozzáférhetővé tették fizetős formában.
1: Mi lesz a jelen sorsa?
2: A jelen, nagyon sokat gondolkodtunk ezen is, tehát nekem ugye szerelem gyerekem, Krajcár Gyura barátommal, Lakner Zoltánnal is közösen alapítottuk, de azt gondolom, hogy ebben a formájában nem érdemes fenntartani, az összes tartalma az elérhető lesz a Népszabadság online-on.
1: Hatalmas összeg fenntartani egy lapot. Mi a garancia arra, hogy ez hosszú távon működni fog?
2: Ugye két garancia is van. Az egyik a Népszabadság Egyesülettel kötött szerződés, az egy védjegy szerződés arról, hogy milyen körülmények között használhatja a tulajdonos ezt a védjegyet, és hogyan szállhat át majdan a birtokába, illetve egy szerkesztőségi statútum, amely nagyon-nagyon-nagyon kemény szerkesztőségi garanciákat fogalmaz meg, illetve hogy a közlemény is jelzi a tulajdonos garantálta az, hogy már most előre biztosítja két évi működését a szerkesztőségnek, ami azért, hogy mondjam, abban azért van kifutás.
1: Már látod magad előtt az első címlapot?
2: Én tudom, hogy mi lesz a címlapom.
1: És nagyon más piacra jön most be ez a lap, mint amikor a Népszabadságot megszüntették?
2: Nagyon más piacra jön be. Én azt gondolom, és szerintem ez motiválja azokat az üzletembereket is, akik a vállalkozás mögött állnak, hogy ennek a NER-nek ez az elképesztően folytogató szörnyeteg, üzletileg és gazdaságilag is szörnyeteg léte, ez megszűnik. Szerintem a sajtópiac átalakul, de új életre kell, ebben lesznek üzleti partnerek is, piaci partnerek is, és azt gondolom, hogy újra elő kell venni a hirdetési, régi hirdetési technikákat, meg a hirdetésszerzési technikákat, a sales újra életre kell.
1: Az utolsó kérdésem, mi lesz a címlapom?
2: Na, ez majd október 16-án kiderül. Nagyon szépen köszönöm, de erre most nem fogok válaszolni.
1: Mi köszönjük, hogy itt voltál. Tóth Ákost, az újrainduló Népszabadság jövendőbeli főszerkesztőjét hallották.
2: Én köszönöm a figyelmet.
3: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: Különös kulturális és társadalmi mélymerülést kínál a szokatlan nevű No Planet B Travel with B utazási iroda, amely nem turisztikai látványosságokon keresztül hozza közel a távoli, egzotikus tájakat. A helyi kultúrában az ott élő nők vezetik be az utazókat, akik kizárólag nők, lányok vagy asszonyok lehetnek. Hogy miért csak számukra nyílik lehetőség ezekre a nem mindennapi találkozásokra, az kiderül abból a beszélgetésből, amelyet Kandó Eszter folytatott az irodatárs alapítójával, Bedő Biankával és egy korábbi csoportos utazás egyik résztvevőivel, Hadházi Ágnessel.
4: Mi volt ez a konkrét tapasztalat, ami miatt Pataki Ritával úgy döntöttek, hogy kizárólag nőknek szerveznek utakat, nem vegyes csoportoknak?
5: Eleinte ketten utaztunk Ritával, a ketten anyukák vagyunk, és éreztük, hogy minden évben megengedhetjük magunknak azt, hogy egy 2-3 hétre elutazzunk és kipihenjük azokat a dolgokat, amik ugye az élet során így ránk nehezednek, leépve háztartást, családot, munkát. A következő évben már többen csatlakoztak hozzánk, a következő évben pedig már hatan voltunk. A Marokkóban volt az a pont, amikor annyira jól sikerült az utazás, ugye nyilván mindannyian nők voltunk, hogy úgy éreztük, hogy ezt a terméket piacra kell vinni. Mellette viszont én fenntartható turizmust tanulok mesterszakon, és én kifejezetten elkezdtem a női utazásokat, a női vállalkozásokat így vizsgálni világszerte, és az utakat úgy építettem föl, eleinte még csak magunknak, hogy kifejezetten a helyi női vállalkozókhoz menjünk, non-profit szervezetekhez, és olyan szállodákba szálljunk meg, vagy olyan kis szálláshelyeket, amelyiknek nő a tulajdonosa.
4: Ez miért volt olyan fontos?
5: Láthatjuk világszerte, hogy a turizmusba a vezetőségek általában férfiak. És ezekhez a kis vállalkozásokhoz nagyon nehéz hozzáférni. Tehát ez nem csak arról szól, hogy mi most csak egy női utazási iroda vagyunk, hanem az is, hogy mi a minden egyes helyszínt a helyi nők szemszögéből szeretnénk megmutatni, valós képet adva, nem csak a látványosságokra építve. Az, hogy elmegyünk és látunk pár nevezetességet, az nem az ország és a kultúra megismerése, de amikor valójában kapcsolódunk velük, akkor teljesen más élményeket nyújt ez az utazók számára.
4: Azt gondolnám, hogy női szemszöget akár közelebb is találhatna, akár egy kis falu hímzőkörében. Mégis önök nagyon messzire mennek. Ennek mi az oka?
5: Nagyon szerettünk volna közeli európai úti célokat bevezetni a programjainkba. Van Szerbia, Ausztria, most készül egyébként Muraköz, viszont azt a visszajelzést kaptuk, hogy a hölgyek ide egyedül is elmernek menni, el tudnak menni a barátnőjeikkel, el tudnak menni a családjukkal, ezért nincs szükség egy olyan utazási irodára, ami ezekre a helyszínekre elviszi őket, hiszen nagyon könnyen elérhetők, biztonságosak.
4: A fenntarthatóságot hogyan lehet megtartani egy ilyen távoli úton?
5: Nagyon óvatosak vagyunk a fenntarthatóság szóval, mivel repülős utak. Ugye a repülős út már ellentmond valamennyire a fenntarthatósággal, viszont van a társadalmi fenntarthatóság. Ugye mi nagyon arra építünk, hogy etikus, társadalmilag fenntartható utazási iroda vagyunk, ami azt jelenti, hogy amikor a helyben megérkezünk, akkor a helyieknél költjük el a pénzt, a helyi kisvállalkozásokat támogatjuk, helyi szállásokon szállunk meg, és azokat a kézműves termékeket vásároljuk, élelmiszereket, amelyek a helyiek gyártanak.
4: Kaptak már kritikát ezzel kapcsolatban, hogy a kizárólag nőknek koncepció kirekesztő?
5: Igen, kaptunk. Én ezt mindig azzal magyarázom, hogy ez egy speciális utazási iroda. Tehát nem csak az, hogy mi nőket utaztatunk, hanem a tematikáink is nők érdeklődési köre alapján épül fel. Tehát minden programunkban van helyi gasztronómia, főzés. Mindig főzünk a helyi nőkkel. Mindig van a helyi nőkkel kapcsolatos képzőművészet, ékszerkészítés, zománc, festés, a helyi szépségápolási folyamatok is. Ez most nem kifejezetten érdekel egy férfit, ez az egyik ok. A másik pedig, hogy nagyon sok női közösségbe megyünk be, ahol nyílt beszélgetések vannak, akár a női létről, a nők helyzetéről a világban, és a férfiak előtt kifejezetten a muszlim közösségbe nehezen tudnának megnyílni ezek a nők. Tehát nők kapcsolódnak nőkkel, és ez itt nagyon fontos, és hogyha mixelnénk a csoportokat, akkor nem tudnánk ugyanezt a hatást elérni.
4: A cég neve, hogy No Planet B, Travel with B, az mit fed?
5: Az, hogy nincsen másik bolygó, és hogy utazzunk tudatosan. Először ugye a B az az én nevemet akarta jelenteni, és ilyen utazási tanácsadásokat szerettem volna adni, de amikor bejött Rita is a képbe, meg egyébként anyukám is csomót besegít, meg a férjem is, akkor a B-t azt így áttettük ilyen pozitív szavakra, mint bölcsesség, barátság, béke, és akkor minden útnak van egy ilyen neve, egy B betűs neve.
4: Mi volt az, ami miatt kifejezetten egy nőknek szóló utat választott, és nem egy sima szervezett körutazást, vagy egyéni utazást?
6: Ilyen messzire eleve utazási irodával mennék, és megyek, és rendszerint a férjemmel, vagy még plusz barátokkal is. Most viszont az történt, hogy nagyon el akartam menni Dél-Koreába, és ezért kerestem utakat, és azt találtam, hogy amit én biztosan látni szerettem volna, vagy kipróbálni, az mind nem volt meg egy utazási irodának a programjában sem, csak részek voltak belőle. Úgyhogy álltam is vártam, és egyszer csak a social media feldobott egy hirdetést. És akkor elolvastam a programot, és minden benne volt, amit én szerettem volna. Meg volt tűzdelve egy csomó speciális női programmal. Na hát innentől már kezdett a dolog nagyon izgalmassá és érdekessé válni. És még fel is hívtam az utazási irodát, hogy megkérdezzem, hogy amíg a női programok vannak, addig mit csinálnak a férjek? Mire közölték velem, hogy ide csak nőket várnak erre az útra. Nem hiányoztak a férfiak, erre gondol? Igen, ez szerintem ez a feltételezés, hogy jobban el tudjuk tölteni az időt, hogyha férfiakkal is vagyunk, mert épp az, hogy az életünk nagy része az így zajlik. Úgyhogy külön öröm volt az, hogy csak nők voltunk. Más témák, más érdeklődés bizonyos fokig, és nagyon jó hangulatban telt az egész út, rengeteget vicceltünk, beszélgettünk, nevettünk, bajtársi, nőtársi kapcsolatba kerültünk egymással, ami nem jött volna létre egy vegyes úton, az szinte biztos, mert én sokat utazom utazási irodával is. És tudom, hogy ott egész más dinamikák vannak egy ilyen vegyes csoportban. Például sokszor a nők féltik a férjeiket az egyedül utazó nőktől.
4: Féltik, hogy elcsábítják őket?
6: Például, igen. Én nem ismertem senkit, egy vadidegen csajjal egymásra néztünk, ő is dohányzott, én is. Na, mi rögtön egymást választottuk, és nagyon jól kijöttünk egész 10x nap alatt. Mondom azt, hogy állandóan egyedül mennék, mert nagyon jó a családdal is utazni, a barátokkal, a férjemmel, tehát mindez a műfaj is tetszik nekem, de ebbe férjem bele egy pár egyedüli utazás is.
4: Volt olyan konkrét élmény Dél-Koreában, ami megmutatta, mit ad hozzá az, hogy csak nők voltak a csoportban?
6: Természetesen, eleve a programok úgy vannak összeállítva. Volt olyan társadalmi munkaprogram, aminek a bevételét helyi és magyarországi nőszervezetek között lesz felosztva. Aztán megismerkedtünk kifejezetten női szakmával, ami ugye egy kuriózum, és a UNESCO világörökség része, ezek a bizonyos hanyeók, akik Jeju-szigeten, dagály után a tengerben úgynevezett szabad tüdős merüléssel búvárkodnak, és úgy szedik össze a dagály által besodort különböző kagylókat, polipot, amit meg lehet enni. A derékhada a hanyeóknak 70 év körüli, még mindig búvárkodnak különben, és most már van egy éttermükés, és akkor amit felhoznak a tenger mélyéről, azt megsütik, főzik látogatóiknak, és elmesélik a történetüket, hogy miért lettek ők hanyeók.
4: Tervezi, hogy újra elmegy egy ilyen női utazásra?
6: Feltétlenül, most a következő úti célom a Zanzibár, ugyanezzel az utazási irodával. Érdekesek azok a programok, például a biciklitúra, amitől egy kicsit ugyan félek, hogy hogy fogom teljesíteni, mert már nagyon régen bicikliztem, de megpróbálok gyakorolni előtte. Vagy a szappal bejárni egy részét egy mangróval erdőnek.
4: Hogyan fogadta a családja, hogy ön egyedül elmegy egy ilyen útra? Milyen visszajelzéseket kapott?
6: 71 éves vagyok. Először is ugye a férjem, mikor közöltem vele, hogy hát ez a Dél-Korea ez egyedül lesz, mert hogy ide férfiak nem jöhetnek. Ő ebben teljesen megértő volt, mert egy kicsit már unta az én Dél-Korea mániámat, úgyhogy gondolta, hogy jobb, ha megyek és megnézem magam. Egyébként már tervezünk egy közös utat is más részeire Dél-Koreának. A gyerekeim azok szerintem nem csodálkoztak, ők is biztattak, mert hogy ismerik az anyjukat, hogy annak mindig vannak ilyen bolondos ötletei.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
2: 5 óra van. Adásunk hátra levő részében a könyvkiadás buktatóiról beszélgetünk, és vendégünket, Sándor Anikót, feldolgozásra váró élményein túl kifaggatjuk arról is, miért döntött úgy, hogy legújabb könyvét közösségi finanszírozással adja ki. Előbb azonban hírek következnek. A mikrofonnál Garami Zsuzsa.
3: A szerkesztő Kis József nevében is köszöntöm Önöket. Folytatódik a Hungary Helps program. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés, és estig több felé lehet eső, zápor. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával és több magasrangú szentszéki tisztviselővel. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A Hungary Helps program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben két, szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözés a korábbi házelnök Kövér László ötlete volt. A miniszter egyben bejelentette, a végéhez közeledik a kúriának otthont adó igazságügyi palota felújítása és az Agrárminisztérium korábbi épületének rekonstrukciója is, ugyanakkor ezeket a projekteket is tüzetesen átvilágítják. Két katona meghalt szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Ha ön vagy valaki a környezetében krízis helyzetben van, hívja a 112-es segélyhívót, vagy a 116-123-os számon a lelki első segélyt. Nyomozás indult Orbán János Dénes ügyében. Ezt a kultúráért felelős államtitkár közölte, miután különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt tett feljelentést a költő prózaíró ügyében. Nagy Ervin emlékeztetett, Orbán János Dénestől a szakmai vezetése alatt álló Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Több mint 400 millió forintért vásárolta meg 9 művének és operek librettójának felhasználási jogát. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió. Eközben az ukrán elnök bejelentette, hogy egy Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakétacsomagot kap Ukrajna. Volodymyr Zelenszky azt tudatosan elhallgatta, hogy melyik országgal kötöttek megállapodást. Sajtóértesülések szerint Spanyolországnak, illetve Görögországnak vannak hamarosan lejáró szabatosságú rakétái. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet, a szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. Kedves hallgatóink, 17:30 krónikával jelentkezünk.
4: Műsorajánló.
0: Szóda.
4: A kéziratok titkos világát ismerhetjük meg a stúdió vendég, dr. Borbás Andrea, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa segítségével. A kutatók éjszakáján Kollár Klemenc László dalköltőként áll a színpadra, és ellátogatunk a 80 éves Pincehelyi Sándor pécsi életmű kiállítására.
0: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
0: Netszes. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Mihez kezd egy szerző, ha a kezében tartja a kéziratot, és ahelyett, hogy a jól elvégzett munka fölött érzett megkönnyebbülés melengetni a szívét, azzal szembesül, hogy az igazi nagy kaland csak ezután kezdődik, hogyan talál kiadót a művének? Arról, hogy megy ez Nagy-Britanniában, Tóth Valit kérdezzük. Szervusz, Vali!
6: Szervusz! Hát nem könnyű szerzőnek lenni Nagy-Britanniában sem. A befutott szerzőknek azért nem, mert a befutott kiadók tisztes üzleti hasznot várnak tőlük, amit nem mindig tudnak teljesíteni. De szerencsére az internet olyan új lehetőségeket kínál fel, amivel egyre több közösség él. Néhány évtizeddel ezelőtt nagyon kedvelt volt az úgynevezett, mondjuk, hogy magánkiadás, amit angolul úgy hívnak, hogy hiúsági kiadók, tehát azok a szerzők, akik hajlandók voltak fizetni azért, hogy a kiadó kiadja a vanity, tehát a hiúsági projektjüket, hogy ők is elmondhassák, hogy ők is szerzők. Ezek nagyon jól működtek egy darabig, és mostanában egyre népszerűbb az úgynevezett közösségi finanszírozás, különösen azért, mert ezen a módon, amit ugye az internet ilyen crowdfunding típusú pénzgyűjtést tesz lehetővé, ezen a módon olyan könyvek tudnak megjelenni, amik egy hagyományos kiadónál soha nem. Például az egyik ilyen útmutató, ami segítséget nyújt szerzőknek, hogy hogyan gyűjtsenek támogatást, 4 csoportot neveznek, mint ami különösen alkalmas ilyen közösségi adománygyűjtésre a finanszírozás érdekében. Az egyik a különböző útmutatók, hogyan tanuljunk meg kötni, főzni, helytörténeti, technikai útmutatók, hobbi könyvek, ezek rendkívül népszerűek, és egy-egy közösség vagy egy-egy hobbi művelői maguk is megtalálják azt a szerzőt, aki nekik az útmutatót el tudja készíteni. A másik nagyon népszerű ilyen közösségi finanszírozású projekt a tudományos fantasztikus könyvek, a harmadik a memoárok, a helytörténeti útmutatók, és különböző nem tipikus történetek, és végül, ami szintén nagyon népszerű, az a környezetvédelmi, politikai, társadalmi ügyekben hívők, akik valamilyen ügy mellett ki akarnak állni, és ehhez szükségük van valakire, aki az ő mondandójukat eljutatja a nagy közönséghez. A lényeg az, hogy a közösség összefog, és a szerzők és a közösség egymásra találnak. Ez természetesen az internet jóvoltából tud működni, de hát ezzel együtt még sok küzdelem vár azokra, akik így kívánják
2: hát akkor
6: a
2: ott
6: műveiket
2: is
6: nyilvánosságra hozni.
2: Akkor ott is azért elsődleges szempont, hogy mennyire ismert egy szerző, vagy mennyire fog futni egy téma, igaz?
6: Igen, tulajdonképpen igen, és minden esetre a kiadók próbálnak vigaszt nyújtani, például ismert az a történet, hogy J.K. Rowling 12 kiadónál utasítatott vissza a kézirata, mielőtt a 13. publikálta. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, az üzenet az, hogy kitartónak és leleményesnek kell lenni, és megpróbálni megtalálni a saját közönségedet.
2: Tóth Vali, köszönjük szépen!
6: Én is köszönöm!
0: Netszes. Netszes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
2: Hogy megy mindez a magyar gyakorlatban, arról mai vendégünk Sándor Anikó bizonyára sokat tud mesélni, hiszen eddig 20 könyve jelent meg, ha jól tudom. 2011-ben adta ki az első regényét, az El Camino, az út, ami hazavisz című kötetet. Azóta a Jaffa kiadó gondozásában számos további sikeres önismereti, spirituális és utazási regénye jelent meg. Hogy mi vitte arra, hogy a következő könyvét mégis közösségi finanszírozással adja ki, azt tőle fogom megkérdezni, hiszen már itt ő velem szemben a stúdióban. Szervusz!
7: Szervusz!
2: tudott újat mondani, Tóth Vali kolléganőnk, tudott ötletet adni ehhez a tervhez?
7: Nagyon-nagyon-nagyon más piac és más olvasóközönség. Tehát Londonban, hogyha beszállsz egy metróba, akkor azt látod, hogy az emberek kezében van könyv. Óriás plakátokon az olvasást reklámozzák. Sokkal többen vannak, mint mi. És szóval lényegesen egyszerűbb talán, a kultúrája is más, a idézőjelbe teszem, hogy adakozás, mert majd mindjárt elmondom, hogy ez itt tulajdonképpen nem is igazán adakozás. Szóval nagyon nagy különbség van, úgyhogy mondott újdonságokat, de nem adaptálható újdonságokat. Tehát nálunk ez így nem működne, nálunk nincs, nem lenne arra, hogy úgy mondjam, fizetőképes közönség és kereslet, hogy egy érdekes témában fogjuk össze, és akkor te írj egy könyvet, mi meg majd kifizetjük. Szóval nálunk egészen más, majd elmondom, hogyha akarod, hogy hogy.
2: Ennyi sikeres könyvkiadás után miért jött ez a fordulat? Ennek elvi okai vannak, vagy gyakorlati, hogy most a közösség erejével szeretnél utat törni az új könyvednek?
7: Túl azon, hogy én nyughatatlan típus vagyok, mindig kell történni valaminek, tudod, amikor valami már nagyon beáll, és nagyon egyszerűen működik, akkor azt én megunom. Nem untam meg természetesen a kiadómat, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy ők akkor nagyon könnyedén, tehát mint a meleg és a vajban úgy jelent meg az első könyvem, és azóta is az összes többi, tehát még az is lehet, hogy kicsit hálátlannak éreznek, amiért most más utat választottam. Tehát túl azon, hogy kaland az élet, én az írás mellett mentorálással is foglalkozom, tehát kezdő reménybeli szerzőkkel dolgozom együtt, ez nem karitatív dolog, hanem egy szolgáltatás, akik szeretnének könyvet írni, de gőzük nincs, hogy fogjanak hozzá, és az szokott történni, hogy eltelik sok hónap, elkészül a könyv, amiben segítek, hogy megírják, és akkor ott állnak, és nem tudjuk, hogy most akkor mi legyen ezzel a könyvvel. És én azt gondolom, hogy a saját utamon, a saját példámon megtanulom, hogy egyrészt, hogy megy a magánkiadás, másrészt, mivel gondoltam, hogy nem lenne olyan nagy baj, hogyha nem mindent így zsebből kellene kifizetni, mert ez egy kicsit megerőltető, tehát nagyon költséges dolog. Megint csak azt kell emlegetnem, hogy egy kis piacon, mert egy nagy piacon, egy angol piacon, hogyha az ember ír egy könyvet, és rengetegen megveszik, akkor annak van komoly haszna, hogy úgy mondjam, tehát azzal lehet pénzt keresni. Magyarországon pláne az utóbbi években, amióta a könyvkiadás gyakorlatilag beleállt a földbe, azóta ez nagyon másképp működik, tehát majdnem, hogy hobbi már, de most ez egy másik történet. Tehát most ott tartunk, hogy a saját példámon akarom megtanulni azt, hogy milyen az, hogyha saját magam járom végig az utat, iszonyú komplikált, megsugom, de ezek után már fogok tudni segíteni majd azoknak, akik nem tudják. És hogy a közösségi finanszírozás az pedig úgy jött, hogy belenéztem a pénztárcámba, és arra gondoltam, hogy húha. És akkor itt jön az óriási különbség a Vali által elmondottak és az itthoni lehetőségek között, hogy én meghirdettem a saját közösségi médiás oldalamon, hogy én szívesen írnék egy ilyen könyvet, és szívesen kiadnám magánkiadásban, nincs kedvetek támogatni az én álmomat, hogy magánkiadásban valósuljon meg, és erre én egy alternatív utat kerestem, tehát nem adományokat vártam, hanem azt, hogy mielőtt még bárhol lenne az a könyv, vegyék meg tőlem, tehát rendeljék meg, fizessék ki, és hogyha valakinek van kedve, adjon többet, utaljon többet, mint amennyi a könyv ára lesz, és akkor nekem egyszerűbb lesz, tehát gyakorlatilag a bevételből fogom finanszírozni a könyvet, de ők megelőlegezik nekem. Érted? Tehát azért ez nem igazán adakozás vagy adományozás, egy kicsit igen, mert mindenki picit fölkerekíti és hasonlók, de nálunk a közösségi finanszírozás ilyen magyaros.
2: Mik az eddigi tapasztalataid? Akkor kik támogatnak, kik ugranak bele ebbe?
7: Az olvasóim. Tehát nekem van egy 34 000 követős oldalam, és gyakorlatilag onnan, tehát onnan jönnek a megrendelések szinte kizárólag. Nem is nagyon tudom, hol ezt én reklámozni egyrészt, másrészt meg. Én azt megértem, hogy ha valaki sose olvasott tőlem semmit, sose hallott rólam, akkor nem akar tőlem venni.
2: Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye most első könyves szerzőknek próbálsz ezzel a módszerrel segíteni, hogy bejárod előttük ezt az utat, akiknek nincs még ilyen olvasó közönségük, mint neked, és ilyen neved. Nekük, hát, mint neked.
7: Nézd, ez az, ami már majd az ő problémájuk lesz, hogy kiveszi meg a könyvüket. Én eddig odáig segítettem, hogy elkészüljön, most pedig majd odáig fogok segíteni, hogy a kezében tartsa. Tehát már nem csak a kézirata legyen komplett, hanem a kezében tudja tartani magát a könyvet. Hát azt is el fogom természetesen mondani, a kiegészítő utakat, amit én most, hát ne tudd meg, hogy én 4 órát alszom hetek óta, és szervezek, és ügyintézek, és adminisztrálok, hogy ez mivel jár, mire csinálsz egy weboldalt, mire azt beállít. Gondolnád, hogy egy weboldal kialakítása olyan iszonyúan bonyolult dolog, én nem gondoltam. Azt összekötöd a számlázóddal, megtalálod a megfelelő nyomdát, megtalálod a megfelelő korrektor, tördelőt, grafikus, eddig én csak írtam. És véleményeztem a borítókat és egyébek, tudod? Most meg, úristen, ez nagyon durva. Hát és akkor egyenként jönnek a utalások, én is kérem azt a könyvet, én is kérem azt, és azt én adminisztrálom úgy, hogy amikor majd megjelenik a könyv, akkor én tényleg neki tudjam elküldeni. Na szóval.
2: És hogy el a gyűjtés egyébként? Hány százalék jött össze?
7: A nyomda költségnek a 2/3 körülbelül hát összejött. Ez nagyon jó dolog. Nagyon.
2: Miről fog szólni ez a könyv?
7: Ez egy különleges könyv lesz. Egy megfordítható könyv. Olyan, hogy 2 kisregény lesz benne. Elkezded olvasni az egyik oldalon, eljutsz nagyjából a közepéig, és ott vége van az egyik történetnek. Aztán itt szépen megfordítod a könyvet, és kezdődik egy új kisregény. Ez azért történt, vagy azért írtam így, mert nagyon sokszor érzem azt írás közben, regényírás közben, hogy már csak azért írok bizonyos dolgokat, hogy redundáljam a szöveget, tudod, hogy hát ez így sok, itt 2 kap, mind a 2 komplett, nagyon élvezetes dolog. Én kerestem a képet, én csináltam meg AI-jal mind a 2 borítóképet. Na hát, és egy fantasztikus grafikus találtam Zimmermann Zsolt személyében. Na, szóval olyan kaland, hogy egy valóságos Camino.
2: És jól tudom, a macska is szerepet kap ebben a történetben.
7: Az egyik kisregény az a macska szemén keresztül meséli el ezt egy kicsit az én vidékre költözésem történetét, persze nagyon sok fikció van benne.
2: Na, helyben vagyunk, mert pont erről szerettelek volna most kérdezni. Mi indított el arra az útra, ami után végül vidéken kötöttél ki?
7: Félig lakom csak vidéken, illetve azt nem is lehet így mondani, hogy lakom, a nyarat ott töltöm nagy részt.
2: Hol?
7: Heves megyében, egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű 3000 lelket számáló kis községben.
2: Miért pont ott?
7: Azért, mert nagyon szerettem volna házban lakni, de nem volt, tehát a pesti lakásom mellett természetesen, mert az a bázis, de nem volt pénzem arra, hogy vegyek egy házat. De azért én reménytelenül nézegettem az újsághirdetéseket, és képzeld el, hogy egyszer csak elém került egy olyan hirdetés, hogy nem akartam hinni a szememnek, tehát egy ilyen kiadósabb nyaralás árán árultak erdőtelken egy kis vályogházat. És akkor a lányommal beültünk a kocsiba, és elmentünk megnézni, és először visszafordultunk sikítva, hogy úristen, nem, és aztán hát, iszonyatos állapotban volt, szóval a patkányjáratoktól kezdve a beomlott tetőn át, a nyakigérő gazig minden, és aztán hazajöttünk, és akkor így hívogattuk egymást telefonon, hogy te, mégse olyan rossz az, hát kifestjük, és így, na hát így kezdődött, és akkor igen, tudod, az ember hozzányúl egy ilyen házhoz, és akkor mint a dominó dől, úgyhogy most már 5. nyarat töltöttem ott, a nagy része munkával telt, az első 4 az, hát figyelj, csupa ilyen utam van, az megint egy kamino volt, az abból született egyébként az egyik könyvem, aminek az a címe, hogy Falusi Kamino, és az egy az egybe a szó szerint abban nincs fikció.
2: Hogyan érkezik meg egy ízig-vérig városi nő egy férfias feladatokkal teli falusi létbe?
7: Hogy mondjam ezt el neked? Nincsenek erre szavak. Eleve ott az emberek azt gondolják, hát eleve megérkezel oda, és a szívem minden melegével mondom, hogy 50 évet visszamész az időben. Én azt nem mondhatom, hogy falun nőttem fel, de a nagymamám falun élt Hajdúböszörményben, akkor még falu volt, és ismerem ezt a közeget. És megérkeztem oda, jött a városi nő, és aki egyébként nagyon naív és tájékozatlan volt ilyen dolgokban, és hát léptennyomon átvertek, rosszul csinálták meg, tudod, szóval olyan dolgok történtek, hogy a beton teraszt megcsinálták, és egy hét múlva kinőtt a fű rajta. Na mindegy, na nagyon sok minden volt, nagyon-nagyon sok minden volt ott is, de ez is egy kaland volt, és most már nagyjából készen vagyok, és hát valami egészen fantasztikus élmény. Én nagyon-nagyon szeretem, komolyan mondom neked, hogyha valaki azt mondaná, hogy kapsz helyette Budán egy házat, nem cserélném el. Ez még természet, független attól, hogy a faluban van. Képzeld el, hogy én madár csicsergésre ébredek, hogy a templomharang, minden hajnalban 5 órakor, de már megszoktam, templomharang szólott óránként, hogy az emberek hoznak a kertjükben termet, zöldségekből, gyümölcsökből nekem, kedvelnek nagyon, örülnek neki, hogy ott lakom. Na, hát szóval ez is egy nagy.
2: De az, hogy kihajtott a fű a teraszadon, az azt jelenti, hogy hülyére vettek a mesteremmel?
7: Hát persze, hát mindenki azt mondta magáról, hogy ő kőműves, meg mit tudom én, milyen szerelő, meg mi, aztán kiderült, hogy...
2: És aztán sarkadra álltál, vagy hogy érted?
7: Hát sok-sok esetben nem, mert nem akartam elrontani ott a belépőmet, tudod? Tehát jön itt egy nő, aki mindenkivel összevész, uh-huh. Akkor mi lesz velem? Aztán volt egy pont, ahol így elszakadt a cérna, és akkor elkezdtem úgy kiabálni 4 férfival, hogy azoknak kiesett a kezük a kalapács, és onnantól kezdve tiszteltek. Úgy dolgoztak, mint ahogy kell.
2: Mennyi idő volt, amíg ott téged befogadtak, vagy befogadtak-e már, vagy még mindig gyűjtmentnek tekintenek?
7: Nem, befogadtak, és azonnal tulajdonképpen, nézd, én nem élek ott nagy életet, tehát én gyakorlatilag autóval beállok a kapun, és hát ott nincs igazi bevásárlási lehetőség, egyebek, csak egy kis pici boltok, és na hát ez megint külön megérne egy történetet, hogy a legszegényebb falvakban a legdrágább áruházlánc szót lehet csak elérni, na mindegy, de ez tényleg egy másik történet. Tehát keveset járok ki, a közvetlen szomszédaimmal vagyok jóban, de velük viszont nagyon jóban. Tehát ilyenben, hogy nyáron érkezik egy vödör krumpli, aztán egy óra múlva érkezik egy tálca sütemény, aztán érkezik a cseresznye, kukorica, egyebek, szóval ha nem lenne semmi pénz, akkor se halnék éhen, úgy törődnek velem.
2: Volt ez a városból való kimenekülésed, de ezt megelőzte egy másik exódusz, te 2010-ben sikeres újságírói és főszerkesztői karrierrel a hátad mögött nekivágtál a Caminónak, amiből aztán egy könyv is született. Mi tette be ott a kaput? Miért indultál el erre az útra?
7: Megint csak a kalandvágya egyik, de ott ennek volt azért ennél mélyebb oka is. Én korábban rádiós voltam, okay. És aztán egy ilyen magánéleti válsághelyzetbe váltam, és nálunk a férjem volt a pénzkereső, elmentem ilyen színeszagos női lapokhoz dolgozni, és hát az a világ kezdetben nagyon jó pofa volt, tudod, nagyon élveztem, hogy minden héten kitalálunk valami hülyeséget, és akkor abból történetet gyártunk, mint egy ilyen felnőtt, nagy kislány mesekönyv, én úgy kezeltem ezeket az újságokat, csak aztán, amikor jött a gazdasági válság, akkor elkezdtek bekeményíteni az elvárások, azok durvák lettek, tehát akkor kezdődtek el a vállalhatatlan bulvár megnyilvánulások, és hát az már nem ment. Akkor volt, hogy volt egy nap, amikor magam se tudom megmondani, hogy miért. Valaki odajött hozzám, és azt kérdezte, hogy most mit csinálsz? És akkor valaki azt mondta belőlem, hogy felmondok, és elmegyek. És tudod, miért most mondok valamit, amit kérlek, ne érts félre, mert a spiritualitás, vagy az ilyen a spiritualitás nem, de az ezotéria elég messze áll tőlem. Valamikor évekkel később egyszer így számolgattam valami miatt az évek, hogy is volt, hogy az édesanyám fiatalon halt meg, és hogy az mikor, és akkor döbbentem rá, hogy azon a napon, amikor valaki azt mondta belőlem, hogy én innen elmegyek, akkor pontosan annyi idős voltam, mint az édesanyám a halála napján. Tehát mi pont 20 év volt közöttünk. És azóta én ezt úgy kezelem, hogy az anyukám, mert hogy én azt éreztem, tudod, hogy ez így nem mehet sokáig, tehát hogy ennek rossz vége lesz, hogyha én minden reggel, mikor fölkelek, belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy ezt nem lehet tovább csinálni.
2: Sokan vágynak ilyen váltásra, de sokszor nincs meg hozzá kellő bátorság. Neked mi adott bátorságot ezen a ponton?
7: Én nem is tudom, hogy ehhez bátorság kell-e. Én mindig így volt az életemben, tudod, hogy valaminek vége van, akkor az nálam jelezni szokott, hogy vége, és akkor tovább kell lépni.
2: És ez a Camino, ez mindenki úgy számol be róla, hogy ez egy életre szóló élmény volt, a könyvet írtál belőle, tehát nyilván neked is egy nagyon nagy élmény volt, de mit lehet elmondani még a Caminóról, amit nem mondtak el előtted?
7: Őszintén szólva, hogy a többiek mit mondtak róla, hát persze hallom, mert régebben szoktunk beszélgetni olyanokkal, akik a Caminót megjárták, hogy mit lehet azt, ha az ember nem tudja, ha elbizonytalanodik a saját körülményeiben, a saját életében, a saját szerepében a világban, akkor ott, ha végig sétál, akkor a végére választ fog kapni. Úgyhogy én küldeni senkit nem szoktam, mert az szerintem ez egy olyan út, ahová csak akkor szabad menni, hogyha belülről jön az indítatás, tehát hogyha az ember menni akar. De azért mindenkinek végig kéne menni, tudod. Szóval ott valahogy azok a frázisok, amik ugye elmennek máskor a fülünk, meg ugye egy év állsz a természettel, meg azok ott tényleg megtörténnek. Tudod, szóval ott valahogy mindent tudsz, mindennel egy év állsz, és minden kérdésedre tudod a választ. Én nekem nagyon furcsa volt, mert néha olyan volt, mintha ilyen skizofrénia, nem tudom, tudathasadásos lennék, hogy én kérdezgettem magamtól, fejben persze, és én válaszoltam rá. És sem a kérdés, sem a válasz, sem a kérdést, sem a választ nem én gondoltam ki, hanem ezek így jöttek, tudod? Erről nagyon sokat tudnék mesélni.
2: Sokszor említed a szabadságot, hogy hajlamosak vagyunk túl misztifikálni a szabadságot. Számodra most mit jelent a szabadság ebben a pillanatban?
7: Most is és mindig azt jelenti, hogy is fogalmazzak. Tehát ez egy attitűd, én azt gondolom, a szabadság, hogy úgy csinálom a dolgaimat, úgy az életemet, ahogy én gondolom, hogy kell. Ennyi a szabadság szerintem. És ezt erre nem kell készülni, meg nem kell hozzá semmiféle ideológiát gyártani. Én azt gondolom, hogy egyszerűen úgy csinálom a dolgaimat, ahogy belülről ezt diktálom magamnak.
2: Sándor Anikó volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
7: Én köszönöm, hogy elhívtatok.

Ez volt már a Necces. Holnap ugyanebben az időben várom Önöket, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. A szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a hangmérnök Bredák József nevében is köszönöm a figyelmüket. Sashegyi Zsófiát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa. Először legfontosabb híreink röviden.
2: Az infláció 2028 közepén stabilizálódik az új 2,5%-os célra a Magyar Nemzeti Bank várakozása alapján.
1: Üdvözlik a rendészeti és köztisztviselői szakszervezetek, hogy létrejött a belügyi érdekegyeztető fórum, de ami a megbecsülést és a jobb körülményeket illeti, fogy a türelmük.
2: Az aszály és a gazdasági nehézségek együtt rontják a diótermesztők helyzetét, idén kevesebb, de jó minőségű termés várható.
1: Napközben 26 fokos csúcshőmérsékletet éjjel talajmenti fagyokat hoz a vénasszonyok nyara. És a részletek a szerkesztő Illis László. Az infláció 2028 közepén stabilizálódik az új 2,5%-os célra a Magyar Nemzeti Bank várakozása alapján. A jegybank az idén átlagosan 1,8, jövőre 3,1%-os, 2028-ban 2,6%-os inflációt vár, a legfrissebb jelentés szerint. A mezőgazdaság teljesítménye alacsony, még az ipari bővülés jelentős. Illés Anna összefoglalója.
3: 2028 közepétől stabilizálódik a fogyasztói árindex a 2,5%-os jegybanki célon.
4: Közölte az MNB közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója a jegybank szeptemberi inflációs jelentését bemutató tájékoztatóján. Balatoni András hozzátette, az érdemi felülvizsgálat az inflációban a jövő évet érintette.
3: Az idei évben nem is változtattunk, a jövő évben viszont 8%-ponttal emeltük a fogyasztói árakra vonatkozó prognózisunkat. Itt ugye részben a gyorsabb árfolyam begyűrűzés, ugye az érdekes módon ez a 27-es évben inkább emeli az inflációt, mert az a dezinflációs hatás, amit a lassabb árfolyam begyűrűzés 2027-ben is eredményezett volna, az ugye megszűnik, tehát ebben az esetben ez inkább emeli az inflációt. Magasabb gázár, magasabb olajár, illetve a dohánytermékek jövedéki adójának emelése, ugye ezek azok a tényezők, amik emelik a fogyasztói árindexet 2027-ben, és az alacsonyabb bérdinamika pedig csökkenti ezt.
4: Balatoni András kitért arra, hogy az élelmiszerek és az iparcikkek esetén az elmúlt hónapokban árcsökkenés volt megfigyelhető, míg a piaci szolgáltatások áremelkedése visszafogottan az árstabilitás éveire jellemző szinten alakult. A mezőgazdaságról szólva elmondta, hogy várhatóan a 2022-es kiemelten aszályos évben tapasztalt mértékű kevés termés várható, így az ágazat hozzáadott értéke jelentősen lassítani fogja a GDP növekedést. Hozzátette, az ipar növekedése 3,7%-kal bővült, amire 2022-ben volt példa legutóbb, de ez nem általános országosan, hanem az egyes külföldi gyárak hazai beruházásai mostanra fordultak termőre.
1: Nem feltétlenül az államtól vagy az Európai Uniós forrásoktól kell várni a csodát és a tartós gazdasági növekedés beindítását Magyarországon. Véli Oszkó Péter volt pénzügyminiszter. A háztartásoknál lévő 120 ezer milliárd forintnyi pénzügyi vagyonból mindössze 4 ezer milliárd forintot fektetünk be a tőzsdére, pedig ennél többet is érdemes lenne. Kovács Anna összeállítása.
5: 120 ezer milliárd forintnyi vagyona van a magyar lakosságnak. Ennek csak elenyésző részét forgatják vissza a gazdaságba. A volt pénzügyminiszter szerint ez nem magyar, hanem európai jelenség. Oszkó Péter a GKI konferenciáján azt mondta, hogy ezeket a megtakarításokat sem a hazai, sem az európai lakosok nem forgatják vissza a gazdaságba, nem vállalnak kockázatot, nem építenek cégeket belőle.
6: Nincs igazán kockázatvállalási hajlandóság a magyar lakosságban, ez nem hasznosul a gazdaságba, és egyébként nem ér el rajtam hozamokat. Hát ma egy állampapírjegyzésen 5,5% kamatot lehet csinálni. Az elmúlt években, hogyha valaki csak a Bux Index szerinti tőzsdei részvényekbe fekezett be, akkor 30-40%-os éves hozamokat tudott csinálni.
5: Oszkó Péter azt mondta, hogy a korábbi kétszámjegyű állampapír kamatok sikeresek voltak. A lakosság szívesen választotta ezt a befektetési formát, de más, új törvényi szabályozásra is szükség lenne, hogy a tőzsdei vagy az úgymond kockázatosabb befektetésekbe fektessék a magyarok a pénzüket, ezzel élénkítve a gazdaságot. A volt pénzügyminiszter szerint ez egy 10-15 éves folyamat is lehet. Süle-Szigeti Bulcsú a portfólió elemzője szerint is csak a 2030-as évekre változhatnak a lakosság megtakarítási szokásai. A szakember kicsit árnyalta a 120 ezer milliárdos megtakarítást, inkább csak ennek a fele, 50-60 ezer milliárdos vagyon van a magyaroknál.
7: Ami mindenképpen egy probléma, és ezen lehetne javítani, akár szabályozói eszközökkel, vagy más ösztönzőkkel, hogy a tőzsdei részvényeknek a nagyon alacsony hányadát azt érdemes lenne növelni annak érdekében, hogy az európai vállalkozások több tőkéhez jussanak.
5: Süle Szigeti Bulcsú a kötelező magánnyugdíjpénztári megtakarításokat is olyan lehetőségnek nevezte, amely korábban alkalmas volt arra, hogy a magyar lakosság befektetésnek használja. Rövid idő alatt sok pénz halmozódjon fel benne, és a megtakarítások megtalálják az utat a részvénypiacra.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 14. Leó pápa a Vatikánban magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt, akivel külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztettek. Sárközi Júlia tudósít Rómából.
9: Nyíltnak és barátinak nevezte a 14. Leó pápával négy szem közti félórás beszélgetést a magyar miniszterelnök. Magyar Péter a

0: és a kiszolgáltatott helyzetben levő keresztény közösségek védelméről. A miniszterelnök bejelentette, hogy folytatják az üldözött keresztényeket segítő korábbi programot, de annak átvizsgálásával. Magyar Péter felkereste a Szent Péter tér oldalában a szegények számára még Ferenc pápától felállított orvosi rendelőt, amelynek a magyar állam nevében 6000 euró értékben gyógyszereket ajánlott fel. A miniszterelnök misén vett részt a Bazilika magyar kápolnájában, ahol koszorút helyezett el Szent István szobránál.
1: A pápa látogatás hátteréről, kulisszatitkairól bővebben hallhatnak a Krónika után kezdődő a Nap témája című műsorunkban. Legkésőbb november elejéig megválaszthatják az Alkotmánybíróság elnökét és alelnökét. A vezetők személyéről 15 bíró dönt. Hak Péter jogász a Krónikának azt mondta, a szakmai tudás és a tapasztalat mellett az Alkotmánybíróság iránti bizalom kialakítása, az intézmény tekintélyének képviselete is döntő lehet a kiválasztásban. Részletek Kovács Mártontól.
2: De elkövetkezendő másfél hónapban az lenne az ideális, ha az Alkotmánybíróság választana egy elnököt és egy alelnököt. Ha egyiket se választja meg, akkor egy működési zavar áll elő, de én ebben nem hiszek.
3: Hak Péter jogász, az ELTE emeritus professzora szerint november elejéig biztosan eldől, hogy ki lesz az Alkotmánybíróság elnöke és alelnöke. Ha a vezetőt mégse sikerülne határidő előtt megválasztani, a pozíciót országgyűlési törvénymódosítást követően az úgynevezett szenioritás elve alapján átmenetileg a legidősebb vagy a legrégebb óta hivatalban lévő bíró is betöltheti. Az alaptörvény módosítása az Alkotmánybíróság működését is érinti. Az elnököt a korábbi gyakorlattal ellentétben nem az országgyűlés választja, hanem maguk az alkotmánybírók. A vezető személye 15 bíró közül kerül ki, ők egymás között döntik el, hogy ki a legalkalmasabb a feladatra. A helyettest a megválasztott elnök javaslatára az Alkotmánybíróság tagjai választják meg a testület teljesülésén.
2: Szólnak érvek az ellen, hogy olyan valaki legyen az elnök, aki csak pár hete lett bíró, mert hát még nem ismeri a belső működést. Van 4 olyan bíró, akiket 2016-ban választottak, őnekik ugye 2028-ban jár majd le a mandátumuk, tehát ők már elég régen ott vannak, és akiket akkor konszenzussal választottak, Szabó Marcell bíró úr, Marosi Ildikó bírónő, Sanda Balázs bíró úr és Horváth Attila bíró úr. És a maradék 5 bíró az olyan, akiket a Fidesz jelölt, egymást kell meggyőzni arról a jelölteknek, hogy ők az alkalmasak.
3: A 15 esélyes közül Orosz Árpád Gábor, a Tiszapárt alkotmánybíró jelöltje a legidősebb. Szabó Marcell, Marosi Ildikó, Sanda Balázs és Horváth Attila pedig a leghosszabb ideje hivatalban lévő bírók. A szakmai tudás és a tapasztalat mellett az Alkotmánybíróság iránt bizalom kialakítása, az intézmény tekintélyének képviselete is döntő lehet a kiválasztásban, mondta Hag Péter, aki szerint ez 2-3 héten belül megtörténhet.
1: 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt.
4: Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről.
1: Az új belügyminiszter negyedévente tárgyal a rendészeti és köztisztviselői szakszervezetekkel. Az érdekvédők üdvözlik, hogy létrejött a belügyi érdekegyeztető fórum, de úgy látják, hogy ami a nagyobb megbecsülést és a jobb körülményeket illeti, fogy az állomány türelme. Kovács Anna összeállítása.
5: A köztisztviselői és rendészeti szakszervezetek kitartóan tárgyalnak a kormányzattal a jövő évi béremelésről, életpályamodellről, lehetőségekről. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke a Krónikának elmondta, a kommunikációban mindenképpen van előrelépés az előző kormányzathoz képest, de dolgozóik türelme fogy, miközben látják, hogy úgymond üres a kincstár.
6: Mivel már régóta várnak az emberek, minden területen megtapasztaljuk a türelmetlenséget, ami jogos igény, hiszen meg akarnak élni az emberek. Tehát nem gondolom, hogy könnyű helyzetben lenne az új kormány, de a nyitottságot, a probléma megoldásra való törekvést feltétlenül tapasztaljuk.
5: Kevésbé türelmes a közszolgálati rendőrszakszervezet. Alelnökük Tóth Zoltán szerint nem csak a fizetésemelés számít, nem csak erre van szükség, hanem számos más intézkedésre is régóta vár az állomány, mint például a teljes teljesítményértékelési rendszer átalakítása, vagy az életpályamodell újragondolása.
7: Nem minden a fizetésemelés, hanem itt a munkakörülmény.

0: és nem is feltétlen a tárgyi anyagi körülményekről beszélek, hanem a humán körülmények miattről beszélek, a hozzánk állása, a velünk való bánásmód. Itt már elindult gondolati síkon egyfajta váltás, egyfajta paradigmaváltás, de ez a végetján, konkrét a végrehajtói állomány körébe semmilyen módon nem csapódott le.
1: A Krónika kereste a belügyminisztériumot, hogy megtudja, mikor lesz a következő egyeztetés a köztisztviselői és rendészeti szakszervezetek között. Hajdú Márton, a BM sajtófőnöke azt mondta, hogy 3 hónapon belül sor kerül a következő érdekegyeztető megbeszélésre.
2: A 2027-es évi költségvetés elfogadás előtt konkrét számokról nem tudunk beszámolni, viszont folyamatosak ezzel kapcsolatban az egyeztetések, és minden egyes rész információt, hogy hogyan tevődik ez össze, illetve hogy milyen alapokon nyugszik, azt a belügyi érdekegyeztető tanácson minden fél megismerhette.
1: Októberben ül újra asztalhoz a belügyminisztérium a szakszervezetekkel.
3: Rendkívüli tárgyalásba kezd a kormány a fuvarozókkal szeptember 29-én. Az érdekképviseletek egyebek mellett a gázolajár támogatás kiterjesztését követelik az áru- és személyszállítókra. Falucska Ivett összeállítása.
4: 100 kilométerre 30 liter kell, heti szinten ilyen 600 literet majdnem szoktam tankolni.
5: Egy fuvarozásban dolgozó sofőr arról beszélt a Krónikának, hogy átlagosan mennyit fogyaszt kamionja. Bár a pontos mennyiség a megtett távolságtól, a rakomány súlyától és a sofőr vezetési stílusától is függ, a havi üzemanyagköltség a jelenlegi árakon számolva akár 2-2,5 millió forint is lehet járművenként. A fuvarozói ágazat nagyjából 3 éve veszteséges, tartalékaik teljesen kimerültek. Erről már a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára Árvai Tivadar beszélt.
6: Ezres nagyságrendű cég tönkremeneteről beszélhetünk. Az elmúlt hetek történése és az üzemanyagár változása, valamint a forint-euro árfolyam változásai egy újabb olyan csapást mértek az alágazatra, amelyet már végképp nem tud kiheverni, és ebben a helyzetben nincs további lehetőségünk, hogy kivédjük ezeket a negatív külső hatásokat, mindenképpen kormányzati átmeneti támogatásra, beavatkozásra van szükség.
5: Ezért kérték a kormányt, hogy üljön le velük egyeztetni. Az ágazat képviselői elfogadhatatlannak tartják, hogy kihagyták őket a dízel támogatási csomagból. Egyebek mellett az üzemanyag ársok hatásának azonnali enyhítését, az adminisztratív terhek mérséklését és a tisztességes piaci verseny helyreállítását követelik, hangsúlyozta Árvai Tivadar.
6: Mi vásároljuk meg a hazai gázolaj kb. 55%-át, tehát első körben az üzemanyagár támogatásra lenne szükség. Mi úgy kalkuláltunk, hogy egy a vállalkozások számára már elfogadható szint legfeljebb 25-30 milliárd forintos kormányzati támogatás megítélése esetén már megvalósítható lenne. És ezen túl vannak olyan elsősorban adminisztratív vagy a működést támogató javaslataink, amelyek tulajdonképpen költségvetési forrást egyáltalán nem igényelnek.
5: A részletekről rendkívüli egyeztetés várható. A fuvarozói érdekképviselőkkel az előzetes bejelentés szerint szeptember 29-én Kapitány István gazdasági és energetikai, Kármán András pénzügy és Vitézi Dávid közlekedési miniszter személyesen ül le tárgyalni.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió.
8: A brüsszeli közlemény szerint az intézkedés azt jelzi, hogy Ukrajna sikeresen teljesíti az Unió által feltételként szabott célkitűzéseket. Az újabb 3 milliárd euró folyósítása az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz. Az Ukrajna alap finanszírozásának célja, hogy erősítse Ukrajna makrogazdasági és pénzügyi stabilitását, helyreállítását és modernizációját, valamint támogassa Kijev reform törekvéseit.
3: Meghosszabbítják az úgynevezett kereskedelmi fegyverszünetet Kína és az Egyesült Államok között.
8: Eszerint január közepéig Washington nem emeli a kínai termékekre kiszabott büntetővámokat, Peking pedig folytatja a ritka földfém szállítást az Egyesült Államokba. A csaknem egy éve érvényben lévő megállapodás vetett véget annak a vámháborúnak, amelyben a két ország egymás termékeire 100%-ot meghaladó pótlólagos vámokat vetett ki.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Két katona meghalt szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter.
8: Ruszinszendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja.
3: Nehéz helyzetben vannak a diótermesztők. Az aszá és a gazdasági nehézségek együtt teszik egyre nehezebbé a helyzetet. Idén kevesebb, de jó minőségű termés várható. Attól ugyanakkor nem kell tartani, hogy a belföldi piacokon kevés dió lenne, és valószínű, hogy az ára sem lesz magasabb. Varga Tünde tudósítása.
9: Az elmúlt három hónapban 33 mm eső esett. Összesen 260 mm csapadék hullott le 2026-ban. Ez nem egészen a fele annak, mint ami szokásos. Befolyásolja az idei termésnek a mennyiségét, a minőségét és a jövő évi termés meg a mennyiségét.
10: Mondja Cirák Imre, Közép-Európa legnagyobb dióültetvényének vezetője. A Somogy megyei Lengyel-Tóti határában 200 hektáron foglalkoznak diótermesztéssel. Az idei aszályos nyár hosszú távra határozza meg a diótermés mennyiségét, a gazdasági körülmények pedig tovább nehezítik az értékesítést.
9: Tavaly évben Egyesült Államokban, miután racionalizálást hajtottak végre a műhold felvételek elemzésébe is, nagyságrendi héjas diótermés többlet volt, azt az idei évben átküldték Európába egy jelentős részét. Úgyhogy az eddigi 3 euró környékén lévő export ár 1,5-1,9 euróra futott be az első szám. Ehhez társul még a tavalyi 390 forintos euró árhoz a 365 forintos forint ár. Ha ezt a kettőt összetoljuk, akkor mi megtámogatjuk a fogyasztókat.
10: Egész Európában nyomott ára van a diónak, ám a termesztőnek nincsen más választása, el kell adni a termést. Ez azt is jelenti, hogy például a somogyi ültetvény esetében haszonnal idén nem számolnak, sőt. Cirák Imre szerint a belföldi piacra ez nem érvényes, ám minden diót nem lehet ott eladni. Attól nem kell tartani, hogy a hazai boltokban ne lenne dió, elvileg a vásárlójárnak sem kellene emelkedni, hiszen tőlük termelőktől ugyanannyiért veszik meg, mint tavaly.
9: Az elmúlt 5 évben a tőlünk elvitt héjas diónak az ára nem változott, semmivel nem lett több. A belföldi piacon 1000-1300 forint környékén megy egy kiló héjas dió. Tehát amire eljut a polcra a kedves vevőhöz, az 2000-2500 forint lesz.
10: A lengyel-tóti ültetvényen egyébként idén 200 tonna termés várható, ami valamivel több, mint fele az elvárt mennyiségnek.
3: Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége.
8: Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik.
3: Csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál.
8: Az egy hét múlva kezdődő 4 napos rendezvénynek ezúttal a Hung Expo ad otthont. A fesztiválon Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kerül a középpontba, a díszvendég pedig a kortárs ír irodalom neves szerzője, Kolm Tobin lesz.
3: Vitorlázni tanulnak a gyerekek testnevelés órán egy balatonalmádi általános iskolában. A program több mint 40 fővel indult szeptember elején, a képzésben 5. osztályos tanulók vehetnek részt. Részletek Brieska Dánieltől.
11: A vitorlázás idén ősszel került a tananyagba a balatonalmádi Györgyi Dénes általános iskolában. Ide járt egykor Vadnai Jonatán is, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, de ugyanitt volt diák, testvére, Vadnai Benjamin olimpikon vitorlázó is. Az iskola 5. osztályos tanulói elméleti és gyakorlati képzésben is részt vesznek, jelenleg 43-an. A program a Veszprém Balaton Európa sportrégiója 2026 támogatásával a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésével valósul meg.
12: A gyerekek mindenképpen imádják és szeretik, ráadásul ugye kimozdulnak az iskolából, és sporttal töltik az időt a természetben, szerintem ez mindent megér.
11: Az egyesület elnöke a Krónikának elmondta, az ötlet francia példából még 2017-ben született. A tanmenetet a Vitorlás Szövetséggel közösen készítették el, az oktatásban a Magyar Vitorlás Akadémia edzői is részt vesznek. Nárai Rihárd hangsúlyozta, a 4.-6. évfolyamon a legalkalmasabbak a diákok arra, hogy megismerkedjenek közlekedjenek ezzel a sporttal.
12: A célja ennek az oktatásnak az az, hogy egy táboros, vitorlázós gyerek, egy vitorlástábort végigjárt gyerek tudás szintjéig egy fél év alatt el tudjuk juttatni ezeket az osztályokat, az ő testnevelés tanárjaikat, és utána pedig ők tudnak olyan döntéseket hozni, amik valóban az ő környezetükhöz optimalizálják a mindennapi sportjukat a jövőben.
11: A Vitorlázó Gyermekekért Egyesület elnöke hozzátette, hasonló tanórán kívüli foglalkozás több iskolában is elérhető, ugyanakkor azt szeretnék, ha a vitorlás képzés a legtöbb balatoni iskolában a tanterv része lehetne.
3: Az átlagosnál melegebb idő várható a hétvégétől. A vénasszonyok nyarát egy mediterrán ciklon és az El Niño hatás okozza. Ennek következtében akár 26 fokos csúcshőmérséklet lehet napközben, éjjel azonban talajmenti fagyokra is számítani kell. A felmelegedés csak néhány napig tart. Részletek Kovács Mártontól.
13: Tartósan száraz időszakra lehet számítani, ugyanis magas nyomás erősödik meg a kontinens fölött. Délire forduló áramlással nagy mennyiségű szubtrópusi eredetű légtömeg érkezik a kontinens fölé.
14: Pont a Krónikának Vaszkó András meteorológus. A szakértő hozzátette, a szubtrópusi levegő elsősorban nyugat-európai időjárására lesz hatással a jövő héten. Nagy-Britannia déli részén, Franciaország északi részén és a Benelux államokban a 25 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. A hőhullám Magyarországon is érezteti hatását. Vasárnaptól a hét közepéig, végéig akár 26 fok is lehet délutánonként. Éjszaka azonban 10 fok alá csökken a hőmérséklet, a fagyzugos helyeken pedig talajmenti fagyokra is számítani kell, mondta Vaszkó András, aki hozzátette, az anticiklon mellett a csendes óceán déli részén jellemző El Niño is hatással van az európai, így a magyarországi felmelegedésre. Ez pedig, közölte a szakértő, állandósulhat a jövőben.
13: Ez lehet a következő évek egyik jellemzője, illetve az is, hogy az éghajlatváltozás következtében egyéb szélsőségek is megjelennek, mint például a most tapasztalt nyár hasonló erősségű melegekkel, illetve hasonlóan nagy szárazságokkal is akár.
14: Vaszkó András azt mondta, október végéig, november elejéig az átlagosnál melegebb időre kell számítanunk. Jelentős csapadék nem várható a következő hetekben. Azt követően átlagos mennyiségre kell készülni. A jövő hét várható felmelegedés, fejfájást, fáradékonyságot, a reakcióidő lassulását okozhatja a frontérzékenyeknél. A nagy hőingás miatt a réteges öltözködés ajánlott ebben az időszakban.
3: Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából az alkotás online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, és számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket.
8: Az esemény kiemelt helyszíne a Pannonia stúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
3: Lezárásokra és közlekedési változásokra kell számítani holnap este 6 órától a Puskás Aréna környékén a Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt.
8: A BKK közleménye szerint várhatóan lezárják a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszában, valamint az István mezei utat. Mivel az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, a társaság azt kéri, hogy a szurkolók használják a tömegközlekedési eszközöket.
7: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
3: És a sporthíreket Bera Emese hozza, szervusz!
15: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat! A csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerint a hiányzó kulcsjátékosok távollétében másoknak kell előlépniük, annak érdekében, hogy a magyar labdarúgó válogatott jól szerepeljen a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban a soron következő 4 mérkőzésen, így az Ukrajna elleni hazai találkozón is. A holnap 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Ukrajna mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Kukta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport holnapi fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Kukta győzelme azt jelenti, hogy az árónapon két magyar lesz érdekelt a döntős programban, ugyanis Hámori Luca a 65 kg-os fináléban lép kötelek közé. George Russell, a Mercedes brit pilótája, az első és a második szabad edzést is megnyerte a Forma 1-es azeri nagydíjon Bakuban.
7: Közlekedés.
8: Ma is erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között lassú az előrejutás, különösen a külső sávon, ahol egymást érik a kamionok. Szintén a főváros felé egy műszaki hibás kis teherautó okoz fennakadást a Szárliget-Bicske csomópont előtt, már több kilométeres a torlódás. Az M0-ás autó déli szektorán a hatos fiú csomópontjánál korábban egy defektes teherautó okozott fennakadást. A jármű már tovább indult, de még mindig 4-5 kilométeres a dugó. Az M3-as autópályán a főváros felé az Ecsédi pihenőhely előtt két személyautó és egy kamion ütközött, csak egy sáv járható. És a 31-es főúton Mende és Sűsáv között két autó karambolozott, az utat teljes szélességében lezárták, kerülni csak Isaszeg felé lehet.
3: És mi a helyzet a főváros útjain, a BKK munkatársától megtudjuk.
16: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten akadozik az előrejutás a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalujza térig, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól az Erzsébet hídig, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton. Torlódik a kocsisora a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánc hídig, valamint a Széll Kálmán tér környékén. Kovács Botond, BKK Info.
7: Időjárás.
3: Milyen idő várható a folytatásban? Kérdezem Vaszkó Andrást, meteorológust.
17: Köszöntöm a rádió hallgatókat, szia! Éjszaka már csökken is a felhőzet nyugat felől, tehát ez a mai nap csak átmenetinek bizonyul, és holnap napközben a több-kevesebb napsütés mellett bár képződnek gomoly felhők, amelyek szétterülve erősen felhős időszakokat is okoznak, de nagy csapadék nem lesz, legfeljebb a Dunától keletre lehet futózápor. A Dunántúlon többfelé lesz élénk, néhol erős a szél, a hőmérséklet ma késő este 8 és 14, hajnalban jobbára 5 és 11, péntek délután 17 és 21 fok között valószínű.
3: Eddig tartott az Esti Krónika, a szerkesztő Illis László, a hírszerkesztő Kis József, a bemondó Garami Zsuzsa volt. Gyártásvezető Pernis Judit, technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fácán Andrea és Bredák József. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Most jön a nap témája, benne a miniszterelnök pápa látogatásáról, illetve az Atlanti óceán lassuló bukóáramlatáról és ennek következményeiről lesz szó. Búcsúzik a műsorvezető Tesári Nóra. Viszont hallásra.

0: 18 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Kis József, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés. Újfajta sztrókkezelést alkalmaztak Kecskeméten. Estig több felé lehet eső, zápor. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés, az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben két szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözés a korábbi házelnök Kövér László ötlete volt. A miniszter egyben bejelentette, a végéhez közeledik a kúriának otthont adó igazságügyi palota felújítása és az Agrárminisztérium korábbi épületének rekonstrukciója is, ugyanakkor ezeket a projekteket is tüzetesen átvilágítják. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával és több magasrangú szentszéki tisztviselővel. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A Hungary Helps program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Holnap kezdődik 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatása. Az eseményre több mint 1 millió embert várnak. A katolikus egyházfő szombaton Párizsban több százezer hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét. Lourdesban pedig az egyházi szexuális bántalmazások áldozataival is találkozik. A látogatás hétfőn Metzben zárul, ahol 14. Leó pápa Európa jövőjéről tart beszédet. A pozitív bírósági döntés ellenére sem engedték be a Fehérházba a CNN, a Politico és az MSNBC munkatársait. A Trump kormányzat szerint az újságírók munkája nemzetbiztonsági érdekeket sértett. A bíróság szerint ezt az állítást nem sikerült megfelelő érvekkel alátámasztani, ezért blokkolták az elnök médiumokat kitiltó rendeletét. A Fehérház biztonsági emberei ennek ellenére megtagadták a belépést az épületbe az érintett újságíróktól. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Sesztánk Miklós KDNP-s, Gurzó Mária Tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. Újfajta sztrókkezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban kapott új típusú életmentő véralvadás oltó gyógyszert, Tenecteplast, egy sztrókos beteg Magyarországon. Az eljárás különösen a súlyos nagyér elzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága, míg a korábban használt készítményt 1 órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. Az időjárásról: holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet, a szél a Dunántúlon megerősödik, éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. Hírekkel 19 órakor jövünk legközelebb.
1: Műsorajánló. A hely.
2: Az elsivatagosodó vízhiánnyal küzdő Maris pusztán egyfajta csoda történt. A gazdák és a vízügyi szakemberek együtt olyan vízvisszatartási projektet valósítottak meg, amely nem csak a mezőgazdaság számára hozott reményt, hanem a ritka madárfajokat is visszacsábította a térségbe. És ez a közös siker új fejezetet nyithat az alföldi vízgazdálkodásban is.
1: A hely. Riportműsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban.
3: Hajnaltáj.
4: Takarmányhiány, avagy minden idők egyik legsúlyosabb aszályos évében. Miként tudják az állattartók megoldani a téli etetést?
5: Ezer bál a rétiszénánk hiányzik, amit különböző praktikákkal próbálunk pótolni.
4: De holnap az is kiderül, hogy melyik lett Magyarország legszebb állattenyésztő és legszebb szőlőbirtoka. Pilisi Csenge vagyok, ébredjenek velünk!
3: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
6: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok. A nap témáiból ma a miniszterelnöki pápa látogatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy hogyan alakíthatja át Európa időjárását és akár a gazdaságát is a lassuló atlanti-óceáni bukóáramlási rendszer. A szerkesztő Illis László. Délelőtt magánaudiencián fogadta Magyar Pétert 14. Leó pápa. A miniszterelnök Tar Zoltán miniszterrel és Velkei György, illetve Ceti István államtitkárokkal utazott szerdeste Rómába. A Vatikánban ők is magyarral tartottak. A vonal túlsó végén Újházi Loránd, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutatóintézetének vezetője. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
6: Hogyan jön létre egy ilyen találkozó? Avasson be bennünket, legyen kedves. Melyik fél kezdeményezi egyáltalán?
7: Igen, általában a kezdeményezés az az állam részéről szokott történni. Főszabály szerint, ugye vannak ellentétek, azt azért látni kell, hogy a találkozásnak ez a szintje, amiről most beszélünk, ez a magánkihallgatás, ugye maga az elnevezés csalóka. Mert magánkihallgatásból ugye arra következtetne az ember, hogy hát ez nem egy hivatalos, de ez a legmagasabb szintű találkozás, ami az államfő, ugye attól függ, hogy milyen rendszerekről beszélünk, kormányfő vagy államfő, ugye a parlamentáris, demokráciák, vagy inkább a prezidenciális rendszerek, de más-más képviseli az adott államot, de ez a legmagasabb szint. És ugye akkor szokott erre sor kerülni általában, na, tehát van egy rendes menete azért ezeknek a találkozásoknak, időnként udvariassági látogatás, akkor is, hogyha egyébként nincsen semmi olyan, aki az állam és az egyház között, ami akár ellentétek, akár újra megvitatandó, újra tárgyalást, igen, lehetnek adott esetben feszült. És hát gondoljunk csak Donald Trump látogatására a Ferenc pápánál, hát előtte azért nagyon komoly konfliktusos helyzeteket a kampányba előzték, ugye 2017, hogy oda megszom a látogatásnak az ideje. De és a másik pedig az, hogy amikor történik egy új elnöknek a beiktatása, megválasztása, most prezidenciális rendszerben, hogy az elnök, a mi rendszerünkben a miniszterelnök, akkor azért vannak országok, amiket priorizál. Ugye első, második, harmadik, különösen nagy jelentősége van annak a helynek, ahol először megy, de azért a top 10 az meghatározó szokott lenni, és azért látszik, hogy a top 10, de azért most a mostani miniszterelnöknek is ott volt a Szent Szék, és hát ugye most itt az első szintről beszélgettünk, kezdtünk el beszélgetni, ez az a kihallgatás, a magánkihallgatás, ugye a kifejezésből lehet érezni, és hát ha van magánkihallgatás, akkor kell lenni általánosnak is, így az általános az, amit könnyebb bejutni, a szerdánként szokott lenni, és oda szoktak az arándokok menni, mert hát vannak a különleges kihallgatások, amikor meghatározó csoportoknak egy meghatározott téma, ugye most már lehet tudni azt, hogy körülbelül milyen témákról volt szó itt a megbeszélésen, és nagyon diplomáciai szempontból teljesen megfelelt az a kommunikáció, amit a miniszterelnök úr mondott, mert ugye ilyenkor nagyon visszafogott azért mind a két fél általában. Sajnos vannak eltérések, amikor megszegik ezt a szabályt, mert Joe Biden volt egy ilyen tipikus példa, amikor a látogatás után ugye belpolitikai célokra használta föl, ami ott elhangzott a Ferenc pápával beszélgetés alkalmával.
6: Egy picit azért még hadd ugorjak vissza a szervezéshez, mert ebbe nem látunk bele, tehát nyilván izgalmas, hogy kihasználhatjuk a lehetőséget. Tehát tulajdonképpen a miniszterelnöktől ebből a szempontból úgy elvárható volt, hogy egy rövid időn belül ellátogasson a pápához?
7: Nem erről van szó, tehát ő nyilvánvalóan is az a külügy, megvannak azok a szaktárcák, meg tárcák, akiken keresztül mindez történik, és nyilván ne felejtsük el, hogy egy olyan entitásról beszélünk, ami azért olyan, hogy akinek nem csak egy külképviselete van az ország területén, van az is, hogy ez a pápai követség, hanem arról van szó, hogy ez a Magyar Katolikus Egyháznak azért itt történelmi beágyazódottsága is, komoly összekötetése és komoly kapcsolata van a Szent Szék irányába, tehát nyilvánvalóan ezt ki lehet használni, ezzel lehet élni, de megvannak nyilván a hivatalos csatornák, ahogy ez történik, és ugye az államtitkárságnak, amiről majd érdemes azért egy pár szót váltani, hiszen az a második vonal a pápa után, és sokszor részletkérdéseknek a tárgyalása az már az államtitkáron, illetve az államtitkárságon történik. Tehát, hogy ezeken a csatornákon keresztül nyilván akkor előre megbeszélik ez a diplomáciának meghatározhatja azokat a legfontosabb pontokat, tehát nem meglepetésszerűen történnek azért a legfontosabb pontokat, amikről azért szeretnének beszélni. Ugye, és hát akkor vannak olyan témák, amik adják magukat protokollárisan egy-egy ilyen helyzetben. Ugye most lehet tudni, hogy például már a mesterséges intelligencia, mint társadalmi és biztonsági kihívás előkerült ezen a beszélgetésen. Erre lehetett számítani. Nyilván nem csak a magyar miniszterelnöknek mondja ezt a pápa. Ja, a mostani pápa egy külön enciklikát adott ki a mesterséges intelligenciáról, és minden állami és a nagy technológiai cégeknek, a vezetőinek, amikor találkozás van, ezekről a kérdésekről beszélnek. Megvannak a prioritások, és nyilván megvannak a regionális kérdések, regionális, illetve az ország specifikus kérdések, amikről tárgyalnak.
6: Tehát akkor ezek a témák, tehát hogy amikről beszélnek, de az, hogy hogyan, igen?
7: A szervezés szempontjából, hát ennek pedig hát az a külképviseleteken keresztül világos történik, ugye megvan a külképviselet, megvannak a kormányzati csatornák, amiken keresztül történik, és megvannak az informális csatornák. De informális csatornákat nem szabad lebecsülni, mert azért sokszor nehéz bejutni a pápához.
6: Tehát számítanak az informális csatornák is. És az, hogy hogyan zajlik az egész, és egyáltalán mi a program, hogy hányan mehetnek be az audienciára, az mennyire állandó és mennyire személyre szabott?
7: A vagán audiencia, ugye abban a nevénben is benne van, tehát ott egy mondhatnám azt, hogy négy szem közti beszélgetés történik. Annyira diszkrét ez a megbeszélés, hogy itt az a preferált forma, nem mindig lehet ezt megtartani, de az a preferált forma, hogy ott nincs tolmács. Tehát van, amikor kell, nyilván, hogyha nem beszélik azt az adott nyelvet, akkor szükség van rá. Ugye most azért szerencsés, és amikor volt a pápa választás, akkor sokat beszélgettünk erről, hogy vajon mennyire lesz meghatározó kérdés a nyelv, hogy milyen nyelven beszél a pápa. Hát most azért az ugye az angol nyelv, az megkönnyíti a kommunikációt, és azok a személyek, akik a pápával beszélnek, azok többségében tudnak angolul. De a tolmács is, ha ott van, akkor őt kötik azok a szigorú titoktartási szabályok, ami a találkozás alkalmával ugye meghatározó.
6: Na most természetesen nem ment üres kézzel Magyar Péter, ajándékot is vitt. Ebben van-e valamilyen protokolláris előírás, vagy ez mindig az adott helyzettől függ?
7: A helyzettől országspecifikus dolgokat szoktak általában vinni, és adott esetben valamilyen eseményhez kapcsolódhat. Hát ugye most is a 56 kapcsán a pápai üzenetnek a kézzel írt verziója, amiben azért benne van egy országspecifikus, egy évfordulóhoz közeledünk. A Mindszentinek az emlékiratai benne van egy országspecifikus, hiszen a 20. század egyik legmeghatározóbb magyar főpapjáról van szó, és hát ugye ezt angol nyelven, az eredeti kiadást, azt Amerikába, tehát mivel a pápa az amerikai, tehát hol van egy ilyen jelentése is. Tehát próbálják itt a protokoll szakértők az adott ország egyházi szakértőivel közösen kitalálni azt, hogy mi az, ami egy jó, abban az időszakban jó ajándék lehet a pápa számára.
6: Világos. Most a hírek szerint Magyar Péter vatikáni diplomatákkal is tárgyalt. Mit lehet tudni arról, hogy kikkel találkozott, mi volt a beszélgetések témája?
7: Tehát most még a kommunikációban, tehát a mostani kommunikációban, amit egy órakor, volt egy rövid kommunikáció, az arról szólt, hogy a pápával való találkozást emelték ki. Ezek az üzenetek, ezek a kommunikék, ezek nagyon rövidek szoktak lenni általában. A legfontosabb kérdéseket foglalják össze. Most mondok példákat, ugye említettem már a mesterséges intelligenciát, ami ennek a pápának fontos, de előkerül a béke, társadalmi igazságoság, szociális kérdések, vagy hát ugye a miniszterelnök úrnak a kommunikációjából kiderült egy nagyon fontos szempont, ami megjelent a beszélgetésben, az az üldözött keresztény kérdése. Az üldözött keresztény kérdéskör, ez régóta a magyar külpolitikának egy fontos eszköztára volt. Nem csak a magyar, de hát mi a kormányzati szintre az viszonylag kevés állam emelte, és ugye deklaráltak, kijelentette, hogy ezt a irányt folytatni szeretné egy magyar államnak, ez egy fontos célkitűzés, illetve hát migrációs politika kapcsán is említésre került ilyen szempont.
6: Ezen azért ne ugorjunk túl a migrációs kérdésre, mert ugye migrációs ügyekben az Orbán kormány politikai álláspontja markánsan különbözött a pápa álláspontjától.
7: Nem mondanám, mert igen, szeretik úgy, na, tehát voltak valóban korszakok, tehát ugye uralkodóknál is ez így van, hát pápáknál is így van, hogy bizonyos biztonsági vagy társadalmi kérdésekben árnyalódik, én nem azt mondom, hogy markánsan változik, de árnyalódik a szempontja. És én azt szoktam mondani, hogy Ferenc pápánál is, különösen az első korszaka, az valóban az volt, ami totálisan szembe ment, vagy nagyon szembe ment. De azt sem mondanám azért totálisan, mert azért ez kiélezett lenne. De valóban ugye ez a befogadni, integrálni, ugye volt egy négy szlogen Ferenc pápánál, amit is szeretett az elején hangoztatni, és ugye a Migráció Világnapján is, meg egyes enciklikáiban ezt újra és újra elővette. Aztán amikor pedig Svédországba, meg egy-egy olyan területre látogatott, ahol hát azért a biztonsági helyzetet markánsan befolyásolja, ez tagadhatatlan.
6: Tehát akkor érzékeli?
7: Azt szeretném mondani, ott viszont már a pápa olyanokról beszélt, nagyon érdekes volt, hogy azokat mondod, hogy a befogadó társadalmaknak, a jogszabályainak, szokásainak a tiszteletben tartása. Tehát idővel árnyalódott ez a szempont, hogy nyilván azért olyan, de volt azért, megmaradt mindig a kettő, tehát a magyar állam, és aztán ne felejtsük el, hogy az Európai Unió és az Európai Uniós országoknak a politikája is ebben a kérdésben messze árnyalódott és messze megváltozott az 2015-ös migrációs válsághoz képest.
6: Értem. Újházi Lórendnak az NKE Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutató Intézet vezetőinek köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
7: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
3: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
6: A Science Daily nevű tudományos orgánum szerint az Atlanti-óceán egyik meghatározó áramlási rendszere, a bukó áramlat, már csaknem két évtizede gyengül. Ez a folyamat pedig komoly következményekkel járhat az időjárásra és sok minden másra is az Atlanti-óceán térségében, de akár azon túl is. Hogy mi mindenre, azt Ürge Worsatz Diana klímakutatótól, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnökétől tudjuk meg. Jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Mi ennek az áramlatnak a lényege?
8: Ez egy rettenetesen fontos áramlat, talán a Földön a legfontosabb óceán áramlat, hiszen amit ez tesz, az gyakorlatilag a déli féltekéről egy rakás hőt szállít az északi féltekére, egészen addig, hogy Európa északi partjainál is jóval melegebb van, mint azt a tenger, vagyis azt a földrajzi szélességünk indokolná. Tehát ha például megnézzük, hogy mondjuk Stockholm, Oszló, Helsinki milyen ugye virágzó kultúráknak, civilizációknak, gazdaságoknak ad helyszínt, és megnézzük, hogy ugyanezen a szélességi fokon mondjuk Oroszországban, Kanadában gyakorlatilag semmi nincsen már. Ennek a legfőbb magyarázatát az Atlanti bukóáramlat által felhozott hőnek köszönhetjük. Ugyanígy London és az Egyesült Királyság is jóval melegebb, mint egyébként lenne. Tehát az biztosan állíthatjuk, hogy Európa nagyon egy gazdaságilag nagyon kellemes és virágzó klímáját, vagy gazdaságát azért nagy részben ennek a klímának köszönheti, amit pedig az Atlanti bukóáramlat nagyon nagy részben gyakorlatilag fűt.
6: És hogy tudják azt mérni, hogy megállapítani, hogy most gyengül?
8: Na, ez egy nagyon jó kérdés. Pontosan ez a nehéz ebben a dologban, hiszen azt, hogy a hőmérséklet változik, azt viszonylag jól tudjuk már mérni, meg nagyon régóta fölírjuk, hiszen van egy közönséges hőmérő, ami nagyon olcsó berendezés, az már nagyon régóta mindenütt jegyezzük azt, hogy hol, mennyi, milyen hőmérséklet van. De azt, hogy az a tengerben a víz mennyire mozog, ezt sokkal nehezebb mérni, és nem is nagyon, és régóta tudjuk, vagy nem olyan régóta tudjuk egyáltalán, hogy ez mozog, és az, hogy pontosan hoz mozog, és mennyit mozog, ez sokkal nehezebb mérni. Most azért már ugye akár a műholdas adatokkal is próbáljuk már akár műholdas adatokkal is próbáljuk mérni, valamint most már bójákkal és különböző egyéb módszerek próbáljuk ezt mérni, de az ugye a probléma, hogy nincsenek hodősorok erre vonat, még mindig viszokkal drágább mérni a partoktól a tenger mérni, tehát most is a cikk, amire hivatkozik, ez így 4 pont mérte, és nincsen nagyon elég hosszú idő. Tehát jóval nehebb közös biztos megállapításokat tenni ezzel kapcsolatban. Egyre több olyan mérés és az olyan kutatás bizony arra utal, hogy áramlás ez lassul.
6: És azt tudjuk, hogy milyen fékő ez a lassulás? Valamihez tudjuk viszonyítani?
8: Hát igen, pontosan ez a jó kérdés, mihez viszony. Hát mi az éghajlat változásában, tehát szeretjük az ipari forgalomhoz képest viszonyítani mostani állapotot, hiszen akkor kezdtük nagyon osztatni a fajlatát. Hiszen az éghajlat a körülbelül 10 000 évben korlatilag a misszió fejlődik, viszonylag stabil pontot, 1 Celsius fokosában a föld kőmérsékletének átlagkőmérséklet, és ennek megfelelően a föld fajlata is elég jó volt. Tehát ehhez kezdjük mérni. Mivel ugye néz visszakövetni az áramlást. Ilyen különböző trükkök próbálják a kutatók megállapítani, hogyan voltak ezek az áramlások régebben, és hogy hogyan mostanában. Úgyhogy ezek alapján nagyon

0: pénzügyeik által meghatározott lehetőségeik mindent megtesznek azért, azt a környezetet, azt a közösség minél inkább közelebb hozzá a saját múltjukhoz. Lehetséges, hogy szívvel több alkalommal szerepünk, vagy szerepelek médiumban.
1: Ez talán a cseh kérdés.
0: Igen, elképzelhető ebben azért a 9. Ferencváros egy szerep helyzetben van ilyen szempont, múltját tekintve minden. Olyan a kerület Budapest kicsiben, hogy van egy a belvároshoz köthet múltja, polgárosodott is tulajdonképpen a Ferencvárosban vetett meg a lábát. Aztán van a középső Ferencváros, ami a fektől délterület, egész mai Vágóhíd utca, ez pedig az ipar, de a kisipar cserembereknek a mesterica is ennek a múltjét őrzi, ahol minden megtart, ami egy közös életéhez szüksége volt. Aztán van egy örülete, most már rozsdaöbarna övezetnek a Soroksári út és környéke, ahol a nepal működött a 9. század második felétől a rendszerváltozás 1990-ig. Momok, húsipanek, szalámigyár, vágóhidat működtek, és van egy városrésze a kerületnek, amely önmagában is egy kis vár. Ez a József Attila lakótelep. A tulajdonképpen várban kísérlő lakótelepként épült meg 1907 és 1909 között, és író költött a 19. században Aranyától Mikszáth Kálmán keresztül, aki testvérek, Viktor és Csolnoki László is lakott itt a Rádai utcában például. Tehát ez egy olyan rész a városnak, ahol jó volt élni, és ott én nem is állítok föl a helytöltő gyűjtemények között, mert az

0: Miért is esett a választás Beethovenre? Ugye ez egy gyermekkori kötődés, ez a zene, ha jól tudom.
1: Középiskolás voltam, a budai Nagy Antal gimnáziumban végeztem, egyébként oda jártam középiskolába. 1987-től jártam oda 4 évet. Mindig is szerettem a zenét, tehát otthon nálunk nagyon gyakran szólt a rádió, vagy édesapámnak volt egy orsós magnója. Nagyon gyakran hallgattunk mindenfajta zenét, elsősorban rockzenét, a Beatles-t, azt folyamatosan hallgattuk otthon, de a komoly zenét már általános iskolában is nagyon szerettem, énekzene tagozatra jártam, de igazán akkor érintett meg engem, és Beethoven főleg, amikor a középiskolában a mi tanárunk, aki a kórusunkat is vezette, Sisak Andrásnak hívják, volt alkalom, amikor egy egész szimfóniát meghallgathattunk. Abból állt például az énekóra. És úgy volt felszerelve a terem, az énekterem, hogy szép nagy hangszórók voltak, és ott a közelében ültem, és ahogy megszólalt például a 6. szimfónia, bele borzongtam, meg libabőrös lett a hátam, annyira megérintett, és Beethoven zenéje abszolút szerintem a mai napig is meghatározó, és hát persze a könnyű zenét is nagyon sokban meghatározta, úgyhogy ezért választottam ezt.
0: És akkor hol is pörgött ez az orsos magnó? Hova képzeljük el azt a gyermekkort?
1: A 22. kerületben.
0: Na, hát azért az jól messze van innen.
1: Igen, Budafokon nőttem fel. 7. voltunk, amikor az akkori osztályfőnökünk azt mondta, hogy most már ideje lenne elgondolkodni azon mindenkinek, hogy merre fele szeretne tovább menni. És szerinte, mondta ő, annak a legegyszerűbb megállapítása az, hogyha hazamegy mindenki, és megáll a szobájában, és megnézi azt a könyvespolcot, amit ő használ, és amilyen típusú könyvből van a legtöbb, lehet, hogy érdemes elgondolkozni, hogy az az irány. És én megfogadtam ezt a tanácsot, hazamentem, nem igazán kellett sokat gondolkodnom, mert a könyveknek a, nem tudom, 85-90% azok történelmi témájú könyvek voltak, fele-fele arányban történelmi regények, illetve történetírói munkák. És akkor el is döntöttem, hogy én a történelemmel szeretnék foglalkozni.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy a szülők tudtukon kívül megalapozták azért ezt a fajta érdeklődésükört?
1: Nekem ebben is szerencsém volt, nem tudom, fogalmazhatok-e így. Nem éreztem, hogy bárki bármikor is befolyásolt volna. Mind a két szülőm geodéta, tehát földmérő mérnökös voltak. Így van, tehát abszolút reál irány, de én mindent olvashattam, ami otthon volt. Úgyhogy nagyon-nagyon sok regényt olvastam, ifjúsági regényt, meg felnőtteknek szóló regényt, és valahogy úgy alakult, hogy egyre inkább a történelmi témájú regények érdekeltek.
0: Na, ha szóba kerültek már a regények, akkor ezért azt gondolom, hogy a norvég származású, most remélem jól fogom ejteni a nevét, Gudbrand Gregersen élete is regénybe illő, hiszen ő volt az a norvég ácsmester, építőmester, akinek Budapest is nagyon sokat köszönhetett, hiszen ide költözött a 19. század második felében, és akit, ha jól gondolom, akkor az első ilyen nagy felfedezés volt, nem? Még ugye a pályakezdés elején, és akinek az élettörténetét töviről hegyire fel lehetett kutatni.
1: És még mindig nincs vége a történetnek, tehát még mindig kerülnek elő újabb és újabb adatok a működésével kapcsolatban.
0: Na de hogy sikerült őt felfedezni?
1: Nagyon érdekes módon, mert hogy az akkori kerületi újság, 1999-ben volt. Az újságnak a főszerkesztője megkért, hogy akkor havonta jelent meg a lap, röviden írjak valamilyen helytörténeti témát. És akkor én arra gondoltam, hogy lehetne egy olyan sorozatot csinálni, vagy kezdeni, amely Ferencvárosban élt, az országért sokat tett emberekről szól. És akkor elkezdtem persze nézni a gyűjteményben a különböző iratokat, és hát többekről írtam természetesen, köztük erről a bizonyos Gregersen Gudbrandról, amit akkor tudtam, ami körülbelül az egy ezrede volt annak, amit azóta tudtam meg, és hát valószínűleg, amit ezután fogok még, az is nagyon sok lehet, hogy annyi lesz. Szóval, hogy megjelent ez a cikk, és aztán eltelt egy pár hónap, csörgött a telefon, egy idősebb női hang közölte velem, hogy szeretne velem találkozni, mert ő a 11. kerületben lakik, de egy barátnője

0: itt lakik a Lunyai utcában, és odaadta neki ezt az újságot. Ő elolvasta ezt a cikket, és ő szeretne velem találkozni, mert hogy az ő dédapjáról írtam, és szeretné megnézni magának azt az embert, aki ő róla írt egy ilyen cikket. Eltelt egy hét, és bejött a világ egyik legkedvesebb, legaranyosabb hölgye, vagy nénie, nem is tudom, hogy fogalmazzam, akit Berkó Kármennek hívtak. Halmos Lászlóné Berkó Kármenként mutatkozott be, és akkor elmondta, hogy az ő dédpapája Végerzen Gudbrand volt, és nagyon kevéssé ismerik az ő nevét, pedig milyen sok mindent csinált. Hozott dokumentumokat, és akkor úgy éreztem, hogy itt valami nagyon nagy kincs van, és akkor úgy gondoltam, hogy ami miatt egyébként ezt a pályát választottam, hogy egy kiállítás formájában érdemes lenne bemutatni az ő élettörténetét. Akkor már úgy sejtettem, hogy elég regényes ez az élettörténet.
1: Kifejezetten filmre kívánkozó,
0: nem? Abszolút, tehát mindent írtak egyébként róla már, csak regény nem íródott még róla. Mindenesetre visszatérve az eredeti kérdésedre, úgy gondoltam, hogy ebből mindenképpen érdemes lenne egy kiállítást összehozni, és ott kevesebb, mint egy év előkészítő munka után nyílt meg életem első kiállítása. Annak a kiállításnak köszönhetően megismerkedtem a Grégerzen család magyarországi leszármazottainak jelentős részével. És,
1: akik még itt élnek?
0: Igen, nagyon, nagyon sokan. És aztán ennek a történetnek lett folytatása, mert ezt a kiállítást meghívta a Budapesti Történeti Múzeum föl a várba. A következő évben picit átalakítva ugyanúgy megnyílt, és aztán 2003-ban Norvégiában egy egyéves vándorkiállítás formájában a norvég közönség is megismerkedhetett, vagy újra megismerkedhetett Végerzen Gudbrand történetével. Az 1900-as évek elején egyébként számon tartották őt Norvégiában, mert hogy ő volt az első olyan norvég, aki nemességet kapott az életpályája miatt. Ugye Norvégiában nincs nemesi, vagy nem volt nemesi osztály, tehát ez egy kuriózum volt a számukra mindenképpen.
1: Hát akkor ők is nagyon sokat köszönhetnek ennek a kutatásnak, mert nyilván a magyarországi történetet azt értelemszerűen ott annyira nem ismerhették.
0: Ez így van, de hát Magyarországon sem nagyon ismerték az ő nevét, mert ő nem építész volt, bár ő maga kisebb épületekkel kapcsolatban készített tervet a hosszú pályafutása során, de nem építész volt ő, tehát ácsmester volt eredetileg, de tanult hídépítést, meg egy csomó gyakorlati tapasztalatot szerzett a tervezés terén, meg a épületek, illetve hidak, főleg vasúti hidak megtervezése terén, de hát ő elsősorban építési vállalkozóként dolgozott és élt, és azért ő nevük azért kevésbé marad meg. Ők a megvalósítói annak, amit egy építész megálmod.
1: Tehát megálmodik. A kivitelezők majd
0: igen. Igen. Hát 1847-ben érkezett Magyarországra, nagyon gyorsan csatlakozott ahhoz a gárdához, amely a Pestet Bécssel összekötő vasútvonalnak a kiépítésén dolgozott, és a fővállalkozó szerződés is kötött vele. Még abban az évben a Vág folyó felett egy faszerkezetű hídnak a megtervezésében és kivitelezésében részt vett, és irányította is a munkákat, és aztán kitört a forradalom, aztán a szabadságharc, és ő bár nem beszélt magyarul egy szót se, jelentkezett a honvédseregbe, és utász tisztként szolgált. Négy csatában is harcolt magyar oldalon, a Temesvári csatában is ott volt, és sok más magyar társához hasonlóan 1849 őszén elmenekült Magyarországról, Észak-Itáliába ment, és ott bujkált, és aztán az az építési vállalkozó, aki őt eredetileg szerződtette, az kiárta, hogy ne legyen semmi baja, üzen neki, és ő már 1850-ben ismét Magyarországon volt, és aztán nagyon gyorsan gyökeret vert igazából. Egymás után kapta a különböző kisebb, nagyobb munkákat. Időközben a Norvégiában élő testvérei közül egymás után érkeztek Magyarországra.
1: Akkor ez egy családi vállalkozás lett a végére.
0: Pontosan így van. És aztán a 70-es évek elejére tulajdonképpen a saját neve alatt működtetett egy önálló vállalatot. 1875-ben már elkészült az első igazi nagy olyan munkája, amely állami kitüntetést is eredményezett, a Népszínház épületének a faszerkezeti munkálatait és mindenfajta berendezését, ami fából készült, tehát a páholyokat, a nézőteret, padlózatot, mindent. Akkor már 10 éve itt a Ferencvárosban rendelkezett egy gyártelepel, tehát itt készült és ott szerelték fel a mai Blaha Lujza téren.
1: Az a későbbi Nemzeti Színház épületét, ugye ezt fontos kihangsúlyozni.
0: Így van, és ezért a munkájáért a Ferenc József rend lovagkeresztjével tüntették ki, és aztán innentől kezdve tényleg villámgyorsan emelkedett a csillag maga...
1: Hosszú életadatot neki?
0: Igen, 1824-ben született, és 1910-ben halt el, tehát 86 éves korában halt meg. 19 gyereke született, és ebből 12 érte meg a felnőtt kort. Mind a 6 fiú a családi vállalkozásnak az alappilléreként dolgozott.
1: Gondolom nem véletlenül hallgatunk majd most egy kis Pergintet Griegtől, mert hogy norvég zeneszerző.
0: Úgy gondoltam, hogy már a norvég szál az nálam nem is egy szál, inkább ez egy kötél, tehát nagyon erős, akkor mindenképpen legyen Edvard Grieg, és a legismertebb zeneművő a Pergint.

0: Ha előbb már szóba kerültek a kötelékek, ugye Gregersen Gudbrand esetében, akkor vannak még ilyen személyek, témák, helyek Ferencváros vonatkozásában, amelyek komolyabb jelentőséggel bírnak?
1: Szintén a munkám révén sikerült megismerkednem egy olyan családdal, amely a Ferencvárosban vetette meg a lábát, és itt lettek országos hírűek, Budapest hírűek mindenképpen. Krúdi Gyula is írt róla, arról a mészáros mesterből nagyvállalkozóvá avanzsált úrról, akit Brauch Ferencnek hívtak, és ő Komáromból származott, és hát 1903-ban áttette a székhelyét a Mester utcába, és megnyitotta azt a húsfeldolgozó üzemet, meg szalámi gyárat, amely egész sokáig, egészen az utóbbi 10 évig megvoltak azok az épületrészek, amely a gyárat jellemezték, és megnyílt az a hentesbolt is, amely nagyon sokáig működött, és akármikor egy tematikus sétán arrafele jártunk, akkor mindig megálltunk ott, és bementünk körbenézni, mert hogy abban a boltban még 2017-ben, 18-ban is ugyanazok a húskampók, ugyanaz a berendezés, ugyanaz a csempe várta a vendégeket vagy a vásárlókat, mint 1903-ban. Zsolnai munkával volt felszerelve.
0: Több mint 100 éven át megőrizte a hangulatát.
1: Így van, csak a legrégebben megnyílt és még működő hentesboltja volt ez a fővárosnak.
0: És most mi van vele? Mert ugye azt tudjuk, hogy bezárt, ugye vele egy építkezést terveztek, aztán az meg is valósult.
1: Az új tulajdonos mindent elkövet annak érdekében, hogy teljes körül legyen a felújítás, a restaurálás. Úgyhogy...
0: Van remény?
1: Remény biztos, hogy van, de ennél több. Én azt gondolom, hogy tényleg rövid időn belül újra megnyílik ez a hentesbolt. Az tényleg egy érdekes kérdés, hogy néz ki két teljesen különböző időszakban épült épület, mert hogy úgy kell elképzelni ezt a hentesboltot, ezt az egyszintes épületet tulajdonképpen, hogy egy 8 emeletes teljesen modern lakóház, lakópark.
0: Nőtte körbe.
1: Így van, körbeépítették, és alul ott van a műemléki védettséget élvező kis épület, de minden esetre ami nagyon fontos az, hogy így van, hogy nem múlt el Brauch Ferenc vállalkozásának a története nyom nélkül.
0: És hogyha már szóba került a Mester utca, hogy azért a Mester utca más szempontból is fontos, nem?
1: Persze. Én a Mester utcában laktam, és hát tulajdonképpen oda házasodtam, hogy legyen még személyesebb vonal is. Tehát, hogy egy kiállításról egy újságíró hölgy írt egy recenziót, aztán amikor a következő kiállítást csináltuk, akkor szintén írt egy recenziót, és aztán így megismerkedtünk, ennek az ismerkedésnek aztán házasság lett a vége.
0: És így került Mester
1: utcába. És tulajdonképpen így, bár ugye én nem vagyok eredetileg ferencvárosi, de hát 98 óta azért a minden napjaimnak nagyobb részét azt a Ferencvárosban töltöttem, most pedig azt kell mondanom, hogy a napjaimnak szinte a teljes egészét Ferencvárosban töltöm, a munkahelyem is, meg a lakóhelyem
0: is. Ez tényleg a legideálisabb.
1: Úgyhogy így van, pontosan.
0: Na most azt tudom, hogy 2 gyermeke van, akik kamaszkoruk vége felé járnak. Ugye ők végig kísérték az édesapa életét itt a helytörténeti gyűjteményben. Mennyire lettek ők megfertőződve, vagy mennyire sikerült őket inkább úgy fogalmaznék bevonni?
1: Nyilvánvaló, hogy nagyon sok minden tudnak erről a kerületről. Volt, amikor kíváncsiságból például velem tartottak egy-egy ilyen tematikus sétán, aztán volt olyan, amikor középiskolában a közösségi szolgálatot kellett végezni, akkor a lányom is, meg a fiam is hát részt vett ilyen sétákon, és akkor tulajdonképpen segítettek nekem. Ilyen szempontból is szerencsésnek mondhatom magam, tehát a beszélgetés elején említettem ezt a szerencsés véletlenek összejátszását, hogy annak idején, 10-valahány évvel ezelőtt a kerületben televízió is van, tehát kerületi tévé is van, nem csak kerületi újság, és a tévének az akkori főszerkesztője azt gondolta, hogy egy heti rendszerességgel megjelenő helytörténeti rovat az kéne az ő műsor folyamába, úgyhogy elkezdtünk egy olyan sorozatot, aminek az volt a címe, hogy Ferencvárosi séták, akkor minden héten egy adás lement.
0: Szóval felkerül ugye a közösségi oldalakra,
1: videó megosztó oldalakra is felkerül, tehát az ember előbb-utóbb azért előfordul, hogy megismerik.
0: Úgy láttam, hogy viszonylag régen jelent már meg utoljára kiadvány, ennek mi az oka?
1: Az ismeret terjesztésnek a viszonylag hagyományosabb formája a könyv szerkesztés és könyvkiadás, az egy picit most háttérbe szorult az utóbbi 5-6 évben. évben. Egyszerűen muszáj az, hogy ezeken a platformokon, vagy...
0: jelenleni folyamat
1: is. Ezeken, igen, nem feltétlenül napi szinten, de heti 2-3 alkalommal muszáj tartalmat közölni, gyártani, és ezeknek az előkészítése és a megvalósítása az időigényes. Most tartunk ott egyébként pont, hogy ideje lenne megint egy hagyományos formában megmutatkozni.
0: Konkrétan van valami, ami...
1: Még nem egy olyan kiadványt összehozni, aminek nagyjából az lenne a lényege, hogy megmutatni, hogy kikre vagyunk igazán büszkék, vagy kikre lehetünk büszkék. Több száz nevet lehetne most felsorolni, akik az élet bármilyen területén valami nagyon fontosat letettek az asztalra. Idén fogjuk ünnepelni az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját, és a Ferencváros 9. kerület ilyen szempontból is különleges szerepet játszott annak idején az eseményekben. Több olyan helyszínnel is rendelkezett, amely Budapesten forradalmi központnak vagy fészeknek számított. 3 nagyobb felkelő csoport is működött a kerületben. Most jelen pillanatban ezzel foglalkozunk.
0: Zárjuk le szerintem ezt a beszélgetést. A Tátrai Band fog énekelni nekünk a küszöbön túl.
1: Azért választottam ezt a számot, mert hát én a 90-es években voltam egyetemista, fiatal, útkeresésben voltam éppen. Rám a legnagyobb hatással akkor a Tátrai Band volt, és a Küszöbön túl című szám picit hozzám is közel áll. Szerencsére a gyerekeim is nagyon szeretik ezt a fajta zenét.
0: Tehát ezzel is sikerült őket megfertőzni.
1: Igen, és hát ebben a tekintetben ők azért tovább is jutottak, mert ugye a fiam jazzgitáros szeretne lenni, most éppen a Bartok zeneművészeti szakközépiskolának a második évfolyamát fejezte be. A vágya az, hogy a zeneakadémiára bekerüljön a jazz tanszakra. A lányom pedig, aki szabad bölcsészetet hallgat az ELTE-n, ő hozzá legközelebb a színház világa áll, és hát mondjuk így, hogy nagyon kacérkodik azzal a gondolattal, hogy színházi dramaturgként elhelyezkedhessen, és szeret énekelni, zongorázni, gitározni, és időnként ezt megmutatni a nagy közönségnek is.
0: Ha jól tudom, akkor közös örömzenélések is elő szoktak fordulni családon belül.
1: Igen. Amikor úgy jön ki a lépés, hogy mind a hármunknak van egy kis szabad ideje, és mind a hármunk otthon tartózkodik, akkor szoktunk együtt énekelni, gitározni, valamilyen számot feldolgozni, lehet az magyar előadó, vagy külföldi, akár még olyasmi is, hogy az ember valamit saját maga kitalál, és akkor a többieknek megmutatja, és akkor azt valahogy kidolgozzuk. Tehát a család örömzenélés az nálunk nagyon fontos.
2: A város csendes, nincsen semmi fordalom, azt kérdem,

Beszélgető társam Gönczi Ambrus, Puszki Károly és Budapestért díjas helytörténész, múzeológus volt. A felelős szerkesztő Beslin Anita, valamint a zenei szerkesztő Duba Szilvia és hangmérnök kollégám Schwarz Nora nevében is köszöni a figyelmüket, Farkas Szabolcs.

0: 19 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés. Újfajta sztrókkezelést alkalmaztak Kecskeméten. Estig többfelé lehet esőzápor. És most a részletek. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben két, szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözés a korábbi házelnök Kövér László ötlete volt. A miniszter bejelentette, a végéhez közeledik a kúriának otthont adó igazságügyi palota felújítása és az Agrárminisztérium épületének rekonstrukciója is. Ugyanakkor ezeket a projekteket is átvilágítják. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával és több magasrangú szentszéki tisztségviselővel. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A Hungary Helps program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz a gyárak létesítésének és működésének felügyelete, különös tekintettel a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron, az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárca vezető. 5 előterjesztést javasol az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésére a Tisza párt. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették, hogy az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Újfajta sztrókkezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban kapott új típusú életmentő véralvadékoldó gyógyszert, Tenecteplast, egy sztrókos beteg Magyarországon. Az eljárás különösen a súlyos nagyér elzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága, még a korábban használt készítmény 1 órás infúzióban került beadásra, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5 és 11, holnap napközben 17 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Szeptember 15-én elkezdődött a fűtési szezon. Érdemes átnézetni, akár szakemberrel átvizsgáltatni a rendszert, nehogy bármilyen probléma adódjon a működés során. A tűzoldókat évente több mint 1000-szer riasztják szénmonoxiddal kapcsolatos esetekhez, és közel 1300 kémény tűzhöz vonulnak ki. Műsorunkból megtudhatja, mely esetekben kell szakembert hívni, és kihez fordulhat, ha most szeretné ellenőriztetni a fűtési rendszert. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
4: Mesztelen férfi mászkál az utcán. Sokan kinevetik, egyesek fotózzák, de szerencsére akadnak olyanok is, akik észreveszik, hogy bajban van. Érzünk-e felelősséget egymás iránt? Te feminista vagy? Vagy csak akkor, ha ez nem szitok szó? Hogyan viszonyul a magyar társadalom a női egyenjogúsághoz? Várja önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
2: Netces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A hely. Riport műsor a Kossuth Rádióban.
5: Egy 1984-es ismeretterjesztő műsor részlete mutatja meg, hogy hol leszünk a mai helyünkben.
6: Két keréken Magyarországon. Kiskuntályakon. A túravezető Rockenbauer Pál és Genes Károly.

0: Az Alföld egy nagy síkság, ennyi az egész. Vélhetné, aki még nem járta végig. Természetesen, hiszen elmondtuk, kerekeztünk már vége láthatatlan asztalsimaságú rónán is. Itt az Alföld egy másik és nem kevésbé jellegzetes arcát mutatja. Domb hátán domb. Nem magasak, de a tájat nagyon változatossá teszik. Egy-két olyan homokdombot is nyilván tartanak, amely még mindig vándorol, ahogy a szél fújja a homokot. Akácfák, borókák, gyérfű. Ez itt a növényzet. Erdélyi Ferenctől idézünk.
1: Falvak a pusztában. Részlet. Bugac a hírmondója annak a nagy pusztaságnak, amely a múlt század közepéig tátongott megszállatlanul a Kecskemét, Fülöpszállás, Kiskörös, Soltvadkert, Kiskunma és a Félegyháza közötti térségen. Ez a vármegyényi nagyságú terület hosszú időn keresztül olyan volt, mint ma Bugac. És még ma sem hasonlít a megállapodottabb települési vidékekhez. Akár térképet néz az ember, akár a tájon barangol, falut alig talál. Mezők, tavak, ligetek, náttetejű kis tanyaépületek, egy-egy torony, kis bokorházzal, aztán újra ingoványok, erdők, itt-ott szőlők, egy szóval pusztaság ez ma is még. És a falvak, amik ráépültek, furcsa kis szállások. Falvak a pusztában. Megtalálható-e falvak között az összes elemi telepforma, ahogy valaha a népvándorlás korában települtek a mai népek ősei? Néhányuk szabályszerű kis falu, amilyen kevés van az Alföldön. A pusztaság más része olyan tanyavilág, amely közigazgatásilag hozzátartozik ugyan vagy Félegyházához, vagy Majsához, vagy egyéb szomszédos községhez, de valójában része a pusztának, önálló életet élő tanya, puszta, vagy egyéb lakott hely.
2: Az asszály ellen dolgoznak a Kiskuma és a Maris pusztai önkéntes vízőrzők, velük foglalkozunk a mai adásban. A szerkesztő Pálfi Balázs nevében is köszöntöm Önöket, én Burkert Rudolf vagyok. Ki fogunk menni a pusztába is, de most a vendéglátóinknál vagyunk egy tanyán, jelesül nagyapáti Oszkárné Egri Évánál és az ő fiánál, nagyapáti Oszkárnál, utóbbi a vízőrzők vezetője, és akkor először tőle kérdezek, hogy miért jöttünk be a tanyára, hogyha ami fő attrakciónként van a pusztában?
3: Azért, hogy meglássuk, hogy elődeink milyen körülmények között éltek, és hogy itt hol volt a víz, mert itt az ásott kútban meg lehet látni most a jelenlegi helyzetet, illetve meg tudom azt mutatni, hogy mi volt évtizedekkel ezelőtt. Meg van itt a tanya, amin bebe vagyunk, egy árvíz idején, vagy a belvíz idején megsüllyedt, és azt is meg tudjuk nézni.
2: Mert ugye egy régi parasztházban vagyunk, én éppen, hogy csak elférek benne, de tudják, én szolos vagyok. Na és akkor áttépek Oszkár mamájához, nagyapáti Oszkárné Egri Évához, mert egy azt mondta, és szeretném is kérni, hogy menjünk ki oda az udvarra, hogy ott a kúton tudja megmutatni leginkább, hogy mi a változás mondjuk az elmúlt 60 évben. Ki is lépünk, lehet is hallani, ahogy jelzúg mellettünk egy traktor, mert hogy lehúztuk a fedelét a kútnak, és hogyha belenézünk, sőt, még talán bele is kiabálunk, ha-ho! És akkor azt mondja Éva, hogy ebbe egykor víz csobogott.
4: Szintig.
2: Hosszín, milyen mély ez a kút?
3: Hát az olyan 4,5 méter körül lehet. Hát
2: és porzik.
3: Igen, és az a durva, hogyha ezt még megásnánk, kb. 2 méterre ott már azért találnánk vizet.
2: Éva, mennyire volt vizes az a kút? Már oké, értem, hogy csobogott, de hogy...
4: Nem kellett a sustorfálon merni a vizet, hanem csak belehajózunk, az vödörre kimertük.
2: Hány éve él itt?
4: Hát én itt születtem, 73-mal.
2: És a kiszáradás, vagy a víznek az eltűnése az folyamatos?
4: Hát igen, évre megy lefelé a vízszint.
2: Konkrétan mondjuk az elmúlt egy vagy másfél évben ez valamilyen módon mérhető, Oszi?
3: Igen, van egy ásott vadítatós gödrünk, és az elmúlt közel másfél évben majdnem 1,5 métert lement. Tehát egy drasztikus csökkenés történt.
2: Szeretném, hogyha egy picit kitérnénk a pólójára, mert hogy ez szerintem magyarázatra szorul, hogy itt beszélgetünk egy tanyán arról, hogy szárazság van az Alföldön, tiszta sor. Ehhez képest Oszi pólója van két összezárt tenyér, amiben megjelenik egy kis vízfolt, kinő belőle egy nádas, és egy madár kezd el inni ebből a jelképes tóból, felette pedig ugye a Maris pusztai önkéntes vízőrzőknek a felirata. Tehát, hogy ezt kéne elérni? Ez a víztartásnak a szimbóluma?
3: Igen, teljes mértékben, ugyanis mi elkezdtünk itt Maris pusztán egy területet árasztani, azóta már két ilyen árasztott területünk van, és ez azért szimbolikus, mert hogy itt a homokhátságnak, ugye a keleti területén, ahol szinte a legmagasabban vagyunk is, ahol évente a legkevesebb csapadék esik, tavaly is 289 mm esett. Itt a legégetőbb a helyzet a környékben, és itt tudunk megtartani termál csurgalékvizet, és eddig ez nem volt megtartva, és most már megtartjuk itt Kiskomolyos határában.
2: Az ötlet az egy természetfilmből ered, amit Szendőfi Balázs készített. Hogy került ezzel kapcsolatba, vagy hol látta?
3: Hát ugye keringette a neten, és az eltékozott vizeinket Hunyori Kata társam küldte át, és amikor megláttam, hogy ilyen árasztási történetben kezdtek bele, akkor engem ez teljesen lehidalt, hogy ilyet is lehet csinálni, és akkor elgondolkodtunk mi is azon, hogy hasonlót meg lehetne itt valósítani Kiskomolyosán, és akkor ebből jött végig is a történet.
2: Na most Éva, amikor az Oszi hazaállít ezzel, hogy anya, mi lenne, hogyha elárasztanánk itt mondjuk egy legelőtt a puszta közepén, ahol tényleg egy csepp víz nincs, mit reagált rá? Tehát jött-e az a mondat, hogy édes kisfiam, nagyon jó ötlet, de...
4: Hát nagyon jó ötlet, de szerintem az már az én időmben biztos nem lesz.
2: Hát de megvalósult.
4: Hát egy kis ideig, amennyi víz ki tudott jutni a talajra.
2: Azt látják, hogy valamit kezdeni kell a helyzettel.
4: Hát kezdeni kéne.
2: Mi lesz a megoldásra ennek? Mert azt mondják, hogy akkor ez egy ideiglenes megoldásnak jó volt. Ígértem, tényleg meg fogjuk nézni, na de hogy például az ilyen tanyákon, mint amilyeneken most is vagyunk, közben még egy autó elmegy mögöttünk, hogy ezeken legyen víz. Van erre ötlet?
3: Hát én mindenki pozitív vagyok egyébként. Ez szerintem a nyitja a dolognak, hogy ha minél több ilyen lokális területnek az árasztása megoldódik, akkor előbb-utóbb összeérez meg. Hát ugye végig is a példa, vagy mi arra törekedtünk, hogy ez, ami nálunk is megvalósult, az minél több helyre jusson az országba, és minden faluba és minden városba keletkezik azért valamilyen víz, szürke víz, vagy termál csurgalékvíz, és hogyha ezt helyben ott megoldják, és nem engedik el a Tisza irányába elfolyni, vagy a Duna irányába, mint ahogy nálunk is eddig ez így volt, hogy elfolyt a Tisza irányába, akkor szerintem tud az ökoszisztémán olyan szinten meg maga ezen a mikroklímán, tehát ott ebbe a környékben alakítani, hogy akár ilyen kiskör is létrejöhessen a nyári időben, ahogy akár egy zápor, mint ahogy nem bizonyított, de tavaly év május 1-én nálunk is az egész országban itt keletkezett egy zápor, és akár ennek is köszönhető volt ennek az árasztásnak.
2: Na de hát ennek a ritkosságát jelzi, hogy akkor azt mondja, hogy tavaly májusban, akkor ezt így fejbe tudja tartani.
3: Igen, én nagyon emlékszem rá, mert hogy ez olyan csoda számba ment, hogy talán bizonyítja ez a történet is, hogy képes a természet regenerálódni.
2: Na most Éva, amikor összeszerveződtek a Kiskumma és a Maris puszta önkéntes vízőrzők, mi volt a feladata, mi berángatta bele a gyermek?
4: Hát, hogy segítsek neki.
2: Miben?
4: Hát, fogadtam a vendégeket, meg stb. Főztem is, repszöbb, sütöttem is nekik. Meg, hát, amiben tudom, segítem.
2: Milyen étrend dukál a vízőrzőknek, ezt én nem tudom. Mi az, ami dívik?
4: Hát kakaspörköt, sóslód.
2: Jövök vízőrzőnek. Tehát gyakorlatilag az élelmezéssel foglalatoskodott.
4: Igen, abba.
2: Nemzetközi jó híre van a projektnek. Azért azon gondolom, hogy meglepődött, amikor jöttek a különböző nemzetek újságírói, mert németekről, osztrákokról, csehekről, amerikaiakról tudok.
4: Hát jöttek ide, többfélék.
2: Na most Éva, hogyha visszautalok arra, amit mondott, hogy volt olyan, hogy a tehén beleszakadt a kútba, akkor ebből fejtsük vissza, hogy milyen élet folyt itt egykoron. Tehát hát, mivel gazdálkodtak
4: mivel
2: például?
4: Mivel gazdálkodtunk? Hát mezőgazdasággal. Elejében két tehénnel szántottunk.
2: Víz mennyi volt?
4: Annyi volt a víz a talajba, hogy mikor gabonát levágtuk kézzel, sarlóval, szedtük a markot, apu megvágta a gabonát, és utána a tehenekkel megszántotta, és minden negyedik forgatásba rögdöstük a kukoricát, és kisasszony napján már vágtuk a szárát, már be volt csövesedve. Hát most csináljuk.
2: Azt mondta nekem a fia, hogy itt valahol csobogott egy patak. Az hol volt?
4: A tanya meget volt valamikor, anyjék mesélték, hogy rettentő vizesség volt. Azt hiszem, nem tudom, a Dunáról önlött a víz is, itt a tanya meget jött. De olyan víz volt erre, hogy az egész tanyából ez az egy mitanyánk maradt meg. A többi mint összedőt.
2: Vagy elmosta a víz?
4: Igen. Rettentő nagy vizesség volt.
2: Tehát hogy gyakorlatilag a végletek játéka tényleg. Vagy elmosta a víz, vagy szárasság.
4: Igen. Hát és utána apránként ennek vége lett.
2: De megtartotta az itteni talaj a vizet?
4: Hát, nagy részt meg, ahogy tudta.
2: Mert hogy ez homokos talaj, azt gondolnám, hogy abban vagy gyorsan eltűnik, vagy magába se szívja.
4: Hát igen, mikor már teteje jó megtelt, utána már azért beszíta. Csak elejben még, mikor úgy hirtelen esett, akkor lepereg róla. De amúgy később már átveszi a vizet. itt annyi baromfit neveltünk, a kislibától kezdve a jószáguki, hogy üzletben nem vásároltunk. Csak cukrot, sót, meg petrolomot. Akkor még villany sem volt.
2: Éva, milyen gyerekkori emlékei vannak ebből a gazdálkodásból? Jó, tehát mente szántani vett?
4: Hát igen, én minden munkával részt vettem, ami csak sorba jött. Szénagyűjtéstől kezdve mindent, kazalt raktunk, asztagot, mindent.
2: Mennyire volt kemény a föld, vagy mennyire volt száraz?
4: Hát akkor nem volt száraz, olyan jó, vizes volt.
2: Elmúlt, de még nincs minden veszve.
4: Nincs, hát körnek egy lettenti évtized, mire az visszajön.
2: Oszi, van egy jó hírem. Na, hogy anyukáját meggyőzi, miatta sikerül a projekt már jó. Házon belüli öröm.
3: Így van, hát én mindenképp pozitív vagyok, meg egyébként ő is látta, hogy milyen élet van, hogyha a víz újra visszatér, mert ettől szoktunk el, tehát hogy annyira megváltozott körülöttünk minden, hogy egyszer elfelejtettük azt, hogy a vízi világ mit képviselt néhány évtizeddel ezelőtt, és amint megjelenik ez a szörnyű, hogy sokan még mindig nem fogják azt fel, hogy ez volt, és akár vissza tud térni, mert hogy amikor mi megcsináltuk ezt a dolgot, és megjelentek a vándormadarak, utána azt mondták nekünk, hogy tönkretesszük az élő világot, mert hogy fiókák lesznek, és véletlen kiszárad, és akkor elpusztulunk. De ez volt az élet. Tehát ez mindig is volt. Volt belvíz, eltűnt a belvíz, de akkor is a talajban volt víz, és a környékbeli tavak azok léteztek. Most viszont meg ott tartunk, hogy a környékbeli tavak sem léteznek már, és ahogy mi kiengedtük ezt a vizet, mégis megjelent egy kis tó, egy árasztott terület, ott megjelent a madárvilág is. Nem csak ezért éri meg, hanem minden másért. Végis a maga az ökológiai megújulásért megéri csinálni.
2: Szóval Oszi, akkor mehetünk terepre?
3: Igen, kimennénk a terepre, megnéznénk a vadíthatós gödrünket, illetve a második árasztásnak a helyszínét, ahol cserepesre száradt ugye a kiszáradás után a terület. De ez majd újra novemberben élettel fog megtelni, ahogy a víz majd ideér hozzánk.
2: Jó, akkor autóba ülünk és kint folytatjuk terepen. No, kedves hallgatóink, megérkeztünk a terepre. Gyakorlatilag ez egy egykori legelő, szerintem, amit egy picit talán mélyítettek, ugye minket körbevesznek a különböző fák.
3: Azt mutatom, itt van egy kis domb, és mellette vagyunk most ebbe a mélyedésbe, és ez már ennek a víznek a hatása, hogy itt milyen gyönyörű zöld pázsitot látunk.
2: Még most is.
3: Még most is. Tehát a víznek a hatását lehet itt látni, majd most besétálunk oda ebbe az elkerített részbe, és ott látjuk meg. És mi itt nem ástunk semmit, ugye elhangzott az, hogy esetleg valamilyen gépi munkát végeztünk. A gépi munkát az, hogy töltést hajtottunk végre mind a két árasztás mentén, hogy ezt az U alakot bezárjuk, és így lett egy medence.
2: Na most azt hiszem, minden világos közben egyébként mehetünk tovább, meg visszaakaszthatjuk azt a
3: villanypásztát.
2: Vannak
3: tehenek legeltetnek, és ezért és jó volt ez a zárasztott terület, mert a tehenek védekezni tudtak a legyek ellen, meg ugye itt szabadtartásban vannak, és a teheneknek is jó volt.
2: No, tehát akkor villánypásztor visszaakaszt, és akkor még egy picit az egész történetnek a kerekségéért. Mert hogy ugye ezt mondtuk, hogy Szendőfi Balázsnak kell egyrészt ehhez a természetfilmje, az az egyik szikrája a történetnek, de a másik az meg elméletileg a vaditatáshoz kapcsolódik, hogy jött ki vadat itatni, és aztán abból a kettőt valahogy összekapcsolta. A vaditatás az hogy jött az életébe? Mert azt mondta, hogy eredetileg gépészmérnök.
3: Igen, 2022-ben elvégeztem egy erdészeti technikumot, és ott a vadgazdálkodással is erősen foglalkoztunk, és tanár úr belém itatta ezt a vad szeretetét. Előtte nem nagyon foglalkoztam ilyen dologgal, és a helyi vadásztársaság, a Petőfi Vadásztársaságnak pont abban az évben volt egy meghirdetett akciója, hogy néhány vaditatós eszközt kiadnának a manysai lakosság számára, és hogy aki gondolja, az fogadjon örökbe ilyet, és én örökbe fogadtam egyet, aztán az évek alatt szép lassan annyira megtetszett nekem ez a dolog, hogy örökbe fogadtam 6 darabot, és akkor ugye ez már annyival járt, hogy ilyen 1800 liternyi vizet szállítottam ki fóliás itatóba és hordosítatóba két hetente, és akkor ugye egy picit azért már untam 2024 év végén ezt a rengeteg vízhordást, és elindultam a határba vizet keresni, mert tudtam, hogy a környékben van elvileg egy aktív csatorna, ugye, ami a strandtól jön ki, és innen indult a tori.
2: Egyébként az az érdekes, hogy miközben sétálunk az elárasztott terület felé, ha megnézi, vagy ha próbálgatja, Ruganyos a föld, tehát még mindig valamennyi víz azért van benne.
3: Minimális van benne, itt azért nem száradt ki úgy a terület, mint máshol. Ha majd felemeljük ezt a cserepes, megszirárdult sarat vagy agyagot, akkor majd meg tudjuk nézni, hogy azért van még egy kevéske víztartalma ennek az agyagos résznek.
2: Egy picit beszéljünk a technikáról, mert ugye készült ennek több film, ezt mondtuk, hogy újságírók jöttek egymás után, és az egyikben láttam én ezt az úgynevezett lépcsőzetes módszert, ami egy ilyen árasztási technika. Na, hogy lehet ezt egyszerűen bemutatni, hogy ez micsoda?
3: Hát úgy, hogy most, ahol vagyunk, fizikailag ez közelebb van a strandhoz, ugye ehhez a kibocsátó helyhez. A következő, ami eredetileg bejárt a médiát, az első árasztásunk, az lentebb van, és durván egy ilyen méter és másfél méter szintkülönbség van ebbe az egy kilométerben. Itt fentebb tartottuk meg a vizet, aztán utána elengedtük, és az alsó szakaszon, ugye az első árasztásban ott szintén kiengedtük, és utána megint engedtük lefelé, és most ott egy harmadik helyet szeretnénk egy minimális területtel, és ez a lépcsőzetesnek az értelme, hogy ahogy szép lassan kiterült, utána el van engedve a felesleges víz, aztán ott is kiterítünk valamennyit, aztán ott is elengedjük a felesleges vizet, és így tudjuk bentartani a tájban a vizet.
2: Az ott egy vadászles, vagy ez madarászles, ami ott van az a fából épített kis kilátó?
3: Igen, ez egy magas les, azt a vadászokkal raktuk ide azért, hogy a kilátogató majsai turisták, úgymond, azok meg tudják nézni a madarakat nyugodt állapotban, mert ugye, hogy az ember oda felbújik, nem vesz észre madár, és szép lassan elindul a madárvilág újra, mert ugye, ahogy ide jön az ember, azért szétrepülnek, de például a gólyatöcs azért türelmesebb madár, az azért elviseli az embert. Az a lényeg, hogyha egy kellő időt itt eltöltünk abban a lesbe, akkor mindenféle madarat meg tudunk figyelni.
2: Na és közben közeledünk szerintem ahhoz a medencéhez, amiről idáig beszéltünk, mert mi most már, akkor ez a töltés, amin itt átsétálunk?
3: Nem, hanem ott van a töltés,
2: ja,
3: az
2: látom,
3: a fehér.
2: Szembe.
3: Igen.
2: És akkor a cserepesedést akarta megmutatni, igen. Akkor ahhoz még 10-15 métert előre. Miért érdekes a cserepesedés?
3: Hát a szárazság, meg az, hogy egy minimális ilyen agyag kicsapódás megfigyelhető, ez a finom fehér agyagos rész. Erre mondják sokszor, hogy talán sótartalma is van. Nem gondolnám, hogy olyan mértékű, de mindenképpen látványos, meg a keménysége is ugye lehet érezni, hogy szinte olyan, mintha betonon sétálnánk.
2: De ez tényleg ilyen, tehát hogy itt ez másfél méter alatt változott meg a lábunk alatt a talaj, és ott még ilyen, hát ez a fekete színű föld volt, és ruganyos volt, és ahogy bejöttünk erre az ilyen kopott beton, vagy ilyen fehéres, szürke színű repedezett cserepes talajra, na hát akkor kopogtatok egy kicsit. Tehát, hogy ez ennyire kemény.
3: Ez nagyon kemény. És a múltkor jártunk úgy, hogy forgattunk itt, és valaki bejtett a telefonját, alig bírtuk kivenni. Tehát lehet látni, hogy milyen mélyen van a
2: repedés.
3: Igen,
2: egy jó 30 centi vagy 40 centi egy ilyen repedés.
3: Ott látni, vettünk ki egy darabot belőle, pont talán ez az.
2: Na, emelési kísérlet. Nem, elsőre azért nem.
3: Ez nem sikerült.
2: De hát itt van, tessék, egy ilyen téglaszerű.
3: Ez jó lesz.
2: Második is, és
3: ezt
2: tényleg.
3: Ezt már felvettük.
2: Yes, but az igen.
3: Lehet látni itt alul, hogy azért ez vizesebb.
2: Hát igen, mert hogy az az ilyen téglaszerű ilyen záró réteg, amit Oszi kiemelt, az gyakorlatilag teljesen fehér és száraz, amit pedig a tenyerembe tartok is, amiről a szerkesztő fényképeket készít, hát abban még valami fajta nedvesség tartalom van. Na annyit kérek, hogy valaki fogja meg a mikrofonomat, mert arra vagyok kíváncsi, hogy ez mennyire ne... De nem, kapok még nedvesebbet. Tehát minél lejjebb megyünk, azért annál több a víz.
3: Ez azért már ezt jól lehet érezni, hogy mennyire hűvös. Ha most megásnánk ezt itt, valószínűleg egy fél méteren belül itt a víz megjelenne.
2: Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire nehéz az, amit az Oszi megemelt. Úgyhogy azt kérem szépen, hogy valaki fogja meg a mikrofonomat, köszönöm. És akkor mutatvány. Hát, jó, nem olyan vészes, mint amire számítottam, de azért kiszáradt föld, igen, azért ez nehéz. Viszont tegyem azt.
3: Nem kell.
2: Akkor leejtem, és akkor azzal is illusztráljuk, hogy milyen nehéz. Hogy...
3: Jó, a csatornát még megmutatnám.
2: Csatornát nézni indultunk, az hol van?
3: Itt mellett a közvetlenül, ahol átengedtük a vizet, és ahhoz kellett egy újabb ilyen homlokrakodóval megásnunk ezt a területet, hogy befolyjon ide a víz. És lehet látni, hogy ugye elkezdett itt zöldelni, és azt fontos hangsúlyozni, hogy nem lett befulladás, ugye azt mondják, hogy ha sokáig víz áll rajta, akkor ugye ott teljesen kipusztul a növényzet, hát nem azt mutatja ez.
2: Jaj, Nézzenek oda. Lila színű virág a puszta közepén. Jó, mondjuk zöldbe van, mert azért tényleg, ahogy megbeszéltük, van növényzet, de apró örömök az életben.
3: Amúgy ez a töltés, amit most így megközelítünk, ez úgy bent tudta tartani az elején a vizet, hogy ilyen 7900 köbméternyi vizet tudtunk itt eltárolni ezen a területen. Azért ez nem kis mennyiség.
2: És akkor ez az a fal, amiről beszéltünk, amit építettek.
3: Igen, igen. És a mellette lévő legelő, ezt is, hogyha le lehetne fényképezni, vagy meg tudnák örökíteni, akkor meglátnák a hallgatók, hogy mennyire szép. Tehát, hogy az ember megy most Magyarországon bárhol, és a napokban is voltunk Szlovákiában, ott is lehetett látni, hogy gyakorlatilag minden sárga, na most itt zöld.
2: Hát ez nem csak a környékünkön van ott, ezt nem nagy zolásban mondom, ide jártam Angliába, ott is mindenki van égve. Tehát ott is minden sárga, úgyhogy ez még ott sincsen, ilyesfajta zöld, meg ennyi féle szín egy mezőn. Na most, ha már itt tartunk a nemzetköziségnél, hogy oké, itthon terjed ennek a híre, alakulnak a vízőrzők, rendben. Az, hogy jöttek a nemzetközi újságírók, vitte a hírét az egésznek külföldre, volt ott hatása? Jelentkeznek onnan emberek, hogy na, akkor mi is megcsinálnánk?
3: Igen, Szlovákiából jelentkeztek, ott is szeretnének hasonlót. Úgy néz ki, hogy komoly közös projektbe fogunk belevágni, és amiben tudjuk, segítjük őket, ugyanis nekünk már van saját vízügyi tervező mérnökünk, Tóth Szabolcs, aki viszont teljesen a szakmaiságot bele tudja vinni, és át tudja adni, mert hogy én azért nem értek ilyen mértékben a vízgazdálkodáshoz, inkább azt mondom, hogy jókor, jó időben egy jó csapattal tudtunk olyat csinálni, ami mindenki számára jó, és a természet számára megújulást jelent.
2: Amikor vízügyi szakembereknek ezt elmondta, akkor ők azt reagálták, hogy na végre, vagy azt mondták, hogy hát, próba szerencse.
3: Nyitottak voltak végül is rá.
2: Szóval az nem világos nekem, hogy oké, van egy gépészmérnök kivégzettsége, oké, ért az erdészethez, de hogy egy csapatot hogy kell irányítani, hogy kell őket feltüzelni utána, hogy kell nekik feladatot osztani, ezt honnan tanultam, mert ez megint egy másik képesség.
3: Hú, nem tudok válaszolni. Végül is ilyen közösségi életben mindig részt vettem a diszkók révén, meg szerettem zenélgetni, meg ugye focizni, és szép lassan kialakult körülöttem egy igazi olyan csapat, vagy olyan majsai brigád, akik igazi lokálpatrióták. Valójában ők egy része is ilyen személy, akit már korábban ismertem, és sokkal egyszerűbb volt szervezkedni, vagy megmozgatni az embereket, meg egyébként élem én ezeket a szervezési dolgokat mindig is. Tehát nem tudtam nem ilyenbe belefogni, vagy bármi, ami közösséget mozgatott, az mindig érdekelt.
2: A zenélgettem, az mit jelent? DJ-zés?
3: Igen, igen, igen.
2: De azt gondoltam, itt hidalok le. Tehát tényleg, hogyha a DJ-ből vízőrző lesz, de akkor igen, szóval rajtam a feladat. És akkor itt a... Ott találjuk? Merre találjuk a csatornát?
3: Ott. Menjünk oda.
2: Tovább.
3: Igen.
2: Csak mert itt egyenetlen a talaj, úgyhogy azért nehezebb itt már járni.
3: Igen, és lehet látni, hogy ugye elkezdett itt zöldelni, hogy mennyire élet tud benne lenni annak ellenére, hogy ugye eltűnt a víz.
2: Kedves hallgatóink, nem értünk a végére, úgyhogy egy hét múlva folytatjuk a Kiskummal és a Maris puszta önkéntes vízőrzők történetét. Ha tetszett ez az adás, akkor 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm figyelmüket, a mai szerkesztő Pálfi Balázs nevében is Burkert Rudolfot hallották. Utánunk a Sportvilág című műsor következik.
5: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
6: Csoportkörbe jutott a Veszprém a klub VB-n. Szoboszlai Dominik szerint vannak olyan játékosok, akiknek elő kell lépniük. Jó estét kívánok, Bredák József nevében is köszöntöm Önöket, Berelmese vagyok. Megkezdődött a női kosárlabda bajnokság új szezonja, ma egyetlen mérkőzést rendeznek, az Etoa Beac Újbuda együttesét fogadja. Ezzel egy időben egy jégkorong Erste Liga találkozót is közvetítünk a Nemzeti Sportrádióban. Most belehallgatunk ebbe a páros közvetítésbe. A kosárlabdát Katona László, a jégkorong találkozót Erdei Márk kommentálja.
7: A Elte Beac csapata. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A Győr Elte Beac mérkőzés állása 8,5 perccel a negyedik negyed vége előtt, 65-51, tehát nagyon magabiztos 14 pontos előnye van a győri csapatnak, pedig nem így kezdődött a találkozó, hiszen nagyon fej-fej mellett voltak az együttesek, ráadásul volt, hogy a Delta Beac 1-2 ponttal el tudott menni. Nem meglepetés az eredmény, bár az előző idényben 11. helyen zárt, épp hogy benn maradt a Győr, de most már megerősödtek, egy kicsit más az összetétele az együttesnek. A francia Sanogo dupla-duplánál jár, 19 pontnál, valamint 10 lepattonolnál, de Dul Panka a másik új játékosa is, 19 pontos a győrieknek. 14 pont az előny akkor, amikor 8 perc van hátra a negyedik negyedből. Eto Basket Elte Beac 65-51. Zajlik egy jégkorong mérkőzés is, Budapest Jégkorong Akadémia Brassó, Erdei Márk.
8: Zajlik bizony, én is köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Nálunk 45 másodperc van hátra a Tüskecsarnokban a Budapest Jégkorong Akadémia Korona Brassó mérkőzés első harmadából, és jelenleg a brassóiak állnak jobban. Ők szerezték meg a találkozó első gólját. Nagyjából 7 perc ezelőtt esett ez a találat, amikor is McCauley ütközte le még a szabályosság keretein belül hátulról Szivákot a BA kapuja mögött, ezt követően pedig érzésből szépen fonákkal bepasszolta a korongot a BA kapuja elé. Ott pedig nem volt más, mint David Levin, a vendégek egyik legponterősebb játékosa. Ő pedig átvette a pakot egyes-egyedül a BA kapuja előtt, Farkassal szemben pedig nem volt nehéz dolga. Felemelte azt a kapunak a bal felső sarkába, azzal a góllal vezette át még mindig a Brassó a BA otthonában. De most még 5 másodperc van hátra ebből a harmadból, lepörgött Posgai Tamásnak a kiállítása, vagyis nem tudott emberelőnyből gólt szerezni a Brassó. Egy harmadnyi játék után az Erste Liga második fordulójában BA Brassó 0-1. Stúdió.
6: Magabiztosan nyert a szabadkártyával induló Veszprém az egyiptomi kézilabda klubvilágbajnokság selejtezőjében. Csabi Pászkmál együttese 45-19-re verte a Sydney University együttesét, így bejutott a csoportkörbe, ahol többek között a Füksze Berlinnel is összecsap majd. A Veszprém 2 éve megnyerte a tornát, tavaly pedig második lett. A csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerint a hiányzó kulcsjátékosok távollétében másoknak kell előlépniük annak érdekében, hogy a magyar labdarúgó válogatott jól szerepeljen a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban soron következő 4 mérkőzésen, így a holnapi Ukrajna elleni hazai találkozón is. Szoboszlai Dominik a válogatott mai sajtótájékoztatóján többek között az MTI újságírójának, Gergelics Józsefnek a kérdésére is válaszolt.
9: Szerintem 2 nagyon fontos játékosát vesztett el a csapat sérülés miatt, ha most a Soláról és a Barniról beszélünk, de mondtam már sokszor, hogy válogatott mérkőzésen megvannak az ilyen szempontok, úgyhogy most vannak olyan játékosok, akiknek előtérbe kell lépni, és felelősséget kell vállalni a teljesítményükkel, úgyhogy utána senkinek egy szava ne lehessen, és próbálj meg úgy játszani, hogy mintha nem is lettek volna hiányzóink. Szerintem nem vagyunk kisgyerekek, pátyogatni senkit nem kell, de úgy gondolom, hogy van egy olyan közösségünk, ahol bejönni nagyon könnyű, hisz mindenkit nagyon szeretettel várunk, és próbálunk segíteni mindenkinek, az új játékosoknak, úgyhogy ezt tőlük kell megkérdezni, hogy ez valójában így is érzik-e, mert ez fontos visszaigazolás nekünk is, de úgy gondolom, hogy mindenki okkal van itt, és remélhetőleg mindenki meg tudja mutatni magát, hogy tényleg itt a helye, és itt is akar ragadni, ez nem csak egy egyszeri alkalom, úgyhogy ezért mindenkinek meg kell tenni a maga dolgát. Holnapi mérkőzésre még nem tudok válaszolni, hisz még én sem tudom, hogy mi lesz a kezdőcsapat. Ezt majd a következő úriembertől megkérdezni, aki jön.
10: Még egy pillanatra én visszatérnék a hiányzókhoz, hogy nem taktikáról szeretnék beszélni, hiszen azt nem fogjátok elárulni, meg nem is kell, hogy van-e olyan, akitől kifejezetten várod csapaton belül azt, hogy előre lépjen, ha esetleg nevet nem akarsz mondani, hogy te, mint csapatkapitány, beszélsz-e vele, hogy ebben a helyzetben még több kell tőle, még nagyobb felelősségvállalás, és hogy elő kell lépnie, és talán még a csoportra hagyd térjek ki, hogy célnak vagy elvárásnak tekinted-e a feljutást vagy az első helyet?
9: Nem beszéltem így külön játékosra, hogy ki az, akitől várom. Szerintem vannak olyan játékosaink, akik régóta itt vannak a válogatottban, és tudják maguktól, hogy nekik most elő kell lépni, és olyan teljesítményre és karakterre van szükségünk, amit ők meg tudnak ugrani, és szükség is lesz rájuk. Hogy elvárása vagy cél, én úgy gondolom, hogy meccsre kell tekinteni, és mindent beleadni. Én személy szerint fel szeretnék jutni, de szerintem mindenki fel szeretne jutni vissza az A-ba, úgyhogy ezért mindent meg fogunk tenni minden meccsen, és nem szabad elfelejteni, hogy azért elég jó válogatottak ellen fogunk játszani, de tényleg a maximumot ki fogjuk tenni a pályára minden egyes alkalommal, de ugyanúgy szurkolókra és mindenkire szükség lesz.
6: Következzék most a szövetségi kapitány Marco Rossi.
11: Of course, if you miss important players,
12: fontos játékosok, kulcsjátékosok kiesnek, mindig is nagyon nehéz.
11: Because quality is quality.
12: Gondoskodni a pótlásukról. A minőség az minőség. Ha vannak minőségi játékosaid, ha lennének minőségi játékosaink minden játékos posztra, hogyha minden játékos posztra két minőségi játékosunk lenne, nagyon egyszerű dolgunk lenne. De sose tudtunk megjönni 44 játékos közül választani tárkeretet, mint a Jürgen Kloppnak. Ez lehetséges, ugye? Két mérkőzést is 20 játékossal lejátszani, és 20 játékossal a következő mérkőzés. Ugyanez érvényes Olaszországra is. De mi nem tudunk nemzetközi szinten ilyen sok játékost megjátszani. De hogyha kiesik is néhány kulcs játékos, noha mi vagyunk papíron alultagsálva, mert ugye Ukrajnát tagsálják favoritnak ilyen és állapokból, tehát amikor téged tagsálnak alacsonyabbra, és vannak ilyen hiányzóink, amilyenek most vannak, akkor ez egyúttal lehetőséget is jelent. Attól függ, hogy hogyan közelíted meg. Reaction of the guy.

0: beszélek azokról is, akiket másodszor vagy harmadjára hívtam meg a keretbe, és sohasem síratom a hiányzókat, és most sem fogom megsíratni a hiányzóinkat, tehát az élettel szembe kell nézni.
1: Without killing ourselves,
0: anélkül, hogy az ember önmagát marcangolná, és mindig meg kell próbálnunk a lehető leginkább pozitív módon reagálni. Ha az ember siratja az elvesztített lehetőségeket, nincs esélyed a győzelemre.
2: A holnap 20:45 perckor kezdődő Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22:15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Nincs ott a keretben, a nagyválogatottban korábban már bemutatkozott Kovács Bendegúzeki, jelenleg az U21-es nemzeti csapattal készül az EB-selejtezőkre, és akivel Pál előtt beszélgetett.
3: Hozzászokhattunk már az elmúlt időszakban, hogy sokszor látunk téged címeres mezben, címeres melegítőben, de érdekes, hogy pont U21-es válogatottban még nem játszottál. Milyen izgalmakkal érkeztél ebbe az edzőtáborba?
4: Tiszta a cél, 3 mérkőzés, 9 pont, minden meg kell tennünk az utolsó másodpercig, ameddig van reális matematikailag esélyünk továbbjutni. Én úgy gondolom, hogy az egész csapatnak és nekem kifejezetten külön minden meg kell tennem, és példát kell mutatnom a csapatba hozzáállásban, és illetve a pályamutatott teljesítményemmel meg kell próbálnom kiemelkedni. Ez a cél. Várom igazából a meccset, készülünk, minden erővel azon vagyunk, hogy megpróbáljunk bizonyítani, nem csak magunknak, hanem mindenkinek, hogy ez a 3 pont ez nem reális, és valóban többre vagyunk képesek és hivatottak.
3: Hát főleg egy első győzelemre, amire azért már vár mindenki az U21-es válogatott EB-selejtező sorozatában. Az első győzelem hát a papírforma szerint a litvánok ellen születhetne meg hazai pályán, de biztos, hogy egy játékos ennél még merészebb álmokkal, célokkal lép majd pályára ezen a 3 meccsen. Beindul a nagy üzem. Mi van a fejedben a következő 3 meccs kapcsán itt sorrendben? Horvátország, Litvánia, Törökország.
4: Igen, hogyha a litvánok ellen szerezzük meg az első győzelmet, én azt gondolom, hogy ez már késő lesz. Meglepetésre számítok szombaton, reméljük, hogy a horvátok is, nem tudom, valahogy kicsit visszavesznek, és aztán mi pedig kihasználhatjuk ezt az előnyt, ezt az esélytelenek előnyét, és papíron úgymond leírhatnak minket, de szerintem játékban egy erős keretünk van, és biztos, hogy fel fogjuk venni velük a kesztyűt. Az pedig, hogy lesznek esélyeink, az biztos, hogy lesz, utána pedig szerintem a koncentráció múlik, illetve hogy mennyire leszünk kompaktak védekezésben, és nem egy spanyol, nem egy francia válogatott, úgyhogy szerintem mindenféleképpen van esélyünk a litvánok ellen, ahogy mondtad, ott pedig mi vagyunk az esélyesebbek, viszont nem szabad őket se lebecsülni, ugyanis nekik is van egy pár jó eredmény, és nem egy-két gólokkal kaposgattak ki a csoportmérkőzéseken, úgyhogy ugyanolyan komolyan kell vennünk, sőt, még talán nagyobb koncentrációt is igényelhet. Úgyhogy tényleg mindent meg fogunk tenni, és a Törökország meccsre próbálunk úgy kimenni, hogy az egy kiki meccs legyen, és hogyha az előtte lévő 2 mérkőzés és olyan eredményt tudunk összehozni, akkor az lehet talán a sorsdöntő mérkőzés.
3: Nagyon motiváltnak látlak, és biztos vagyok benne, hogy az a motiváció ez visszatükröződik majd a játékodban is. Dacára annak, hogy azért gondolhatna arra is az ember, hogy miután júniusban bemutatkoztál az A-válogatottban, 2-szer is becseréltek, így azért arra számíthattál, hogy akár most is behív Marco Rossi. Ennek fényében van-e bármi csalódottság benned, vagy ráírsz még a válogatottnak lenni?
4: Nyilván, amikor megtapasztalod, hogy milyen ott, akkor arra törekedsz, hogy igazából minden egyes alkalommal oda hívjanak be, és ott tudjál fontos szerepet vállalni a csapatba. Ez most nem jött össze, de azt gondolom, hogy ez az U21-es válogatott EB-selejtező, 3 EB-selejtező mérkőzés ugyanolyan komoly kihívás fog nekem jelenteni, és talán játékidőben és játék lehetőségben még többet fog biztosítani. És igazából úgy gondolom, hogyha itt meg tudom mutatni magam, akkor az valószínűleg nem fogják ignorálni a felnőtt csapatnál se, és ugyanúgy szemmel követik ezt a 3 soron következő mérkőzést. Nekem most az a feladatom, hogy erre koncentráljak, amire nem tudok, arra nem akarok. Nincsen már a befolyásom, tényleg megpróbálok mindent megtenni, hogy a klubcsapatba, illetve a felnőtt válogatottnál is figyelemmel kövessenek és bizonyíthassak.
3: A kerethirdetés óta megsérült Varga Barnabás, aki a posztodon alapember a válogatottnak, nem merült fel az elmúlt napokban esetleg, hogy te helyettesítsed fent az a válogatott?
4: Az én fejemben nyilván felmerült, úgyhogy én amit láttam a sérül, sajnálatos módon láttam, úgy, illetve egy nagyon gólerős csatárról van szó, aki a válogatottnak biztos, hogy hiányozni fog. De nyilván csatárként ilyenkor az első gondolatot, hogy akkor most lehet, hogy ez az én lehetőségem. a szövetségi kapitán lenyilatkozta, én tiszteletbe tartom, ezt megértem, nem követelőzök, elfogadom a döntését, nem tudok más tenni, úgyhogy

0: megpróbálok itt minden megtenni, de nyilván megfordult a fejembe, és készültem rá, de nem ért csalódásként, hogy nem én kaptam most meg a lehetőséget.
1: Kovács Bendegúzt hallottuk, a selejtező sorozat hajrája előtt a H csoportot a 13 pontos Horvátország vezeti, Törökországnak 11, Ukrajnának 8, Magyarországnak 3, Litvániának pedig 2 pontja van, és az U21-es magyar labdarúgó válogatottról beszélünk, amellyel kapcsolatban rossz hírek is jöttek, hiszen a Kispest Honvéd középpályása Somogyi Ádám szárkapocs csonttörést szenvedett az EB-selejtezőkre készülő válogatott edzésén. A 18 éves játékosra legalább 3 hónapos kihagyás vár, ugyanakkor a teljes felépülés ennél hosszabb időt is igénybe vehet. Zajlik még az Eto Beac Újbuda női kosárlabda mérkőzés, ez a bajnokság nyitó találkozója, és ezt a Nemzeti Sportrádióban közvetítjük, belehallgatunk ismét a közvetítésbe.
2: Közte pedig volt 7 is, nem tudott élni a lehetőséggel az Eto Beac. Ismételten köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. 12 ponttal vezet a Győr az Eto Beac ellen, akkor, amikor 2 perc 25 másodperc van hátra a női kosárlabda bajnokság első mérkőzéséből a bajnokságban. Győri sikerrel fog zárulni nagy valószínűséggel majd ez a bajnoki összecsapás, az első mérkőzés, a visszatérése az erőteljesebb győri együttesnek, amely tavaly csak 11-ként zárt, most úgy néz ki, egy más univerzumba, más irányba fogja majd terelni a jövőjét. 76-64 a mérkőzés állása akkor, amikor 2 perc, 25 másodperc van hátra a találkozóból.
1: Katona Lászlót hallottuk, Kukta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport holnapi fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A kazak származású magyar boxoló győzelme azt jelenti, hogy a zárónapon 2 magyar lesz érdekelt a döntős programban, ugyanis Hámori Luca 65 kg-os fináléban lép kötelek közé. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, Berelmesét hallották, viszont hallásra.
3: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
4: Műsorunk tartalmából. Aradon kiosztották az Alma Mater Alapítvány Értékből Jövök című pályázatának díjait. Gazdálkodj okosan program a Beregszászi járásban roma gyerekeknek. Amíg egy gyerek is van, szól a Sófár zenekar Szász Régenben. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Az Aradi Magyar Napok keretében tartották meg az Alma Mater Alapítvány Értékből Jövök című pályázatának díjkiosztó ünnepségét. Az Aradi Magyar Oktatás háttérintézményeként működő civil szervezet a múlt évben tette közzé felhívását, hogy lapja a Szövétek című kulturális szemle alapításának 30. évfordulója alkalmából próza, rajz és fotókategóriában vár pályamunkákat a diákoktól. A tanulóknak azt kellett kifejezniük, hogy mit jelent számukra a magyarság, a hagyomány, az épített és szellemi örökség, vagy éppen a kisebbségi lét. A díjkiosztó ünnepségen Pataki Lehel Zsolt összeállításában elsőként az alapítvány elnökét, Kranovszki Nagy Andreát hallják.
5: Ezek a pályázatok tulajdonképpen a mai ifjúságnak a szívét, lelkét tükrözte. Mi is az tulajdonképpen, hogy Arad megyei magyarság. Érzékelhetők bizonyos feszültségek, és öröm számunkra az, hogy vannak olyanok, akik ezt meg is tudják fogalmazni, akár írásban, akár egy fotóban, akár egy rajzban, és meg tudják mutatni a mai nap emberének. Ez tulajdonképpen a kis közösségünk tükörképe. Én nagyon szeretném, hogyha lehet ezt megengedik, akkor ezt a pályázatot folytassuk, illetve ösztönözni szeretném a fiatalokat, hogy addig is gondolkodjanak, alkossanak, és be is küldhetik ezt a Szövétnek labba. Pályázaton kívül is nagyon szívesen fogadjuk, és meg is tudjuk ezeket jelentetni.
6: A középiskolás korosztályban fotó, illetve rajz kategóriában Vörös Viktória, 11. osztályos tanuló, illetve Drasztil Anna, időközben már érettségizett diák lett az első helyezett. Mit ragadtatok meg? Kezdeném Viktóriával, akinek a díjnyertes fotója a Szövétnek című lap címlapfotója is lett.
7: A kép Peregen készült az én szülőfalumban, és arra törekedtem, hogy megörökítsem azt, hogy mi még mindig megőrizzük a hagyományainkat. A kép maga a temetőnek egy olyan részén készült, ahol a már megtalált sírok vannak kiállítva.
6: A már nem létező síroknak a sírkövei.
7: Igen, és egy nagyon kedves barátnőm, Ort Erika volt az, aki modellt állt a képhez. A kisperegi napraforgó néptánc együttesnek a ruháját öltötte magára. Nagyon szerencsés vagyok, hogy egy nagyjából színmagyar közösségben nőhettem fel, ahol igyekszünk megőrizni a hagyományainkat. A néptáncban nyilvánul meg ez leginkább, de abban is, hogy még mindig megőrizzük református hitünket. Több mint 400 éve lassan.
6: Drasztil Anna.
8: Mindig életem része volt a rajz, és szeretek ilyen pályázatokban részt venni. Kihívás volt számomra ez a cím, hogy hogyan tudom valahogy megragadni az értéket. Vízfestékkel készítettem, és szabadságszoborból inspirálódtam, és valahogy a gazdag múltat próbáltam megragadni, hiszen a magyaroknak nagyon gazdag történelme van, tele forradalmakkal, kiálltak szabadságukért, kultúrájukért. Valahogy így inspirálja a jövő generációkat is, hogy érdemes küzdeni a magyarságért.
6: Puske Lemese, a Csiky Gergely Főgimnázium korábbi magyar tanárnője, a zsűri tagjaként az irodalmi pályamunkákat értékelte.
9: Fajsúlyos témát kellett kidolgozniuk, értékből jöttem. Ez viszont egy nagyon mély mondanivalót hordozó cím, amelyhez elsősorban egy nagyon komoly megértő gondolkodás kellett, és azt követően pedig egy elég igényes fogalmazás. Meglepett az, hogy a mai tizenévesek mennyire mélyen átérzik ezt a kisebbségi létet, hogyan tudják megfogalmazni röviden, tömören, ugyanakkor mondhatnám azt, hogy szinte szívhez szólóan azt, amit fontosnak éreznek a saját életükben. Kiemelném a vidékieknek a munkáit, akik talán még frappánsabban tudtak fogalmazni, hiszen mondjuk egy kisiratos, maga egy magyar sziget, ott eleve már az anyatejjel szívják magukba a magyar öntudatot. Az aradiaknak ilyen szempontból picikét nehezebb a helyzetük, mert ők ugye nap mint nap beleütköznek azokba a problémákba, amely a többség-kisebbségi együttélést jellemzi, és ők bizony ennek is hangot adtak, tehát egyik-másik dolgozatban szinte fölkaptam a fejem, hogy milyen érdekes az, hogy az ő szemszögéből hogyan látja a másikat, hogyan látja a jövőt, hogyan értékeli a múltat, aki egy ilyen szorításban él, és Arad eléggé egy ilyen hely, azok számára nem könnyű egyáltalán, és ezt diplomatikusan megfogalmazni, nyomdafestéket törően egy óriási feladat.
4: A beregszászi járásban a roma gyerekek tallért kaphatnak. A Gazdálkodj okosan elnevezésű program a felzárkózás segíti a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok tudatosabban használják fel pénzüket. A program a mindennapi életben hasznosítható gazdasági, háztartásvezetési és pénzügyi készségeket erősíti. A beregszászi központban kiemelt figyelmet kap az önállóság és a felelősségvállalás ösztönzése. Részletek Iváncsik Attilától.
10: A máltai szeretetszolgálat Beregszászon működtetett roma tanodájában, a Gazdálkodj okosan program keretében pénzügyi tudatosságra nevelik a fiatalokat. Ha a roma gyerekek szorgosan járnak a foglalkozásokra és jól teljesítenek, akkor máltás érmeket gyűjthetnek, amiket a két havonta megtartott vásárokon költhetnek el. A cél? Rászoktatni a roma fiatalokat a tudatos gyűjtésre és vásárlásra. Meződi Anna, a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat munkatársa.
11: Próbáltunk kitalálni olyan ösztönző programot a gyerekeknek, hogy a tanoda amellett, hogy tanulunk, érdekességet és tudatosságot is nyújtson számukra. Ezért kitaláltuk azt, hogy tallérokat gyűjtenek. Tallérokat gyűjtöttek tavaly egy-egy darabot minden nap, hogy eljöttek a tanodába és ügyesek voltak. Idén ezt tovább fejlesztettük. Naponta 3 tallér gyűjthetnek, ha ügyesen viselkednek a foglalkozáson, ha segítenek a pedagógusoknak. Vannak matematika, olvasás óráink, tehát minden foglalkozás után kapnak egy tallért. Viszont ha valami jót tesznek a társukkal, segítenek, nem csak úgy hétköznapi módon, hanem így kiemelkedően, akkor plusz tallért kaphatnak. Viszont, hogyha rendetlenek, hogyha nem fogadnak szót, akkor ennek vannak negatív következményei, egy-egy tallért visszavehetnek a pedagógusok a gyerekektől. Próbáljuk ezzel a tudatos magatartásra is nevelni őket. Továbbá, amikor megszervezzük 2 havonta a vásárt, akkor pedig pedig megtanulják beosztani azt a kis tallér pénzérméket, amiket kapnak. Itt vannak élelmiszerek, vannak cipők, vannak tanszerek, vannak játékok, kézműves eszközök, azért, hogy a gyerekeket tudjuk fejleszteni, illetve olyan dolgokat tudjanak beszerezni, amit lehet, hogy otthon nehézkes megvásárolniuk.
10: A kis lakatos Juan az elmúlt időszakban 71 érmét gyűjtött össze. Mint fogalmazott, meg akarja lepni az őt egyedül nevelő édesapját, sok élelmiszert akar hazavinni.
12: Vettem most egy füzetet, meg fogok venni ételt haza, meg fogok venni füzetet, meg kártyazsákot, ami van itt, azt fogom megvenni, ami nem drága, és ha lesz annyi pénzem, akkor megveszem, és akkor viszem az a testvéreimnek, mert van egy kicsi testvérem, kettő, azt mondták, hogy vegyek a biciklit, amely drága, majd annyi pénzem, ha lesz, akkor meg fogom venni, és én járok gyülekezetre, és nagyon szeretek.
10: A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat 2017-ben indított el a Roma tanoda programját. Naponta 50 roma gyerek is részt vesz a felzárkóztató foglalkozásokon. Itt nem osztályonként, hanem tudásszint szerint foglalkoznak velük. Nati Gyöngyi a Roma tanoda oktatója, nevelője.
13: Jó szívek, jövünk minden nap az iskolába, tehát megnézzük, hogy milyen a hangulatuk, mert ugye táborból nem mindig olyan hangulattal jönnek az iskolába. Már táborban rossz kedven jönnek, itt kicsit felemeljük, motiváljuk őket, játéka, először is ugye imádkozzunk, akkor kezdjük a matekkel, számolunk, aztán következő órán magyar nyelven, betűket tanulunk, olvasunk, meséket olvasunk, játszunk körjátékokkal, nagyon szeretik az éneket, tehát énekelünk rengeteg. Azt imádják.
10: Lukács Evelin 7 éves. Mint fogalmazott, barátaival vágynak a foglalkozásokra, ahol játékos formában tanulhatnak, illetve odafigyelést és melegséget is kapnak.
14: Mindig olvasunk, imádkozunk, azután feljövünk, megmosunk a kezünket, leülünk, imádkozunk, azután ebédelünk. Gyöngyike néni mi a tanárunk, és mindig verseket tanulunk, meg énekeket. Matekból írunk számokat, írunk neveket, meg mindent.
10: Az oktatás mellett a beregszászi roma tanoda diákjai számára különböző utazásokat is szerveznek. Legutóbb például a Vatikánban jártak, ahol Leó pápával is találkozhattak.
15: A sófár hangja megnyitja az eget az imádság előtt. A zsidó szertartásból ismert hangszer nevét egy szász régeni együttes viseli. Repertoárjuk dicsőítő énekekből áll, műsoruk hitvallás és imádság is egyben. Amíg őket halljuk, tudjuk, van még magyar fiatal szász régenben. A sófár zenekar vezetője, Banga Gáspár Attila, elsőként a névválasztásról beszél.
16: A sófárnak, mint hangszernek a zsidó szertartásokban van igazi nagy szerepe, de megnyitja az eget az imádság előtt maga a hangszer. Miért éppen erre esett a választás akkor, amikor nevet választottak?
17: Kérték, hogy legyen egy nevünk. Ugye mi az IFI-n muzsikáltunk, és nem tudtam, hogy milyen nevünk legyen. Semmi ötletem nem volt. Felhívtam egy volt osztálytársomat, lelkész, és mondom, hogy keres valami nevet nekünk. Azt mondja, legyetek a sófár. És pont ez a magyarázat fogott meg, hogy a sofár megnyitja az eget, hogy imáink könnyebben az Úrhoz kerüljenek. És amikor ezt a mondatot elolvastam, utána nem is volt kérdés, hogy ez lesz a nevünk.
16: Rendszerváltás után kerültek be különböző gyerekeknek szánt könnyedebb hangvételű énekes könyvek Erdélybe is a protestáns felekezetekhez, aztán jöttek a különböző találkozók, akár Magyarországon a Csillagpont, a reformátusoknál, akár a Szél Rózsa az evangélikusoknál, és azt hiszem, hogy ennek mentén kinőtt egy olyan generáció, amelynek fontos volt a dicsőítő zene is. Önök hogyan kezdték?
17: Legelőször én találkoztam egy ilyen zenekarral. Nekem furcsa volt abban az időben, hogy miért ilyen könnyű zenei felállással a templomban énekelnek. Én zenészként ezt a fajta muzsikát muzsikáltam, de a szórakozás szempontból, nem dicsőítés szempontból, és néztem, hogy milyen szépen lehet így is. És amikor lejárt ez az egész, azt mondtam, hogy na most hazamegyek, és mi otthon fogunk egy ilyen zenekart összeállítani. Annak idején, de még ma is eléggé a mi reformációt református gyülekezetünkben gyerekcipőbe jár ez az egész. Nagyon sokat van, amit tanulni azoktól, akik már rég ezt művelik. És lassan-lassan a gyerekekkel elkezdtünk tanulni, ifjúsági istentiszteleteken ezt a fajta zenét énekelni, meghívásokat kaptunk, és így nőtt és nőtt a csapat, aztán kinőtte magát a csapat, mert ugye a gyerekek licisek voltak, elmentek régenből egyetemre, vissza nagyon nem jönnek, és akkor mindig jött az újratervezés, új gyerekek, akkor ők is kinőtték magukat, megint egy új csapat, és így került ez körforgásba. Ma már az erdélyi református egyházban is fontos szerepe van az ifjúsági zenének, van nekünk is ifjúsági találkozónk, Várom az Urat. Most már zenekarokból is van sok erdélyi szinten, most meg kis gyülekezetekben is, ketten-hárman, hogyha egy hangszert meg tudnak szólaltatni, már a lelkész vagy a kántor, valaki összegyűjti őket egy csapatba, és akkor ezekből az ifjúsági énekekből, énekes könyvünkből összeállítanak ilyen dalokat, ilyen dicsőítő számokat.
1: A szászrégeni gyerekek, akikkel kezdte, iskolások voltak, vagy pedig a gyülekezetnek az éfisei?
17: A gyülekezetünkben gyerekkórus működött akkor is, most is működik. 2006 óta működik a gyerekkórus, 2003 óta van furulya oktatása a gyülekezetünkben. Gitárkört vezetek a gyülekezetünkben, úgyhogy ilyen szempontból könnyű volt gyerekeket toborozni erre a célra. Mindig az, aki akart többet, aki feláldozta a szabad idejét, hogy többet próbáljon, az jött ezekbe a csapatokba.
1: Van még utánpótlás, van akikből válogatni, hiszen az előbb mondta azt, hogy aki elmegy egyetemre, az többnyire nem megy haza.
17: Mondjuk, hogyha ezelőtt 10 évvel egy nyári kórustábort megtartottam 65-70 gyerekkel, ma már a 30-at alig tudjuk összetoborozni, apadunk. Apadunk. 97-ben, mikor a gyülekezetbe kerültem kántorként, a mi gyülekezetünkben 3500 lélek volt, ma már 1317. Úgyhogy akárhogy számoljuk, nincs ahonnan legyen annyi gyerek, de mindig örvendünk annak, ami van, és azokkal dolgozunk, akik vannak.
1: Szászrégen is egy szorványvidék, ugye az egykori szászvidéknek az egyik települése, benne is van a nevében. Mennyire csökken a magyarság átlagosan, tehát nem csak gyülekezeti szinten, ezt azt hiszem tapasztalják nap, mint nap.
17: A saját gyülekezetemből tudom a legjobban a számadatokat, de hát ugyanez érvényes a városban a többi gyülekezetekre is, nem csak a reformátusra, más felekezetekre is. De ez engem nem tántorított sohase vissza, hogy foglalkozzak a gyerekeket továbbra is, mert ameddig három is marad, akkor is fogunk énekelni, úgyhogy végezzük a dolgunkat, és szolgálunk továbbra.
15: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Műsorunk ismét meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, akár csak korábbi műsoraink is. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Verese Mese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: 20 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Baka András felszólalt az ENSZ-ben. Késes támadás történt egy lengyel kolostorban. Megszűnik az eső, felerősödik a szél. És most a részletek. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársaság elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésen mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetünk más mércével, úgy, hogy szövetségesről vagy más országról van szó. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkára azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területen is fokozza majd tevékenységét. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették, hogy az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron. Az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárcavezető. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5 és 11, napközben 17 és 21 fok közötti értékek várhatók. Friss hírekkel 21 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: A kéziratok titkos világát ismerhetjük meg a stúdió vendég, dr. Borbás Andrea, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa segítségével. A kutatók éjszakáján Kollár Klemenc László dalköltőként áll a színpadra, és ellátogatunk a 80 éves Pincehelyi Sándor pécsi életmű kiállítására.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt.
5: Még az óperenciás tengeren is túl.
6: A mese tanít.
5: Még veszélyeztek is valat, ilyen hiába valóságokat.
6: Megnevettet.
7: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
6: Ám végül mindig győz az igazság.
5: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
6: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
8: Kedves gyerekek! Ma Udvaros Dorottya mond mesét.

Mai mesénk címe Bab Berci, a benszülött. Bab Berci rögtön sejtette, hogy ebből semmi jó nem sülhet ki. Mert egy jóra való repülőgép nem zörög ilyen harciasan. Például Pálinkos Gyurka repülője. Az igaz, hogy még mindig nem érkezett meg, de ha megjön, fogadjunk, hogy legfőjebb finomkásan zümmög, kedves cérna hangon. Az ember szívesen elhallgatná akár egy álló napig is. Na de ezt a böszmét, ezt a recsegő, sziszegő, durrogó szörnyeteget, és nézd, meg tud állni a levegőben. Az üvöltő csodamasina egy helyben lebegett a széljárta fák tere fölött, mint egy szitáló vércse. Aztán nagy sisteregve, jajongva hajladoztak a fák, örvény lettek a levelek, az erdő legszívesebben elszaladt volna. Leereszkedett, ráhasalt az összelapított füvekre, bordatörött bokrokra, gerinctörött fákra. Bab Berci ámulva nézte. Olyan volt a gép, mint egy szörnyszülött élőlény. Talán nincs is benne ember. Még az is megeshet, hogy beszélni is tud ez a masina. Bab Berci illemtudóan közelebb lépett, hogy megszólítsa, de hátra is ugrott azon nyomban, mert a szörnyszülött megrázta magát, kék szikrák futkostak az oldalán, zárólapjai elmozdultak, a vas szörny, mint egy jerikói rózsa kinyílt, átalakult a hajladozásokból, fordulatokból, elmozdulásokból, csodák csodája. Ott állt az agyonlapított széljárta fák terén egy kétszintes, erődbe oltott hétvégi ház, vagyis hétvégi házba oltott erőd. Tornáca fölött színes napernyővel, s a tornácra két acélkar egy nyugágyat emelt, a nyugágyban egy kövérkés, parafasisakos egyén hevert, az arca, mint a kelt tészta. Szegény, gondolta magában Bab Berci, de sajnálkozása csak addig tartott, amíg az idegen rá nem pillantott. Mert az idegen tekintete szúrós volt, és sajnálkozás kergető. Hé, benszülött, mordult Bab Bercire. Gyere közelebb! Bab Bercit nem tudni miért, nem örvendeztette meg, hogy benszülöttnek nevezték. De a kíváncsisága erősebb volt a sérelménél, közelebb lépett. Mozgássérültnek tetszik lenni? Kérdezte a tésztaképűt. De az csak egy megvető pillantást lövelt feléje, és válasz helyett kiugrott a nyugágyából. Na nem nagyon fürgén, csak amúgy pohosan. És csinált néhány torna mozdulatot, hogy lássa ez a félküllős benszülött, micsoda sportférfiú ő. Majd ugyanolyan hirtelen, ahogy felállt, visszahuppant a nyugágyába, és körül legyintett. Megveszem tőled ezt a tisztást a hozzátartozó erdőkkel, hegyekkel, vickekkel, vackokkal. Egy arany, mondta, és abban a pillanatban kinyúlt az erődje falából egy ügyes szerkezet, és egy aranypénzt hajított Bab Berci lába elé. Tőlem aztán nem, tiltakozott Bab Berci. Két arany, mondta az idegen, mire a pénzdobó szerkezet egy újabb aranyat dobott az első mellé. 100 aranyért sem veheti meg tőlem, magyarázta Bab Berci, mert nem az enyém. Akkor meg mit alkudozol itt? Morgott a tésztaképű, s valamilyen gombbal, vagy billentyűvel, vagy távirányítóval a parancsot adott a masinájának, és az, mint a villám, visszavette a két aranyat. Közben még Bab Berci lábúja körmére is rákoppintott, mutatván ezzel egyfelől, hogy nem ám akármilyen géppel van dolgot, te Big Fit, másfelől meg, hogy az ő drága idejüket ne lopkodja senki az átlagon felüli ütődöttségével. Ha nem a tiéd, akkor kié? Közös, mondta Bab Berci. A tésztaképű röhintett egyet. Akkor mondd meg a többieknek, akárkik is, hogy mától úr is a közösséghez tartozik, és nem ajánlom senkinek, hogy zavarni merészeljen. Igazából lehet ám, hogy más nevet mondott, de Bab Berci brrrrnek értette, és nem merte még egyszer megkérdezni. Na, elegem van belőled, mondta brrrr úr, és mit csinált, mit nem, a háza falából
kitekergőzött egy csőkígyó, és vizet zúdított Babberci nyaka közé. Több se kellett Babbercinek, ugyanoda szedte a lábát, ahova a víz zúdult. Bemenekült Háncs házába, és amíg törülközött, azon hálálkodott, hogy ez a csoda masina a tisztás másik végén szállt le. Mert ugyanilyen erővel agyonlapíthatta volna az ő házát is, akkor aztán szép kis kutyaszorítóban volna. Ám bár, ami azt illeti, kutyaszorítóban van így is. Egy ilyen szomszéddal. Pedig akkor még a kutyaszorító nagyságáról igazán nem is lehetett fogalma szegény Babbercinek. Mert csak annyi volt bizonyos, hogy egy meglehetősen különös gép és egy meglehetősen különös ember érkezett a széljárta fák terére, akiket nem árt nagy ívben elkerülni. El is kerülte őket nagy ívben Babberci, csak a szeme sarkából pislantott néha rájuk, s mondhatom, elég különös dolgokat látott a szeme sarkából. Úr mással sem foglalkozott, csak gombokat nyomogatott, megnyomott egy gombot, és egy futószalag, vagy mi a szösz, 5 tévékészüléket sorakoztatott föl eléje, mind az 5-ön más kép, mind az 5-ben más ricsaj. Gombnyomásra változtak a képek, változtak a ricsajok. S ha egy kép meg a hozzátartozó ricsaj elnyerte tetszését, egy újabb gombnyomásra a többi tévékészülék eltűnt, a kiválasztott meg akkorára nőtt, mint egy mozivászon, s úr elégedetten bámulta a hatalmas képet, s hallgatta a hatalmas ricsajt, amíg csak el nem unta, s egy újabb gombnyomással pokolra nem küldte az egészet. Ha megéhezett, akkor is a gombok között kezdett matatni, és ahogy megnyomta megfelelőt, már is tolták eléje a gépkarok az asztalkát, a konyhában gépszakácsok sisteregve sütöttek, bugyborékolva főztek, s hip-hop, az asztalkán párologtak, gőzölögtek a finom falatok. S ha úrnak úgy tartotta játszikedve, még csak a kezét sem kellett megemelnie, mert ügyes gépkarok a szájába kanalazták a levest, a foga közé rakták a feldarabolt sült húst, a szájához emelték a jégbe hűtött itallal telt poharat. Úgy ám, még jó, hogy maga rágja meg, amit eszik, morgott Babberci, s azt latolgatta, hogy elköltözik a széljárta fák teréről, mert túl zajos, túl fényes volt számára úr szomszédsága. De megfordult Babberci fejében egy sokkal jobb változat is. Nevezetesen, ha úr költözne el a széljárta fák teréről oda, ahonnan jött a csoda masinájával együtt. A jelekből ítélve erre nem volt sok reménység. Úrnak sajnos eszébe jutott, hogy ő tulajdonképpen a természet lágy ölén időzik, s a természet lágy ölén tábortüzek mellett szoktak mulatozni. Gépével nyakra főre gyújtotta hát a tüzeket. Acélkarmok tépdesték az élő fák ágait, a növendékfákat sem kímélték, nagy farakásokat hordott össze a gép, szúró lánggal alágyújtott, s a nyers fából kicsapó, folytogató füstöt fújta a világ 4 tája felé, nehogy úr orrát találja megfacsarni. Jaj, mi lesz a házammal? Rettent meg Babberci, amikor meglátta a háza felé futkosó lángcsóvákat, az eszeveszetten dolgozó fatépőket, bokornyúzókat, fűfüstölőket. És mi lesz úrral, aki most hangosan felordított? Menekült volna be a házába. Na hiszen, a legjobb helyre. Mert egy másodperc múlva meg kifele menekült volna a házából, de menekülhetett, ahova akart, a megvadult gép csípte, rúgta, karmolta.

Lázár Ervin Babberci kalandjai című meséjéből Udvaros Dorottya olvasott fel. Szerkesztette Palotás Ágnes, rendezte Bognár Mónika. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 2005-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a MediaClick.hu.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.
1: Csúri Sándornak költőként az a legnagyobb irodalomtörténeti érdeme, hogy összetéveszthetetlenül egyéni színnel vitte tovább költészetünknek azt a fővonulatát, amelyet elődei és kortársai Balassi Bálinttól Nagy Lászlóig megteremtettek. Sokrétű, gazdag képvilágú, érzékletes közvetlenséget és szürrealisztikus asszociációkat együttmozgató, a természetet és a kozmoszt az emberi ügyek részévé és jelképévé avató, ritmusában nyugtalanságot és belső nyugalmat egyszerre sugalló, mondta Görömbei Sándor irodalomtörténész kritikus a költőről. Csúri Sándor olvassa fel a verseit.
2: Az útra induló. Fél órán van még az indulásig. Verset írok hozzád a vonatablak hajnalodó mezőire. Vár rám Franciaország minden jázminja, s a liliómot evő kutyák a Notre Dame körül. Végig szaglásznak majd, ha megérzik rajtam illatodat. A megkeseredett szökevények útját könnyeit követeként járom végig. Bátyád szétporlat lábnyomában alszom el majd egy este. Ha sírsz, hát őt sirasd. Beárnyékolt fejében, mint vasszilánk bolyong Magyarország, s az orcitér kutyáit hallja nyüszíteni minden karácsony este. Elhullott szavaiba, Párizs kimosdatott utcáin istán belebotlok. Sajtot eszem zsebből a föld alattin, hogy félszeg mozdulataimmal 20 év után is megidézzem. Mondják, az óceán harmonikázott neki napokon át, mikor Európának esőben búcsút mondott. Ha sírsz, hát őt sirasd. Én elmegyek, s visszajövök. Csak tudni akarom, fényesedhet-e torony nélküled, vén paloták, szobrok és üvegszállók magányából hiányzik-e mellőlem hajad? Hiányzik-e kezed a mindennapi ébredésből?

Rejtett önarckép. Cigánynak néztek, rájuk hagytam. Kunnak, spanyolnak, kistatárnak. Metszett szemmel csak mosolyogtam. Röbdösött bennem egy madárhad. S a szárny is voltam, és az ég is. Arcomon túli arca kékben. Öklöm a holdban, görcsös fét is. Dúlt négeristen a mesékben. Amit megéltem, az voltam én. Naponként más jaj, más öröm, a halál közelében nagy szél, nyársuhanás és hóözön, kihantolt hadseregek csontja, ott, ahol a kamillás réteg, emlékezve és undorodva, ágyus telekbe visszanéznek. Bakonyerdő a vállaimnál, Prága és Varsó homlok fénye, ezeresztendős esősétál elém egy május végi éjben, s elázok benne, csontigázok, borzas, pünkösdi rózsás férfi. Vándorarcom a másnapi szél, napos égboltra kicserélli.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Helyesírási, nyelvfejességi kérdésekkel foglalkozunk mai műsorunkban, amelyet a hallgatók kérdéseiből állítottunk össze. Edit arra kíváncsi, hogy csak a hivatkozom a helyes forma, vagy helyes lehet a hivatkozok is. Minya Károly nyelvész erre a kérdésre is válaszol. A Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudomány Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: A hivatkozik ikesige alanyiragozásában valóban csak a hivatkozom a helyes, vagy elfogadott ma már a hivatkozók alak is?
2: Nos, az ikes ragozás visszatérő nyelvhelyességi kérdés a magyarul beszélők körében. Az eredeti ragozás csak nem teljesen visszaszorult, ugyanakkor viszont sokan presztízsnek tartják, ha például ebben az esetben a hivatkozom alakot használja, tehát ezt tekinti helyesnek. Azonban azt el kell mondani, hogy napjainkban mindkét alak elfogadható. A hivatkozom, tehát M igei személyraggal az eredeti ikes ragozású alap, és hogyha valaki ehhez ragaszkodik, akkor ám legyen, használja ezt, de ne várja el mindenkitől. És azt mondhatjuk el, hogy az eredeti ragozású alak elsősorban a választékosabb megnyilatkozásokban fordul elő, a beszélt nyelvre, a közvetlen kommunikációs szituációkban a hivatkozók alak a jellemző, ez használatos. Az kétségtelen, hogyha megnézzük egyes adattárakban, akkor a hivatkozók, tehát az iktelen, vagy az eredeti hivatkozom ikes ragozású alakok között az a különbség, hogy a hivatkozok, tehát az iktelen alak, az jóval nagyobb számban fordul elő, mint az eredeti ikes ragozású, tehát ez a bizonyos eredeti ikes ragozás egyre inkább visszaszorulóban van a magyar nyelvhasználatban.
1: Ha valaki levetkőzésre kényszerít, akkor azt hogyan mondom? Levetkőztet vagy levetkőztettet? Kérdezi Tamara Békés Csabai levélírónk.
2: A levetkőztet ige jelentése elsősorban az a cselekvés, amikor valaki másnak leveszi a ruháját, vagy segít neki a levetkőzésben, illetve erőszakkal megfosztja a ruháitól. Tehát ez egy több jelentésű ige, műveltető ige, és hogyha valaki hangsúlyozni akarja a kényszerítést, akkor azt is mondhatja, hogy kényszerített arra, hogy levetkőzzek. Egyébként valóban vannak olyan igéink, amelyek a tett műveltető igeképzővel vannak ellátva, és mégsem műveltető igék, hanem cselekvő igék, például büntet, tüntet, megszüntet, ismertet, törtet. Valószínűleg a levetkőztet igét ezekhez sorolta a kedves kérdező, és azért gondolta, hogy még kell rá egy műveltető igeképző, tehát hogy levetkőztettet, de nem, a levetkőztet az a műveltető ige.
1: Egy újságban találkoztam a vinyetta szóalakkal, a szótárak ellenben a GN-nel írt vignetta alakot hozzák, elfogadható-e az átírt forma egy sajtókiadványban. Erre kíváncsi Borbála, debreceni hallgatónk.
2: A helyesírási szótár valóban GN-nel írva a vignetta, tehát kiejtve vinyetta alakot tartalmazza, azonban én elfogadhatónak tartom az ennyel való írást is, annak ellenére, hogy ezt nem tartalmazza a szótárt. Van még egy ilyen szavunk, ez a minyon, GN-nel volt eredetileg írva, de ezt már átírja a szótár ennyire. Minyon, úgy írjuk, ahogy ejtjük, és a vinyettát esetleg azért nem gondolták, hogy át kell írni, mert már ez archaizmus, hiszen a füzetre régen tettünk vinyettát, ma már inkább címkét teszünk, tehát ez a vinyetta szó szerintem kikopó félben van.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. február 6-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
6: Misztikum és modern festészet ötvözete, még látható Radák Eszter kiállítása a Virág Galériában. erős komikai érzék jellemzi, miközben a tragikum is elemi erővel van jelen a játékában. Pásztor Erzsi színésznő születésnapja. Szimultán monodráma sorozat, vagy több szólamú storytellingest? 6 színész, 6 helyszínen, az Örkény Színház Anyegin előadásában. Ez a mai Szabadpolc kínálata. Köszöntöm a hallgatókat, Ola Andrea vagyok. A Taró több évszázados képi hagyományát dolgozza fel egyedi, ironikus látásmódján keresztül, olvashatjuk Radák Eszter Bizalom című új kiállításáról. Az egyik legkeresettebb kortárs festőművész, 42 alkotása, köztük 35 vadonatúj festmény látható még szeptember 26-áig a Virág Galériában. A képeken megjelenő figurák részben a művész önportréi különböző szerepekben, de barátai, rokonai is közreműködtek modellként az alkotói folyamatban. Ez egy olyan táj, mintha a természet és a Lego letolt volna egy közös idegösszeomlást. Vagy király a kilátás, de ennyi föld egy pár guriga szalmáért. Radák Eszter humoros címadása révén még plusz árnyalatot kapnak a művei. Erről is beszél, és a Taróhoz fűződő viszonyáról is ebben az interjúban, amit a kiállításon készítettem vele.
4: Nem vagyok túl spirituális lény, tehát hogy ezt azért úgy sokan tudják rólam, főleg a tanítványaim az egyetem anyaképzőszeti egyetemen, hogy nem igazán szeretem a sok lilaködöt, tehát hogy én azért racionálisan gondolom magam. És azért érdekes, hogy én most egy tarósorozatot csináltam, mert hogy előtte én igazából, tehát ábrázoló képeket csináltam, de valójában én kifejezetten színtanokkal foglalkoztam, tehát hogy az volt a legnagyobb érdeklődésem, meg hát a művészettörténet maga. Tehát azt mind kiinduló pontot tekintettem. Na most, hogy hogy jött a taró? Hát ez egy élettörténet problémája. Kicsit rossz kedvem volt tavaly nyáron, egy icipicit, és akkor próbáltak vigasztalni a barátnőim, és a legnagyobb meglepetésemre majdnem mindegyikről kiderült, hogy tarózik. Ezt eddig titkolták, hanem még 20 éve csinálja. De nyilván azért titkolták, mert hogy lehetett tudni, hogy én ezt azért nem nagyon bírom. De akkor annyira rossz állapotban voltam, hogy ők most jósolnak nekem, hogy hogy leszek jobban. És azt még úgy láttam, hogy mindenki jót akar, és ugyanazokból a kirakásokból mindenki mást mondott. És hát így mondjuk amit mondtak, meg hogy mit jelentenek a lapok, az szóval nekem így semmi, de semmi nem jött be, meg nem értettem, de viszont azt láttam, hogy valami üveges tekintettel merednek képekre, és abból rögtön magyarázatot mondanak, és mondtam, hogy ez engem érdekel. Tehát, hogy így kezdődött, és akkor utána megnéztem, hogy mi ez, és akkor jött egy nagy kutatás. Megnéztem a 15. századtól, hogy egyáltalán ez mi volt. Köze nem volt a jósláshoz a 15. században, tehát, hogy ez az udvari festészethez tartozott, nászajándék volt, kártyajáték volt, de rendes kártyajáték nem ilyen jóslás. Jóslás sokkal később, tehát az egy pár száz évvel később jött. És igazából, hogy ennyire népszerű, ezt Jungnak köszönhetjük. Ugye a taró kártya, ez a paknya, amit most ismerünk, az két csomag. Van a nagy árkánum, meg a kis árkánum. A kis árkánum az ugyanaz szinte, mint a magyar kártya, vagy a francia kártya, amit mi most is kártyajátéknak használunk. Na hát, ugye ezeket megtudtam róla, és akkor először csináltam saját magamnak, nagyjából egy ilyen felfedezésként, hogy hát hogy is van ez az én életem, mert ugye visszatérve Jungra, tehát Jung mondta, hogy ez az életszakaszok, meg ezek a különböző archetípusok, ami a nagy árkánum lapjai. És először csináltam magamnak egy fotomontást, de ezt teljesen tök személyesen magamnak csináltam. Aztán hónapokkal később jött, hogy hát ezt én át tudom rakni festményekre is. És akkor már tudatosan képeket csináltam. Tehát, hogy ami itt látható festmények, ennek megvan ez a három rétege. Egyrészt van a tarókártya jelentése, amit most ismerünk, tehát hogy hogyan használják, tehát azt én avval azért reflektálok rá. Van egy művészettörténeti layer rá, és van nyilván egy személyes narratíva, hiszen én vagyok mindennek a modellje, meg a szűk családom. Tehát, hogy a nagy árkánum ugye arról szól, hogy a bolond útja, hogy különböző dolgokkal találkozik élete során, és hát ezt festettem végig.
6: Nagy kedvencem a szerencsekerék. Mesélnél arról, annyira azt érzem, hogy igen, minden rajtunk múlik.
4: A szerencsekeréknél, tehát akkor leírom most a rádióhallgatókra, hogy mi látszik rajta. Olyan, mintha hanyat feküdnék egy erdőbe, és a fák körbe borítanak engem, és látszik rajta három figura, amelyik egy ilyen speciális tigris bukfencben van, hogy egymás bokáját meg térdét vagy lábát fogják, ahogy így átpördülnek egyik a másikból, ez oldalról van, tehát hogy ez egy nézőpontváltás. Na most, hogy melyik honnan van és hogy mit jelent, a szerencsekerék az eredeti kártyákon ilyen szimbólumokkal agyon dúsított, tehát nagyon-nagyon sok szimbólum van rajta az eredeti kártyán, azokat elhagytam, mondtam, hogy ez egy túlzás. Tehát ott rajta van egyiptomi jelektől, a héber ABC-n keresztül, a keresztény ikonográfiáig minden, és mondtam, hogy na, ez túlzás. És akkor azok nélkül csináltam meg, és hogy a hozzáállás, hogy a kiindulás az a 50-es évek filmművészete volt. Tehát egyrészt az én generációmnak még kötelező volt november 7-én a Szárnak a Darvak című filmet megnézni, amiben van egy nagy jelenet, azt hiszem ebben, de lehet, hogy egy másik orosz filmben van, hogy amikor lelövik a főhőst, akkor így körbe pördül körülötte a világ. Tehát amikor kap egy eltéved golyót, akkor úgy hal meg, hogy egy körben forog a kamera. Ezt egyébként a Körhintába is átvették. Tehát, hogy ez az 50-es évek nagy toposza volt, hogy a körben forgó kamera az milyen tud lenni. Tehát ez az érzés a háttere. Maga a három figura, az mind a három én vagyok, azt elég nehéz volt megfesteni. Az meg az az érzés, amikor ez a bukfencezés az életedben, hogy amikor mész előre, akkor van, amikor előre úgy érzed, hogy haladsz előre, fel ez hirtelen egy bukás, akkor azon áttördülsz. Tehát, hogy ennek a bukfencnek van egy ilyen félelmetes része, mint a hullámvasúton, hogy előre lendülsz, akkor erőt gyűjtesz, átlendülsz, és nagyjából ez alapjelentése.
7: A másik kedvencem az igazságosság. Az önismeret a taró művelői számára nagyon fontos. Nyilván van, aki erre használja. Sok kép van a te arcoddal, különböző jelentése.
4: A taró most már nyilván nem fejedelmi ajándék, hanem kétféle használatot ismerünk leginkább. Az egyik az, amikor valaki tényleg jóslásként használja, de a másik, amire szokták használni, tehát, hogy amikor feltesz valaki magának egy kérdést, és arra húz egy lapot, és hogy arról a lapról mi jut eszébe, tehát, hogy nyilván tudván a lap jelentését, hogy egy olyan aspektusban világítja meg azt a kérdést, amit feltettem, amire esetleg nem gondolt, tehát, hogy igen, ezt önismereti lapokként is szokták használni. És ez az önarckép, hát nyilván azért itt elég keményen bántam magammal, ezen így többen így mondták, hogy hát, hogy a filterek korában, tehát amikor mindenki Instagramon szépíti magát és filterezi magát, én azért néha elég keményen szembenéztem a saját vonásaimmal, öregítve magammal, tehát hogy ilyen-olyan szerepekben. Mellesleg én ezt nem vettem akkor észre, amikor csináltam, mert annyira a képet festettem, hogy engem az annyira nem érdekelt, hogy én vagyok rajta, jobb hián, nyilván. Meg hát nagyjából ez az én utam végig. Na most az igazságosság az egy mérsékletesség, vagy mérsékeltség, és ebben egy szembenézés is egyben, tehát hogy a valósággal való szembenézés is, és az egy nagyon nyugodt kép. Egyébként az alsó részében van a mérleg, ami utal a nap jelentésére, tehát azért itt én használtam képi szimbólumokat.
7: Azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne megmutatni.

0: ez egy ciklus, tehát nincs vége a bolond útjának az a nyíl, meg attól van a világosság a végén. De ettől azon még át kell esni azon a folyamaton, egyébként rossz folyamattól is el lehet búcsúzni. A kártya eredeti jelentésében ez is benne van. Na most, amit én csináltam, nekem három kép van alatta, de tudatosan három képet festettem alá. Egy nagyon expresszíven, és szinte csak odavágva, mint egy vázlat, egy olyan jó eseményt, ami sajnos elmúlt az életemben, vagy egy jó életszakasz, ami elmúlt az életemben, egy rosszat, és egy olyat, amit szeretném, ha most véget érne, vagy megváltozna, tehát, hogy átlendülne valami másba, és akkor utána van rajta a következő réteg, ami már maga egy szinte egy monokrom. Ez a halálban az ember hullámzik, tehát az érzelmei hullámoznak, tehát amikor valamitől elbúcsúzik, van, amikor nehezebben engedi el, könnyebben, tehát ez a hullámozás benne van, és alul meg ott kucorodik az én pici aktom, amikor az ember valamitől kőkeményen el kell búcsúznia, vagy változik az élete, avval pőrén van. Tehát, hogy ott nem lehet semmilyen szerepbe belebújni, semmilyen védőfelszerelés.
1: Most lent vagyunk itt a Virág Galériában, a kiállítóhelyen. Fönt van a humornak a lehetősége, ugye az ott a kis árkánum ihlette képek vannak, mindennapi helyzetekkel, természeti képekkel.
0: Én nagyon szeretem a képi humort. Szeretem, hogyha van benne egy művészettörténeti humor. Tehát, hogy mondjuk tudok valamit a művészettörténetből, valami képet úgy idézek be, hogy az, aki érti, az rákacsintok, hogy na ne vegyük már magunkat ennyire komolyan. De hát nyilván a címek azért tesznek rá, tehát, hogy ott már azért rá is játszok erre. A címadás fönt azért volt nehéz, mert hogy ugye van egy ilyen védjegyem, hogy úgymond csacsogok, kiszólok a képből, és helyzeteket generálok veled. És itt most még volt egy feladatom, hogy ugye a felső rész az úgy van, hogy a kisárkánum, ami érzetek, tehát a tarókártyában azok érzetek általában. És az volt a koncepcióm, hogy kihúzok lapokat, és ahány befér a galériába, és azokat festem, ami eszembe jut róla, hogy amilyen érzet jött eszembe az adott fogalomról. Tehát, hogy a magukban a címekben bele van rejtve vagy a kártyának a neve, vagy a kártya jelentése.

0: 90. életévét töltötte be Pásztor Erzsi, és ebből az alkalomból megjelent egy életrajzi kötet, amelynek címe Mégiscsak színésznő vagyok, Pásztor Erzsi élete, ahogy ő meséli. A könyv a Kossuth és Jászai Mari díjas művész pályájáról, magánéletéről is szól, Lakner Zoltán és Reznák Gábor beszélgetései alapján készült. Mi a titka a kötet sikerének? Erről kérdezi először a színésznőt Farkas Adrián.
1: Ha én velem történnek a rossz dolgok, azokat nagyon tudják élvezni, sőt, röhögnek rajta velem együtt. Csak akkor már én is kiadtam magamból, előtte sírok, de ezt élvezik, hogyha engem ráznak át, engem vernek át, azt imádják, azon tudnak szórakozni.
2: Nem, de jó dolgokon is.
1: A jó dolgok, hát a jó dolgokat is előadtam, de azért azt nem szeretik annyira, hogy azt mondom, hogy képzeljétek, az utcán megállítottak, és azt mondták, művésznő. Ez volt ilyen. Megállított engem a piacnál. Jöttem az újpesti piacról, és megállított egy olyan középkorú hölgy, és azt mondta, művésznő, én magának már a szinkronjaiért Kossuth díjat adtam volna. És ez olyan boldogsággal töltött el, akkor még semmilyen díjam nem volt, még Jászai se, Balázs Béla, semmi. Akkor mondta ezt, mert hogy a hangomat annyira szeretik. És ez is egy érdekes dolog volt az életünkben, hogy anyukám mindig azt mondta, Erzsike, neked aztán nem fogják azt mondani a fiatal emberek, hogy Erzsike, zümmögjön ide a fülembe, mert imádom a hangját, mert mindig hangos voltam, és mindig ilyen erővel beszéltem. És mondom, drága anyám, ha te tudnád, hogy hányszor mondták emberek, hogy imádom a hangját. Két vadidegen fiú megállt itt, becsöngettek, és azt mondták, hogy bemutatkoztak, hogy szeretnének írni rólam egy könyvet. Mondom, rólam? Könyvet? Hát nem hát tudom, igen. Hogy hogyan. Megdöbbentem, nem tudtam
2: miért?
1: Az
2: ezt. Hát ez egy Kossuth díjas szupersztár színésznő, miért döbben meg ezen?
1: Azért, mert hát nem ismertem őket. És akkor ide jártak hónapokig, és én mondtam. Nekem volt egy műsorom, majd megnézed a plakátját a WC-ben.
2: De miért pont ott?
1: Mert nem gyűjtök ilyesmit. És akkor kiraktam Pásztoróra, az volt a címe.
2: Zseniális.
1: A pályámról mesélek, az életemről.

0: Úgyhogy sok mindent már én megosztottam a barátaimmal, pláne a barátnőimmel, mert most, hogy olvassák a könyvet, mindenki valamit reklamál.
1: De mit?
0: Hogy miért nincs benne az a, mikor a fiú megjelent nálad a színházba.
1: És miért nincs benne?
0: Hát, mert nem lehet. És erre a Gábor, az egyik fiú, azt mondta, tudod mit? Ennek az kellett volna legyen a címe, hogy Pásztor Erzsi, az első 90 évem. Mert hát annyi maradt még bennem, tudod. Az a döbbenet, hogy úgy összepasszoltunk, hogy a végén én lettem hálás nekik, hogy nem csak, hogy megírják a könyvemet, hanem kaptam két olyan barátot, ami hát ajándék az élettől.
1: Azt tetszik ebben a könyvben, hogy követik ezt a természetes hullámzását az elbeszélésnek, tehát itt azért a kronológia nem mindig szoros. Olvassuk, és hömpölyög. Én nekem meghatott az a szeretet, ami, hogy például Bora Margitról, hogy de, valami de együttérzés.
0: Igen, mert tudtam, hogy hazugság volt a dolog. De csodálatos színésznő volt, egy gyönyörű nő volt, és közel nem csinálta azokat a dolgokat, amiket kitalált róla. De hát, és ez a Törőcsik dicsőségére legyen mondva, hogy kiharcolta neki a Kossuth díjat. Aztán ő is hülye lett már, de egy vászlopra tartozik, tudod, mikor már ő férhez ment a... Ki volt a férje, igen, tudod?
1: Tudom.
0: A Törőcsik.
1: Ja, neki a már.
0: Már, igen. Akkor ő fölvette azt a modort, és az már nem ő volt, tudod? Akkor ő Súlyog Máriára álcázta magát, ilyen aranykarkötővel, ott a tévében láttam, és a kezeit mindig emelte. És mondtam, Mariska, ne csináld, mert ez nem te vagy. Mert azért féltem ettől, hogy azért titizálok mindenkit. Mindenkinek elmondom a hibáit, de tudom, az Irénnek is egy borzalmas természete volt. Na, de tudom értékelni azt, hogy milyen nagy színésznő volt. Mert igenis, akármennyire szeretek valakit, akkor megmondom, hogy változtass ezen, vagy próbáld meg egy kicsit kevesebb tempóval, egy kicsit fogd vissza. Nem.
1: De ez nem fáj, mikor az embernek ezt mondják?
0: De. Én úgy gondolom, tudod, hogy csak akkor érdemes nyilatkozni, egy könyvet írni, ha őszinte lehetek. Hogyha elmondom a véleményem, amit gondolok. Hát és akkor tudod, mondtam ömlesztve, és nagyon sok minden kimaradt belőle, mert nem lehetett. Nem
1: mi az, ami fontos?
0: Mikor a kisfiú megkeresett. 14 éves volt, Borbé Bálintnak hívják, aki beállított a Karinthy Színházban. Molnár Ferenc Olimpia című darabját játszottuk, és a gyereknek az volt a kérése apjához, hogy a születésnapján a Pásztor Erzsit szeretné színpadon látni. Bejött az apa, és azt kérte tőlem, hogy megengedném-e, hogy a fia szünetbe vagy a végén, hogy egy közös képet, mert rajong értem a gyerek.
1: Hogy honnan? Fantasztikus.
0: Ezt nem tudtam. Persze, jöjjön be. Csináltam a gyerekkel egy képet. Akkor 14 éves volt a fiú. Pillanatokon belül csinált rólam, nekem nincs internetem se, nem vezetek semmilyen ilyen közösségi dolgot. Csinált egy Pásztor Erzsi kedvelők társasága. Most már nem tudom hány millióan vannak ebben. Közben ő színész akar lenni, zeneiskolába járt a gyerek. Most fölvették, a Malekandi csinál egy osztályt, és oda fölvették operett szakra. És a gyerek most, hát nem tudom elmondani, hogy milyen jó barátok, és ez nem volt benne a könyvben, ez nincs benne.
1: Még az is lehet, hogy egyszer majd állnak közösen a színpadon.
0: Hát én már nem. Hát nem, már 90 évesen, és hát már elvesztettem a stabilitásomat ezzel az, hogy a műtétem után. Hát két rák műtétem volt. Utoljára elestem az utcán, tudod? Nagy pofára. Tisztára összetörtem magam, és labilis lettem. Tehát elvesztettem azt a biztonságomat.
1: De még azért az őszintességről hadd kérdezek valamit, hogy engem szinte mellbe vágott az a fajta őszintesség, amikor nagyon nagy tamú témákról, házassági válságokról, alkoholizmusról, olyan házassági problémákról, amikor nagyon nagy a társadalmi különbség. Tehát, hogy amikor egy olyan anyós van, aki tényleg lumpenproletára, hogy ez a könyvben szerepel, abortusz. És én még gondoltam, és hogy én ezt egyáltalán megmerje meg kérdezni.
0: Nekivágok egy ilyen életműnek, hogy beszélek róla, akkor nincs mese. Ez hozzátartozik az életemhöz. Hát először is az anyósom egy unikum volt, ugye azt nem titkolhattam el, ahogy beállított nyúci csapkába, télvíz idején fehér szandálba, és árpás illata volt. Hát azt hittem, hogy ott rögtön összeesett. És hát ilyen volt a férjem. De azért 21 évig együtt éltünk. Mert ugyanakkor egy tünemény volt, amikor. És nagyon jó színész volt. Annyiszor próbálkoztam, és mindig bedöltem neki, tudod? Mindig elhittem, hogy most vége lesz.
1: Ezért ez a könyv is nyilván felteszi a kérdést, hogy Janka néni miért lett akkor a sztár, és akkor itt az a válasz, hogy azért, mert ő volt az egyetlen igazán húsvér figura abban.
0: Hát a tündérbündér. Mindenki vajasmézes kenyér volt. Hát csöpögtek abba a jóságtól. Mindenki annyira jó volt, hogy ilyen nem létezik. Ugye ilyen a világon nincs. És a Janka meg egy ember volt. És hát azért én játszottam, mert azért ne hagyjuk ki belőle, mert mindig azt mondtam, hogy nézd, de azért én tudom, hogy azért én azt megdolgoztam a magamért. Hát olyan jó, hát hányszor volt az, mikor vezettem például a pirosnál, integettek a másik autóval, visszaintettem. Bemegyek a boltba, jaj, művésznő, de jó, hogy látom, jól van. Nem, milyen szép. Nem igaz, hát sose voltam szép.
1: Nem igaz, most is az.
0: De így látják, mert amit beszélek, az az arcomon van. Hát azt nem mondom, hogy nem sírok, meg nem kesergek, de a jó dolgokon is, mert annyira tudok örülni. De én se hiszem el, hogy 90 vagyok. Jézus várjam, tényleg.

0: Anyagin kényes úri fiú és szabad elvű különc, felvilágosult földbirtokos és semmittevő értelmiségi, életunt lázadó és szenvedélyes remete, gátlástalan csábító és szenvedő szerelmes. Hogy mikor melyik arcát látjuk, azon múlik, ki meséli el a történetet. Hat tér, hat színész és más-más befogadói élmény az Örkény Színház Anyagin előadásában. A darabot több mint egy éve játsszák már nagy sikerrel. Az évad elejé felújító próbára tartott a rendezővel Barta Bernadett.
1: Jövünk le a lépcsőn a rendező Dohi Balázsral. Egy pince helyiségbe érkezünk, ahol, ha jól hallom, már Patkós Márton gyakorol.
2: Fönt kész vagytok? Oké.
3: Okay. Csöndes a ház. Mindenki némán szentek. És furcsa álmot láttatjál.
1: Az Örkény stúdiójának pincéjéből most megyünk az Örkény István Színháznak az egyik terébe. Dohi Balázs rendezőt közben kérdezem, hogy ha tér, ha színész, és azért ezt összefogni fejben, illetve úgy próbálni, hogy különböző terek között rohangál, most mi is egyébként ezt tesszük, azért is lihegek, azért az én úgy gondolom, hogy nehéz.
4: Ez a darab, ez most nagyon összeállt előtte, már mielőtt elkezdtünk próbálni. Komán Attila dramaturggal közösen, illetve Kuk Zsófiával kialakult egy ilyen nagyon fix rendszer, amit meg akartunk valósítani, egy struktúra. Volt egy ilyen táblázatom, amiben benne volt az egésznek az ilyen nyilacskás, ki hova, mikor megy. Volt egy ilyen logisztikai őrület már előre a fejemben, amit tudtam, hogy meg szeretnék valósítani. Nagyon szokatlan próba folyamat volt, mert gyakorlatilag 6 különálló előadást kellett megrendezni egy próba folyamat alatt. Ez eléggé feszített munkát eredményezett. Én is úgy éreztem, hogy folyamatosan, mint egy ilyen mérgezett egér, így rohangálok ide-oda, és színészeknek viszont volt egy önállósága, ami szorongató is tud lenni, de közben nyilván egy nagy szabadságfok is, tehát hogy az, hogy ők hogy töltik ki a rendszert, az nagyban rajtuk is múlt, nem csak rajtam.
1: Mennyire improvizálhatnak a színészek?
4: Nekem az nagyon fontos volt, hogy mindenki megtalálja azt, hogy hogyan nyúl hozzá az anyaghoz, és hogy ezek nagy különbségek legyenek. Én úgy képzeltem el, mint egy elültetünk 6 különböző ilyen kaskóba valamit, és akkor, hogy milyen irányba nőnek, az a jó, hogyha minél különbözőbb. A tündéhez a konyhába megyünk.
5: Felép anyagjön. Sorok közt, lábakon megy át.
1: Újabb térbe megyünk. Ahhoz, hogy valaki teljes képet kapjon, 6-szor kell megnézni az előadást, vagy azért ennél kevesebbszer is elég?
4: Ahhoz, hogy minden színészt lásson valaki, ahhoz 3-szor meg kell nézni. De hogyha valaki egyszer nézi, akkor is a csapat többségével találkozik. Ahhoz, hogy mindent lásson, ahhoz 6-szor kell megnézni, igen.
1: Hogyan választotta ki a tereket? Mert hogy pincében, te a konyhában, az igazgatói irodában, tehát hogy rengeteg helyen játszanak, és nem szokványos színpadi terekben.
4: Ezt Izsák Lili látványtervezővel találtuk ki közösen. Az volt szempontunk, hogy csak ne színházi tér legyen. A másik, ami az Örkény Színháznak egy ilyen sajátossága, hogy ez a színház így bevette magát egy ilyen nagy budapesti bérházba, mint egy ilyen vakond, így kifúrt magának különböző tereket, ahogy az évek során különböző lakások a társasházból a színház tulajdonába kerültek, tehát így az egész színház egy ilyen alagútrendszer. Csomó praktikum is volt, hogy egyáltalán hova jöhetünk, hol van az, ahol így a balesetvédelmi, tűzvédelmi lehetőségek ezt megengedik, hol tudunk elég nézőt leültetni. Ez is egy nagy logisztikai játék volt. A karaktereket nagyon inspirálták ezek a terek. Hozzáad ahhoz, hogy milyen anyaginokat játszanak a színészek, hogy melyik térben vannak.
1: Nézőket vezetik, kvázi, minthogyha idegenvezetője vagy csoportvezetője lenne a csapatoknak. Ugye 6 csoportra osztják a nézőket, mikor megérkeznek, kapnak karszalagot, és egy külön útvonalat járnak be.
4: Egy nagy csoport eligazítás is szokott lenni, itt a nézőteresekre is egy kicsit nagyobb feladat hárul, mint egy szokványos előadásban.
1: Több mindenki játszik Anyagint, Tatyánát, több szerepben van mindenki. Mennyire tudják követni ezt a nézők? Hogyan próbálják ezt jelenni?
4: Szerencsére az az általános kép, hogy tudják követni a szöveget, meg a cselekményt. Amikor én olvastam az Anyagint, az volt feltűnő, hogy itt van egy nagyon erős narrátor figura, aki igazából meghatározza az egészet, és ez a narrátor az, aki belebújik különböző figurákba, és beszélteti őket, és akkor ezeknek a figuráknak a hangját felveszi. teszi, és ezt én valahogy nagyon analógnak éreztem azzal, hogy egy színész az, aki ezt az egészet meséli. Ezt akartuk megtartani, vagy nekem ez volt nagyon fontos, és fontosabbnak tűnt ez annál, hogy mondjuk meglegyen, hogy XY játssza Tatjánát. Egyébként ez így egy komplexebb szerepkör, amit így a színészek hisznek. Persze sokkal bonyolultabb is, és agyban le kell követniük, hogy mikor, melyik figurába ugrok, hova megyek.
1: 2025 májusa óta fut a darab. Gimnazisták milyen nagy számban jöttek, illetve milyen visszajelzéseket kapott? Mert hogy gimnáziumban ugye kötelező olvasmány az anyagin. Kapcsolódni ugye a művekhez a diákoknak nem mindig egyszerű. Viszont hogyha elmehetnek színházba, mankó szokott lenni.
4: Nekem ez a legnagyobb sikerélményeim, szakmai sikereim egyike, amikor az volt, hogy voltak szakközép gimiből itt fiúk. Öten, Fürancsánál voltak, és imádták, nagyon jöttek vele, és aztán utána is itt maradtak, és visszajelezték, hogy nagyon szerették, szóval szerencsés, hogy látják gimisek, és tényleg szeretik is. Van az Örkényben egy ilyen tanári workshop, onnan is hallottam, meg jöttek visszajelzések, hogy nagyon-nagyon szeretik.
1: Ők jobban vevők a játékra, gondolom, ugye?
4: Talán igen, meg nem annyira zavarja őket az, hogy szűk helyen vannak, hogy nincsenek olyan kényelmes székek, tehát igen, kevésbé vannak olyan elvárásaik, hogy milyennek kell lennie egy előadásnak.
1: Ezzel szemben mondjuk az idősebb korosztály hogyan fogadja, mert ők mégiscsak egy klasszikus művel a fejükben érkeznek.
4: Biztos, hogy van olyan, akit ledob magáról ez a fajta feldolgozás. Mi tényleg az anyagin csináljuk, olyan értelemben, hogy a szövegen nem változtattunk, elmeséljük a történetet, nem az volt a célja, hogy valahogy teljesen miszlikbe aprítsuk magát az anyagot, hanem valahogy pont az, hogy színházi logikába ültessük át a szövegnek a logikáját, tehát igazából én, amit csak tudunk, inkább megőrizni szerettem volna a nyelvéből, vagy annak, ahogyan a Puskin dolgozott, viszont ez tényleg egy ilyen eléggé rendhagyó formát eredményezett. Biztos, hogy van, akinek ez nem tetszik így, meg megosztóbb. Szerencsére az idősebb korosztályból is nagyon sokan nagyon pozitív visszajelzéseket adtak.
1: Nézőként ismerkedünk anyagin különböző színeivel és jellemével. Dohi Balázs mennyire ismeri már jól anyagint?
4: Én most jelenleg kvázi 6 anyagint kezdek megismerni. 6-szor jártam végig ezt az utat. Az érdekes volt, hogy igazából egy ilyen erős formában, ami ennyire ugye van az anyagin strófa, aminek mindig ki kell jönnie, meg mi is csináltuk ezt a keretet, aminek egyszerűen muszáj működnie. Igazából ezzel is kvázi így rekonstruáljuk azt, hogy a strófát, hogy nekünk is van egy formánk, aminél oda kell érni a színészeknek. Tehát van egy ilyen külső építmény, amibe valahogy belemegy a személyes. És hogy igazából ezt éltem én is meg, hogy hogyan tud számomra ez egy személyes ügy lenni, miközben a dolgot vagy a formát, a gépezetet azt működtetni kell.
0: Radák Eszter festőművész Taró ihlette kiállításáról, a nagyszerű színésznő Pásztor Erzsi születésnapjáról és pályájáról, és az anyagin egy sajátos formabontó előadásáról hallhattak a mai Szabadpolcban. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a technikai munkatárs Predák József nevében is megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt Olá Andreát hallott.

0: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Baka András felszólalt az ENSZ-ben. Megnyílt a WordPress fotókiállítás. Megszűnik az eső, felerősödik a szél. És most a részletek. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlése. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az orosz-ukrán háború kapcsán azt mondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak. Oroszország háborúja sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkára azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területen is fokozni fogja tevékenységét, ezért arra biztatta a világországait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajnának. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették, hogy az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezetfelügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron. Az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárcavezető. Megnyílt a WordPress fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg a pusztító konfliktusokon át, az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A WordPress fotó mellett idén is látható kísérő kiállítások. Az egyik a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be, a másik pedig Bojár Sándor az MTI egykori fotóriporterek képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Meghalt Marina Vladi francia színésznő, író, énekesnő. Az 50-es, 60-as évek egyik legismertebb európai filmcsillaga volt. 1963-ban a Cannes-i filmfesztiválon elnyerte a legjobb nőalakításért járó díjat a Még királynő című francia-olasz filmvígjátékban játszott szerepével. Pályafutása során a legnagyobb sztárokkal dolgozott, Jean-Luc Godardtól Orson Welles-ig. Marina Vladi 88 éves volt. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, futózápor csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik. Napközben 17 és 21 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Műsorajánló.
2: Hajnaltáj.
3: Takarmányhiány, vagy minden idők egyik legsúlyosabb aszályos évében. Miként tudják az állattartók megoldani a téli etetést?
4: Ezer bál a rétiszénánk hiányzik, amit különböző praktikákkal próbálunk pótolni.
3: De holnap az is kiderül, hogy melyik lett Magyarország legszebb állattenyésztő és legszebb szőlőbirtoka. Pilisi Csenge vagyok, ébredjenek velünk!
2: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban. Napközben.
5: Szeptember 15-én elkezdődött a fűtési szezon. Érdemes átnézetni, akár szakemberrel átvizsgáltatni a rendszert, nehogy bármilyen probléma adódjon a működés során. A tűzoldókat évente több mint 1000-szer riasztják szénmonoxiddal kapcsolatos esetekhez, és közel 1300 kémény tűzhöz vonulnak ki. Műsorunkból megtudhatja, mely esetekben kell szakembert hívni, és kihez fordulhat, ha most szeretné ellenőriztetni a fűtési rendszert. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Rádió Színház.

0: Gozambel. Csinálj már valamit. Igen, te. Te, aki a tükörből sápadt a merezvelém, te. Kártya, börze, lóverseny, alkohol, nikotin. A szomszéd szobában nevet valaki édesen, boldogan.
1: Marion,
0: egy asszony.
1: Marion Kri, Marion Vötkola, Mari.
0: És egy férfi. Ketten együtt. És én egyedül. Egyedül készülök a halálra. De ezek a könyvek.
2: Parancsoljon, méltóságos uram.
0: Haja csak, itt ez a könyvcsomó. Vigyél az antikváriushoz. Később magam is lemegyek.
2: Igenis, méltóságos uram.
0: Megalkuszunk, ha tudunk. Óriási síralomház, ez az előkelő és hitvány majesték. Tessék!
2: Méltóságos uram, a könyvek miatt ez az úr keresi a méltóságos urat. Tessék a névjegyet.
0: Selfridge. Soha sem hallottam. Talán tréner vagy jockey? Miféle ember? Alacsony, borotvált képű?
2: Nem, dehogy. Nagy fekete szakálla van. Itt lakik a 111-esben.
0: A 111-esben? Angol?
2: Beszél, azt kérem, minden nyelven. Magyarul is, még a hasából is. A könyveket akarja megvenni a méltóságos úrtól.
3: Bocsánatot kérek a tolakodásért, de vétkes könnyelműség egy szamár antikvárius kezére adni ezeket a kincseket. Ismerek egy pár nagy gyűjtőt, csoliőt, babrukkot, írok nekik. Nem vagyok gazdag ember, de szívesen adok értük 1500 koronát.
0: 1500 koronát?
3: Jó, hát legyen 2000. Én sokkal többet fogok magán keresni, mint ön rajtam. Ó, ezek a könyvek. Foglalkozott valaha okkultizmussal?
0: Csak nagyon felületesen. Tudja, nem tudtam rájönni az ízére.
3: Egyszer, ha nincs jobb dolga, látogasson meg a 111-esben. Elbeszélgetünk egyről másról.
0: Két ezer korona. Egyszerre megint gazdag leszek, elindulok és Olgát megkeresem. Elmegyünk Monte Carloba is.
3: Isten hozta szerény hajlékomba. Itt lustálkodom ebben a kedves szobában. Szerszámaim odát vannak a 112-esben.
0: Egy szoba van köztünk. A 110-es.
3: Igen. Egy asszony lakik benne.
0: Ismeri azt az asszonyt?
3: Nem, nem vagyok kíváncsi a szomszédaimra.
0: Miért kéretett, ha szabad megtudnom?
3: A könyvek miatt. Az egyikben ismerős névre akadtam. Olga Komarovska.
0: Olga Komarovska?
3: Olga Komarovska. Az övé volt ez a könyv, és a többi is.
0: Ismeri?
3: Ismertem. Akkor ez a levél önnek szól.
0: Nekem? Csak annyi áll a borítékon, hogy messzie, és a boríték üres.
3: Nem tud olvasni, kár. Hát nem érti? Ez egy halottnak a levele.
0: Halott? Olga?
3: Meghalt. 2 év előtt Kámban. Komarovszka kisasszonnyal 3,5 év előtt ismerkedtem meg Párizsban. A Folie Bergère revüjében táncolt, én is ott léptem fel. Volt egy szenzációs mutatványom, a lenyakazott ember. A színpadon felállítottunk egy giotint. Én lefeküdtem, bedugtam a fejemet a nyílásba, megnyomtam a rugót, a bárd lezuhant, levágta a fejemet. Aztán felugrottam, megfogtam a szakállamat, fölkaptam a levágott fejet, nyakamra tettem, jó erősen oda nyomtam, és diadalmasan kisételtem a színpadról. A közönség tombolt, az asszonyok visítottak. A giotin még megvan. A két ajtó között, a függöny mögött.
0: Guillotine a Majestic szálló első emeletén. Egy halott levele.
3: Ó, ön remeg. Bocsássa meg, nem tudtam, hogy ilyen rosszak az idegei.
0: Olga, mi történt vele?
3: Mikor már Párizsban megismertem, nagyon rossz állapotban volt a tüdejével. Tudta, hogy meg kell halnia. Olga kicsit komoly volt, zárkózott, volt benne egy kis titokzatosság. Kártyát vetett, jövendőt mondott, olvasott az emberek tenyeréből. Ön sohasem foglalkozott a kézből való jóslással?
0: Nem, ne, soha nem.
3: Látja ezt a két mély pontot az életvonalamon? Ez a két pont udvariasan, de kegyetlenül bejelenti, hogy erőszakos halállal fogok meghalni. Egyszer majd megnézem az ön tenyerét, ha az idegei megengedik.
0: És Olga, mi történt vele?
3: Sokat beszélgettünk, mesélt életéről is, haláláról is. Megsajnáltam, aztán megszerettem. Orvosokat hívtam, az elvittem Davosba, Kámba. Későn. Ha előbb találkozunk, megmentem. De a tenyerében olvasta, hogy meghal. Mégis a Rivierán nagyon-nagyon boldogok voltunk. Monte Carloban játszottunk. Nyertem.
0: Olga Riven?
3: Igen. Mindig megmondta, mit játszom. Halála előtt két nappal azt mondta.
2: Joe, valamit meg kell tudnia. Nagyon szerettem valakit. Egy magyart. A neve... Mindegy. Az az ember nem érezte meg, hogy szeretem. Boszorkánynak csúfolt. Joe. Most szeretem azt az embert. Titokban reméltem, hogy még egyszer látom. Még egyszer megcsókol. Még egyszer megcsókol. Nekem voltak könyveim. Elajándékoztam őket. Neki adtam.
3: Aztán felült az ágyban, elővett egy borítékot, és írni kezdett. Monsieur... Én izgatottan figyeltem, most megtudom annak az embernek a nevét. De letette a tollat, panaszkodott, nagyon fáradt. Este fölriadt.
2: Joe, meg kell ígérnie nekem, hogy azt a mutatványt a giotinnal nem csinálja többé. Soha többé. A levelet pedig adja át.
3: Többet nem szólt. Reggelre meghalt. Ott temettem el Kámban. A levelet pedig átadtam. Jó hírem van. Egy bécsi antikvárius alkuszik a könyvekre. De másokkal is tárgyalok. Már említettem önnek Sidney Babrukot, a parafa királyt. Most Bécsben van. Szenvedélyes spiritista, nagy okkultista, gyűjtő. Azt mondta a portás, hogy ön tegnap beszélni akart velem.
0: Nem fontos. Ön megígérte egyszer, megnézi a tenyeremet, ha az idegem jobb állapotban lesznek. Éjjel váratlanul megjavultak.
3: Mennyivel? 15 000 koronával, tudja, a kb. Házi pincére.
0: Lehet. De nem tudom, mi köze ehhez.
3: Semmi. A tenyeréből is kiolvashattam volna. Akkor nem kérdi, mi közöm hozzá.
0: Kedves Selfridge úr, nem akartam megbántani. Megbántani?
3: A beteg az orvost? Nem tudja, hogy amikor a tenyerét ideadja minden titkát. Nem utassa. Ahhoz még sokkal többet kell nyernie.
0: Olyan rossz a tenyerem?
3: Mit tudom, én nem néztem meg.
0: Olga sokszor nézegette. Sohasem mondta meg, mit olvas benne. Nézze meg!
3: Elég a hüvelykujja. Abban minden benne van. Nagy érzékiség, nem törődömség, könnyelműség, csüggedés, hirtelen lelkesedés, nagy elernyedés, vakmerő és gyáva, babonás. Soha senkihez nem volt jó, senkit sem szeretett. Mit mondjak még?
0: Köszönöm, semmit. Ennyi is elég.
3: Miért nem próbál magán segíteni? Ha önben nincs elég erő, miért nem támaszkodik valakire?
0: Talán önre?
3: Akár rám is. Azért, mert egyszerű artista vagyok, bűvész, ön pedig előkelő ember, nagy úr. Ön néhány napja pár koronáért megvált volna Olga könyveitől, amelyekhez mégiscsak köti valami emlék. Nem nehéz kitalálni, más eladni valója nem volt már.
0: És ha így van?
3: Akkor sincs jogom, hogy beleavatkozzak az életébe, ugye ezt akarta mondani. Aztán tegnap keresett, mert nem volt pénze. Ma nem keresett, mert éjjel nyert. Nem, méltóságos uram, velem nem lehet komédiázni.
0: De velem sem! Mit akar tőlem? Ki tudja, mióta settenkedik körülöttem? Miért? Ki maga? Az Olga könyvei, szédítés, hókusz-pókusz, giotin, üres boríték, a nevető asszony.
3: Miféle nevető asszony?
0: Május szomszédunk a 110-esben. Ön persze nem tud semmit. De ma már nincs is szükségem semmire. Kimásztam a bűvös körből, melyet körém rajzolt. Elkésett, kedves mester. Szabad vagyok, meggyógyultam.
3: Ó, miért nem gondol arra, hogy ez a Selfridge szeretne segíteni? Nem bízik bennem. De ami késik, nem múlik. Kártyázni fog, elveszti a pénzét, aztán majd visszajön letörten, szégyenkezve.
0: Elég volt! Jó napot, Selfridge úr! Mi ez? Ki?
4: Hol?
0: Az asszony. A francia dal.
3: Bocsánat, méltóságos uram, csak én voltam. Joe Selfridge, bűvész és hasbeszélő.
0: Ami késik, nem múlik. Mit mehezelt? Velem? Komédiás. Gazdag vagyok.
3: Selfridge úr ajtajából egy nős orrangi.
0: Karcsú, magas, szőke, világos kék pangyola. Lábán piros papus. Eltűnt. Ki ez a nő? Mit főztek együtt? Szerelmet, gonoszságot, vagy mind a kettőt? Gyűlölöm a Selfridge urat. A szőnyegen egy ajtő. Ugyanolyan, amiért a 110-es szobában a pamlagon.

0: Régóta várom, hogy visszajön. Hallottam, vesztett.
1: Nem azért jöttem.
0: Tudom, tenni szeretne valamit, de nem tud. Miért nem házasodik meg?
2: Megházasodni? Pénz nélkül?
0: Nem az ön pénzéről van szó, hanem arról, amit az asszony hoz a házhoz. Egy gazdag lány.
2: Hát ezt tervezte velem.
0: Ne nevessen, meg kell házasodnia. Előkelő ember kitűnő neve van. Azok a kis szépséghibák, melyek életét tarkítják, nem fontosak. A házassággal mindent rendbe hoz.
2: Nagyon kedves. És nem mondaná meg, hol találom azt a gyönyörűt, aki alig várja, hogy a millióival együtt nyakamba borulhasson.
0: Körül kell nézni a világban. Gondolja meg.
2: És ha rászánnám magam, segítene nekem?
0: Ha igazán akarja, megpróbáljuk. Megházasítjuk. Tehát...
2: Itt a kezem.
0: Egyelőre azzal is beérem.
2: Egyelőre? Hát aztán?
3: Ezt a holmit vigye a 110-esbe. Nagyságos asszonya, a 110-es lesz. A fiú felvezeti.
4: Köszönöm.
2: Olga! Olga!
4: De kérem! Vigye csak a csomagot.
2: Tűnt a liftben. Olga volt. Alakja, haja, járása. De a szemem más. Ki volt? A 110-est Selfridge úr foglalta le neki. A nevető asszony visszajött. Hát mégsem hazugság, hanem élő élet. Bármit mondjani Selfridge úr. Megtudok mindent. És akkor... megbüntetem, elveszem tőle a nőt. Ma új életet kezdek. Üdvözlégy, kaland!

0: Jó estét!
1: Kedves Vera, engedje meg, hogy bemutassam legjobb barátomat. A báró úr ő excellenciáját, itt pedig... Vera hercegnő. Ugye hasonlít egy kicsit Olgához?
0: Egy kicsit? Hihetetlen.
2: Ismerte szegény testvéremet?
1: Olga az utolsó levelét hozzáírta.
2: Nekünk nem írt. Nem írt, nem is nagyon ismertem. Kislány voltam még, amikor megszökött hazúról.
1: Szegény, drága lány.
0: Szegény, drága.
2: Szeretnék felmenni a szobámba. Fáradt és álmos vagyok.
1: Ó, hogyne, drága Vera. Fölkísérem.
2: Köszönöm, fölösleges. Maguk úgyis beszélgetni akarnak. Ugye nem haragszik ön sem?
1: Nem tudom, mi történt vele, ilyennek még sohasem láttam.
0: Nem tetszettem neki.
1: Lehet. Nagyon szerettem Olgát. Ez a lány úgy hasonlított rá. Ha ott hagyom Varsóban, elpusztul ez is.
0: Így meg hercegnő lett.
1: Az én kegyelmemből. Ahogy ön excellenciás úr. Láttam, nem tetszett önnek, de sikerült, mert kísérlet volt. Tud már engedelmeskedni, és ez nagyon bíztató. Önnek jövője van.
0: Csak ugyan.
1: Bécsbe utazunk. Ideje, hogy belefogjunk is vállalatunkba. Parancsoljon 10 000 korona, és ne éljen szerényen. Szerény embernek szerény a szerencséje.

0: mi lesz Bécsben? Mi ez a mi vállalatunk?
1: Este, amikor elbúcsúztunk, pokoli szerencsé volt.
0: Visszanyertem azt a 10 000 koronát, amelyet önnek adtam.
1: Szundítok egyet.
0: Már a gondolataimban is olvas.
2: Szeretném fölvágni ezt a könyvet. Van zsebkése?
3: Soha sem volt, de talán találok valami mást. Egy névjegyet. Ez még jobb. Egy hajtű.
1: Sok dolgom van, és nem tudom, mikor jöhetek vissza. Megkérem arra, hogy Verával ebédeljen valahol.
3: Szívesen. Egy óra múlva érte megyek.
1: Nagyon köszönöm. Estére Páholyt vettem az operába, díszelőadás. A bolygó hollandit adja.
2: Azonnal! Tudom, együtt ebédelünk. Kicsit megkéstem. Sietek, mindjárt mehetünk.
3: Majd odalent várom.
2: Nem, üljön csak le, szívjon el egy cigarettát. Addig átöltözöm.
3: Csak félig hajtotta be az ajtót, és az ég szín kék bannyolában van. Lábán a piros papucs.
2: Marion Pleur, Marion,
3: a francia dalocska. Marion, Olga könyvei a tükör előtt. A tükörben félmeztelenül. Vera. Karcsú, izmos, fiatal, tökéletes formák. Egy másodpercig tartott a látomás.
2: Nem unatkozik?
3: Nem. Már a második cigarettát szívom.
2: Mehetünk. Mi baja?
3: Semmi. Gyerünk.

0: Mióta ismeri?
1: Csak egy pár hete. Hát maga?
0: Új, már régen, majdnem 2 éve.
2: Kezeit csókolom, az úr rendelte a nagyságos asszonynak.
0: Ó, kedves, köszönöm. De vitesse föl, a maga szobájába. Nagyon szeretem a piros rózsát, de ő nem szereti, ha virágot kapok.
1: Ez a tiéd. És vidd fel az első emelet 110-be.
2: Igenis, kezeiket csókolom.
1: Nagyon szereti önt?
0: Igen.
1: Hát maga őt?
0: Nagyon. Miért ülünk mi ketten így együtt? 2 idegen. Mi közünk egymáshoz? Én felnőttem.
1: Vera, nem szabad még elmennie. Nekem kérdezni valóm van. Sok minden...
0: Ne! Ne kérdezzen. Úgysem felelek.
1: Muszáj felelnie. Maga lakott mellettem?
0: Mondom, nem felelek.
1: Nézze, 2 hajtű. Szőke hajszál. A maga haja? Egyik hajtűt a 110-esben. Másikat a folyosón találtam. Maga vesztette el egy reggel.
0: Miért tette el?
1: Nem tudom. Babonás vagyok. És ezen a hajtűn keresztül egy kicsit beleszerettem abba, aki elveszítette. Tudtam, hogy egyszer megtalálom.
0: Hát megtalálta. Annál rosszabb.
1: Vagy annál jobb. Ki tudja a jövőt?
0: Ő tudja. A múltat, a jövőt.
1: Maga fél tőle?
0: Mindig. Az első pillanat óta.

díszelőadás. Elég volt. Holnap hazamegyek Budapestre címeket írni, hogy megalázkodok és bekopogtatok valamelyik nagybátyámhoz protekcióért.

0: Gyönyörű volt.
1: Gyönyörű ez az első felvonás. Látják, ott abban a pályában Aglája főhercegnő, és Mária Intimidáta főhercegnő, és Péter Eusébius főherceg. És a földszinti pályában az a borotvált amerikai, ma a legérdekesebb ember Bécsben, Sidney Babruk, a parafa király.
2: A parafa király.
0: És ez a fiatal hölgy a páholyban?
1: A leánya, Mabel Babruk, ma a legszebb leány Bécsben. Természetesen ön után, imádott hercegnőm. Egy sereg udvarló nyüzsgi körül. Bécs, kedves, könnyelmű emberek. Öröm velük dolgozni. Üljön előre, nekem dolgomban el kell mennem.

0: egyedül Verával, és nem húzta el a kezét.
1: Nem szabad. Ő megtudja, ő mindent megtud. Akkor kell tőle legjobban félni, amikor nincs is itt.
0: Belekóstoltam egy izgató és veszedelmes
1: játékba. Nem szabad. Nincs erre már húzni a kezem.
0: Ugyanaz a gyűlölet hűti, ami engem megcsalni a zsarnokot, megkínozni, megalázni a jóságáért, okosságáért, mindazért, amivel nálunk különb.
1: Nem szabad. Ha megtudja.
0: Félsz tőle, gyűlölet? Ha megmerném kérdezni.

0: Nagyon szép volt az előadás.
1: Bocsássanak meg, de nem jöhettem vissza az előadás alatt. Rengeteg dolgom akadt. Ó, jó hírem van a számára. Holnap elviszem a könyveit Sidney Babrooknak. Ön is velem jön. Pénz áll a házhoz. Híres gyűjtő. Míg a páholyukban voltam, nagyon érdekes dolog történt. Pár perccel a második felvonás vége előtt egy vén udvari lakár jelent meg a páholyban. Mária Intimidát, a főhercegnő, küldte azzal a megtisztelő üzenettel, hogy szeretné egy pillanatra megtekinteni Babrook kisasszony fülbevalóját. Magam sem láttam szebbet, óriási gyöngyök kápráztató brilliánsok. Nem is tudom, mit érhet. Ára sincs. Babrook kisasszony természetesen rögtön kivette egyik füléből a függőt, és átadta a lakájnak. Ugye érdekes? Annál inkább, mert Babrook kisasszony az előadás végéig nem kapta vissza a fülbevalóját.
2: Azt hiszi, hogy...
1: Nem hiszek semmi. Miért néznek olyan furcsán? Csak nem azt hiszik, hogy én voltam az a vén udvari lakály. Babrookék meg sem érzik.
2: Meg aztán legrosszabb esetben is csak a fél fülbevaló veszett el.
1: Ha csak ugyan lopás történt, el fogják lopni a másikat is. Mr. Babrook, elhoztam azokat a könyveket, amelyekről önnel beszéltem. Barátom a báró úr, a leghíresebb magyar okkultista, a Magyar Tudományos Akadémia és egyéb tudós társaságok tagja.
3: De Selfridge úr!
1: Szerény ember, túlságosan szerény. Ne tiltakozzon! Mr. Babrook, ezek a könyvek valóságos unikumok. A báró úr csak azért adja el, mert egy tudományos expedícióval Ázsiába megy, esetleg több esztendőre, és el nem adná senki másnak, csak is önnek.
2: Köszönöm. Köszönöm. Nem is tudom. Bocsánat, uraim. Halló? Igen, én. Micsoda? A rendőrség nem tud róla? Jól van, hazajöhet. Még ilyet.
1: Mi az, ellopták a másik fülbevalót is?
2: Selfridge, angyal, eltalálta. Mind a kettőt ellopták. És a másikat én magam adtam oda ezzel a buta kézzel.
1: Tehát ön ma reggel elment a rendőrségre?
2: Igen. Egész éjjel a fülbevalót vártuk. Reggel 7 órakor elrohantam a rendőrségre. A főkapitány a fejét vakart, amikor elmondtam neki, mi történt. Hogy nagyon kényes ügy. Kért, menjek nyugodtan haza. Az ékszer megkerül. A gonosztevőket megcsípik.
3: All right!
2: Elbúcsúzom a főkapitánytól, alig teszek 10 lépést, egy vöröshajú rendőrtisztviselő lohol utánam. Adjam át a fülbevaló mását, hogy Bécs összes zálogházának megadhassák a leírását, stb. Elkísér egy másik rendőrrel a Ritzbe. A fülbevaló párját odaadom. Akkor még megkér, hogy az autómat tovább használhassák. Oké. És most telefonál a sofőr, hogy visszavitte a vöröst meg a másik rendőrt a kapitányságra, és azóta is vár. De megkérdezte a hivatalban, hogy tovább várjon-e, és kiderült, hogy semmit sem tudnak arról, hogy lent autó vár, hogy rendőröket küldtek volna hozzám. A vörös meg a tegnapi lakály ugyanaz a banda. Ó, Mabel, szegény kislányom! És én adtam oda a második fülbevalót.
1: Mással is megeshetett volna.
2: Önnel?
1: Azt mondtam, mással, velem nem. És most mit csinál?
2: Mit? A rendőrségre szaladok. Díjat tűzök ki. Mondjuk 50 000 koronát.
1: Nagyon helyes.
2: És megkérem önt, régi barátságunk nevében, más úgysem tudja az ékszert visszaszerezni.
1: Évek óta nem dolgozom, belefáradtam.
2: De mikor ilyen bajban vagyok, Selfridge, ez magának való eset. Nehéz, bonyodalmas, izgató. Báró úr, szóljon már neki. Hát, ha önre inkább hallgat.
3: Meg kell tennie, ha ilyen jó barátja kéri.
1: Hát jó, megpróbálom. Báró úr, alig ha jutok haza 5-6 óra előtt, kérem, viselje gondját szegény kis Verámnak. És persze a könyvek. Ezekről ma már nem igen beszélünk. Nem vinné őket haza? Zárja el jól, igen?
4: Halló.
0: Mit csinál? Ne haragudjon rám, nagyon ideges vagyok, azért szaladtam el az ebédtől. Haragszik?
2: Szomorú vagyok. Úgy örültem ennek a délutának, annyi mindent vártam tőle.
0: Mit feleljek? Mondjam, én is örültem.
2: Minek játszottuk el olyan könnyelmen ezt az örömöt? Mit csinál most?
0: Semmit.
2: Vera. Vera, jöjjön le.
0: Nem, nem. Hova?
2: Elmegyünk. Sétálunk egyet. Kisétáljuk magunkból ezt a gyilkos idegességet. Megvárom odalent a halban.
0: Jó, nem bánom, várjon meg. Itt vár a folyosón. Nem.
2: Vera.
0: Nem.
2: Meg kell jönnie hozzá.
0: Nem, őrült. Ereszel a kezemet. A folyosó megőrült. Ha ő...
2: Éppen ezért, Vera.
0: Nem, nem. Őrült. Őrült. Tudja, mit csinál.
2: Tudom. Az enyém vagy.
0: Ő.
2: Megölöm, ha akarod.
0: Te.
2: Szerintsz.
0: Ha most kinyílne az ajtó és beülne.
2: Megölne?
0: Téged, engem. Jó.

Milyen más lett ez a szoba? Megtelt Vera emlékeivel. Elveszem Selfridge úrtól. Selfridge úr csomagja. Milyen könnyű. A könyvek. Ez egy könyv. És alatta egy doboz. És benne? Benne ékszer. Babruk kisasszony fülbevalói.

0: Mely véletlen szerencse, hogy itt üdvözölhetem. Én sűrűn járok ide, kedves hely szeretem.
1: Barátai is sűrűn járnak ide?
0: Az az öreg úr? Detektív. Egész nap a fülbevaló ügyben szaladgál.
1: Természetesen eredmény nélkül.
0: Eltalálta. De én szerencsésebb vagyok nála.
1: Mindjárt gondoltam. Megtalálta a fülbevalót?
0: Még nem, de a nyomában vagyok. Babru kisasszony holnap visszakapja a fülbevalóját.
1: Persze, mert azért lopták el, hogy jó pénzét visszaadhassák Babruknak.
0: Kitűnő. Csak az a kérdés, lesz-e idejük tárgyalni Babrukkal? Hát, ha időközben sikerül valamelyik detektívnek, mondjuk nekem, megcsípni őket. Persze kitűnően dolgoztak, de én sem estem a fejem lágyára.
1: Beszéljen már, mi ez az egész? Mit tud? Mit csinált?
0: Nyugodjék meg. Emlékszik, tegnap csak az előadás végére értem vissza a Páholyba. Addig a lakály nyomában voltam. A derék fiú besétált a mosdóba. Onnan szürke kalapban, köpenyben sétált ki. A lakályból csak az eszkárpen maradt meg. Gyanútlanul kiment a ringre. Elkísértem az Amhofon túl egy szerény kis fogadóig az aranyalmába. Megtudtam, ott lakik. Neve vagy álneve Fritz Geyer ékszerész. 10 napja jött Brünnből egy vöröshajú barátjával, Grün úrral.
1: Vöröshajú? Mint a rendőrtisztviselő.
0: Látja itt azt az öreg fiút? Staxnak hívják, a féle magándetektív, régi cimborám. Egész éjjel az aranyalmát figyelte. Reggel a vörös ember nagy csomaggal kijött az aranyalmából, akkor már én is ott voltam. Stax követte Grün urat, aki a közelben bement egy házba, s onnan rendőr egyenruhában jött ki egy nagybajuszú rendőrrel. Mindketten a rendőrségre siettek, én pedig Stax segédeivel bekopogtattam az állítólagos ékszerészhez. Úgy meg volt döbbenve, amikor ráfogtam a revolveremet, hogy szó nélkül ideadta a fülbevalót.

0: Mabruk úr, én...
1: Csak nem esett baja a fülbevalónak.
0: Selfridge úr, ön... Mabruk úréknál.
1: Természetesen. Csak nem esett baja a...
0: Nem. Elhoztam.
2: A fülbevalóm!
1: Mit mondtam? Ugye nagyszerű fiú, remekül csinálta.
3: Igyon egy pohár viszkit.
2: Uram, köszönöm, nagyon köszönöm.
3: Hát akkor parancsoljon, íme a 100 000 koronás csekk.
0: Nem veszi el?
1: Ó, bocsánat. Majd talán én.
2: Ó, nem tudom, hogyan köszönjem meg. Selfridge úr elmesélte, milyen veszedelmeken keresztül szerezte ön vissza az ékszert. Sohasem fogom elfelejteni. Valahányszor fülembe akasztom ezt az ékszert, mindig önre fogok gondolni.
0: Köszönöm. Ez több, mint amit megérdemlek.
1: Hiába, ez más világ. Mi józan üzletemberek ezt föl nem érjük ésszel.
0: Selfridge úr, visszajöttem a bizalmával, felbontottam a csomagot.
1: Hát még most sem veszi észre, hogy azt csináltam, amit akartam. Közös vállalatunk érdekében köszönöm.
0: Selfridge úr, én nem csinálom tovább. Lecsúszott ember vagyok, de van bennem valami becsületesség, egy álbecsületesség, amely föllázad a hazugság és a csalás ellen.
1: Hazugság lehet, de csalás? Babruk visszakapta az ékszert, és ön minek avatkozott a dologba? Megtalálta az ékszert, és elvitte Babruknak. Mit mond neki, ha nem vagyok ott? Azt alig, hogy tőlem vett el. Akkor tehát önnek kellett volna hazudnia. És minek bontotta fel a csomagot? Miért sietett? Csak nem gondolja, hogy ingyen viszem a bőrömet a vásárra. Ismerem az önfajtáját, az áltisztességben felnevelkedett álgavallért, akinek mégiscsak egy szent a pénz. Minden szabad, csak arra kell vigyázni, kinek golyózzák a kaszinóból. Szabad az uzsorástól kölcsönkérni, szabad kártyázni pénz nélkül is, szabad munka nélkül élni a más nyakán. A saját pénzén legyen gavallér. Most én hazudtam ön helyett, de ön kényszerített rá.
0: És most benyitve rához, és elmondja neki, 100 000 koronával vagyok gazdagabb, mit vegyek neked? És Vera? Most őt öleli, és nem tehetek semmit, csak rohangálok az éjszakai Bécs utcáért. Az aranyalma fogadó. Tábla. Átalakítási munkák miatt október 1-jéig zárva.
1: Tudom, fáradt, éjjel sokáig kószált, és az aranyalma messze van. Furcsa egy ember. Nem akarja elhinni, hogy semmi tisztességtelenről nincs szó. Megígértem, megházasítom, lesz pénze, kedves, okos felesége.
0: Babruk kisasszonyt kell elvennem.
1: Eltalálta.
0: Ha hozzám jönne, Selfridge úr, ön akármilyen okos ember is, néha hihetetlenül naív. Ön elhatározta, hogy oltárhoz vezetem Babruk kisasszony, de arra nem gondol, hogy ő akarja-e, vagy én akarom-e.
1: Értsük meg végre egymást. Ha én elhatároztam, hogy ön Babruk kisasszonyt oltárhoz vezeti, akkor az úgy is történik. Ez a leghasznosabb önnek is, Babruk kisasszonynak is. A kisasszony fülig szerelmes önbe, az öreg pedig el van ragadtatva öntől. Hősnek tartják. 2-3 nap múlva megrendelhetjük a jegygyűrűt.
0: Nézze, Selfridge úr, nem akarom ezt a komédiát, ezt a csalást.
1: Unnom ezeket a frázisokat. Becsületesség! Elfelejti, hogy szavát adta, végigcsinálja ezt a munkát. A pénzt elfogadta, és most meg akar ugrani?
0: Vissza fogom adni a pénzt.
1: Fogom. Persze, hogy fogja, de mikor? És mi a kifogás ezzel ellen a házasság ellen? Tudom, nem lenne aggája, ha a teniszpályán vagy a nagykövet estén ismerkedik meg vele. Előkelő magyar báró. De ugye a fülbe

0: való história. Nem akar az én érdemeimmel páváskodni.
1: Miért akarja mindenáron rendbehozni az életemet?
0: Jókor kérdi miért. Először is maga kért rá, és nekem is kell a pénz. Egy jó kis üzlet kínálkozik.
1: Önnek is. Ha én beházasodom Babruk millióiba, akkor ebből önnek is jut, ha?
0: Hát jó. Tudja mit? Vegye el a kisasszonyt, és ne adjon nekem egy garast sem.
1: Nem! Nem akarom!
0: Majd meglátjuk.
2: Vera, mióta várom? Beszélnem kell magával.
3: Nem lehet. Fölmegyek.
2: Nem megy föl, bejön hozzám.
3: Nem. Mit akar tőlem? Gyűlölöm. Tönkre akar tenni. Tegnap megmenekültünk. De ma, nyissa ki az ajtót. El akarok menni.
1: Vera, ha most elmegy, agyalövöm magam. Ha nem látod, hogy szerencsétlen vagyok, nem bírom ki, hogy az övé vagy. Ha bárcsak ide jönne, és egymásnak esnénk, és folytogatnánk, gyilkolnánk egymást.
3: Az Istenét hallgasson! Végünk van!
2: Vera, szeretlek, és belepusztulok. Mi lesz így velünk?

0: Ne tartson többé tőlem. Belefáradtam, unom. Nem bírok a makacságával, az idegességével. Nem sikerült. 100 ember közül 99 kötélnek állt volna. Én véletlen ráhibáztam a 100-ra. Szegény, ügyetlen bűvész vagyok. Legszebb mutatványomba buktam bele. Na igen, mikor utazik?
1: Igen. Elutazok. Holnap vagy holnap után.
0: Menjen, amerre végzete viszi.
1: Selfridge úr. Megígérte, megnézi a tenyeremet.
0: Nem kell azt már megnéznem. Emlékszik, mutattam a két kis szigetet a tenyeremben.
1: És? Na, és? Mondja ki!
0: Megvan a magáéban is.
1: Erőszakos halál.
0: Az. Önnek is, nekem is. Asszony miatt.
1: El kell utaznom. El kell válnom Verától is. 3000 koronával a zsebemben nem mondhatom neki, hogy tud, gyere velem. Babruk kisasszonytól is el kell búcsúznom. Őt félrevezették, ő hisz bennem. Álmai lovagját látja bennem. Bennem.

0: Vera nem jön le a vacsorához, szegénykének a feje fáj, mint önnek is. Nagyon szereti. Kit? Kit? Istenem, hát Verát.
1: Vera, miért szeressem?
0: Nincs más magyarázat. Szeret. Ezért rúgja fel a szerencsét. Nem lehet más, mint Vera. Nagyon szereti? Nagyon szenvedek. Irgalmatlanul szenvedek.
1: Ön is tud szenvedni.
0: Ki nevet? Megérdemlem. Mit csináljak? Szeretem ezt a lányt. Ha elveszítem, belepusztulok. Szeretem, mint egy drága örökséget, amelyet Olga hagyott rám. És Vera más, mint volt, megváltozott. Ha hozzáérek, megremeg. Utál, gyűlöl. De nem. Nem adom oda, se önnek, se másnak. Nem adom oda. Nem adom oda.

0: Azért jött, hogy elbúcsúzzon?
1: Vera, mi történt magával?
0: Kár minden szóért. Csaló. Csaló, hazug.
1: Mit hazudott rólam Selfridge úr?
0: Elutazik?
1: Vera, szerelmem, el kell utaznom.
0: Szerencsés utat. Azt hittem szeret. Velem marad, de elmegy, elszökik. Itt hagy neki. Gyáva, gyáva.
1: Vera, ha elmegyek, nem gyávaság bír rá. Meg kellene értened, így nem élhetek tovább.
0: És eddig. Eddig bírta.
1: Mit csináljak? Nincs pénzem. Nem tudok szerezni. Mit csináljak? Elvigyelek tőle, és megtartsalak addig magamnak, amíg az utolsó sejemruha is lerongyolódik rólad. A te pénzeddel kártyázzak. Meddig bírnád a nyomorúságot? Te hagynál el.
0: Most eszedbe jut. Már akkor tudtad, amikor először megszorítottad a kezemet. Amikor először megcsókoltál. Megcsaltál. Csaló, csaló. Sohasem szerettél. Kalandnak jó volt.
1: Vera, ne folytasd. Siessünk. Nem jó nekünk itt együtt. Ő visszajön azért, hogy együtt lásson minket kínlódni.
0: Ma ilyen részegen jött haza. Káromkodott, sírt. Leborult az ágya mellett. Sírt. Félelmetes volt. És én itt maradok vele.
1: Vera, drágám. Szeretlek, s tudom, hogy te is szeretsz. Nem tudom, látlak-e még az életben.
0: Meghalni. Meghalni. Most. Hogy meglát bennünket?
1: Hát lássan. Tessék!
2: Kezeit csókolom. Ezt a virágot hoztam a nagyságos asszonynak. Zavarok? Zavarom a méltóságos úrékat?

0: visszatetszett jönni, méltóságos uram. A szobája a 109, és természetesen a rendelkezésére áll.
1: Uh-huh. A szomszédaim? Kik vannak a 110-esben és a 111-esben?
0: Senki, méltóságos uram. A 110-est és a 111-es Selfridge úr fenntartja.
2: Ó, a méltóságos úr! Visszajött a nyaralásból.
3: Tessék beszállni.
4: Adom a bankot.
1: 600. Telnek a napok. Gazember! Csinálj már valamit! Miből fizetem meg Selfridge úrnak a 10 000 koronát? Minden éjjel játszom a söpredékkel, piszkos pénzeket iparkodok elszedni, hogy becsületesen megfizethessek egy becstelen adósságot.
5: Osztatok a méltóságos úrnak.
2: Úgy örülünk, hogy minden éjjel lejön a kártyaszobába.
1: 400! 600!
6: Selfridge úr 10 000 koronája már hányszor a zsebemben volt, hogy utána újra és újra elveszítsem, és a 110-esben néma csend. Nem hallani az égszínkék pongyolás nők acagását, a francia dalocskát. Telnek a hetek. Kártya 800. 600. Vera. Olga. Olga. Olga az égszínkék pongyolájában.
7: Még most nem tudod, hol hibáztad el az életedet. Meddig várjak még?
6: Meddig várni? Mire?
7: Arra, hogy láss. Arra, hogy tudj. Arra, hogy akarj. Arra, hogy hallgass. Miért nem szerettél engem?
6: Hiszen meghaltál.
7: Miért nem szeretted Pabruk kisasszonyt? Miért szereted Verát? Verát.

0: Francija Laločka, Olga, Vera.
1: Visszajöttek.
2: Itt vannak az ászdizesben. Ha lenne erőm rájuk törni, megölni mind a kettőt, de előtte Selfridge úr arcába vágni a 10 000 koronát. Ha lenne.
3: Selfridge úrék nem jöttek még vissza?
4: De igen, tegnap este. Csak 1-2 napra. Selfridge úr nagy ládákba csomagolja holmiát, s alig, hanem hosszabb időre elutaznak.
3: Selfridge úr a szobájában van?
4: Pár perce ment el hazúról, csak a nagyságos asszony van odafenn.
2: Vera, itt vagy? Vera, nem nyitsz ajtót, betöröm. Vera, botrány csapok!
5: Menj innit! Nem szabad veled beszélnem. Megtiltottam.
2: Vera, kell. Nem mehetsz el így örökre búcsú nélkül.
5: Nem szabad.
2: Vera, beszélnünk kell. Vera, a folyosó végén, balra egy kis folyosó. Ott senki sem jár.
5: Tönkre akarsz tenni, nem lehet. Könyörgök, menj el. Rucsi!
2: Menj. Menj előre.
5: Az Istenért. Ez rettenetes.
2: Senki nem jár erre. Menj csak.
5: Rettenetes, nem szabad, nem.
0: Itt vagy. Velem vagy. Csak nekem vagy.
5: Ugye nem ölsz meg?
0: Vera, egyetlen.
5: Visszajöhet, és ha nem talál a szobámban, hadd menjek el. Azt mondtad, 1 perc.
0: Vera!
5: Hát ezért. Nem akarom. Ereszel! Rám törj az ajtót!
0: Nem!
6: Vera!
0: Ide nézz! Most az enyém, látod? Most aztán kínlódj te is, ahogyan én kínlódtam tegnap éjjel is, mindig, amióta Verát szeretem. Így szép, így jó, mégis én vagyok az erősebb. Gazember! Üssadjon! Nem eresztem el, nem adom vissza! Üssadjon!
6: Gazember!
0: Vera, hol van Vera? Ha neki esne baj, Vera, hol vagy? Ne menj utána, bajod esett!

0: Aquí, Ociel. Selbridge úr levágott feje. Tarka bonya és fekete szaka. Begúnyszem. És ezt a fejet nem lehet többével ragasztani. Úristen, két karja kitárva. A bűvész az utolsó mutatvány után. Tapsoljatok! Vér. Mindenütt vér. A halál itt van a szobában. És ez az én munkám. Vera! Vera!
1: Gyilkos! Menj! Menj! Irtózom tőled! Segítség!

a szál összeszaladt. Este Vera elutazott. És én

0: A 111-es Heltai Jenő regényének rádióváltozatát hallották hallgatóink. A szereposztásból Báró, Halman Péter, Vera, Káldinóra, Selfridge, Bárdi György. Közreműködött Bíró József, Gészabó Sándor, Marsek Otília, Mezei Lajos, Móni Ottó, Peckai Endre, Polgár Árpád, Sinkovics Marian, Szécsi Vilma. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. A felvételt Gajdos Ferenc és Takács Péter készítette. A rendező munkatársa Brajer Ottó volt. Szerkesztő Gábor László. Rádióra alkalmazta és rendezte Turján György.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült. A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Kossuth Rádió. Karcagon a 97,9 MHz-en.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Késő esti krónika.
2: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó estét kívánok, Jávor Miklós vagyok. A bemondó Bordi András. Legfontosabb híreink először röviden.
5: Külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett 14. Leó pápával Magyar Péter miniszterelnök.
4: A jegybankelnök szerint egyszerűbb szabályokra és egységesebb tőkepiacra van szüksége Európának.
5: Rendkívüli tárgyalást kezd a fuvarozókkal a kormány.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. A jegybankelnök szerint egyszerűbb szabályokra és egységesebb tőkepiacra van szüksége Európának. Varga Mihály egy konferencián úgy fogalmazott, az erős kiszámítható szabályozás nem akadálya, hanem előfeltétele a versenyképességnek. Részletek Breska Dánieltől.
6: A pénzügyi stabilitás teremti meg a gazdasági növekedés alapját. Európának ezért innovációra, egységes tőkepiacokra, a digitális átállás felgyorsítására van szüksége ahhoz, hogy megőrizze globális gazdasági szerepét. Ezt a Magyar Nemzeti Bank elnöke mondta a harmadik pénzügyi stabilitás konferencián. Varga Mihály hangsúlyozta, a gyors technológiai változás, a geopolitikai átrendeződés és a változó makrogazdasági környezet mellett is erősíteni kell a pénzügyi rendszer ellenálló képességét.
7: The European financial landscape remains highly...
6: Az európai pénzügyi rendszer továbbra is erősen széttagolt. Az eltérő felügyeleti elvárások és a nemzeti szabályozási különbségek jelentős adminisztratív terhet jelentenek, ezért egyszerűbb szabályokra, a párhuzamosságok felszámolására és egységesebb európai szabályozási keretre van szükség, miközben indokolt esetben teret kell hagyni az egyes országok sajátosságainak, mondta Varga Mihály. A jegybankelnök kitért arra is, hogy a pénzügyi stabilitás védelme nem jelentheti az innováció korlátozását. A digitalizáció és különösen a mesterséges intelligencia jelentősen átalakítja a pénzügyi szolgáltatásokat, javíthatja a működési hatékonyságot, a csalások felismerését és az ügyfél élményt, ugyanakkor új kockázatokat is teremt. Varga Mihály azt is mondta, Európa a legfejlettebb mesterséges intelligencia modellekhez szükséges infrastruktúra és tudás terén lemaradásban van. Ez növeli az uniós bankszektor külső technológiai függőségét és sérülékenységét. A jegybankelnök szerint olyan pénzügyi rendszert kell kiépíteni, amely technológiailag fejlett és hosszú távon is ellenálló tud maradni.
4: 14. Leó pápa ma a Vatikánban magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt, akivel külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztettek. Sárközi Júlia tudósított Rómából.
8: Nyíltnak és barátinak nevezte a 14. Leó pápával négy szem közti félórás beszélgetést a magyar miniszterelnök. Magyar Péter a sajtónak tartott beszámolójában számos témát említett, amelyről szó volt a pápai könyvtárszobában zajlott magánaudiencián. Érintették a Magyar Katolikus Egyháztól biztosított szociális, oktatási és más szolgáltatásokat. Magyar Péter hangoztatta, hogy Leó pápa sok mindent tud a magyar, a közép-európai, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről. A pápa és a miniszterelnök beszélt arról, hogy a mai világban válság követ válságot. legyen szó háborúról, energiáról vagy éghajlatváltozásról. A szentéki államtitkárságon érdeklődtek a Duna vízállásáról is, utalt Magyar Péter, a vatikáni külügyminiszterként ismert Gellegher érsekkel folytatott egyeztetésről. A szentszék közleménye szerint a megbeszélésen szó volt az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusról, és a kiszolgáltatott helyzetben levő keresztény közösségek védelméről. A miniszterelnök bejelentette, hogy folytatják az üldözött keresztényeket segítő korábbi programot, de annak átvizsgálásával. Magyar Péter felkereste a Szentpétertér oldalában a szegények számára még Ferenc pápától felállított orvosi rendelőt, amelynek a magyar állam nevében 6000 euró értékben gyógyszereket ajánlott fel. A miniszterelnök misén vett részt a Bazilika magyar kápolnájában, ahol koszorút helyezett el Szent István szobránál.
4: Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésen mondott beszédében.
5: Baka András hozzátette, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak. Oroszország háborúja sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitása és területi integritása mellett.
4: Az Egyesült Államok és Kína kiegyensúlyozottabb kereskedelmi kapcsolatokra törekszik egymással, fogalmazott az amerikai elnök Xi Jinping kínai államfővel tartott megbeszélésének kezdetén Washingtonban.
5: Donald Trump azt mondta, egyebek között biztonsági, technológiai, valamint a mesterséges intelligencia fejlesztését övező kérdéseket fognak megvitatni. Xi Jinping kijelentette, hatalmas lehetőségek vannak a két ország együttműködésében. A kínai elnök háromnapos állami látogatáson tartózkodik Washingtonban Donald Trump meghívására.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Rendkívüli tárgyalásba kezd a kormány a fuvarozókkal szeptember 29-én. Az érdekképviseletek egyebek mellett a gázolajár támogatás kiterjesztését követelik az áru- és személyszállítókra. Falucskai Ivett összeállítása.
9: 100 km 30 liter kell, heti szinten ilyen 600 literet majdnem szoktam tartani.
10: Egy fuvarozásban dolgozó sofőr arról beszélt a Krónikának, hogy átlagosan mennyit fogyaszt kamionja. Bár a pontos mennyiség a megtett távolságtól, a rakomány súlyától és a sofőr vezetési stílusától is függ, a havi üzemanyagköltség a jelenlegi árakon számolva akár 2-2,5 millió forint is lehet járművenként. A fuvarozói ágazat nagyjából 3 éve veszteséges, tartalékaik teljesen kimerültek. Erről már a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára Árvai Tivadar beszélt.
11: Ezres nagyságrendű cég tönkremeneterről beszélhetünk. Az elmúlt hetek történése és az üzemanyagár változása, valamint a forint-euro árfolyam változásai egy újabb olyan csapást mértek az alágazatra, amelyet már végképp nem tud kiheverni, és ebben a helyzetben nincs további lehetőségünk, hogy kivédjük ezeket a negatív külső hatásokat, mindenképpen kormányzati átmeneti támogatásra, beavatkozásra van szükség.
10: Ezért kérték a kormányt, hogy üljön le velük egyeztetni. Az ágazat képviselői elfogadhatatlannak tartják, hogy kihagyták őket a dízel támogatási csomagból. Egyebek mellett az üzemanyag ársok hatásának azonnali enyhítését, az adminisztratív terhek mérséklését és a tisztességes piaci verseny helyreállítását követelik, hangsúlyozta Árvai Tivadar.
11: Mi vásároljuk meg a hazai gázolaj kb. 55%-át, tehát első körben az üzemanyagár támogatásra lenne szükség. Mi úgy kalkuláltunk, hogy egy a vállalkozások számára már elfogadható szint legfeljebb 25-30 milliárd forintos kormányzati támogatás megítélése esetén már megvalósítható lenne. És ezen túl vannak olyan elsősorban adminisztratív vagy a működést támogató javaslataink, amelyek tulajdonképpen költségvetési forrást egyáltalán nem igényelnek.
10: A részletekről rendkívüli egyeztetés várható. A fuvarozói érdekképviselőkkel az előzetes bejelentés szerint szeptember 29-én Kapitány István gazdasági és energetikai, Kármán András pénzügy és Vitézi Dávid közlekedési miniszter személyesen ül le tárgyalni.
4: Szeptember 28-ától 4 napra a benzinkutasok beköltöznek a Kossuth térre. A Független Benzinkutak Szövetsége különleges akcióval hívná fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások áldatlan helyzetére. Ökörrázás helyett hangos bemondó, kerekasztal beszélgetések, online bejelentkezés várható, és a szervezők arra számítanak, hogy Magyar Péter miniszterelnök is ellátogat hozzájuk. Tercsényi Dávid összeállítása.
12: Egy hét a Kossuth téren a független magyar vállalkozásokért. Uh-huh. Ez a mottoja a megmozdulásunknak.
13: Egri Gábor, az FBS elnöke egy nagy közös beszélgetésnek képzeli az eseményt. A MOL 6 hónap alatt 900 millió dollár hasznot realizált az üzemanyag árán. A kiskereskedők viszont küszködnek, csődközeli helyzetbe kerültek, folytatja Egri Gábor. Az üzemanyagból befolyó pénz fele a MOL-hoz és egyéb olajtársaságokhoz folyik, míg a másik adóformájában az államhoz, mondta az FPS elnöke. És hogy mi is várható a Kossuth téren?
12: Hát én ezt úgy jellemezem, hogy egy performance demonstráció, mert napi kétszer szeretnénk, illetve fogunk online bejelentkezni az FBS felületén keresztül. Lesznek meghívott vendégeink, beszélgetéseket fogunk folytatni. Kétszer meg a helyszínen hangos bemondón fogjuk tájékoztatni az érdeklődőket, a jelenlévőket, a járókelőket a Magyarország üzemanyagpiacról és annak a rendkívül diszonáns helyzetről, amiben kerültünk. Figyelemfelkeltő, konzultatív, nem ököltrázó, nem ordibálós demonstrációk, mert ez nem jellemző ránk. Tehát mi vállalkozók vagyunk, elkötelezettek vagyunk a magyar gazdaság iránt.
13: Egri Gábor szerint 4 éve szenvednek a független benzinkutak. 2021. novemberében kezdte el az Orbán kormány a piaci logikával ellentétes lépéseket megtenni, a választás előtt a védett árral, árstoppal. Ez a MOL-mal már hajtotta a vizet, és az új kormánnyal kezdene erről párbeszédet az FBS. Az eddigi próbálkozások nem jártak sikerrel.
12: Tehát rengeteg szakmai anyag volt, ötletet, koncepciót, személyes megbeszéléseken, írásba tártunk a kormányzat elé, de semmilyen választ, érdemi választ nem kaptunk.
13: Magyar Péter megjelenésének is örülnének, mondta végül Egri Gábor.
12: Megmondom őszintén, nagyon-nagyon örülnénk miniszterelnök úrnak. Ugye őt is levélben megkerestük, és nagyon várjuk, hogy miniszterelnök egy kicsit a szárnyai alá helyezze ezt a KKV-szektort.
13: A demonstráció október 1-én ér véget.
4: Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége.
5: Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik.
4: 1100 gumiabroncsot szedtek ki egy szegedi tóból. A gumik évtizedekkel ezelőtt még a 70-es években kerülhettek oda. Nagy Margit tudósítása.
14: A gumistó neve értelmet nyert a magunk mögött hagyott nyáron, hiszen az egykori szegedi téglagyártáshoz kapcsolódó agyagbányászat következtében kialakult, de az elmúlt évtizedekben horgásztóként működő tó úgy kiszáradt a nyáron, hogy a benne korábban lerakott gumiabroncsok ezrei láthatóvá váltak. A 4,5 hektáros tó jelenleg holdbéli tájra emlékeztet, mondta egy szegedi horgász.
15: Satszolni tudom, hogy körülbelül legalább olyan méter, másfél méter víz hiányzik belőle. Tele van kiszanált teherautógumikkal, traktorgumikkal, ezért kapta a nevét.
14: A gumistó a Szegedi Vízmű ZRT gondozásában áll, ám 1999 óta a Szegedi Herman Otto Horgász Egyesület bérli, nyilatkozta Kemény András, az egyesület elnöke.
16: Az utóbbi talán 6 évben egyre kisebb víz, egyre több halpusztulás. Gyakorlatilag most már 3 éve be van tiltva a horgászat.
14: A mai napig nem derült ki, mely cégek használták a 70-es években hulladéklerakóként a medret, de az egyre száradó tóból a környezetvédelmi hatóság felszólítására 2 éve már megkezdték a gumiabroncsok eltávolítását.
16: 2024-ben szegedi vízművek csapata körülbelül 2000 darab gumit szedtek ki, amit el is szállítottak. És hát akkor nem nagyon látszott a többi, mi tudtuk, hogy van, de még volt benne annyi víz, hogy betakarta ezeket a gumikat.
14: Most azonban az extrém szárazság miatt a szinte teljesen kiszáradt mederben még megmaradt és ott égtelenkedő gumikat a Szegedi Vízmű ZRT eltávolítatta, és mintegy 1100 darabot emelt ki a tóból az elmúlt 2 hétben. A végállomás egy marccal közeli telep, ahol újra hasznosítják a gumiabroncsokat.
2: Kossuth Rádió.
3: Kossuth Rádió. Újra
2: mindenkié.
3: Mindenkié.
4: Megnyílt a WordPress fotókiállítás Budapesten a Biodomban.
5: A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig.
4: Lezárásokra és közlekedési változásokra kell számítani holnap este 6 órától a Puskás Aréna környékén a Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt.
5: A BKK közleménye szerint várhatóan lezárják a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszában, valamint az István mezei utat. Mivel az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, a társaság azt kéri, hogy a szurkolók használják inkább a tömegközlekedési eszközöket.
2: Időjárás.
5: Északnyugat felől csökken a felhőzet, de keleten hajnalban még lehetnek felhős körzetek, ott foltokban köd is képződhet. Az éjszaka második felére zömmel megszűnik a csapadék. A hőmérséklet hajnalban 5 és 11, holnap napközben 17 és 21 fok között alakul, a hétvégén száraz, enyhe időnk lesz.
4: Ez volt a késő esti krónika, a szerkesztő Illis László, a hírszerkesztő Kis József, technikai munkatársok Fácán Andrea és Bredák József. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmet. Bordi Andrást és Jávor Miklóst hallották. 22 óra múlt 15 perccel.
2: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
17: Szoboszlai Dominik szerint vannak olyan játékosok, akiknek elő kell lépniük. Csoportkörbe jutott a Veszprém a klub VB-n. Jó estét kívánok, Bredák József nevében is köszöntöm Önöket, Bera Emese vagyok. Megkezdődtek a labdarúgó nemzetek ligája küzdelmei. Jelenleg 4 mérkőzés zajlik az A divízióban, ezek egyaránt 20:45 perckor kezdődtek. Az állások Hollandia-Németország 0-1, Norvégia-Dánia 2-2, Portugália-Wales 1-0 és Szerbia-Görögország szintén 1-0. A magyar labdarúgó válogatott holnap kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligájában. A csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerint a hiányzó kulcsjátékosok távollétében másoknak kell előlépniük annak érdekében, hogy a csapat jól szerepeljen a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban soron következő 4 mérkőzésen, így a holnapi Ukrajna elleni hazai találkozón is. Varga Barnabás és Sallai Roland egyaránt combsérülés miatt hiányzik majd. Most Szoboszlai Dominikot halljuk.
18: Szerintem két nagyon fontos játékosát vesztett el a csapat sérülés miatt, ha most a Saláról és a Barniról beszélünk, de mondtam már sokszor, hogy válogatott mérkőzésen megvannak az ilyen szempontok, úgyhogy most vannak olyan játékosok, akiknek előtérbe kell lépni, és felelősséget kell vállalni a teljesítményükkel, úgyhogy utána senkinek egy szavon elássen, és próbálj meg úgy játszani, hogy mintha nem is lettek volna hiányzóink. Szerintem nem vagyunk kisgyerekek, patyogatni senkit nem kell, de úgy gondolom, hogy van egy olyan közösségünk, ahol bejönni nagyon könnyű, hisz mindenkit nagyon szeretettel várunk, és próbálunk segíteni mindenkinek, az új játékosoknak. Úgyhogy ezt tőlük kell megkérdezni, hogy ez valójában így is érzik-e, mert ez fontos visszaigazolás nekünk is. De úgy gondolom, hogy mindenki okkal van itt, és remélhetőleg mindenki meg tudja mutatni magát, hogy tényleg itt a helye, és itt is akar ragadni. Ez nem csak egy egyszeri alkalom. Úgyhogy ezért mindenkinek meg kell tenni a maga dolgát. Holnapi mérkőzésre még nem tudok válaszolni, hisz még én sem tudom, hogy mi lesz a kezdőcsapat. Ezt majd a következő úriembertől megkérdezni, aki jön.
17: A következő úriember pedig Marco Rossi, a szövetségi kapitány, és úgy gondolja, hogy az egyaránt combsérüléssel bajlódó Sallai Roland és Varga Barnabás hiánya egyben lehetőséget is jelent mások számára a magyar labdarúgó válogatottban. Marco Rossit halljuk.
19: Of course, if you miss, persze, hogyha important players, fontos játékosok, kulcsjátékosok kiesnek, mindig is nagyon nehéz gondoskodni a pótlásukról. A minőség az minőség. Ha vannak minőségi játékosaid, ha lennének minőségi játékosaink, minden
20: játékos posztra, hogyha minden játékos posztra két minőségi játékosunk lenne, nagyon egyszerű dolgunk lenne. De sosem tudtunk megjönni 44 játékos közül választani tárkeretet, mint ahogy Jürgen Kloppnak ez lehetséges, ugye? Két mérkőzést is 20 játékossal lejátszani, és 20 játékossal a következő mérkőzés. Ugyanez érvényes Olaszországra is. De mi nem tudunk nemzetközi szinten ilyen sok játékost megjátszani. De hogyha kiesik is néhány kulcs játékos, noha mi vagyunk papíron alultagsálva, ugye, mert ugye Ukrajnát tagsálják favoritnak ilyen is a napokból, tehát amikor téged tagsálnak alacsonyabbra, és vannak ilyen hiányzóink, amilyen most vannak, akkor ez egyúttal lehetőséget is jelent. Attól függ, hogy hogyan közelíted meg, pohár félig teli, vagy félig üres. És a srácok reakcióján múlik majd, hogy hogyan közelítik ezt. Persze ez egy nehéz helyzet, mert már nagyon sokszor a motivációnk maximális volt, de ebből még további motivációt tudnak a maguk számára kivonni. És most bemutathatják, hogy milyen szinten tekintik magukat, milyen hogyan árazzák be munkat nemzetközi szinten azok, akik újoncok, de beszélek azokról is, akiket másodszor vagy harmadjára hívtam meg a keretbe. Én sohasem síratom a hiányzókat, és most sem fogom megsíratni a hiányzóinkat, tehát az élettel szembe kell nézni,
21: without killing ourselves,
20: anélkül, hogy az ember every time to react, önmagát marcangolná, és mindig meg kell próbálnunk a lehető leginkább pozitív módon reagálni. Ha az ember siratja az elvesztített lehetőségeket, nincs esélyed a győzelemre.
22: A holnap 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Az elmúlt percekben két gól is született a Nemzetek Ligája A divíziójában. Norvégia-Dánia 76. percben 3-2, a három norvég gólból kettőt Erling Haaland szerzett, és egyenlítettek a görögök a szerbek otthon. A 76. percben 1-1-re áll ez a találkozó. David Alaba az olasz élvonalban szereplő Udinese labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A 34 éves osztrák védő szabadon igazolhatóként érkezik, miután nyáron lejárt a szerződése a Real Madridnál. Magabiztosan nyert a szabad kártyával induló Veszprém az egyiptomi kézilabda klubvilágbajnokság selejtezőjében. Xavi Pascual együttese 45-19-re verte a Sydney University együttesét, így bejutott a csoportkörbe, ahol többek között a Füchse Berlinnel is összecsap majd. A Veszprém két éve megnyerte a tornát, tavaly pedig második lett. Az Eto Eltebeac találkozóval megkezdődött a női kosárlabda bajnokság 2026-27-es szezonja. Az NB1 nyitó mérkőzéséről Győrből Katona László tudósít.
23: Hazai siker a nyitányon, Eto Basket Eltebeac 88-74. Új játékosaival egy erősebb Győr várta a bajnokság kezdését, amely tavaly épp hogy bennmaradt az élvonalban. Az amerikai Texas Egyetemen végzett Sanogo a gyűrű alatt aktívan kezdte magyarországi karrierjét, 7 pontot szórt az első negyedben, amelyet 17-16-ra nyert a kisalföldi együttes. A folytatásban a fővárosiak drahos pontjainak is köszönhetően tartották a lépést, de Vargasára triplái is izgalmasabbá tették a mérkőzést. A Dúl testvérek Terka és Panka is a győriekhez igazolt, a VB-n szereplő Panka formájára nem lehetett panasz. A félidőig 12 pontot dobott, 37-32-re vezetett az Eto. A fordulásra nem változott a kép, a magabiztos Etót Sanogo és Dúl Panka szállította a győzelem felé. A harmadik 10 perc után már 15 ponttal vezetett a hazai csapat 63-48-ra. Az erősítések más univerzumba repíthetik idén az Etót. A mérkőzésen érződött is, hogy az új vezetőedző Hegedűs Péter válogathatott a cserék között. A hazaiaknál Dúl Panka és Zsebe Véninger Laura is 23 pontot dobott, a francia Sanogo dupla-duplát ért el. A fővárosiaknál Drahos Leila 22 ponttal a legeredményesebb. A női kosárlabda bajnokság nyitó mérkőzésén Eto Basket Elte Beac 88-74. Dúl Panka, az Eto játékosa, gratulálok a győzelemhez. Ez most úgy néz ki, ez az Eto, mintha összeállt volna. A kezdésnek tökéletes volt?
0: A játék kimenetelét illetően igen, egy jó kezdés volt, főleg, hogy nyertünk. Nagyon sok hibánk kijött, amit a legutóbbi edzőmérkőzésünkön nem követtünk el, de szerintem ez betudható egy ilyen kezdeti megilletődöttségnek. Egy nagyon hasznos mérkőzést játszottunk, ebből kell építkezni a továbbiakban.
23: Milyen a testvéreddel együtt játszani?
0: Hát már hiányzott. Régebben az volt pár év, még a TFL-ünkben együtt játszottunk. Nagyon jó, hogy itt van, Terke nagyon jó játékos, nagyon jó irányító, úgyhogy mindig jó egy ilyen jó irányítóval együtt játszani.
23: Tavaly ez a Győr épp, hogy bennmaradt, most meg úgy néz ki, hogy azért talán más lesz, gondolom, a célkitűzés.
0: Mindenképpen teljesen más szeretnénk elérni, nem szeretnénk annyival beírni, hogy mondjuk tavaly ne essünk ki, azzal se érjük be, hogy a legjobb 8-ba jussunk. Szerintem egy nagyon jó eredményre képes ez a csapat. Nyilván még nem tartunk ott, de ez a folyamat része, úgyhogy én nem aggódok.
23: A válogatottas 8 közéjutást, Amerika elleni mérkőzést, és mi egymást már a múltba hátradobtad?
0: Így van, nyilván egy örök emlék, de hát nem lehet a múltba kapaszkodni, mindig előre kell nézni. Most én más csapatban vagyok, más bajnokságban, úgyhogy 100%-ig erre koncentrálok.
23: Pihenni meg nem volt időd?
0: Pár napon volt, de igazából nem bánom, mert nagyon vártam, hogy csatlakozzak a lányokhoz, ugye ők egész nyáron már egész augusztusban együtt dolgoztak, hogy nem akartam kimaradni nagyon, még több taktikából, még több edzésből, úgyhogy nem bánom, hogy korán csatlakoztam.
23: Mészáros Vivien az Elte Beac vezetőedzője. Vereség az első meccsen, de az első fél időben jól tartottátok magatokat. Hogy értékeled a találkozót?
1: Először is gratulálnék a Győrnek, hiszen a második fél időben egyértelműen ők voltak a jobbak. Amint dolgoztunk, hogy az első fél időnk jobb legyen, az sikerült. Ez az edzőmérkőzéseken nem működött jól, úgyhogy ebben látok előrelépést. A második fél időben talán a fegyelmezetlenség és a rutintalanság is közbeszólhatott, illetve az, hogy rettentő rövid paddal játszunk most, kettő kulcsjátékosunk nem volt ma, ezért ez rettentő sokat számít egy ilyen mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy szégyenkezni valónk nincs, viszont rettentő jól látszik ebből a mérkőzésből, hogy mi az, amire a legtöbb hangsúlyt kell fektetni majd a következő időszakban.
23: Tavaly ötödik lett ez a csapat, most mire számít az, hogy mire lehet jó a brigád?
1: Én úgy gondolom, hogy az egész mezőny átrendeződött, már úgy értve az országban, mások lesznek az erőviszonyok, mint ami tavaly volt. A mi csapatunk rettentően megfiatalodott, tehát minden játékosunk 2000 és utána született, ami azért nyilván egész mást fog eredményezni, mint ami tavaly volt. Rutinos játékosok elmentek, visszavonultak, és most egy másra kell építenünk igazából a taktikánkat ezáltal is. Én úgy gondolom, hogy rutint nem lehet tanítani, minden mást viszont igen. Szeretnénk egy agresszív és gyors kosárlabdát játszani. Ha mindenki megérkezik a csapatba, és mindenki egészséges lesz, én nagyon bízom benne, hogy tudunk a középmezőnnyel versenyezni idén is.
22: Az Eto Basket néven szereplő Győr tehát hazai pályán 88-74-re legyőzte az Elte Beac Újbuda együttesét. Négy mérkőzést rendeztek ma a Jégkorong Erste Ligában. A Korona Brassó Budapest Jégkorong Akadémia találkozóról Erdei Márk tudósít.
6: Nem történt meglepetés a Tüskecsarnokban. BEA, Brassó, 1-3. A találkozó eleje eléggé csapkodó volt, hol egyik, hol másik csapat birtokolta a korongot, de óriási lehetőséget igazából egyik sem tudott kialakítani. Aztán 12 percet követően jött az első nagy lehetőség, és megtört a jég, hiszen McCauley ütközte le a szabályosság keretein belül még szivákot a BEA kapuja mögött, ezt követően pedig McCauley visszakotorta fonákkal a korongot a BEA kapuja elé, ahol nem volt más, mint Levin, aki aki pedig átvette a pakkot egyes egyedül, és belőtte azt Farkasnak a bal válla fölé. Ezzel tehát 1-0 volt a brassóiaknak, és a következő gólra majd 40 percet kellett várni, de akkor is Levin tudott betalálni. Jobbról kapott egy jó passz Messikámmentől, ő ezzel érkezett ma a kapu elé, és közvetlen közelről megint be tudott találni. Most éppen Farkasnak nem a bal válla fölötti részt vette célba, hanem a baloldali kesztyűje, vagyis a lepkés kesztyűje és a mamutja közötti részt. Ezzel a góllal lett tehát 2-0 brassóiaknak. Aztán 5 perccel a vége előtt Nagy Gergő kettős ember előnyből tudott betalálni egy óriási bombának köszönhetően, célba vette a kapunak a bal felső sarkát, és egyből kapásba el is találta azt. Azzal akkor visszajött a mérkőzésbe valamennyire a BIA, hiszen 2-1 állt akkor a táblán a brassóiaknak, de végül jött a mindent eldöntő üres kapus találat. Vels volt az, aki be tudta venni a BIA kapuját, ezzel eldőlt minden, és elvitte a 3 pontot a tüskecsarnokból a brassó. Még egyszer a végeredmény, BIA brassó 1-3.
22: További végeredmények a jégkorong Erste ligából. Háromszéki Ágyúsok, Dunaújvárosi Acél Bikák 7-1, Gyergyói HK, DVTK hosszabbítás után 1-2, és SC Csíkszereda Újpest 5-2. Kukta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport holnapi fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A kazak származású magyar boxoló győzelme azt jelenti, hogy a zárónapon 2 magyar lesz érdekelt a döntős programban, ugyanis Hámori Luca a 65 kg-os fináléban lép kötelek közé. George Russell, a Mercedes brit pilótája, az első és a második szabad edzést is megnyerte a Forma 1-es azeri nagydíjon Bakuban. Az összetett pontversenyben nagy fölénnyel vezető, szintén Mercedeses Kimi Antonelli első edzését műszaki problémák nehezítették, de így is ötödikként zárt, majd kora délután második lett. Az időmérő edzést holnap, a futamot szombaton 13 órától rendezik. Junior világbajnok lett a triatlonos Szalai Fanni, a 18 éves magyar sportoló, a világbajnoki sorozat döntőjében nyerte meg a korosztályos versenyt a spanyolországi Pontevedrában. A sportvilág ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
2: Kulcskérdések.
7: Mi a tétje?
2: Miért fontos?
7: Mit jelent?
2: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
8: Jó napot kívánok, Hatvanító Tarika vagyok. 7 évvel ezelőtt államosították a meddőségi kezeléseket, az akkori magánintézmények helyett főként állami intézményekbe járnak azok a házaspárok, amelyek meddőségi gondokkal küzdenek. Most friss adatokat közölt a Humán Reprodukciós Igazgatóság arról, hogy ezek az asszisztált reprodukciós központok hogyan teljesítenek. Ez a kérdéskör azért is különösen érdekes, mert az előző kormány idején kiemelt jelentőséget tulajdonítottak a demográfiai mutatóknak, sokféle módon kommunikálva a gyermekszületés ösztönzését. Visszaigazolják-e a friss mutatók a döntés helyességét? Miben kellene változtatni a rendszeren? A többi között erről is beszélgetünk a mai kulcskérdésekben. Lantos Gabriella egészségügyi menedzserrel, aki korábban egy meddőségi kezelésekkel foglalkozó magánklinika igazgatója volt. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
8: És dr. Vereckei Attilával, aki a reprodukciós medicina főorvosa, a Versis Clinics alapító orvosigazgatója, az Európai Humán Reprodukciós és Embriológiai Társaság szakmai ellenőre. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
8: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter még júniusban jelentette be, hogy felül akarják vizsgálni az egész államosítást. A friss adatok indokolják ezt a szándékot, Lantos Gabriella?
9: Hát mindenképpen indokolják, mert az európai átlaghoz nem sikerült felzárkózni, és ennek számos oka van, nyilván erről beszélni fogunk. Ezért az, hogy áttekintsék azt, hogy ezek az intézetek hogyan működnek, milyen beteganyaggal milyen eredményeket érnek el, és utána ez alapján eldöntsék azt, hogy maradjanak ezek az intézetek továbbra is egy központi szervezet egységei, vagy pedig szétdarabolják őket, és utána esetleg visszakerüljenek magántulajdonba, ahol a verseny nyilván arra kényszerítené az intézeteket, hogy egyre jobb eredményeket érjenek el, mint ahogy korábban a verseny erre kényszerítette a magánintézeteket. Ez mindenképpen hasznos.
8: Vereckei Attila?
7: Hát teljesen egyetértek a Pontos Gabriel véleményével. A helyzet az, hogy az utóbbi években a magyar meddőséget hihetetlen komoly és negatív hatású, mondjuk csapások érték. Ez egyik volt az államosítás, ami most már nagyjából bizonyítottan kiderült, hogy egy nagyon komoly szakmapolitikai hiba volt. Ugye a magyar medőpárok lényegében arra kényszerülnek, hogy külföldön magánfinanszírozásba vegyenek részt tömegével kezeléseken. És hát ami a másik, és valószínűleg még szóba fog kerülni, ugye a magánintézetek megszüntetése, de ebben különösen majd érdekes pont lesz ugye a nemzetközi minőségbiztosítással, akkreditációval rendelkező intézet megszüntetése, miközben jelenleg Magyarországon működik olyan állami medőségi intézet, ami elbukta ezt az akkreditációs folyamatot, tehát nem feleltek meg a szakmai minőségi kritériumok. Tehát, hogy a, hogy is mondjam, az egyszerű paraszti logika is sántít, hogy nemzetközi szintű intézeteket ellehetetlenítünk, aki pedig elbukik, azt pedig támogatjuk, közpénzt, nagyon sok közpénzt költve ezekre a nagyon alacsony hatékonyságú kezelések.
8: Ezeken kívül mi volt a szakmapolitikai hiba ebben a lépésben? Elnézést, még a Bereckei Attilát kérdezem, mert hogy ő hivatkozott arra, hogy az egész államosítás szakmapolitikai hiba volt.
7: Igen, hát nem értjük, hogy miért volt szükség államosításra. Ez egy furcsa történet, mert a statisztikai adatokból is az látszik, hogy nem lett egy egységes, harmonizált működés az állami intézetekben. Tehát nem lett egy szisztematikus koncepció, egy szakmai koncepció, amivel a páciens bármelyik intézetbe bemegy, és ott egy megfelelően standardizált kivizsgálást és egy kezelési folyamatot kap, és ez meg véleményem szerint, és a medőségi direktorság eredménye is ezt igazolják, ennek meg kellene, hogy feleljen az európai átlagnak. Tehát majd látjuk az adatokat, de a magyar medőségi adatok messze elmaradnak ahhoz, tehát sérülnek a beteg jogok. Egyrészt azért, mert egy olyan kezelésben vesz részt a páciens, ami sokkal gyengébb esélyt ad neki, mint egy átlagos európai állampolgárnak elvárhatóan lenne, illetve nem ért fér hozzá olyan szükséges technológiákhoz, amihez lényegében Európában, a környező országban mindenhol hozzá lehet férni, de majd erről részletesen beszélünk, itt nevesíteni a donációt és egyéb más technológiát. Igen.
8: Lantos Gabriella is említette már, hogy elmaradunk az európai kívánalmaktól, tehát ez lehetett a szakmapolitikai hiba, ami ide vezetett?
10: Hát ebben a szektorban mindenféle szóbeszéd van arról, hogy Novák Katalinnak és az Orbán család nőgyógyászának milyen személyes érdekeit fűzöttek ehhez, ezt most hagyjuk így kicsit nyitva, szóval, hogy itt...
8: Amíg szóbeszéd, addig ezzel nem is tisztünk foglalkozni.
10: Nem látszik az, hogy a szakmapolitikai érvek emögött a központosítás mögött nagyon erősek lettek volna, ezért ezek a szóbeszédek ugye egyre jobban terjednek. De nem is érdemes már a múlttal foglalkozni, hanem azzal érdemes foglalkozni, hogyha majd a felülvizsgálat megtörténik, és ki fog derülni, hogy az európai átlagtól elmaradó a teljesítmény, és minden klinika teljesítménye szinte elmarad, akkor milyen módon érdemes változtatni, és az én eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a korábbi állami finanszírozással működő intézmények is hát egy tömeggyárak voltak, tömeg hormonkezelési gyárak voltak, és az a alapos kivizsgálási protokoll, amelyet a doktor úr említett, és az arra felépített modern kezelés, hát az nem volt része, finoman fogalmazva, eddig sem, és most aztán már az összes intézményben ezek mind hiányoznak. És ugyan elsősorban, mint nőgyógyászati problémáról beszélnek a meddőségről, de ez semmilyen módon nem állja meg a helyét, ez nem egy nőgyógyászati probléma, ez egy nagyon összetett probléma, és 40%-ban a nők, 40%-ban a férfiak felelősek a pármeddőségért, 20%-ban meg mind a kettő. Szóval, hogy itt nem az a kérdés, hogy majd nőgyógyászati protokollokat hogyan kell módosítani, hogy eredményesebb legyenek a kezelések, mert persze a petesei donáció egy egyre idősebb női célcsoport esetében hát gyakorlatilag az elkerülhetetlen, mert hát, hogyha 40 éves kor fölött kerülnek a nők, vagy 37 éves kor fölött, amikor sok esetben elkezdődik már a korai menopauza szindróma, szóval ezek után a saját petesejtjükből nincs esély, hogy teherbe essenek, és adhatnak neki bármennyi hormont, akkor sem lesz terhes. De még ezelőtt sokkal-sokkal-sokkal fontosabb, hogy ez a kivizsgálási protokoll mind a női, mind a férfi oldalon nagyon precízen és nagyon sok betegségre kiterjedően megvalósuljon, mert itt egyrészt persze a női termékenységi szerveknek a betegségei fontosak, de hát legalább ennyire fontosak a hormonális betegségek. Ugye a doktor úr biztosan megerősít abban, hogy PCOS-ok tömkelege, szeretne teherbe esni, de nem tud, ez egy endokrinológiai probléma, már ezelőtt is vannak inzulinrezisztenciából következő meddőségi problémák, tehát diabetológusok tömkelegét kellene bevonni, a habituális vetélés, amelyik egy hematológiai problémára vezethető vissza gyakran, hematológusok jelenlétét igényli, és a férfiágon az andrológusoknak a minél nagyobb számú bevonását igényli ezekbe a folyamatokba, amelyek hát szerintem nem, vagy nagyon kevéssé történnek meg, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az egész humán reprodukciónak a kulcsfigurája a biológus, a humán reprodukcióban jártas, gyakorlott biológus, amelyik hát szóval tényleg ez a kulcs, és ebből is nagyon-nagyon kevés van.
12: Visszatérünk majd ezekre a fontos elemekre, és most kérdezem Vereckei Attilát, hogy egyetérte azzal, hogy ezek a hiányok határozták meg azt, hogy nem lett olyan eredményes az államosítás, mint amilyenre számítottak.
7: Én azt gondolom, hogy ez egyik faktor, de egy nagyon fontos faktor, és egyetértek a Nantos Gabriella által mondottakkal. Ez a világon már 15 éve eldőlt, hogy a meddőség az egy komplex

0: művészeti programot, hiszen az ő által a vezetett intézet az egyik kiemelkedő centruma volt, és van is Magyarországon, ahol arról van szó, hogy olyan méhüregi fejlődési rendellenességeket, miomákat, endometriózusokat kell operálni a lombikbőgő program előtt, amely lecsökkent, vagy az a medőség okaként létrejött okokat korrigálja, tehát a csökkent esélyeket egy jól sikerült műtéttel vissza lehet állítani. De a jól sikerült műtét alatt megint egy nagyon fontos standardizáció folyamat megy. Én a Medőségi Világtársaság reprodukciós sebészeti programjának vagyok a vezetője. Ott nagyon-nagyon sok guideline-t, ajánlást írunk arról, hogy bizonyos műtéti eljárásokat kinek, milyen képzettséggel, milyen gyakorlattal, milyen módon, milyen eszközzel, és milyen indikációs körben kell elvégezni. Tehát ez egy nagyon fontos hozzáadott információ, hogy nem az a cél, hogy behajtsuk, bejúzódítsuk a medő árokat a inszeminációs a Lobby B programban, hanem az a kérdés, hogy mikor indítjuk el a medőség kezelést, és az megfelelően előkészítés után történjen. És ami most történt az államosítás után, az az, hogy felkészületlenül érintett az intézeteket a nagy mennyiségű páciens, aminek az ellátását nem is tudták még megfelelő színvonalon szerintem ellátni, hiszen csökken a forgalom, tehát csökken az ellátás színvonala nagyjából 6-7%-kal kevesebb lombigbőgő beavatkozást végezte 2024-ben, miközben a világ tendencia pont ellentétes, 15-20%-kal nő a lombigbőgő programok beavatkozások száma szinte mindenütt a világon, Magyarországon pedig csökken. Igen. Hol vannak a betegek? Ez egy nagyon fontos kérdés.
1: Mindketten említették az államosított rendszer tömeg termelését idézőjelben, futószalagon, úgy értem, hogy önök úgy látják, hogy futószalagon zajlanak ott a kezelések, csak hogy miért került ekkora tömeg a meddőségi kezelésekre? Mondjuk el a hallgatóknak, hogy mitől vált ez az államosított intézményrendszer annyival népszerűbbé, mint a magánintézményrendszer?
2: Hát a magánintézményekben is nagyon sok beteg volt, de egy másik beteganyag. Már korábban is, az államosítás előtt is ófinanszírozott volt legalább 3 kezelés, nagyon hosszú életkori kitolásig, szóval korábban is azok a fiatalabb nők, akik ófinanszírozott kezeléseken szerettek volna részt venni, azok az állami intézményeket választották, akkor is, hogyha ez a Káli intézet volt, hiszen az is egy államilag finanszírozott intézmény volt, még akkor is, ha magántulajdonban volt. És a magánintézményekbe azok mentek, akik már vagy életkori okok miatt kikerültek ebből, vagy pedig már túl voltak a 3 kezelési, hormonkezelési cikluson. Ezt most kitolták, hosszabb időszakban lehetséges még ezt igénybe venni, és még többször, ami hát, hogy finoman fogalmazzak, azért a női egészséggel való hatadírozás. Mert azért ne beszéljünk úgy egy hormonkezelésről, hogy az teljes mértékben veszélytelen. Ezt kivizsgálás nélkül ötször adni 40 éves nőknek, hát ez nem a hatékonyságot vagy a női egészséggel kapcsolatos ilyen gondos kezelést, hanem egy tömegtermelés juttat az ember eszébe. Szóval igen, most sokkal több ciklust kaphatnak a nők ingyen, sokkal hosszabb időskorukig, és ezért nyilván sokkal több ember kerülne be ebbe a programba, de mint hogy egy-két ciklus után látják, hogy ez milyen tömeges, és milyen kevéssé személyes, és milyen kevéssé az ő személyes problémáik megoldására fókuszál, ezért hát hatalmas mennyiségben mennek el elsősorban cseh klinikákra, Brünóba már magyar asszisztensek meg orvosok dolgoznak, olyan hatalmas a Magyarországról történő kiutazási utaztatás.
1: Igen. Hogyan hat a páciensek életkora a sikerességre? Korábban már Gabriella említette, hogy egyre idősebbek azok, akik vállalják ezt a kezelést, és egyre idősebben is lehet vállalni, hiszen kitolták ezt a korhatárt. Nem lehet, hogy a leendő kismamák vagy kezelésre járók életkora miatt hiúsul meg több meddőségi kezelés? Vereckei Attila.
0: Köszönöm szépen. Én annyit szeretném az előzőekhez hozzátenni, hogy azt nem mi mondjuk, hogy a kivizsgálások hiányosak, hanem a betegek maguk, és sokszor hallunk, én aktívan dolgozom orvosként is, és nagyon sokszor halljuk a pácienseket, hogy saját maguk indulnak el az internet alatt.

0: alapján vérvételekre, kromoszoma vizsgálatokra, immunológiai tesztekre, vagy akár egy méhüregi vizsgálatot is privátban, magánorvosoknál, akár az állami intézetben dolgozó, meddőségi centrumban dolgozó orvosok magánrendelőjében végeztetik el ezeket a vizsgálatokat, amihez egyébként az állami keretek közül is hozzá kellene férnie. Az adatok, a beavatkozás adatok nagyon szórnak, van olyan intézmény, ahol 1300 beavatkozást végeznek egy évben, és van olyan, ahol 241 csak. Na most az IVF kezelések minősége az egy megfelelő terheléssel optimalizálható. Tehát nagyjából a világon a kutatások azt mutatják, hogy a 500 és 700 ciklus között van egy intézetnek az optimális terhelése. Tehát ha jobban terhelt, az a, esetleg a fáradtságfigyelem és a túlterheltség miatt csökkentheti az esélyeket, ha pedig nagyon kevés beavatkozás van, ott pedig nincs kellő gyakorlat. A intézetek közötti szórás hatszoros, több mint hatszoros. Tehát van olyan intézet, ami hatszor annyit csinál, mint egy másik intézet, beavatkozást végez. Na most egy rendszerben működő, egy szisztémában működő rendszernél ez nem benne elfogadható, sajnos. Tehát a túlterheltség és az alul terheltségnek a problematikájával is foglalkozni kell a jelenlegi friss adatok alapján.
1: Szóba került már az, hogy nagyon sokan külföldre járnak kezelésre. Egyszerű külföldre járni kezelésre? Milyen döntés kell ahhoz, milyen körülmények kellenek ahhoz, hogy egy meddőségi problémával küzdő pár fogja magát és kiutazzon az ország határon túlra?
2: Hát ez nem egy nagyon bonyolult dolog. Egyrészt az internet tele van ilyen ajánlatokkal.
1: Ezek megbízható ajánlatok? Tehát ha az internet van ajánlatokkal, szoktunk látni olyat, hogy nem mindig hiteles egy internetes ajánlat, de ezekben az élethalál kérdésekben, hiszen az ilyen pároknak ez életük problémája, lehet internet alapján dönteni?
2: Hát ugye azt, tehát ez nem egy internetes szolgáltatás, ez egy helyben többször kiutazó szolgáltatás, tehát itt nem lehet becsapni a vásárlót, itt csak a figyelmét lehet interneten felhívni, utána ez mindig személyes egyeztetéssel foglalnak időpontot, mondom, gyakran vannak már magyar nyelvű szereplők ezeken a cseh klinikákon, Brünóban hatalmas ipar épült erre, és bizony Magyarországon is vannak olyan orvosok, akik jó kapcsolatokkal rendelkeznek ezekkel az intézetekkel, úgyhogy ez egy szervezett beteg út is. Egyáltalán nem bonyolult kijutni jó minőségű és megbízható klinikára, nagyon kevés erőfeszítést kell tenni, hogy ezt valaki megcsinálja, és bizonyos esetekben elkerülhetetlen.
1: Milyen azok esetek ezek, amikor
2: amikor a 37 év fölötti korai menopauzás, hölgynek a nőgyógyász megmondja, hogy hát a saját feszesejtjei azok már alkalmatlanok, és az minél idősebb a hölgy, a 37-től fölfele 40, nem tudom, 5-9-ig, 45-9 körülbelül ott a határ, amikor még emberek elképzelik azt, hogy saját gyerekük legyen. Szóval amikor ezt meghallják, és hogy a petesei donáció ilyenkor az egyetlen megoldás, mert hát ha párjának vagy a partnerének nincsen komoly problémája, akkor ez általában sikeres lesz, akkor ez már csak pénzkérdés. És hát itt súlyos pénzekről beszélgetünk, igen.
1: De ez csak külföldön valósítható meg?
2: Igen, Magyarországon a petesei donáció csak nagyon-nagyon szabályozott és csak bizonyíthatóan költség nélküli és közvetlen hozzátartozó között lehetséges legálisan, ezért gyakorlatilag a magyar klinikák ezt egyáltalán nem vállalják, hanem már adnak is egy megbízható telefonszámot, hogy akkor Brünóban vagy más cseh klinikákon ezt hogy fogják tudni igénybe venni. Ez Magyarországon semmilyen módon nem legális, és ezért OF vagy nem finanszírozás sincs rá, szóval aki erre szorul, az így is úgy is a zsebébe kell nyúljon, akkor viszont elmegy egy nagyon megbízható cseh klinikára. Szóval ez csak pénzkérdés. És pont azért, belekapaszkodnék a doktor úrnak a mondandójába, pont azért, mert egyre idősebbek a hölgyek, akiknek egyáltalán eszébe jut, hogy gyerekük legyen, 30 körül van ugye most az első gyermekvállalás átlagos életkora, és ebben benne vannak a 16 éves kislányok, akik gyereket szülnek véletlenül, meg benne vannak a 47 éves IVF technológiával gyermekhez jutó asszonyok is, szóval, hogy itt azért egyre később jut a hölgyeknek eszébe, hogy gyerekük legyen, és úgy 35 körül derül ki, hogy hát akkor hosszú próbálkozás után mégsem sikerül, és mire 37 éves korukban néhányan eljutnak a korai menopauzába, már nincsen esély. Szóval igen, ez a petesei donáció, ez olyan múlhatatlan szükséges változtatás lenne, ami nagyon sok esetben Magyarországon tarthatna párokat és sikeres gyerekvállalást tenne lehetővé, hogyha egyébként alkalmasak rá.
1: Doktor úr, van a szakmának itthon egy kész javaslatlistája, hogy milyen szakmai kritériumoknak kellene megfelelnie ennek a rendszernek? Tartják a kapcsolatot a minisztériummal egyáltalán?
0: A helyzet az, hogy mi igen, mert ugye én egy olyan intézetnek vagyok az alapító igazgatója, ami nem lett állami intézet, és mi szeretnénk, hogy a klinika újra nyithasson, főleg azért, mert mi a világon negyedikét kaptuk meg a Nemzetközi Világtársaság akkreditációját. Ez egy nagy dolog, jelenleg is 12 ilyen klinika van az egész világon, aki ezt teljesíteni tudta, mint az a szakmai munkacsoport, amitől a működés engedélyt bevonták. Nekünk van szakmai programunk, és én felajánlottam az előző kormánynak és miniszterelnök úrnak is, és a jelenlegi kormánynak is, hogy nagyon örömmel a teljes akreditált programunkat, a Verzisnek a ESE által akreditált szakmai programját átadjuk az intézményeknek, segítünk abban, hogy a további fejlődésben, vagy az európai színvonalhoz megfelelően ennek nyomába tudjunk eredni.
1: Ennek a standardnek az általánosítása, vagy egységesítése az egész ágazaton javítana?
0: Egyértelműen igen. Itt egy olyan nagyon magas minőségbiztosítási benchmarking rendszerről van szó, ami lényegében igazolja, hogy egy adott klinika jogi, etikai, szakmai, embriológiai, technológiai, eredményességi szempontokat átvizsgálva megfelele annak a minimum elvárható szakmai követelmény rendszernek, ami most az EU-ban minimálisan elvárható. Ez nagyjából úgy lehet elképzelni, mint egy műtő felszereltség. Itt van egy standard, enélkül nem lehet műtőben operálni, de azután lehet. Ez a Lombik Baby centrumoknál is így van, csak ezek egy úgynevezett KPI, tehát egy ilyen mérőpontok alapján történő, nagyon bonyolult minőségbiztosítási rendszer. Ezeket, ha rávetítenénk ezekre a klinikákra, vagy a netelen működésére, akkor kiderülnének azok a sajnálatos pontok esetleg, amiben mindenképpen lehetne javítani és fejlődni.
1: Lantos Gabriellát kérdezem, hogy mindezek a standardek, mindezek a szabályok és ezek az egységesítések hogyan képzelhetők el az állami tulajdonlású rendszerben vagy magánrendszerben?
2: Hát az én fejemben egy olyan egészségügy körvonalazódik, és ebben remélem, hogy a jelenlegi egészségügyi vezetés majd partner lesz, hogy minden szektorra ugyanazok a minőségi kritériumok vonatkozzanak. Szóval, hogy a működés feltétele legyen az ilyen-olyan szabályok betartása, az ilyen-olyan minimum feltételeknek a teljesítése, és hogyha ez így van, hogy ezek egységesek és egységesen ellenőrzik, és az ANTS nem csak a magánintézményekhez megy ki három havonta mintát venni, hanem a legrosszabb állapotú állami intézményben is ugyanolyan gondossággal ellenőriz, akkor végül is teljesen mindegy, hogy milyen tulajdonviszonyok között működik egy intézmény, mert hogyha megfelel minden kritériumnak, és a versenyben helyt álljuk, ezek a KPI-ok, amelyeket a doktor úr említett, és eredményesen működik, akkor nem látom akadályát annak, hogy bármelyiket miért ne finanszírozza az állam, hiszen a paciensnek az az érdeke, hogy ezek az intézmények, amelyek mindegyik, amelyik megfelel ezeknek a minimum feltételeknek és minőségi elvárásoknak, ezek mindegyik versenyezzen a piacon, és ők a legjobbat kapják. Igen. És az egységes ne a finanszírozással a paciensnek pont mindegy, hogy ki a tulajdonos, gyakran nem is tudja, és nem is érdekli. Őt az érdekli, hogy minden standardet betartottak, van WC-papír, szépen beszél vele a recepciós, a biológus érthetően elmagyarázza a problémáját, a nőgyógyász a legjobb eszközöket, és a legfinomabban használja, amikor az ő kezelése zajlik, szóval itt ezek a fontosak, nem az, hogy ki a tulajdonos.
1: Egy-egy mondatra van még időnk, mert 2 percünk van hátra az adásidőből. Doktor úr, mit gondol, eléggé érette, nyitotta a magyar társadalom, a magyar betegek, a magyar közönség arra, hogy ezeket a problémákat helyén kezeljék, és ne azt mondják, hogy én csak államiba megyek, vagy én csak versenybe megyek?
0: Hát nézd, egy nagyon fontos dolog, hogy az intézetek államosításával kapcsolatos eljárás miatt az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indított a magyar állammal szemben, amelyet teljesíteni kell. Tehát ez egy jogi procedúra, ami jelenleg is folyik, a jogtalanul elvett működési engedélyeket vissza kell adni, és a magyar jelenlegi szakmapolitika szeretne az Európai Unió megfelelő minőségű meddőségi ellátását biztosítani, akkor nem lehet más tenni, ha tetszik, hanem mint a nemzet megfelelő minőségi biztosítási rendszereket alkalmazni az intézetek működésében, és hogy Lantos Gabriella elmondta, teljesen egyetértek, versenyhelyzetet kell teremteni, motiválni kell az intézményeket arra, hogy mindent megtegyenek azért, hogy minél jobban és nagyobb esélye sikerül a terhesség. Enélkül a magyar meddőség jelenleg a 30 széles elmaradásában fog maradni, ami a magyar meddőpároknak a lehető legrosszabb döntés lenne.
1: Elfogyott az időnk. Nagyon szépen köszönöm Lantos Gabriellának és dr. Vereckei Attilának, hogy vállalták ezt a beszélgetést. A munkatársaim Pernis Judit, Rácz Dorottya és a szerkesztő Király István Dániel nevében is megköszönöm figyelmüket. 60 Tóth Erikát hallották. Viszont hallásra!

0: 23 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Felkészült az orosz fenyegetésekre a NATO. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. Változékony, enyhe idő várható. És most a részletek. Azt a szabadságot, amit a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András elmondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak. Oroszország háborúja sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot is. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitása és területi integritása mellett. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkára azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozni fogja tevékenységét. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. Idehaza önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezetfelügyeleti Főhatóságon belül. Vajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Az év végéig elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Véget ért a Pannon Egyetem felújítása. Modernizálták az intézmény nagykanizsai épületeit, korszerűsítettek egy Veszprémi labort, valamint több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Az új digitális programok az oktatók és hallgatók ügyintézését, a mesterséges intelligenciával támogatott adatelemzési rendszer pedig az oktatás irányítást segíti majd. A fejlesztések több mint 4 milliárd forint értékű uniós támogatásból valósultak meg. Holnap kezdődik 14. Leó pápa négynapos franciaországi látogatása. Az eseményre több mint 1 millió embert várnak. A programok középpontjában egyebek mellett a béke, a migráció, a mesterséges intelligencia és a szexuális visszaélések elleni fellépés áll. A katolikus egyházfő szombaton Párizsban több százezer hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét. A látogatás hétfőn Metzben zárul, ahol 14. Leó pápa Európa jövőjéről tart beszédet. Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk, a borongosan felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk időnként erős lökések kísérhetik. A hajnali 3-10 fok után holnap napközben 17 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb éjfélkor várjuk Önöket.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó napot kívánok, Tesári Nóra vagyok. A nap témáiból ma a miniszterelnöki pápa látogatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy hogyan alakíthatja át Európa időjárását és akár a gazdaságát is a lassuló atlanti-óceáni bukóáramlási rendszer. A szerkesztő Illis László. Délelőtt magánaudiencián fogadta Magyar Pétert 14. Leó pápa. A miniszterelnök Tar Zoltán miniszterrel és Velkei György, illetve Ceti István államtitkárokkal utazott szerdeste Rómába. A Vatikánban ők is magyarral tartottak. A vonal túlsó végén Újházi Loránd, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutatóintézetének vezetője. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
2: Hogyan jön létre egy ilyen találkozó? Avasson be bennünket, legyen kedves. Melyik fél kezdeményezi egyáltalán?
3: Igen, általában a kezdeményezés az az állam részéről szokott történni. Főszabály szerint, ugye vannak ellentétek, hát azt azért látni kell, hogy a találkozásnak ez a szintje, amiről most beszélünk, ez a magánkihallgatás, ugye maga az elnevezés csalóka. Mert magánkihallgatásból ugye arra következtetne az ember, hogy hát ez nem egy olyan, nem egy hivatalos, de ez a legmagasabb szintű találkozás, ami az államfő, ugye attól függ, hogy milyen rendszerekről beszélünk, kormányfő vagy államfő, ugye a parlamentáris, demokráciák, vagy inkább a prezidenciális rendszerek, de más-más képviseli az adott államot, de ez a legmagasabb szín. És ugye akkor szokott erre sor kerülni általában, na, tehát van egy rendes menete azért ezeknek a találkozásoknak, időnként udvariassági látogatás, akkor is, hogyha egyébként nincsen semmi olyan, aki az állam és az egyház között, ami akár ellentétek, akár újra tárgyalást. Megvitatandó újra tárgyalást, igen, lehetnek adott esetben feszültség. És hát gondoljunk csak Donald Trump látogatására a Ferenc pápánál, hát előtte azért nagyon komoly konfliktusos helyzeteket a kampányba előzték, ugye 2017, hogy oda megszóval a látogatásnak az ideje. De és a másik pedig az, hogy amikor történik egy új elnöknek a beiktatása, megválasztása, most prezidenciális rendszerében, hogy az elnök, a mi rendszerünkben a miniszterelnök, akkor azért vannak országok, amiket priorizál, ugye első, második, harmadik, különösen nagy jelentősége van annak a helynek, ahol először megy, de azért a top 10 az meghatározó szokott lenni, és azért látszik, hogy a top 10, de azért most a mostani miniszterelnöknek is ott volt a Szent Szék, és hát ugye most itt az első szintről beszélgettünk, kezdtünk el beszélgetni, ez a kihallgatás, a magánkihallgatás, ugye a kifejezésből lehet érezni, és hát ha van magánkihallgatás, akkor kell lenni általánosnak is, ugye az általános az, amit könnyebb bejutni, a szertánként szokott lenni, és oda szoktak az arándokok menni, mert hát vannak a különleges kihallgatások, amikor meghatározott csoportoknak egy meghatározott téma, ugye most már lehet tudni azt, hogy körülbelül milyen témákról volt szó itt a megbeszélésen, és nagyon diplomáciai szempontból teljesen megfelelt az a kommunikáció, amit a miniszterelnök úr mondott, mert ugye ilyenkor nagyon visszafogott azért mind a két fél. Általában sajnos vannak eltérések, amikor megszegik ezt a szabályt, mert Joe Biden volt egy ilyen tipikus példa, amikor a látogatás után ugye belpolitikai célokra használta föl, ami ott elhangzott a Ferenc pápával beszélgetés alkalmában.
2: Egy picit azért még hadd ugorjak vissza a szervezéshez, mert ebbe nem látunk bele, tehát nyilván izgalmas, hogy kihasználhatjuk a lehetőséget. Tehát tulajdonképpen a miniszterelnöktől ebből a szempontból úgy elvárható volt, hogy egy rövid időn belül ellátogasson a pápához?
3: Nem erről van szó, tehát ő nyilvánvalóan, és az a külügy, megvannak azok a szaktárcák, meg tárcák, akiken keresztül mindezt történik, és nyilván ne felejtsük el, hogy egy olyan entitásról beszélünk, ami azért olyan, hogy akinek nem csak egy külképviselete van az ország területén, van az is, hogy ez a pápai követség, hanem arról van szó, hogy ez a Magyar Katolikus Egyháznak azért itt történelmi beágyazódottsága is, komoly összekötetése és komoly kapcsolata van a Szentszék irányába, tehát nyilvánvalóan ezt ki lehet használni, ezzel lehet élni, de megvannak nyilván a hivatalos csatornák, ahogy ez történik, és ugye az államtitkárságnak, amiről majd érdemes azért egy pár szót váltani, hiszen az a második vonal a pápa után, és sokszor részletkérdéseknek a tárgyalása az már az államtitkáron, de az államtitkárságon történik. Tehát, hogy ezeken a csatornákon keresztül nyilván akkor előre megbeszélik ez a diplomáciának az útja azokat a legfontosabb pontokat, tehát nem meglepetésszerűen történnek azért a legfontosabb pontokat, amikről azért szeretnének beszélni. ugye, és hát akkor vannak olyan témák, amik adják magukat protokollárisan egy-egy ilyen helyzetben, ugye most lehet tudni, hogy például már a mesterséges intelligencia, mint társadalmi és biztonsági kihívás előkerült ezen a beszélgetésen, erre lehetett számítani, nyilván nem csak a magyar miniszterelnöknek mondja ezt a pápa, ja, mostani pápa egy külön enciklikát adott ki a mesterséges intelligenciáról, és minden állami és a nagy technológiai cégeknek, a vezetőinek, amikor találkozás van, ezekről a kérdésekről beszélnek, megvannak a prioritások, és nyilván megvannak a regionális kérdések, regionális, illetve az ország specifikus kérdések, amikről tárgyalnak.
2: Tehát akkor ezek a témák, tehát hogy amikről beszélek, de az, hogy hogyan, igen?
3: A szervezés szempontjából, hát ennek pedig hát az a külképviseleteken keresztül történik, ugye megvan a külképviselet, megvannak a kormányzati csatornák, amiken keresztül történik, és megvannak az informális csatornák. De informális csatornákat nem szabad lebecsülni, mert azért sokszor nehéz bejutni a pápához.
2: Tehát számítanak az informális csatornák is. És hogyan zajlik az egész, és egyáltalán mi a program, hogy hányan mehetnek be az audienciára, az mennyire állandó és mennyire személyre szabott?
3: A magánaudiencia, ugye egyébként a nevénben is benne van, tehát ott egy mondhatnám azt, hogy négy szem közti beszélgetés történik. Annyira diszkrét ez a megbeszélés, hogy itt az a preferált forma, nem mindig lehet ezt megtartani, de az a preferált forma, hogy ott nincs tolmács. Tehát van, amikor kell, nyilván, hogyha nem beszélik azt az adott nyelvet, akkor szükség van rá. Ugye most azért szerencsés, és amikor volt a pápa választás, akkor sokat beszélgettünk erről, hogy vajon mennyire lesznek határozó kérdés a nyelv, hogy milyen nyelven beszél a pápa. Hát most azért az ugye az angol nyelv, az megkönnyíti a kommunikációt, és azok a személyek, akik a pápával beszélnek, azok többségében tudnak angolul. De a tolmács is, ha ott van, akkor őt kötik azok a szigorú titoktartási szabályok, ami a találkozás alkalmával ugye meghatározó.
2: Na most természetesen nem ment üres kézzel Magyar Péter, ajándékot is vitt. Ebben van-e valamilyen protokolláris előírás, vagy ez mindig az adott helyzettől függ?
3: Helyzettől országspecifikus dolgokat szoktak általában vinni, és adott esetben valamilyen eseményhez kapcsolódhat. Hát ugye most is a 56 kapcsán a pápai üzenetnek a kézzel írt verziója, amiben azért benne van egy országspecifikus, egy évfordulóhoz közeledünk. A Mindszentinek az emlékiratai benne van egy országspecifikus, hiszen a 20. század egyik legmeghatározóbb magyar főpapjáról van szó, és hát ugye ezt angol nyelven, az eredeti kiadást, azt Amerikába, tehát mivel a pápa az amerikai, tehát hol van egy ilyen jelentése is. Tehát próbálják itt a protokoll szakértők az adott ország egyházi szakértőivel közösen kitalálni azt, hogy mi az, ami egy jó, abban az időszakban jó ajándék lehet a pápa számára.
2: Világos. Most a hírek szerint Magyar Péter vatikáni diplomatákkal is tárgyalt. Mit lehet tudni arról, hogy kikkel találkozott, mi volt a beszélgetések témája?
3: Tehát most még a kommunikációban, tehát a mostani kommunikációban, amit egy órakor volt egy rövid kommunikáció, az arról szólt, hogy a pápával való találkozást emelték ki. Ezek az üzenetek, ezek a kommunikék, ezek nagyon rövidek szoktak lenni általában. A legfontosabb kérdéseket foglalják össze. Most mondok példákat, ugye említettem már a mesterséges intelligenciát, ami ennek a pápának fontos, de előkerül a béke, társadalmi igazságoság, szociális kérdések, vagy hát ugye a miniszterelnök úrnak a kommunikációjából kiderült egy nagyon fontos szempont, ami megjelent a beszélgetésben, az az üldözött keresztény kérdése. Az üldözött keresztény kérdéskör, ez régóta a magyar külpolitikának egy fontos eszköztára volt. Nem csak a magyar, de hát mi a kormányzati szintre az viszonylag kevés állam emelte, és ugye deklarálta, kijelentette, hogy ezt a irányt folytatni szeretné, hogy a magyar államnak ez egy fontos célkitűzés, illetve hát a migrációs politika kapcsán is említésre került ilyen szempont.
2: Ezen azért ne ugorjunk túl a migrációs kérdésre, mert ugye migrációs ügyekben az Orbán kormány politikai álláspontja markánsan különbözött a pápa álláspontjától.
3: Nem mondanám, mert igen, szeretik úgy, na, tehát voltak valóban korszakok, tehát ugye uralkodóknál is ez így van, hát pápáknál is így van, hogy bizonyos biztonsági vagy társadalmi kérdésekben árnyalódik, nem azt mondom, hogy markánsan változik, de árnyalódik a szempontja. És én azt szoktam mondani, hogy Ferenc pápánál is különösen az első korszaka, az valóban az volt, ami totálisan szembe ment, vagy nagyon szembe ment. Azt sem mondanám azért totálisan, mert azért ez kiélezett lenne, de valóban ugye ez a befogadni, integrálni, ugye volt egy négy szlogen Ferenc pápánál, amit is szeretett az elején hangoztatni, és ugye a Migráció Világnapján is, meg egyes enciklikáiban ezt újra és újra elővette. Aztán amikor pedig Svédországban, meg egy-egy olyan területre látogatott, ahol hát azért a biztonsági helyzetet markánsan befolyásolja, ez tagadhatatlan.
2: Tehát akkor nem érzékeli...
3: Azt szeretném mondani, ott viszont már a pápa olyanokról beszélt, nagyon érdekes volt, hogy azokat mondod, hogy a befogadó társadalmaknak, a jogszabályainak, szokásainak a tiszteletben tartása. Tehát idővel árnyalódott ez a szempont, hogy nyilván azért olyan, de volt azért, megmaradt mindig a kettő, tehát a magyar állam, és aztán ne felejtsük el, hogy az Európai Unió és az Európai Uniós országoknak a politikája is ebben a kérdésben messze árnyalódott és messze megváltozott az 2015-ös migrációs válsághoz képest.
2: Értem. Újházi Lórendnak az NKE Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutató Intézet vezetőinek köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: A Science Daily nevű tudományos orgánum szerint az Atlanti-óceán egyik meghatározó áramlási rendszere, a Bukó áramlat, már csaknem két évtizede gyengül. Ez a folyamat pedig komoly következményekkel járhat az időjárásra és sok minden másra is az Atlanti-óceán térségében, de akár azon túl is. Hogy mi mindenre, azt Ürge Worsatz Diana klímakutatótól, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnökétől tudjuk meg. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mi ennek az áramlatnak a lényege?
4: Ez egy rettenetesen fontos áramlat, talán a Földön a legfontosabb óceán áramlat, hiszen amit ez tesz, az gyakorlatilag a déli féltekéről egy rakás hőt szállít az északi féltekére, egészen addig, hogy Európa északi partjainál is jóval melegebb van, mint azt a tenger, vagyis azt a földrajzi szélességünk indokolná. Tehát ha például megnézzük, hogy mondjuk Stockholm, Oszló, Helsinki milyen ugye virágzó kultúráknak, civilizációknak, gazdaságoknak ad helyszínt, és megnézzük, hogy ugyanezen a szélességi fokon mondjuk Oroszországban, Kanadában gyakorlatilag semmi nincsen már. Ennek a legfőbb magyarázatát az Atlanti bukóáramlat által felhozott hőnek köszönhetjük. Ugyanígy London és az Egyesült Királyság is jóval melegebb, mint egyébként lenne. Tehát az biztosan állíthatjuk, hogy Európa nagyon egy gazdaságilag nagyon kellemes és virágzó klímáját, vagy gazdaságát azért nagy részben ennek a klímának köszönheti, amit pedig az Atlanti bukóáramlat nagyon nagy részben gyakorlatilag fűt.
2: És hogy tudják azt mérni, hogy megállapítani, hogy most gyengül?
4: Na, ez egy nagyon jó kérdés. Pontosan ez a nehéz ebben a dologban, hiszen azt, hogy a hőmérséklet változik, azt viszonylag jól tudjuk már mérni, meg nagyon régóta fölírjuk, hiszen van egy közönséges hőmérő, ami nagyon olcsó berendezés, az már nagyon régóta mindenütt jegyezzük azt, hogy hol, mennyi, milyen hőmérséklet van. De azt, hogy az a tengerben a víz mennyire mozog, ezt sokkal nehezebb mérni, és nem is nagyon, és régóta tudjuk, vagy nem olyan régóta tudjuk egyáltalán, hogy ez mozog, és az, hogy pontosan hoz mozog, és mennyit mozog, ez sokkal nehezebb mérni. Most azért már ugye akár a műholdas adatokkal is próbáljuk mérni, valamint most már bójákkal és különböző egyéb módszerekkel próbáljuk ezt mérni, de az ugye a probléma, hogy nincsenek hosszú idősorok erre vonatkozóan, még mindig viszonylag ugye sokkal drágább mérni, mert messze van a partoktól, esetleg a tenger mélyén kell mérni. Tehát most is a legutolsó cikk, amire hivatkozik, ez is csak 4 ponton mérte, és onnan sincsen nagyon elég hosszú idősorunk. Tehát ezért jóval nehezebb, könnyű és biztos megállapításokat tenni ezzel kapcsolatban, de egyre több az olyan mérés és az olyan kutatás, ami bizony arra utal, hogy ez az áramlás, ez lassul.
2: És azt tudjuk, hogy milyen mértékű ez a lassulás? Valamihez tudjuk viszonyítani?
4: Hát igen, pontosan ez a jó kérdés, hogy mihez viszonyítjuk. Hát mi az éghajlatváltozás kutatásában általában szeretjük az ipari forradalom előttihez képest viszonyítani a mostani állapotokat, hiszen akkor kezdtük nagyon megváltoztatni a föld éghajlatát. Hiszen a föld éghajlata körülbelül az elmúlt 10 000 évben, tehát gyakorlatilag amióta a civilizáció fejlődik, viszonylag egy stabil ponton volt, körülbelül 1 Celsius fokos sávban mozgott a föld átlagkőmérséklete, és ennek megfelelően a föld éghajlata is elég stabil volt, tehát ehhez képest szeretjük mérni. Viszont mivel ugye nagyon nehéz visszakövetkeztetni az áramlásokra, ilyen különböző egyéb trükkökkel próbálják a kutatók megállapítani, hogy hogyan voltak ezek az áramlások régebben, és hogy hogyan változik mostanában. Úgyhogy ezek alapján most, ha egy nagyon elfogadott átlagszámot kéne mondanom, azt mondanám, hogy kb. 20%-ot, tehát kb. 1/5 már lehet, hogy lelassult ez az áramlás, de ez erre még azért nincsen teljes tudományos megegyezés, pontosan az ön kérdése miatt, amiatt, hogy nehéz mérni, és csak különböző becslések révén és különböző módszerekkel próbálják különböző kutatócsoportok ezt mérni.
2: És mi mindenre lehet hatással ez a gyengülés?
4: Hát sajnos Európára nagyon nagy hatással lehet, hiszen ahogy elmondtam, azért Európa nagyon kellemes és itt a virágzó gazdaságának kedvező klímáját nagyon köszönheti ennek az áramlásnak, és hogy ezt a hőt ide fölhozza. Tehát amennyiben ez lassul, kevesebb ilyen hőt hoz föl. Na most azért nehéz ilyen egyértelmű válaszokat erre adni, hiszen azt is ugye tudni kell, hogy viszont ezzel párhuzamosan az éghajlat melegszik. Tehát itt a kettőnek az összhatásáról kell beszélni, tehát ha ez a bukóáramlás hűlési hatása, tehát hogy kevésbé hozza föl a hőt, ennek ez most gyorsabb-e vagy lassabb-e magánál az éghajlatváltozás által okozott melegedésnél, ugye ez a kettő hatásnak az egyensúlya az, ami végül is kialakítja az összhatást. Na most itt azért inkább attól félünk a legjobban Európában, hogyha ez az áramlás összeomlik, tehát gyakorlatilag leáll, és sajnos a múltban elég sok a bizonyíték arra, hogy ez az áramlás a múltban többször leállt. És egyre több kutatás figyelmeztet arra, hogy bizony ez az áramlás akár már ebben az évszázadban is leállhat, sőt, ugyanakkor az esélye annak, hogy leáll, mint hogy nem áll le, az évszázad második felében. Tehát akár már most a hallgatók életének, vagy hát a hallgatók nagy részének, hanem nagyon idős a hallgatók, akkor annak az életének, bennek a második felében is akár ez megtörténjen. És egy ilyen leállás az bizony nagyon szélsőséges hatással lenne Európára, hiszen Európa nyugati partjainál, különösen az Egyesült Királyság, Skandinávia és így tovább, ott akár 20, akár 40 fokkal is lecsökkentetít fél a téli hőmérsékleteket, az átlag hőmérsékletét is jelentésen csökkentetít.
2: És Magyarország viszonylatában?
4: Pontosan. Egy hidegebb óceán, abból az kevésbé párolog, tehát kevesebb csapadék jön, kevesebb csapadékot, kevesebb nedvességet szállítanak alakulnak a légtömegek, tehát valószínűleg egy szárazodásra számíthatnánk Magyarországon ennek az eredményeképpen, viszont ez még mindig attól függ, hogy a melegedés se összehasonlítva milyen gyorsan történik ez a két folyamat, ezért nem lehet azt tudni, hogy most pontosan Magyarországon összesen egy hideged hűlés, vagy azért csak egy mérsékeltebb melegedés fog történni. Viszont, amit mindenképpen láthatunk, hogy amennyiben egy nagyon hideg Nyugat-Európa különösen ugye ott a szélé az egy rettenetesen lehűl, és itt pedig nem nagyon hőnünk le, vagy esetleg még egy kicsit melegenünk, és ez a két hatalmas hőmérséklet különbség azért erre nagyon szélsőséges frontokat okozhat, nagy hirtelen lehűléseket, hirtelen melegedéseket, hatalmas viharokat, tehát azért ez akkor nem így beáll szépen egy biztos határa kettő között, hanem ez a kettő közötti lég tömegek azért mennek ide-oda, tehát mindenképpen egy nagyon, nagyon durva éghajlatváltozást okozna Európában, valószínűleg Európa gazdaságát igen rendesen tényleg kényszeríteni egy ilyen hatás.
2: Hát nem megnyugtatóak azok, amiket hallottunk most, és hogy ezt még egy kicsit roncsam, ugyancsak friss hír, hogy a klímakutatók becslései szerint a most tapasztalható, ami Magyarországon is extrém hőhullámokat okozott, az El Niño jelenség miatt több mint 450 ezer ember fog meghalni a következő 6 hónapban. Hát valós lehet egy ilyen rettentően magas szám?
4: Hát igen, ez bevallom, hogy ez az adat engem is megdöbbentett, de hogy egyre jobban utána néztem, sajnos abszolút valós lehet, hiszen ugye ez a jelenség az egy évtizede volt szintén viszonylag erős, bár most a kutatók azt mondják, hogy a mostani ez még jóval erősebb lesz, mint az egy évtizeddel előtt levő ilyen El Niño jelenség, és akkor 100 000 áldozata volt csak például az indonéziai, szingapúri és ott a környező szigetvilágban levő tüzeknek és az ebből keletkező füstnek. Tehát itt nem kis áldozatokról beszélünk, és akkor most csak például emberáldozatot említettünk, de nyilván ez a legfontosabb. De azért azt is kell nézni, hogy a gazdaságot is elég jelentősen térdre kényszeríti. Tehát egy ilyen egyrősebb El Niño jelenség után például az Egyesült Államok éves nemzeti össztermékéből 2-3% is le tud venni ez a jelenség. Tehát sajnos van olyan országul, akár 10% is leradíroz az évi nemzeti össztermékben, a GDP-ből. Tehát bizony itt számíthatunk azért nagyon jelentős összhatásra is.
2: És a világ mely részein vannak leginkább eszében az emberek ebben a tekintetben?
4: Leginkább azért főleg a trópusi országok, Dél-Amerika, Ausztrália és ugye a Csendes óceán környékén, hiszen a jelenség maga a Csendes óceán déli féltekén alakul ki. Viszont nem maradott hatás, egészen azért kiterjed az egész világra, például az indiai monszunra, és meg általában a monszunokra is hat jelentősen, és azáltal, hogy az egész világ éghajlatába egy nagyon jelentős plusz energiát pumpál bele, az egész világ átlaghőmérséklete valószínűleg azért jelentősen föl fog menni a jövő évbe. Ezzel az egész világon jóval szélsőségesebbé teszi az időjárást. Nem lehet pontosan tudni, hogy Európa középső részére hogyan fog hatni, de abban elég biztosak vagyunk, hogy fog hatni, és valamilyen szélsőségek erősebbek lesznek, akár mostantól egészen jövő nyárig történhetnek ezek, tehát bizony itt is fogjuk érezni a hatását nagyon valószínűleg.
2: A minket hallgatókban felmerülhet az a gondolat, hogy remek, hogy a tudósok most már ilyen megállapításokat tudnak tenni, és gyengülő bukóáramlat hatásról beszélni, stb., de hogy mit kezdhetünk ezzel a tudással? Hogy tudunk javítani a helyzeten, vagy megelőzni, hogy tovább romoljon a helyzet?
4: Pontosan, nagyon fontos. Hát az első és legfontosabb az, hogy nincs kérdés, hogy minél előbb muszáj megállítanunk az éghajlatváltozást. mert vissza nem tudjuk tekerni, nem tudjuk, már nem lesz már olyan az éghajlatunk, mint a gyerekkorunkban volt, vagy fiatalkorunkban, vagy korábban. De itt még, vagy nagyon kicsit rosszabban még meg tudjuk állítani. És ezen rajta is vannak a politikusaink, Magyarországon is, és Európában pláne, de folyamatosan ellenállásokba ütköznek, rettenetesen fontos lenne, hogy ne fékezzük ezeket az erőfeszítéseket, és jól megalapozott, kidolgozott szakpolitikákat, hiszen sokkal többet veszthetünk, mint amit esetleg mondjuk például a versenyképességünk veszthet ezek a szakpolitikák eredményeképpen, jóval több veszteség, amit például most ma megbeszéltünk ebben a pár percben. De ezen kívül alkalmazkodás szempontjából is föl kell készülnünk. Magyarországon nem tudunk annyira konkrétan, de általában, mint az éghajlatváltozás hatásaira felkészülünk, ezt kell még jobban és még gyorsabban megtenni, és föl kell gyorsítani ezeket a lépéseket.
2: Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm Ürge Forsac Dianának, hogy klímakutatónak, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra. Eddig tartotta a nap témája, a szerkesztő Illis László és a hangmérnök Bredák József nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Teszári Nórát hallották, viszont hallásra.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
2: Szép napot kívánok mindenkinek! Varga Barnabás, Sallai Roland, a magyar labdarúgó válogatott oszlopos tagjai, akik sérülés miatt nem tudnak részt venni a Nemzetek Ligája sorozat következő 4 meccsén. Dibusz Dénesnek pedig fizikailag pihenésre van szüksége, így ő sem tud csatlakozni a férfi A válogatott többi tagjához. Marco Rossi szövetségi kapitány néhány napja a kerethirdetésen beszélt ezekről. Még a profi sportolóknál is megeshetnek kisebb vagy nagyobb sérülések. De mi történik egy fiatal sportoló szervezetében, ha túlzottan hajtja magát? Honnan tudhatjuk, mikor magas a sérülés kockázata? Hogyan lehet ezeket elkerülni, vagy épp kezelni? Mai műsorunkban ezekre a kérdésekre fogjuk keresni a választ. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Bicsák Eszter, ez pedig a Dr. Kossuth című műsor, ami 16 óráig szól. Kitartás, csapatszellem, célok meghatározása és nem utolsó sorban fizikai egészség mindegyik hatással van a rendszeres sportolásra. Bármikor el lehet kezdeni, de nagyon fontos, hogyha lehetőség van rá, már gyerekkorban beépüljön a mindennapokba a rendszeres testmozgás. Hogy miért fontos? Mit vehetünk észre egy sportoló gyermek mindennapi viselkedésén? Kubolák Attila a 10. nagy sportág és hangszerválasztón járt, ahol tanárokkal és fiatalokkal is beszélgetett.
5: Tanárként hogy látja, miben változik az a gyermek, aki sportol?
6: Teljesen más hozzáállása lesz a társaihoz, jobban figyelnek egymásra, edzettebbek lesznek, figyelnek az egészségükre, hát rengeteg előnye van. Egészségesebb lesz, érdeklődőbb lesz.
7: Az iskolai keretekben, az iskolai órákon talán egy kicsit nyugodtabbak. A mozgás igényüket a sport közben ki tudják elégíteni. Elsősorban mentális változás. Másodszorban hosszabb távon fizikailag is, ugye, akár a test alkatukban, súlycsökkenésben, mozgékonyságukban, rugalmasságukban, tehát azért a testük is jó irányban változik.
5: A tékvándót hozták el a nagy sportválasztóra. Mit kaptak ettől a sporttól? Miért szeretnék továbbadni ezt a következő generációnak?
8: Magabiztosságot, áróképességet, egészséget, életszemléletet.
9: Azt kell mondjam, hogy nálam a tékvándó szerintem mindenél többet adott. Szavagafogal is elég nehéz. Adott egy nagyon jó, egészséges, támogató közeget, társaságot, ami segített nem csak a sportban, hanem az élet más területein is, akár az iskolában annó, a munkaterén is egyébként. Ez igaz a kitartás és gondolkodás például, a gondolkodás fejlesztésben is nagyon segített.
8: Ja, amikor formagyakorlatokat csinál az ember, vagy formagyakorlatokat gyakorol, az nagyon-nagyon hasznos. A memória fejlesztésére nyilván meg kell jegyezni a mozdulatokat, akkor a küzdő része a tekvandónak az nagyon sokat segít magába az állóképességbe, gyorsaság, reflexek, állóképesség, egyensúly.
5: És adott egyfajta önkontrollt is, nem?
9: Az a sorban el, amelyeket elő kellett volna, hogy legyen. Egyébként az önkontrollt nagyon-nagyon jól tudja fejleszteni. Azt is igazából mindent érintett akkor is, hogyha valaki mondjuk stressz helyzetben van, indulatkezelésre is nagyon jó, igen, hogy vissza tudja fogni magát az ember hirtelen. De ezen kívül egyébként a téri tájékozódó képességet is fejleszti.
8: Mozgáskoordinációt,
9: nagyon jó, igen.
8: Egy olyan sportág, amivel gyakorlatilag mind a 4 végtagot dolgoztatjuk.
2: A nagy sportág választón Kobolák Attila járt, és sporttal folytatjuk, illetve sporttal, sportsérülésekkel és sportbalesetekkel is. A stúdióban vendégem Laca Zsombor professzor, ortopéd traumatológus szakorvos, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sportmedicina Központjának igazgatója. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
2: Hallgatóknak pedig mondom, hogy 0639666, ez az SMS számunk, Viberen a Kossuth Rádiót keressék, várjuk történeteiket. Ma kifejezetten sporttal vagy sportsérüléssel kapcsolatosan tudunk válaszolni a felmerülő kérdésekre. Az sokszor elhangzik, hogy sportoljunk meg, hogy a gyerekek sportoljanak, és azt mondta, hogy most is egy olyan rendelésről jön, ha jól értem, amikor éppen sportolót kezelt, vagy probléma adódott, meghúzódott, eltört.
10: Sportmedicina központban, hát ki más jönne oda, mint az a sportoló, akinek éppen valami fáj. Tehát ez a dolgunk, hogy ezeket a típusú problémákat kezeljük.
2: A sportsérüléseket és a baleseteket esetleg érdemes megkülönböztetni, mert szerintem a köznyelvben gyakran teljesen szinonimaként használjuk őket, pedig azért nem egészen erről van szó.
10: Azért is nem, mert a klasszikus sportbaleset az, amikor valaki sportolás közben balesetet szenved, korsályázás közben elüti az autó. Ami elég fura, de ritka, de ilyenek lehetnek. Amit viszont sokkal gyakoribb, az az, amikor olyan típusú sportsérülés valami a sportolással összefügg, ha nem sportolt volna, nem lenne. Például ilyen a klasszikus teniszkönyök, amit az ember ütősportot űz, vagy olyat, ahol nagyon kell szorítani, előbb-utóbb gyakran kialakul ez, hogy egy ilyen állandó fájdalom. Tehát ez sokkal jellemzőbb és sokkal gyakoribb, viszont ezek megelőzhetők. Ezekkel érdemes foglalkozni. Az ilyen nagy véletlen balesetek, hát azokkal nem nagyon, mert az egy véletlen szerencsétlenség.
2: Beszéljünk kicsit a korosztályokról. Ugye, amikor felkonferáltam a műsort, ott alapvetően már profi fiatal felnőtt vagy középkorú sportolókról beszéltünk. Aztán a nagy sportág választó, ez főképp nyilván a gyerekeknek szól, hogy ki tudják választani, hogy számukra mi a leginkább tetsző sportág. Mikor jellemzőek a sportsérülések? Mert arra gondolok, hogy egy-két éves gyerek, amikor elkezd menni, járni, hát legfeljebb lezúzza magát, lehorzsolja magát, de igazi nagy sérülést nem ott szoktak szenvedni.
10: Valóban így van, a gyerekeknél, serdületlen kisebb gyerekeknél, általános iskolás, alsó tagozatos gyerekeknél, óvisoknál banális sérülések vannak, zöldgajtörések, tehát egyszerű, könnyen gyógyuló kartörés, lábtörés, ugye mindenkinek megvan a sztereotípia, hogy focizik a fűn, elesik, megüti a karját, eltörik, aztán három hét múlva megint focizik, tehát hogy ilyen van. Egyre talán érdemes odafigyelni, főleg a szülőknek, hogy nagyon sok olyan sportág van, ahol van kontakttrauma, mondjuk korcsolya, görkorcsolya, kerékpár, sízés, ahol azért célszerű sisakot használni. A gyermekeknek, kicsiknek ugye vékony a koponyájuk, relatíve nagy a fejük ahhoz képest, amekkora a testük, és a fejet érdemes védeni.
2: Sípályán láttam nem egyszer, nem kétszer, de szerintem ez teljesen tipikus, hogy a család szépen síel, és a kis 5 éves, akinek félelem érzete nulla, úgy megy le a hegyoldalon, mint egy golyó, és kétlem, hogy bárki utol tudná érni, vagy elé tudna kanyarodni, hogy egy kicsit lassítson, vagy óvatosan. Úgyhogy ezekkel a gyerekekkel én gondosan el szoktam menekülni, mert nagyon ügyesek, aranyosak, de hát nehogy én okozzak balesetet.
10: Valóban így van, tehát ezekre figyelni kell. De mondom, pont ezek a gyerekek nagyon jó gumiból vannak, sontjaik is részben egyébként még porcból vannak, tehát ezeket kiheverik, meggyógyulnak, a fej az egyetlen, amire vigyázni kell, meg nyáron a szem, tehát napszemüveg, sisak, és akkor nagyjából le is vagyunk védve, a horzsolások meg hát behegednek.
2: Jó, akkor a gyerekeket most már megirigyeltük, menjünk egy kicsit tovább a nagyobb korosztálynál, mert ott, amikor hirtelen elkezdenek nőni a gyerekek, ugye most így nagyjából a kamaszkorra ugrottam ilyen hirtelen váltással, nem tudom, hogy ugorhatunk-e oda.
10: Hát ugorhatunk, egy néhány évvel ezelőtt az egyik foci akadémiának voltam az orvosa, amikor 300 gyerek volt, mondom, hogy fog én 300 gyereket ellátni? Erre viszonylag hamar kiderült, hogy csak 16-tól 18-ig voltak sérültjeim. Az alatt egy se.
2: Mert hát úgy lesz, hogy megvan a kezdő életkor.
10: Balesetet szenvedett, azt ellátták ott, ahol akik már később jöttek ilyen klasszikus típusú sportsérülésekkel, azok mind 16 pluszok voltak. Tehát valahol ott, amikor már felserdült, már olyan felnőtt méretű, de még nem igazán nőtt bele a saját testébe a gyermek, akkor kezdenek el sérülni.
2: Én másképp gondoltam egyébként, én arra gondoltam, hogy amikor elkezdenek hirtelen megnőni, ugye főleg fiúknál szokott ez előfordulni, egy nyár alatt nő a gyerek 12 centit, hogy akkor a vázizmok nem erősödnek hozzá ugye ehhez az egészhez, és ott a terhelése lehet gond, de akkor ezek szerint ez nem szokott annyira
10: fordítva szokott lenni, az izom már erős, de az izületek még nem, a szalagok még nem.
2: Tehát akkor ilyenkor van a szalagszakadás, a részleges szalagszakadás és az egyebek, amit nagyon szeretünk.
10: Igen, tehát még laza az izület, de már a testméret megvan, hosszúak már a végtagok, tehát az erőkar is nagy, az erő is nagy, fiúk izótól túszadók, és nagyon könnyen a saját kezüket, lábukat meghúzzák különösebb.
2: Ez mikorra áll be egy optimális szintre? Mert hogy nyilván ugye azért a fejlődés megy szépen, 18-20 éves kor, akkor van nagyjából vége ennek?
10: Nem, akkor is még inkább sérülnek, és akkor utána már. Csak azért nehéz mondani, mert abba hagyják.
2: Ja, értem. Tehát, hogyha abba hagyja a sportot, akkor ugye nehéz megmondani orvosként, hogy mikor sérült volna le még.
10: Pontosan. Hát ugye a statisztikák...
2: Nyilván, aki nem hagyja abba, az az élsportoló, de ez egy másik
10: kategória. Az egy másik téma, igen. A statisztikák szerint két komoly sérülésveszélyes sportág van, legesleg sérülésveszélyesebb
2: fogja mondani az öreg fiúfotja.
10: A második legveszélyesebb a cheerleading.
2: Igen, tehát, hogy igen, ez már kicsit így viccbe is hajlik, de hogy alapvetően teljesen jogos, hogy ugye, ha időskorban újra elkezd sportolni valaki, akkor már az izületei, csontjai nem olyan állapotban vannak, mint fiatalabb korban, és gondolom, hogy nem nagyon figyelnek erre.
10: Hát pontosan, meg ugye a testünk még emlékszik rá, milyen volt 20 évesen focizni, de azóta már van egy nagyobb

0: szövetek nagyon nehezen alkalmazkodnak, és hogyha az ember nem kellő okosan, stabilan építi föl azt a sportteljesítményt, amit űz, akkor túlerőltetődnek. És egy túlerőltetődött szalag, azért azon nem látszik semmi az ég a világon, de már megvastagodott, nem bírja, elzsírosodott, hibás, egy kicsit instabilis, és akkor egy nagyobb, rosszabb lépésre elszakad. Tehát típusos például labdajátékoknál azt szokták mondani a játékosok, hogy letapadt a lábam, elszakadt a keresztalagom.
1: Ezt én is hallottam már, ez a letapadt a lábam, és sose értettem, hogy hogy tapad le valakinek a lába.
0: Egy csomó idegen se értettem, de viszonylag egyszerű a dolog, hogy valaki fut, és mondjuk egy stoppis cipőbe, vagy parketten megáll a lába, megáll az alsó lábszár, és az egész test meg, mintha rohanna tovább, és a keresztalag az pont az a szalag, ami ennek ellen tart. És
1: hát
0: nem bírja.
1: Egészen addig, ameddig
0: tud.
1: Hány
0: ilyen lépés volt, amikor neki letapadt, és azért tartott? Csak van egy, amikor már pont nem tart. Na ebből látszik, hogy ez azért sérült volt korábban, csak hát belül van, nem látszik. És ezért nagyon veszélyesek ezek, tehát föl kell építeni azt a sportmozgást, hogy ezt kiküszöböljük.
1: Melyik sportág az, ahol a legtöbb sérülés van? Most eltekintve az öreg fiú fociát, tekintsünk most el. Az öregkort előhozhatjuk egyébként még később, mert egyébként az is fontos, hogyha valaki újra szeretne sportolni, akkor mire vigyázzon, mert hát azért az sem sérülés veszélytelen a történet. Tehát, hogy melyik sportág az, ami ugye hagyományosan annak idején nekem mindig azt mondták a fiú ismerőseim, hogy a szüleik nem engedték őket jéghokira menni, mert ugye az aztán borzasztó veszélyes, meg az akkor nagyon divatos amerikai foci, ami még éledezett csak Magyarországon a 90-es évek végén, hogy oda ne menjenek, mert ott aztán nagyon verik őket.
0: Kétségtelen, hogy azok veszélyes, mert kontaktsportok, tehát egymásnak mennek, és ez benne van a sportágban, hogy egymásnak mennek. Ugye amerikai fociban nagyon gyakori az új törések, kulcsontörés, tehát ez ilyen egyszerűbb törések. Ezek azért jellemzően meggyógyulnak. Tehát ezek inkább a sporttal együtt járó gyakori baleset kategória, ami nem gondolják az emberek sokan, de például röplabda, kosárlabda, teremben végzett bármilyen labdasport, ahol nincs is kontakt, ott is nagyon sok ugrás, leérkezés van, rengeteg alsó végtagi probléma van. Tehát az ugrótér, térgyulladás, térszalagszakadások, bokaficamok, tehát ezekben a leérkezős sportokban, röplabda, kosárlabda, rengeteget látunk.
1: Azt meg lehet-e mondani orvosként egy sérülést láttán, hogy ez túlerőltetés volt? Ugye előbb említette a szalagot, ami hát valószínűleg már egy ideje rosszul viselkedett, és egyszer csak tényleg elszakadt. Tehát, hogy ez túlerőltetés, vagy valami aktuális baleset következménye?
0: Viszonylag könnyen meg lehet mondani, ugye a beteg általában elmeséli, hogy történt az eset, és hogyha inadekvált trauma, tehát nem az, hogy elütötte az autó, akkor az jellemzően az keresztalagszakadásra 80% az például ilyen, vagy még magasabb.
1: Hamarosan folytatjuk itt a stúdióban közben, ha már a labdajátékokat emlegettük, akkor a vonalban van egy kézilabda edző, mert ugye a kézilabda sérüléseket tekintve egy veszélyes csapatsportnak számít, van fizikai kontaktus, ahogy az előbb is mondtuk az ellenféllel, sok az ugrás, ahogy mondta a leérkezés, a futás. Telefonon itt van velünk Marosán György, a Békés Csabai Előre NKSF felnőtt női csapatvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Vége lett-e már a mai edzésnek, és volt-e sérülés?
2: Vége lett, éppen most ültem be az irodába, hogy nyugodt körülmények között tudjunk beszélni. Lekopogom, nem volt sérülés a mai edzésen.
1: Nem is a vicc kedvéért kérdeztem, hanem tényleg azért, mert hogy arról beszéltünk, hogy ez a labdajáték, labdasport, ez kifejezetten egy sérülésekkel járó műfaj. Önöknél hogy van ez, hogyan próbálnak erre figyelni?
2: Igen, hát a mi sportágunkban minden előfordul, ami a sérülés veszélyt növeli. Ugye itt komoly kontaktok vannak, egyre jobban megy a gladiátorok irányába a mi játékunk.
1: Igen, ezt a közvetítéseken láthatjuk néha a televízióban is.
2: Igen, és mégis a legkevesebb sérülés a kontaktokból ered. Ugye nálunk a keresztalag, tehát a térdnek a sérülései a felnőtt kézilabdában, amik a leggyakoribbak, és hát a legsúlyosabbak, nem is a leggyakoribbak, de a legsúlyosabbak, ugye ott körülbelül 9 hónap az, ami a regenerálási idő, illetve amire mi úgy mondjuk, és doktor úr lehet, hogy felszíszem majd erre, de hogy az új sérülés az nem sérülés, hiszen az igen gyakori.
1: Nem sziszent fel, úgyhogy úgy látszik, hogy ezzel egyetértetünk, ha a játékosok is egyetértenek vele.
2: Hát igen, ugye a hüvelykúj és a kisújnak a szerepe, ami

0: ami jelentős a kézlabdában, de egyébként a három középső újnak, vagy a gyűris újmutató és a középső újnak a sérülése az könnyen kiküszöbölhet, hiszen az egyiket a másik mellé kötjük. De beszélhetünk itt bokasérülésekről. Ugye a rengeteg irányváltoztatás miatt a boka tércsérülés, ami gyakori, illetve az Achilles fájdalmak, ugye az Achilles szakadás is egy komoly sérülés. Nálunk amellett, hogy a kontaktokat említettem, az irányváltoztatást, még komoly veszélyforrás a talajváltozások, hiszen azért különböző talajon játszák a kézlabdát még mai napig, ugye, hogy ez a gerflor talaj, a parketta, és hogyha sűrűn változik...
1: Bocsánat, én nagyon-nagyon képzetlen vagyok. Milyen flor talaj? Gerflor?
0: Hát ez a gerflor, ez a műanyag, biztos tetszett látni, inkább bajnokok mérkőzéseket most már kötelező azon játszani. Ez egy műanyag.
1: Tehát ez a versenyműanyag pálya.
0: Igen. És ugye az sem mindegy, hogy azt mire húzzák rá. Tehát, hogy mind vannak, mennyire rugalmas a talaj. És sajnos én dolgoztam olyan klubnál, ahol egy héten belül háromszor váltottunk talajt, edzés szituációkon belül is. És ez azért az Achilles sérülés, az Achilles fájdalmat, ez igencsak előhozza, akinek olyan akut problémája van, amit nem tud kipihenni. Ugye ez a másik dolog itt nálunk az élsportban, versenysportban, hogy nem mindig tudjuk megtartani azt az ideális regenerációs időt. Viszont hát én két hetente osztom az orvosi Nobel-díjat az orvosi stábnak, mert általában ilyen két-három hetes sérülésekből két-három napost kérek, és általában sikerül is ez több-kevesebb kivétel.
1: Ember azért döbbenten hallgatja a versenysporttal kapcsolatos sérüléseket, a versenysporttól kicsit távolabb ülve. Miben látja a sérülések okát, amikor bekövetkezik? Tehát ott van egy túlterhelés, és akkor az volt a 150%, és azt már nem bírta el mondjuk az Achilles-ín, vagy a boka, vagy a térd. Tehát ezeket esetleg érdemes átgondolni, megelőzni, mert hiszen önöknek szüksége van a játékosok lábaira, vagy pedig ezek akut történések inkább.
0: Igen, én szerintem az edző felelőssége ebben a legnagyobb, hogy a túlterhelés, a túledzettséget ne érje el, előzze meg, hiszen a sérülések adódhatnak abból is, sőt, biztosan adódni fognak, tehát a túledzettségnek azért vannak jelei, amit egy edzőnek észre kell vennie, a terhelés és pihenés arányát megfelelően megtalálni. Amennyire lehet, ezt próbáljuk kivédeni, tehát ez egyetemű szakmai dilettantizmus, hogyha valaki túledzi a csapatát, de a sérüléseket még gyógytornával próbáljuk megelőzni, ugye általában profi csapatoknál most már minden csapatnál van gyógytornász, gyógytorna foglalkozásokat tart a csapatnak, itt ugye az egyensúlyi feladatok, ami leginkább ugye a boka sérüléseket próbáljuk ezzel megelőzni. Van egy érdekes része, ennek egy nagy vita volna szerintem a szakmán belül is, több orvossal konzultálva az évek alatt, hogy például bokarögzítő. Ugye nagyon sok kézilabdázón látunk bokarögzítőt. A bokasérülések, múltbéli bokasérülések miatt, viszont találkoztam olyan véleményekkel, hogy nem jó a bokarögzítő, mert egy esetleges instabil helyzetet a bokarögzítő a bokánál nem engedi stabilizálni, és így megy tovább a térdre, és ebből lesznek a sok esetben a térdsérülés.
1: Itt álljunk meg egy pillanatra, mert akkor én megkérdezem professzor urat, Laca Zsombor itt ül a stúdióban, hogy mit mond erre.
2: Köszönöm szépen a felvetést, ez egy jó kérdés, és csináltunk is erre ilyen különböző tudományos vizsgálatokat, de azért alapjában az az ökölszabály, hogyha valakinek kicsit instabil a bokája, mondjuk egy-két ilyen enyhe ficama volt, helyre jött belőle, látjuk, hogy instabil, akkor azért azt aktívan kell stabilizálni. Tehát, ahogy az edző úr is mondja, tehát akkor instabil felületen gyógytornát kell végezni, stb., hogy aktívan stabilizálja, de nem mindig elég. Tehát van, akinek ennek ellenére is instabil marad, na azoknak indokolt, hogy csak meccsen, vagy esetleg csak játékhoz bokarögzítőt használ, mert ha a belső stabilitás nem elég, akkor külső kell. De a cél az, hogy saját magát stabilizálja, mert azt tudja ugye tökéletesen, vagy hát közel tökéletesen kompenzálni a legváratlanabb helyzeteket is.
1: Marosan Györgyhöz még egy kérdés, gyorsan aztán elengedem. Milyen korosztály az, akivel ön foglalkozik, vagy akikkel ön foglalkozik?
0: Én felnőtt kézlabdában dolgozok lassan 18 éve, természetesen mindig vannak fiatal tehetségeim a csapatban, most is 2-16 évesen dolgozunk, és ez az a korosztály, amire én tapasztalatból rálátok, de természetesen azért az ennél fiatalabb generációt is ismerem, korábban utánpótlás szakmai igazgatóként is dolgoztam, ott az ennél fiatalabb korosztály, tehát erdülő alatti korosztálynál az új sérülések, főleg ugye nálunk szivacs kézilabdából az átállás ott az, ami a legdominánsabb, illetve a boka.
1: Igen, de hát ön mondta, hogy az újakra nincs annyira szükség, úgyhogy ezt elfogadtuk, mint ilyen közös alapot és megállapodást. Nagyon szépen köszönjük, Marosán György, a Békés Csabai Előre NKS-e vezetőedzője volt a vonalban, és Lassa Zsombor professzorral, ortopéd-traumatológus szakorvossal folytatjuk itt a stúdióban. 9 hónap itt, ez nekem megütötte a fülemet, amit a vezetőedző mondott, hogy ennyire is kieshet egy sportoló akár.
2: Hát 9-12, jó, tehát jól mondta, az egy nagyon hosszú idő.
1: Ez borzasztó.
2: Azért is, mert egy keresztalag, amikor elszakad, ugye mindenki tudja, hogy a keresztalag az bent van a térden belül, egy passzív stabilizáló alkatrész. Tehát, hogyha az ott elszakad, akkor nagyon-nagyon nehéz azt ott valahogy.
1: Mert ez teljesen instabil gyakorlatilag.
2: Nem nagyon, kicsit instabil, nagyon sok keresztalag szakadt beteg, szalag nélkül is köszöni, jól el van. Tehát ez nem annyira vészes, főleg kívülről, nem is fáj egyébként, tehát pont ezért nem szoktak rá odafigyelni, de mondjuk pótolt a szalag. Vagy van most nálunk egy új módszer, hogy hogyan tudjuk műtét nélkül újraépíteni a szalagot. Egy rögzítéssel és egy tornával, egyébként meglepően egyszerű megoldásokkal egy új szalagot, lehet regenerálni a szalagot, de az is ilyen lassú. Tehát, hogy ezek a szövetek egyszerűen lassan gyógyulnak.
1: El kell fogadni. Na most, egy kicsit még beszéljünk erről a keresztalag sérülésről. Ha jók az információim, akkor talán ön beszélte szerkesztő kolléganőmmel még a beszélgetés előtt, hogy a kézilabdában régen nem volt ennyi keresztalag sérülés, hogy most meg kifejezetten sok van.
2: Igen, ezt hallom én is a régebbi vagy régebb óta edző kollégáktól, hogy például röplabdában és kosárban, kézilabdában, tehát ezekben a csapatsportokban jóval kevesebb volt régen, mint ma. Azért azt látjuk, hogy sokkal nagyobb a nyomás ezeken a sportolókon, tehát professzionalizálódik a sport, még mondjuk egy ilyen félamatőr szinten is, és sokkal keményebb edzésmunkát végeznek. Ezen kívül nem tudom, milyen más paraméter van benne, de azt tudom, hogy bizonyos dolgok mérhetők. Tehát például meg tudjuk mérni a térdizületnek az oldalirányú kitérését, és ezzel mondjuk egy olyan paramétert, ami ötszörösére növeli a keresztalag szakadást, előre tudunk jelezni.
1: Ha jól értem, akkor itt most arról beszélünk, hogy előre tudjuk valamilyen fajta módszerrel jelezni azt, hogy mennyire kockázatos.
2: Pontosan.
1: A sérülés. Tehát mennyire van sérülés veszély.
2: Hogy a combizomnak az izomerő aránya az úgy fölépíthető, hogy gyakorlatilag nullára csökken a sérülés esélye. Csak egy nagyon kemény és speciális edzésmunka kell, hogy megelőzze.
1: Amennyire tudom, sportorvosként önök is mennek edzésre és segítenek felmérni a sportolók erőllétét. Mik a tapasztalatok a sérülések vonatkozásában, vagy a sérülések kockázatának vonatkozásában?
2: Vegyesek a tapasztalatok egyszerűen azért, mert nem nagyon alkalmazzák ezeket.
1: Például
2: kollégáimmal együtt kidolgoztunk olyan módszereket, amikkel nagyon könnyen ki lehet menni, és nagyon sok fiatal sportolót egyszerre föl lehet mérni, mert ez kell ahhoz, hogy hamar egyszerű visszajelzéseket adjunk, kiszűrjük azt a néhány embert, akire nagyon kell figyelni, azt a sokkal többet, akire egy kicsit kell figyelni, és utána ezt be is tartsák. És egyszerűen nem gondolkodnak ebben.
1: Pedig ez egy nagyon egyszerű diagnosztikának tűnik nekem.
2: Ez egyszerű dolgok, ráadásul megoldás is egyszerű. Olyat is csináltunk, hogy volt 2 foci csapat, 16 éves fiúk, pont ugyanaz a szint, ugyanannyi edzésre járnak ugyanoda, és az egyik csapatot, mind a kettőt fölmértük, de az egyiknek az edzője bevezette egyébként a FIFA által ajánlott sérülés megelőző edzést, ami tényleg banálisan egyszerű gyakorlatok, és szezon végére kimutathatóan csökkentek ezek a sérülés megelőző állapotok.
1: Tehát tulajdonképpen egyszerű lenne. Itt jó. A megoldás, tessék, igen. Mindenki hallotta, remélem, hogy akkor ezt időben fogják alkalmazni. Jó. Egy kicsit térjünk vissza kicsit amatőr sportolók világába. Az, hogy valaki mit sportoljon, mit nem, ugye erre is vannak lehetőségek megmondani, hogy az ön gyereke nem lesz 180 centis, tehát ne kosarazzon. Van ennek értelme?
2: Az utóbbinak van, és egyre többet látom, hogy nagyon sok sportágban vannak optimum testmagasságok, vagy testalkatok egyébként, és hogyha azt valaki nem éri el, akkor nagyon sok frusztrációt gyűjt magának.
1: Én 160 centisen próbáltam kosarazni, tényleg sok frusztrációt gyűjt be az ember, bár elfértem lábak alatt, tehát nagyon jó volt.
2: Minden, igen, mindennek van előnye, de
1: azért
2: tényleg. És ezek azért megmondhatók előre, tehát most szintén a TFM meg kollégákkal dolgozunk azon, hogy ezt gyorsan, könnyen meg tudjuk mérni, és mondjuk fiataloknak, kamaszoknak megmondjuk, meg a szülőknek visszajelezzük, hogy 11 éves korban, hogy mekkora lesz a várható felnőttkori testmagasság, illetve milyen testalkat, mert akkor abból le tudja vonni a következtetést, hogy hát nem lesz belőle kapus, de jó lesz még mezőnyjátékosnak.
1: Tehát nem lebeszélni a sportról, hanem lehet, hogy azon belül választhat magának olyan pozíciót, vagy alkalmazhatják őt olyan pozíción, amiben jobban éleszkedik.
2: Persze, rengeteg olyan sport van, ahol bizonyos, mondjuk vitorlázókkal sokat dolgozom, ott a hajóosztályok meghatározzák, hogy milyen testméret kell hozzá.
1: Volt még a kilogramot is mindent, úgyhogy...
2: Kilót is mérnek pontosan, de hát ezek is előre tudhatók, és nem mindegy, hogy valaki 2 évig küzd egy olyan osztályban, ami igazából sose lesz neki jó, mert nem nő bele.
1: Tehát érdemes használni a diagnosztikát, meg ezeket a típusú előrejelzéseket. Beszéljünk még egy dologról, mert az meg égető kérdés. Szó szerint a műsorunkban is sokszor előkerül, idősebb kor túlsúly. Mind a kettő érint nagyon sok embert. Mi a helyzet sportolással túlsúly esetén? A sérülés kockázata, nem is kell örönéznem, hogy tudjam, hogy nagyobb.
2: Valóban nagyobb, de nem kell ettől megijedni. Tehát, hogy önmagában attól, hogy valaki túlsúlyos, igenis sportoljon, mert jellemzően nem a túlsúlyra vezethető vissza a sérülés, hanem inkább a gyakorlatlanságra.
1: Uh-huh. Tehát, hogyha kellően ügyes valaki, de túlsúllyal áll neki sportolni, akkor nem csinál őrültséget, hanem óvatosabb, hogy akkor azért alapvetően a szervezet ezt megoldja.
2: Pontosan, meg hát olyan sportokat kell űzni, ami nem árt a túlsúlynak. Például túlsúlyos betegeimnek, főleg idősebbeknek azt szoktam ajánlani, hogy menjenek vízben végzett tornára. Nem úszás,
1: tehermentesíti a szervezetet.
2: Zseniálisan jó, mert az ízületi fájdalmaik jelentősen javulnak, és az izomerő meg elkezd épülni. És amikor az elkezdett épülni, akkor már az ilyen teremgyakorlatok sokkal könnyebben mennek. És az embernek az önbizalma is több, hogy bemegy egy terembe, és nem ő a legügyetlenebb, akkor is szépen föl lehet építeni.
1: 06-39-666 egyik hallgatónk írja, hogy fitnessgéptől édesanyja kopásos sportsérülést kapott, csak később tudtuk meg, hogy az ő karában ezt nem lett volna ajánlott alkalmazni, ezt a gépet. Na most egy ilyen fitnessgépet bárki beszerezhet, tehát ezt nem biztos, hogy...
2: Furcsa egy picit nekem, nem tudom, milyen gépről van szó, lehet furcsa gép is, tehát bármi lehet.
1: Bármi lehet.
2: De például Amerikában jártam egy egyetemen, ahol pontosan azt szervezik, hogy olimpiai súlyemelés módszertant tanítanak 80 évesnél idősebb embereknek. Nem? 80 éves súlyemelésnek, átlag embereknek. Beszélgettem ott a nénikkel, bácsikkal, haláboldogok, nyilván ilyen 3 kilós súlyokkal, de tökéletesen megtanulják, hogy hogyan kell emelni, tartani, stb. És a napi gyakorlati életben ez rengeteg segítséget nyújt nekik. Fitnessgépekkel dolgoznak.
1: Itt ez kontrollálatlanul történt olyan értelemben, hogy nyilván nem volt azt szakember, lehet, aki megmutatná, aki, ezért mondom, hogy bárhol meg lehet venni egy ilyen gépet, és igazából hazaviszem, aztán összerakom, és akkor állok, aztán történik valami.
2: Még egyébként a betegek által nagyon kedvelt szobabicikli is ilyen, hogy azt ügyesen be kell állítani ennek a nyergét, kormányát, azt a minimális állítást, de azt jól meg kell csinálni, mert különben több bajt okoz, mint amennyi hasznot, de fordítva, inkább csinálják, mint ne.
1: Nagyon szűk egy percünk van, de egy kérdés még megér, hogy hogyan előzhetjük meg a magunk sportsérüléseit teljesen amatőrként, hogyan vigyázhatunk magunkra?
2: No, a legkönnyebb az, hogy mindenki ismerje meg a saját testét, használjon edzőt, és fokozatosan építse fel a sporttevékenységet, és akkor a 90%-a ezeknek megelőzhető.
1: Nagyon szépen köszönöm. Laca Zsombor professzor, ortopéd traumatológus szakorvos, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sportmedicina Központjának igazgatója volt a vendégem itt a Dr. Kossuthban, és holnap is lesz adás, természetesen néhány szó a holnapi műsorból. Új országos eljárásrendet adott ki az NNGK a vele született szifilisz megelőzésére. Ez egy szexuális úton terjedő alattomos fertőzés, amelyet a várandós édesanyja áthathat a babának. A szifiliszről ma már itthon járványként beszélhetünk. A holnapi adásunkban a betegség felnőtt és gyermekgyógyászati vonatkozásait egyaránt körbejárjuk majd. 06-39-666, ne feledjék, itt írhatnak SMS-t és kérdést a szakértünk számára. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, én a hangmérnök Ráz Dorottya és a szerkesztő Ernst Rackközi Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. További szép napot, jó rádiózást kívánok. A műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.

0: 0 óra 2 perc. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett, jelentette ki a köztársasági elnök. Az izraeli kormányfő szerint az egész világot fenyegette az iráni atomprogram. Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk. És most a részletek. Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András elmondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak, Oroszország háborúja pedig sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Baka András beszélt az ENSZ nemzetközi szerepéről is, úgy fogalmazott, a szervezet bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Az egész világ biztonságát fenyegette Irán nukleáris programja, ezt a veszélyt pedig fel kellett számolni, jelentette ki New Yorkban az ENSZ közgyűlésén az izraeli kormányfő. Benjamin Netanyahu hozzátette, több ország vezetője is megköszönte a zsidó államnak, hogy szembe mert szállni a zsarnoksággal. Az izraeli miniszterelnök továbbá az évszázad hazugságának nevezte azt a vádat, amely szerint Izrael népirtást követett el a gázai övezetben. Benjamin Netanyahu beszéde előtt több delegáció is kivonult az ülésteremből, az ENSZ székház előtt pedig tüntettek a politikus ellen. Sok ember meghalt egy hajóbalesetben Kongóban. Az utasokkal és rakománnyal zsúfolt hajó felborult, 41-en életüket vesztették, több embert még keresnek a hatóságok. A baleset okát vizsgálják, de valószínűsíthető, hogy a hajó a megengedettnél jelentősen több teherrel közlekedett. A Tanganyika tó a világ egyik legnagyobb édesvízű tava. Az afrikai országban évente több százan válnak hasonló baleset áldozatává. Itthon ideiglenesen sem költözik az országgyűlés az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben két szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözés a korábbi házelnök Kövér László ötlete volt. A miniszter egyben bejelentette, a végéhez közeledik a kúriának otthont adó igazságügyi palota felújítása és az Agrárminisztérium korábbi épületének rekonstrukciója is. A száraz talaj nehezíti az őszi vetés előkészítését. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de három hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. A Dunántúl nyugati tájain és helyenként északon a felszín közeli talajréteg nedvesség tartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. Változékony enyhe őszi időnk lesz, a borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre futó zápor előfordulhat, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, napközben 17 és 21 fok között alakul majd.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Vidéki kiváltsággá válhat a csillagles. A fényszennyezés azonban az állatvilág számára jelenti az igazi kihívást. Hulladéklerakás soron kívül és ingyen, már tesztüzemben az önkiszolgáló hulladékudvar Miskolcon. És vasárnapig regisztrálhatunk a Teszed akcióra. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Ha felnézünk az éjszakai égboltra, egyre kevesebb csillagot látunk, és ennek nem csak a felhők az okai. A települések, utak és épületek mesterséges fényei mára jelentősen átalakították az éjszakai környezetet. Vajon milyen károkat okoz a fényszennyezés, és megállítható-e? Kobolák Attila, dr. Klein Ákost, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány vezető biológusát kérdezte.
4: A fényszennyezés az mindig mesterséges fény által okozott megvilágítása tulajdonképpen a természetes éjszakai égboltnak. Ez nyilvánvalóan a mi világítótesteinkből, tehát a lámpákból, armatúrákból származik, és ami fontos, hogy a horizont fölé is kiterjed ez a fényszennyezés, tehát hogy az eget érinti, nem csupán a föld fölülről történő megvilágításával, hanem a fölfelé szétterjedő sugarakból is adódik a fényszennyezés.
5: A fény hogyan lehet szennyező, hiszen a nagyvilágot abban segíti, hogy éjszaka sem áll meg az élet, mint mondjuk a középkorban, hanem ugyanúgy lehet dolgozni, termelni.
4: Természetesnek vesszük mi emberek, tekintve, hogy mi nappali aktivitású fajnak számítunk, hogy az élet megáll szürkület után. Ez közel sincs így, tehát a fajoknak majdnem annyi, vagy akkora hányada, mint amekkora hányada nappal aktív, éjszaka kezdi a valódi életét. És ez nem úgy működik, hogy aki az evolúció évmilliói során az éjszakai sötétségre alkalmazkodott, akkor tud vadászni, akkor tud táplálkozni, akkor tud repülni, hogy ő majd a fényes környezetben még egy kicsit könnyebben csinálja a dolgát, és hogy még mi segítünk neki a fénnyel, hanem pont ellenkezőleg van. Az a nagy sötétség, amire szükségük van, vagy természetes sötét égbolt, az csak abban a formában megfelelő nekik, ami nincs szennyezve a mesterséges megvilágítással. Nagyon jó példa erre, ami mindenki kertjében szinte előfordulhat, a mesztelen csigákat fogyasztó zsákmányoló futóbogarak csoportja. Ugye a mesztelen csigák, akikkel szemben legtöbb kertész küzd, nekik a nedvességgel egy nedves virágágyás az már pont elég ahhoz, hogy oda eljussanak, és ott a rágásukkal kárt okozzanak. Az ő kerti ragadozóik azok a nagytestű futóbogarak, akik viszont nem a nedvességben és az éjszakában tudnak közlekedni, hanem neki kifejezetten a sötét helyek azok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy eljussanak A pontból B pontba. Tehát akár egy egyszerű kerti ösvényt megvilágító ledes világítás, ami a kertben egy kis fényt okoz, az gátolni fogja ezeknek a futóbogaraknak a mozgását, és így tulajdonképpen saját magunk ellenségeivé válunk, mert a mesztelen csigáink természetes ellenségeit gátoljuk abban, hogy végezzék a dolgukat, és a kertünkben a károkozás nagyon nagy lesz így.
5: A fény meg abban gátolja a különböző élőlényeket, hogy táplálékhoz jussanak. Ez az egyik legkártékonyabb része?
4: Nagyon jó példa erre a denevérek esete például, a táplálékszerzés és a fény kapcsolata. A denevérek szinte mindegyik faja, legalábbis ami Európában él, az a szürkületkor válik aktívvá, és sötétben vadásznak, és a sötétedés az egy olyan inger számukra, ami azt jelenti, hogy indulhatunk vadászni. Most egy olyan templomtorony, ami erős fényszórókkal megvilágításra kerül, és beszűrődik a fény a templom zsalugáteres ablakain, a tetőréseken, a denevéreket félretájékoztatja, és azt gondolják, hogy még nem jött el az ő idejük, és majd egy fél óra múlva fognak csak neki indulni nagy nehezen, addigra pedig esetleg lekésik azt az első szürkületi rovarcsúcsot, a rovaroknak a legintenzívebb repülési időszakát, ahhoz kellene, hogy ők a denevérek jó kondícióban, sok rovar elfogyasztása után jó erőben tudjanak szaporodni és vadászni.
5: A biológiai órájukat tévesztjük meg ezzel.
4: Pontosan erről van szó.
5: Mit tehetünk a fényszennyezés ellen? A közvilágítást gondolom nem kapcsolhatjuk le.
4: De akár azt is lekapcsolhatjuk. Egészen radikális változtatásokra van szükség és van lehetőség. A fénynek az a pozitív kivételes hatása, vagy a fényszennyezésnek az a nagyon kivételes lehetősége azért megvan, hogy amint elzárjuk a fényforrást, megszűnik a szennyezés. Semmilyen más szennyező anyagnál ezt nem mondhatjuk el. Folyónak a vegyszeres szennyezése akár évekig, évtizedekig is jelen lehet. Mit tehetünk a fényszennyezés ellen? Vannak természetesen technológiai megoldások, hogy milyen fénycsövek, milyen armatúrák, milyen búrák, hány kelvinen világítsanak, és van egy társadalmi lehetőség, hogy elszakadunk attól a vágyunktól, hogy mindent diszkivilágítunk, mindent ünnepi fényekbe borítunk, mindent a lehető legtöbb luxszal próbálunk megvilágítani.
5: Elsősorban a fényszennyezéssel szemben társadalmi változtatással léphetünk föl.
4: Én a társadalmi változtatásban hiszek inkább, ami rövid távon a realitás, az a technológiai fejlesztés. Jó pár önkormányzat rálépett arra az ösvényre, hogy a közvilágítását szeretné modernizálni, és a régi, általában sárga fénnyel működő, elavult, sok energiát fogyasztó armatúrákat lecseréli modern LED-világításra. Ez egy olyan technológiai lépés, amit annak érdekében, hogy a költségeket csökkentsék, és annak érdekében, hogy a felhasználás használt energiamennyiséget csökkentsék, meg szoktak lépni úgy, hogy minden mellett a település kivilágítottság, a közbiztonság, vezetés, technikai biztonság az ne sérüljön.
5: A fényszennyezés csökkentése akkor nem csak a különböző élőlények érdeke, hanem a mi érdekünk is, hiszen akkor kevesebb energiát használunk fel.
4: Ez egy alapvető érdekünk, és nem csak emiatt fontos ez, hanem a fényszennyezésnek nagyon súlyos humán egészségügyi vonatkozásai vannak. Tudjuk azt, hogy az elalvás előtti néhány órában történő mobiltelefon nyomkodás, vagy a számítógép képernyőjének a nézegetése, az nem segíti a mély alvást, a rendes, hosszú távú és megnyugtató alvást, mert az elalvás előtti három órában a szemünkön keresztül az idegrendszerünket érő fénysugárzás, az alapvetően egy készenléti reakciót vált ki az idegrendszerből, és nem tudunk az alvásra megfelelően, ahogy ezt az evolúció egyébként sok évszázezreden keresztül kitalálta, felkészülni. Jó alvásnak is kulcsa az, hogy a városi környezetben az a rengeteg fényinger, reklámfények, utcai világítás, ebből minél többet ki tudjunk szűrni, beleértve a lefekvés előtti képernyő használatot is.
5: A fényszennyezés csökkentése az megoldható lenne úgy is, hogy a jelenlegi életszínvonalunk, például a kivilágított díszépületek, mindenhol megjelenő közvilágítás csökkentése ne menjen az életszínvonalunk rovására?
4: Nem, és nem is kell ezt az életszínvonalat fenntartani. El kell engednünk azt, hogy nincs ára annak, hogyha díszkivilágításban részesítjük az összes városunk középületét, hogyha falfelületeket világítunk meg egész éjszaka, amelyben igazából este fél tíz után nem sokan gyönyörködnek már. El kell engedni azt, hogy a karácsonyi díszkivilágítás minden településnek tulajdonképpen az életet befolyásoló, élet-halál harcot okozó kérdése legyen. Tehát, hogy ha ez az életszínvonalunkat befolyásolja, hogy milyen fényárral árasztjuk el a környezetünket, akkor elég rossz helyen keressük a boldogság kulcsát. Ez egy kulturális forradalom kell, hogy legyen, hogy a szükséges, a saját jó közérzetünket és biztonságunkat szolgáló minimális kivilágításban részesítsük a lakókörnyezetünket.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Hallgassuk meg a zöld híreket Barta Bernadett és Sarkadi Péter összeállításában.
6: Már most megdőlt a korábbi rekord, pedig a legújabb adatok szerint még hónapokig erősödhet a globális időjárást felforgató El Niño jelenség. A csendes óceán középső térségében a vízfelszín hőmérséklete több mint 3 Celsius fokkal lépte túl az átlagot. Ezzel a mérések már most túlszárnyalják a 2015-ös történelmi csúcsot. A szakértők a rendkívüli méretek miatt már nem csak szuper El Niño-ként, hanem Godzilla szintű jelenségként emlegetik a mostani helyzetet. A meteorológiai besorolás szerint ugyanis már a 2 fokos eltérés is nagyon erősnek számít. A neheze ráadásul még csak most jön. Az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal szerint több mint 90% az esélye annak, hogy a folyamat ősszel és télen tovább durvul. Az előrejelző modellek szerint a tetőzés november és január között várható, amikor a hőmérsékleti eltérés akár 4 fokot is meghaladhatja. Ilyen extrém értékekre a modern meteorológiai megfigyelések óta még nem volt példa. Bár a csúcspont a téli hónapokban lesz, a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a jelenség pusztító gazdasági és környezeti hatásait igazán majd 2027-ben érezheti meg a világ, írja a The Guardian. A vártnál korábban és jóval nagyobb mértékben pusztulnak a mecsek idős bükkösei. A klímaváltozás okozta környezeti terhelés, különösen egy 315 hektáros erdőtömb meredek, déli és délnyugati fekvésű hegyoldalain szembetűnő. Az erős napsugárzás, a gyakoribbá váló asszályok, a magas hőmérséklet és a fokozódó párolgási kényszer együttesen rendkívül megterheli a fákat. A folyamatos víz és hőstressz miatt a faállomány legyengül, így a különböző kórokozó és farontó gombákkal szemben is védhetetlenné válik. A folyamat leginkább a bükköt sújtja, de a romlás jelei már más fafajokon is megfigyelhetők. A Mecsekerdő ZRT szakemberei egy 2015-ben indított monitoring program keretében 32 kijelölt mintaterületen évről évre követik a fák sorsát, mérve a törzsek kerületét és rögzítve állapotváltozásukat. A kutatás drámai példája a 100 éves, 33 méter magas bükkfa, amely a program kezdetén még teljesen egészségesnek látszott, 2019-re viszont teljesen elszáradt. Bár egy-egy idős fa pusztulása a természetes körforgás része, a mecseki állományban a hanyatlás már tömegesen jelentkezik, ami a zárt lombkorona folytonosságát veszélyezteti. Olvasható a Mecsekerdő közleményében. Napsütés, zöldelő fák és lágy madárcsicsergés. A legtöbb embernek a nyugalom jut erről eszébe. Nem véletlenül. Evolúciós örökségünk, hogy madárdalt biztonsággal azonosítjuk. Ha a madarak énekelnek, nincs vészhelyzet. Egyes dallamokat viszont szebbnek tartanak az emberek a többinél. A németországi Tübingeni Egyetem kutatói 84 önkéntessel több mint 120 vadon élő madárfaj hangját értékeltették. Az abszolút győztes az európai fekete rigó lett, lágy, fuvolaszerű énekével. Még a lista végén a gyöngybagoly végzett, amelynek rekettes sikolyát hátborzongatónak találták a résztvevők. A kutatás egyik legmeglepőbb eredménye, hogy az emberek az egyszerű, ismétlődő hangok helyett a bonyolultabb, összetettebb madárdalokat kedvelik jobban. A tudósok szerint a felismerések a jövő város tervezőjének is segítenek abban, hogy a parkok kialakításakor olyan fákat ültessenek, amelyek vonzzák a dallamos énekmadarakat. Fehér Olga viszont figyelmeztet, a kellemetlen hangú madarakat sem szabad elűzni, hiszen a természet sokszínűségéhez ezek az állatok is hozzátartoznak, és a szép dallamok éppen a kevésbé szebbek mellett tündökölnek igazán. A tanulmányról a CNN Science közölt először részletes beszámolót.
3: Hulladéklerakás sorban állás nélkül, hirdeti a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., vagyis a MIREHU. Szeptember közepétől önkiszolgáló hulladékudvar várja azokat, akik kora reggel vagy akár munka után szeretnék leadni például a tönkrement tévét, a használt étolajat, vagy éppen a lepergett zománcú fazekat. Ehhez mindössze előzetesen az interneten kell időpontot foglalni, a szolgáltatás ráadásul díjmentes. De hogyan működik mindez a gyakorlatban, és mi a célja az új rendszernek? Ennek járt utána Bító Terika.
7: Nem kell sorban állni, nem kell várakozni. Önállóan adhatja le a lakosság a fölöslegessé vált hulladékot a miskolci új önkiszolgáló hulladékudvarban. Az országban elsőként bevezetett kísérleti szolgáltatás iránt már az első héten nagy volt az érdeklődés, mondja Gajas Szabina, a projekt vezetője, a MIREHU Kft. Környezetvédelmi osztály vezetője.
8: Mert ez most itt kísérleti jelleggel került bevezetésre, van-e rá igény, egy mekkora lakossági fegyelem, stb. Ezeket szeretnénk felmérni, hogy egy ilyen önkiszolgáló rendszerben mennyire tudunk jól működni. Nyilván a célja az, hogy meggyorsítsuk azt a folyamatot, amiben ez a hulladék leadás kerül. Mert hogy mindenki tudja, hogy a hulladékudvaroknál óriási a sorban állás, és ez pont azt szolgálná, hogy mondjuk akinek kevés hulladéka van, az időpont foglaláson keresztül az be tud hozni keveset úgy, hogy nem kell érte nagyon sokat sor. Állni.
7: És mindezt munkaidő után is megteheti, hiszen nem aktív időszakban, hanem esetleg este is elhozhatja, ugye?
8: Így van, direkt két sávot alakítottunk ki. Van egy reggeli, reggel 7-től és 8 között, illetve egy esti, este fél 7 és fél 8 közötti sávot, ami a normál üzemelési időn túl van. Mindkét idősávban 20 perces etapok állnak rendelkezésre.
7: Miért fontos az, hogy 20 perc legyen egy kliensnek, aki behozza ide a hulladékot? Miért fontos ez?
8: Azért kellett beszűkíteni, hogy egyrészt az időpontfoglalás könnyebben meg tudjon történni, ne várakozzanak egymásra, hanem ugye megvan szűkön az időpont, viszont kell tudni a kirakodást is magunknak végezni, az adminisztrációt elvégezni, ehhez viszont kell az idő. És mivel azt várjuk a lakosoktól, hogy ugyanúgy rakodható formába hozzák a hulladékot, ahogy eddig a normál hulladékudvarba, ezért ezt itt külön-külön kell, ha többféle hulladékot hoznak, azt külön-külön kell lemérni, külön-külön kell adminisztrálni, és úgy kell bepakolni a rendelkezésre álló dobozba.
7: Kíváncsi voltam, hogyan működik az önkiszolgáló udvar, és mit szólnak hozzá, akik igénybe veszik. Reggel 7 óra 40 perce volt is egy igénybejelentés. Én is oda mentem, egy hölgy érkezett.
9: Hát előzetesen időpontot foglaltam, és jelenleg lomhulladékot hoztam, kis mennyiségben, hogy ne kelljen sorban állnom.
7: Hogyan fogja ezt a hulladékot lerakni? Menjünk együtt, jó? És keressük meg, nem tudom, önnek meg kell most találnia egy olyan ládát, minek nevezzük ezt, amiben ezt belehelyezi.
9: Igen, úgy látom már a portás be is enged minket. Alapvetően a 7.40-es időpontot foglaltam le, úgy látom, hogy itt van egy elkerített területen két box, és akkor ide kell elhelyeznem a hulladékot. Elvileg, ahogy olvastam, az időpontfoglaló rendszer automatikusan rögzíti az adataimat, hogy milyen hulladékot hozok, és ennek benne kell lennie a ládában, ennek a nyomonkövetési lapnak.
7: Nézzük meg, benne van-e?
9: Ezt most le kell mérlegelnem.
7: A mérleget nem találtuk elsőre, de önkiszolgálás ide, önkiszolgálás oda, a portál lévő fiatalember segített. Megtaláltuk a mérleget.
9: Ki is veszem az autóval a lomhulladékot, rárakom a mérlegre, szuper, ez 7 kiló lett, akkor rá is írom a lapra, és ebben észrevettem, hogy van itt egy postaláda, amiben elhelyezhetem a nyomonkövetési lapomat.
7: Melyik a jobb, a postaláda vagy ez a láda?
9: Igazándiból a ládába úgyis bele fogok pakolni, tehát akkor teljesen mindegy, a ládába egy kicsit kényelmesebb, oda elhelyezem a nyomonkövetési lapomat, illetve a hulladékomat is.
7: Ön honnan hallott egyébként erről az önkiszolgáló hulladéklerakóról?
9: Egyik ismerősöm ennél a cégnél dolgozik, és ő mesélt róla, hogy mennyivel egyszerűbb, nem kell sorban állni ahhoz, hogy lerakhassam a hulladékom.
7: És itt nem is kell fizetni ezért?
9: Nem kell fizetni, viszont olvastam olyat, hogy az építési, bontási hulladékért fizetni kell most már. Azt még nem hoztam be úgy, hogy erről nem tudok pontosan nyilatkozni.
7: A projektvezetőtől azt kérdeztem, hogy mi az elmúlt egy hét tapasztalata.
8: Teljesen pozitív, az esti órákra szinte folyamatosan van foglalás, amit eddig behoztak, teljesen pozitív. Mindenki elvégzi a nyilvántartást is, úgyhogy eddig nem lehet okunk panaszra.
7: Lehet ugye textil hulladékot, fa hulladékot, gumiabroncsot például, ez is nagyon fontos. Hozzák az emberek?
8: Igen, pont gumiabroncsot akart az egyik ügyfél behozni, és azt is szándékozott lenni, azt is adott le. De volt, aki elektronikát hozott, volt, aki kisebb lomokat hozott. Tehát teljesen jól működik. Legalábbis így egy hét után teljesen jól működik.
7: Azt mondta, hogy ez egy idéglenes, tehát ez egy próbaidőszak. Ha ez beválik, akkor mi történik?
8: Ha ez beválik, akkor alapvetően el szeretnénk indulni egy fejlesztési irányba, hogy hasonlóan működjön, mint a német minta, és akár applikációs teljesen önálló működéssel. Nyilván ez egy működő telephely, tehát hogy innen mindig valaki rá fog látni, hogy ott mi történik, de alapvetően ez lenne a cél, hogy 100%-ban önállóan csinálják. Meglátjuk, mit hoz a jövő.
3: Egyelőre tesztüzemben tehát az önkiszolgáló hulladékudvar Miskolcon, nem új keletű viszont a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció, amelyet a jövő hónapban rendeznek meg országszerte. Hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalmát 14. alkalommal rendezik meg az élő környezetért felelős minisztérium támogatásával. Ennek kapcsán köszöntöm a vonalban Kertész Káldosi Zsuzsannát, környezetvédelemért és körforgás gazdaságért felelős államtitkárt.
10: Jó napot kívánok!
3: Mi volt az elképzelés a Teszed akció életre hívásakor?
10: Hát ugye már, ahogy említette ön is, a idén 14. alkalommal kerül megrendezésre. 2011 volt az első év, amikor úgy döntött az akkori területért felelős tárca, hogy megszervez egy ilyen önkéntes akcióprogramot. Tulajdonképpen az elhagyott hulladékok jelentős mennyisége adta a konkrét ötletet arra, hogy egy ilyen típusú mozgalommal tegyünk azért, hogy környezetünk rendezettebb legyen, és hogy az elhagyott hulladékok összegyűjtésre kerüljenek.
3: Kiket igyekeznek megszólítani?
10: A programhoz bárki csatlakozhat. Két státusza van a programban való részvételnek. Az egyik egy koordinátori státusz, akik konkrétan regisztrálnak a Teszed felületére, és egy minimum 10, maximum 200 főből álló csapatot képviselnek. Ők kapják meg azokat az eszközöket, például ami a gyűjtéshez szükséges, ők felelnek azért, hogy a munkavédelmi oktatást megtartsák, hogy a jelenléti éveket aláírassák, tehát tipikus koordinátori tevékenység. Az ő regisztrációjukhoz lehet csatlakozni aztán a felületünkön önkéntesként azokhoz a pontokhoz, amik meghirdetésre kerülnek.
3: Ugye a hulladék meglehetősen tág fogalom, mi gyűjthető a Teszed hulladékgyűjtési napokon?
10: Azok a típusú hulladékok gyűjthetők, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető, és zsákban elhelyezhető és elszállítható, hiszen a programot követően ezek az összegyűjtött hulladékok elszállításra kerülnek, és engedéllyel rendelkező megfelelő hasznosító az ártalmatlanítóhoz kerülnek elszállításra. Hát ez az elsősorban a háztartási jellegű hulladékok összegyűjtésére koncentrálunk, és nem gyűjthetők azok a típusú hulladékok, például veszélyes hulladékok, vagy gumiabroncsok, vagy építési-bontási törmelékek, amik zsákos gyűjtésre nem alkalmasak. Ha ilyeneket találnak az önkéntesek a program során, akkor azt javasoljuk a hulladékradar applikáción keresztül bejelenteni.
3: Mit biztosítanak a szervezők?
10: A szervezők biztosítják magát a regisztrációs felületet, tehát ahol lehet különböző szemétszedési pontos helyszínekhez csatlakozni, illetve a különböző eszközöket a gyűjtéshez, tehát a kesztyűt, a zsákot, illetve a koordinátor személyében azt, hogy az adott területen egy felkészült koordinátor fogja segíteni az önkéntes munkájukat.
3: Ugye nagyon sok iskolás vesz részt ebben az akcióban. Mi a feltétele, hogy ők is ott lehessenek, akár a tanáraikkal?
10: Ugye meghosszabbítottuk a jelentkezés dátumát, tehát most szeptember 27-ét, tehát most vasárnap éjfélig lehet jelentkezni a rendezvényre, és koordinátorként kell a pedagógusoknak a honlapunkon regisztrálni, és ezt követően a gyerekek így tudnak csatlakozni. A koordinátor kapja meg egyébként hozzákerül kiszállításra az eszköz, illetve ő jelöli ki azt a területet is, ahol úgy látja, hogy szükség van ennek az akciónak a megvalósítására.
3: Kell-e esetleg a szülőktől beleegyezés?
10: Ezt nyilván az iskolák döntik el, az iskolai helyi szabályozatnak megfelelően kell eljárniuk, hogy a gyerekek milyen módon tudnak csatlakozni egy ilyen rendezvényhez.
3: Én azt gondolom, hogy jó hír a fiataloknak, hogy a Teszed akció keretében végzett közösségi szolgálat plusz pontot, pontosabban plusz órát jelent.
10: Igen, mindenképpen. Mindenképpen a vonatkozó rendelet alapján erről tudunk kiállítani közösségi szolgálatról 5 vagy 8 órás igazolást.
3: Mi a tapasztalat az akció lecsengése után, meddig tart a lelkesedés?
10: Hát ugye, aki egyszer részt vett ebbe az akcióban, azért az megtapasztalja, hogy elhagyni a hulladékot azért az nem megfelelő magatartás. Amúgy az elmúlt időszakban több mint 22 ezer helyszínen vettek részt az önkéntesek ezzel az akcióval, és mintegy 19 ezer tonna hulladék került összegyűjtésre, és hát azt is elárulom a hallgatóknak, hogy a nagy álmunk az, hogy néhány éven belül úgy szervezünk meg Teszed programot, hogy nem lesz szükség se kesztyűre, se zsákra, hanem csak egy kirándulásos közösségi programmá alakul át, mert nem lesz majd olyan illegálisan elhagyott hulladék, amit gyűjteni lehetne.
3: Teszed akció tehát október 12-e és 18-a között, jelentkezni szeptember 27-ig, tehát e hét vasárnap éjfélig lehet, és további információt találnak a selektálok.hu/teszed honlapon. Kertész Káldosi Zsuzsannának, környezetvédelemért és körforgás gazdaságért felelős államtitkárnak köszönöm szépen az interjút.
10: Köszönöm szépen én is.
3: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket. Címünk aföldmaradt@mtva.hu. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Budapest 9. kerülete, a Ferencváros felbecsülhetetlenül sokféle adatot és érdekes tudnivalót köszönhet neki múltjával kapcsolatban. Szűkebb kutatási területe a kiegyezés utáni városfejlődés, az életmód és művelődés történet. Izgalmas tanulmányai jelentek meg, többek között a budapesti gyáripar, egészségügy és építészet területéről. Közel 3 évtizede vezeti a ferencvárosi helytörténeti gyűjteményt, és rendszeresen tart vezetett sétákat a kerületben. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Beszélgető társam Gönczi Ambrus, Huszki Károly és Budapestért díjas helytörténész, muzeológus. Mindig szeretek olyanokkal beszélgetni, akikkel már korábban találkoztam, és Ambrus esetében ezért számos ilyen meccéspont van már, hiszen külön az Üllői útról szóló műsorban készült vele egy helytörténeti beszélgetés, és hát vettem én már részt városi sétáján is, amely pedig éppen akkor a Boráros térről szólt. Úgyhogy kíváncsivá is tett, hogy hogyan is lett ő helytörténész. Azt tudom, hogy történész muzeológus a végzettsége.
2: Igen, lehet úgy is fogalmazni, hogy a szerencsés véletlenek összejátszása eredményeként kezdtem el dolgozni már több mint 26 éve, mert amikor az egyetemen, az ELTE-n megszereztem a második diplomámat, új és legújabb kori történeti muzeológia, akkor éppen a 9. kerület alapított egy helytörténeti gyűjteményt, és kerestek egy szakmuzeológust. Hát jelentkeztem, rajtam kívül egy idősebb úriember, egy nyugdíjas bácsi jelentkezett, akinek nem volt akkor szak irány végzettsége, és ilyen módon olyan nagyon sokat nem kellett gondolkodni a bíráló bizottságnak, és hát 1998. szeptemberében kezdtem el dolgozni. A történelem szakot azt másfél éve korábban végeztem el, meg nagyon szeretek levéltárban dolgozni, kutatni.
1: Ami ugye alapvető azért egy helytörténész életében.
2: Abszolút, és egyre inkább megerősödött bennem az a gondolat, hogy a múzeum, mint tudásközpont, mint az ismeretterjesztés egy nagyon fontos központja, az a hely, ahol én a legjobban fogom magam érezni, és akármiről is van szó a magyar történelmen belül, mondjuk így, azzal úgy fogok tudni foglalkozni, hogy másoknak is át tudom adni mindazt, amit én megismertem a tanulmányaim során. Tulajdonképpen az első munkahelyem azóta is ugyanez. Voltam máshol is, már nagy múzeumban is, félállásban, de annyi féle kihívás éri az embert egy ilyen kis helyen, meg annyi mindennel kell foglalkozni, hogy abszolút úgy érzem, hogy jól döntöttem.
1: Hát igen, mert meglátásom szerint azért kevés olyan fővárosi helytörténeti gyűjtemény lehet, amely ennyire aktív, mint ez a ferencvárosi. Tényleg mindig történik valami. Ambrus, gyakran feltűnik különféle internetes portálokon, akár videók formájában, ahol elmeséli egy-egy városrész vagy egy-egy épület történetét, cikkeket ír. Ez egy nagyon pezsgő helytörténeti gyűjteménynek tekinthető. Most szerényen mosolyog. Tényleg így van-e, hogy azért nem feltétlenül jellemző az, hogy mindegyik budapesti kerületben ennyire a szívükön viselik mondjuk úgy a helytörténészek az adott városrésznek a sorsát és történetét?
2: Hát igazából azért mosolyogtam, mert pont meg szeretném cáfolni, amit te mondasz. Így van, hogy szinte mindegyik helytörténeti gyűjtemény Budapesten olyan, ahol nagyon elhivatott emberek dolgoznak, és a pénzügyi kereteik által meghatározott lehetőségeik szerint mindent megtesznek azért, hogy azt a környezetet, azt a közösséget minél inkább közelebb hozzák a saját múltjukhoz. Lehetséges, hogy picivel több alkalommal szerepelünk, vagy szerepelek különböző médiumokban.
1: Ez talán akkor adottság kérdés.
2: Igen, elképzelhető, hogy ebben azért van a 9. kerület, vagyis a Ferencváros, egy szerencsés helyzetben van ilyen szempontból, legalábbis a múltját tekintve mindenképpen. Olyan a kerület, mint Budapest kicsiben. Tehát, hogy van egy a belvároshoz köthető múltja, meg a polgárosodott világ is tulajdonképpen ebben a belső Ferencvárosban vetette meg a lábát. Aztán van a középső Ferencváros, ami a Ferenc körúttól délre első terület, egész a mai Vágóhíd utcáig. Az pedig az ipar, de inkább a kisipar, a mesterembereknek a világa, a Mester utca is.
1: Hát akkor nem véletlenül, igen.
2: Ennek a múltnak az emlékét őrzi, ahol minden megtalálható volt, ami egy közösség életéhez szükséges volt. Aztán van egy olyan területe amelyet most már Rozsda övezetnek, meg Barna övezetnek hívunk, a Soroksári út és környéke, ahol a nagyipar működött a 19. század második felétől egészen a rendszerváltozásig, tehát az 1990-es évekig. Malmok, húsipari üzemek, szalámigyárak, vágóhidat működtek, és van egy negyedik városrésze ennek a kerületnek, amely önmagában is egy kis város, ez a József Attila lakótelep, amely tulajdonképpen város a városban, kísérleti lakótelepként épült meg 1957 és 1980 között, és nagyon-nagyon sok író költő lakott itt a 19. században, Arany Jánostól, Mikszáth Kálmánon keresztül, Csolnoki testvérekig, Csolnoki Viktor és Csolnoki László is lakott itt a Ráda utcában például. Tehát, hogy ez egy olyan része volt a városnak, ahol jó volt művészként élni, és rangsort én nem is állítanék föl a helytörténeti gyűjtemények között, mert annyira más profillal, meg más múlttal rendelkezik mindegyik. Szóval, hogy itt tényleg minden van, amivel foglalkozni lehet.
1: Na, mielőtt kiderülne, hogy Ambrus hogyan is került ide a Ferencvárosba egy másik kerületből, hallgassunk bele Beethoven 6. szimfóniájába.

0: Miért is esett a választás Beethovenre? Ugye ez egy gyermekkori kötődés, ez a zene, ha jól tudom.
1: Középiskolás voltam, a budai Nagy Antal gimnáziumban végeztem egyébként, oda jártam középiskolába. 1987-től jártam oda 4 évet. Mindig is szerettem a zenét, tehát otthon nálunk nagyon gyakran szólt a rádió, vagy édesapámnak volt egy orsós magnója. Nagyon gyakran hallgattunk mindenfajta zenét, elsősorban rockzenét, a Beatles-t, azt folyamatosan hallgattuk otthon, de a komoly zenét már általános iskolában is nagyon szerettem, énekzenet tagozatra jártam, de igazán akkor érintett meg engem, és Beethoven főleg, amikor a középiskolában a mi tanárunk, aki a kórusunkat is vezette, Sisak Andrásnak hívják, volt alkalom, amikor egy egész szimfóniát meghallgathattunk. Abból állt például az énekóra. És úgy volt felszerelve a terem, az énekterem, hogy szép nagy hangszórók voltak, és ott a közelében ültem, és ahogy megszólalt például a 6. szimfónia, bele borzongtam, meg libabőrös lett a hátam, annyira megérintett, és Beethoven zenéje abszolút szerintem a mai napig is meghatározó, és hát persze a könnyű zenét is nagyon sokban meghatározta, úgyhogy ezért választottam ezt.
0: És akkor hol is pörgött ez az orsos magnó? Hova képzeljük el azt a gyermekkort?
1: A 22. kerületben.
0: Na, hát azért az jól messze van innen.
1: Igen, Budafokon nőttem fel. 7-esek voltunk, amikor az akkori osztályfőnökünk azt mondta, hogy most már ideje lenne elgondolkodni azon mindenkinek, hogy merre fele szeretne tovább menni, és szerinte, mondta ő, annak a legegyszerűbb megállapítása az, hogyha hazamegy mindenki, és megáll a szobájában, és megnézi azt a könyvespolcot, amit ő használ, és amilyen típusú könyvből van a legtöbb, lehet, hogy érdemes elgondolkozni, hogy az az irány. És én megfogadtam ezt a tanácsot, hazamentem, nem igazán kellett sokat gondolkodnom, mert a könyveknek a, nem tudom, 85-90%-a azok történelmi témájú könyvek voltak, fele-fele arányban történelmi regények, illetve történetírói munkák. És akkor el is döntöttem, hogy én a történelemmel szeretnék foglalkozni.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy a szülők tudtukon kívül megalapozták azért ezt a fajta érdeklődésükört?
1: Nekem ebben is szerencsém volt.

0: lakásmester, építőmester, akinek Budapest is nagyon sokat köszönhetett, hiszen ide költözött a 19. század második felében, és akit, ha jól gondolom, akkor az első ilyen nagy felfedezés volt, nem? Még ugye a pályakezdés elején, és akinek az élettörténetét Töviről Hegyire fel lehetett kutatni.
1: És még mindig nincs vége a történetnek, tehát még mindig kerülnek elő újabb és újabb adatok a működésével kapcsolatban.
0: Na de hogy sikerült őt felfedezni?
1: Nagyon érdekes módon, mert hogy az akkori kerületi újság, ez 1999-ben volt. Az újságnak a főszerkesztője megkért, hogy akkor havonta jelent meg a lap, röviden írjak valamilyen helytörténeti témát. És akkor én arra gondoltam, hogy lehetne egy olyan sorozatot csinálni, vagy kezdeni, amely Ferencvárosban élt, az országért sokat tett emberekről szól. És akkor elkezdtem persze nézni a gyűjteményben a különböző iratokat, és hát többekről írtam természetesen, köztük erről a bizonyos Gregersen Gudbrandról, amit akkor tudtam, ami körülbelül az egy ezrede volt annak, amit azóta tudtam meg, és hát valószínűleg, amit ezután fogok még, az is nagyon sok lehet, hogy annyi lesz. Szóval, hogy megjelent ez a cikk, és aztán eltelt egy pár hónap, csörgött a telefon, egy idősebb női hang közölte velem, hogy szeretne velem találkozni, mert ő a 11. kerületben lakik, de egy barátnője itt lakik a Lunyai utcában, és odaadta neki ezt az újságot. Ő elolvasta azt a cikket, és ő szeretne velem találkozni, mert hogy az ő dédapjáról írtam, és szeretné megnézni magának azt az embert, aki ő róla írt egy ilyen cikket. Eltelt egy hét, és bejött a világ egyik legkedvesebb, legaranyosabb hölgye, vagy nénie, nem is tudom, hogy fogalmazzam, akit Berkó Kármennek hívtak. Halmos Lászlóné Berkó Kármenként mutatkozott be, és akkor elmondta, hogy az ő dédpapája Gregersen Gudbrand volt, és nagyon kevéssé ismerik az ő nevét, pedig milyen sok mindent csinált. Hozott dokumentumokat, és akkor úgy éreztem, hogy itt valami nagyon nagy kincs van, és akkor úgy gondoltam, hogy ami miatt egyébként ezt a pályát választottam, hogy egy kiállítás formájában érdemes lenne bemutatni az ő élettörténetét. Akkor már úgy sejtettem, hogy elég regényes ez az élettörténet.
0: Telefordulatokkal. Filmre kívánkozó,
1: nem? Abszolút, tehát mindent írtak egyébként róla már, csak regény nem íródott még róla. Mindenesetre visszatérve az eredeti kérdésedre, úgy gondoltam, hogy ebből mindenképpen érdemes lenne egy kiállítást összehozni, és a kevesebb, mint egy év előkészítő munka után nyílt meg életem első kiállítása. Annak a kiállításnak köszönhetően megismerkedtem a Gregersen család magyarországi leszármazottainak jelentős részével.
0: És akik még itt élnek?
1: Igen, nagyon, nagyon sokan. És aztán ennek a történetnek lett folytatása, mert ezt a kiállítást meghívta a Budapesti Történeti Múzeum föl a várba. A következő évben picit átalakítva ugyanúgy megnyílt, és aztán 2003-ban Norvégiában egy egyéves vándorkiállítás formájában a norvég közönség is megismerkedhetett, vagy újra megismerkedhetett Gregersen Gudbrand történetével. Az 1900-as évek elején egyébként számon tartották őt Norvégiában, mert hogy ő volt az első olyan norvég, aki nemességet kapott az életpályája miatt. Ugye Norvégiában nincs nemesi, vagy nem volt nemesi osztály, tehát ez egy kuriózum volt a számukra mindenképpen.
0: Hát akkor ők is nagyon sokat köszönhetnek ennek a kutatásnak, mert nyilván a magyarországi történetet azt értelemszerűen ott annyira nem ismerhették.
1: Ez így van, de hát Magyarországon sem nagyon ismerték az ő nevét, mert ő nem építész volt, bár ő maga kisebb épületekkel kapcsolatban készített tervet a hosszú pályafutása során, de nem építész volt ő, tehát ácsmester volt eredetileg, de tanult hídépítést, meg egy csomó gyakorlati tapasztalatot szerzett a tervezés terén, meg a épületek, illetve hidak, főleg vasúti hidak megtervezése terén, de hát ő elsősorban építési vállalkozóként dolgozott és élt, és azért az ő nevük azért kevésbé marad meg. Ők a megvalósítói annak, amit egy építész megálmod.
0: Tehát megálmodik. A kivitelezők ma
1: igen. Hát 1847-ben érkezett Magyarországra, nagyon gyorsan csatlakozott ahhoz a gárdához, amely a Pestet Bécssel összekötő vasútvonalnak a kiépítésén dolgozott, és a fővállalkozó szerződés is kötött vele. Még abban az évben a Vág folyó felett egy faszerkezetű hídnak a megtervezésében és kivitelezésében részt vett, és irányította is a munkákat, és aztán kitört a forradalom, aztán a szabadságharc, és ő, bár nem beszélt magyarul egy szót se, jelentkezett a honvédseregbe, és utásztisztként szolgált. 4 csatában is harcolt magyar oldalon, a Temesvári csatában is ott volt, és sok más magyar társához hasonló

0: 1849 őszén elmenekült Magyarországról, Észak-Itáliába ment, és ott bujkált, és aztán az az építési vállalkozó, aki őt eredetileg szerződtette, az kiárta, hogy ne legyen semmi baja, üzen neki, és ő már 1850-ben ismét Magyarországon volt, és aztán nagyon gyorsan gyökeret vert igazából. Egymás után kapta a különböző kisebb-nagyobb munkákat. Időközben a Norvégiában élő testvérei közül egymás után érkeztek Magyarországra.
1: Akkor ez egy családi vállalkozás lett
0: így,
1: a végére.
0: Így, pontosan így van. És aztán a 70-es évek elejére tulajdonképpen a saját neve alatt működtetett egy önálló vállalatot. 1875-ben már elkészült az első igazi nagy olyan munkája, amely állami kitüntetést is eredményezett, a Népszínház épületének a faszerkezeti munkálatait és mindenfajta berendezését, ami fából készült, tehát a páholyokat, a nézőteret, padlózatot, mindent. Akkor már 10 éve itt a Ferencvárosban rendelkezett egy gyárteleppel, tehát itt készült, és ott szerelték fel a mai Blaha Lujza téren
1: az a későbbi Nemzeti Színház épületét, ugye ezt fontos kihangsúlyozni.
0: Így van, és ezért a munkájáért a Ferenc József rend lovagkeresztjével tüntették ki, és aztán innentől kezdve tényleg villámgyorsan emelkedett a csillaga.
1: Hosszú élet adatott neki?
0: Igen, 1824-ben született, és 1910-ben
1: halt
0: el, tehát 86 éves korában halt meg. 19 gyereke született, és ebből 12 érte meg a felnőtt kort. Mind a 6 fiú a családi vállalkozásnak az alappilléreként dolgozott.
1: Gondolom nem véletlenül hallgatunk majd most egy kis Pergintet Griegtől, mert hogy norvég zeneszerző.
0: Úgy gondoltam, hogy már a norvég szál az nálam nem is egy szál, inkább ez egy kötél, tehát nagyon erős, akkor mindenképpen legyen Edvard Grieg, és a legismertebb zenemű a Peer Gynt.

0: Előbb már szóba kerültek a kötelékek, ugye Gregersen Gudbrand esetében, akkor vannak még ilyen személyek, témák, helyek Ferencváros vonatkozásában, amelyek komolyabb jelentőséggel bírnak?
1: Szintén a munkám révén sikerült megismerkednem egy olyan családdal, amely a Ferencvárosban vetette meg a lábát, és itt lettek országos hírűek, Budapest hírűek mindenképpen. Krúdi Gyula is írt róla, arról a mészáros mesterből nagyvállalkozóvá avanzsált úrról, akit Brauch Ferencnek hívtak, és ő Komáromból származott, és hát itt 1903-ban áttette a székhelyét a Mester utcába, és megnyitotta azt a húsfeldolgozó üzemet, meg szalámi gyárat, amelyet egész sokáig, egészen az utóbbi 10 évig megvoltak azok az épületrészek, amely a gyárat jellemezték, és megnyílt az a hentesbolt is, amely nagyon sokáig működött, és akármikor egy tematikus sétán arrafele jártunk, akkor mindig megálltunk ott, és bementünk körbenézni, mert hogy abban a boltban még 2017-ben, 18-ban is ugyanazok a húskampók, ugyanaz a berendezés, ugyanaz a csempe várta a vendégeket vagy a vásárlókat, mint 1903-ban. Zsolnai munkával volt felszerelve.
0: Több mint 100 éven át megőrizte a hangulatát.
1: Így van, csak a legrégebben megnyílt és még működő hentesboltja volt ez a fővárosnak.
0: És most mi van vele? Mert ugye azt tudjuk, hogy bezárt, ugye oda egy építkezést terveztek, aztán az meg is valósult.
1: Az új tulajdonos mindent elkövet annak érdekében, hogy teljes körű legyen a felújítás, a restaurálás. Úgyhogy...
0: Van remény?
1: Remény biztos, hogy van, de ennél több. Én azt gondolom, hogy tényleg rövid időn belül újra megnyílik ez a hentesbolt. Az tényleg egy érdekes kérdés, hogy néz ki két teljesen különböző időszakban épült épület, mert hogy úgy kell elképzelni ezt a hentesboltot, ezt az egyszintes épületet tulajdonképpen, hogy egy 8 emeletes, teljesen modern lakóház, lakópark.
0: Nőtte körbe.
1: Így van, körbeépítették, és alul ott van a műemléki védettséget élvező kis épület, de minden esetre, ami nagyon fontos, az, hogy
0: megmarad.
1: Így van, hogy nem múlt el Brauch Ferenc vállalkozásának a története nyom nélkül.
0: És hogyha már szóba került a Mester utca, de hogy azért a Mester utca más szempontból is fontos, nem?
1: Persze. Én a Mester utcában laktam, és hát tulajdonképpen oda házasodtam, hogy legyen még személyesebb vonal is. Tehát, hogy egy kiállításról egy újságíró hölgy írt egy recenziót, aztán amikor a következő kiállítást csináltuk, akkor szintén írt egy recenziót, és aztán így megismerkedtünk, ennek az ismerkedésnek aztán házasság lett a vége.
0: És így került Mester utcába.
1: És tulajdonképpen így, bár ugye én nem vagyok eredetileg ferencvárosi, de hát 98 óta azért a napjaimnak nagyobb részét azt a Ferencvárosban töltöttem, most pedig azt kell mondanom, hogy a napjaimnak szinte a teljes egészét Ferencvárosban töltöm, a munkahelyem is, meg a lakóhelyem is.
0: Ez tényleg a legideálisabb.
1: Úgyhogy így van, pontosan.
0: Na most azt tudom, hogy 2 gyermeke van, akik kamaszkoruk vége felé járnak. Ugye ők végig kísérték az édesapa életét itt a helytörténeti gyűjteményben. Mennyire lettek ők megfertőződve, vagy mennyire sikerült őket inkább úgy fogalmazni, bevonni?
1: Nyilvánvaló, hogy nagyon sok minden tudnak erről a kerületről. Volt, amikor kíváncsiságból például velem tartottak egy-egy ilyen tematikus sétán, aztán volt olyan, amikor középiskolában a közösségi szolgálatot kellett végezni, akkor a lányom is, meg a fiam is hát részt vett ilyen sétákon, és akkor hát tulajdonképpen segítettek nekem. Ilyen szempontból is szerencsésnek mondhatom magam, tehát a beszélgetés elején említettem ezt a szerencsés véletlenek összejátszását, hogy annak idején, 10-valahány évvel ezelőtt a kerületben televízió is van, tehát kerületi tévé is van, nem csak kerületi újság, és a tévének az akkori főszerkesztője azt gondolta, hogy egy heti rendszerességgel megjelenő helytörténeti rovat az kéne az ő műsor folyamába, úgyhogy elkezdtünk egy olyan sorozatot, aminek az volt a címe, hogy Ferencvárosi séták, akkor minden héten egy adás lement.
0: Szóval felkerül ugye közösségi oldalakra,
1: van, videó megosztó oldalakra is felkerül, tehát az ember előbb-utóbb azért előfordul, hogy megismerik.
0: Úgy láttam, hogy viszonylag régen jelent már meg utoljára kiadvány, ennek mi az oka?
1: Az ismeret terjesztésnek a viszonylag hagyományosabb formája a könyv szerkesztés és könyvkiadás, az egy picit most háttérbe szorult az utóbbi 5-6 évben. ebben. Egyszerűen muszáj az, hogy ezeken a platformokon, vagy...
0: Jelenleni folyamatosan.
1: Ezeken, igen, nem feltétlenül napi szinten, de heti 2-3 alkalommal muszáj tartalmat közölni, gyártani, és ezeknek az előkészítése és a megvalósítása az időigényes. Most tartunk ott egyébként pont, hogy ideje lenne megint egy hagyományos formában megmutatkozni.
0: Konkrétan van valami, ami...
1: Még nem egy olyan kiadványt összehozni, aminek nagyjából az lenne a lényege, hogy megmutatni, hogy kikre vagyunk igazán büszkék, vagy kikre lehetünk büszkék. Több száz nevet lehetne most felsorolni, akik az élet bármilyen területén valami nagyon fontosat letettek az asztalra. Idén fogjuk ünnepelni az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját, és a Ferencváros 9. kerület ilyen szempontból is különleges szerepet játszott annak idején az eseményekben. Több olyan helyszínnel is rendelkezett, amely Budapesten forradalmi központnak vagy fészeknek számított. 3 nagyobb felkelő csoport is működött a kerületben. Most jelen pillanatban ezzel foglalkozunk.
0: Zárjuk le szerintem ezt a beszélgetést. A Tátrai Band fog énekelni nekünk a küszöbön túl.
1: Azért választottam ezt a számot, mert hát én a 90-es években voltam egyetemista, fiatal, útkeresésben voltam éppen. Rám a legnagyobb hatással akkor a Tátrai Band volt, és a Küszöbön túl című szám picit hozzám is közel áll. Szerencsére a gyerekeim is nagyon szeretik ezt a fajta zenét.
0: Tehát ezzel is sikerült őket megfertőzni.
1: Igen, és hát ebben a tekintetben ők azért tovább is jutottak, mert ugye a fiam jazzgitáros szeretne lenni, most éppen a Bartók zeneművészeti szakközépiskolának a második évfolyamát fejezte be. A vágya az, hogy a zeneakadémiára bekerüljön a jazz tanszakra. A lányom pedig, aki szabad bölcsészetet hallgat az ELTE-n, ő hozzá legközelebb a színház világa áll, és hát mondjuk így, hogy nagyon kacérkodik azzal a gondolattal, hogy színházi dramaturgként elhelyezkedhessen, és szeret énekelni, zongorázni, gitározni, és időnként ezt megmutatni a nagy közönségnek is.
0: Ha jól tudom, akkor közös örömzenélések is elő szoktak fordulni családon belül.
1: Igen. Amikor úgy jön ki a lépés, hogy mind a hármunknak van egy kis szabad ideje, és mind a hármunk otthon tartózkodik, akkor szoktunk együtt énekelni, gitározni, valamilyen számot feldolgozni, lehet az magyar előadó, vagy külföldi, akár még olyasmi is, hogy az ember valamit saját maga kitalál, és akkor a többieknek megmutatja, és akkor azt valahogy kidolgozzuk. Tehát a családi örömzenélés az nálunk nagyon fontos.
2: A város csendes, nincsen semmi fordalom. Azt kérdem, miért nem alszom, de nincs mit mondanom.

Beszélgetőtársam Gönczi Ambrus, Puszki Károly és Budapestért díjas helytörténész, múzeológus volt. A felelős szerkesztő Beslin Anita, valamint a zenei szerkesztő Duba Szilvia és hangmérnök kollégám Schwarz Nora nevében is köszöni a figyelmüket, Farkas Szabolcs.

0: Egy óra a hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Felkészült az orosz fenyegetésekre a NATO. Véget ért a Pannon Egyetem felújítása. Változékony őszi időre számíthatunk. Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András elmondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak, Oroszország háborúja pedig sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Baka András beszélt az ENSZ nemzetközi szerepéről is. Úgy fogalmazott, a szervezet bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkára azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozni fogja a tevékenységét, ezért arra bíztatta a világországait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajnának. Idehaza önálló akkumulátoripari igazgatóság alakult az országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, az akkumulátoripari hatóság feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Véget ért a Pannon Egyetem felújítása. Modernizálták az intézmény nagykanizsai épületeit, korszerűsítettek egy veszprémi labort, valamint több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Az új digitális programok az oktatók és hallgatók ügyintézését, a mesterséges intelligenciával támogatott adatelemzési rendszer pedig az oktatás irányítást segíti. A fejlesztések több mint 4 milliárd forint Európai Uniós támogatásból valósultak meg. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban kapott új típusú életmentő véralvadás gátló gyógyszert, úgynevezett tenekteplászt egy sztrókos beteg. Az eljárás különösen a súlyos nagyér elzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. Az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A jövő csütörtökön kezdődő 4 napos rendezvénynek ezúttal a Hung Expo ad otthont. A fesztiválon Ausztria, Németország és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kerül a középpontba, a díszvendég pedig a kortárs ír irodalom neves szerzője Kolm Tobin lesz. Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk. A borongós felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 3-10, napközben 17 és 21 fok között alakul majd. A pontos idő 1 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező a történelemről.
2: Nagy még a sötétség, kedves barátom, és nékem úgy látszik, hogy mivel némely helyeken napok támadnak, tehát fényesség kél, a barlangok sötétjei még feketébbekké válnak, mint eddig voltak, egünket pedig estveli homály fogja bé. A 18.-19. század fordulója magyar közgondolkodásának jelese, az író, irodalomszervező Kazinczy Ferenc írta ezt 1790. március 25-én kelt levelében Aranka Györgynek. Kazincit élete és alkotó ereje jelentős évtizedei kötötték Zemplén vármegyéhez, különösen Sátoraljaújhely városához, amelynek közelében az általa szép halomnak elnevezett Bányácskán építette föl családi kúriáját. Kazinci nem csak a Zemplén vármegyei közélet állandó résztvevője, hanem élete végén Zemplén vármegye levéltárnoka is. Életműve jó részét Újhely közeli birtokán alkotta meg. Természetes tehát, hogy az alapítása 765. évfordulóját ünneplő Sátoraljaújhely várostörténeti tudományos konferencián kiemelten idézte Kazinci Ferenc emlékét is. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. A következő percekben részleteket hallanak a Sátoraljaújhelyen 2026. szeptember 23-án rendezett várostörténeti emlékülésről. Visszanyúlni a tradíciókhoz, egyszer mint 21. századi tudományos eszközökkel mérlegelni és kutatni a múltat. A Sátoraljaújhelyi Kazinci Ferenc Társaság elnökével, a Magyar Nyelv Múzeuma vezetőjével, Nyíri Péter irodalomtörténésszel, Bódisz Attila készített interjút.
3: A Kazinci Ferenc Társaság mindig is élen járt a helytörténeti, várostörténeti kutatásokban. Úgy gondoltuk, hogy szervezünk egy várostörténeti konferenciát az önkormányzattal együtt, azért, hogy bemutassuk a legújabb kutatási eredményeket, és hívtunk távolabbról is előadókat, de hívtunk helyi erőket is. Történészek tartottak előadásokat. Ennél nyilván még sokkal szélesebb az a kínálat, amelyet a tudományos ismeretterjesztésben tudunk mutatni, hiszen az az irodalomtudománytól nyelvtudományon keresztül, a történettudományon, régészeten keresztül a természettudományokig terjed. Ez most egy szelete volt mindannak, amit a városról el tudunk mondani, és hát a Kazinci Múzeum volt a helyszíne ennek a konferenciának. Ami még fontos, hát persze ez egyelőre csak terv, bár mesterterv, hogy ezeket az előadásokat a következő Szép Halom kötetben megjelentetjük. A 33. kötet most fog megjelenni, tehát ez a következő évben, a 34-ben lát majd napvilágot a konferencia anyaga.
4: A városnak melyik korszakát ölelte föl leginkább ez a mai előadás sorozat, hiszen azért nem mentek túl messzire, és nem jöttek túl közel, hogy így mondjam, a mostani időszakhoz.
3: Középkortól kezdtünk, közelítettünk a jelenkor felé, ugye Sátoraljaújhely 1956-ban ezzel zárult a konferencia, de a második világháborúig tartó időszakot is bemutattuk, például 1860-as évektől a gazdag sajtóvilágot, úgyhogy igyekeztünk azért meglehetősen tág képet adni a város történetéről, sőt, még képzőművészeti reprezentációkról is hallottunk, és hát be tudtuk mutatni azt, hogy Sátoraljaújhely valóban vármegye székhelyként is fontos települése volt itt a régiónak, de hát vannak olyan eredményei vagy vonásai, amelyek országosan is jelentőssé teszik, és hát ezt a programot valójában folytatjuk. Ugye ez egy konferencia volt, de hát a tudományos ismeretterjesztésre mindig szükség van. Azt hiszem, hogy ebben is élen járt mindig a Kazinci Társaság, hogy egyfelől nagyon komoly szaktudományos munka folyt. Tehát a tudományos kutatások rendben vannak, ezek megjelennek publikációkban, de közben a közérdeklődésre számot tartó témákról beszélünk ezt szélesebb közönség előtt is, tehát nevezzük ezt közművelődésnek, tudományos ismeretterjesztésnek. Itt arról van szó, hogy a lehető legszélesebb közönséget megszólítjuk. De hát a Kazinci Társaság munkájához például a Baui Szabad Egyetem is hozzátartozott, tehát olykor kimozdulunk Sátoraljaújhelyen kívülre is, de most a 765 éves várost ünnepeltük.
2: Néhány adalék Sátoraljaújhely középkori történetéhez, tehát a Mohácsi csata 1526 előtti periódushoz. Tringli István történész.
5: Miféle középkorát ismerjük a városnak? Most a válasz egyszerű. Csak a középkor második felétől kezdve vannak írott forrásaink a város történetéről. A legtöbb magyar település esetében ugyanez a helyzet. Újhely már a 8. évszázada lakott hely, ahol folyamatosan építettek, bontottak házakat, még ha egy kora Árpád-kori ház nyomai elő is kerülnének, az nem bizonyítaná, hogy itt komoly település volt. Ennek ellenére mégis nehezen képzelhető el, hogy a gazdag szőlőtermőhegyek és a jó szántók között korábban ne létezett volna valamiféle település, de hogy milyen, azt nem tudjuk. Ez azonban csupán feltételezés, és feltehetőleg örökre az is marad. Az 1261-es kiváltságlevél amúgy sem lett volna alkalmas a szabad királyi státus elnyerésére. Újhely 1317-ig királyi királynői birtokban volt, azok közé a királyi országok közé tartozott, amelyet a király vagy a királyné közvetlenül kormányzott, és nem adta oda egy hű emberének teljes haszonvételbe. Ez nem volt rendkívüli dolog, de azért ritkában fordult elő. A városnak volt saját plébániája, a plébánosnak káplánja volt, és iskolamester segítette a munkát. Ez megfelel a tekintélyes mezőváros helyzetének. Az is a tekintély mutatja, hogy két rend is élt a városban, illetve a város mellett, amely teljesen a városlakokra volt utalva. A városok Szent Egyed, később Szent Egyed és Boldogasszony rendháza volt a régebbi. A középkor végi Szűz Mária tiszteletben a lakók és a szerzetesek egyaránt osztoztak, az sem zavarta őket, hogy két rendház és két templom is ugyanannak a szentnek a tiszteletére, Boldogasszonynak a tiszteletére lett felszentelve. Sándoralja ugye igazi jelentőségét valószínűleg a középkor végig kiterjedt kereskedelmi kapcsolatai adták. A Mohács csata 500. évfordulójához kapcsolódik. Mivel az elmúlt hónapokban nagyon sok szó esett a csatáról, ezért aztán mindnyáján tudjuk, hogy Magyarországon 1526. augusztus 29-én délután 4-5 óra körül ért véget a középkor. Na de mikor ért véget Sátorajzolja? Azért érdemes a kérdést feltenni, mert az országos történelem fordulópontjai az ország vidékein nem egyformán érvényesültek. Sátorajja olyan azonban ezúttal is követte az országos trendet. A mohácsi síkon sok magyar úr mellett elesett Pálóczi Antal, a földes úr is, akivel véget ért a Pálóczi korszak. A Perényi család terebesi, ekkor már inkább Siklósi ága lett az új földes úr. A földes úr változása mindig fordulópont, település életében, ez azonban kétségtelenül az. Az 1530-as években a Perényiek Siklósról Patakra tették át rezidenciájukat, nem újították fel az időközben elpusztult újhelyi várhegyen álló várat, hanem Patakon húzták fel kívánokat. A 40-es években aztán megreformálták birtokaik egyházat. Két olyan változás is kötődik tehát a Perényiekhez, amely átalakította a város régi életét, így aztán az 1526-os évszámot itt nyugodtan használhatjuk a középkor záró dátumában.
2: Amikor Kazinczy Ferenc állami szolgálatban állt, mégpedig II. József császár tanügyi inspektora volt. Sós István történész.
6: Felmerülhet a kérdés, vajon a hivatalba lépésekor 27 éves Kazinczyt, a Bauy vármegye akkori aljegyzőjét, milyen okok és körülmények készítették arra, hogy II. József rendszerében állami hivatalt vállaljon. A kérdésre Kazinczy részben már megadta a választ, nevezetesen a józsefinus rendszer iránti elkötelezettsége, a hazaszolgálata, az akkori oktatási reformoknak, köztük elsősorban a vallási toleranciát elősegítő, azaz a különböző vallások egymás megértését szolgáló, az úgynevezett vegyes felekezeti iskolák megvalósítása, az iskoláztatás színvonalának emelésével a műveltség terjesztése. Mindezen nemes célkütézések mellett azonban ott lebegett szeme előtt az esetleges sikerekkel kecsegtető pálya, a jövő ígérete, a bécsi kormányzati udvari vezetőkkel és a hazai közélet jeles képviselővel való közvetlen kapcsolattartásnak a lehetősége, és nem utolsó sorban az, hogy hivatali tisztségében magasabb színvonalú megélhetést biztosíthasson a maga számára. Természetesen, csak annyit tennék hozzá, akkoriban a megyei aljegyzői fizetése 150 forint volt, évi 150 forint, ezzel a hivatali lépésével 600 forintra emelkedett, majd 1789-ben 1500 forintot kapott, ami azt jelenti, hogy egy koronaőr, egy magyar koronaőr évi fizetésével megfelelő összeget. Hivatalának elnyeréséhez részben az akkori vármegyei szolgálatban elért előmenetele, az átlagon felüli képességével és műveltségével, szorgalmával és nem utolsó sorban német nyelvtudásával. Kivívott tekintélye, megbecsülése, társadalmi kapcsolati hálója is segítette. A politikai változások is arra késztették, hogy oly hivatal után kezdjen vágyni, ahol életét egy kedvesebb tárgy körül való foglalhatóságban tölthette. Azaz nem erüljön ki a vármegyei szolgálata abban, hogy rendeleteket megcáfolandó, magyarázandó, tiltakozó, az uralkodót meggyőzni törekvő feliratot megfogalmazásában töltse az idejét. Hasznosnak kívánva magát tenni, idézem, mint a nevendék hazafiak nevelése körül való forgolódással, mint pedig a vallásbéli egyenetlenségek eltávoztatásával. Az által a célkitűzésként megfogalmazott hasznos hazafiság három alappilléren nyugodott. A tanfelügyelő kötelezettségek teljesítése, a tanfelügyelő feladatok ellátáshoz kapcsolódó tolerancia képviselése, és végül az igazi felvilágosodás vagy felvilágosítás terjesztése, amennyire ez hivatali működése között lehetséges volt.
2: Élete utolsó periódusában Kazinczy Ferenc Zemplén vármegye levéltárnoka volt Sátoraljaújhelyen. Ollá Tamás levéltárost hallják.
7: Általában Kazinczy kapcsán a nyelvújító, az irodalmár az, amit a köztudatban leginkább szoktak emlegetni, azonban történeti kutatással foglalkozó levéltári munkatárs, ez talán az életpályának kevésbé ismert része, holott Kazinczy életünknek egy nagyon jelentős szakasza kötődik a magyarországi levéltárhoz, amikor 1830. november 17-én Magyar Tudós Társaság tagjává választja Kazinczyt, ő ebben az időszakban Zemplén vármegye levéltárának a munkatársa. Tehát még ha nem is vármegyei levéltárnak, de talán az első levéltári munkatárs a magyar történetírás, a magyar tudományok történetében, aki a levéltári munkatársként lett a Magyar Tudományos Akadémia tagja. De általában a történeti levéltári munkásság kevésbé volt hangsúlyosabb az ő élet útjának a feltárásában, majd a 19. század vége, a 20. század eleje lesz az, ami Újhely esetében nagy fordulatot hoz. A Kazinczy társaságnak az alapító nagy hátvasa, Hőgye István, Kovács Dániel, illetve Fehér József is foglalkoztak Kazinczy életpályája kapcsán a levéltárban eltöltött évtizedekkel, és különösen Hőgye Istvánnak a Kazinczyakra vonatkozó forráskiadványa az, ami mindenképpen meg kell említeni. A korábbi kutatásokkal felhívták rá a figyelmet, hogy Kazinczynak a történetírás, a magyar történelem iránti érdeklődése már Pataki diákkorában nagyon jelentősen megmutatkozott. Első nyomtatásban megjelent műve ez a Magyarország geografika, ami egy államismereti mű, amiben már Kazinczynak a magyar történelem iránti érdeklődése jelentősen megmutatkozott. Éppen ugye a tanfelügyelői időszaka előtti pályakezdő évek, a vármegyei közigazgatásban eltöltött pályakezdő évek azok, amikben Kazinczynak a levéltár iránti érdeklődése elsőként megmutatkozott. Maga a levéltári munkássága az ténylegesen 1820-ban kezdődik el Kazinczynak, és egészen a haláláig 1831-ig tart. Tehát az életútjának az utolsó tizede az gyakorlatilag a Zemplén vármegye levéltárának a vizsgálatával, a levéltári iratanyagok kutatásával, forrásközlemények kiadásával telik, és olyan feladatokkal is, amelyeket napjainkban lehet inkább hallani, levéltár látogatásoknak a lebonyolítása, közművelődési jellegű tevékenység, és de ha a vármegyének vendégei voltak, akkor általában Kazinczyt kérték fel arra, hogy ezeket a vendégeket kalauzolja a levéltárba, mutassa be a levéltár és a vármegye történetét. Tehát az ismeretterjesztés is megjelenik Kazinczy tevékenységei között, és amikor a Magyar Nemzeti Levéltár, illetve a korábbiakban ugye a Levéltáros Egyesület munkája kapcsán úgy felmerült, hogy akkor nyissunk a nagy közönség felé, és akkor mutassuk be a levéltárakat, és ez mennyire pozitív lenne, és azt mondtam, hogy kollégáknak, hogy ebben tulajdonképpen olyan nagyon nagy újdonság nincsen, ez Kazinczy a művelődési programjában a 19. században leírja. Kazinczy ennek a fajta ismeretterjesztő közművelődési munka előfutárának is tekinthető a magyar levéltár ügyben.
2: A 18. századtól 1944-ig Sátoraljaújhelyen élt Magyarország egyik legnagyobb zsidó közössége, jelentős lenyomatot hagyva a város históriájában. Ringer István, régész.
8: A késő dualizmuskori Sátoraljaújhely városát a kortársak előszeretettel illették a kis Jeruzsálem, vagy a Magyarországi Jeruzsálem jelzőkkel, nem alaptalanul. A történelmi Zemplén vármegye székhelye az 1867-es kiegyezéssel járó polgári egyenjogúságot biztosító emancipációs törvény követően elindult folyamatok nyomán a 19. század utolsó harmadára a hazai vidéki zsidóság egyik legjelentősebb centrumává vált. Az izraelita vallásúak aránya folyamatosan 30% körül mozgott, és ezzel a legnépesebb felekezetnek számítottak a magyarországi ortodox zsidó kultúra és a haszid mozgalom központjának is számító városban. Az elsősorban kereskedelmi, pénzügyi és hivatali pozíciókat betöltő, a városfejlődés részbeni motorjaként is jellemezhető zsidóság meghatározó jelentőséggel bírt Sátoraljóvihegy gazdasági, társadalmi és kulturális életében. Míg a tömeges galíciai bevándorlás a 18. század 70-es éveiben bekövetkezett geopolitikai változások eredménye volt, addig ezt megelőzően a hegyei zsidóság alaprétege lassú és békésebb folyamatok eredményeként jóval kisebb lélekszámban Morva területekről és Sziléziából érkezett a régióba. A magyarnál magasabban polgárosodott társadalmi rétegként jellemezhető Morva sziléziai zsidóság kunyomoriszt városokban telepedett meg, és nyitott volt az asszimilációra. A hazánkba betelepültek második fedő rétegét jelentő galíciai eredetű zsidóság ezzel szemben egy sokkal merevebb, középkorias réteget képviselt, általánosságban rosszabb vagyoni helyzettel, nehézkesebb integrációs hajlammal és lehetőséggel. A haszid ortodox hátterű, erősebben vallásos zsidóság merevebben utasított el a befogadó társadalom kínálta asszimilációs lehetőségeket. Sátoraljóvihegyen közel 4000 főre emelkedett a zsidóság lélekszáma. A régió összlakosságához mért arányuk 1880-ban ért el a csúcspontot, közel 20%-ot. Tokaj hegyei települései közül ebben az évben itt volt a legmagasabb 35,5% a zsidó lakosság számaránya. Így Sátoraljóvihegy vált az emléki zsidóság első számú művelődési és gazdasági központjává. Az első biztosan ismert zsinagóga 1790-ben épült. Ebből a korszakból a közismert Eitelbom Mózesnek a szerepe, aki 1808-ban érkezett Galíciából és 1841-ig rabbiként tevékenykedett Sátoraljóvihegyen, ugye neki egy komoly, most újra virulenssé váló kultusza van, a síremléke jelentő zarándok helyé vált. A különböző irányzatok közötti nézetkülönbségek szakadáshoz vezettek itt helyben is. Az anyagitkösség ugyanis sem a neoló, sem az ortodox irányzathoz nem kíván csatlakozni. 1878-ban kivált egy ortodox hitközség, ami aztán nagyon jelentős viszályt eredményezett itt a város zsidó közösségében. És ennek a konfliktusnak az eredményeként 1886-ban a status quo ante anyag hitközség egy része is ortodoxá vált, vagy ortodox irányzathoz lépett, ám mivel a törvények szerint egy településen nem működhetett több azonos irányzathoz tartozó önálló hitközség, az elsőként kivált csoport a továbbiakban ortodox szefárd anyahitközségként határozta meg magát, hogy ez a magyarázat a szefárd népválasztásra. A város szerte ágazó módon gazdag zsidó örökségének a módszeres feltárása, hogy tartogat lehetőségeket. Nagy hangsúlyt fektettünk itt a múzeumban az elmúlt évtizedekben a városi zsidósághoz köthető ismeretanyag rendszerezésére. Több kiállítást is befogadtunk, vidéki gettók történetével is foglalkoztunk. Ennek a folyamatnak volt az egyik fontos mérföldkő, vagy a városkötleti kiállításunkban. Hangsúlyosan foglalkoztunk a Sátoraljóvihegy zsidóság gazdaság és társadalom történetével. A zsidóság elleni jogfosztás és a újhelyi gettó történetét is feldolgoztuk. Több olyan jelentős műtárgy gyarapítást is abszolválni tudtunk. A városban lappangó, judaika vonatkozású anyagoknak a vásárlásával nagyon jelentős és kvalitásos, olyan szakrális tárgyi anyag.
2: Még a város régiójában is viszonylag kevéssé ismertek az 1956-os forradalom sátoraljóvihegyi eseményei. Adalékok Balázs Tibor történésztől.
9: A Miskolcról érkező hírek hatására mozdult meg a társadalom, legelőször is a diákság. Tüntetést tervezett, eleinte úgy tűnt, hogy ez sikerül megakadályozni, de végül is összegyűlt egy nagyobb tömeg a város főterén, ahol megkoszorúzták a Kossuth szobrot, 48-as dalokat énekeltek, beszédek és szavalatok hangzottak el, aminek központi eleme volt a szovjet csapatok kiküldése és az ország függetlenségének helyreállítása. A tömeg szétoszlott, békés tüntetés, békés megmozdulás volt ez, de azért akadtak néhányan, akik ettől tovább mentek, és a szovjet hősemlékműhöz mentek, aminek a tetejéről levették a vörös csillagot. 26-án kezdődtek meg igazából komolyabban az események. Megalakult a munkástanács, és itt a helyi kommunista funkcionáriusok azt az utasítást kapták, hogy amennyire lehet hátráltassák a helyi munkástanácsok megalakulását, ha pedig ezt nem sikerül elérni, akkor legalább biztosítsák azt, hogy ők kerüljenek benne túlsúlyra. Itt ez az utóbbi eset állt elő. A testület 11 tagjából 9 volt az MDP tagja, és nem tétlenkedtek, már aznap határozatot hoztak, melyben a szovjet csapatok kivonását kérték, az üzemek számára munkásőrség kijelölését szorgalmazták, és a miskolci Dimával gépgyár dolgozóinak volt egy 21 pontból álló követelése, amit itt széles körben átvettek. Október 27-én a munkástanács határozata szerint ugye néhány szektor kivételével leállt a munka, tömeg gyűlt össze, és elég nagy elégedetlenség volt, kifejezetten azzal kapcsolatban, hogy nagyrészt kommunista vezetőkből állt ez a munkástanács, majdnem tetlegességig fajult, ennek hatására ez a testület lemondott, és testépségüket féltve a tagjai el is hagyták az épületet. Elsődleges feladat volt tehát a rend helyreállítása, azért Kummer Károly haladéktalanul hozzákezdett a nemzetőrség megszervezéséhez. Másnap reggel 9 órakor kezdődött a gyűlés, ahol az üzemek és vállalatok 200 körül delegáltja segítségével a városi tanácson megválasztották az immár véglegesnek tekintett városi munkástanácsot. A 30-ai nagynyíre rádióbeszédből értesültek nyilván az emberek a többpártrendszer visszaállításáról, és Sátorajújhelyen elsőként a Független Kisgazdapárt szerveződő túlján már másnap felhívást és kiadványt bocsátottak ki, melyben a szabadság megőrzése érdekében a rend, fegyelem és nyugalom megtartására és a személyes érelmek félretételére buzdították a lakosságot. A másik párt pedig a Nemzeti Parasztpárt volt, ők november 3-án aktiválták újra magukat. November 4-én megindult a szovjet csapatok széles körű beáramlása az országba. A szovjet páncélosok pedig november 9-én érkeztek meg a térségbe. Hummer is a fegyverletétel mellett döntött. Haláleset, fegyveres összecsapás nélkül zárultak le az október-novemberi események itt Sátorajújhelyen. Ugye amnestiát ígértek a nemzetőröknek és vezetőjüknek, ezt Kummer Károly nem hitte el, és végül neki lett igaza. Külföldre emigrált, távolítében halálra ítélték, segítőjét Józsa Györgyöt pedig ki is végezték. A 20 további résztvevőt kisebb-nagyobb idejű szabadságvesztésre ítéltek, és 28 fő pedig nem várta meg a felelősségre vonást, hanem emigrált az országból.
2: Egy város a történelemben. Részleteket hallottak a Sátoraljaújhelyen 2026. szeptember 23-án rendezett várostörténeti emlékülésről.
1: Felfedező a történelemről.
2: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió. Kecskeméten a 104,9 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
2: Vajon hogyan lehetne megakadályozni, hogy a fiatalok egy fénykép vagy egy kihívás csábítására vasúti szerelvényekre másszanak? Tudják-e, hogy hiába vannak akár 2 méterre a magas feszültségű vezetéktől, ez olyan, mintha villamosszékbe ülnének? Hogy az akciófilmek és videójátékok hőseivel szemben ezt nem mindenki éli túl, aki pedig igen, annak örökre megváltozik az élete. Idén sajnos újra trend lett a vonatra mászás. Egy-egy hír mögött drámai családi történetekkel. Vajon akkor is keresnék a fiatalok a veszélyt, ha pontosan tudnák, hogy mekkora? És nekünk szülőknek eszünkbe jut-e beszélgetni velük erről?
3: Kimenőben egy barátom fölmászott egy vagon tetejére, és másodperceken belül a 25 ezer volt áthúzott, és megrázta az áram, lángra kapott a teste. Én a vagon mellett álltam, ugye a földön, és ezt látván, hogy ő ott ég a vagon tetején, rohantam fel, és kezdtem el oltani, viszont engem is megrázott az áram, és én is komoly égési sérüléseket szereztem. Azonnal hívták a mentőket, többen is voltak ott, mások is rajtunk kívül, akik azonnal a segítségünkre siettek, oltották el a testünket, jöttek is a rohanmentőkértünk, akik Miskolcra vittek először. Nekem szükségem volt egy azonnali beavatkozásra, ugyanis az eséstől koponya ödémám alakult ki, valamint nekem a lábam is eltört az esésben. Napokkal később kerültünk Budapestre a Betesda gyermekkórház égés intenzív osztályára. Sajnos itt hunyt el a barátom a balesetet követő 10. napon, én pedig 2 hónapot voltam élet és halál között az intenzíven.
4: Részletek a Kakashinta című könyvből. Vajon azért érzem ezt, mert a kórteremben nagyon más nem tehetek? Csak beszélek, énekelek a suta hangommal. Hinni akarom, hogy hall engem. Hinni akarom, hogy szellemileg éppen visszakaphatom. Hogy nem sérült a szeme, látása. Hogy tud majd beszélni. Mindezt hinni akarom. Mert önző módon azt gondolom, hogyha ezekkel az emberiség markánsan nagyobbik része számára teljesen egyértelmű képességekkel visszakapom a fiamat, akkor tud majd méltó életet élni. Mert nem voltam még elég bölcs, hogy tudjam, a méltó életnek nagyon sok árnyalata van. Egy újabb hajnal, közel a 60. reggeli ébredéshez a baleset óta, amelyet követően azonnal velem vannak a gondolatok. Ezen a napon is csendben azok a bizonyos rögzült szokásaim mozgatnak, bár egy picit beengedem a zenét, ha a klasszikus dallamokkal állok a konyhában a kávé mellett. Majd a mindennapos telefon. Indulhatunk-e? Lesz-e tervezetten beavatkozás vagy kötözés? A hívások velünk voltak minden egyes nap, mint a reggeli fogmosás. Megtapasztaltuk, hogy a rendszertelenségben mégis van egy kicsi rendszer. Amennyiben biztosan nem léphetünk be az intenzív kórterembe, akkor még otthon várakozunk. Ezen a napon indulhattam reggel. Mielőtt kilépek a kertből, ránézek a magas ágyásra. Fel is mentem 2 hónapja, amikor is a baleset előtti napon magukat ültetett Soma. Nem akarok hinni a szememnek. Kikelt a sárga répa. Éppen ezen a napon. Ezek a répák élni akarnak. Haladtam a forgalommal a Betesda felé. Találtam a közelben parkolóhelyet. Mentem fel az ismerős lépcsőn, mindig rátekintve a látogatások kezdetén felfedezett szívalakú kopásra a fél emelet utáni 5. lépcsőfokon. Csengetek. Az égés intenzív osztály bejáratánál belépve a folyosón balra ott a pakk. Minden gyermek hozzá tartozója részére a védőruha. Tetőtől talpig beöltözve, maszkban, készfertőtlenítés és gumikesztyű után tartok az ágy felé. Simogatom a csontos készfejet. Bárcsak hozzáérhetnék már a bőrömmel a bőréhez. Átmegyek az ágy fal felüli oldalára. Oda, ahol a csempére ragasztottam a 3 gyermekünk bérmálásának a pillanatát megörökítő fényképet. Soma kinyitja a szemét. kinyitja a szemét. Én meg csak nézem, ott állok a régóta várt és remélt pillanatban, s valójában nem is tudok mit kezdeni a helyzettel. Csak beszélek hozzá, s mesélem, hogy mi történt, lassan, kevés szóval. Nem akarok rázódítani mindent. A közel 2 hónapról, ami neki kimaradt, számunkra meg egy valós kapaszkodók nélküli csúszós massza volt. Ezt nem akarom elmondani neki. Mesélek hát a kihelyezett fényképről, a nővéreiről, akik akkor éppen osztálykirándulásra utaztak. És ekkor Soma a bekötözött fején a beesett barna szemeit megmozdítja a fal felé, ahol a közös fotó található. Soma hall, Soma érti, amit mondok. Soma lát, a többit megoldjuk. Méltó lesz az élet.

0: most itt vagy helyes 19 éves fiatalember, de az elmúlt éveid azok tulajdonképpen erről a balesetről szóltak, jól gondolom.
1: Igen, én első körben a balesetet követően, amikor bekerültem a Betesdába, 3,5 hónapot töltöttem itt. Azóta, mióta kijöttem, volt 27 altatásos nagy műtétem, és még lesz néhány. Ezek funkcionális műtétek, húzóhegeket műtenek, hogy ugye a lehető legjobb eredményt elérjük csak mozgásban, tehát hogy ez még nem az esztétikai része, ez nem az a plasztikai rész, amit a tévében látunk, az még akár évekkel később következik. Mikor felkeltem, egy nagy múmia voltam, aki 2 hónapja nem mozgott, szóval én csak pislogni tudtam, még egy ujjamat se tudtam megemelni. Az intenzíven napi edzés volt mondjuk 1 órában, hogy az ujjaimat emelgessem. Idegek és izmok váltak hamuvá az égés által, valamint eltört a combcsontom, amelyet most 4 évvel később tudtak korrigálni, 9 csavarral.
0: Van olyan hely, ami egyébként látszik, én így nem látok semmit az arcodon, de olvastam, hogy van.
1: Igen, nekem nagy részt a bal oldalam égett, a bal fülem is leégett. Hétköznapi ruhaviselettel én szinte az összes hegemet el tudom takarni, hajam is hosszú, így az arcom bal oldal sem látszódik.
0: Arra emlékszel, hogy tulajdonképpen miért is mászott fel a barátod erre a vagorra?
1: Sajnos egy fénykép volt a kiváltó oka ennek a borzalomnak, hogy alulról fényképezzük le, ahogy ő ugye fent van a vagon tetején. Tudatlanságunkból történt ez. Romániában volt egy ilyen trend, csak hogy ott dízelmozdonyok vannak, ami fölött nincsen 25 ezer voltos vezeték.
0: Ti láttatok más fotókat, ahol valakit alulról fényképeznek?
1: Igen, igen. Láttunk ilyen sok fényképet. Nem jutott eszünkbe, hogy ebből ekkora baj lehet. Természetesen mi mondtuk, hogy most már menjünk vissza a kollégiumba, de hát utána másodpercek alatt megtörtént a baleset.
0: Gondolom, hogy ki volt téve ez a klasszikus tábla, hogy magas feszültség, csak ez valahogy nem volt annyira rémisztő, vagy nem volt látványos, hogy most mennyire van közel az a vezeték.
1: Igen, ki voltak téve oszlopokra kis sárga táblák, hogy nagy feszültség, viszont mi nem törtünk be sehova, ez nem egy elzárt terület volt, és sajnos ezt nem tudtuk. A vezetékhez nem kell hozzáérni, hogy áthúzzon az áram, 1,5-2 méterről is képes már áthúzni ekkora feszültség, úgyhogy se a barátom, se én nem értünk a vezetékhez, csak ugye a közelébe kerültünk.
0: Nektek fizikából mennyi tudásotok volt? Van erről emléket? Sejtettétek, hogy itt tényleg veszély lehet?
1: Bevallom, nem jutott eszünkbe, hogy ez egy igazán veszélyes történés, vagy egy cselekedet, szóval nem jutott eszünkbe, az az igazság. És akkor mi pont nem is tanultunk fizikát.
0: Nyelvi előkészítő osztályba jártatok.
1: Igen, igen.
0: Tehát amit tanultatok, az a 8-os áramfeszültség.
1: Uh-huh. Igen, szóval csak az általános iskolás tananyagból tudhattuk a fizikát. Viszont érdekes, hogy az iskolánkban is azóta hangsúlyozzák ezt fizika órán.
0: Gondolom, hogy az osztálytársaidnak már nem kell erről beszélni, de másoknak te mit mondanál, vagy te hogy mondanád el, hogy ez nem valami olyan, amit úgy ki kell próbálni?
1: Igen, ez nem vagány. Próbálom a lehető legtöbb csatornán keresztül átadni, hogy ez tényleg mekkora veszéllyel jár, de ahogy bebizonyosodott az elmúlt években történt baleseteknél is, hogy mindig a nagy feszültség győz.

0: Nekem a városomban volt új szászon. Egy hölgy, akit úgy ismertem, és ő fiatalon felmászott. Félteste meg is éget, de túlélte szerencsésen. Neki még a jobbik kimenete volt, de nem mindenki ilyen szerencsés, hogy túlélje sajnos.
1: Egyébként lehet itt az állomáson arra vonatkozóan figyelmeztetést, hogy a magasban futó vezetékeknek a közelébe sem szabad menni?
0: Hát szerintem ezeket jobban ki kellene táblázni, még jobban felhívni erre a figyelmet.
1: Vidéki városban él. Ott a vasútállomáson szokott látni fiatalokat, akik beszélgetnek.
0: Igen, szoktam látni egyébként, igen.
2: Ott van a jel, az a villámjel. Ez a sárga alapon, fekete villámjel, az azt jelenti, hogy

0: ami azt jelenti, hogy érintés nélkül is halálos égési sérülést, illetve áramütést lehetett tőle elszenvedni. Az igazi probléma az, hogy ez nem zúg, vagy nem forró. Tehát semmilyen olyan fizikai jelet nem lát az ember egy-két méter távolságból, ami ezt megüzenné, hogy ez veszélyes, de ettől függetlenül ez egy olyan próbálkozás, egy olyan ötlet, ami gyakorlatilag kivétel nélkül mindig valamilyen súlyos balesethez vezet. Aki ebben az évben fölmászott és elkerülte, egy ilyen esetről tudunk, de ott a kollégáink lélek jelenlétén múlt ez, mert azonnal lekapcsolták a feszültséget a felsőzetékben, mikor látták, hogy valaki fölfelé mászik a kocsira.
1: Itt állunk egy ilyen tehervagon előtt, nem tudom ez éppen mit szállít, ilyen henger alakú, de vannak rajta mindenféle kiálló részek, tehát egy ügyesebb fiatal viszonylag könnyen fel tud rámászni. Például ez a pályaudvar sincsen mondjuk körülzárva, nincsen drótkerítés, nincsenek halálfejek körbe. Meg lehet tenni, hogy ide jön az ember és fölmászik.
0: Attól, hogy fizikailag meg lehet tenni, attól még azt tudni kell, hogy ezt nem szabad csinálni, az autópályák sincsenek elkerítve, egy csomó olyan veszély van az életünkben, amiről tudnunk kell, hogy hol van a határ. Nem reális az, hogy félkerületnyi pályaudvarokat kerítsünk el, vagy az összes vasútvonal legyen lezárva. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van abban felelőssége, hogy közvetítse ezt az üzenetet a fiatalok felé, hogy egészen egyszerűen ez egy képtelen vállalkozás.
1: Ha itt most körülnézek, itt például ugye nem látok egyetlen ilyen figyelemfelhívó táblát sem, hogy ez a bizonyos magas feszültség az életveszélyes.
0: Hát ez így van, azt gondolom, hogy a magas feszültség életveszélyes volt azért egy közismert tény.
1: A vasútállomás melletti részen ott van több oszlop, és gondolom ott még több vezeték megy, ott ki van téve egy ilyen tábla, sárga alapon fekete villám, és ki van írva, hogy magas feszültség életveszély. Ez körülbelül az a dizájn, én múltkor láttam egy ilyet, mint amikor ki van téve egy építkezésnél, hogy a járdán építkezési munka van, kérjük fáradjanak át a túloldalra. Gondolja, hogy lehetne ezt esetleg kicsit riasztóbban megjeleníteni?
0: Feltétlenül lehetne, de azért gondoljon bele, hogy a tengerparton sincsen kiírva 5 méterenként, hogy a mélyvízhez úszni kell tudni. Hát azt gondolom, hogy muszáj mindenkinek abban felelősséget vállalnia, hogy felelősen viselkedik a közterületen. Egyébként ez egy rendező pályaudvar, ide maga a belépés is tilos. Hát ezeken a területeken nem szabad tartózkodnia senkinek, csak akinek itt dolga van. Ami újdonság lesz ebben az évben, korábban is terveztük már, hogy ezeket a nagy kiterjedésű területeket, ahol sok vonat áll, várakozik a továbbindulásra. Hát alapvetően mi a vagyonvédelmet szerettük volna erősíteni, amikor arról döntöttünk, hogy egy drónos őrzésre térjünk át, de ugye ennek egy új kihívása az, hogy nem csak a vagyontárgyainkra kell vigyáznunk, hanem a belépők testi épségére is.
1: Ez mikortól várható?
0: Ezt ebben az évben elkezdjük, a reményeink szerint a Szolnoki pályaudvaron is ezen, ez a két legnagyobb rendező pályaudvaron, és megyünk tovább még 20-25 helyszínre, nyilván csak megfigyel, és akkor a kollégák tudnak jönni, és elejét tudják venni az ilyen rossz ötleteknek. Az igazság az, hogy azt látjuk, hogy közben terjednek a közösségi médiában is olyan videók, amik arról szólnak, hogy valaki próbált ilyet megkísérelni. Mi készítettünk olyan videókat, amik próbálják ezt közérthetően elmondani, hogy ebben milyen kockázatok vannak. Ezeket igyekszünk népszerűsíteni, és persze keressük a kapcsolatokat, akár az oktatási intézményekkel. A rendőrség és a mentők is ebben egyébként részt vesznek.
1: Nagyon sok videójáték van, amin a vonaton ugrálva kell teljesíteni a feladatokat. És rengeteg olyan videó, amin fiatalok például az Egyesült Államokban a vonat tetején futnak. Láttam olyan amerikai hírt is, hogy ott is a magas feszültség miatt halt meg egy kisfiú telefonnal a kezében. De az igaz, hogy az angol száz országokban és az Egyesült Államokban máshogy működnek a vonatok, nincsenek ilyen magas feszültségű vezetékek?
0: Az Egyesült Államokban alapvetően dízelvontatást használnak, tehát nincs felső vezeték, hanem dízelmotor hajtja a mozdonyt. Hozzáteszem, hogy ettől függetlenül egy közlekedő vonat tetején ugrálni, az nem sokkal veszélytelenebb, mint felső vezetéket megközelíteni. Hát elég tragédia lenne az is, ha Magyarországon ez történne.
2: A MÁV hangsúlyozza, hogy minden egyes áramütéses baleset üzemi területen történt, ahova szigorúan tilos a belépés.
1: Elmondjátok, hogy mi ez a játék, amivel játszotok?
3: Egyik vonatról a másikra kell átugrálni. A lényeg az, hogy ne csapjon el a vonat, ne kapjon el a rendőr és a kutyája, akik közben folyamatosan üldöznek téged.
1: Itt most a síneken rohangál a figurád, és ott gyűjt utalmakat?
3: Igen, itt a vonatok tetején is lehet szaladgálni, meg átugrálni egyik vonatról a másikra.
1: Ti 12-esek vagytok itt a Jedlikányos gimiben.
4: Manapság nagyon szeretik berakni oktató videók alá, hogy koncentráció segítő legyen a háttérbe, mondjuk fotoszint és hogyan működik, közben megy alatta, hogy játszik az emberke ezzel a játékkal. Van valami, ami így megy a háttérbe, és nem csak egy nyersanyagot kapunk közbe.
5: Több impulzust kapunk szerintem talán, és akkor ezért jobban leköti az ember figyelmét.
1: Hol találkoztok ilyen videókkal?
6: Legfőképpen mondjuk TikTokon, vagy hasonló rövid videókban.
1: Egyébként még hol láttok olyat, hogy valaki veszélyesen fölmászik vonatra, esetleg selfit készít, vagy valamilyen kihívást teljesít?
7: Keleten egy szénszállító vonatra divat felmászni, ami átmegy az országon.
1: Erről látsz a közösségi médiában videókat?
7: Igen, elég gyakori.
4: Hát meg elég nagy kultúrája van ennek, hogy felszállnak így a városi metrókra, villamosokra, végére, és akkor azzal utazgatnak. Én is több ilyen videót láttam.

0: Szerintetek az, hogy ez ennyire népszerű, meg elterjedt, az kicsit csökkenti a veszélyérzetet? Bennetek csökkenti?
1: Ezek az emberek, akik ezt csinálják, ezeknek ez akkora adrenalin roham, hogy egyszerűen nem is gondolnak bele, hogy milyen veszélyes lehet, csak élvezik, hogy ők szabadok, és azt csinálnak, amit akarnak.
2: Esetleg a veszély az, meg a kockázat, ami érdekesíteti ezt egyes emberek számára.
3: Bennem abszolút csökkenti egyébként.
0: Mire emlékeztek általános iskolából? Tanultatok-e a magas feszültségről?
3: Én személyesen semmit nem tanultam. Általános iskolában, gimnáziumban tanultam fizika órán.
4: Nekem is hasonló volt a helyzet.
0: Ti hogy mondanátok el, hogy nem ér annyit az a fotó, vagy ez a kihívás, hogy az életetekbe kerüljön?
1: Közösségi médiákon több ilyen anyag lehetne, hogy mi történik ezekkel, és el is magyarázni nekik. Nem csak megmondani, hogy ne csináld, mert milyen a gyerek, ne csináld, akkor is megcsinálja. Sokkal jobban meg kéne ezt úgy közelíteni, hogy ténylegesen ők is megértsék, hogy mi történik, és hogy miért ne csinálják ezt.

0: Itt vagyunk a budapesti Jedlikányos Gimnázium fizika szertárában, Radnai Tamás fizika tanárral. Ön naponta találkozik diákokkal, ugye ebben az iskolában 5-től 12. osztályig. Előttünk van két tankönyv, ezek az általános iskolai és a gimnáziumi fizika tankönyvek. Nézzük először az általános iskolai tankönyvet.
1: Van egy nagy vigyázat, nagy feszültség tábla, 12 sor, és ez leginkább arról szól, hogy az otthoni háztartási gépekkel óvatosan kell bánni, vizes kézzel ne nyúljunk a konnektorba, meg hogyha azt látjuk, hogy zárlatos a készülék, ne nyúljunk hozzá, ne rajtunk keresztül záródjon az áramkör, ami természetesen igaz, de itt a probléma az, hogy a nagy feszültség az teljesen máshogy viselkedik. A tankönyvnek az a koncepciója, hogy háztartási elektromos eszközöket tanít, és ehhez kapcsolódó feszültségforrásokat.
0: Tanít egy 10-es tankönyv is, mert hogy a gimnáziumi tantervben újra előkerül az elektromosság. Itt már van egy ember, aki a földön fekszik, és itt az a címe a fejezetnek, hogy az elektromos áram élettani hatása.
1: Itt azt szeretné elmagyarázni, hogy az áram az idegrendszerünkre hathat, megállíthatja a szívet, ami egy nagyon fontos hatás az elektromos áramnak, de ez megint nem a nagy feszültségnek a veszélye. A nagy feszültségnek ez egészen mást okoz. Tehát, hogy amikor valaki 25.000 voltnak megy a közelébe, akkor az nem eldől, meg nem megáll a szíve. Sajnos ott az elektromos áramnak a hőhatására az emberi test lényegében megég, megsül. Teljesen más. Kis feszültségnél az élettani hatás számít, az, hogy megráz, az, hogy az idegrendszerünket megráz, a nagy feszültségnél viszont a hőhatás lesz a jelentős, tehát ténylegesen, akit egy villámcsapás ér, az szénnék.
0: Az igazság akkor az, hogy el lehet jutni akár az érettségig is úgy, hogy az embernek erre külön nem hívja fel senki a figyelmét.
1: Igen, szóval ez nem elég hangsúlyos, azt gondolom a tananyagban, tanára válogatja. Én ennek ellenére beszélek róla a fizikórán, de azt gondolom, ez egy fizikatanárnak igenis feladata. Nekünk kell tudni elmagyarázni azt, hogy egy 230 voltos feszültségforrás tényleg csak akkor ráz, hogyha bedugja az ujját a konnektorba, de egy 25.000 voltos elég megközelíteni. Ez is egy olyan dolog, amit egyszerűen nem ért meg egy átlagos hétköznapi ember, hogy azt a vezetéket nem kell megfognia. Tehát, hogy az az elektromosságnak van egy olyan tulajdonsága, hogy nem csak közvetlenül fejti ki hatását, hanem az úgynevezett elektromágneses téren keresztül.
0: Egyáltalán nem kell semmilyen érintés. Ezt bárhogy érzékelhetik a diákok? Szerezhetnek erről tapasztalatot egy fizika órán?
1: Megmutathatom. Ez egy úgynevezett Van der Graaff generátor, vagy más néven szalaggenerátor.
0: Olyan, mint egy víztartó glóbusz, csak kicsiben, tehát mondjuk egy fél méter magason van egy kosárlabda méretű glóbusz, fémből van, az oszlopban pedig van ez a bizonyos szalag.
1: Ha közel teszi most a kezét, már érzi az elektromos teret. Eddig most alig töltöttem fel, tehát látta, hogy párat fordítottam csak rajta, kicsit jobban feltöltjük.
0: Aha, tehát ha mellé tesz egy kisebb fém gömböt, akkor pedig ott látszódnak a szikrák.
1: Igen, ami le van földelve, ő játssza el annak az embernek a szerepét, akinek a lába a földön van, és a kezével meg megközelíti a nagy feszültségű tárgyat. A vonat esetében az a probléma, hogy ott van maga a vasúti szerelvény, ami nem csak, hogy nagyon közel van a nagy feszültséghez, ráadásul fémből készül, tehát le tudja földelni azon keresztül az ember magát. Ennél a kísérletnél, amit most meg fog nézni, nagyjából egy olyan 15 másodpercnek fogjuk kitenni azt a virslit, de mindössze nagyjából 100 voltot kapcsolok rá, tehát nem 25.000-et.
0: Bedugta a konnektorba a vezetéket, és akkor két oldalról kapja a virsli az áramot. És már füstöl is, szikrázik is, nem fogunk kigyulladni?
1: Nem fogunk kigyulladni, ez most belülről szól meg. És mielőtt főhevülne, megfőtt.
0: A diákok megnézik ezt a virslit, de összekötik ezt fejben azzal, hogy léteznek ilyen nagy feszültségű vezetékek, hol vannak ezek a vezetékek?
1: Én azt gondolom, hogy ez nekünk igenis feladatunk. Nekünk össze kell kapcsolni, hogy mik azok a hétköznapi helyzetek, amikor ővelük is megtörténhet ez. Nehéz erről a témáról beszélni, mert az ember nem szeretne órán képeket mutogatni hasonló esetekről, amikor az emberi test ugyanúgy viselkedik, mint ez a virsli ebben a kísérletben. Ennek ellenére muszáj megemlítenünk, hogy amit itt látnak, az bármikor megtörtént bárkivel, aki nem tartja be a megfelelő távolságot azoktól a feszültségforrásoktól, amik az ő testével ugyanezt okoznak. Ezek külön-külön tananyagok. A nagy feszültség tananyag. Az áramnak a hőhatása, életleni hatása tananyag. Ezeket össze kell kapcsolnom.
0: Mi a tapasztalata, hogy a virtuális játékok, ez a rengeteg vonaton ugrálás, ezek milyen hatással vannak a diákokra?
1: Az, hogy a diákoknak ez az érdeklődését felkelti, az nekem tanárként egy lehetőség arra, hogy bemutassak akár egy videójátékos jelenetet, vagy egy filmből kivágott jelenetet, és beszéljünk annak a fizikájáról. Beszéljünk arról, hogy az fizikailag helyese vagy sem. Beszéljünk arról, hogy az veszélyes vagy biztonságos. Ha azt látja egy filmben, hogy egy szabadon eső Mary Jane után egy szabadon eső pókember utoléri szabadesésben, az nem helyes. Tehát ilyen fizikorán nem lehet. Nem fog gyorsabban szabadon esni. A gravitáció nem hat jobban pókemberre, mint Mary Jane-re. Ezeket aknázzuk ki, beszéljünk ezekről. És persze vannak ennek vicces, de igenis vannak szomorú részei. Mutassunk olyan videókat be, amik veszélyesek, beszéljünk arról, hogy miért az. Van egy másik veszőparipám ebben a témában, az a villámcsapás. És amit mindig levetítek, az, amit tilos villámcsapáskor csinálni, az az, hogy az ember elkezd futni. Amikor az ember környezetében lecsap a villám a földbe, és a két lábunk nem egy helyen van, hanem valamilyen távolságra egymástól, akkor a két lábfejünk között igenis áram fog folyni. Ha két lábunkat összezárjuk, akkor biztonságban vagyunk. Felnőtt embereknek hosszasan kell erről beszélni. Összezárt láb, le kell googolni. Ez a tuti.
0: Időnként bekerül a hírekbe, hogy egy-egy fiatal vonatra vagy villanyoszlopra mászik, de valahogy az utóbbi időben mintha gyakrabban hallanánk ilyen esetekről. Tamás Nébesenóra, a Betesda Gyermekkórház főigazgató helyettese.
2: Sajnos mi is ezt tapasztaljuk itt a Betesda Gyermekkórház égés intenzív osztályán. Hál' Istennek az elmúlt két évben nem volt ilyen balesetünk, tehát nem érkezett ilyen fiatal, azonban az idei évben a hírekből is jól átjönnek azok a szomorú tragédiák, amelyek mutatják, hogy ezek a balesetek ismételtek. Megszaporodtak. Volt néhány évvel ezelőtt egy hullám, amikor rengeteg ilyen fiatalt kezeltünk, akik vagy egy szelfi miatt, vagy egy kihívásból felmásztak a vonatra, és megégtek. Amikor felmászik egy fiatal a vonat tetejére, akkor sokszor szinte még 2 méter van a vezetékig, és ilyenkor szinte kiugrik az áram, ezt, hogy ilyen laikusoknak így szoktuk magyarázni, és ott a levegőt felforrósítja több ezer fokra, és ilyenkor minden meggyulladott a közelében. Ezek a fiatalok felgyulladnak, ez egy külső belső égés, a ruhájuk, a bőrük, mindenük ég, de mivel az áram áthúz rajtuk, ezért az egész test is ég belülről, tehát az izmok, a csontok, minden tud károsodni, és ha túlélik, abban az esetben nagyon súlyos sérülésekkel érkeznek hozzánk a Betesdába, az országos égés központunkba.
0: Azt olvastam, hogy akik önökhöz kerülnek, 11 és 17 év közötti fiúk.
2: Nagyobb arányban vannak a fiúk, de ugyanúgy vannak lányok is. Azért az fontos tudni, hogy a fiatal, a kamaszkornak valahol a része az, hogy a veszélyérzetnek az érzékelése az más, mint egy felnőtt személyiségnél. Ez egy normális jelenség is, vagy ha érzékeli a veszélyt, annak ellenére is megcsinálja, tehát mindig is voltak különböző baleset típusok, amik erre a korosztályra jellemzőek.
0: Nehéz elképzelnünk, hogy hogy néz ki egy ilyen égési osztály, de hát azért csak az a néhány mondat is, amit olvasunk, hogy van, hogy ez végtag amputációval jár, hogy a test 80%-a megég, ezek nagyon durva sérülések.
2: Azt szoktuk mondani, hogy nem kívánjuk senkinek, hogy el tudja azt képzelni, mi zajlik a falak mögött, mi zajlik egy égésműtőben, itt egy közel 20 fős tím éjjel-nappal azon dolgozik, hogy ezek a fiatalok életben maradjanak. Őket minden nap műtik az orvosok a túlélés reményében, és ők folyamatosan teljes testfelületükön bekötözve, lényegében múmiaként fekszenek egy homokágyba az intenzív osztályon, tehát így tudnám szemléltetni a laikusoknak, hogy ez hogy néz ki egy égés intenzív osztály.

A vendégháznál mai adásában a vonatok felett és a villanyoszlopokon futó magas feszültség veszélyére hívtuk fel a figyelmet. Keressék műsorainkat podcaston, vagy a mediaclick.hu internetes oldalon. E-mail címünk vendégháznál@mtva.hu. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Biós Judit.

Két óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Növekedésnek indult a magyar gazdaság, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Újraindul a népszabadság, változékony őszi időre számíthatunk. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Health programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnököt magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa, majd a Szentszék diplomatáival egyeztetett a Vatikánban. A kormányfő hangsúlyozta, tájékoztatta a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Növekedésnek indult a magyar gazdaság, a fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, várhatóan több mint 4%-kal bővül az ipari termelés is, miközben az infláció 1,5%-os. A tárca vezető a növekedés alapjának a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és a takarékos gazdálkodást nevezte. Egyeztetést tartott a legfőbb ügyészség és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője. Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, és Unger Anna az MVVH elnöke, valamint Tasnádi Katalin